0: erőszaka, vagy súlyosan mentálisan sérült a szülő. Tehát, hogyha tudnak olyan információt, ami komoly kockázatot jelent a gyerek egészséges fejlődése szempontjából, akkor nem feltétlenül vállalják az örökbefogadást. Tehát sok tényezős a dolog.
1: Miért fordul az elő, hogy évek óta országos nevelőszülő hiánnyal küzdünk?
0: A nevelőszülő hivatás nem egy könnyű hivatás. Egyébként Magyarországon viszonylag sok a nevelőszülő szomszédos országokhoz képest, tehát nem lehet azt mondani, hogy kevés, és azért, tehát hogy mondjam, tehát ez egy nehéz hivatás, tehát nem mindenki alkalmas nevelőszülőnek. Ezt nem lehet végtelen rugalmassággal bővíteni a nevelőszülők számát. Egy gyerekvédelmi rendszernek viszont, hogy is mondjam, tehát, hogy a nevelőszülőkön kívül jó minőségű lakásotthonokra és gyerekintézményekre is szükség van. Magyarországon ezt az utóbbi területet teljes mértékben elhanyagolták, és nagyon nehéz sorsú gyerekek is maradnak nevelőszülőknél, ami viszont nehezíti az ő helyzetüket. Hogy mondjam, tehát itt a gyerekvédelmi rendszer fejlesztésében van egy olyan nagyon komoly probléma, és szerintem a nevelőszülőség azért is nehéz, mert nem feltétlenül kap meg a nevelőszülő minden segítséget ahhoz, hogy mondjuk egy problémás gyereket neveléséhez megfelelő segítséget kapjon. Értek itt az iskolákra, tehát állandóan szembesülünk azzal, hogy az iskolák nem felkészültek arra, hogy egy eltérő fejlődésű, egy lassabban fejlődő, vagy fejlődésében vagy gyereket jól tudjanak integrálni az iskolába, az osztályba, hogy jól tudjanak vele bánni, hogy fel tudják zárkóztatni ezt a gyereket. Tehát, hogy a nevelőszülők nem csak azzal szembesülnek, ami így szűken a családjuk számára jelent terhet, hanem azzal is, hogy a külső szolgáltatások sem eléggé segítőkészek abban, hogy együtt fölneveljenek egy-egy nehezebb gyereket.
1: A Babaringató programban az önkéntesek milyen feladatot látnak el, milyen feladatot láthatnak el?
0: Nagyon fontos volt végigbeszélni a kórházzal, tehát, hogy ugye ők nem egészségügyi személyzet, tehát nem egészségügyi feladatokat látnak el, hanem gondozási feladatokat látnak el, de azon belül is elsősorban a szabadidős foglalkozásokat, tehát ölben tartják a csecsemőt, sétálnak vele, beszélgetnek vele, dúdolnak neki, rendszeresen járnak egy-egy csecsemőhöz. Alapvetően ugye az, hogy ne egy kis ágyban legyen egy 5 hetes csecsemő, hanem ölbe legyen egy darabig, és legyen egy ilyen bőrkontaktusa, meg emberi érintése, és egy női kézben ölben legyen, ez is nagyon fontos. Tehát, hogy ki legyen emelve a kis ágyból, hogy mozgassák, ringassák, tulajdonképpen ezt csinálják az önkéntesek.
1: Ki lehet önkéntes?
0: A mi programunkban az önkénteseket úgy választottuk, hogy képzettek legyenek, tehát hogy eleve olyanokat választottunk, akik vagy nevelőszüleink is, és mellette vállalják, vagy pedig nevelőszülőnek jelentkeztek, elvégezték a képzést, átmentek a szűréseken, de éppen az életük úgy alakult, hogy nem tudják vállalni a nevelőszülői hivatást, de ki elvégezték az összes képzést, amit szükséges volt. Tehát ezek felkészült emberek arra, hogy gyerekekkel, nehéz sorsú gyerekekkel foglalkozzanak, és ugyanígy a munkatársaink közül is páran jelentkeztek. Tehát, hogy ez a 3 kör nevelőszülők, nevelőszűrésen átestek, és a munkatársaink, tehát ez egy ilyen gyerekvédelmi szakember kör tulajdonképpen, és akkor pluszban még a kórháztól, meg tőlünk kaptak egy felkészítő képzést, és folyamatos szupervíziós támogatást kapnak emellett.
1: Összefoglalva, a program hosszú távú célja, hogy a kórházi tartózkodás ideje alatt is teljes testi, vagy legalábbis minél teljesebb testi és lehet a támogatást.
0: Igen, minél többet törekedni tudunk arra, mert a csecsemőknek nem kellene kórházban lenni, és ez messze nem ideális helyzet, hogy kicsit enyhítsünk ennek a helyzetnek a nehézségén. Igen.
1: Jelenleg hány csecsemőt ápolnak a kórházban?
0: Nem lehet fixen megmondani, mert ez egy mozgó szám. Tehát, hogy van, hogy 15 csecsemő van, hogy 3 csecsemő van az osztályon, akiket így kell megsegíteni, tehát akik mellett nincs ott az édesanyja. De ez nagyon változó szám, tehát ezt nem lehet megmondani. Azt tudjuk, hogy országosan ez 350 csecsemő.
1: Szilvási Lénát, az SOS Gyermekfalvak szakmai vezetőjét hallották.

0: a kormány energiatervezetéről Szarka László Csaba geofizikus professzorral beszélgetünk.
1: Abból az alkalomból, hogy a kormány társadalmi vitára bocsátotta az energetikai törvénytervezetét abból a célból, hogy felkészülhessenek az Európai Uniós pénzeknek a fogadására. Mi nem az aktuális kérdésekkel foglalkoztunk, hanem úgy gondoltuk, hogy a professzorok Batthyány körének az a hivatása, hogy az alapkérdésekre hívjuk fel a figyelmet. Akkor még nem volt ez a paksi energiakrízis sem, amikor mi beadtuk ezt a rövid összefoglalást, hát erről próbálok pár dolgot elmesélni.
2: A törvény elfogadása mit jelent, akár hazánk szempontjából, akár az Európai Unió gazdaságpolitikájának szempontjából?
1: Hát itt úgy látjuk, hogy az Európai Uniónak a gazdaságpolitika az maga a tragédia. Főleg az energia és a klímapolitika miatt egyre mélyebbre ássa magát az Európai Unió. Túlságosan bíznak azokban a zöld energiákban, a napenergiában és a szélenergiában, amelyek egyrészt változékony és időszakos áramforrások. Változékony, mert az intenzitásuk változik, és időszakos, mert hát kimaradások is vannak közötte, ez különösen a szélre igaz. És erre alapozni az Európai Uniónak az ipar működését egyszerűen lehetetlen. Tehát egy dezindustrializációnak vagyunk tanulni, egy ipartalanodásnak, és hogyha mi ráállunk erre az útra, Magyarország, akkor Magyarország is visszaesik. Hát látjuk most már a paksi krízis kapcsán, hogy egyes vállalatokat is arra fognak késztetni, hogy fogják vissza a termelésüket, ennek viszont óriási jelentősége van.
2: Mit ajánl megfontolásra a Batthyány kör?
1: Megfontolásra ajánljuk, hogy gondolják végig azt, hogy melyek a legmegbízhatóbb energiaforrások a hatékonyság szempontjából, hogy egy adott helyen mennyit lehet előállítani, vagy egy adott energiabefektetéssel mekkora energiát lehet visszakapni, és ebben magasan az atomenergia az első. A második a vízenergia, ott körülbelül 50-szeres a nyereség, hát azért ilyen jó ez a hatékonyság, mert hát viszonylag egyszerű nagy területű, de egyszerű gátak építésére van szükség, és utána pedig jönnek nem sokkal lemaradva, jön a szénenergia, és jönnek a szénhidrogének, a kőolaj, és a földgáz. És azt kell tudni, hogy a világ energia ellátásának, most 2025-ös adatok szerint a primer energia ellátásnak a 86%-át a szén és a szénhidrogének adták. Az atomenergia sokkal nagyobb lehetne a jelenlegi néhány százalékos részesedésnél. A vízenergiának hát természetesen korlátai vannak, most ezt Magyarországon, Közép-Európában ezt különösen lehet látni, de azért nem szabad azt elfelejteni, hogy ott, ahol a természeti viszonyok kedvezőek, ott óriási vízerőművek vannak, és a világ legnagyobb 10 erőműve közül 8 vízerőmű. Egy atomerőmű a 10. helyen, és valahol néhányadik helyen pedig egy naperőmű, természetesen kínai szerepel a sorrendben. Tehát mindegyiknek megvannak a lehetőségei, és az energia mixel így kellene gazdálkodni, és nem kellene a hangsúlyt annyira a változékony és időszakos energiákra fordítani, mert ott meg kell oldani rögtön a tárolásnak a kérdését, ami pedig nincs megoldva. Tehát sem elméletileg, sem gyakorlatilag, következésképpen gyakorlatilag sem.
2: Hogyan, miként látják a hazai fosszilis energiaforrások helyzetét, jövőjét?
1: A többséggel ellentétben úgy látjuk, hogy Magyarországnak lennének lehetőségei fosszilis energia felhasználására, de most azért kell harcolni, hogy az egyetlen lignit erőmű, a mátrai, az ne zárjon be. Tehát milyen jó lenne, hogyha lenne...
2: Ennek reális lehetősége van, hogy bezár a
1: mátrai? Hát erről van szó, most erről folyik a vita, nem tudom a kimenetelét, de hát attól tartunk, hogy a törvény módosítás után Magyarország nagyobb nagyobb arányban fog ezekre a változékony és időszakos energiaforrásokra alapozni, és el fogja dobni azt, ami sokkal hatékonyabb, tehát többek között a lignitet is. És akkor még nem is beszéltünk a széntelepekről, több száz évre való szénvagyon van Magyarország földje alatt, de a mai európai környezetben erről sajnos nem illik beszélni. A világ többi része természetesen nem követi az Európai Uniót. Az Európai Unió azt hiszi, hogy ők játsszák a vezető szerepet a világban, közben ők azok, akik lemaradnak a világhoz képest, Kínához, Indiához, Egyesült Államokhoz és a többi ázsiai országhoz képest.
2: Viszont arról szólnunk kell, hogy milyen fontos szerepe van napjainkban a változó éghajlatnak.
1: Éghajlat mindig változik, és hát vannak perzisztens, több évtizedes egyirányúnak látszó időszakok, de soha nem szabad arról megfeledkezni, hogy a végtelenségig nem lehet ezt lineárisan vagy exponenciálisan extrapolálni. Ezek a trendek egyszer mindig meg fognak fordulni. Ezt számos adat, sőt minden adatsor tulajdonképpen ezt bizonyítja, de a széndioxid üvegházhatáson alapuló hipotézis, amit 1985-ben döntötték el, hogy ezt konszenzus formájába egy adott konferencián, és azóta azt terjesztik, hogy ez az oka mindennek. Ennek érdekében a legnagyobb ellenség a szénenergia és a szénhidrogén energia, a kőolaj és a földgáz energia lett, tehát pontosan, ami a hatékonysággal szembe megy. Értem én ennek a motivációit, hogy nem lehet elhasználni a jövő nemzedékek elől a föld természeti kincseit, de itt, hogy mi mennyi, ezt nagyon rosszul értjük szerintem. Tehát a Föld sokkal gazdagabb annál, mint gondoljuk, az ember hatását pedig hát sokkal nagyobbnak gondoljuk, mint ami az valójában, amit a globális éghajlatra is kifejt. Tehát itt van egy óriási ellentét a mainstream, tehát a fősodorvonalú nézetek, meg a mi nézeteink között. Megjegyzem, hogy a professzorok Battyányi körébe is elég számosan a mainstream nézetet mondják. Tehát itt nincs egy egyhangú állásfoglalás, nincs konszenzus, hanem néhányan energia munkacsoportban, főleg fizikusok, földtudományi emberek, műszakiak, hasonlóan gondolkodunk, és hát ezeket a gondolatokat foglaltuk össze, és hát ebbe kevéssé vannak figyelembe véve azok az úgynevezett jószándékú környezetvédői meggondolások, amelyek persze bennünk is vannak, de a mi környezeti meggondolásunk az humanista jellegű, tehát úgy gondoljuk, hogy az ember is része a természetnek, tehát az embertől kell megvédeni. Mi egy mértékletességet hirdetünk a felhasználásban, és nem azt a megvalósíthatatlan ideát akarjuk mégis ráerőltetni az emberiségre, amit hát úgy látunk, hogy az Európai Unió képvisel. Tehát innen származik a mi ellentétünk az ő nézetükkel.
2: Szarka László Csaba geofizikus professzorral beszélgettünk.

0: Szoros kapu, keskeny út címmel jelent meg Fábry György könyve, a bölcsész társadalomkutatóval, a Magyarországi Evangélikus Egyház kerületi felügyelőjével beszélgetünk.
1: Két magyarázat van ennek a címnek, mind a kettő egyformán fontos volt. Az egyik az a tartalomról szól, tehát valóban megtalálni azt az utat, amin a ma kereszténységének, az európai kereszténységnek, a világ kereszténységéről is beszélhetnék. Járnia kell, bizony az a keskeny út lesz, és szoros lesz az a kapu, tudnélik. A széles úton mindig nagyon sok a csábítás. Például, ami a legegyszerűbb csábítása, a nagyon egyszerű válaszok. Hogy a világ dolgára nagyon egyszerű válaszok lennének, amit rögtön meg tudjuk mondani kézenfekvően, kezünkbe veszünk egy ilyen világ megmagyarázó könyvecskét, és az a világról 10 mondatban is mindent megtudunk. Vagy a másik ilyen nagy irány az, hogy különböző az egyházak számára, különösképpen a keresztény egyházak számára, a nyugati világban nagyon sok olyan út kínálkozik, amit jól esik járni, de baj lesz belőle. Csak ilyenekre gondolok, mint például hát az egész politikai kereszténység kérdésköre. Tehát az a kérdéskör, hogy hogyan viszonyulunk a mindenkori hatalomhoz bárhol is. Jóból lenni vele az mindig jó, akkor rengeteg pénz lesz, fogalmazunk nagyon egyszerűen. De vajon ez a helyes út? Valójában nem véletlenül, Jézusunk nem véletlenül mondja azt, hogy ti menjetek be a szoros kapun, tehát hogy a nehezebb utat kell járni. Nem, van ennek egy szubjektív vagy egyéni személyes oka is, nekem ez a konfirmációs igén volt. Tehát amikor 13 éves koromban, közel 50 évvel ezelőtt kimondani is, szóval akkor, amikor én konfirmáltam a Csömöri Evangélikus Templomban, akkor az én konfirmáló lelkészem Solymár Péter bácsi ezt az igét adta nekem, és valahogy úgy alakult, hogy ez az ige mindig jellemző volt arra, amit én csináltam az életben. Tehát ennyiben egy ilyen személyes önvallomás is, hogy tetszik.
2: A szoros kapu az mindig nyitva áll a belépni akaró emberek előtt?
1: Annyiban nyitva áll a szoros kapu mindig, hogy a teremtő az mindig vár minket. Kinyitja azt az ajtót. De mi megtaláljuk-e, és felismerjük-e, hogy az a kapu, az a mi kapunk, na ez nem biztos. Néha, amikor zárt kaput látunk, akkor azt hiszük, hogy az valaki más zárta be, de nem. Akkor mi zártuk bele magunkat. Mi zártuk bele magunkat a különböző, hát botorságaikba, nem is bűnt mondanék, botorságot. A botorságaikba bezárjuk magunkat, amikor egyrészt kisütőek vagyunk az egyik oldalon, másrészt hübrisztel vagyunk tele a másik oldalon. És akkor bizony belütközhetünk kapukba, de az nem az igazi kapu.
2: Ön szerint a keskeny úton is el lehet térni mondjuk rossz irányba?
1: Biztosan, persze, tehát semmiképpen nem szabad azt gondolni, és látom időnként a nemzetközileg, tehát a külföldi, meg a magyarországi egyes keresztény közösségekben, személyiségekben, hogy ők a dacból, hogy mi mindennel szembe vagyunk, erényt magasztalnak föl, hogy akkor biztos igazunk van. Attól, hogy mindennel szembe állunk, még nem biztos, hogy igazunk van. A kisebbségben lenni, a beszorítottnak lenni sem garancia arra, hogy nekünk van igazunk.
2: Mi van abban az esetben keskeny úton haladóknak, illetve van-e lehetőségük arra, vagy úgy dönteni, hogy visszafordul, irányt változtat, pontosan azért, mert nem akar tovább haladni azzal az úton?
1: Hogy legyen arra képességünk és készségünk, hogy átgondoljuk, hogy jó úton megyünk-e, ez egészen biztosan fontos. Mert hát hosszú utat teszünk meg most, hogyha kereszténységről beszélek, ez a 2000 év, hát mennyi tévútja volt az egyháznak, és nekünk a mi kis rövidke életünkben mennyi tévútunk van, persze sok. Kell, hogy legyen annyi erő, tehát 2 vagy 3 éve volt az evangélikus egyháznak az éves, mindig van egy éves ige, és az a megkülönböztetés képességén alapult. Tehát ez is ugye bibliai hely, hogy legyen képességünk a megkülönböztetésre. Legyen képességünk arra, hogy amikor eljutottunk valahova, lehet, hogy rossz irányba mentünk. Ezt felül kell tudnunk vizsgálni. Az egy más kérdés, hogyha azért állunk meg, mert esetleg nem bírjuk, nincs hozzá erőnk. Na ezért vagyunk együtt. Azért vagyunk együtt, hogy megint csak egy másik biblia helyet idézzek, hogy elhordozzuk egymás terheit. Tehát ez nagy segítséget tud adni.
2: A könyv tartalmára rátérve, a Magyarországi Evangélikus Egyházra vonatkoztatva mit vizsgál?
1: Ez a könyv, ez 15 év kutatásait foglalja össze, mégpedig egy monografikus formában, tehát nem külön-külön tanulmányokat szerkesztettem egybe, hanem egy egységként dolgoztam fel ennek a 15 évnek a kutatásait, annak a fókuszában valóban a Magyarországi Evangélikus Egyház van, de óhatatlanul ez a teljes magyarországi vallásos egyházi közösségekre is kiterjed, hiszen csak annak a vonatkozásában lehet ezt vizsgálni.
2: Igen, a katolikus egyházról is szó van, a református igen. egyházról is.
1: Hát igazándiból persze nekünk fontosak, időnként talán túlságosan is fontosak ezek a felkezeti különbségek a mi kis perspektívánkból, de hát hogyha ezt egy egész, nem is kell nagyon magasra emelni magunkat, eddig a Bibliáig elmennünk, és láthatjuk, hogy ezek a különbségek valójában ezek a mi perszi létezésünknek a különbségei. Tehát itt azok a kutatások, amelyeket én feldolgoztam, azok között vannak célzottan az evangélikus egyházra vonatkozó kutatások. A legrégebbi talán a 2010-11-ben végzett, kifejezetten a Magyarországi Evangélikus Gyülekezetek körében végzett empirikus felmérés, de a többi az már inkább ilyen országos, sőt több nemzetközi kutatást is feldolgoztam benne, amely általában valláshoz, az egyházhoz való viszonyt vizsgálja, illetve általános társadalmi értékekhez való viszonyt, és a legfrissebb kutatás benne az megint csak az evangélikus egyházhoz megy vissza, nevezetesen az evangélikus egyház által fenntartott középiskolás diákjai körében végezett kutatás. Ez az a kör, 6-8 empirikus kutatás van, nagy mintás empirikus kutatás van benne, tehát ez egy nagyon széles tapasztalati bázison nyugszik.
2: Fábri Györggyel, a Szoros kapu és Keskeny út című könyv szerzőjével beszélgettünk.

0: 15. alkalommal indul útnak a Balatont megkerülő tandemkerékpár túra, amelyen közel 70 látó és látássérült kerékpáros közösen teljesíti a távot. Dr. Tános Marianna, a Mozdulj közhasznú egyesület elnöke nyilatkozik.
1: 15. tandem túra az egy különleges jubileum, és a jubileum köré szervezzük a programokat. Lesz itt születésnapozás Balatonlellén, az első ültetett fa környékén, amikor is a biciklikkel megérkező csapat az ottani Lions Club képviselőivel, a polgármester hivatal segítségével és tiszteletével üdvözli a 15. jubileumi tandem túrát, majd a bicikli túra mellett másnap rögtön egy jótékony barátunk jó voltából vitorlázni viszik a csapatot. Ezen kívül pedig természetesen a napi megtett távok mellett idő reméljük és lehetőség is lesz arra, hogy a Balaton hűsvízében is megmártozzunk az északi parton. Történeteket mesélnek nekünk az Annabál történetéről, megtisztel minket Purgár Réka, aki az Annabál történetéről is írt egy könyvet, és eljön hozzánk, és beszélget arról az élményről, ami őt várta az Annabál alkalmával, és ezzel is egy picit a résztvevőket beleviszi annak a hangulatába, ami egy hagyományt jelent Balatonfüreden. Lesz flashmob, Balatonfüreden tandemezni hívjuk az ott sétáló közönséget, civil közönséget, hogy egy picit ők is kipróbálhassák a tandemezésnek az élményeit, és nem maradhat el esténként az a sok-sok színes játék, amivel egyrészt visszatérhetünk abba a korszakba, amikor talán mindenki megtanult biciklizni, és olyan játékokat viszünk bele az esti programokba, amivel visszatérhetünk abba a vidám gyermekkorunkba, amikor még vándortáboroztunk.
2: Minden év, minden túrájának megvan a maga különleges üzenete. Az idei mit rejt magában?
1: Egyrészt a hagyományőrzést, hiszen ahogy említettem, tandem túra is hordozza magában azt a hagyományt, hogy amit elkezdünk egy közösségben, az egy összetartó erővé válik. És talán ennek a legfontosabb társadalmi üzenete az esélyegyenlőség megteremtésén kívül, hogy azok a kis közösségek, akik együtt gondolkodnak, együtt érzik jól magukat, vagy akármilyen üzenetet visznek a többi ember számára, az nagyon-nagyon fontos, és ezeket a közösségeket a mai social media világában sem szabad elfelejteni, hiszen a közös sportolás, egy közös ügy, egy közös kapcsolódás nagyon-nagyon fontos ahhoz, hogy a társadalmat összekapcsolja.
2: Mi alapján választották ki, hogy ki a látó kerékpáros, illetve ki a látássérült, aki hátul ül?
1: Nyilván a segítőket úgy választjuk ki, hogy egyrészt alaptudás a biztonságos kerékpározás, hiszen ha belegondol, akár a hallgató is elképzelheti, hogy a segítőn, aki 220 kilométeren keresztül viszi a látássérült a társunkat, mekkora felelősség hárul rá. Tehát nem csak sportos testalkat, bicikli tudás, de egy felelősségvállalás is az ő része. És természetesen, ha valaki már látott tandem biciklit, az is fontos, hogy körülbelül a tandem segítő és az utasa egy súlycsoportban vagy egy magasságban legyenek, hiszen ez is nagyon-nagyon fontos. A másik pedig nagyon érdekes, hiszen a csapat tagjai között vannak házaspárok, ahol vagy a férj, vagy a feleség lesz a segítő attól függően, hogy melyik tag látás sérült. Ezek már összeszokott csapatok, nyilván őket nem szedjük szét. És az újaknál pedig abszolút alapkérdés az, amit az előzőekben elmondtam. Családi kapcsolódáson kívül az elmúlt 15 évben vannak olyan párok is, akik már nagyon megszokták őket egymást, és barátságok is alakultak ki közöttük, ami azt jelenti, hogy a hétköznapokban is elmennek barátként bringázni, természetesen az ő kapcsolódásuk, az ő párosuk is adott.
2: Tehát az esemény többek között az összetartozás, a bizalom és az esélyegyenlőség ünnepe is.
1: Így van, és arra is törekszünk az útunk során, hogy civil szervezetekkel, polgármesteri hivatalok képviselőivel találkozzunk, hogy őket is egy picit belevigyük a bicikli túra hangulatába. Nagyon-nagyon készülünk, hiszen a 15. alkalommal aprócska emlékajándékokat is viszünk a minket fogadó civil szervezetek vagy polgármesteri hivatalok képviselőinek emlékfelültetés is lesz két ízben az idén Keszthelyen és Balatonszemesen a polgármesteri hivatal jóvoltából, úgyhogy ezekre az eseményekre teljes szívvel készülünk az idén is.
2: A túra részleteit dr. Tálos Marianna, a Mozdulj Közhasznú Egyesület elnöke ismertette.

0: Madárvédelem Albániában. Dr. Lángné dr. Petruska Szidóniával, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával Posgai Nóra beszélget.
1: Képzeljenek el, kedves hallgatóink, egy gyönyörű, idilli, szinte érintetlen, mocsaras, nádas tengerparti öblöt és egy védett tengeri szigetet, ahol madárfajok százai, egyéb védett állat és növényfajok sokasága él háborítatlanul. A terület világszinten kincs, mindenféle nemzetközi egyezmény védi. És akkor ebbe egyszer csak berobban egy gazdag amerikai üzletember a remek tervével, hogy márpedig ő ide és pont ide szállodákat, luxus üdülőket fog építeni. Hogy hol történik mindez? Albániában. Az eset 2026 május végén soha nem látott civil tiltakozási hullámot indított be, és a madárvédelemből egy-kettőre hatalmas korrupció és kormányellenes megmozdulás lett.
2: Bár személyesen Albániának ezen a részén még nem jártam, de nagyon meggyőző felvételeket láttam többek között a tüntetéseknek is köszönhetően. Hogyha ezt így most térkép nélkül el szeretnénk helyezni, akkor azt mondom, hogy az olasz csizmának a sarkához legközelebbi része ez Albániának, a Vjosa folyó torkolatvidéke, illetve Albánia egyetlen jelentős szigete a Szezán-sziget. Talán a partmenti fejlesztések nagyobb figyelmet kaptak a médiában, hiszen innen indult meg a tüntetés sorozat. Nem csak Albánia szerte, de számos világvárosban is támogatást kaptak az albán diaszpórának köszönhetően.
1: Az öbölről még azt érdemes elmondani, hogy több egymásra épülő nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt áll. Ramszári egyezmény is védi, ugye ez a madaras egyezmény, nemrég a Madárvárt a műsorunkban július 31-én erről volt szó. És ott van a kérdéses öbölnek a másik északi részén az az Orikumi mocsár, az a lagúna, ahol nagyon jelentős magyar madár kutatás, Fülemüle, Sitke expedíció dolgozik Németh Lákos vezetésével. Tehát ez egy nagyon szép, értékes terület, és úgy látszik, az albánok is tudják.
2: Egyrészt a vizes élőhelyek tudjuk, hogy nagyon sok, nem csak madárfaj, hanem számos másik élőlény számára is egy rendkívül változatos élőhelyet kínálnak. Másrészt az elzártság, érintetlenség az egy olyan adottság, ami mindig kedvez az ökológiai sokféleségnek. És itt egy kicsit érinteném ezt a másik területet, a Szezán-szigetet, ami érdekes módon az elzártság az katonai okoknak köszönhető, azonban mégis hozzájárult ahhoz, hogy itt egy védettebb környezet álljon rendelkezésre az élő lényeknek. És hát ez az, amit most ezek a befektetések veszélyeztetnek.
1: Egyébként érdekes, hogy katonai terület Magyarországon is van olyan lőtér, ami például kiemelt fajgazdagságot, növény, rovargazdagságot mutat, hiszen pont ezért, mert hogy oda nem lehet bemenni, azért a természet is jól jár. Na most visszatérve a Szezán-szigetre, hogy közel van Olaszországhoz, azt mondta, ott ugye olasz katonai kapcsolat is van.
2: Hát ez egy szorosban fekszik, tehát itt van a legközelebbi átjárás Albánia és Olaszország között, ami ugye például az emberkereskedelemnek, kábítószerkereskedelemnek is egy nagyon kedvező útvonal. Tehát mind a kettő országnak érdeke az, hogy ezt felügyelni tudják, és itt nagyon komoly együttműködés is van Albánia és Olaszország között. Ez az otrantói szoros, amiről beszélünk, és ez egyébként a Jón-tenger és az Adriai-tenger találkozásánál fekszik. Tulajdonképpen innen lehet a bejárást felügyelni az Olaszország és a Balkán közötti területre, tehát katonai, stratégiai szempontból mindenképpen egy nagyon jelentős terület. 1997-ben úgy tudom, hogy olasz katonai egységet is telepítettek erre a szigetre. Nem tudom, hogy ez még mindig ott állomásozik el, de az biztos, hogy a tengeri együttműködés az Olaszország, Albánia, illetve egyéb államok között is fennmaradt a mai napig, és egy nagyon-nagyon fontos stratégiai kérdés.
1: Amikor Giorgia Meloni lett a miniszterelnök Olaszországban, akkor hallottunk arról a tervéről, nem tudom, megvalósult-e azóta, hogy az Olaszországban lévő illegálisan vagy nem kívánatosan ott tartózkodó migránsoknak egy részét Albániába telepítik.
2: Katonai rendészeti együttműködés keretében állapodtak meg ebben. Megépült kettő ilyen létesítmény, de közben jogi akadályok merültek fel az ezek alkalmazhatóságával kapcsolatban, úgyhogy ez egy nagyon jó kérdés, hogy ez az egyébként nagyon sok pénzből megvalósult létesítmény együttes, ennek mi lesz a sorsa.
1: Na hát oda kell szállodát meg üdülőt építeni akkor.
2: Ez egy nagyon jó ötlet, és remélem, hogy az albán illetékesek is hallgatják.
1: Na ez zárójel volt, zárójel bezárva. Visszatérve erre a konkrét problémára, tehát adott egy gyönyörű természetvédelmi terület, nemzetközileg is nagyon fontos fajgazdagsággal, élőhelyvédelem, stb. Tehát ez nem az a sötét-zöld környezetvédelem, hanem itt valós értékekről, valós védelemről van szó. És akkor jött egy amerikai üzletember, és akart építeni valamit. Pontosan mi épülne ott, vagy elkezdődött-e már a beruházás, és ki ez az amerikai üzletember, hogy kerül ő oda?
2: Jó, akkor kezdjük ezzel. Ez az amerikai üzletember, ez Donald Trumpnak a veje. Van egy legenda, hogy hogyan merült fel ennek az építkezésnek az ötlete, nevezetesen az, hogy egy barátjuk jachtjával hajóztak Albánia parti vizein, amikor meglátták ezt a csodás szigetet, megálltak, odaúztak és felfedezték, hogy hát ide érdemes lenne valamit építeni. Arról nem beszéltünk, hogy ez a Szezán-sziget elzártsága, ez azt jelenti, hogy a turisták oda néhány évvel ezelőttig egyáltalán nem mehettek, és napjainkban is csak egy nagyon kis része látogatható számukra. Viszont vannak itt régi katonai létesítmények, és a szigetet érintő beruházások ezeknek az újjáépítését jelentenék. A part mentén pedig egy 10 000 fős luxus beruházás valósulna meg. Most említette Nóra a Ramszari egyezményt. Nem csak a Ramszari egyezmény által van védettség alatt ez a partmenti terület, hanem egy olyan hálózatnak is a része, amihez az Európai Unió részéről a hozzájárulás a Natura 2000-es hálózat, csak az EU-n kívül ezt máshogy hívják, ahol ugye a lényeg az lenne, hogy bármiféle fejlesztés csak az élőhelyek védelmét megvalósítva fenntartható módon lehet megvalósítani.
1: Tehát lehetne fejleszteni, csak szépen.
2: Igen, ennek a fajta védettségnek ez a lényege, hogy nem tilt minden emberi beavatkozás, de nagyon megfontoltan kell ezt megvalósítani. Itt egy 15 kilométeres partszakaszon építenének 10 000 fő befogadására alkalmas luxus ingatlant. Én azt gondolom, hogy ez nem az.
3: Dr. Lágné, Dr. Petruska Szidóniával, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával Pozsgai Nóra beszélgetett.

0: A jogsegélyben a nagykorúak cselekvő képességének teljes és részleges korlátozásáról van szó. Szalai Kornél Géza jogásszal beszélgetünk. Kérdéseiket, észrevételeiket várjuk minden nap a 255-33-76-os telefonszámon, illetve a szalai.kg@gmail.com címen. A műsorból hallanak egy részletet.
1: A cselekvő képesség korlátozásának egyik lehetséges csoportosítása az, hogy a cselekvő képesség részleges vagy teljes korlátozása az életkor alapján, vagy a bíróság ítélete alapján áll fenn. A kiskorúaknál, vagyis az életkor alapján történő korlátozásnál, hogy azt a korábbi adásainkban láttuk, elsődlegesen a kiskorú törvényes képviselője, szülője, vagy gyámja dönt a kiskorút érintő lényeges kérdésekben. A nagykorú személyek esetében a cselekvő képességet a bíróság a gondnokság alá helyezési perben meghozott ítélettel korlátozhatja. Ebben az esetben elsődlegesen a részlegesen vagy teljesen korlátozott nagykorú gondnoka dönt az ilyen személyt érintő lényeges kérdésekben. A nagykorú személyek cselekvő képességének korlátozása érzékeny, vitákat kiváltó kérdés. A gondnokság jogintézménye ugyanis úgy kíván védelmet nyújtani az érintettek számára, hogy az önrendelkezési joguk súlyos korlátozása mellett az életüket érintő érdemi döntéseket más személyre bízza. Abban a világban, ahol az emberi jogok és benne a személyhez fűződő jogok szerepe felértékelődik, meglehetősen nehéz arról beszélni, hogy egyes személyeknek belátási képességük időszakonként visszatérő vagy tartós, nagymértékű csökkenése miatt helyettük ügyeik vitelében esetlegesen gondnok jár el.
2: Hogyan fejlődött történetileg a nagykorú személyek cselekvőképessége? Milyen szabályozás volt először?
1: A nagykorúak cselekvőképességének a korlátozására sok esetben valamilyen fogyatékosság miatt kerül sor, ezek a polgári forradalmakat megelőző időkben sok esetben a mozgásszervi és érzékszervi fogyatékosságokra is kiterjedhettek. Jól lehet hagyományosan az intellektuális és pszichológiai fogyatékosság volt az érintett. Az ókori római jogban a cselekvőképességet kizárta az elmebetegség, valamint egyes egyéb testi fogyatékosságok, így például a látás és különösen a beszédfogyatékos helyzet kizárták a teljes cselekvőképesség érvényesülését szolgáló egyes, szigorú formasságokhoz kötött jogügyletek megkötését. A kései posztklasszikus római jogban azonban már megjelentek a fogyatékos élethelyzet komplex értelmezésének kezdeményei, ugyanis az elmebeteg, ha a világos pillanataiban lucidum intervallum észszerű döntések meghozatalára volt képes, akkor őt Diocletianus és Justinianus császárok rendeletei alapján teljesen cselekvőképesnek kellett tekinteni, azaz e rendeletek alapján a személy csak akkor minősült fogyatékosnak, ha a társadalmi életben való megfelelő és hatékony fellépésre nem volt képes. A modern jogrendszerek kialakulásával egyrészt általánossá vált az, hogy minden embert függetlenül fogyatékosságától megillet a jogképesség. A kontinentális magánjogokban a római jogtudomány dogmatikai eredményeire hagyatkozva egyértelműen elkülönítették egymástól a jogképességet és a cselekvőképességet. A cselekvőképesség korlátozását és kizárását a polgári korszak magánjogi kódexei három alapon tették lehetővé. Egyrészt a személy életkora, másrészt akaratnyilvánításra képtelen állapota, ilyen például a részegség, harmadrészt elmebetegsége, illetve vele született szellemi fogyatkozás okán. A cselekvőképességre vonatkozó hazai szabályozás az értelmi fogyatékossággal élő személyek emberi jogainak minél szélesebb körben történő biztosítása érdekében jelentős változásokon ment át az ezredforduló időszakában. Az Európa Tanács vonatkozó ajánlása a nagykorú személyek gondnokság alá helyezésével összefüggésben három fontos alapelvet kell a bíróságoknak szem előtt tartani. Ezek egyrészt a szükségesség, másrészt az arányosság, és végül harmadrészt a fokozatosság elvét. Az adott személy cselekvő képessége csak annyiban korlátozható, amennyiben az elérni kívánt céllal, tehát az érintett jogvédelmével arányban áll. Cselekvőképesség korlátozásánál nagyon fontos az orvostudomány állása, ugyanis korábban, főleg a római jognál ez még nagyon csekély mértékű volt, és nagyon szubjektív benyomásokon alapult az, hogy egy adott személynek milyen az elme működése, vagy milyen az a külső más személy számára történő akarat megnyilatkozásának a képessége. És ezért volt az, hogy akkoriban leginkább a beszédképességhez kötötték, hiszen nem volt olyan tudományos módszerük még, hogy a beszédképességben rejlő problémákat el tudják választani az elmeműködés problémáitól, vagy pedig csupán a beszéd szervrendszerünknek a hibájából adódik. Ugyanakkor még egy lényeges dolog, hogy ekkoriban még az írásképesség, tehát egyfajta más módon történő akaratunk külvilág felé történő megnyilvánításának a módja, az írás, mivel kevesebben tudtak, jóval kevesebben tudtak írni, ezért nem vették ezt még figyelembe, illetőleg ilyen precízen nem történt meg az elhatárolás.
2: Szalai Kornél Géza jogásszal beszélgettünk.

0: Indul a Nyitott Porta Napok 2026. Tószegi Faggyas Katalin, a NAK vidékfejlesztési igazgatója nyilatkozik.
1: Idén augusztus 22 és október 4 között az ország 19 térségében 5 hétvégén keresztül nyitnak ki a vidéki családi gazdaságok, manufaktúrák, kistermelők portái. A Herman Otto non-profit Kft.-ben működő kaphálózat vidék és térség támogató egységének szervezésében valósul meg, amihez csatlakozott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is partnerként, és emellett számos szakmai partnerszervezet vesz részt a lebonyolításban és a népszerűsítésben, úgy mint a Kisléptéki Egyesület, a Pannonhelyi Termék Non-Profit Kft., a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség, az Agrármarketing Centrum, az Aktív Magyarország és a Stílusos Vidéki Értelmiség Egyesület. A Nyitott Porta Napok egy programsorozat, amelynek keretében lehetősége nyílik az ide látogatóknak egy kicsit betekinteni a vidéki mindennapokba. Igazából azon túl, hogy az agroturizmus szeretnénk ezzel a programsorozattal népszerűsíteni, az a cél, hogy egyrészt az agráriumot egy kicsit vonzóvá tegyük mind a városi lakosság számára, de bárkinek, aki ide látogat, és egy kicsit meg tudják ismerni, hogy hogy telik egy kistermelőnek a mindennapja, egy sajtkészítőnek a mindennapja, hogyan készül el az a helyi termék, hogyan jut el az asztalukra ezek a helyi termékek, és számos olyan programot lehet kipróbálni ezeken a hétvégéken, amik kapcsolódnak ezekhez a helyi gazdaságokhoz, akár egy farmlátogatás, kertlátogatás, megnézhetjük, hogy milyen termékeket állítanak elő ezekben a gazdaságokban, és ahol állatok vannak, ott állatsimogató is fog működni, részt lehet venni az állatetetésben, de nagyon sok gasztronómiai élmény is várja az ide látogatókat, és kézműves programokon is részt tudnak majd venni.
0: Tehát az állatsimogatók, vagy például a pónilovaglás, ezek a programok a gyermekeket is várják?
1: Igen, abszolút, ez a programsorozat, ez kimondottan a családokat célozza meg. Attól függetlenül persze bárki, aki érdeklődik, el tud látogatni egy-egy ilyen gazdaságba, de ami nagyon fontos, hogy egy családnak egy egész napra szóló élményt is tud biztosítani, mert mindenhol készülnek a gyerekeknek szóló programokkal is, kézműves foglalkozásokkal, nagyon sok helyen lesznek állatok, nyuszik, cicák, ugye mindazok az állatok, akik úgy általában egy ilyen kis vidéki portán megtalálhatóak. De ahol nincsenek állatok, ott is külön készülnek kis gyereksarokkal, olyan játékokkal, amiben egy picit a gyerekek is jobban meg tudják ismerni a mezőgazdasági létet, az élelmiszer előállítást.
0: A Nyitott Porták láthatóságát egy új, országosan a NAK által szerkesztett portakatalógus is támogatja. Mi ez?
1: Ugye ez a Nyitott Porta programsorozat tavaly indult. Amit fontos elmondani, hogy ez nem kimondottan a kamerának a programja volt, mi, mint szakmai közreműködő kapcsolódtunk be. A Herman Otto non-profit Kft.-ben működő kaphálózat vidék és térség támogató egysége szervezésében valósult meg, mi szakmai partnerek vagyunk, és a kommunikációs támogatást vállalt magunkra. Tehát kommunikációs támogatást biztosítunk a programhoz. Így amellett, hogy hirdetjük a programot, kisfilmeket készítünk, amivel lehet népszerűsíteni ezeket a portákat, és egy picit jobban elképzelhetővé tesszük ezeket a programokat. És emellett készítettünk egy katalógust, együttműködve a Herman Otto Intézettel, és ebben a katalógusban a tavaly kinyitott portáknak a kis bemutatkozója érhető el. Ez online formában elérhető mind a NAK, mind a Herman Otto Intézet honlapján. És itt az elérhetőségeket is lehet látni, és az, hogy milyen programokat, illetve milyen tevékenysége van az adott gazdaságnak. De most már ezeket az információkat egy honlapon is elérhető a látogatók számára. Ez a nyitottportanapok.hu honlap, ahol az egész programsorozatban résztvevő porták elérhetősége, programkínálata és az egész programnak az időpontjai megtalálhatóak majd benne.
0: Tehát összefoglalva, a kezdeményezés hozzájárul a helyi gazdaságok megerősítéséhez, a vidéki közösségek összekapcsolásához, illetve a termelői életpálya vonzóbbá tételéhez.
1: Igen, így van. Tehát amellett az agroturizmust szeretnénk népszerűsíteni, ez a termelőknek egy nagyon fontos kitörési pont lehet, egy új fajta értékesítési lehetőség, ha mondhatom így, hiszen amellett, hogy megismerik az ő tevékenységüket, minden egyes ilyen látogatás alkalmával értékesíteni is tudják a termékeiket, tehát egy kiszámítható piaci lehetőséget is tud biztosítani számukra, és ugye az a tapasztalat így a korábbi programok kapcsán is, hogy aki ellátogat egy ilyen portára, egy nyitott portára, és megkóstolja az ott előállított termékeket, ő biztosan vásárolni is fog ezekből a termékekből, fel lehet tölteni otthon a kamrapolcokat, haza lehet vinni nagyon finom lekvárokat, savanyúságokat, kolbászt, sajtot, tehát mindaz, amiben egy háztartásra szükség lehet, mindenféle finomságot.
0: Tószegi Faggyas Katalinnal, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vidékfejlesztési igazgatójával beszélgettünk.
2: A héten történt véget ért.
0: Várjuk Önöket a jövő héten is, ugyanekkor, ugyanitt, a Magyar Katolikus Rádió hullámhosszán. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina
2: és Nagy György András.

0: Hevesi Tamás énekelt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Három óra. Az iránytű következik.

0: Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Gadácsi János vagyok. Vendégem a stúdióban két olyan szakember, akik munkája nélkül elképzelhetetlen lenne az ünnepeink csodája. Köszöntöm a stúdióban Tóth János és Tóth Balázs passzományos mestert. Jó napot kívánok! Köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk.
1: Üdvözlöm a hallgatókat is. Jó napot kívánok!
0: Ilyenkor az augusztus 20-ai ünnepségeken hány helyen láthatjuk az Önök kezemunkáját? Miket figyelnek ilyenkor? Az édesapa.
1: Azt hiszem, hogy 2000, ha nem tévedek nagyot, 2001-ben lett alapítva egy díszegység, a koronaőrség és a palotaőrség. Ez a három egység a piros-fehér-zöld mezsinyomzatot kapta. Ami azt jelenti, hogy a ruhájukon díszítményként a mellükön van egy zsinórzat, ami egy kórjönnek a másolata. A augusztus 20-án a tisztavatáskor már hosszú évek óta a kardboltokat kizárólag mi készítjük. A Hagyományőrző Koronaőri Egyesületnek mi készítjük 91 óta, 92-93 körül alapította meg a Vitéz József nevű valamikori koronaőr, a Hagyományőrző Korona Egyesületet, és azóta a körmeneten ők kísérik mindig a koronát. Annyit kell tudni a Vitéz Józsefről, a megalapítóról, hogy ő részt vett a korona melegítésén 44-ben Sopronban, amikor leszállította a koronát, ő tagja volt annak a csapatnak.
0: Szóval akkor örök ilyenkor nyitva tartják a szemüket, nézik az ünnepségeket, esetleg el is mennek egy-egy helyszínre, hogy személyesen is lássák, hogy szerepelnek a
1: megvoltunk egyik alkalommal megvoltunk díszvendégként hívva a Kossuth térre is, és a Nemzeti Múzeumot is a díszszemlére, és akkor láttuk.

0: miért zarándokolnak el a város szélére ezek az emberek, akik ezeket beszerzik és odaadják a ruhákra.
1: Erről a zarándokra van egy kis anekdota, hogy amikor telefonon megkeresnek, mint készítőt, mondjuk Budáról, és akkor szörnyűködnek, hogy milyen messze vagyok, mondjuk, milyen messze van a műhelyünk tőlük. És akkor mondom viszont válaszként, hogy mondjanak egy olyan vállalkozást, akinek az utca végében megáll a repülő, a vonat, a busz és a villamos tényleg. A Ferihegynél lakunk konkrétan, úgyhogy egyelőre a metró nem jó hozzánk, meg hajó. Úgyhogy bárki el tudja hozzánk jönni. Egyébként, hogy mi a termékkör, az a viselet kultúrát meghaladóan a lakás kultúrát is lefedjük, tehát arra gondolok, hogy igény szerint függönyelkötő csillárok, textil csillárokat a mai napig. Rengeteg olyan templom van az országban, hát a rengeteg persze idézője betéve, ahova az elmúlt 30 évben mi készítettük a csillárokat. Azt úgy kell elgondolni, egy ilyen 6-8 méteres, akár 6-8 méteres csillárokat is készítünk. Persze igény szerint, meg lakásokba is.
0: Tehát ennek a textília részére gondolok.
1: Mi készítjük ámblok. Tehát a drótsodrony, a kábel, a függeszték kompletten nullától. Tehát a mennyezettakarótól a csillár fölött lévő bojtig, ott van egy horog, ami ráakassza a csilláros a csillárját, és kész van vele. Beköti a kábelt, és ég a lámpája jó esetben.
2: Visszatérve a helyszínre, hogy miért ott, ez egy nagyobb családi ház, és a műhely a pincében van gyakorlatilag, meg jó részt már bárhol a házban, ahol elfoglalhatjuk a területet, mert ahogy az ölünkbe esnek, úgymond a bezáró műhelyeknek a régi gépei, úgy bővül a műhelypark, mert nem kívánjuk se kidobni, se tökre tenni, meg parlagon hagyni ezeket a értékes gépeket. A műhelynek, a gépparkjának az átlag életkora kb. 70 év körül lehet.
0: Az a
2: sőt, sőt, van egy 1900-ban gyártott régi stégre gépünk is, amíg a pályában be van gravírozva.
1: Nem, várjál, több van. Hát az 1900-ban, bocsánat, az 1908-ban gyártott, ugye ezek úgy készülnek, hogy a platlinba, ami az alsó vázat jelenti egy fonatológép tekintetébe, bele van ütve a gyártási év és a gyártója. Úgyhogy van több 1908-ban gyártott gépünk a mai napig.
0: És működik?
1: Abszolút, kifogástalan. Jó, lassan megy, ha egy mai szakember, aki egy fonatoló üzembe dolgozik, és bejön hozzánk, azt hiszi, hogy valami baja van a gépnek, vagy ezt kézzel hagyja valaki, mert ez elektromosan ez nem történhet ilyen sebességgel. Tehát úgy kell gondolni, hogy lead méteren, óránként 5 métert ez a gép. Na most, ha ezt valaki hallja, hogy ebből piacra lehet jutni.
0: Kínában nem ilyeneket használ.
1: Nem kéne sehol, Magyarországon sem. Tehát, hogyha nem ruhapaszományt készítenénk, és nem díszítő jellegű paszomány ékítményeket készítenénk ezekből a zsinorokból, akkor nem volna piacképes a gyártása. Tehát méterbe nonsense.
2: Egy működő múzeum gyakorlatilag.
0: Most akkor, ugye az említette, hogy a bezáró műhelyek, tehát hogy egyre fogynak a kollégák már
1: sajnos,
0: a pályáról, vagy
1: sajnos nálunk, amikor én bekerültem a családba, tehát a lényeg az, hogy lettem passzományos.
0: Ezt is meg akartam kérdezni, de...
1: Ne szaladjak előre?
0: Most akkor
2: a... Szinte ugye az a kérdés.
1: Nem, a következő, ez összefügg azzal, milyen műhelyek zárnak be, és hogy kerülhetnek hozzánk gépek. Tehát akkor mondjuk az, hogy a János megkérdezte, hogy lettem én másik János passzományos.
0: Hogy lett passzományos János?
1: Köszönöm a kérdést. Hát ugye ebbe a szakmába, a gombkötő szakmában nem volt a második háború óta képzés, iskolai képzés. Úgy lehet bekerülni, hogy vagy beleszületsz, mint ugye itt látszik a mellettem ülő dényeltes fiam, vagy benősülsz, azt tettem én, vagy mondjuk, ha találsz egy öreg mestert, attól tanulsz, hogyha találsz ilyen mestert. Na most én benősültem egy olyan családban, ahol egy passzományos mesternek volt 4 gyermeke, 3 fiú és 1 lány. A fiúk már szerencsére foglaltak voltak, úgyhogy neki ma

0: lány maradt, benősültem, és most a napjainkban, ez még annyit, hogy ez 80-ban történt, a megismerkedés. Akkor még az országban, 80-as években körülbelül volt 10 passzományos műhely.
1: Összesen az egész országban.
0: Abszolút. Ez most hozzávetőleg egy szám, de majdnem eltaláltam. Ebből a mi családunk 6-ot vitt. Mi vittünk 4-et, ugye 3 sogorom, meg mi is egy önállóan a feleségemmel egy másik műhely, és volt 2 unokatestvér. Tehát a 10-ből lefettünk 6-ot. Ebből napjainkban már szinte csak 2 működik ebből a 6-ból. A miénk, rosszul mondom, mert 3. Még egy unokatestvér is működik. A többi már sajnos kihaltak a mesterek, és a felszabadult gépek, ezek már eladhatatlanok. Ezek 0 értéket képviselnek, ugyanakkor megkapótolni akarod, nincs hozzá pénzed. Mert a mai legyártatni ezeket a régi típusú gépeket, a lényeg az, hogy ezek nem normális fonatológépek, különséges fonatológépek, hanem kimondottan ruhazsinort gyártógépek. Ezek a kereskedelemben nem kapható. Tehát Kínában megveszel egy fonatológépet, mondjuk nagyságrendileg 1 millió forintért, akár egy 24 babás körzsinort gyártógépet. Ez a gép kevesebb babaszámú, de sokkal komplikált a zsinorgyártási eszköz. Tehát az a pályalap, ami működteti a gépet, a sokkal komplikáltabb. És senkinek nem kell. Ez olyan szűk ez a piac, szinte Magyarország, aminek ez a termék kell. Tehát azért ne vagyunk, hogy mondjam, veszélyben, hogy majd a Kína jó lealáz bennünk, és behozza ezt a gépet, és mert nem piaca. Ennek a piaca csak az országban van, szerencsére itt meg igen, úgyhogy tudunk gyártani ezzel a géppel ilyet.
1: És Tóth úrhoz nagyon nagy bizalommal lehet fordulni, ugye többször beszéltünk telefonon is,
0: igen.
1: És amikor telefonáltam, mindig mondta, hogy tessék, Tóth passzományos vagyok, és akkor ilyenkor a vonal túloldalán az ember vesz egy nagy levegőt, megnyugszik.
0: Nem, tényleg olyan?
1: Érzi, hogy a békebeli világba csöppent, itt minden rendben lesz. Már úgy veszi fel a telefon.
0: Nem tudja, még mi vonatkozik ebbe. Amíg a 90-es években nekiálltak ezt a vállalkozói minősítést adni, mindenki vállalkozó. Csak én volt egy idő, aztán már letettem róla, hogy kikértem magamnak, hogy vállalkozom, én kisiparos vagyok. Mert én már 77 óta kisiparos vagyok, tehát én mindig is szinte kisiparos voltam. Fondom szerintem, akkor most már másképp gondolom ezt, de akkor arra gondoltam a 90-es évek elején, hogy szerintem nekem a vállalkozó mondjuk az a fiú, aki lányokat futtat, arra vállalkozik, hogy jó esetben majd keresnek neki pénzt. Én meg a saját erőmből, tudásomból létrehozok egy értéket, amit eladok, és abból van nekem pénzem. Tehát én egy kisipart gyakorlok önmagamtól, magam erejéből.
1: Igen, tehát hogy a 90-es évek zavaros világában ennek a szó, hogy vállalkozó lett egy rossz értelme.
0: Ja, mert mindenki vállalkozó lett, bármit csinál. Tehát
1: azért vannak becsületes, rendes vállalkozók is természetesen a nyilván, Isten. Csak hát sajnos ez így abból az időből kíséri ezt a szót, de hát mit csináljunk, akkor ön kisiparos, és végzi a kisipart szorgosan évtizedek óta.
0: És akkor még egy mondat az előbb, hogy volt egy ilyen szlogen régen, még a 80-as években, 70-es, hogy a kisiparosok a lakosságszolgálatában, és komolyan mondom, ezt úgy is gondoltuk. Tehát mi tudtuk, hogy fölépíteni egy vállalkozásba, elérni egy presztízst, az hosszú idő, amíg az embert olyanná ismerik meg, amit szeretne, hogy megismerjék. Ugyanakkor le tudja pusztítani magát pár rosszul elvédett munkával. Tehát amit addig fölépített, 2-3 rossz munkával leamortizálta magát.
1: Hát egyébként, hogyha már ott tartunk, mondjuk, hogy 77 óta kisiparos, tehát azért a 70-es, 80-as években, hogy hát Balázs olyan szemtelenül fiatal, hogy nem emlékezhet rá, meg fogalma sincs erről, mit beszélek, de hogy hát hogyha valami minőségi munkát akart az ember, akkor csak egy kisiparoshoz fordulhatott. Nem?
0: Meg akit ajánlott, valaki ismerőse.
1: Akkor abban az időben, nem tudom, egy állami céghez, vagy megrendeléssel elmenni egy hétköznapi embernek lehetetlen volt, és nem is úgy csinálták. Valóban nem a sajátját végezte akkor az állami szféra, egy gyár, vagy ilyesmi, mint ahogy a kisiparos találkozott személyesen a megrendelővel, és neki adta át azt a darabot, amiről éppen beszéltek.
0: Még mindenre volt iparos, minden szakmának volt kisiparja, meg tudta csinálni. Egyébként egy kis számisztika, hogy amikor az aposom kiváltotta az ipart 54-be, 1954-ben lett passzományos, Én akkor születtem. Amikor én kiváltottam ezt az ipart, nem volt egy másik, kiváltottam a 84-ben az ipart, akkor született a fiam. Ő kicsit elkapkodta, mert a gyermeke előbb született, míg ő átvette tőlem, mert most már ő a tulajdonos a cégnek, én már csak besegítek. Úgyhogy jó kezdet.
2: Papírra helyet cseréltünk, mondjuk inkább így.
1: De azért érzem az arányokat, tehát az édesapja viszi azért a szót szerencsére.
2: Igen,
1: tehát...
2: nagyobb a rutin.
0: Nem, hát talán az évek több, de nyugodtan beszélj most, akár most.
1: Nem, azért mondtam.
0: Baj, nem, és nincs ezzel baj, nem. Én nekem egyébként jó is, hogy szóba hozta, mert nagyon büszke vagyok arra, hogy a fiam most abban a székben ül és velem van, és erről beszélgetünk. Mert a három sógorom egyik leszármazott gyermeke sem tudta folytatni a apja foglalkozását. Tehát mindegyiknek volt a háromnak öt gyermeke volt, és egy se tudta tovább vinni a szülői szakmát. És nagyon tisztelem őt azért, hogy napi 24 órában látta, hogy milyen rabszolgamunka ez, ugye ott született, ott volt pályakezdésig, és mégis választotta ezt a szakmát. Tehát ez nekem azért dicséretes, mert hogyha nem teszi, akkor most az a géppark, meg minden is, mint a többi, a sógoromké, amivel enyészeté lesz a gépek, a miénk is az lenne. És most szerencsére a fiam megmentett ebből. És gratulálok érte neki.
1: Hogy csinálta? Köszönöm. Miért gondolta így?
2: Igen, akartam.
1: Unoka testvéreivel, hogy nem szaladt el egy másik világba hasonlóan?
2: Hát, lehet, hogy ideje korán, vagy nem tudom, belső erőből, vagy olyan, felfogtam, hogy én nem kívánom élni az ember, aki ezt a szakmát befejezi Magyarországon. Tehát, hogyha most én ezt nem folytatom tovább, akkor jó eséllyel ez itt zsákutcába jut, mint egy csomó másik ilyen kézműves vállalkozás, és a tudás egyszerűen elvész, és nincs aztán honnan felszedni. Vannak emberek szerencsére most is, akik például Dr. Hajú Tamás, és aki otthon próbálkozik munka mellett ilyen dolgokat készíteni könyvből, meg külső fotók alapján gyakorlatilag. De egyébként is azt tapasztaljuk a környezetünkben a beszállítóinktól, úgymond, hogy ott se vették át, tehát a faesztergerősnek se vette át a fia a szakmát, aki nekünk szállít kellékeket. A szabóknál is ugyanaz a probléma, miért ez szobásban fölmerül, hogy a fiatalok már nem akarnak úgymond ilyen kemény munkával foglalkozni. A szakemberek körülöttünk egyszerűen kezdnek előregedni, úgyhogy én most például bajban vagyok ezzel, hogy egyfolytában új lehetőségekkel keresni, mert...
1: Hogy tudjanak dolgozni egyáltalán.
2: Igen, mert ugye mi bájunk az, hogy mi kis szíriás termékekkel foglalkozunk, és nem mehet ebbe egy CNC műhelyből, hogy kérek 10 darab valamit, mert egyszerűen nem állítja ebbe a képet 10 darab valamiért. Úgyhogy ezek a napi kívások megvannak, de azért van egy pár fiatal ember, aki még aktív.
1: Úgyhogy... Térjünk még vissza egy kicsit a árucikkekre, vagy azokra, ami mindent készítenek. Mondjanak ilyen békebeli tárgyneveket, paszomány, meg kardboy, meg ilyeneket. Mi minden van még, amit megrendelnek önöktől, amiket készítenek? Gondolom, hát, nagyon sokféle árucik van
0: mindent
1: palettán.
0: Is, mindent is. Tehát a ruha díszítményeit, ami a...
1: Sőt, egy díszegyenruhára, mi minden? Hány darabot készítenek egy díszegyenruhára, amivel kiáll a díszegység augusztus 20-án?
2: Mondod? A klasszikus huszárt? Fentről lefele akkor van rajta egy csákó rózsa, tolfogóval, hogyha esetleg van rajta egy csákó vitézkötés, a csákó van rajta körbe zsinórzat, meg passzományszalagok, az rendfokozattól függően, van rajta vázsinór, nyilván körbe a ruha zsinórozott, és vagy telepített, vagy pedig valamilyen makkos, gombos, vagy úgymond kutyatökés motivummal ellátott dolmány van rajta, aztán van rajta egy díszöv, egy kardbolyt, bocsánat, a mentekötőt azt kihagytam, meg a mente teljes szerelését, plusz hátadísz, plusz újadísz, plusz aztán a nadrágon a nadrágtalpas vitézkötés, és aztán a csizmarózsával befejeztük a mi működésünket. De hát egy 20 kb. 300 plusz egy alkatrészből áll, abban az egy az a ló vagy az ember, azt már nem tudom fejből, de elég sok mindenből áll egy 20, úgyhogy szerencsére nagy
0: mérkésünk vagyunk. De tulajdonképpen minden tartozékán, a csákótól a csizmáig, mindennem van valami jelenlét a zsinort illetően. Tehát a díszmagyar öltözeteknél például aminek nagy kultusza volt a több időszakban, és azt valódi arany és erős tartalmú zsinorral zsinorozták, díszítették, és mindent kézzel készítettek. Tehát nekünk is van a birtokunkban, és sok hallgató nyilván múzeumban látott egy eredeti kivitelbe készített egy diszmagyar öltözetet, azon a díszítmények, azok eredeti aranyat, ezüstöt tartalmazó fonalból készült a zsinórzata, zsinór, és kézzel verték nyergenver, zsinórból van, kézzel sodorták a gombokat, a diszgombokat kikötötték, tehát az 1800-as években szinte nem volt olyan termék, vagy zsinór, amit ne kézzel készítettek volna rajta. Mondjuk egy talán a gombhurok, mert akkor már volt fonatológép, ugye 1700-as évek végén, 1800-as években már volt fonatológép, ami képes volt bizonyos zsinórok gyártására, de azokra nem, amik a díszmagyar jellegű ruhákon van, mert azon teljesen speciális zsinórzat van.
1: Kedves hallgatóink, augusztus 20-án, hogyha körülnéztünk, akkor minden ünnepségen láthattunk díszelgőket, és a díszelgőket pedig a Tóth Paszományos cég öltözteti. Az imént elhangzott, hogy hogyan néz ki egy huszár egyenruha, mi mindenből áll, és ez mind-mind ott készül a Tóth Paszományos műhelyben. Vendégem a stúdióban Tóth János és Tóth Balázs, a két készítő. Egy kis zene után folytatjuk a beszélgetést, és majd azt fogom kérdezni, hogy zajlik az ő munkájuk, hogy készítik ezeket a csodákat.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést. Témánk, hogy hogy készülnek a díszegyenruhák, amelyeket például láthattuk az augusztus 20-ai ünnepségeken is. Vendégem a stúdióban Tóth János és fia Tóth Balázs, passzományos mester. És akkor menjünk a dolgok mélyére. Eddig ugye beszéltünk a szép zsinorokról, bojtokról, csákokról. Hogy készülnek ezek? Milyen gépeket használnak? Ugye arról is szó esett már, hogy a régiek, de mégis hogy mozgatják ezeket a gépeket? Hogy zajlik maga a munka? Egy-egy ilyen zsinorzat hogy kerül ki a kezeik közül? Balázs.
1: Akkor kezdjük a karbolytal, mert már is ott beszéltünk róla, akkor felvázolom, nagyjából olyan néz ki egy karbolyt készítés. Ugye a karbolytnak a szalagját egy zsakartszövőgéppel, vagy satosegű zsakartszövőgéppel elkészítjük, ami egy ilyen hajós szövőgép a mai karosgépekkel ellentétben. A hajós azért jó, mert a szalagnak a két széle az egységes, és ugyanolyan, és ez a katonai szalagoknál ez nagyon fontos, hogy ne legyen olyan szalaghatása, mint a belépők átjárt szalagoknak, és mert a két széle az nem egyforma, és az hadseregnek az nem megfelelő. És ennek ezt a szalagot majd, miután leszöltük, azt bebőröztetjük egy idős bőrös mesterre, mert ugye még nem találtunk egy fiatalabbat, mert nem is keresünk, igazából meg az úriember még dolgozik. Úgyhogy utána a karboltnak van egy mag fa formája volt régen, de most már műanyag 3D nyomtatóval nyomtatott formát használunk, mert a fafaragó szakemberünk már szintén tudott vállalni minket, úgyhogy ezt már magunknak nyomtatjuk. Ezt alulra egy textillel befedjük, aztán és a rajtot is egy félig automata szövőszékkel, szövőgéppel megcsináljuk, egy galongép, eltakított galongéppel. Ennek a műszaki tartalma pontosan meg van határozva a mindenkori öltözködési és felszerelési szabályzatban. Nekünk a legtöbbet forgatott szabályzatunk az a 1876-os öltözeti és fegyvert, nem tudom milyen szabályzatnak hívják pontosan a nevét. Abban nagyjából a 48-ban használt szerelékeknek a többsége ugyanaz nagyjából. A korábbi időszakban még a 31-ig van, aztán viszonylag Habsburg képgyűjteményünk a akkori szabályzatból, ebből szemezgetjük ki a pontos méreteket, meg az összeállításnak a sorrendjét, de a mai darabokat már, nyilván azokat már mi írtuk le a műszaki tartalmát,
0: meg is tudják csinálni.
1: Igen, meg tudjuk csinálni. Erre kerül tehát a karbolythoz már van rojtja, van szalagja, van még egy sodrot zsinor, amivel körbedíszítjük a címeres részt, azt a sodrot zsinort is kézzel készítjük, vagy géppel, attól függ, hogy milyen sodrásra van szükség. Kézzel. Ezt most kézzel csináljuk a karbolythoz. És a címert azt pedig hímeztetjük egy műimzővel. És akkor így ennek az összevarrása, ez egy pár órás munkafolyamat, általában kelten csináljuk, mert szerencsére honvédség rendszeresen rendeli ilyen 100 darabos mennyiségben éves szinten ezeket a karbolytokat, úgyhogy ez egy kellemes támasz a működésünknek. Erre lehet számítani, úgyhogy úgymond ezt szeretjük az ilyen munkákat, főleg a honvédségi, meg egyéb ilyen állami megrendeléseket, amik úgy fixek, mert üres időben úgymond tudunk velük haladni, és akkor nem nézzük csak úgy a falat.
0: A kardbolyt az aranyszínű, vagy ezüst?
1: Igen, a többség
0: van. Hogy tiszt meg lesz, vagy
1: altisztnek. Így van. Hát ez ilyen 90%-ban általában tisztit csinálunk, és van egy pár ezüst is.
0: Honnan tudják, hogy ezeket hogy kell csinálni? Ugye említette az édesapa János, hogy nincs ennek képzése. Honnan vették a tudást akkor?
2: Most már nagyon vártam ezt a kérdést, mert nem akartam volna kimenni a stúdióba, hogyha nem beszéltem volna a gombkötő mesteremről, akitől a szakmát tanultam, nullától a mostani tudásomig. Csehi Pálnak hívták, őt 91-ben ismertem meg, és ő volt az a gombkötő mester, aki kézzelje, hogy úgy adta át a tudását, hogy nincs irodalma. Ennek a szakmának konkrétan nincs egy könyv, hogy abból felolvasta volna bármit is, hanem fejből ő 50-es évek után egy állami cégnél volt modellező. Tehát ez azt jelenti, hogy 1950 és 90-ig, 40 évig nem foglalkozott ezzel a témakörrel, és fejből megtanította úgy ezt a szakmát, hogy olyan szinten vagyunk most, hogy biztos, hogy volna olyan termék, amivel zavarba lehetne hozni valaki, behozni egy olyan furcsán kikötött egy bizonyos dolgot, de eddig még nem volt ilyen. Tehát mi már az ő tudását átvéve mindenről gyártási rajzot készítünk, mindent lefotozunk, mindennek van egy leírata, a gyártási technológia, műveleti sorrendje. Mi már könnyen másoljuk önmagunkat, de ő ugye mindezt fejből adta át nekünk. Most már a kardbojtot, vagy bárminek a gyártását, ugye az első, amikor bejön valaki hozzánk és rendel bármit is, az első, hogy lemodelezzük, gyártunk egyet magunknak. Ez a leglényegesebb dolog. Ekkor beárazzuk, kiajánljuk a megrendelő irányába, és ha rábólint, akkor nekiállunk gyártani. Tehát olyan nincs, hogy valaki bejön, elod egy terméket, letesz elénk, és ahhoz mondja, mennyire csinálja Tóthor ezt meg? Hát honnét tudjam? Hát majd, hogyha nem mi gyártottuk, bocsánat. Ha teljesen új terméket hoz be, akkor kimodellezzük, és akkor már van egy gyártási művelet, és akkor tudjuk az árát, és gyártjuk. Ma már mindennek irodalma van nálunk.
0: És akkor mi a legfontosabb? Önök varnak, vágnak, szabnak, kötnek, csomóznak. Milyen fogások vannak?
1: Hát így ebbe a sorrendbe.
2: Minden, igen. A zsidor termeljük. Hát ugye van például ilyen, hogy most a az a szabómester, aki zsinorral dolgozik, nem tudom alapesetben, hogy végezi le például a huszár ruha tekintetében a négyszög zsinort. Ennek van egy egyszerű metódusa, és hogy a zsinor véget egy viaszolt fonallal sluflit kötünk rá, elvarjuk, és alig egy ilyen körön pizognyi rész, mondjuk egy 2 millimétert körülbelül, 2-3 millimétert átbandázsolok, elvarom, és úgy le tudom vágni, és akkor el tudom tüntetni ezt a zsinór véget az 5 mm-es zsinór mögött. Tehát ennek ott van szerepe, amikor egy zsinór véget el kell tüntetni a másik alatt, akkor nagyon rövidre kell szabni, nyilván. Különben nem fedi el.
0: Itt a szabás akkor.
2: A szabás. Igen, itt van a szabás.
0: Hát meg a jó szem.
2: Csak, de hát itt vannak ilyen... Ugye nekem régi sírámom volt már a 90-es évben, amikor kezdtem belemerülni ebbe a gombkötő részbe, mert 80-tól 90-ig csak passzományoskodtunk szinte. A református paláskötőn kívül mást a műhelyünk nem csinált. Igazi gombkötő munkát 91 után csináltunk, amikor megismertem a mestert. Ő tanítottam meg a csillárt, a bojtokat, bármit is. És nekem régi vágyam volt, amikor láttam, hogy kezdett kialakulni, hogy visszatért a zsinoros ruha viselete, hogy össze-vissza készül bármilyen ruha is szabok által. Persze igen, mert nem volt mihez nyomni, nem volt szakkönyv.
0: Tehát látták nyilván valami könyvben, és akkor abból
2: megpróbálták. Tehát az volt a hiba, hogy valaki legyártott valamit. A másik azt etalonnak, nem volt helyesen megcsinálva a ruha, másik etalonnak gondolta, lemásolta. Már mindjárt egy kettő helytelen ő elkészített ruha, és ez fokozódott.
0: De jó, nem volt mindenki olyan, mint önök, hogy a katonai szabályzatból dolgoztak volna.
2: De én már akkor mondtam, és olyan helyeken is mondtam, hogy kéne, még vannak jelmez tudású, jelmezkészítő szakemberek, és most itt van nálam, amit itt hagyok majd önnek ajándékba, és bármit is kezdhet majd vele. Ez a Himberger István írt egy könyvet, az élete főműve, több könyvet is írt, de ez a könyv ez mindent is visz, ez kimondottan szakkönyv. Szabóknak készült.
0: Álljak be szabónak?
2: Nem fontos, de dicsekedhet vele, hogy milyen
0: is. Van ilyen.
2: Igen. Hát majd valakinek átpasszolját most. Ha nem, akkor visszaadja nekem is.
0: De nagyon szívesen vágot. Megnézem egyébként. Látom, itt egy gyönyörű huszáregyenruha van. Abszolút. A borítóján. Eszembe jut Somogyi Győzőtől a nagy huszárkönyv. Például gondolom, megvan önöknek.
2: Ővel dolgoztam több alkalommal, a Somogyi Győzőnek dolgoztam. Most ez mindegy is. Most ez zárójeles mondat volt. Erről a huszárkönyvről annyit kell tudni, hogy ebből egy valamilyen jártassággal, zsinór jártassággal bíró ember el tud készíteni egy ruhát, mert szakszerűen le van írva, hogy kell a gép alá tenni, műveletek sorrendje, hihetetlen profi ez a könyv, úgyhogy majd esetleg, ha úgy gondolják, meg lehet, hogy mi az elérje. Én ebből nem részesülök, nem reklám nekem, csak
0: de
2: azt szeretném...
0: Nagyon szép, tehát engem érdekelnek az ilyen régi dolgok.
2: Nem, úgyhogy... ennek János, ennek is az a lényege, hogy azért kell, hogy forgassák, mert akkor nem készülne sok helytelenül elkészített ruha. Olyan sok összfér ruha készül, és ez hiba. mert az marad vissza mondjuk 2050-ben, előveszi az unoka a nagypapának a ruháját 20-ból, vagy 19-ből, és az hiszi, hogy arra lehet hivatkozni, mert az régen készült, biztos rendben van. Nincs rendben. Tehát ha silány ruhákat készítünk most, akkor 50 év múlva úgy lesilányul az egész, nem is kell viselni, mert felesleges cirkuszi jelmezhez, de nem is tudok jelzőket találni hozzá. Mert olyan, tehát tényleg.
1: Szerencsére.
2: Föl is, hát is a fiamnak
1: az, hogy megvan lehetősége a érdeklődő és gyakorló szabóknak, hogy meglátogassak bármilyen múzeumot vagy tájházat akár, mert vannak olyan régi ruhák, amik úgymond bele lehet nézni, meg lehet nézni, hogy a régiek hogyan csináltak, meg utána lehet úgymond így járni, mert nyitottak a múzeumok ilyen dolgokra. Nem egy szabót ismerünk, aki ezt csinálja, és rendes, autentikus terméket tud aztán előállítani. És így visszatérve a szabályzatokra, hogy milyen biztonsággal lehet abból dolgozni, most, hogy van egy kis rutinunk, és nekem kicsi, a fatalának kicsit, vagy itt is van kicsit nagyobb, azért a szabályzatokból, bizonyos évedből feltűnik, hogy nem biztos, hogy akarta tudni, vagy továbbadni az információt a szabályzatírója, tehát nem helyes a leírás, rosszabb benne a lépések, tehát direkt rosszul lett leírva, hogy ne lehessen lemásolni akár a terméket. És azt, aki tudja, hogy csinálja, az látja, hogy az úgy rossz, de aki meg odaül, hogy akkor ez apja megcsinálja, akkor nem fog sikerülni például.
0: Ilyenek vannak, aki gondolna.
1: Ugye? Ilyen.
2: És még egy dolog ezzel pariban van, hogy a hadtörténetekben rengeteg eredeti ruha van 48-ban, tényleg a múzeumban. És ott is van olyan, hogy egy időben származó ruháknak a díszítményei nem feltétlen azonosak egymással. Ez annak az eredménye, hogy rengeteg passzományos gombkötő műhely volt akkor, mert nagy kultusza volt ennek a viseletnek, és nem készítette mindenki, például ez a tükörképes megoldás, ami azt jelenti, hogy a bal karon meg a jobb karon a díszítő passzománynak tükörképesnek kéne lenni optimális esetben. Valaki meg egységeset csinált, egyformákat, mindegy, hogy balra jobbra tette. És ugyanez jelen volt a mezsinózatnál, ahol meg nagyon szembetűnő, van egy csomó olyan motivum, amikor az ember ránéz az öltözetre, látja, hogy nem tükörképes, mert mind a kettő olyan irányba megy, hogy és az zavaró, persze annak a szemnek, akit ez érdeke, meg különben meg az ember általában, ugye azt is szoktam mondani, amikor az ember valakivel beszélget, és a tekintetét oda vonzza az öltözetre valamilyen formába az embernek, akkor valami helytelen dolog lehet, mert különben nem tudok az ember szemében nézni, mert elvonja a tekintetemet a bármi is a ruházaton. És az szokott lenni sok esetben, hogy van egy korrekt mezsinorzat, díszítés, és olyan olyan zsinórdísznek a karra, az alkarra, ami kitölti az egész kart, és az durván helytelen.
0: Tehát sűrű, az sok.
2: Sűrű, és oda néz az ember, mert most beszélgetünk, és mi van ott? Az emberek feltűnik, hogy úristen, hogy került az oda? Mit keres az ott?
1: Meg hát a mai viseletek kultusza és a Csontváz Attilából indult el.
0: Csontváz Attila?
1: Igen,
0: az egy ruhafajta.
1: Az egy ruhafajta, az egy olyan dolmány, derékben van szabva, csákos, az alja kb. Térdig vagy térközépig ér, és egy klasszikusan egy makkos párok vannak fentről lefele V-alakba elrendezve. Ne segítsél, légy szíves. És a régi nagyjaink, a 48-as nagyjaink is ilyen ötleteket viseltek. Ők ugye azért kezdték ezt el hordani, mert hogy ez egy politikai elhullás volt a Habsburg elnyomás ellen, és nem voltak hajlandók fölvenni a díszes magyar ötleteket akkor már, mert hogy a nép milyen szegénységben van, és ők nem fognak ebben megjelenni szinte sehol. És akkor ezt a kultuszt elvenítjük, vagy őrzik meg ma is. És mit akartam ezzel mondani?
0: Vannak különleges megrendelések, emlékeznek olyanra, amire nagyon meg kellett dolgozni?
2: Most a fiam elmeséli, mert most volt két olyan megkeresés részünkre, amiben kicsit kinőttük magunkat, és öregbítettük a műhelyünk hírnevét. Meséld el a svéd filmet, meg a...
1: Igen, egy svéd sorozathoz.
2: Neveti bozomlok.
1: Valami rendőrös sorozathoz, nem tudom a címét, nem beszél svédül. Egy magyar szabó dolgozik nekik, és kerestek egy speciális szalagot, amit nyilván ők is kis szíjába kerestek, és nem találtak gyártót a világon, aki elválta volna, mert amit amúgy most már egyszerűen tűnő, de egy tölgyfalevelet kellett volna leutánozni egy 2-3 centis szalagon, fekete háttér, egy két hős géppel kellett megcsinálni.
0: Ez egy svéd egyenruhához kellett?
1: Ez egy svéd csendőri rendőr egyenruhához kellett.
0: És otthon ők ezt már nem találták.
1: Nem, mert keleti meg volt a helyi készítők többsége. Amúgy ez Európa szerte igaz, hogy csak azok a műhelyek maradtak fenn, ahol a katonaság ma is rendszerített olyan dolgokat visel, amihez kell egy gombkötő műhely. Hogyha nincsen, akkor azok a műhelyek is bezártak. Tehát Európában se ismerünk sok műhelyt rajtunk kívül, aki még foglalkozik ilyen dolgokkal. Mindig is a svéd produkció végül megtalált minket egy magyar kapcsolaton keresztül, hogy ismernek-e valakit, aki bemer ilyet vállalni. Mi meg azt hittük, hogy igen, aztán muszáj volt, aztán be is vállaltuk. És akkor nemrég került hozzánk a szövőgép, még nem is tudtunk rendesen szőni vele, és aztán egy hónapos munka volt, mire rájöttünk, hogy nem lehet megcsinálni azt a szalagot, és végül aztán két hét alatt rájöttük, hogy lehet mégiscsak megcsinálni azt a szalagot, úgyhogy első próbára már nagyon rajtunk volt a határidő, úgyhogy első próbára szerencsére sikerült olyan minőségbe átadni a munkát, hogy azt mondták, hogy köszönjük szépen.
0: És akkor hány darabot kellett ebből készíteni?
1: Hát ez egy háromfajta szalag volt.
2: 30 métert, vagy ilyesmét. Keveset?
1: Méterbe keveset? Befektettünk abba a filmbe.
2: Nem, ez a tudásunk gyarapítása. Van,
0: szóval ez referenciának nyugodtan innentől kezdve.
2: Nem, egyébként, hogyha belegondolunk, a megrendelők teszik nagy a műhelyeket, mert mindig hoznak egy új terméket, az a gazdagodunk mi, tudásilag. Tehát, hogyha mindig ugyanazt csinálnánk, akkor maradnánk valahol is. De ez a új, és van most egy másik, amit szintén a fiam, sok minden dicséretes a fiamban, de az meg, ami már nem mondta, hogy a apa-fia tudásilag túltett például rajtam a szalagszövésbe, most a számítógépen egyébként informatikus mérnök képesítése van, azt elhallgatta ő, kijárt ő egy egyetemet előtte, mielőtt passzományos lett.
0: Úgy látszik, nem kérdezte.
2: De nem, az, ez most csak ott fontos, hogy számítógépen készíti a zsakardgép szövő mintáit. Tehát amíg a sógorom a legnagyobb passzományos az országban, még szerencsére köztünk van, ő a mindennek tudója. Amit ő nem tud a zsakard szövőgép tekintetében, azt nem kell tudni, de komolyan. De elmúlt 80 éves, most éppen a héten lesz, úgyhogy gratulálok az életkorodhoz, Józsi. Elmúlt 60 évben, mert érettség után nem ő passzományos lett. Akkor még lehetett. 60-as években. Az elmúlt 60 évét ebbe a szakmába töltötte a műhelyébe. Ki nem mozdult onnét. És ott élte le az életét ezzel a tudással. Na, és a fiam most csinált egy olyan szallagot, ami mindent visz. Nekem, akinek a Nemzeti Múzeumnak készült, most nem mondtam, hogy fel kellett locsolni az átvételkor az átvevőt, hogy annyira elájult tőle, de nagyon meg voltak vele elégedve tényleg. Mondd el a szalagot?
0: Egy kis zene után mondja, vagy legyen kívánsére a szalagot, Balázs. Kedves hallgatóink, továbbra is a Tóth Passzományos Műhely két kiváló mesterével beszélgetek, akik közül az ifjú Balázs, elnézést, számítógépen tervezi egyetemi végzettségének megfelelően ezeket a dolgokat, mint megtudtuk a büszke édesapától, és egy kis zene után majd megtudjuk, hogy mi történt itt ezzel a Nemzeti Múzeumos kérdéssel.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést. Így augusztus 20-a után néhány nappal visszatérünk legalábbis látványban a díszelgőkhöz, az ő ruháikhoz, az ő elegáns viseletükhöz. Vendégem a stúdióban Tóth János és Tóth Balázs, passzományos mester, akik készítik ezeket a gyönyörű passzományokat, díszegyenruhákat és a hozzávaló alkatrészeket és mindenféle kardbojtokat, és amiről már szó esett korábban is. Ugye még a 90-es évek után megváltozott ez a világ szerencsére, az önök szerencsére, hiszen felfedezték a régebbi korokat, hagyományőrző huszár világ alakult Magyarországon, és azóta az önök munkája is gondolom megváltozott, említette, hogy akkor kezdtek el például ilyesmivel is foglalkozni a korábbi gombkötő műhelyhez képest.
1: A 91-ben, amikor a mesteremet megismertem, az pont jó időben történt, mert akkor kaptuk az első megbízást az államtól, hogy akkor készült 92-ben a parlamenti, úgy hívták, hogy parlamenti őrezred ruhája, ami 2010-ig volt érvényben a parlamentben. És abban az időben szerencsére megtalált, elég sokat dolgoztunk, mai napig dolgozunk filmekhez, színházakhoz, jelmezkészítőknek. Sőt, akkor részt vettünk egy olyan projektbe, amit a Divat Intézet, akkor még élt a Divat Intézet, és ott volt egy Wimmer Iva nevű divattervező, vezető, jelmeztervező, aki csinált egy 130 darabos kollekciót, amit elvitt Párizsba, Tokióba, New Yorkba, még a divatintézet égisze alatt, és abból körülbelül 30 darab volt olyan, ami volt valami passzományos jelenlét. Persze kifutóra készültek fülklipszek, nyakék, meg különféle ruhadíszítmények, ékítmények, amit az öreg nélkül nem tudta volna megugrani a műhelyünk. És abból és most ha visszagondolunk, hogy napjainkban Távol-Keleten készülnek ilyen textíliából nyakékek, fülklipszek, meg egyéb ilyen tárgyak, mi már akkor, de akkor persze nem volt ennek keletje, úgyhogy ez kifutón kívül nem volt jelen sehol.
2: Igen, a polgári rétegnek egyfolytában, most úgy érezzük utóbbi időben, utóbbi 30 évben, hogy van egy ilyen felfutása, ilyen időszak, hogy a polgári viseletek úgy megerősödnek, elkezdik esküvőkön meg alkalmakkor hordani, aztán ez lecseng, aztán megint van egy felfutása, és most épp a lecsengő időszakot éljük, és nagyon sokat panaszkodnak az esküvősök, hogy egyre kevesebben vesznek fel ilyen zsinóros öltözetet például esküvőkre. De hát ezt az időszakot is túlélik, és aztán lesz még egy felfutásunk.
1: Van egy legrégebbi megrendelőnk a Váci utcában, a Hamperkati szalon, ő már a rendszerváltás előtt szinte, 89-90 körül már, őnek ott már volt üzlete, és már próbálkozott ilyen. Ő azóta mai napig egyik legnagyobb vásárlónk. Ő készíti az országba egyik legtöbb női ruhát zsinórdíszítéssel, és a legjobb minőségbe, természetesen.
0: És önöknek akkor vannak kapcsolatai a múzeumokkal, történészekkel? Ugye az imént egy múzeumos történet maradt félbe a megrendelés.
2: Egy osztrák hercegnőnek a ruháját rekonstruálják most, és ott volt egy, ugye a régi úrhölgyi ruhák, azok nem úgy készültek, mint a mai gyorsan eltűnő divatos ruhák, hanem évekbe telt, míg összehoztak egy főúri ruhát, tehát akár 3-4 év is beltelt, mire egy ruhát elkészítettek, akár hímzéssel vagy szalagokkal, és ezen pont egy szalagdísz van, amit kézzel készítettek, és az volt nehézség, hogy ezt géppel kellett leutánozni, ami nyilván limitált lehetőséget lehet magába, de bővültünk ezzel, és szépen összesküvőt hozni a hangulatába a szalagot. Nem lett pont ugyanolyan, de azért szerű lett.
0: Volt olyan esetleg, hogy sürgős, azonnal kell, nincs idő, vagy elromlott, elszakadt, jöjjenek ide, varják meg, csinálják meg, javítsák ki, ilyen előfordul?
2: Nem, a filmesek azok, akik bejöttek az ajtó, már ismerjük a beszerzőket, és már tudjuk, hogy te napra kell. Tök mindegy, mennyibe kerül, de legyen készen. És akkor így ők szoktak azok lenni.
0: És mik ezek? Mi az, ami tegnapra kell egy filmesnek? Hát hiszen azért ezeket a filmeket gondolom tervezik évekre.
1: Elég sokat forgatunk nálunk, akár sorozatokat is, vagy külföldi gyártású filmeket.
0: Persze. Hát ez most ez a sok
1: persze,
0: külföldi
1: nem, filmes... Nem az, hogy majd legyártanak jövőre egy filmet, és a jelmeztnek kellnek már most gyártani.
0: Nem úgy megy.
1: Hanem folyamatosan veszik fel az epizódokat, és akkor kell a következő részben egy jelenethez valami is. Bojtok valahova, zászlóra, vagy bármire. Meg kitalálták, hogy az ott nem baj, a jelen van. Vagy ruhának a díszítménye. Csak akkor jönnek aztán azonnal.
2: Ezek a dizájner általában a külföldi jelmeztervezők, akik mindenféle viseltörténeti kultúra nélkül, csak színre szagra, hogy nézzen ki. Szerintük a papíron jól legyen, és akkor odaadja nekünk a munkát, meg összehozzuk, és akkor... Tehát olyan dolgokból csináltunk sapkazsinort, ami nem arra való. Olyan dolgokat művelünk nekik, ami nem... Viseltörténetén nem helyén való.
1: Itt jön be, hogy a kisiparosok lakosság szolgálatában.
2: Igény szerint bármit elkészítünk zsinórból.
0: És mik a legkedvesebb munkáik? Mi az, amire azt mondják, hogy na igen, amit a díszőrség visel, mondjuk a Szent Korona mellett, tehát azért azt kitűzik a kapufélfára, hogy úgy mondjam?
1: Például a koronaőröknek akkor egy érdekesség, ahogy kérdezte, hogy mi hogy készül. A koronaőröknek a vibárt bojtja, az egy kikötött fejű, elég teljedelmes ezüst bojt. Annyi az érdekessége, hogy az ezüst alatt van még négy réteg, ami nem látható. Elő volt írva, úgy indul, hogy a fa forma, amit mindig, ugye már fiam említette, hogy mindig valami magja van ezeknek a kikötéseknek. Régen fa volt, de nem volt egységes a mérete, azért átment.
0: És 3D-ben nyomtatják.
1: Abszolút, nem most viszont nullások. Most a tizedik olyan, mint az első. A fa esztergás ezt nem tudta. Most mindegy is. Tehát ez a bojt, ez a vibábojt, ez úgy készül, hogy először egy nyers pamut rojtot teszünk, utána egy fehér sejem rojt, arra egy piros sejem rojt, arra egy ezüstrojt, és utána jön a külső ezüstrojt. És nem tudta, én mai napig nem tudom, biztos, hogy valami történelmi hagyaték ennek lehet, hogy miért vártak el olyan rojtokat beépíteni, ami a külső szemlélő számára nem látható.
0: Tényleg. Mint a Matyó asszony szoknyája.
1: Hát igen.
0: Oda se van, tudunk, hogy miért van.
1: Tudjuk, hogy aztán alatt, ami van már, de hogy a szoknyák hány rétegből állnak, azt meg csak, igen, ki kell számolni.
0: Hát ez az, amit önök tudnak megcsinálni. Kedves hallgatóink, nagyon szépen köszönöm Tóth Jánosnak és Tóth Balázsnak, passzományos mestereknek, hogy eljöttek és beszélgethettünk a munkájukról, és azt kívánom, hogy minél több gyönyörűséget készítsenek még, és láthassuk ezeket a díszelgőkön. Köszönöm szépen, hogy itt voltak.
2: Köszönjük szépen a
1: lehetőséget. Köszönjük szépen a lehetőséget.
0: Kedves hallgatóink, most Werner Eszter és Bixa Levente nevében is köszönöm a figyelmet. Gadácsi János búcsúzik. Viszont hallásra.

Elhangzott az iránytű. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral legközelebb szombaton délelőtt jelentkezünk.

0: Joseph Haydn numero 20-as B-dur szonátájának első tételét hallották Kocsis Zoltán előadásában.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 4 óra. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsertessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai válogatásunkban hamarosan az Otthon ízei című műsorunkban a házi kenyérkészítésről beszél nekünk Svije Károlyné Klárika. Majd a folytatásban a Remény hírnökei című műsorunkban két témával foglalkozunk. A személyességről és a közösségi élet jelentőségéről Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapát gondolatait hallják, majd a sajoládi hittanos gyerekek nyári bozsvai táborába is ellátogatunk. Ha tehetik, tartsanak velünk, műsorainkhoz jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok önöknek!
4: Az Otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
5: Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az Otthon ízei hallgatóit. Kónya Éva vagyok. A házi kenyér készítése egyszerűbb, mint gondolnánk, csak türelem és idő, valamint szív kell hozzá. Milyen népszokások kapcsolódnak a gabonához, a búzához? Hogyan készíthetünk otthon kenyeret? Süje Károlyné Klárika nénit hallják.
6: A kenyér mindig is az életet, a bőséget, a jólétet jelentette az ember számára. A keresztény hívő pedig egyenesen Krisztus testét látja benne. Nem volt hát véletlen, hogy a nagy ünnepekkor, karácsony, húsvét mindig egész kenyeret tettek az asztalra, ezáltal kifejezték, semmélték, mindig elegendő ennivalójuk lesz. Megfigyelhetjük, hogy a hasonló mezőgazdasági szokások vidékenként változó naphoz kötődtek. Ennek egyik oka az éghajlati időjárási eltérés volt, és a mi kalendáriunkban az adott szokást legelterjedtebb napjának soroltuk fel, de hát most ezeket már én ugye el is mondtam, tehát új év napjától kezdve egészen december 31-ig mindig volt valami, ami a gabonával összefüggött, valamit kellett készíteni, és például most csak a búza szentelést említeném, azt hiszem, annak idején beszéltünk róla, április 24-én Szent Györgykor szentelik meg, ez a görög katolikusoknál Szent György, a római katolikusoknál pedig Szent Márk napja az 25-e. Még egyet említenék, hogy február 22 üszögös Szent Péter napja. Ez üszögös Szent Péter napján munkatilalom volt, így az asszonyok lizvesen nyúlhattak, szántani se volt szabad, nehogy üszögös legyen a búza. Tehát azért megvoltak, ugyanígy, mint most lesz majd július 20-a, illés napja, az is munkatilalmi nap, az illés napja, úgyhogy arra is figyelni kell majd, hogy olyankor ne dolgozzunk. És főleg a munkatilalom a mezőn is azt tartották, aki ilyenkor dolgozik, abba belecsap a villám, a termés pedig elveri a jég. Ilyenkor őrizték az aszagokat, a kazlakat, nehogy a vihar szétverje, vagy a villám fölgyújtsa, mert ugye összehordták, és a cséplés majd később kezdődött, mert nem együtt a kombájnos, ahogy arat úgy cséppel is, tehát ez július 20-ára fontos megjegyezni, mert ez következik. És hát, amit még itt említhetnék, ugye Magyarországon augusztus 20-át Szent István napját tartjuk az új kenyér ünnepének, bár az azelőtt és Szent Miklós napok keretében mindig volt kenyérszentelés vasárnap a templomban, most ez néhány éve elmaradt. Tehát a Szent Miklós napok vasárnapon volt kenyérszentelés a templomban, ettől függetlenül augusztus 20-án is volt. És hát itt a kenyeret is említettem már,

akkor tudunk enni, akkor mondhatjuk azt is, hogy mindenünk van. Ez különösen a háború idején a fogságba sínylődők tudták csak nagyon értékelni, amikor még fűrészporból is sütöttek kenyeret, nem csak búzából. Tehát sokszor már nem úgy becsüljük meg a kenyeret, ahogy kellene. Magyar embernél ritka az a nap, amikor nem eszik kenyeret, végsüteményt, talán csak a fogyókúrázók kerülik ezt a dolgot. Gyermekkoromban nagy ünnep volt, amikor nagymama kenyeret sütött a kemencébe. És ez annyira előttem van még mindig, hogy hogyan készülődött hozzá. Előző nap beleszitálta a lisztet a nagy fateknőbe, néha megengedte, hogy én is szitáljak. De mielőtt hozzáfogott ehhez a művelethez, mindig fehér kötényt kötött, surcot maga elé, a fejét is hátra kötötte, fehér kendővel, nehogy a hajszála a lisztbe hújjon. És levette a szekrény tetejéről, nagyapa így mondta, hogy katulába, tehát papírdobozba tartott párát, nálunk így nevezték a kovászt, a kovászhoz, amit először vízbe feloldott és kevés liszttel élesztővel elkevert, majd a sparhelt végére tette. Ez ugye már este felé volt, akkor már nem nagyon raktak a tűzre, hanem az a kis meleg, ami még ott volt, az elegendő volt hozzá. Előkészítette a nagy szakajtókat, 6 darab volt, tehát sok a liszmennyiségre nem emlékszem, de sok liszből készítette, és ezekbe belehajtotta a szakajtókendőket is. A kemence elé hordta az összekötött kukoricaszárat, a rőzsét, ezt előző nap elkészítette. A kenyérsütés napján mindig hajnalba kelt nagymama, tüzet rakott, hogy legyen meleg víz majd a dagasztáshoz. A teknőbe levő liszthez hozzáöntötte a megkelt kovászt, és a langyos vízzel összekeverte, hozzáfogott a dagasztáshoz, ami igen nehéz munka volt. Anyósom mindig úgy mondta, hogy akkor jó a dagasztott tészta, ha megcsúran az eresz, vagyis a dagasztónőnek a verejtéke belehullik a tésztába. Ezután következett a kenyerek kiszaggatása, megformálása. A szakajtóba beleterített szövött vászonkendőt, amit szakajtókendőnek mondtak, ezt megszórta liszttel, nehogy beleragadjon a tészta majd. Ezt követően berakta a megformált nagy cipót, és betakarta a szakajtó ruhával, és meleg helyre tette. Mindig csinált még nagymama 2-3 kis cipót is, ehhez kicsi szakajtó volt. Ezek a szakajtók szalmából készültek, vessző és szalma. Itt Magyarországon nem sokan készítenek már, de itt a megyében nagykörűben van Balázs bácsi, aki már tanított is a szalmafonóknak szakajtót fonni. Hát, megmondom őszintén, elég nehéz munka. Sok szalma kell hozzá, és erős kéz, és egy ilyen tű, amivel behurkolják. Aztán, amikor már azt a 2-3 kis cipót is kiszaggatta, hát aminek örülök, hogy ezt a kis szakajtót én örököltem meg. Igaz, hogy már meg van fűzve az alja, később aztán ebbe tartották a tojást, meg én is szoktam. Aztán a teknő alján még volt egy kis maradék, ezt összevakarta, kikaparta, és ebből is egy nagyon kis, olyan jó kis öklömnyi cipócskát formált, amit mi vakarónak hívtunk. És ezt mindig a gyerekek kaptuk meg először, és ez volt a legfinomabb kenyér, amit életemben ettem, és alig vártuk már, hogy kisüljön, ugye ezt mindig előre rakták a kemencébe, a leghamarabb megsült. Még visszatérve a dagasztáshoz, amikor a dagasztással elkészült nagymama, akkor kezdett viradni. Ekkor kiment begyújtani a kemencét, ami igen nagy szakértelmet igényelt. Hosszú nyelű, úgynevezett szénvonóval igazgatta a tüzet. Ha leégett, a berakott szár rőzse hátra tolta a parazsat, elég meleg volt a kemence alja, akkor jöhetett a kenyér bevetése. Ekkora már a szakajtóba szépen megkeltek, felmagasodott a tészta, kivette őket, és a kenyérsütő lapátra fektette, formált rajtuk még egy kicsit, és betolta a kemencébe. Ha jól emlékszem, középen vágott rajta egy vágást, vagy kettőt, attól is függött, hogy milyen nagy volt a kenyér. Tehát itt megformálta, és betolta a kemencébe, majd lecsúsztatta a kenyeret erről a kenyérsütő lapátról. Előre kerültek a kis cipók, ennek

0: Ilyenként más-más az elnevezése, és legvégére került a vakaró. A kemence szájára tette az előkét, majd rázárta az ajtót. Amíg a kenyér sült, megtakarította a teknőt, nagymama, a ruhákat és a helyet készítette a frissen sült kenyérnek a kamrába. Még a teknőbe levő kis maradékból azt már nem gyúrta össze, hanem ebbe a úgynevezett katulába, dobozba rakta a következő kenyérsütéshez a párát, Szuhakáróba így hívták a kovászt, és akkor ezt újra feltette a szekrény tetejére, hogy száradjon, és a legközelebbi kenyérsütésnél ezt felhasználta. Hát először is a kisvakaró került ki a kemencéből, aztán jöttek a kiscipók, nagymamám ekkora már, legtöbbször ekkora már én is ott voltam nála, és ahogy kivette a kenyeret, mindig letörölte róla a lisztet libaszány tollal, és vizes kézzel megsimogatta, ettől lett szép fényes a kenyérhéja. Ez úgy előttem van, ahogy nagymama magához öleli a kenyeret, és olyan szeretettel megsimogatja ezzel a vizes kezével. És akkor az illatos kenyerek bekerültek a kamrába, amikor kihűlt vászon abrosszal betakarta nagymama. Hát talán semmi sem él ilyen élénken az emlékezetembe az én nagymamámról, mint a kenyérsütés. Ez egyébként az anyai nagymamám volt, Bertán Erzsébet, ő Múcsonyba született, és hát nagyon, nagyon finom kenyereket sütött, és ez sokáig elállt, egy hétig, és lehet, hogy már valamikor említettem, hogy amikor már kezdett szárazni a kenyér, akkor mindig megpirítottuk a sparhelt második platnyán, és akkor hát vagy kacsazsírral, vagy zsírral, vagy vajjal megkentük, és hát nagyon finom volt, meg télen, meg főleg, meg dörzsöltük először fokhagymával, utána megkentük, vagy valamilyen pecsenyezsírral, ez olyan finom reggeli vagy vacsora is volt. Mi gyakran ettünk pirítóst. Én most is jobban szeretem a pirítós kenyeret, mint a rendes kenyeret. A magyar nép hagyományban megfigyelhető az új gabonából sütött kenyér kultikus jellege is. Ezt a kenyeret szertartásosan fogyasztották. A megszegésnél az egész család jelen volt és evett a kenyérből. Az első kenyeret a gazda szegte meg. Először kezébe vette és imádkozott. A megszegés előtt a kenyér aljára keresztet rajzolt, keresztet vetett, majd mindenkinek adott egy szeletet. Hát édesanyám soha nem tudta úgy megszegni a kenyeret, hogy ne vessen rá keresztet, mi úgy mondtuk. Hát ezt sajnos nálam már nem vált ilyen gyakorlattá. Hát mondjuk, ha egy szép nagy kenyér van előttem, akkor az csak már ritkán veszünk egész kenyeret, ha csak én sütök, akkor ott arra igen szoktam én is. A kenyérnek a középkor végéig nem is volt ünnepe, ekkor kezdték el az aratással együtt emlékezni róla. Sokáig július 15-én, az apostolok oszlásának ünnepén volt ennek az alkalma, a 19. és 20. század fordulóján pedig Darányi Ignác, földművelésügyi miniszter volt az, aki törvénybe iktatta az új kenyér ünnepét, a kenyeret nemzeti színű szalaggal kötette át. 1901-ben közzétett felhívását, amelyben az arató ünnepek megtartására, a régi ünnepélyes szokások felelevenítésére szólította fel a földbirtokosokat. Ez így is maradt 1945-ig. A háború után kezdték el ezt augusztus 20-án Szent István napján az államalapítással együtt megünnepelni az új kenyeret. A hagyományok ápolásában országosan és a megyében is élen jár itt városunk, Törökszent Miklós. 1991-ben az első országos szalmafonó pályázat meghirdetésével vette kezdetét a szalmafonás magyarországi újjáéledése Magyarországon. A 24. órával, hogy Kovács Judit írta a Magyar Mezőgazdasági Múzeum közleményébe, és 2000-ben itt létrehoztuk az ország első szalmagalériáját is, ami most hát már nem így szerepel. És 93-tól rendezzük itt a városunkba ezt a kézikaszás arató bemutatót és versenyt, és hát azt hiszem, hogy lehet, hogy már máshol is van, de sokáig egyedülálló volt a cséplőgépes cséplés felelevenítése is. Itt csak megjegyezném, hogy 2012-ben Törökszentmiklóson forgatták a Pillangó című filmnek a cséplési jelenetét, amelyet néhány éve láthattunk a moziba vagy televízióba is. Itt szeretném megjegyezni, hogyha közelről megnézünk egy búzaszemet, akkor ott, mint pólyába levő Jézus láthatjuk. Na most ez mindenféle gabonafajtán megtalálható, de legjobban a búzán lehet meglátni, és onnan indul ki a csiraképződmény, tehát nagyon szép. Szegészen kevesen tudják azt, hogy a kenyér napját is megüli a világ, mégpedig október 16-án. Hát itt még Törökszentmiklóson nem sikerült ezt így megünnepelnünk, pedig már régi vágyam az. És a kenyér világnapjának célja az, hogy bemutassa a föld legfontosabb élelmezési cikkének a jelentőségét. A svájci székhelyű Pékek Világszövetsége 2001-es kongresszusán döntött úgy, hogy október 16 legyen a kenyér világnapja. A világnap célja, hogy bemutassa a világ legfontosabb élelmezési cikkének az életfontosságú ásványi anyagokat tartalmazó fontos energiaforrásnak, a kenyérnek a jelentőségét. A világnapot már közel 30 ország ünnepli, elsősorban karitatív jelleggel, mivel ezen a napon a pékek adományaikkal segítik a rászorulókat. A véletlen különös játéka, hogy e napon született 1865-ben a híres magyar növénynemesítő, a világhírű bánkúti bóza megteremtője Baross László is. Baross László a köztudatban a bánkúti búzák atyaként él. Ezt a tekintélyt egy gazdasági kényszerhelyzet megoldójaként vívta ki. Hát most már azóta nagyon-nagyon sokféle nemesített búza van, ugye erre külön ott van a Martonvásári Kutatóintézet, ahol nem is tudom hányféle búzát, de több helyen van Magyarországon búza nemesítéssel foglalkozók, és hát ezért ez egy nagyon nagy dolog. Talán vissza kellene állítanunk ugye mindenkinek a hétköznapi gondolatai körébe a kenyérnek a tisztességét, becsületét, hogy jobban becsüljük meg. És hát próbálkozzunk otthon is kenyérsütéssel, ha nem is kemencébe, mert az már kevés helyen van, de azért még tudok olyat, a rokonaink között is van, aki szokott kemencébe sütni kenyeret. Én ebbe a füzetbe, a helytörténelmi füzetekbe leírtam azt is, hogy én hogyan sütök otthon kenyeret, és ezt a nevet adtam, hogy a 21. század házi kenyere. Tehát, hogy otthon a sütőbe is megsüthető kenyérnek különböző változatai lehetségesnek, és hát a legnagyobb erénye ennek a kenyérnek, hogy mindenféle adalékanyag nélkül tudjuk otthon sütni a kenyeret. Hát nagyon sok embernek van kenyérsütőgépe. Akkor, amikor én ezt leírtam, nekem is volt, csak azután kiukadt, és nem is próbálkoztam megjavítatni, mert soha nem sikerült annyira tökéletesre benne a sütés, vagy nagyon följött, vagy leülepedett a közepe, hogy utána arra használtam csak egy ideig, hogy abban megdagasztom a nehezebb munka részét, elvégzi a gép, utána kézzel már könnyebb volt átdagasztani, és akkor minden többi formázást és a sütést, az pedig a sütőbe sütöttem, villanysütőn van, és nagyon szép kenyereket sikerült sütnöm. Hát ennek, ahogy én készítem, elmondom az alapanyagát, hogy hogyan készül, és akkor ugyanebből az alapanyagból nagyon sokféle mindent lehet készíteni. Tehát a hozzávalók, én 50 deka fehér lisztet, tehát a BL55-öset, 10 deka rétes lisztet, vagy 30 deka teljes kiőrlésű és 30 deka fehér tönköly lisztet használok. Tehát ez a gépbe való mennyiség, hogyha ott dagasztjuk meg. 2,5 deka élesztő kell hozzá, szoktam tenni 2 evőkanál olívaolajat, vagy rendes olajat, vagy vajat, amit megolvasztok. 1 kávéskanál só, ha van otthon tengeri sóval, 1 evőkanál cukor vagy méz, 1 ökömnyi héjába főtt burgonya meghámozva, lereszelve vagy áttörve. Hát én azt az egy szemet, azt sajtreszelőn szoktam lereszelni, mert ahhoz a krumplinyomot nem veszem elővel, nagyon macerásra elmosni. Szoktam beletenni egy kávéskannál 10%-os ecetet, vagy egy kicsi szódabikarbónát, ez a tartóságához jó, hogyha van benne. Tehetünk hozzá ízlés szerint magvakat, szezámmagot, lemmagot, tisztított napraforgót, stb. És olyat is készítettem, hogy zsiradékba pároltam apróra vágott hagymát, főleg ha vajat csináltam, ez is nagyon finom, ezt főleg akkor csináltam, ha zsemlét vagy kiflit készítettem belőle, mert annak meg különösen jó ízt adott. Tehát az első változat az, amikor a kenyérsütőbe belehelyezzük az alapanyagot, méghozzá ilyen sorrendbe, hogy először a folyadék, a liszt, só, cukor, burgonya, a magvak, a párolt hagyma, majd tetejére morzsoljuk az élesztőt, és akkor beindítjuk a kenyérsütőt, 1 óra 45 percig tagasztja a tésztát, és akkor én itt ki szoktam venni. És akkor a sütőt begyújtom, hideg sütőbe teszem a tepsit, ez is fontos, mert még akkor együtt kell a meleg, hogy melegszik a sütő. A sütő aljára egy kis lábosba szoktam tenni vizet, ez 200 fokon körülbelül 45 percig sütjük. A sütés végén a tetei hideg vízzel megkenjük, ahogy nagymamám tette az ő kenyerénél, ettől lesz fényes, rácsra borítjuk és sülni hagyjuk. Ebből a mennyiségből 1,2 kg-os szépen szeletelhető, nem morzsálódó kenyeret kapunk, ez tényleg nem morzsálódik. A második változat pedig, ha nincs elektromos kenyérsütőnk, akkor kézzel vagy a robotgép spiráljával dagaszthatjuk a kenyeret. A lisztet egy nagyobb műanyag tálba szitáljuk, a folyadékot meglangyosítjuk, a felébe belemorzsoljuk az élesztőt, hozzáadjuk a cukrot, tetejét megszórjuk, liszttel kovászt készítünk, ugyanúgy, mint minden más keltésztánál, amit már számtalanszor elmondtam. A folyadék másik felébe feloldjuk a sót, és hozzákeverjük az olajat, és amikor a kovász az élesztő duplájára kelt, a folyadékokat hozzáadjuk a liszthez, dagasztjuk a robotgéppel, és akkor lesz megfelelő, ha elválik az edény falától. Ha kézzel dagasztjuk, kezdünk el, mint egy merőkanál, alulról emelgetjük a tésztát, akkor lesz jó, és akkor letakarjuk, egy órát pihentetjük ezt a tésztát. Ha nem kenyérsütőbe készítjük, érdemes dupla adagot készíteni. Akkor az egy óra elteltével átgyúrjuk, és zsírozott tepsibe rakjuk. Hidegsütőbe tesszük, és ugyanúgy 45 percig sütjük. Na most miket lehet ebből készíteni számtalan? Készíthettünk szendvics kenyeret, ami egy hosszúkás formába. Ez nekem olyan van, hogy 11x32 centi hosszú. Akkor kerek kenyér, egy nagyobb jénai tálat kiolajozzunk, ebbe tesszük a tésztát, ezt viszont körülbelül egy óra hosszáig sütjük, mert magasabb, vastagabb lesz. Készíthetünk kerek cipót, ilyenkor 4 részre osszuk a tésztát, és cipót formálunk belőle, és a nagy gáztepsi sütőt beolajozzuk, és egyenlő távolságra rakjuk a cipókat, és így sütjük. Akkor hosszúkás bucit, ezt is 4 részre osszuk a tésztát, és a tepsi rövidebb oldalára szépen így elhelyezgetjük, így rakjuk bele a tepsibe és megsütjük. Akkor készítettünk ebből zsömlét, ebből a mennyiségből 9 kis cipót formálunk, és ugyanúgy kiolajozott tepsibe 3x3 sort rakunk, így nem nőnek össze, éppen csak összeérnek, de nagyon jó kis zsömlék lesznek, én ezt nem félbevágom, hanem apró kis szeleteket, mint kis zsúrkenyér úgy fogyasztottuk. Akkor készíthetünk foszlós kiflit is, ehhez szükséges még 10 deka vaj vagy margarin. 4 részre osszuk a tésztát, kerekre formázzuk, egyenként elnyújtjuk, és pizzavágóval vagy dereje vágóval átlósan 4 felé vágjuk. A körcik szélesebb részére újnyi vastag vajat vagy margarint fektetünk, kiflit formálunk belőle, és a tepsibe rakjuk, megsütjük. A sütés fél idején reszelt sajtot is szórhatunk rá. Nem az elején, mert akkor meg fog égni.
1: Gasztronómiai sorozatunkkal legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. Az otthon ízeit és a szerkesztőt, Kúnya Évát hallották.
2: A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
3: Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Műsorunkban két témával foglalkozunk. A személyességről és a közösségi élet jelentőségéről Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapád gondolatait hallják, majd a sajóládi hittanos gyerekek nyári bózsai táborába látogatunk el. Ha tehetik, tartsanak velünk!
2: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
3: A személyes példaadás az elfogadó szeretettel, ez lesz a hatékony, fogalmazott Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapát. A szülőkkel való kapcsolatról, a személyesség és a fegyelem jelentőségéről most a főapád gondolatait hallják.
4: A szülőkkel való kapcsolat felnőtt-felnőtt viszonnyá érjen. Mi elsősorban pannonhalmán gimnazistákkal foglalkozunk, oda jönnek 12-14 évesen, most már csak 14 évesen, mert a 6 év folyamos oktatást befejeztük, és 18 évesen mennek el, és a 18 év az már úgy az az időszak, amikor próbálgatja a szárnyait, és úgy kezdi felnőttnek tekinteni őt is, a szülő meg ő is őt, hogy az érett felnőtt-felnőtt viszonyá váljon, erre valahogy a szülőket is segítenünk kell. Személyesség, újra visszatérnék erre a gondolatra, mi egy kis létszámú iskola vagyunk, de zömében a általános iskolák faluhelyeken, nem nagyvárosokban, általában kis létszámú iskolák, mondjuk egy 300, az még nem a nagy, az 1000 a nagy iskola, meg a sok száz. Ez így mindenki mindenkit ismer, van arca a másiknak, mindenki megszólítható. Ez így nagyon fontos, minél többet tudni egymásról, és személyes vezetést kaphat a fiatal prefektustól, tanártól, lelkivezetőtől, gyóntatótól. Nálunk az a rend, hogy akik belépnek a rendszerbe, az a szeptemberbe kezdik, neki van egy mentora, aki nem tanítja őt. Tehát a saját osztályában nem tanár, és vele hetente egyszer találkozik minimum egy fél órára, és próbál vele, a nevelő tanáraink kívül, aki próbál vele elbeszélgetni és föltárni azt, hogy nincs-e valami elakadása, valahol nem hiányzik-e neki az otthon, stb. Nyilván mindent nem lehet megvalósítani, de az, hogy egy osztályban ne kapjon egy olyan személyes figyelmet valaki, aki hónapok óta begubózott, depressziósnak néz ki, vagy kiállhatatlan, vagy verekszik, hogy azt ne kezdjük el földeríteni, hogy mi van a háttérben, az nem képzelhető el. És sokak számára az a tapasztalatunk, hogy ez az odafigyelés egy egészen új világot tár föl. Ma sajnos néha a szülőknek sincs ideje a gyerekükre, és nem kapnak személyes törődést és odafigyelést. A szakkör, nem tudom, van-e szakkör sok helyen nálunk, nagyon sok szakkör van, ez más lehetőséget teremt, mint egy egész osztály, amikor ott van mindenki. Akkor az elakadásait, esetleg kirándulások vannak, közös kirándulások, természetjáró szakkör, ezek nagyon nagy lehetőségek. És sokak számára ez a kapcsolat életre szóló barátsággá alakulhat. Nekünk az alumni szervezetünknek van körülbelül 3000 tagja, és nyilván abban a helyzetben vagyunk, hogy atyák, mi esketjük a voldiákjainkat, kereszteljük a gyerekeiket, így a családnak a papja, de a civil tanároknál is kezd kialakulni, mert a iskolánkban több a civil tanár, mint a szerzetes. Az, hogy tud egy tanár család a háttérben ott lenni a fiatalnak, aki most indul az életbe. Közösségi élet. Másik nagy téma, hogy a kortárs csoport az egy közösségi alakuljon. Úgy gondolom, hogy ez egy bármelyik iskolában, egy osztályban feladat. Összeverődik egy kortárs csoport, közösségé alakuljon, események és akciók kellenek, mert itt kap lehetőség arra, hogy elkezdjen érni, kiléphessen így a saját önzésének a világából, hogy egyfajta szociális, karitatív érzékenység alakuljon ki, az alakuljon ki, hogy a világ nem értem van. És erre jó, hogyha vannak ilyen hátrányos gyerekek, sokszor volt nálunk, aki mozgáskorlátozott fiú volt. Szellemileg nincs semmi probléma, okos fiúk, de nem tud, valami probléma van. Osztálykirándulást úgy megszervezni, hogy ő is mindenhová oda jusson. Hogy semmiről nem maradjon le, ami benne a többiek benne vannak. Ez elsősorban a többieket neveli. Egy olyan figyelemre, amire szüksége van az életben. És hát persze a közösségre nevelés az sok-sok reflexiót igényel a tantestülettől, a tanároktól, az érzelmeit, indulatait, azt, hogy tudjuk kezelni. Megtanulhat beszélgetni, közösen ünnepelni, együtt örülni, együtt szomorkodni a másokkal, és így életre szóló barátságok képesek kialakulni ebben. Fegyelem. Ma egy nehéz kérdés, hogy lehet fegyelmezni egy iskolában. Márpedig egy munkafegyelem nélkül nehéz elére jutni. Én azt tapasztalom, hogy megbeszéléssel lehet elsősorban. Én egy olyan tárgyat tanítok egy idő után, a földrajznak egy leágazása, a társadalom ismeret, ami így a helyi tantervünkben van benne, nem lehet belőle érettségizni, különösebben nem számít, fölvételizni se felvételiznek benne belőle, és ezért úgy általában úgy állnak hozzá, hogy minek foglalkozom mással, stb. És el szoktam mondani az elején, hogy figyeljetek, szerintem ez egy hasznos tárgy, de nem biztos, hogy ti is így látjátok. És nem biztos, hogy úgy érzed, hogy szükséged van arra, amit most tanulunk, és lehet, hogy nem is lesz rá soha szükséged. De egyre viszont szükséged van így 18 éves korodban, hogy tudj egy olyan döntést hozni, hogy én azzal is tudok foglalkozni heti egy órát, amire egyébként nincs szükségem. Mert erre szükséged van, hogy egy ilyen döntést tudj hozni. Most százszor vissza kell térni, mert előveszi a olvasnivalót a pad alatt, meg stb., hogy megegyeztünk, stb. De el lehet érni, és fegyelem nélkül nem megy, önfegyelem nélkül nem fog igazában véve működni. Kívülről irányított fegyelem, vagy pedig önfegyelem. Ugye érezzük, hogy a kívülről irányított fegyelem nem lehet tartós. El tudjuk érni bizonyos eszközökkel, hogy itt kus legyen, vagy valamilyen magatartást magára öltsön, de ez az önfegyelemre nevelés, a személyes példaadással, az elfogadó szeretettel, az lesz inkább a hatékony. A büntetéshez viszonyuljunk úgy, hogy szükséges eszköz, a hatékonyság, világos szabályok, következetes eljárás. Ma minden iskolának kell erre legyen protokollja, hogy folytatunk le, mert nagyon mellé foghatunk, mert jogásszal jön a szülő, hogyha valami olyasmi van. Tudjuk ezt saját tapasztalatból, de valahogy úgy kezeljük el, hogy ennek van célja. Szimbólumoknak a világával kezdtem a nappal. Szeretném a főmonostori nagyebédlőnek egy ilyen kis szimbolikus ábrázolásával kvázi befejezni, amelyik a nevelésről szól, kis növénykék mellé egy karó, és oda kötözve a fölirat, ut célo assurgant, hogy az ég felé nőjenek. Hát összefoglalva ez nekünk pedagógusoknak a küldetésünk, feladatunk, hogy egy ilyen támaszt tudjunk lenni a fiatalok mellett, azért, hogy az ég felé nőjenek, gazdagodjanak. Másik ilyen, ez már nem szimbólum, hanem sokkal inkább egy ilyen valóságos kép, egy poszmé, amikor virágzik a levendula, rászáll és megszedi magát, de azért, hogy menjen tovább, vigye a többieknek, non sibis et domino, van egy ilyen fölirat a nagyebédlőben, nem önmagának, hanem az urának. Hogy így legyen az a biztos tudat bennünk, hogy amit csinálunk, az egy nagyobb egésznek, az egyháznak, a társadalomnak, Isten országának a szolgálata, amikor a fiatalokkal lelkiismeretünk, tehetségünk, erőnk szerint foglalkozunk. És ez a legnagyobb dolog, amit tehetünk az életünkben.
3: Órát laboram az oktatásban is címmel Hortobágyi Cirill pannonhalmi főapád gondolatait hallották. A felvételt Egerben 2025-ben készítettük.

0: A Borsodabaúj Zemplén vármegyei Bózsvánet táboroztak a sajóládi hittanos gyerekek. A 20 gyerek közül a bátrabbak sátoroznak, de a többségük a zarándokszálláson alszik. Színes programokra számíthattak az általános iskolás gyerekek a tábor alatt, mondta el Varga Béla, sajóládi plébános.
1: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál Varga Béla sajóládi plébánost. Most érkeztetek meg ide Bózsvára, Borsodabaúj-Zemplén vármegyébe, hittantáborba. Mi lesz az idei hittantábornak a témája, tematikája? Hány gyerekkel jöttetek?
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tény is való, tényleg most érkeztünk meg pár perccel ezelőtt, vagy egy fél órával ezelőtt. 20 gyermekkel jöttünk, összesen 25-en vagyunk, tehát 5 felnőtt is van, akik együtt leszünk ezen a héten, hétfőtől péntekig, bózsvai táborunkban. Az idei hittanos táborunknak a témája, mivel magától adódik, Szent Ferenc halálának évfordulója van, így mi is Szent Ferenc légkörében, a természet, az állatok és egymás szeretetének légkörében szeretnénk megélni ezt az elkövetkezendő hetet. Játékos vetélkedőink, feladataink is Szent Ferenchez fognak majd kapcsolódni.
1: És annyira természet közelébe vagytok, hogy itt már a gyerekek állítják a sátrakat, de nem mindenki abban fog aludni, úgy tudom.
2: Természetesen vannak, akik bent alszanak az ágyos részen, van, akik pedig a sátros részen. Akik bátrabbak, akik sátorban fognak majd aludni.
1: Hányan lesznek körülbelül sátorban?
2: 5 sátor áll, és abban nagyjából 10 fognak majd kint aludni.
1: És ilyenkor a táborban hogy szokott lenni, hogy akkor itt akiket hoztok magatokkal, ők főznek, tehát egy kicsit így bemutatni a tábor jellegét?
2: Természetesen hozunk magunkkal szakácsnéniket, 2 is hoztunk magunkkal, akik a napi 3-szori, vagy akár még a többszöri étkezést is biztosítják a számunkra. Előre megvásároltuk a ételekhez az alapanyagokat, és a konyhában ezeket pedig el fogják számunkra majd készíteni.
1: Van olyan táborozó, aki most jött először, vagy itt visszajáró, visszatérő gyerekek vannak?
2: Is. Vannak, akik már évek óta visszatérnek a táborokba, és van, aki most jött idén először. Bízunk abban, hogy nem utoljára, és bízunk abban, hogy jól fogja magát érezni.
1: A helyszínt azt mi alapján választott ki?
2: Hát a helyszínt az alapján választom ki, hogy egyrészt voltunk már Bózsván, másrészt pedig tavaly a gyerekek megszavazták, hogy idén akkor jöjjünk Bózsvára. Tavaly Füzéren voltunk, nincs messze innen Füzér, és tavaly megszavazták a gyerekek, hogy idén Bózsvára jöjjünk majd táborozni.
1: Akkor ők mind hittanos egyházi iskolás gyermekek?
2: Általában általános iskolások, akik jöttek 2-től 8-ig, illetve hát akár kicsit föntebb is, de nem mindegyik egyházi iskolában jár, valaki rendes civil iskolában jár.
1: És úgy látom, hogy a 2 szakácsnénin kívül még azért fiatalok is vannak, akik segítenek?
2: Így van. Van egy fiatal lányzó, egyik szakácsnének a lánya, aki végzett a Mustármaga közösségben, és ő jött nekem segíteni, illetve ez egy visszaminiáriumban egy másodéves kispap van még velünk ezen a héten.
1: Éjszakai túra idén lesz-e?
2: Tervezünk természetesen mindenfajta túrát, nappali, estit vagy éjszakai csillagnézős túrát. Ez természetesen majd a felhőktől fog függeni, hogy tudunk-e menni.
0: Krusó Áron, másodéves egri egyházmegyés kispap segítőként érkezett a táborba.
3: És azért vagyok most itt Bózsván a gyerekekkel, hogy egyrészt nyári gyakorlatot teljesítek, hittantáboroztatok, illetve második okhoz pedig az, hogy hát személyes élményeket jöttem ide keresni, újra gyereknek lenni, meg hasznosan tölteni a nyarat.
1: Te is sátorban fogsz itt kint aludni?
3: Hát én sajnos nem vagyok ez a sátorozós típus, nekem nincs sátrom, én bent fogok aludni, de igyekszem ezen kívül minél több élménybe osztozni a gyerekekkel.
1: Szerinted mit jelent egy ilyen gyerektábor, így kispapként részt venni benne? Miben tudsz majd itt segíteni?
3: Hát mivel szervező is vagyok részben, ezért egyrészt nyilván komoly felelősség is terhel, de nyugtat az a tény, hogy ilyenkor újra gyereknek érezheti magát az ember, és igen, én is annak ellenére, hogy már ugye 20 éves vagyok, újra átélem azt a kort, amiben ezek a gyerekek benne vannak, és újra tudok gyerek lenni.
1: Igen, és hogy Béla atya már itt mondta, hogy Szent Ferenc lesz a témája, ez a lelkület rád milyen hatással van?
3: Hát így alapjárt, hogy a Ferences atyáknak így a lelkülete, meg maga az a ferences szellem, az egyébként is mindig is tetszett, ugye középpontjában a Mária tisztelet áll, illetve a természet tisztelet, ugye Assisi Szent Ferencről tudjuk, hogy nagyon szerette a természetet, illetve az állatokat, és azt hiszem én is tudok ezzel így azonosulni, és számomra is megnyerő ez a szellemiség, amit a ferencesek képviselnek.
1: Köszönöm szépen, akkor itt további jó sátorállítást kívánok!
0: Bodnár Noel Sajóládról érkezett a táborban. A tavalyi tábor emlékezetes programjai és a jó hangulat miatt jött el idén is.
4: Azért jöttem, mert tavaly is voltam, és nagyon elmeindulós tábor volt, és mindenkit ismerek. Negyedikes vagyok, ötödikbe megyek.
1: És a tavalyi táborra hogy gondolsz vissza, abban mi volt a legjobb most ettől a tábortól, mit vársz?
4: Hát tavaly volt párnacsata, az nagyon jó volt. Volt az egész napos túra, az is nagyon jó volt. És ugyanazt várom egyébként.
1: És tavaly is sátorban aludtál?
4: Igen, tavaly is sátorban aludtam.
1: Időjárás viszont tagságaitól nem félsz?
4: Nem félek. Tavaly volt egy vihar, pont este jött, csak ketten maradtunk kint a sátorba. Két külön sátrazó. Nagyon sokan beáztak, de mi szerencsére nem.
1: Az annak talán a titka, hogy jól kell felverni a sátrat?
4: Hát egyrészt igen, meg hát most, hogyha esetleg valahol elszakad, vagy egyszer elhasználódik.
1: És lelki programok mik szoktak lenni?
4: Igen, Szent Michel lesz. Tavaly is volt, átmentünk mindig a templomba. Lesz imádság, énekelés, lesznek énekek. Szerintem majd lesz megint egy bemutatkozó, hogy mindenki megismerjen mindenkit.
0: Balázs Zsejke Elena tavaly nem jött el táborozni, de idén úgy gondolta, szeretne újra hittanos társaival túrázni, kikapcsolódni.
1: Miért jöttél el ebbe a táborba?
5: Remélem, hogy jól fogjuk magunkat érezni, és hát még én a túrákat várom nagyon. Vannak itt hittanos ismerőseim.
1: És te is sátorban fogsz aludni?
5: Én nem, én házban alszok bent.
1: És tavaly is voltál?
5: Tavaly nem voltam, viszont tavaly előtt voltam.
0: Smetana Viktória elvégezte az Egri Főegyházmegye által szervezett mustármag ifjúsági vezetőképzőt, és segítőként érkezett a bózsvai hittanos táborban.
1: Itt vagy, Viki, segítőként ebben a hittantáborban, ahová sajóládiak érkeztek. Mi lesz neked itt segítőként a feladatod?
6: Hogy kicsit feldobjam a hangulatot, fogok külön így programokat csinálni így a gyerekekkel, mint például tánc lesz, táncot fogok nekik úgymond tanítani, lesz egy ilyen kis csoportos beszélgetés, lesznek ugye túrák, ott majd együtt fogunk túrázni, sétálni, viccelődni, és írtam egy táborindulót is nekik, ami tavaly is volt. Egyébként nagyon jól érezzük magunkat, én már úgymond kiskorom óta járok ebbe a hittanos táborba, 2 évet hagytam ki, amikor ugye jártam a vezetőképzőre, és hát utána visszatértem, mert ugye atyával megbeszéltük, hogy akkor jövök, mint mustármagos segítőnek, és egyébként nagyon élvezem, nagyon örülök.
1: Milyen táncot tanulsz te, meg táncolsz te, mit fogsz itt nekik tanítani?
6: Én a Bokréta Néptánc Együttesbe táncolok, és hát egyébként mindenféle táncot tanulunk, Farkas Attila a tánctanárom, és most az Ördög útját fogom megtanítani így a gyerekeknek, de előtte fogunk tanulni népdalt is, Szatmáriból. Fognak két húgom táncolni, és arra fogunk énekelni.
1: És amit mondtál, hogy indulót is írtál a táborra, ez hogy hangzik, ezt te megosztod velünk?
6: Úgy írtam, hogy ugye legyen egy kicsit vidám is. Bózsa, Bózsa, figyelj már, megjött a csapat, nincs határ, jó kevd, buli, nagy menet, felrobbantjuk ezt a hetet. Ezt írtam, és ezt elküldtem atyának hajnali 2-kor, mert akkor értem haza, és akkor mondtam, hogy hú, hát akkor csináljunk megint, írjak egy táborindulót, és akkor ezt gyorsan kipattant. Még írtam vagy 3-at is, de ez volt a legjobb, amit atyának is tetszett, és hát ezt fogom majd megtanítani nekik. Meg van egy segítőm is, aki majd lesz pap, most kis pap, és vele is beszéltem, úgyhogy ő is fog segíteni majd nekem a kis csoportos vezetésbe, a beszélgetésekbe is. Ki fogunk majd csütörtök este térni szalonnázás mellett, Szent Ferencről fogunk beszélgetni, ő majd abban lesz segítségemre.
1: említetted, hogy végezted ezt a mostármag vezetőképzőt. Itt miket tanultatok, milyen tapasztalatokat gyűjtöttél ott, amit egy ilyen táborban tudsz hasznosítani?
6: Igazából megtanították, hogy ha van ilyen krízishelyzet, akkor mit kell tennünk. Jók voltak a programok, mindig beszélgettünk, kötetlen beszélgetés volt.
1: Tábor keretében lelki programok is lesznek.
6: Így van, igen, igen. Minden este van szentmise, utána szokott lenni egy kis csendes elmélkedés. Varga Béla és Tóth Gábor atya tartja a miséket és a lelki gyakorlatokat.
1: Ugye egy 20 körüli létszám van itt most a gyerekekből. Ez a korosztály közel áll hozzád, hogy ők főleg általános iskolások, hogy mindazok?
6: Igazából úgy jó kijövök velük, igazából megszeretem őket, vannak kedvencek is. Ugye tesóim is itt vannak, húgaim, a három húgom, ők is ugye fiatalabbak, de egyébként nagyon jó. Én szeretek itt lenni.
0: Kedves hallgatóink, műsorunkban a személyességről és a közösségi élet jelentőségéről Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapád gondolatait hallották, majd a sajóládi hittanos gyerekek nyári bózsvai táborába látogattunk el. És ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Köszönjük figyelmüket!
7: A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható, címünk www.szentistvánradio.hu. A Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.

0: A nap imája.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Áldjon meg benneteket az Úr, és őrizzen meg titeket. Mutassa meg nektek orcáját, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa felétek arcát, és adjon nektek, nővéreimnek és lányaimnak békességet, s mindazoknak, akik közétek jönnek, s meg is maradnak közösségetekben, és a többi most élő és eljövendő nővérnek is, akik mindvégig álhatatosan kitartanak a szegény úrnők monostoraiban. A mennyei Atya adja meg nektek, és erősítse meg rajtatok ezt a szentséges áldást a mennyben és a földön. A földön a küzdő egyház szolgái és szolgálói között sokszorozza meg bennetek kegyelmét és erejét, a mennyben pedig a győzelmes egyház szent férfiai és szent asszonyai között magasztaljon fel és dicsőítsen meg benneteket.

0: Kedves hallgatóink, mai válogatásunk ezzel véget ért. Munkatársaim Kónya Éva, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Túri Sarolta és Karkus István nevében is köszöni meg tisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek. A holnapi viszont hallásra.
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Eric Clapton muzsikált.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Öt óra. Körkép. Vidéki stúdiónk összeállítása következik.

Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. Ismét Békés megyei utakat népesítettek be a fiatal bringások augusztus 11-e és 17-e között. A térségben ugyanis negyedik alkalommal szervezték meg a bringás vándortáborokat, amelyek nem csak a fizikai állóképességeket, hanem a közösségi szellemet és az önállóságot is fejlesztik. A Békés Csabai Túrinformiroda vezetője, Kotrocó Henrietta hangsúlyozta, hogy a visszajelzések alapján ez az egy hét, amit a vándortáborban eltöltenek a diákok, mindenki életében nyomot hagy. A szülők is azt jelzik vissza, hogy a diákok sokkal önállóbbak lesznek, határozottabbak. Az egy hét alatt igazi közösségé kovácsolódnak, megtanulnak odafigyelni egymásra. A táborozók Békés Csabáról indulnak és ide is érkeznek vissza, közben pedig 5 szálláshelyet, valamint legalább 23 települést érintenek. Gyakorlatilag fél Békés megyén, a Körösök vidékén, a pusztai területeken tekernek. Békés Csabát békés végcél követi. Békésről Szarvasra, Szarvasról Szabadkígyósra, Szabadkígyósról Gesztre, a geszti Tiszakastély megtekintésén keresztül Gyulára érkeznek, és utána a 6. nap éjszakáján térnek vissza Békés Csabára. Közben rengeteg felújított kastélyt, kulturális emlékhelyet, mint például az Erkel emlékházat, a Munkácsi emlékházat, vagy a Vésztőmágori emlékhelyet tekintenek meg, de vannak lazább programok, fürdőzések, kenuzások. A Haluskatonyán állatsimogatás is. A helyi vendégszeretet és a meleg fogadtatás minden évben mély nyomot hagy a résztvevőkben. Gyakorlatilag az összes csoport azt jelzi vissza, mennyire vendégszerető Békés megye lakossága. Az idei táborozók között van a Van Helyed Alapítvány csoportja is, akik Ózdról és Budapestről érkeztek Békés Csabára. A szervezet budapesti operatív vezetője Horváth Berta Lilla elmondta, hogy a fiataljaik számára hatalmas élményt és lehetőséget jelent a program. A gyerekek fele Budapesten tanul, a másik fele pedig Ózdon. Most Budapestről jöttek együtt. Ez a 3. alkalom, hogy ilyen bringás vándortáborban vesznek részt. A Jussz Zsigmond Városi Könyvtárban az új kezdeményezések mellett nagy hangsúlyt fektetnek a már korábban sikerre vitt programok folytatására is. Ezek közé tartozik a Kattints Velük program, ami az idősek segítése céljából jött létre. A diákok örömmel segítettek eddig és segítenek még augusztus közepéig a hozzájuk fordulóknak. A diákok, fiatalok jellemzően közösségi szolgálatok keretében tanítják az idősebb korosztályba tartozókat informatikai, számítástechnikai kérdésekben. Ha a programban jelentkező időseknek bármilyen kérdésük felmerül, arra megpróbálnak nekik megoldást nyújtani. Kezdve az olyan egyszerűbb dolgokkal, mint például az e-mail elküldése vagy az e-mail cím regisztrálása, egy videóhívás kezdeményezése, de megmutatják nekik a nehezebb, speciálisabb kérések megoldásait is. A 2014-ben indult és töretlen sikerrel futó programban a könyvtárban iskolai közösségi szolgálatos fiatalok segítenek az idősebbeknek megismerni a számítógépet, okostelefont, illetve eligazodni az internet világában, hiszen rengeteg különböző ok és élethelyzet vezet oda, hogy egy idős ember internet tanulásra adja a fejét. Új eszközökkel segíti a város rendezett környezetének fenntartását az Orosházaért Alapítvány. Augusztusban 2 kisebb gépet ajánlottak fel az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRT számára. A felajánlással így Orosháza szebb, ápoltabb városképéhez is hozzájárulnak. Tudják, hogy a Würth gép partja nem túl nagy, így ezzel is szerették volna őket támogatni. A kis gépeknek, a szegélyvágónak és a fűnyírónak, a kisebb parkokban, a fürdőben jó hasznát veszik majd a cég munkatársai, mondta Bodóczi András. A megfelelő eszközök valóban nagy segítséget jelentenek a Würth mindennapi munkájában, hiszen a város közterületeinek gondozása folyamatos feladat. Az Orosházaért Alapítvány adománya nem csupán újabb munkagépek beszerzését jelenti, de egyben kézzelfogható támogatás is a városért dolgozók számára. A békét hirdeti, mégis évszázadokon át használták erőszak és gyűlölet igazolására. A 37. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia azt vizsgálja, hogyan válhat veszélyessé a szent szövegek félreértelmezése. Hogyan válhat egy szent szöveg a béke helyett az agresszió igazolásának eszközévé? Erre az év

A jelenség azonban jóval régebbi és összetettebb. Nyomai már a héber Bibliában felfedezhetők. Később a keresztény üldözések, a középkori vallási konfliktusok, a zsidók elleni vádak és a reformáció felekezeti összecsapásai során is megjelent. A 20. századi antiszemitizmus történetéből ugyancsak nem hagyható ki a vallási fanatizmus szerepe. Az előadásokat szakmai vita követi, a programok regisztráció után bárki számára látogathatók a Gál Ferenc Egyetem dómtéri épületében. A konferencia egyik kiemelt eseményét augusztus 26-án 19 órától a Szegedi Dómban tartják. Ünnepi hangverseny keretében adják át a Joachim Nilka díjat Gottfried Szymanowski tübingeni professzornak, alexandriai filonkutatójának. Az esten Gyüdi Sándor vezényletével közreműködik a Szegedi Szimfonikus Zenekar, valamint a Nagyszabó Kornélia vezette Szegedi Ökumenikus Kórus, orgonán Simon Bálint játszik. A hangverseny ingyenesen, regisztráció nélkül látogatható. A Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia 1988-ban alakult, azóta több mint 500 előadás hangzott el, és 35 kötet született a keretében. A szervezők tájékoztatása szerint a kiadványok mintegy 70 egyetemre jutnak el, a konferencia pedig mára a régió egyik legnagyobb biblikus szakmai fóruma lett. A tavalyi másik Biblia című, a Biblia apokrifok témájáról szólt, a tanácskozás eredményeként hamarosan egy 620 oldalas kötet is megjelenik. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen és térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Enyhítette a parkolási gondokat a zónás parkolási rend, Debrecenben olvasható a Dehíren. Egy éve vezették be Debrecenben a zónás parkolási rendet. A területekre bontott fizetős felszíni parkolás eddigi tapasztalatai alapján hatékony az új rendszer. A két járműre igényelhető lakóhely környéki ingyenes parkolóbérlet és a kedvezményes áru napi bérlet pedig népszerű lett az autósok körében. A tavaly augusztus óta érvényes parkolási rend 5 zónára osztotta a belső város részeket. Addig túlzsúfoltak voltak a belvárosi parkolók, a közeli lakótelepeken pedig alig találtak maguknak parkolóhelyet az ott lakók. Mindkét esetben kedvező változást hozott az új rendszer. A belvárosi piros zónában legfeljebb 3 órán át lehet parkolni, hogy másnak is jusson hely, akinek ott van dolga, ami felgyorsította a parkolóautók cserélődését. A lakótelepeken pedig az ott élők már találnak szabad parkolóhelyet maguknak, és ingyenes bérlettel parkolhatnak az otthonuk előtt. Bár a fizetős övezet nagyobb lett a zónás rendszerben, további kedvező változás, hogy a Széchenyi utcai nagy parkolóban és a zöld zónában szombatonként nem kell fizetni. Csökken a készpénzes forgalom, és sokkal többen vásárolnak bérletet. Elsősorban ugye a napi bérletek száma ugrott meg, és sokkal többen vásárolnak online, vagy telefonnal, vagy bankkártyával, mondta Fodor András, a DV Parking Kft. Ügyvezetője. A Vértesi úti átjáró ügyében kezdődik a második nekifutás, értesült a Civisír. A Debrecen Vértesi úti vasúti átjáró külön szintű keresztezésként való átépítése és a 4-es főút csomópont fejlesztésének előkészítése keretében engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése című beruházás eljutott egy újabb szakaszba. Kiírták az újabb közbeszerzést a tervezésre, miután az első próbálkozás eredménytelennek bizonyult. A tervezés folyamán kiemelt figyelmet kell fordítani a megmaradó és újonnan létrejövő burkolt felületek csapadékvíz elvezetésére. A tervezőnek feladata a beruházása

vonatkozó jelen tervezési diszpozícióban javasolt építési organizációs dokumentum kidolgozása a kivitelezési terv dokumentáció részeként, amely elősegíti a későbbi megvalósítás során a közlekedés és a közműellátás folyamatos fenntartását a fejlesztéssel érintett területen, olvasható a közbeszerzési értesítő augusztus 10-i számában. Az ajánlatok beérkezésének határideje szeptember 9-e. Sikerrel zárult a Nyelvészeti Nyári Egyetem, adta hírről az Unireb. Véget ért az OVA 2026 angol nyelvű nemzetközi nyelvészeti nyári kurzus, amelyet július 27-e és augusztus 7-e között első alkalommal szervezett meg a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Angol-Amerikai Intézet angol nyelvészeti tanszéke. Az eseményen több mint 20 ország, mintegy 100 résztvevője rangos nemzetközi oktatógárda közreműködésével bővítette nyelvészeti ismereteit. A kéthetes program elsősorban a mondat, jelentés és hangtan, vagyis a nyelvészet különböző tudományágainak témaköreiben kínált széleskörű választékot a bevezető szintől egészen a haladó, kutatásorientált foglalkozásokig. Ennek köszönhetően az eltérő előképzettséggel érkező résztvevők egyaránt megtalálhatták a tudásszintjüknek megfelelő kurzusokat, amelyek arra is lehetőséget teremtettek, hogy a hallgatók bemutassák a folyamatban lévő kutatásaikat. A hallgatók mellett az oktatói gárda is a sok színűséget tükrözte, hiszen a barcelonai, a berlini, a salzburgi egyetem mellett a londoni University College, valamint a norvég Tromsøi egyetemről is érkeztek előadók Debrecenbe. A házigazda intézményt Kardos Éva, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Angol-Amerikai Intézet angol nyelvészeti tanszék docense képviselte. Debreceni sebész hallgató nyerte a humor versenyt, olvasható a Civis híren. A Debreceni Egyetem negyedéves orvostan hallgatója, a kecskeméti születésű Farkas Bence Szike nyerte a Humor Technikum 2026 döntőjét. A sebésznek készülő egyetemista 6 évvel első próbálkozása után tért vissza a Stand-up Comedy Humor Társulat tehetségkutatójába, ahol egyedi karakterével, intelligens humorával és magabiztos színpadi jelenlétével a zsűrit és a közönséget egyaránt meggyőzte. A Humor Technikum idei évadában a versenyzők 6 héten keresztül dolgoztak produkcióikon, miközben folyamatos szakmai mentorálásban részesültek. A döntőben Orosz Gyuri a Humor Technikum alapítója és mentora mellett Redenszky Marcsi, Magyed és Lórán Barnabás Trabarna értékelték a fellépőket. A Humor Technikum 2026-os győzelme számára nem egy célba érkezést, hanem egy új kezdetet jelent. A története jól mutatja, hogy kitartással, türelemmel és sok munkával néha éveket kell várni a megfelelő pillanatra, de amikor eljön, érdemes élni vele, üzente a sebész. A bennünket körülvevő világ zajában, a mindennapok pörgésében és az ezerféle elvárás tengerében nehéz meghallani azt a csendes, de határozott hangot, amely a mélyből szólít meg bennünket. Augusztus 12-e és 15-e között az EGRI szeminárium kapui nyitva állnak azok előtt, a fiatal férfiak előtt, akik merik feltenni maguknak a kérdést, vajon mi Isten terve az életemmel, papnak híve az Úr. A mai fiatalok élete tele van választási lehetőségekkel, karrierutakkal és külső ingerekkel, írja a dnyn.hu. Isten azonban nem névtelen tömegként tekint ránk, ismer, szeret és személyesen szólít meg. A papi hivatás nem egy szakma vagy egy karrier opció a sok közül, hanem egy személyes válasz Isten hívására. De hogyan lehetünk biztosak abban, hogy valóban ő szólít meg, és nem csak a saját vágyaink vagy a környezetünk elvárásai mozgatnak bennünket? Az EGRI szemináriumban szervezett lelki gyakorlat egy olyan lehetőség, ahol a fiatalok megerősödhetnek a döntéseikben. A program célja a tisztánlátás elősegítése, írják a szervezők. Új tárlat nyílik a Széchenyi utcai új galériában augusztus 14-én pénteken 18 órakor a Debreceni Képzőművész C szervezésében, írja a Dehír. A Létezés vonalai című épített, absztrakt, organikus fotókiállításon Méhész Balázs alkotásaihoz kerülhetünk közelebb. Az eseményen köszöntőt mond Máté András fotóművész, a kiállítást Subic István grafikus művész nyitja meg. Méhész Balázs eredetileg magyar történelem szakon végzett, ezt fejlesztő pedagógiával is kiegészítette, jelenleg pedig a komplex humán modulban főképpen művészeti ismeretek átadásával foglalkozik tanárként a Debreceni Szakképzési Centrum építéstechnológiai és műszaki szakképzőiskolában, amelynek igazgató helyettese is. Ahogy elmesélte, számára a fényképezés otthonról jött, abból az időből, amikor a családi képek még Zenittel készültek. Volt ugyan olyan időszak az életében, amikor kicsit háttérbe szorult a fotózás, parkolópályára kerül egy időre, de az egyetem végén ismét előjött, ahogy Balázs fogalmaz, mint a szabadidő kitöltésének és az alkotásnak a lehetősége.
Alkotásait szeptember 4-éig a galéria nyitvatartás idejében láthatja a közönség. A debreceni kulturális élet ismert személyisége Komisár János, a Csokonai és Holló László díjas festőművész, művészetíró 77. születésnapján ezúttal nem itthon, hanem a szomszédvárban, azaz a Nyíregyházi Városi Galériában nyílik tálata, tudta meg a dehir.hu. Az augusztus 14-én pénteken 17 órakor kezdődő eseményen a vendégeket Prejgicer Fruzsina Jászai Mari díjas színművész, akadémikus köszönti. A kiállítást Marsi Edit, főiskolai docens, ügyvéd nyitja meg. A Selyem utca 12 szám alatti kiállítótérben Komisár János alkotásait szeptember 12-ig láthatja a közönség. Több mint egy napos 28 órás utazás után érkeztek meg Tojamába a debreceni színjátszó stúdió szereplői, hogy a 2017-ben Debrecenben mecénás díjjal kitüntetett Koizumi Hiroshi meghívására részt vegyenek a Tojamai Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztiválon, olvasható a Dehíren. A fesztiválra japán nyelvű produkcióval érkeztek. A Rút Kiskacsa című Andersen mesét Jámbor József dolgozta át és vitte színpadra. A debreceni színjátszó stúdió vezetője Pincés István rendező felidézi színház történeti ritkaság, hogy a produkció ősbemutatója 2009-ben volt, szintén Tojamában, és ez már a 6. tojamai turnéjuk. Az idei első két előadást a Takaoka Városi Művelődési Házban játszották augusztus 9-én zajos sikerrel, a Tojama Megyei Művelődési Központ színház termében pedig augusztus 11-én tartanak két előadást, majd rövid kirándulás után augusztus 14-én érkeznek haza. Kovács Alexis a Deacban folytatja, tudatta a klub. A 25 éves jégkorongozó Székesfehérvárot született, itt ismerkedett meg a jégkoronggal. 2018-ban mutatkozott be a felnőttek között a fehérvári titánok csapatában. 15 Erste Liga mérkőzésen egy gólt és két gólpasszt adott. A 2020-2021-es szezonban szintet lépett, 26 Ice Age-el meccsre lett nevezve, egy gólt szerzett, mellette 18 EL meccsen is jégre lépett, 4 plusz 7 pontot gyűjtött. 6 alkalommal húzhatta magára a felnőtt válogatott szerelését. A 2025. november 7-i Magyarország-Szlovénia felkészülési mérkőzésen gólt is szerzett. Debrecen és a környéke eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: Különleges programsorozattal készül a Debreceni Virágkarnevált kísérő karneváli hétre a Debreceni Nagytemplomi Református Egyházközség, és így központi helyszínként a Nagytemplom. A Nagytemplom mögötti emlékkert is átalakul ebben az időszakban. Erről az átalakulásról és az emlékkert ünnepekben betöltött szerepéről beszélt Bódor Edit, a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség programigazgatója.
1: Az emlékkert ugye csodálatos nemzeti emlékhelyünk, amely a Nagytemplom és a Református Kollégium között helyezkedik el. Egy fantasztikus kávézóval itt átmenni csak az ember, hogyha megrövidíti az útját a Városházától, akár a Piac utca felé is egy csodás élmény, de egy kávéra betérni is. De itt az ünnepek alkalmával, akár az adventetre, ha visszaemlékezünk, itt a meleg nyári napokon jól is esik, ugye adventi lélekkerté alakítottuk az udvart, és tényleg egy olyan különleges emlékhelyi sikerült változtatnunk ezt a csodaszép területet, amely oda vonzotta azokat az ünnepelni vágyókat, akik ugye a Piac utcának a nagy templom előtti része, ugye ami jégpályával, vásárosokkal volt tele, egy látványos, nyilván nagyon különleges karácsonyi menete, de vágytak arra, hogy egy kicsit elcsendesedjenek. Itt a városi összefogás segítségével feldíszítettük az udvart, a kerítést, és hát olyan karácsonyfákat is állítottuk be, ami a karitatív testületnek a tagszervezetei külön-külön díszítették föl, és itt azért arról a munkáról, arról a szolgálatról mindegyik fa valamilyen szinten mesélt, amilyen díszeket tettek föl, amilyen ajándékokat tettek köré, és nagyon féltünk attól az első alkalmakkor, hogy esetleg ezek a szép díszek el fognak tűnni. Igaz, hogy este ez be van zárva, de hát akkor is, és hát meglepetésünkkel nagyon pozitív élménnyel gazdagodtunk, hiszen nem, hogy eltűntek, hanem az elkövetkezendő estékben ajándékot hoztak az emberek a fa alá. Hát, hogy ez tényleg úgy sajátjuknak érezték, sőt, hát nagyon sokszor, hogy elsétálva hallgattam, hogy mesélgették, hogy ezt is ismerik, azt is ismerik, jaj, ezt nem tudták erről. Szeretett vendégséget szerveztünk a adventi gyertyagyújtások után, amit szintén a testület tagjai hoztak össze, hát egy csodálatos pillanatok születtek, koncertek születtek, léleksétek, és hát ez így történik a nyári időszakban is. Nyáron tavaly Szeretetkert volt a neve, most pedig egy mesebeli erdővé térré szeretnénk átalakítani, reméljük, hogy sikerül is. Mesél az emlékkel címmel, először a kerítését fogjuk földészíteni, amit a halmozottan sérült családok egyesülete, szülők egyesülete fogott össze. Tavaly egy csodás együttműködésnek lehettünk mindannyian szervezői és tanúi is, mert mind a ketten tanultunk egymásokkal, kerítést készítettük fel a gyermekeknek a fotóival. Most pedig egy olyan érzékenyítő mesét fogunk bemutatni, amely elmen az elefántról fog szólni. Ugye ez az elefánt, ez egy színes elefánt, és egy kicsit kitűnik a társai közül, és hogy miért is, és mi is az ő története, erről fog szólni a kerítés, ami a püspöki hivatal felüli oldalán lesz. És akkor gondoltuk egy nagyot, hogy mi lenne, hogyha az emlékkertbe belépünk, és akkor ez a mese folytatódik, és abban ez a varázslat, ez folytatódik, tudni fog belőle a fákon, bokrokon, itt pedig az Immanuel otthon fogadott egy ilyen nagyobb részt örökbe. Ők egy különleges kompozícióval fognak, a fákat fogják megszemélyésteni, azt mondhatom, és aztán szintén a testületnek a tagjait szólítottuk meg, akiknek lefotóztuk a különböző helyeket, akár egy színpad, akár egy nagyobb bokor, akár ott az a lélekfa, amit kívánságokat tettünk fel karácsonykor, és akkor mindenki ebből egy kicsit fogadhat magáénak, és díszítgetheti. És volt egy nagyon nagy örömöm, hétvégén Gáva Venture-ön jártunk, és ott a Desafi kastélynak az a kert részét, azt földíszítették lelkes névmelő kollégák, így mondhatom, hiszen én ebből a csapatból származom, és hát nekem annyira megtetszett, és megkérdeztem, hogy ha ennyi munkát tettek bele, ahogy a község embereivel, akkor nem szeretnék ezt a virágkal nem idején egy kicsit megmutatni, hát nagyon boldogok voltak, úgyhogy ezek a csodadíszítések, ezek ide el fognak kerülni esti kivilágításban, és természetesen ledes kivilágításban, úgyhogy figyelünk a minden takarékossági része, de hát eleve ez oda úgy így is volt tervezve. Úgyhogy most itt még mennek, most van az alakítás korszaka vagy ideje, de hogy lesz egy ilyen meglepetés is, hogy lesz így vendégünk is ebben a szeretett kertben, úgyhogy ez pedig a varázslatról szól, ugye az elfogadásról, a varázslatról, az örök értékekről, tehát megpróbáljuk egy kicsit tematikusabban tenni, de hát nem didaktikusan, hanem szabadon, de mégis a gondolatnak megfelelően, és hogy valami íve legyen ennek a díszítésnek, így próbálkozunk.
0: Teljes programkínálatot megtalálja a nagytemplom.hu weboldalon. Debrecen is környéke eseményeiről Mikos Ákos tudósította önöket. Viszont hallásra!

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 5 óra 30 perc. Hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket. Emberfeletti munka folyik Paksnál, az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartásáért. Írta Magyar Péter miniszterelnök vasárnap délután a Facebook oldalán. A kormányfő a bejegyzésben hangsúlyozta, hogy a keddi és a szerdai nap kritikus lesz, mert addig további 14-15 cm-es apadás várható a Dunán. Jelenleg 9 cm-re áll a Duna az utolsó előtti turbina ismételt kikapcsolását jelentő vízszintől, ami csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A Paksi Erzsébet szállóban kialakított fogadóponton várják vasárnaptól a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák irányított süllyesztésén dolgoznak a Paksi atomerőműnél. Olvasható a Magyarország kormánya Facebook oldalon. A munkaterületen több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek dolgoznak egyszerre. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke részvétét és együttérzését fejezte ki a halálos áldozatokat is követelő buszbaleset kapcsán. Közleményében azt írja, megrendülve értesültem az éjszaka az M3-as autópályán lengyel zarándokokat ért tragikus buszbalesetről. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökeként püspök társaim nevében is imádkozom az elhunytak lelki üdvéért. Kérem a mindenhatót, hogy ezekben a nehéz órákban nyújtson vigasztalást az elhunytak hozzátartozóinak, és segítse a sérültek mielőbbi felépülését. Ismét lehet pályázni a Mészáros Lázár ösztöndíjra, amelynek célja, hogy támogassa a Magyar Honvédség személyi állományának utánpótlását. A honvédelem.hu oldalon megjelent tájékoztatás szerint a szakképzésben tanulók 160 ezer forintos ösztöndíjat kaphatnak, de ha tanulmányaik alatt tartalékos szolgálatot is vállalnak, akkor ez az összeg 270 ezer forint. Az egyetemistáknál az ösztöndíj összege 270 ezer forint, de a tartalékos szolgálatot is vállalók 350 ezer forintra jogosultak. A felsőoktatás megújításáról tartottak műhelybeszélgetéseket egyetemi oktatókkal, támogató munkatársakkal és hallgatókkal a napokban az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, írja az MTI. A megbeszéléseken az intézményi autonómia, a finanszírozási és működési modellek, a képzések szerkezete és minősége, az oktatásmódszertan és a tudományos tevékenységek témáit járták körbe a résztvevők. Nagy kiterjedésű tűz ütött ki vasárnap délután Szeged külterületén. A lángok mintegy 20 hektárnyi száraz, füves területet érintettek, és egy autókereskedéshez is elértek. A tűzoltóknak délutánra sikerült megfékezniük a lángokat, ezt követően már az utómunkálatokat végezték. Hatalmas erdőtüzek pusztítanak Európában. A kontinens keleti részén Görögországban és Horvátországban a legsúlyosabb a helyzet, írja az Euronews. A horvát tengerparton Omis mellett tört ki hatalmas tűzvész péntekre virradóra, magyar sérültje is van az ottani nagy kiterjedésű erdőtűznek. Nem sokkal később Dugi Otok szigetén is kigyulladt az erdő, majd a Peljesác félszigeten oltottak a tűzoltók. Hazánk időjárásáról. Hideg front éri el hazánkat, hétfőn erőteljes gomoly felhőképződés várható, amelyből kora délutánig csak hazánk északi felén alakulhat ki zápor, zivatar. Emellett döntően több órára kisüt a nap, a legtöbb napsütés a délalföldön lesz. Késő délutántól mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet, és szorványosan várható eső, zápor, zivatar, de a Tiszántúlra csak estére ér el a csapadék. A szél északnyugatira fordul, megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 37 Celsius fok között várható. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal Jézushoz járult egy gazdag ifjú, és megkérdezte: Mester, miót kell tennem, hogy eljussak az örök életre? Jézus így válaszolt neki: Miért kérdezel engem a jóról? Csak egyedül Isten a jó. Ha pedig el akarsz jutni az életre, tartsd meg a parancsokat. Az ifjú tovább kérdezte: Melyeket? Jézus felsorolta: Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, hamisan ne tanúskodj, atyádat és anyádat tiszteld, és szeresd fele barátodat, úgy, mint önmagadat. Az ifjú erre kijelentette: Ezt mind megtartottam. Mit kell még tennem? Jézus így felelt: Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el mindenedet, és árát oszd szét a szegények között, így kincsed lesz a mennyben, aztán jöjj és kövess engem. Ennek hallatára az ifjú szomorúan eltávozott, mert nagy vagyona volt. Ezek az evangélium igéjét.

Szent Máté evangéliumának 19. fejezetéből a 16-tól a 22. versig tartó részletet Varga László atya olvasta fel.

0: Langer Ágnes szólaltatta meg Johann Sebastian Bach 1006-os jegyzékszámú E-dur hegedű partitájának harmadik tételét. 5 óra 40 perc. Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témái: Rómában folytatják a hét magyar Ferenc és vértanú boldogalvatási eljárásának ügyét. Interjú Kálmán Peregrin ferences atyával. Szent Berárd és mártír társai, a ferences rend első vértanúi. Augusztus első hetében Rómába járt Kálmán Peregrin ferences atya a hét magyar ferences vértanú boldogalvatási eljárásának vicepusztulátora, aki a Vatikáni Rádióban beszámolt hivatalos látogatásának eredményeiről. Most hallgassák meg a vele készített stúdió beszélgetésünket. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Kálmán Peregrin atyát, ferences atyát, a Pest belvárosi ferences templom templomigazgatóját, aki egyúttal a hét ferences vértanú boldogavatási ügyének előmozdítója, és ebben az ügyben érkeztél Rómába. Rögtön arra is kérlek, kedves Peregrin atya, hogy számolj be nekünk, hogyan áll jelenleg most a hét ferences vértanú boldogavatási ügye?
2: Egy jelentős állomáshoz érkeztünk, mert az ügy mindegyik történész szakértő részéről a Szenti Avatási Dikasztériumban pozitív szavazatot kapott, és miután az általuk föltett kérdésekre is megadtuk a válaszokat, világossá tettünk néhány pontot, amit kértek, mert elkészült az úgynevezett piros pozíció, ami piros bőrkötéséről kapta a nevét, és ez azt jelenti, hogy az egyik legfontosabb sorompó az fölemelkedett, és az ügy a teológus, azután pedig majd a püspöki bizottság elé kerülhet, tehát elérkeztünk igazából a finiséhez a boldogavatási eljárásnak. Azért kell most imádkozni, azon kell most dolgozni, hogy mindegyik bizottságtól pozitív szavazatot kapjon, és akkor hamarosan a boldogavatás elé nézhetünk.
1: Mielőtt még az egyes személyekről, magukról, a mártírokról beszélnénk, azt kérdezném, mikor indult az ügy hivatalos része?
2: Az ügy elég régen indult, hogyha első hallásra azt mondom, hogy 2007 környékén. Ugyanakkor meg, hogyha azt mondom, hogy Szent Margit boldogavatása a múlt század közepén történt, ahhoz képest, hogy meghalt, igen, akkor pontosabban Szenti avatása, akkor azt tudom mondani, hogy tényleg ehhez az időszakhoz képest abszolút, de rövid idő alatt sikerült ezt az ügyet előre mozdítani. Az ügynek éppen ezért volt egy ilyen várakozó ideje, hiszen a mi rendünkben elég sok boldogái szentjavatási per van, és hát nyilván beállítottak minket is a sorba, és ezért így éveket kellett várnunk addig, amíg a tényleges munka megkezdődhetett a római szakasznak az egyes lépései, de most már, ahogy mondtam, ennek a vége felé vagyunk, úgyhogy inkább hála, mint hiány él a szívünkben.
1: Azt hiszem, hogy a legfontosabb mozzanata a Isten vértanúi ügyének az ő élő tiszteletük. Azt hiszem, ennek nincs ilyen.
2: Igen, azt hiszem, hogy a tisztelet él Isten népének körében. Néhány napja Nagyatádon, ahol Hajnal Zénó atya plébános volt, és a híveivel tartott, és ennek a következménye lett az élet áldozata. Imádkoztunk együtt a boldogavatásért Varga László püspök úrral, és az ottani hívekkel került sor egy dombormű megáldására. Aztán egy egészen hihetetlen dolog, hogy egy tömegsírból most előkerült Krisztián Rafael atyának erőkerültek a maradványai, Nyilván itt nem arra kell gondolni, hogy 300 embernek a maradványa közül, hanem Susa Éva antropológusnak sikerült a kutatásai nyomán következtetni arra, hogy melyik sírban lehet, és négy személynek a közös sírjából találtuk meg Rafael atyának a maradványait, pontosabban a koponyáját és az áll kapcsát sikerült azonosítani. Nagyon érdekes az, hogy történik egy ilyen azonosítás, hogy hol tart a tudomány. Él az ő unokahuga, akitől nyált mintát lehetett venni, de nem is ez adta végül a DNS azonosításhoz a segítséget, hanem hogy az unokahuga őrzött egy képeslapot, amit a Rafael atyától kapott. És nyilván, ha az ember képeslapot ír, akkor saját maga nyálazza fel a bélyeget, és ennek a bélyegen lévő nyálmaradványokból sikerült az antropológusoknak DNS-t nyerniük, és ez alapján azonosították a csontmaradványokat.
1: Hát csoda számban megy ezt tulajdonképpen, ami a természet síkja a magyarázatú, de még az is a pártját fogja ennek az ügynek. Megkérhetnének arra, kedves Peregrin atya, hogy röviden az egyes személyeket mutass be a rádió hallgatóinak. A különböző időszak, különböző helyek, nagyon mozgalmas a történetig ennek a hét atyának, hét ferences testvérnek.
2: Igen, 1944 és 1954 között haltak vértanú halált, és ez például a kongregációban is kérdés volt, hogy miért együtt és miért nem külön-külön avatjuk őket boldoggá, hiszen különböző, a kommunizmusnak különböző típusú diktatúrái üldözték őket, mi pedig erre azt válaszoltuk, hogy a ferencesenben mindig együtt volt az ő tiszteletük a rendtartományban, és hogy a kommunizmus kiépültének, az első nagy véres időszaknak, 56-ig tartó véres időszaknak az áldozatai ők, tehát ilyen értelemben összetartoznak, egybetartozik az ő ügyük. 1944. október 28-án végezték ki Köröztös Krizosztom atyát, aki a náci és a kommunista diktatúrát, hogyha együtt nézzük, gyakorlatilag az első kivégzettje. Ő előtte nem volt olyan kivégzés, jelen ismereteink szerint, aki az életét adta volna az evangéliumért ezen diktatúrákban. Krizosztom atyától fönnmaradt egy levél 1944. szeptemberéből, amiben azt írja, hogy tudatosan maradunk itt a hívek mellett, és tudjuk jól, hogy mindenkit menekített Újvidékről, hogy jönnek a Tito partizánjai, meneküljenek az ország belső részébe, mert baj lesz, de ő azt mondta, hogy amíg egy hívő van, addig ő itt akar maradni, ennek lett az áldozata. Az ő társa volt Kovács Kristóf atya, aki pedig tudatosan azért kérte magát 1944. tavasszán Újvidékre, mert hogy ő életét akarja adni Krisztusért. Egy menetben hajtották őket, napközben ők éjszaka végig gyóntattak, november 2-án lőtték le Indzsija községnek a határában. A már említett Hajnal Zénó atya, aki egyébként befogadta a Leventeként bújdosó Paskai Lászlót és testvérét a nagyatádi kolostorba, ő is a hívekért adta az életét, mert Mindszenty Bíborosnak volt egy rendelkezése, hogy ha kitelepítés van, akkor a plébánosnak azok között kell lennie, akik a hívei között a nagyobb csoportot alkotják. És mivel Nagyatáról elmenekültek a hívek, ezért velük tartott 1944. decemberében, és kérte az egyik pap ismerőség Gyékényesen, Martin Csevis Pált, hogy fogadja be őket. Amikor húsvétkor onnan is kitelepítették őket, még beszéltem azzal a házvezetőnővel, aki szólt nekik, hogy ne viseljék a habitust, mert baj lesz, és ők azt mondták, hogy a reverendát meg a habitust viseljük, mert ha baj van, akkor a híveknek látniuk kell, hogy kihez fordulhatnak. És tudatosan leírják a tanúvallomások, hogy a bolgár katona, amikor jön, akkor látja a habitust és a reverendát, és ezt a két embert szólítja ki, és lövi le az árokparton. Kis Szaléz és Lukács Pelbárt atya ügye talán még jobban ismert a történelemből is. Kis Szaléz atyát azzal vádolják meg a hatóságok. Már a gyilkosság előtt föloldozta, és a gyilkosságra buzdított a gyónás keretében a gyöngyösi fiatalokat. Pelbárt atyát pedig azzal, amikor letartóztatták Szaléz atyát, hogy országos felkelést akart indítani az ő kiszabadítására, hadsereget szervezett. Ezzel akarták kiszélesíteni a problémát, Ennek két fontos következménye volt, az egyik a gyónás szentségének a hiteltelenítése, a másik pedig, hogy ezek után oszlatták föl egy országos sorozatot készítve, a katolikus egyesületeket szüntették meg. Ennek volt ez az előkészítése. Károlyi Bernát atyát, aki zsidómentésben jeleskedett, kommunistákat is mentett, majd pedig Barankovics Istvánt arra buzdította, amikor Rákosi meg akarta alapítatni vele a Nemzeti Egyházat, hogy meneküljön külföldre, 49-ben tartóztatják le, és a börtönben halt, a börtön körülmények miatt vértanú halált, róla is számos visszaemlékezés van, hogy hogy gyóntatott zuhanyzás közben, hogy állt a rabok mellé, raptársai mellé, mondva, hogy a pokolba is ott van, ebbe az emberi életnek, ebben a poklában is jelen van az Úristen, és valóban egyfajta paradicsomot teremtett maga körül a börtönben. Amikor megkérdezték, hogy mi a foglalkozása, nem tagadta le, hogy ferences pap, hanem vállalta ezért, hogy meg fogják verni, és jól meg is verték a vallomások szerint. És végezetül Krisztián Raffael atya, aki 1950-ben azért került börtönbe, mert 60 városában felkelészítottak a kommunista hatóságok, és ezt a felkelést elhírezte, hogy a ferenceseket elviszik, ezt a felkelést a Raffael atyának a számlájára írták, ezzel akarták megfélemlíteni az emberek meghurcolásával és a szerzetesek meghurcolásával a püspöki kart, hogy a tárgyalásukat kezdje meg, folytassa. És Raffael atya a börtönben halt meg, ugyancsak embertelen körülmények között megmaradt az édesanyjának a levele, amiben kéri, hogy az egyvesével rendelkező fiának hadd küldjön pulóvert. Megmaradt az is, hogy téli hidegben félmeztelenül tartották, és az őr azt mondta neki, hogy te pucér Krisztus, hol hagytad az ingedet. Ez olyan, mint Pilátusnak a szava, hogy egyfajta hitvallás, hogy íme az ember.
1: A ferences rend kezdettől fogva a vértanúk rendje, hogyan illeszkedik a magyar hét ferences vértanúk a története a rendi vértanúság történetébe?
2: Ez egy nagyon érdekes és fontos kérdés, ezt nagyon hangsúlyozzuk a kongregációban is, hogy a rend 800 éve jelen van Magyarországon, de az első rendből még kanonizált vértanúk nincsen. És igazából ők lennének, ők heten az első kanonizált magyar ferencesek a rend történetében. Magyarországhoz kapcsolódó elsőrendiek vannak, Kapiszen, Szent János, Márkiai, Szent Jakab, és még sorolhatnánk tovább, de akik magyarok voltak, és a magyar provinciából nőttek ki, azok ők az elsők, és ezért is olyan fontos számunkra az ügyük.
1: Igen. Lassanként feledésbe merül, mind a náci diktatúra, mint pedig a különösképpen a szovjet típusú bolsevik diktatúra, kommunizmusnak a szörnyű szenvedés, amit okozott szerte Európán a keleti felén. Itt meg a Vatikánban is keveset szólnak róla, nem annyira korrekt politikailag, hogy erről beszéljünk. Te hogy látod ezt? Ez valóban az idő elmosa, vagy pedig nekünk kötelességünk emlékezni azokra, akik így tanúságot tettek az életük odaadásával is?
2: Amikor a szenvedéseikről beszélünk, akkor nem egy önüdvözítő, vagy egy ilyen áldozati szerepben tündöklő érzelmet vagy érzést kell fölélesztenünk, hanem azt hiszem, hogy sokkal inkább arra kell rácsodálkoznunk, hogy az Isten ereje az emberi gyengeségeken, az emberi kereteken keresztül hogyan lesz nyilvánvalóvá az ő életükben, a szenvedéseikről is, a történelmi igazságtalanságokról is. Azért beszélünk, és azért fontos beszélnünk, mert ennek a szóbahozásán keresztül szemlélhetjük azt, hogy az isteni dicsőség, az isteni irgalom, igazságosság és szeretet miként lett jelenvalóvá éppen ezen emberek által az emberi élet különböző poklába, mint egy új nagy szombatot éltek át, amikor a menny leereszkedett a föld a pokolba.
1: Legyen az utolsó szó az imádság, bizonyára van a rendnek imája az ő boldog alvatásukért.
2: Igen, és kérem is a hallgatókat, hogy akár keressenek utána, akár most is imádkozzák velem együtt ezt az imádságot, ami templomainkban oly sok helyen van, ahol naponta többször is elimádkozunk a boldog alvatásért, és kérjék az ő közbenjárásukat nehéz ügyeikben. Erős és igaz Istenünk, Te Bernát szolgád és társa életében csodálatosan kibontakoztattad a kereszt misztériumát, amikor áldozatvállalásuk által a diktatúrák sötétségében is felragyogtattad a hit világosságát. Kérünk, dicsőítsd meg szolgáidat szent egyházadban, hogy hitvalló életük és vértanúságuk példája ma is bátorító erőforrásunk legyen a szegény és alázatos Krisztus követésében, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.
1: Amen. Kedves Peregrin, nagyon hálásan köszönöm ezt a tanúságtevő beszámolódat. Én is kérem a kedves hallgatókat, hogy imádkozzanak az ügyért, pontosabban azért, hogy mi hamarabb élvezik az ő hathatós egyházától elismert közbenjárásukat. Isten áldja az érdekükben tett római fáradozásaidat.
2: Köszönöm szépen.
3: Laudato si, mi signore.
1: A Kálmán Peregrin Ferences atyával, a hét magyar ferences vértanú boldogalvatási eljárásának viceposztulátorával készített interjúnkat hallották. Szent Berárd és mártír társai, a ferences rend első vértanúi. Ünnepét az Anyaszentegyház január 16-án tartja. A hat szent vértanú neve Berárd, Otto, Péter, Accursius, Vitalis és Adjutus testvérek a ferences rend első vértanúi. Szent Ferenc 1219-ben hat szent életű társát a hitetlenék közé küldte, hogy hirdessék Krisztus tanítását. Egyikük, Vitalis testvér azonban Spanyolországban megbetegedett, és nem tudta folytatni útját. Öten mentek tehát tovább, Berárd, Péter, Otto, Accursius és Adjutus. Közülük az első három pap volt. Coimbrában, a királyi városban néhány napot időztek, aztán a mohamedánok megszállta Sevillában prédikáltak. Be akartak menni a mecsetbe is, de a mohamedánok kiabálva ütötték, verték őket. Így jutottak el az uralkodóhoz, ahol egyre bizonygatták, hogy az egyedül igaz vallás Krisztus vallása, Mohamed hamis próféta. A fejedelem halálra ítélte őket, de mégis úgy rendelte, hogyha elhagyják az országot, életben maradnak. Ők elhagyták Sevillát, de nem vissza, hanem Marokkó felé vették útjukat, és ott is hirdették a keresztény hitet. Börtönbe vetették őket. Az itt tartózkodó Dom Pedro infáns kieszközölte az emírnél, hogy a hithirdetők az ő foglyai legyenek. Berárdék azonban innen megszöktek, és a fővárosban, Marrakesben ismét prédikálni kezdtek. Újból elfogták és börtönbe zárták őket. Az emír kegyetlenül megkínoztatta őket, és amikor látta, hogy a kínzással nem megy semmire, nőket és pénzt ígért nekik, ha mohamedánok lesznek. A vértanúk ezt felelték. Asszonyaid és pénzed nem kell nekünk, mert mindezeket Krisztus szerelméért szemétnek tekintjük. Akkor az emír kegyetlen haragra lobbant, felkapta kardját, és egymás után fejükre mért ütésekkel, saját kezével végzett velük. Ez 1220. január 16-án történt. A szent rendalapító, amint meghallott a vértanúság hírét, boldog elragadtatásra felkiáltott: most már van öt igazi kisebb testvérem. A vértanúk földi maradványait hamarosan Coimbrába vitték, ahol Isten csodákkal megdicsőítette őket. Vértanúságuk sok hivatást támasztott. Az első között volt Ferdinánd ágostorrendi kanonok, a későbbi páduai Szent Antal. A Ferenc rend első vértanúit IV. Sixtus pápa avatta szenté 1481-ben. Hithirdetésük teljesen eredménytelen volt. Egyetlen mohamedán sem térítettek meg, Isten azonban csodákkal megdicsőítette őket. Isten azt választotta ki, ami a világ szerint oktalan, hogy megszégyenítse a bölcseket. Imádkozzunk! Istenünk, te Szent Berárd és vértanú társainak dicsőséges diadalával megszentelted a kisebb testvérek rendjének kezdetét. Engedd, hogy amint ők készek voltak érted meghalni, úgy mi is állhatatosan tanúságot tegyünk rólad életünkkel. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
3: Laudato si, mi signore.
1: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
3: Laudato si, mi signore, per sora luna e le stelle.
0: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus! 6 óra van.

6 óra 1 perc. Hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket. Emberfeletti munka folyik Paksnál, az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartásáért. Írta Magyar Péter miniszterelnök vasárnap délután a Facebook oldalán. A kormányfő a bejegyzésben hangsúlyozta, hogy a keddi és a szerdai nap kritikus lesz, mert addig további 14-15 cm-es apadás várható a Dunán. Jelenleg 9 cm-re áll a Duna az utolsó előtti turbina ismételt kikapcsolását jelentő vízszintől, ami csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A paksi Erzsébet szállóban kialakított fogadóponton várják vasárnaptól a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák irányított süllyesztésén dolgoznak a paksi atomerőműnél. Olvasható a Magyarország kormánya Facebook oldalon. A munkaterületen több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek dolgoznak egyszerre. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke részvétét és együttérzését fejezte ki a halálos áldozatokat is követelő buszbaleset kapcsán. Közleményében azt írja, megrendülve értesültem az éjszaka az M3-as autópályán lengyel zarándokokat ért tragikus buszbalesetről. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökeként püspök társaim nevében is imádkozom az elhunytak lelki üdvéért. Kérem a mindenhatót, hogy ezekben a nehéz órákban nyújtson vigasztalást az elhunytak hozzátartozóinak, és segítse a sérültek mielőbbi felépülését. Ismét lehet pályázni a Mészáros Lázár ösztöndíjra, amelynek célja, hogy támogassa a Magyar Honvédség személyi állományának utánpótlását. A honvédelem.hu oldalon megjelent tájékoztatás szerint a szakképzésben tanulók 160 ezer forintos ösztöndíjat kaphatnak, de ha tanulmányaik alatt tartalékos szolgálatot is vállalnak, akkor ez az összeg 270 ezer forint. Az egyetemistáknál az ösztöndíj összege 270 ezer forint, de a tartalékos szolgálatot is vállalók 350 ezer forintra jogosultak. A felsőoktatás megújításáról tartottak műhelybeszélgetéseket egyetemi oktatókkal, támogató munkatársakkal és hallgatókkal a napokban az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, írja az MTI. A megbeszéléseken az intézményi autonómia, a finanszírozási és működési modellek, a képzések szerkezete és minősége, az oktatásmódszertan és a tudományos tevékenységek témáit járták körbe a résztvevők. Nagy kiterjedésű tűz ütött ki vasárnap délután Szeged külterületén. A lángok mintegy 20 hektárnyi száraz, füves területet érintettek, és egy autókereskedéshez is elértek. A tűzoltóknak délutánra sikerült megfékezniük a lángokat, ezt követően már az utómunkálatokat végezték. Hatalmas erdőtüzek pusztítanak Európában. A kontinens keleti részén Görögországban és Horvátországban a legsúlyosabb a helyzet, írja az Euronews. A horvát tengerparton Omis mellett tört ki hatalmas tűzvész péntekre virradóra, magyar sérültje is van az ottani nagy kiterjedésű erdőtűznek. Nem sokkal később Dugi Otok szigetén is kigyulladt az erdő, majd a Peljesác félszigeten oltottak a tűzoltók. Hazánk időjárásáról. Hideg front éri el hazánkat, hétfőn erőteljes gomoly felhőképződés várható, amelyből kora délutánig csak hazánk északi felén alakulhat ki zápor, zivatar. Emellett döntően több órára kisüt a nap, a legtöbb napsütés a délalföldön lesz. Késő délutántól mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet, és szorványosan várható eső, zápor, zivatar, de a Tiszántúlra csak estére ér el a csapadék. A szél északnyugatira fordul, megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 37 Celsius fok között várható. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket!

Johann Sebastian Bach 1044-es jegyzékszámú A-moll fuvola versenyének első tételét előadta Jean-Pierre Rampal és a prágai szólisták. Vezényelt Eduard Fischer. 6 óra 15 perc. Anselm Grün és Linda Jaros Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

nő érzi, hogy a benne lévő királynő ébreszti rá az önmagáért való felelősségre. Ő dönt, hogy hagyja-e elgyengíteni magát, vagy sem. A királynő egyértelműen megvédi a határait a negatív hatásoktól. Igent mond mindarra, ami erőt ad neki, és nemet arra, ami elveszi az erejét. Királynő a maga birodalmában. Mások ellenséges viselkedésére úgy tekint, mint kihívásra, mely lehetővé teszi, hogy jobban megismerje önmagát. A királynő felteszi magának a kérdést, hogy mi az, ami belőle fakad. Ha saját kimondatlan vágyaira és félelmeire is rálát a kapcsolataiban, és tisztázza azokat, békét teremt. A hétköznapok során nehéz meglátni magunkban a királynőt. Egy beszélgetés során egy nő csodálkozva kérdezte, hogyan érezhetném magam királynőnek fürdőszobatakarítás közben? Valójában egészen más a kérdés. Miért teszem meg ezt vagy azt? Mások elvárásainak akarok megfelelni, hogy mondjuk jó háziasszonynak tartsanak, vagy én magam döntöm el, hogy az adott pillanatban számomra mi a megfelelő? Hisz amennyiben én szeretném, hogy tiszta legyen a fürdőszoba, akkor takarítás után tényleg királynőnek érezhetem magam. Érezhetem-e magam királynőnek, ha kifogásaim vannak a testemmel kapcsolatban, mert nem felel meg az aktuális szépségideálnak? Etéren gyakran érezzük, hogy nagyon távol vagyunk a királynőtől, hiszen azt az eszményt követjük, amelyet mások állítottak elénk, és megpróbáljuk belepréselni magunkat ebbe a fűzőbe, sőt, a többi nőt is úgy kezdjük el méricskélni, hogy belepasszolnak-e vagy sem. Az egyik legnagyobb sértés, ha valakit a kinézete miatt kritizálunk. Testünk a legmélyebb érzékenységünk, érzéseink, egész élettörténetünk kifejeződése, és éppen testté vált történeteink révén tudunk eljutni mélyebb rétegeinkhez is. Vagyis tisztelnünk kell minden ember egyedi testét és történetét. A bennünk lévő királynő megtiltja, hogy bárki is lekezelően viszonyuljon egyedülálló királynői mi voltunkhoz. Aki mégis ezt teszi, akár férfi az illető, akár nő, a saját királyi, királynői vonásait veszíti el. És miért inkább vele foglalkozunk? Miért nem a magunk különlegességeivel? A bennünk lévő királynő tudja, hogy szépségünk elsősorban lelkünk méltóságából és önmagunk tiszteletéből fakadóan sugárzik belőlünk. Egyedül ez minden báj és szépség forrása, függetlenül az aktuális szépségideáltól. A női szépséggel kapcsolatos társadalmi elvárások saját belső zsarnokunkat tükrözik vissza, aki meg akarja mondani, hogy milyennek kell lennünk. A királynő ellenben maga dönt arról, hogyan akarja megmutatni szépségét. Azok a nők, akik nem szeretik a testüket és meg akarják változtatni, már azonosultak azzal, hogy nem úgy néznek ki, ahogyan kellene. Ez elbizonytalanítja őket. Elkezdik hasonlítgatni magukat más nőkhöz, ami csak fokozza a kisebb rendőrségi érzésüket. Nem érzik, hogy igazán mi a sajátjuk. Amit a testünk által kifejezünk, az elvezethet bennünket legmélyebb vágyainkhoz és legfájóbb kínjainkhoz. És fordítva, amennyiben együttérzőek vagyunk önmagunkkal és arra figyelünk, hogy mire lenne szüksége a lelkünknek, ezzel egész valunkat megtiszteljük. Egy szeminárium résztvevői között afrikai nők is voltak, akik arról beszéltek, hogy a nyugati szépségideál számukra épp az ellenkezőjét jelenti. Ha mi mennénk hozzájuk, az lenne az első kérdés, hogy vajon nem kaptunk eleget enni. Mert az ő női létüknek sokkal több élvezet és öröm a része, ami nálunk a jelentősen jobb életkörülmények ellenére kevésbé tapasztalható. A királynő egyszerre nemes és egészen egyszerű. Ez teszi a királynőt mélyen emberivé. Nem kell senki fölé helyeznie magát. Éppen az adja király méltóságát, hogy tiszteli az emberséget. A királynő tisztában van királyi méltóságával, és másoknak is méltóságot tulajdonít. Ám azt is tudja, ahogyan Eszter is, hogy egyszerű származású. Nem azonosul az előkelőséggel, az egyszerűt és az átlagost is elfogadja magában. Gyászruhát ölt, mint Eszter, ha nem lát más kiutat, és Istenhez fordul, amikor tehetetlennek és magányosnak érzi magát. A királynő házának oltalmazója, óvja és védi birodalmát.
Birodalma nem csak a családjának otthona, hanem saját belső életének háza is. A királynő nem hagyja, hogy külső erők, mint a féltékenység, az irítség vagy a félelem kiszorítsák belső házából. Betölti otthonát. Tudja, hogy királyi házában az Isten lakozik. A királynő olyanná alakítja lelkének otthonát, hogy szívesen lakjon benne. Gondoskodik magáról, és így válik képessé arra, hogy külsőleg és királynőivé alakítsa otthonát, a családját, munkahelyét, közösségét, hazáját. Az a nő, aki felismeri e királynői méltóságát, a legegyszerűbb házi munkát is királynőként tudja végezni, és nem panaszkodik, hogy neki csak a piszkos munka jut, miközben a férje a munkahelyén brillíroz. Mert a királynő számára a főzés és a ház rendben tartása egészen más jelentőséggel bír. Uralkodói feladatkörének része. Bármit is csinál, tisztában van királynői méltóságával. Ez a királyi ragyogás kifelé is sugárzik. Vannak házak, ahol vendégségben járva érződik, hogy ott egy királynő él. Szépen vannak elrendezve a dolgok, minden a maga helyén, nincs semmi hivalkodó, mégis minden részlet méltóságot és szépséget sugároz, mintha a királyi palotában járna az ember. Egy barátom mesélte, hogy 10 éves kislánya egyszer sírva fakadt, amikor egy hercegi esküvőt látott a tévében, mert ő is hercegnő szeretne lenni. A hercegnői lét úgy tűnik a belső szépség és méltóság ígéretét hordozza, ami minden nőt megérint. Egyszer egy nő arról számolt be, hogy ha valaki azt találta mondani neki, a te életedben te vagy a hercegnő, arra utalva ezzel, hogy a saját kezében van az élete, azaz olyanná teheti, hogy hercegnői szépség ragyogjon fel benne. A királynő azonban több, mint a hercegnő. A hercegnő inkább kislány még. Királynővé kell válnia, olyan nővé, aki harmóniában van önmagával, kiegyensúlyozott, másoktól független, aki nem egy távoli hercegtől reméli boldogságát, hanem összhangban van önmagával, és ezért boldog.

0: Antonio Vivaldi 717-es jegyzékszámú Il Giustino című művét előadta Boldocki Gábor és a Capella Gabetta, vezényelt Andrés Gabetta.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
4: A mikrofonnál.
0: A bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Bójás János, a szerkesztő Reichlin Krisztina. Köszöntjük Önöket! Főbb híreink először röviden. Baleset érte egy lengyel zarándokokat szállító autóbuszt az M3-as autópályán. A tragédiának halálos áldozatai is vannak. Hatalmas erdőtüzek pusztítanak Európában, újabb tűzvész tombol a horvát tengerparton. Záporral, zivatarral és megerősödő széllel hideg front érkezik a jövő héten, amely mögött a hőmérséklet csúcsértéke jellemzően mindenhol 30 Celsius fok alatt alakul, majd szerdától melegedés kezdődik. Augusztus 16-án vasárnap éjjel az M3-as autópályán súlyos baleset érte egy lengyel zarándokokat szállító autóbuszt. Reichlin Krisztina összefoglalóját hallják.
5: A buszon a Vajdaság területéről induló zarándoklat résztvevői utaztak, akik hazatérőben voltak Bosznia-Hercegovinából. Janasocki Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője elmondta. Egy lengyel rendszámú busz vasárnap hajnali 1 óra körül borult fel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a mezőkeresztesi lehajtó után. 57 utas és 2 sofőr ült a turistabuszon. A sofőr vélhetően elaludt. Az országos mentőszolgálat arról tájékoztatott, hogy a balesetben 12-en életüket vesztették, a mentők egy embert életveszélyes, 9-et súlyos, további 37 főt pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. A sérülteket a miskolci, debreceni, nyíregyházi és az egri kórházakba szállították. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap reggel Facebook oldalán adott tájékoztatást a halottak és a súlyos sérültek számáról, valamint részvétét fejezte ki az áldozatok családjának, és köszönetet mondott a mentésben résztvevőknek. A buszbaleset miatt a lengyel kormány, a Varsói Külügyminisztérium és az egészségügyi szolgálatok képviselőit szállító külrepülőgépet küld Magyarországra, jelentette be Donald Tusk kormányfő, és megköszönte a magyar szolgálatok mentőakcióját. Székely János szombathegyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke részvétét és együttérzését fejezte ki a baleset kapcsán. Közleményében azt írja. Megrendülve értesültem az éjszaka az M3-as autópályán lengyel zarándokokat ért tragikus buszbalesetről. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökeként püspöktársaim nevében is imádkozom az elhunytak lelki üdvéért. Kérem a mindenhatót, hogy ezekben a nehéz órákban nyújtson vigasztalást az elhunytak hozzátartozóinak, és segítse a sérültek mielőbbi felépülését. A magyar katolikus közösség minden tagjának nevében együttérzésemről és szolidaritásomról biztosítom lengyel testvéreinket.
0: Nagy kiterjedésű tűz ütött ki vasárnap délután Szeged külterületén. A lángok mintegy 20 hektárnyi száraz füves területet érintettek, és egy autókereskedéshez is elértek. A tűzoltóknak délutánra sikerült megfékezniük a lángokat, ezt követően már az utómunkálatokat végezték. A tűzeset miatt jelentős erőket mozgósítottak. Hatalmas erdőtüzek pusztítanak Európában, újabb tűzvész tombol a horvát tengerparton. Kövér Tamást hallják.
6: A kontinens keleti részén, Görögországban és Horvátországban a legsúlyosabb a helyzet, írja mindenről az Euronews. A horvát tengerparton Omis mellett tört ki hatalmas tűzvész péntekre virradóra. Magyar sérültje is van az ottani nagy kiterjedésű erdőtűznek, amely betört a városba is. Nem sokkal később Dugi Otok szigetén is kigyulladt az erdő. Ezt több mint 100 tűzoltó oltotta még szombaton is. A lángok lakott területet is fenyegetnek, pénteken 240 tűzoltónak és 3 repülőgépnek sikerült megfékeznie egy másik tüzet a Peljesac félszigeten. Görögországban különösen kritikus a helyzet. Az északi Halkidiki félszigeten lakókat és turistákat kellett evakuálni a lakóövezetekhez közelítő lángok miatt. A tengerpartról és a veszélyeztetett falvakból szárazföldi és vízi úton is menekítik az embereket. A szerb hatóságok péntek este arról számoltak be, hogy 25 erdőtűzzel küzdenek, amelyek közül az egyik a Belgrádhoz közeli nemzeti parkban 25 négyzetkilométernyi területet pusztított el. Franciaországban a hatóságok közölték, hogy szombaton újabb 100 lakost és nyaralót telepítettek ki a délnyugati Landé megyében, miközben továbbra is ég az a tűz, amely csütörtökön keletkezett. Szombat délelőtti tájékoztatójában a Landé megyei prefektúra közölte, hogy a tűz eddig mintegy 1580 hektárt perzselt fel, és különösen aktív Lyontól délkeletre Garein falu közelében. Összesen 550 tűzoltót mozgósítottak a tűz terjedésének megfékezésére. Németországban az Eiffel-hegységben egy nagy kiterjedési tűz miatt legalább 1800 embert telepítette ki Hürtgenwaldból, ahol mintegy 1400 tűzoltó küzd a lángokkal. A tűzvészt Észak-Rajna-Vesztfália tartomány történetének eddigi legnagyobb erdőtüzeként tartják számon. Továbbra is több száz tűzoltó és önkéntes oltja az erdőtüzet Belgiumban. A belga egységek munkájához számos ország ajánlott fel segítséget, eddig legkevesebb 3000 hektár természetvédelmi terület égett le, tájékoztatotta Le Soir című belga hírportál vasárnap. Spanyolország északkeleti Aragónia régiójában is mintegy 1000 kényszerültek elhagyni otthonaikat egy tűz miatt, amely már több mint 15 000 hektárt pusztított el, és továbbra is ég.
0: Ismét lehet pályázni a Mészáros Lázár ösztöndíjra, amelynek célja, hogy támogassa a Magyar Honvédség személyi állományának utánpótlását. A honvédelem.hu oldalon megjelent tájékoztatás szerint a szakképzésben tanulók 160 000 forintos ösztöndíjat kaphatnak, de ha tanulmányaik alatt tartalékos szolgálatot is vállalnak, akkor ez az összeg 270 000 forint. Az egyetemistáknál az ösztöndíj összege 270 000 forint, de a tartalékos szolgálatot is vállalók 350 000 forintra jogosultak. A felsőoktatás megújításáról tartottak műhelybeszélgetéseket egyetemi oktatókkal, támogató munkatársakkal és hallgatókkal a napokban az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, írja az MTI. A megbeszéléseken az intézményi autonómia, a finanszírozási és működési modellek, a képzések szerkezete és minősége, az oktatásmódszertan és a tudományos tevékenységek témáit járták körbe a résztvevők. 800-an jelentkeztek a műhelybeszélgetésekre, közülük sorsolással választották ki azokat, akik jelen voltak. Ismertette Kac Sándor, felsőoktatási államtitkár. Babaringató programot indított a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház és az SOS Gyermekfalvak. A program céljáról Szilvási Lénát, az SOS Gyermekfalvak szakmai vezetőjét kérdezte a Héten történtben Pécsi Krisztina.
7: Ők nem egészségügyi személyzet, tehát nem egészségügyi feladatokat látnak el, hanem gondozási feladatokat látnak el, de azon belül is elsősorban a szabadidős foglalkozásokat, tehát ölben tartják a csecsemőt, sétálnak vele, beszélgetnek vele, dúdolnak neki. rendszeresen járnak egy-egy csecsemőhöz. Alapvetően ugye az, hogy ne egy kiságyban legyen egy 5 hetes csecsemő, hanem ölbe legyen egy darabig, és legyen egy ilyen bőrkontaktusa, meg emberi érintése, egy női kézben ölben legyen, ez is nagyon fontos. Tehát, hogy ki legyen emelve a kiságyból, hogy mozgassák, ringassák, tulajdonképpen ezt csinálják az önkéntesek. A mi programunkban az önkénteseket úgy választottuk, hogy képzettek legyenek, tehát, hogy eleve olyanokat választottunk, akik vagy nevelőszüleink is, és mellette vállalják, vagy pedig nevelőszülőnek jelentkeztek, elvégezték a képzést, átmentek a szűréseken, de éppen az életük úgy alakult, hogy nem tudják vállalni a nevelőszülői hivatást, de elvégezték az összes képzést, ami szükséges volt. Tehát ezek felkészült emberek arra, hogy nehéz sorsú gyerekekkel foglalkozzanak, és ugyanígy a munkatársaink közül is páran jelentkeztek. Tehát, hogy ez a 3 kör nevelőszülők, nevelőszűrésen átestek, és a munkatársaink, tehát ez egy ilyen gyerekvédelmi szakember kör tulajdonképpen, és akkor pluszban még a kórháztól, meg tőlünk kaptak egy felkészítő képzést, és folyamatos szupervíziós támogatást kapnak emellett.
8: Összefoglalva, a program hosszú távú célja, hogy a kórházi tartózkodás ideje alatt is minél teljesebb test és lelki támogatást
7: igen, minél több, tehát a törekedni tudunk arra, mert a csecsemőknek nem kellene kórházban lenni, és ez messze nem ideális helyzet, hogy kicsit enyhítsünk ennek a helyzetnek a nehézségén, igen.
8: Jelenleg hány csecsemőt ápolnak a kórházban?
7: Nem lehet fixen megmondani, mert ez egy mozgó szám. Van, hogy 15 csecsemő van, hogy 3 csecsemő van az osztályon, akiket így kell megsegíteni, tehát akik mellett nincs ott az édesanyja. De ez nagyon változó szám, tehát ezt nem lehet megmondani. Azt tudjuk, hogy országosan ez 350 csecsemő.
0: A Paksi Erzsébet szállóban kialakított fogadóponton várják vasárnaptól a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák irányított süllyesztésén dolgoznak a Paksi atomerőműnél. Olvasható a Magyarország kormánya Facebook oldalon. A munkaterületen több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek dolgoznak egyszerre. Az orosz külügyminisztérium magyarázatot kért Washingtontól és Ankarától azokra az információkra, amelyek szerint Törökországban tárolt jelentős mennyiségű amerikai fegyvert és lőszert adnának át Ukrajnának, közölte Maria Zaharova orosz külügyi szóvívő. Nem csupán a kijevi hatóságok által fokozni kívánt áldozatokról és pusztításról van szó, hanem a Washingtonnal és Ankarával fenntartott kétoldalú kapcsolatainknak okozott súlyos károkról is. A béketeremtő retorika alkalmazására irányuló kísérletek, miközben ezzel párhuzamosan fegyverekkel látják el az ukrán nácikat, elkerülhetetlenül aláássák a kölcsönös bizalmat. Tudósított az MTI, Zaharova az orosz külügyminisztérium honlapján közzétett kommentárjáról. 2 akkumulátoros energiatároló épül a marosszéki Gyulak után, egyik az országos hálózat részeként, másik helyi középületek energiaszükségletét fogja fedezni. Gáspár Sándor tudósít.
9: A leállított gyulakuti gázüzemű hőerőmű 9 hektáros udvara hasznosul akkumulátoros energiatároló parkként. Gyulak után az Elektrika Bukarest nagyobb, az önkormányzat beruházásaként jóval kisebb épül, mindkettőt az év végéig üzembe helyeznék. A gyulakuti erőműudvar egy részét koncesszionálta az Elektrika, és 16,5 millió eurós pályázatot nyert az Európai Unió helyreállítási alapjából, hogy akkumulátoros energiatároló parkot létesítsenek. Az országos ellátást egyenlítené ki, a nappal megtermelt és begyűjtött energiát konténerekben elhelyezett akkumulátorokban tárolják, és majd csak akkor engednék be a romániai országos elektromos áramhálózatba, amikor szükség lesz rá, fejtette ki Varga József, Gyulakuta község polgármestere, aki arra is büszke, hogy ezzel párhuzamosan egy kisebb tárolóparkot is megvalósít az önkormányzat, 2,2 millió lej, vagyis 430 ezer euró értékből. Ugyan később kezdték az ügyintézést, mint a bukaresti központ a nagy beruházásét, de a területet a héten már átadták a kivitelező cégnek, 2 hét múlva, szeptember 1-én kezdődik is az építkezés. A kivitelezést 4 hónapra tervezték, de igyekeznek, hogy 2-3 hónap alatt elkészüljenek vele. az önkormányzati akkumulátorparkra a község középületei csatlakoznak majd. Gyulakutáról és a községhez tartozó másik 5 faluból. A községháza, a művelődési otthonok, iskolák, óvodák, illetve az újonnan épült bölcsőde. Kizárólag ezeket fogja ellátni árammal. Könnyítést jelent majd a község költségvetésének. Az országos hálózat terhelését csökkentő tárolópark 76 megawattóra kapacitásával egyelőre csak fele az 1996-ban leállított gázerőmű kapacitásának, de Erdély keleti fele áramellátásának egyensúlyához nélkülözhetetlen, és ezáltal hasznosul a volt erőmű udvara, karácsonyra tehát 2 üzemi avatót is tartanának Gyulakután.
0: Sporthírek következnek. Márton Richárd ezüstérmet nyert 200 méteres pillangóúszásban szombaton a párizsi Európa-bajnokságon. Kós Hubert aranyérmet nyert a 200 méteres vegyesúszásban a párizsi Európa-bajnokság vasárnapi zárónapján. Milán Kristóf az 50 méteres gyorsúszás döntőjében ugrott vízbe, a kétszeres olimpiai bajnok végül a negyedik helyen zárt a sprint számban. Vindics Tóth Lili ezüstérmet nyert, Szabó Nóra pedig negyedik lett női maratonon vasárnap délelőtt a Birminghami Atlétikai Európa-bajnokság zárónapján. Dörfer Noémi, Pilton Henry nyergében az 50. helyen végzett, míg a párizsi olimpikon Kaisinger Balázs Klauer 15-tel 57. lett lovastusában a németországi lovas világjátékokon Aachenben. Történelmi mérkőzést rendeztek szombaton a határon túli élvonalban. Először találkozott egymással a bajnokságban az FK Csíkszereda és a Sepsi OSK. A székely derbi végül 0-0-ás döntetlennel ért véget. Hétfőtől csütörtökig Szegeden rendezik az egyetemi kajakkenu világbajnokságot, amelyen 24 ország több mint 200 sportolója, köztük 25 magyar száll vízre. És végül egy gyászhír. 64 éves korában elhunyt Gömöri Ottó, aki tagja volt az UEFA Kupa 1984-85-ös kiírásában döntős Videoton labdarúgó csapatának.
10: Közlekedési hírek következnek.
11: A fővárosban hétfőtől a forgalom egy sávon váltakozva halad az 5. kerületben az Erzsébet téren, a Bécsi utca és a Deák Ferenc tér között egy rövid szakaszon, mert burkolatot javítanak. Félpályás lezárásra kell készülni hétfőtől a 18. kerületben az Alacskai út Iharos utca kereszteződésben, mert új gyalogátkelő helyet alakítanak ki. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a 2 külső sáv járható. Hétköznapokon a 2B és az 51-e a villamos a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között, az 51-es villamos pedig a teljes vonalon nem közlekedik. 51-es pótlóbusz jár a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között. A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Kőbányai úton a Pongrácz útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert javítják a gázvezetéket. Szűcs Magdolna, BKK Info.
12: Köszöntöm a hallgatókat! Az augusztus 20-ai ünnepi programokhoz kapcsolódóan számos járatunk hosszabb szerelvénnyel, illetve meghosszabbított útvonalon közlekedik. Jelentősen bővül az esti és éjszakai kínálat is. A tűzijáték utána már megszokott módon mentesítő vonatok indulnak az ország több régiójába is. Idén újdonság, hogy a késő esti fővárosi rendezvények után hajnali 2 és 3 óra között is indulnak mentesítő vonatok és valánjáratok, ezzel megkönnyítve a hazajutást az elővárosba és a vidéki nagyvárosokba. A menetrendek már elérhetők az online felületeinken. Szerdán kezdődik a Virágkarnevál Debrecenben. A gondtalan hazajutás érdekében a rendezvény idején éjszaka is indítunk vonatokat és buszjáratokat a környező településekre. A menetrendek már elérhetők a MÁV csoport honlapján. Jó hír a Lajos Mizsei vonal utazóknak, hogy már csak szerdáig kell pótlóbuszra szállniuk. Csütörtöktől a vonatok ismét teljes vonalon a megszokott menetrend szerint járnak. Szerdáig a H8-as hév csak az Őrsvezértere és Kistarcsa között jár. Kistarcsa és Gödöllő között többféle, különböző viszonylatú pótlóbusz is közlekedik. A H9-es hévet a korlátozás nem érinti. Felújítás miatt a Mátra interrégiók helyett pótlóbuszok járnak augusztus végéig Vámosgyörg és Gyöngyös között. A fővárosból a Mátra térségébe utazóknak a vágányzár alatt a volánjáratokat javasoljuk. Karbantartás miatt ma és holnap pótlóbuszok járnak Hegyeshalom és Rajka között. A pótlóbuszok Hegyeshalomból a megszokottnál néhány perccel korábban indulnak. A vágányzás csak reggel 7 és este 9 óra között tart, a peremidőszakban a megszokott menetrend szerint járnak a vonatok. Az aktuális és tervezett forgalmi változásokról bővebben a mászcsoport.hu weboldalon olvashatnak. Jó utazást kívánok! Bogáti Bence, Mátinform.
0: Hazánk időjárásáról. Hétfőn erőteljes gomoly felhőképződés várható, amelyből kora délutánig csak hazánk északi felén alakulhat ki zápor, zivatar. Emellett mindenütt több órára kisüt a nap, a legtöbb napsütés a délalföldön lesz. Késő délutántól mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet, és szorványosan várható eső, zápor, zivatar, de a Tiszántúra csak estére ér el a csapadék. A szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 37 Celsius fok között várható. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Baleset ért egy lengyel zarándokokat szállító autóbuszt az M3-as autópályán. A tragédiának halálos áldozatai is vannak. Hatalmas erdőtüzek pusztítanak Európában. Újabb tűzvész tombol a horvát tengerparton. Záporral, zivatarral és megerősödő széllel hideg front érkezik a jövő héten, amely mögött a hőmérséklet csúcsértéke jellemzően mindenhol 30 Celsius fok alatt alakul, majd szerdától melegedés kezdődik. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Reichling Krisztina, a technikai munkatárs Bójás János, a bemondó Harcsik Róbert volt. Köszönjük figyelmüket!
13: Multidéző. Szikora Józsefet hallják.
14: 2026. augusztus 17-e hétfő van. Isten éltesse névnapjuk alkalmából Jácint, Arika és Réka nevű hallgatóinkat. 1876. augusztus 17-én mutatták be Richard Wagner az Istenek alkonya című operáját, a Nibelungok gyűrűje tetralógia utolsó részét Bayreuthban. 1996. augusztus 17-én Gödöllőn megnyitották a 200 éves királyi kastély, a Grasalkovics kastély, 1,5 milliárd forintos költséggel felújított főszárnyát. Budapesten, a Lágymányosi Dunaparton 1996. augusztus 17-én felszentelték a Török Ferenc és Balázs Mihály tervei alapján épült Magyar Szentek templomát. 1846. augusztus 17-én született Feszti Adolf, építész. Első alkotása a fővárosban 1877-ben átadott Haris bazár volt, amely a Váci és Petőfi Sándor utcát köti össze. Később több bérházat és palotát tervezett az akkor tájt kiépülőben lévő Sugárúton, a mai Andrássy úton. 1851. augusztus 17-én született Evva Lajos, színigazgató, író, műfordító, a Népszínház igazgatója. 1901. augusztus 17-én született Takács István, festőművész. 1933-ban harmad magával díszítette freskókkal a Mezőkövesdi templom gótikus kápolnáját. Ugyancsak ő festette a budapesti Rózsák terén lévő görögkatolikus templom falképeinek nagy részét. 1950-ben ő készítette az Egri Főszékes Egyház mennyezet freskóit, amely egyik legnagyobb és legjelentősebb alkotása. Takács István hatalmas mennyiségű alkotást hagyott az utókorra, több mint 200 templom és székes egyház freskóját, oltárképét, stációit festette meg teljes egészében, illetve részleteiben. 95 éves lenne Ruha István, hegedűművész, kiváló művész. Az 50-es években a Kolozsvári Magyar Opera hangversenymestere volt, illetve a Kolozsvári Filharmónia zenekar első hegedűse, majd szólistája. 90 éves lenne Róna Viktor, Kossuth és Liszt díjas balettművész, kiváló művész. Kiváló technikájú klasszikus táncos volt, az operaházi repertoár minden főszerepét eltáncolta. Felejthetetlen alakítást nyújtott a Rómeó és Júlia, a Csipke Rózsika, a Giselle, a Baksiszerályi Szökőkút és a Spartacus című balettben. 1811. augusztus 17-én halt meg Katona István, történetíró, egyetemi tanár, jezsuita szerzetes. Főműve a magyarok története az őstörténettől a 19. század elejéig. 25 éve nincs köztünk Fazekas Péter, Ybl Miklós díjas építész. A 80-as, 90-es években Vas megye főépítésze volt. Többek között közreműködött a kastélyok megmentésében, a nyugati határmenti kerékpárút kiépítésének megkezdésében és a falu felújító mozgalom elindításában. Ezzel párhuzamosan a Magyar Televízió Vas megyei tudósítójaként Árpád-kori műemléktemplomokról készített rövid filmeket. 20 éve távozott e világból Horváth Adolf Olivér, Széchenyi díjas botanikus, muzeológus, ciszterci szerzetes, a mecsek növényvilágának kutatója. 5 éve halt meg Hankis Ágnes, József Attila díjas író, pszichológus, politikus, egyetemi oktató, több kulturális intézmény igazgatója, a Fidesz-KDNP színeiben európai parlamenti képviselő volt. A közmédia kuratóriumaiban vállalt szerepet követően a média tanácsnak is tagja volt Hankis Ágnes. 1487. augusztus 17-én Mátyás király bevonult Bécsújhelybe. 1543. augusztus 17-én Szulejmán szultán elfoglalta Tatavárát. 1849. augusztus 17-én Kossuth Lajos és kísérete elhagyta Magyarországot. 1867. augusztus 17-én az Új Magyar Újság közölte Kossuth Lajosnak a Jászladányi kerület választóihoz írott levelét, amelyben megindokolja, hogy miért nem tér vissza Magyarországra. 1884. augusztus 17-én átadták a forgalomnak a keleti pályaudvart.
13: A multidézőt Szikora József készítette.
15: Jó Istenem, felébredtem, te ölködtél, én feledtem. Köszönöm, hogy megtartottál, hogy felettem, virasztottál. Amen.

Kedves hallgatóink! A zenés napköszöntőt Szent Mise közvetítéssel kezdjük. Hamarosan kapcsoljuk a budapesti városmajori plébánia templomot. A Szent Misét bemutatja Forgácsa Lajos plébános. Orgonán közreműködik Budai Tamás kántor.

Fiú és a Szentlélek nevében. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntöm a Katolikus Rádió hallgatóit, a Bonum Katolikus Televízió nézőit és természetesen az itt jelenlévő kedves testvéreket is. Mai reggeli szentmisénket elhunyt hozzátartozókért ajánljuk fel, a Jóisten adjon örök nyugodalmat nekik. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.

0: Könyörögjünk. Istenünk, te mennyei kincseket készítettél azoknak, akik szeretnek téged. Adj szívünkbe irántad buzgó szeretetet, hogy mindenben és mindennél jobban szeressünk, és elnyerjük ígéreteidet, amelyek minden vágyunkat felülmúlják. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön, örökké.
1: Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. Ezekiel ezt a szózatot intézte az Úr. Emberfia, én hirtelen halállal elveszem tőled feleségedet, aki szemed fényénél is drágább neked. De ne gyászold, ne sirasd, ne hullass könnyeket, csak csendben szálljon sóhajod, ne tarts halotti gyászt. Turbánod legyen a fejeden, sarud a lábadon, ruháddal se takard be arcodat, a gyászolók eledelét se edd. Elmondtam ezt reggel a nép előtt, és estére meghalt a feleségem. Másnap reggel az Úr parancsa szerint jártam el, ekkor a nép megkérdezte, miért nem mondod meg nekünk, hogy mit jelent, amit cselekszel? Ezt mondtam nekik, így szól az Úr. Választott népemmel közöld az Úr szavát. Nézzétek, én megszentségtelenítem szentélyemet, erőtök forrását, amelyre oly büszkék vagytok, az ország szeme fényét, amely oly kedves nektek. Fiaitok és lányaitok pedig, akiket hátrahagytok, mint kard élén vesznek el. Ti akkor az én példám szerint jártok el, ruháitokkal nem föritek el majd arcotokat, gyászeledelt nem fogyasztotok, turbán lesz a fejeteken, sarú a lábatokon, nem sóhajtoztok, nem jajgattok, elsorvadtok majd bűneitek miatt, és csak egymás előtt mertek bánatot mutatni. Akkor majd intő jel lesz számotokra Ezekiel, ugyanazt teszitek pontosan ti is, amit ő tett, amikor mindez sorsa beteljesedik, megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, az Isten. Ez az Isten igéje.
2: Elhagytad az Urat, aki alkotott téged.

életre tartsd meg a parancsokon. Az ifjú tovább kérdezte, melyeket? Jézus felsorolta, ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj hamisan, ne tanúskodjál, atyádat és anyádat tiszteld, és szeresd fele barátodat úgy, mint önmagadat. Az ifjú erre kijelentette, ezt mind megtartottam, mit kell még tennem? Jézus így felelt, ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el mindenedet, és árát oszd szét a szegények között, így kincsed lesz a mennyben, aztán jöjj és kövess engem. Ennek hallatára az ifjú szomorúan eltávozott, mert nagy vagyona volt. Ezek az evangélium igéim. Krisztusban, kedves testvéreim! Igen, a mai fordításunk így mondja, egy gazdag ifjú, igen, tudjuk, hogy egy gazdag ifjúról van szó, de eredetiben csak annyi van, hogy valaki. És ez számomra azért fontos, mert ha valaki, akkor bárki, akárki, bármelyikünk. Bármelyikünk odaléphet az Úr Jézus Krisztushoz, és ott is vagyunk, hogy kérdezzük, hogy mi ott kell tennem. A lényeg, hogy ez a vallásos életével elégedetlen fiatalember odalép Jézushoz. És az egyik nagyon fontos üzenete a mai evangéliumnak, hogy lelki életünknek az igényessége, hogy Istennek minél többet szeretnénk adni. A mai szentmisénk bevezető könyörgése is erről szól, hogy mindennél jobban szerethesselek. Igen, Istennek minél többet szeretnék adni, aminek alapja, hogy legyen lelki életünk. Nem merülhet ki egy felszínes fohászban, vagy egy elhadart miatyánkban, vagy egy üdvözlégy Máriában. A lelki életben, aki megáll, az valójában nem stagnál, hanem visszafelé csúszik. Van egy másik veszély, vagy egy veszély, amire a mai evangélium felhívja a figyelmünket, hogy ez a fiatal ember üzleti alapokra helyezte az üdvösség elérését. Mi jót kell tennem? Milyen jó tettet hajtsak végre ahhoz, hogy elnyerjem az örök életet? Mi is ez a jó tett? A jó tett az a jogcím, amelyet ha megteszek, akkor biztosítja számomra az örök életet. Ez az adok, hogy kapjak alapja. Ő így gondolkodott. És mi az a jó tett, ami biztosítja számára az örök életet? És érem, itt van egy nagyon nagy kísértés számunkra is. Imádkozom, misére járok, szentségekhez járok, gyónok, áldozok, cserébe kapjak egészséget, békességet, legyen munkám, vagy sok pénzem, el tudjak menni nyaralni, kinek mi? Igen, ez az adok, hogy kapjak valamit. És akkor jön Jézus válasza, és azt mondja, ha tökéletes akarsz lenni, akkor utánoznod kell a mennyei atyát. És csak később mondja, hogy add el mindenedet. Egyes egyedül csak az Isten a jó. Utánoznod kell a mennyei atyát, aki kitűnik jóságával, nagy lelkűségével. És akkor erre van egy lehetőséged, mondja az Úr Jézusnak, hogy oszd szét akkor a vagyonodat a szegényeknek. És akkor szegődj hozzám, testvéreim, az, ami hiányzik, az nem egy valami, amit most megteszek, hanem az elköteleződés. Az Úr Jézus Krisztus most ezt kéri ettől a fiatal embertől, az elköteleződést. Mert az a javasolt lemondás, hogy oszd szét a vagyonodat a szegényeknek, a csupán eszköz a tökéletesség eléréséhez. És akkor adódik a kérdés, hogy számomra, mindegyikünknek számomra, mi az, amiről le kell mondanom?
indulat.

0: harag, vagy éppensége türelmetlenség, valamilyen függőség, sorolhatnám tovább. Mi az, amit ő nekem le kell, osz szét mindenedet, mondja Jézus, nekem miről kell lemondanom? Jézus váratlan kijelentése zavarba ejtette ezt a fiatal embert. Azt gondolom, hogy Jézus minket is zavarba hoz. Isten mindig a lehető legtöbbet kéri tőlünk. Én ezt kívánom a mai napon a kedves testvéreknek, hogy érdemes úgy átgondolni lelki életünk alapja, hogy Isten a legtöbbet kéri tőlünk. Amen. Kérjük testvéreim, mennyei atyánkat, hogy minden munkánkat az ő dicsőségére végezzük.
1: Add Urunk, hogy az anyagi világ javait a magunk és embertársaink földi boldogulására és örök üdvösségére használjuk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy mindennapi munkánkba felismerjük szent akaratodat, és azt készségesen teljesítsük. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy munkatársainkkal jó együttműködésre törekedjünk, és így kölcsönösen elősegítsük a közösség javát. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add nekünk a Szentlélek által a szelídséget, a jó szívűséget és a türelmet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy a mai napot bűn nélkül töltsük el, hogy majd este örvendezve köszönhessünk meg jóságodat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add meg lelkünk hozzátartozóink bűnei bocsánatát, hogy irgalmatból a szentek közösségébe jussanak. Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Kérünk Istenünk, cselekedeteinket előzd meg sugallatoddal, és kísért segítségeddel, hogy minden munkánkat mindig veled kezdjük, és amit elkezdtünk, segítségeddel be is fejezzünk. Krisztus, a mi Urunk által.

imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek. Kedves legyen a mindenható Atyaisten erőt. Urunk Istenünk, fogadd el áldozati adományainkat, amelyekben dicsőséges csere valósul meg számunkra. Felajánljuk a tőled kapott földi ajándékokat, és megnyerünk téged magadat, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünken. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Te ő benne akartál megújítani mindent, és gazdagságából nekünk is részt adtál, mert Isten létére kiüresítette önmagát, és a kereszten kiontott vére árán mindenkinek békét szerzett. Majd felmagasztalva minden más fölé, örök üdvössége lett azoknak, akik engedelmeskednek neki. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónot körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszált zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljünk.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szented meg ezt az adományt. Árad le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adaténk.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyágyan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titkam. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyágyunkat, aki Krisztus testében és ő vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyágyunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyessével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általam, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökkém. Isten szeretete kiárad szívünkben a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinken, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttén. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nekten. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökkém. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.
0: Béke veled.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste és vére, őrizzen meg engem az örök életre. Amen.

Imádkozzunk együtt azokkal, akik nem részesülhetnek a szentségi Jézusban. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Ámen. Könyörögjünk. Irgalmas Urunk Istenünk, e szentségi eledel által Krisztust vettük magunkhoz. Alázattal kérünk, hogy mi, akiket fiat képére alakítottál a földön, dicsőségében is részesüljünk a mennyben, aki él és uralkodik mindörökkön örökkém. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak.

0: Kedves hallgatóink, Szent Misét közvetítettünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A Szent Misét bemutatta Forgács Alajos plébános, orgonán közreműködött Budai Tamás kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai Szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 30 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Ember feletti munka folyik Paksnál az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartásáért, írta Magyar Péter miniszterelnök vasárnap délután a közösségi oldalán. A kormányfő a bejegyzésben hangsúlyozta, hogy a keddi és a szerdei nap kritikus lesz, mert addig további 14-15 cm-es apadás várható a Dunán. Jelenleg 9 cm-re áll a Duna az utolsó előtti turbina ismételt kikapcsolását jelentő vízszinttől, ami csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A Paksi Erzsébet szállóban kialakított fogadóponton várják vasárnaptól a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák irányított süllyesztésén dolgoznak a Paksi atomerőműnél. Olvasható a Magyarország kormánya közösségi oldalon. A munkaterületen több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek dolgoznak egyszerre. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke részvétét és együttérzését fejezte ki a halálos áldozatokat is követelő buszbaleset kapcsán. Közleményében azt írja, megrendülve értesültem az éjszaka az M3-as autópályán lengyel zarándokokat ért tragikus buszbalesetről. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökeként püspöktársaim nevében is imádkozom az elhunytak lelki üdvéért. Kérem a mindenhatót, hogy ezekben a nehéz órákban nyújtson vigasztalást az elhunytak hozzátartozóinak, és segítse a sérültek mielőbbi felépülését. Olvasható a közleményben. Ismét lehet pályázni a Mészáros Lázár ösztöndíjra, amelynek célja, hogy támogassa a Magyar Honvédség személyi állományának utánpótlását. A honvédelem.hu oldalon megjelent tájékoztatás szerint a szakképzésben tanulók 160 ezer forintos ösztöndíjat kaphatnak, de ha tanulmányaik alatt tartalékos szolgálatot is vállalnak, akkor ez az összeg 270 ezer forint. Az egyetemistáknál az ösztöndíj összege 270 ezer forint, de a tartalékos szolgálatot is vállalók 350 ezer forintra jogosultak. A felsőoktatás megújításáról tartottak műhelybeszélgetéseket egyetemi oktatókkal, támogató munkatársakkal és hallgatókkal a napokban az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, írja az MTI. A megbeszéléseken az intézményi autonómia, a finanszírozási és működési modellek, a képzések szerkezete és minősége, az oktatás módszertan és a tudományos tevékenységek témáit járták körbe a résztvevők. Nagy kiterjedésű tűz ütött ki vasárnap délután Szeged külterületén. A lángok mintegy 20 hektárnyi száraz füves területet érintettek, és egy autókereskedéshez is elértek. A tűzoltóknak délutánra sikerült megfékezniük a lángokat, ezt követően már az utómunkálatokat végezték. Hatalmas erdőtüzek pusztítanak Európában, a kontinens keleti részén Görögországban és Horvátországban a legsúlyosabb a helyzet, írja az Euronews. A horvát tengerparton Omis mellett tört ki hatalmas tűzvész péntekre víradóra, magyar sérültje is van az ottani nagy kiterjedésű erdőtűznek. Nem sokkal később Dugi Otok szigetén is kigyulladt az erdő, majd Pejeselcfél szigetén oltották a tűzoltók a tüzet. Végül a várható időjárásról. Hideg front éri el hazánkat, erőteljes gomoly felhő képződés várható, késő délutántól mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 37 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 8 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Közlekedési hírek.
4: A fővárosban lassú a haladása a Kiskörúton a Szabadság hídtől az Asztóriáig, a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, valamint a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljárótól a Lehel utcáig. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utcánál, és a budai alsórakparton a Petőfi híd előtt északi irányban. Rendezvény előkészületei miatt lezárták a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között, valamint a budai alsórakpartot a Margit híd és a Petőfi híd között augusztus 22-én 22 óráig. Felújítás miatt a 20. kerületben a Köves úton az alsó határútnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással. A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedés segítése érdekében. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Lapszemle. A Magyar Nemzet információi szerint komoly személyzeti problémák nehezítik a közmédia megújított hírszolgáltatásának tervezett indulását. Miközben a teljes hírszolgáltatás visszaállítását augusztus 2. felére, a tervek szerint akár augusztus 20-ára időzítették, a szükséges stáb egyelőre nem áll rendelkezésre. Úgy tudja a lap, hogy több korábbi munkatársat már nem engednek be az épületbe, az újonnan felálló csapatból pedig jelentős számú munkatárs hiányzik. A közmédia július elejé átalakítása után a műsorszolgáltatás átmenetileg szünetelt, majd fokozatosan indult újra. Az MTVA és a Duna Média szolgáltató korábbi tájékoztatása szerint az átmeneti időszakot követően egy új professzionális és páratlan hírszolgáltatást kívánnak létrehozni. Az augusztus közepi tervezett visszatérést több korábbi tájékoztatás is megerősítette. Az Index írja, ingyenes képzést indít szeptemberben a digitális polgári kör. A Máté Zsuzsa által kiküldött felhívásban kiemelik, hogy elméleti és gyakorlati tudást is nyújtanak, annak érdekében, hogy az ötletekből kezdeményezés, azokból pedig erős közösség épüljön. Fejleszd a tudásod, építs közösséget, vásd ötleteidet valódi kezdeményezésekké. Mindezt a szeptemberben induló DPK Akadémián. Olvasható a most terjedő felhívásban, amelyet Máté Zsuzsa, KDNP-s képviselő küldött el a tagoknak. Orbán Viktor a 2025-ös tusványosi beszédében jelentette be a digitális polgári körök megalapítását. A volt miniszterelnök akkoriban úgy fogalmazott, hogy ez nem csak túlmutat a választási jelentőségen, de a jobboldali nemzeti polgári keresztény közösségnek is kezdenie kell valamit a virtuális térrel. A lapszemlét Reichlin Krisztina állította össze. Sporthírek következnek Harcsik Róbertől.
5: Márton Richárd ezüstérmet nyert 200 méteres pillangóúszásban szombaton a Párizsi Európa-bajnokságon. Kós Hubert aranyérmet nyert a 200 méteres vegyes úszásban a Párizsi Európa-bajnokság vasárnapi zárónapján. Milák Kristóf az 50 méteres gyorsúszás döntőjében ugrott vízbe, a kétszeres olimpiai bajnok végül a negyedik helyen zárt a sprint számban. Vindics Tóth Lili ezüstérmet nyert, Szabó Nóra pedig negyedik lett női maratonon vasárnap délelőtt a Birminghami Atlétikai Európa-bajnokság zárónapján. Dörfer Noémi, Piltan Henry nyergében az 50. helyen végzett, míg a Párizsi Olimpikon Kaisinger Balázs Klauer 15-tel 57. lett lovastusában a németországi lovasvilágjátékokon Aachenben. Történelmi mérkőzést rendeztek szombaton a határon túli élvonalban. Először találkozott egymással a bajnokságban az FK Csíkszereda és a Sepsi OSK. A székely derbi végül 0-0-ás döntetlennel ért véget. Hétfőtől csütörtökig Szegeden rendezik az egyetemi kajakkenu világbajnokságot, amelyen 24 ország több mint 200 sportolója, köztük 25 magyar száll vízre. És végül egy gyászhír. 64 éves korában elhunyt Gömöri Otto, aki tagja volt az UEFA Kupa 1984-85-ös kiírásában döntős Videoton labdarúgó csapatának.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: augusztus 27-e hétfő van. Önök a Magyar Katolikus Rádió zenés napköszöntőjét hallják. A technikai munkatárs Csák Éva, valamint a zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a műsorvezető Fülöp Tamás. A zenés napköszöntő 9 óráig tart, lássuk, hogy milyen témákkal várjuk Önöket. 8 óra 8 perckor a reggeli riportban Varga Petra kozmetikussal Balázs Zsanett beszélget a tudatos bőrápolásról. Ebből következik most egy rövid részlet.
6: Táplálkozás, sport, betegségek. Mi tartozik még a holisztikus szemléletbe?
7: Én ezeket a dolgokat emelném ki első körben. Szerintem a táplálkozás nagyon-nagyon fontos. Fontos volt régen is, de mostanában még inkább a mai rohanó világunkban. Nagyon sokat számít az, hogy valakinek van-e mondjuk egy alapbetegsége, esetleg egy hormonális betegsége, amivel küzd, bármilyen allergia, intolerancia. Szóval ezek mind-mind tudják befolyásolni az embereknek az bőrüket.
0: A reggeli riport 8 óra 8 perckor kezdődik. 8 óra 22 perckor a Messzelátó turisztikai magazinunk ajánlóját hallgathatják meg, ezt követően 8 óra 30 perckor ismét hírekkel, közlekedési információkkal jelentkezünk. 8 óra 37 perckor a ma délutáni akvarell témáit Szent Imrei Kristóf ismerteti, végül 8 óra 45 perckor nemzetközi lapszemlét hallhatnak Kövér Tamás szerkesztésében. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a mai zenés napköszöntőben. Ha tehetik, kezdjék velünk a ma reggelt!

0: Gerendás Péter felvétele szólt. 7 óra 46 perc. Kedves hallgatóink, egy dokumentumfilmet szeretnénk figyelmükbe ajánlani, melynek címe Dicsérjük Szent László királyt. Szent László daliás termetű, erőskezű lovak király volt, aki szigorú törvényeket hozott, és leszámolt az ország külső és belső ellenségeivel. Erényességét és vallásosságát legendák övezték, 1192. június 27-én szentté avatták. Sírjához királyok zarándokoltak, legendáját templomok falára festették. Most a Bújdosó Erika Ágnessel, a dokumentumfilm rendezőjével korábban készített anyagunkból hallanak egy rövid részletet.
1: Én egy kicsit úgy éreztem magamban, hogy ezt olyasminek kell elképzelni, mint valami misztériumjátékot, hogy azokat a szent életéről szóló elhíresült jeleneteket mutatjuk meg, és én azt éreztem, hogy nem is szabad ettől többet. És Hidán Csaba történésznek a gondolata, hogy Szent László volt az a király, aki a Kárpát-medence és a történelmi Magyarország szinte minden területére eljutott. Tehát, hogy erről történelmi feljegyzések vannak. Ő egy olyan történelmi személyiség, akinek nemzetegyesítő ereje lehet. Az ő személyének felidézése például egy ilyen filmen keresztül, és eljuttatása az emberekhez szolgálhatja azt a célt, hogy Szent László neve ismét kiemelkedjen. Mert egy kicsit elfelejtettük a szentjeinket, fontos emlékeznünk arra, hogy miért pont őket avatták szentté. De azt gondolom, hogy nagyon sok szentünkről megfeledkeztünk, én nem gondolnám, hogy a szentjeink hagytak el bennünket. Nem így érzem, és ennek számtalan megerősítése volt ennek a filmnek a forgatása során is. Egy kis csodás eseményt elmesélek. A lovas hagyományőrzőkkel, amikor forgattuk a falképek megjelenítését célzó felvételeket, nagyon fontos eleme ennek a legenda falkép ciklusnak az üldözési jelenet, amikor László üldözi a Kund mögött ott ül a leány, a Kund vitéz hátrafelé nyilaz, és László feje előtt 3 nyílvesző van a levegőben, az a 3 nyílvesző megáll a levegőben. Nem találja őt el, a 3 nyílvesző megáll a levegőben. Ezt filmesen úgy tudom megoldani, hogy a nagyon rövid záridővel forgatom ezt a nyilazós jelenetet, és akkor az utómunka során meg tudom állítani a nyílveszőt a levegőben, mert az nem egy csík lesz, hanem egy különálló nyílvesző fog képkockáról képkockára mozogni. Na most ahhoz nekem, hogy rövid záridővel tudjak dolgozni, napsütés kellett. Tehát ezt a jelenetet napsütésben kellett fölvegyük. Sajnos a lovas hagyományőrzőkkel való forgatás napján nem volt túl jó idő, és délutánra befelhősödött az ég, délutánra tettük volna a lányrablás üldözés jelenetnek a felvételét. Kétségbe esettem, bújtuk az időjárás jelentéseket, mindenféle különleges meteorológiai jelentéseket próbáltuk kisütni, hogy itt valahogy talán mégis napsütés lesz. Nem biztatott egyik sem, mindegyik teli felhős eget jósolt a következő órákra. Én mondtam volna, hogy hát akkor tegyük másnapra ezt a forgatást, mert hiába készítem el a felvételt, nem fogom tudni belőle megcsinálni azt, ami ennek a felvételnek a célja. Azt mondta, hogy szó se lehet róla, itt az emberek most vannak beöltözve, másnap nem lehet még egyszer megterhelni ugyanezeket az embereket és állatokat, mert kimerültek lesznek. László királyunk szerepébe botond, egész nap 30 kiló vasban szerepelt, és a lovasát 30 kiló vaspáncéllal együtt cipelte. Értettem azt, hogy másnapra ezek a lovak fáradtak lesznek. És akkor azt mondtam, hogy hát akkor álljunk föl, próbálom rövidre venni az záridőt, maximum sötét lesz a felvétel, valami lesz. Beálltunk a jelenethez, és kisütött a nap. A filmkészítést számtalan pici apró csoda kísérte.
0: Az elmúlt percekben Bújdosó Erika Ágnest, a Dicsérjük Szent László királyt című dokumentumfilm rendezőjét hallották, az interjút Kékes Jenikő készítette. A dokumentumfilm legközelebbi vetítési időpontjai augusztus 18-án 17 óra 30 perckor a Kiskunhalasi Filmszínházban, augusztus 20-án 16 órakor Máté Szalkán a Zukoradó Filmszínházban, valamint szintén augusztus 20-án a Balatonfüredi Balaton moziban.

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: 8 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke részvétét és együttérzését fejezte ki a halálos áldozatokat is követelő buszbaleset kapcsán. Közleményében azt írja, megrendülve értesültem az éjszaka az M3-as autópályán lengyel zarándokokat ért tragikus buszbalesetről. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökeként püspöktársaim nevében is imádkozom az elhunytak lelki üdvéért. Kérem a mindenhatót, hogy ezekben a nehéz órákban nyújtson vigasztalást az elhunytak hozzátartozóinak, és segítse a sérültek mielőbbi felépülését. Nagyszámú zarándok jelenlétében augusztus 15-én és 16-án tartották a Mária Pócs Nemzeti Kegyhelyen Nagy Boldogasszony búcsúját. Vasárnap a Szent Liturgia főcelebránsa Kocsis Fülöp hajdú dorogi érsek metropolita volt. Koncelebrált Szocska Ábel, nyíregyházi, illetve Orosz Atanáz Miskolci megyés püspök. Az ünnep főszónoka Székely János szombathelyi püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt. Székely János homíliáját teljes terjedelmében a Magyar Kurír cikkében olvashatják. Augusztus 14-én Szűz Mária mennybevételének előestéjén ünnepi szentmise keretében szentelte áldozó pappá Gál Sámuel bencés szerzetest Udvardi György veszprém érsek a Tihanyi bencés apátságban, írta meg a Magyar Kurír. A papszentelés másnapján, augusztus 15-én mutatta be ünnepélyes új miséjét Gál Sámuel az apátsági templomban. A szentmise bevezető gondolataiban Udvardi György érsek kiemelte, a szentelésben Isten gondoskodik népéről, Sámuel testvér számára pedig a papszentelés olyan kegyelmeket jelent, amelyek átalakítják életét, készszé teszik a szolgálatra. Egy csaknem 230 éves feliratot rejlő befalazott fal fülke tanúskodik a veszprémi várnegyed kis szemináriumának gazdag múltjáról. Az elmúlt években megújított későbarokk épület hamarosan a veszprémi főegyházmegyei könyvtár és levéltár új otthona lesz, ahol díszes kódexek, középkori oklevelek, ősnyomtatványok és felbecsülhetetlen értékű kötetek kapnak helyet. Az épületben helyezik el a közelmúltban az évegyházi levéltára díjat kapott főegyházmegyei levéltár állományát, többek között 1800 középkori oklevelet, valamint az 1895 utáni anyakönyvi másodpéldányokat, több mint 100 folyóméter terjedelemben. A kis szemináriumban látványkönyvtárat, kutató és előadó termet, zenei kutatótermet, a nyomtatványok és dokumentumok állag megőrzését szolgáló klimatizált raktárakat, kiállító termet, valamint iskolai csoportok fogadására alkalmas helyiségeket is kialakítanak. Az olvasókat és a kutatókat a költözést követően várhatóan október közepétől várják a veszprémi főegyházmegyei könyvtár és levéltár új épületében. Végül egy sporthír. Kós Hubert aranyérmet szerzett a férfi 200 méteres vegyes úszásban, míg Pápai Olivér második, Sárkány Zalán hatodik lett 400 méteres gyorsúszásban a Franciaországban zajló úszó Európa-bajnokság vasárnapi versenynapján. Végül a várható időjárásról. Hideg front éri el hazánkat, erőteljes gomoly felhő képződés várható. Késő délutántól mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 37 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 8:30-kor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: pontosan mire is van szüksége arcbőrünknek. Vajon tényleg jól választjuk meg a kozmetikumainkat, és tudjuk-e egyáltalán, milyen a saját bőrtípusunk? A jó bőrápolás ugyanis nem feltétlenül a legtöbb termékről, hanem a megfelelőkről szól. Balázs Zsanett egy budapesti szépségszalonba látogatott el, ahol egy kozmetikust kérdezett a leggyakoribb bőrápolási hibákról, és arról, hogyan törődjünk tudatosabban a bőrünkkel.
1: Jó napot kívánok, én Zsanett vagyok.
2: Petra vagyok. Nyugodtan tegeződhetünk szerintem, úgy könnyebb lesz mindkettőnknek, úgyhogy szia Zsanett.
1: Nagyon szépen köszönöm a tegeződés lehetőségét. Rendszeresen próbálok odafigyelni arra, hogy az arcom mindig rendezett, tiszta legyen. Gyermekkorom óta figyelek a rendszeres arcápolásra. Jól csinálom? Mit látsz?
2: Elsőre igen. Egyébként én a vendégekkel azért mindig azt szoktam megbeszélni, hogy így helyezzék magukat kényelembe, kezdjük el a kezelést, én rájuk fogok nézni lámpa alatt, és akkor én is nyilván többet tudok megállapítani egy bőrtípusról. Egyébként azt gondolom, hogy most már holisztikusan kell a bőrápoláshoz állni, szóval nem csak az a lényeg, hogy az ember otthon mit használ rá, és milyen krémeket teszünk fel, vagy milyen szérumokat adott esetben, hanem táplálkozástól is függ, esetleg adott esetben sporttól-e valaki, valamilyen betegsége van-e, de talán ne is szaladjunk ennyire előre ebben a dologban.
1: Táplálkozás, sport, betegségek, mi tartozik még a holisztikus szemléletbe?
2: Én ezeket a dolgokat emelném ki első körben. Szerintem a táplálkozás nagyon-nagyon fontos. Fontos volt régen is, de mostanában még inkább a mai rohanó világunkban. Nagyon sokat számít az, hogy valakinek van-e mondjuk egy alapbetegsége, esetleg egy hormonális betegsége, amivel küzd, bármilyen allergia, intolerancia. Szóval ezek mind-mind tudják befolyásolni az embereknek az bőrüket.
1: A glutén érzékenység is? Ez csak azért kérdezem, mert ez is, mintha ma sokkal inkább jellemzőbb lenne.
2: Abszolút, igen, igen. Általában a laktóz és a gluténérzékenység szokott bőr problémát kiváltani. Ez így nagy százalékban szinte majdnem mindenkinél most már így észlelhető vagy jelen van. Úgyhogy amikor valaki mondjuk eljön hozzám egy adott bőr problémával, vagy hogy valamilyen problémája van a bőrének, föl szoktuk térképezni, vissza szoktuk göngyölíteni a multig egészen, hogy esetleg mivel lehet összefüggésben, és hogyha azt látjuk, hogy mondjuk egy külső bőrápolás megtörténik, és egész jó az otthoni bőrápolása, akkor bele szoktunk ebbe menni, hogy esetleg igen, puffad el, fáj a hasa, abból következtethetünk-e arra, hogy valamilyen érzékenysége van, vagy intoleranciája, és azért legtöbbször mondjuk egy tejérzékenység, egy laktózérzékenység az ki szokott ütközni, akkor utána lehet tovább menni, hogy ha az nem, akkor esetleg egy glutén, vagy hormon probléma, szóval igen, ezek abszolút benne vannak.
1: Mitől lesz jó egy otthoni bőrápolás?
2: Mindenképpen a rendszerességet emelném ki egyébként. Ez sok vendégnél probléma szokott lenni, hogy megbeszéljük, hogy hogy kellene mondjuk ápolni a bőrét, és akkor x idő múlva újra találkozunk, és akkor így elő-elő bukkannak ezek a kis apróság, hogy jaj, hát most este nem, vagy reggel elfelejtettem, vagy fú, most éppen beteg voltam, nem csináltam. Szerintem a rendszeresség az az egyik kulcs, ami ahhoz tud vezetni, hogy szép és ápolt legyen a bőrünk, illetve mindenkinek tudnia kell nagyjából, hogy milyen bőrtípussal rendelkezik, ezt érdemes mondjuk a kozmetikussal megbeszélni, nem pedig otthon diagnosztizálni és analizálni a bőrünket, mert nem olyan könnyű ez egyébként. És akkor amint az embernek van egy ilyen háttértudása, onnan már lehet szépen építkezni.
1: Honnan tudom megállapítani, hogy milyen típusú a bőröm?
2: Hát ezért vannak ráutaló jelek, akár hogyha mondjuk fénik, akkor tudjuk, hogy az egy zsírosabb bőrtípus, hogyha nagyon repedezik, feszül, akkor az egy szárazabb bőrtípus. Legtöbbünknek egyébként kombinált bőre van. Nyilván az idő előre haladtával idősebb korosztálynak már ez nem annyira jön elő, inkább ott a száraz, vízhiányos bőr szokott előfordulni, tehát azért nagyjából korosztály függő is, de azért még igen, megvannak azok a jelek, amit így észre tudunk venni, hogy nagyjából milyen irányba kellene mennünk, hogy milyen típusú a bőrünk.
1: Az időskort említetted, én egy picit visszább lépnék, a 20-as, 30-as, vagy akár a 40-es korosztályt is, ha nézzük, az életkor előre haladtával mennyire változik meg a bőrünk típusa?
2: Hát ez függ attól is, hogy ki mennyire ápolja és figyel rá oda. Most, hogyha valaki például dohányzik, szoláriumba jár, azok mind hozzá tudnak azon segíteni, hogy esetleg gyorsabban öregedjen a bőrünk, ha valaki nem figyel oda, azért az is sokat számít.

0: Ez a 20-as, 30-as korosztály szerintem őket általában ez a kombinált bőrtípus szokta jellemezni, azért van egy kis vízhiány is benne, de elő tudnak pattanások, miteszerek is fordulni a bőröm. A 40 pluszosan, pedig 50 pluszosan nyilván ez zsírhiány, úgy hívjuk, hogy alipikus bőrtípus, ami előtérbe fog kerülni, ott már teljesen más lesz, amire figyelnünk kell.
1: A hidratáltság szempontjából mire érdemes figyelni? Persze azt leszámítva, hogy igyunk sok folyadékot, és inkább vizet fogyasszunk, ugye?
0: Igen, abszolút. Ez a vesszőparipám, én ezt nagyon sokszor hangsúlyozom a vendégeknek, hogy tényleg nagyon fontos a vízfogyasztás, és ezt nem azért szoktuk mondani, mert mindig el kell mondani, hanem tényleg nagyon sokat számít. Ez a 2-3 liter azért legyen meg naponta, illetve érdemes tényleg arra figyelni, hogy megfelelő krémekkel segítsük a bőrünknek a hidratáltságát, akár szérumok formájában, különböző hatóanyagokat bevinni, reggel este krémezni a bőrt, és ami nagyon-nagyon fontos, ez a fényvédelem, amit általában a kozmetikusok, és most már egyébként sok helyen lehet olvasni, hogy tényleg nagyon fontos, és szeretjük hangsúlyozni, hogy minimum 30, de inkább 50 faktoros krémekkel érdemes kenni a bőrünket. Hát most is láthatjuk, hogy iszonyatosan magas az UV-sugárzás, és ezzel is nagyon sokat tudunk segíteni azon, hogy a bőrünk hidratáltabb legyen.
1: Ha már tudjuk, hogy milyen típusú a bőrünk, akkor egy-egy kozmetikum összetevőjénél mit érdemes nézni?
0: Bőrtípus függő, illetve életkor függő is vannak. Én Jolly Joker hatóanyagoknak szoktam őket hívni, ami szinte minden bőrtípusra jó, ilyen mondjuk egy C-vitamin szérum, ami C-vitamin tartalmaz, egy hialuronsav, egy E-vitamin, nagyon jó anti-aging szérumnak is szoktuk hívni, nagyon jót tesz a preventív jelleggel igazából, hogy megelőzzük a kis ráncokat. Aloe vera, én nagyon szeretem, én hiszek az aloe verának a jótékony hatásában. Úgyhogy vannak azért Jolly Joker termékek, nyilván egy problémás bőrnél, például egy niacinamid, vagy egy azelainsav, ami sokat tud segíteni. De tényleg nagyon-nagyon széles a repertoár, úgyhogy ez egyén függő, hogy kinek mit szeret a bőre. Én azt szoktam mondani, nem kell 10-15 dolgot otthonra betárazni, mert felesleges. Legyen 3-4 dolog, amit így szeretünk váltogatni, attól is függ, hogy éppen mondjuk egy nő menzesz előtt van, vagy menzesz után, kicsit feszültebb, több stressz érte, most éppen rosszabb állapotban van a bőröm, most jobb, most nagyon meleg van, most hűvösebb, akkor szárad a bőröm, és akkor váltogatni a hatóanyagokat. Én nem hiszek abban, hogy 20 dolgot egyszer érdemes magunkra kenni, tényleg 3-4 dolog legyen, reggeli esti krém az nagyon fontos, lehet heti egyszer szépen radírozni a bőrt, pakolásokat fölrakni, az is már ilyen egyénfüggő, ki mit szeret.
1: Milyen kezelést ajánlasz nekem most?
0: Első körben, hogyha valakivel először találkozom, mindig egy tisztító kezeléssel szoktuk indítani. Én azt szoktam mondani, hogy az első lépés, vagy inkább hívjuk mínusz egyes szintnek, és akkor utána lehet szépen bármi nemű kezelést még beiktatni, akár csak mondjuk egy masszást, vagy bármilyen gépi kezelést. A tisztítás szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy igazából egy szép, mondjuk azt, hogy egy szép bőrképpel tudjunk utána tovább indulni, illetve sokan ugye nem is járnak kozmetikushoz, vagy nagyon-nagyon régen voltak mondjuk még tinikorukban. Szóval én első lépésnek tényleg mindig azt szoktam javasolni, hogy legyen egy tisztítás, az egyébként is egy komplex kezelés, abban gépi kezelés is van, adott esetben masszázs is, nyilván itt is azért bőrtípus függő, hogy kinek hogy állítjuk össze a tisztító kezelését, de azt szerintem mindenképp az első lépés.
1: Milyen gyakran érdemes egyébként kozmetikushoz járni? Mikor jöjjek legközelebb?
0: Én azt szoktam javasolni, hogy azért egy 2-3 havonta szinte mindenkinek illene, vagy kellene kozmetikushoz járni, még tényleg annak is, akinek mondjuk nagyon szép a bőre, az, ha belegondolunk egy évben, körülbelül 4 alkalom évszakonként egyszer elmenni kozmetikushoz szerintem érdemes. Ha valakinek problémásabb a bőre, akkor van, hogy egy-két havonta is az elején találkozunk, és sűrűbben tisztítjuk, megpróbáljuk összerakni a rutint, amit otthon is érdemes használni, az sokat fog segíteni, és akkor látjuk, hogy hogy alakul a bőr. Én most így első körben, ha mondjuk a te arcodat nézem, és most kitisztítottuk, akkor azt mondanám, hogy egy ilyen 6-8 hét múlva találkozzunk újra, az nekem is egy visszajelzés, és akkor meglátjuk, hogy hogyan tovább.
1: Kíváncsian várom a kezelést. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést neked.
0: Én is nagyon köszönöm.
2: Varga Petra kozmetikussal Balázs Zsanát beszélgetett a tudatos bőrápolásról, a különböző bőrtípusokról és arról, hogyan ismerhetjük fel, mire van szüksége a bőrünknek.

0: Pólenka énekelt. 8 óra 22 perc. Kedves hallgatóink, hamarosan messzelátó turisztikai rovatunkkal jelentkezünk. A következő percekben Szent Irmai Ágnes foglalja össze, hogy milyen témával várjuk Önöket a 9 órai hírek után.
1: Vajon miért van Miskolc belvárosában közel 1000 pince az Avashegy gyomrában?
2: Az avasnak a fő kőzetalkotója az a tufa, andezit tufa, tehát ez egy vulkáni működésnek a nyoma, ahol most lépkedünk. Természetesen van más kőzet is, márga, homokkő, de ez a tufa kőzet, ugye ezt tudjuk, hogy könnyen faragható, tehát valószínűleg ezért is készült itt ennyi pince.
3: A legfontosabb természetesen ez a körülbelül 1000 pince, amiről el tudom hinni, hogy talán a világon sincs másik olyan nagyváros, aminek a kellős közepén lenne egy hegy 1000 borpincével.
1: Kilátó és tévétorony, mely aszimmetrikusan is stabil és egyedi létesítmény.
3: Abba is statikai különlegesség van, tehát a két lépcsőnek a két-két korlátja, az mint vasbeton gerenda van neki támasztva a kilátó vasbeton tornyának, magvának, és a lépcsők úgy lógnak ezekről a korlátokról.
1: Magyarországon épült valami hasonló torony?
3: Mivel én szeretem ezt az épületet, és sokan foglalkozom vele, ezért legszívesebben azt válaszolom erre a kérdésre, hogy a világon sem épült hasonló. Tehát azt gondoljuk, hogy ez unikális. Sok beszélgetést, fórumot rendeztünk az elmúlt 10 évben az épületről, és annak a miskolci identitásban betöltött szerepéről. Ez nagyon sokszor megfogalmazódott, hogy Párizsban ott van egy Eiffel-torony, Sydneyben ott van egy operaház, amiket mindenki ismerhet a világon, olyan különleges építmények. Mi azt gondoljuk, hogy ha kicsiben is, de ez így van az avasi kilátóval és Miskolccal.
1: Szabadidős pontok a természetben minden korosztálynak.
2: Nagyon népszerű lett rögtön a miskolciak körébe, mert ezek a teraszok lehetővé teszik, hogy eltérő fiatalok, gyerekeknek az igényeit kiszolgálják, tehát legközelebb a kilátóhoz a legkisebb gyerekeknek megfelelő játszótéri elemek találhatók, és ahogy jövünk, itt vannak a idősebbeknek, van egy úgynevezett ilyen retróterasz is, kiskamaszoknak van, ugye itt mászófaltól kezdve csúszda, trambulin, olyan anyaggal van fedve ezzel a rekordtárgyal, anyaggal, ami azért biztonságosabb, és ahogy megyünk lejjebb, az egyre nagyobbak igényeit elégítik ki a játékelemek, mert már itt egyre inkább itt adrenalin függőknek, egy gördeszkázóknak vannak kialakítva pályák, és legalul pedig a legalsó teraszon, ott pedig a kutyásokra is gondolnak, ott egy ilyen kutya ügyességi pálya van. Illetve a legaljában egy kis komfortpont épület is található.
1: Többek között ezekkel a témákkal is várom Önöket a hamarosan kezdődő messzelátóban.
0: Szent Irmai Ágnes számít figyelmükre a 9 órai hírek után.

0: 8 óra 30 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, rövid hírek a Magyar Katolikus Rádióban, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Egy csaknem 230 éves feliratot rejlő, befalazott falfülke tanúskodik a Veszprémi Várnegyed kis szemináriumának gazdag múltjáról. Az elmúlt években megújított későbarokk épület hamarosan a Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár új otthona lesz, ahol díszes kódexek, középkori oklevelek, ősnyomtatványok és felbecsülhetetlen értékű kötetek kapnak helyet. Az épületben helyezik el a közelmúltban az évegyházi levéltára díjat kapott főegyházmegyei levéltár állományát, többek között 1800 középkori oklevelet, valamint az 1895 utáni anyakönyvi másodpéldányokat, több mint 100 folyóméter terjedelemben. A kis szemináriumban látványkönyvtárat, kutató és előadótermet, zenei kutatótermet, a nyomtatványok és dokumentumok állagmegőrzését szolgáló klimatizált raktárakat, kiállítótermet, valamint iskolai csoportok fogadására alkalmas helyiségeket is kialakítanak. Augusztus 20-án ismét a Szentendrei Skanzen ad otthont a Kenyér Lelke Fesztiválnak, amelyen a pékségek, malmok és gazdálkodók bemutatkozása mellett vásárral is várják a látogatókat. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum MTI-hez eljuttatott közleménye szerint az egésznapos fesztiválon mintegy 70 kiállító, köztük 25 kézműves pékség, 6 malom, valamint gazdálkodók, kistermelők és szakmai szervezetek várják a látogatókat. Az idei rendezvény egyik központi témája a biolisztek és a tiszta alapanyagok szerepe lesz. Mint írják, a Magyar Kézműves Kenyér Társaság által szervezett rendezvény gondolatisága szorosan kapcsolódik a Skanzen törekvéseihez. A múzeum kiemelten foglalkozik a fenntarthatósággal, a hagyományos tudás mai hasznosíthatóságával. A nemzeti ünnepen a múzeumba való belépés minden látogató számára ingyenes. Végül a várható időjárásról. Erőteljes gomoly felhőképződés várható, késő délutántól mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 37 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 9 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Közlekedési hírek.
1: A fővárosban telítettek a sávok a Hungária körúton az Erzsébet királyné útjától az Árpád híd felé és tovább a Róbert Károly körúton a Lehel utcáig. A nagy körúton a Blahalújza tér előtte a Petőfi híd felé és tovább a Rákóczi hídig, valamint az Üllői úton befelé a nagy körút előtt. Rendezvények előkészületei miatt lezárták a budai alsórakpartot, a Margit híd és a Petőfi híd, valamint a pesti alsórakpartot, a Margit híd és az Erzsébet híd között. A Margit hídon Budára lezárták a külső sávot és a hídjárdáit. A Lánchidat csak gyalogosok használhatják. A Műegyetem rakpartot lezárták a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. Sötétek a jelzőlámpák ma 9 és 16 óra között Újpesten, az Árpád út István út csomópontban karbantartás miatt. A forgalmat rendőrök irányítják. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Lapszemle. A Magyar Nemzet információi szerint komoly személyzeti problémák nehezítik a közmédia megújított hírszolgáltatásának tervezett indulását. Miközben a teljes hírszolgáltatás visszaállítását augusztus 2. felére, a tervek szerint akár augusztus 20-ára időzítették, a szükséges stáb egyelőre nem áll rendelkezésre. Úgy tudja a lap, hogy több korábbi munkatársat már nem engednek be az épületbe, az újonnan felálló csapatból pedig jelentős számú munkatárs hiányzik. A közmédia július elejé átalakítása után a műsorszolgáltatás átmenetileg szünetelt, majd fokozatosan indult újra. Az MTVA és a Duna Média szolgáltató korábbi tájékoztatása szerint az átmeneti időszakot követően egy új professzionális és páratlan hírszolgáltatást kívánnak létrehozni. Az augusztus közepi tervezett visszatérést több korábbi tájékoztatás is megerősítette. Az Index írja, ingyenes képzést indít szeptemberben a digitális polgári kör. A Máté Zsuzsa által kiküldött felhívásban kiemelik, hogy elméleti és gyakorlati tudást is nyújtanak, annak érdekében, hogy az ötletekből kezdeményezés, azokból pedig erős közösség épüljön. Fejleszd a tudásod, építs közösséget, váltsd ötleteidet valódi kezdeményezésekké. Mindezt a szeptemberben induló DPK Akadémián. Olvasható a most terjedő felhívásban, amelyet Máté Zsuzsa KDNP-s képviselő küldött el a tagoknak. Orbán Viktor a 2025-ös tusványosi beszédében jelentette be a digitális polgári körök megalapítását. A volt miniszterelnök akkoriban úgy fogalmazott, hogy ez nem csak túlmutat a választási jelentőségen, de a jobboldali nemzeti polgári keresztény közösségnek is kezdenie kell valamit a virtuális térrel. A lapszemlét Reichlin Krisztina állította össze.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
3: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, ige naptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
0: Perc. Kedves hallgatóink, a ma 15 óra 4 perckor kezdődő akvarelt Szent Imrei Kristóf ajánlja figyelmükbe.
4: Kulturális palettánk mai adásában picit elkezdünk hangolódni az új tanévre. Horváth Ria pedagógus és tréner 5-ös térő tanulási ötletek című tanulás segítő könyvével, illetve még a nyár utolsó hetére ajánlunk egy rendhagyó filmfesztivált, a Veszprém Balaton filmpikniket, amely Veszprémben és Balatonfüreden várja színes program kínálattal az érdeklődőket. Mindemellett bővebben hallhatnak majd arról az izgalmas kiállításról, amely Jankovics Marcell Biblia című befejezetlen filmjébe ad betekintést. A Pannónia Filmstúdióban még október végéig látogatható tárlatról Rubovszki Évával, Jankovics Marcell özvegyével, Kovács Éva Rebeka beszélgetett, ebből következik most egy rövid részlet.
5: Marci Pannonhalmán érettségizett. Ugye Pannonhalmán kapta meg a kereszténységnek azt a középkori világát, ami aztán az egész életét meghatározta. Itt kapta meg spirituálisan a kereszténység élményét. Tehát neki a Biblia mindig is a legfontosabb volt, és nagyon sokat foglalkozott vele. Könyve jelent meg, ugye, mert a film nem készülhetett el, de ennek az munkálatairól szóló és a forgatókönyvek lapjairól az Akadémia kiadó kiadta ennek a el nem készült film a történetét.
6: Többen azt mondták, hogy Jankovics Marcell képei hidat képeznek a hit és a művészet között. A Vatikán részéről is volt egy ilyen mondat, hogy az alkotásai a szépségen keresztül vezetnek a transzcendencia és a remény felé. Ön szerint tudatosan építette ezt a hidat, vagy ilyen volt a gondolkodása?
5: Alapvetően egy tudatos ember, de hát ugye azt szoktuk mondani, hogy a világ megismerésének kétféle módja van, az intuíció és az értelem. Na most az intuíció az valóban a művészeteknek a tárháza, mert a művészetekken keresztül, de ez mindig, amióta a világ áll, a művészetek fejezik ki a belső világot. Tehát ez azt hiszem, hogy nem vagy, hanem természetes következménye. De aztán, hogy ő képileg, ez egy hatalmas műveltséggel rendelkező emberről beszélünk, tehát tényleg nagyon hűségesen törekedett is arra, hogy a korábbi évszázadok, évezredek felgyülemlett kulturális örökségét beépítse. Tehát itt nincs egy újbóli kitaláció, hogy nem törődünk azzal, mi volt az elődeinkkel. Ő ezt nagyon tudatosan építette föl. Ugye azt mondják, hogy megkérdeznek egy fát, hogy mitől olyan szép a koronád, a rombod, és azt mondja, hogy a gyökerektől. Marci ezt így tartotta, hogy valóban a gyökereink a legfontosabbak.
4: Jankovics Marcell befejezetlen filmjét, a Biblia című alkotást feldolgozó kiállításról Rubovszki Évával, a művész özvegyével beszélgettünk, melyet teljes egészében a ma 15 óra 4 perckor kezdődő akvarelben hallgathatnak meg. Várjuk majd Önöket a zenéket válogató Varga Ramónával, valamint a műsorvezető Ungvári Judittal.

0: Következik a Nemzetközi Lapszemle. A mikrofonnál a szerkesztő Kövér Tamás.
1: Új megbízatást kapott Németh László bíboros, a katolikus egyház szerb prelátusa, 14. Leó pápa ugyanis a gazdasági tanács tagjává nevezte ki, ez derül ki a Magyar Katolikus Egyház Facebook oldalán közzétett bejegyzésből. Mint írják, a pápa 8 új tagot nevezett ki a Szent Szék gazdasági működésében fontos szerepet betöltő testületbe. A gazdasági tanács feladata a római kúria, valamint a Szent Székhez kapcsolódó intézmények igazgatási és pénzügyi struktúráinak, illetve tevékenységének felügyelete. Az új tagok között van Németh László bíboros, belgrádi érsek, aki egyben az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának alelnöke. Magyarországnak köszönetet mondott a Trump adminisztráció. Magyarországnak az eddigi munkáért köszönetet mondva jelentette be az amerikai külügy és egészségügyi miniszter közös közleményben a Genfi konszenzus nyilatkozat titkárságának Washingtonba költöztetését. Marco Rubio és Robert F. Kennedy közleménye szerint a nők egészségével és a családpolitikával foglalkozó nemzetközi egyezmény titkársági feladatait a jövőben az amerikai egészségügyi minisztérium globális ügyekért felelős irodája látja el. Azzal, hogy a Genfi konszenzus nyilatkozat titkársága visszatér az Egyesült Államokba, kifejezzük mélységes elismerésünket Magyarország felé a kivételes gondnokságért. Magyarország hűségesen biztosította a nyilatkozat és alapelveinek érvényesülését, valamint hálásak vagyunk az elkötelezett vezető szerepért, amelyet a nyilatkozat aláíróinak bővítése érdekében kifejtett, olvasható az amerikai kormányzati közleményben. Megkezdődött a Csernavodai atomerőmű 2. blokkjának ellenőrzött leállítása a Duna vízszintjének folyamatos és jelentős csökkenése miatt, közölte az üzemeltető Nuclear Elektrika román állami vállalat. Az Azure Press hírügynökség által idézett közlemény szerint a vállalat hangsúlyozta, hogy a 2 reaktor leállítása teljesen biztonságos, a környezetre, a lakosságra és a dolgozókra sem jelent veszélyt. Hozzátették, hogy a szakemberek a Duna vízállás előrejelzései alapján döntenek majd az atomerőmű újraindításáról. Új jobboldali rivális miatt tér vissza kemény vonalas gyökereihez Giorgia Meloni a Politico szerint. Az olasz kormányfő a migráció és a közbiztonság kérdésében is jelentősen megkeményítette a retorikáját, aminek elsődleges oka egy új, tőle is jobbra álló politikai rivális, írta a lap. Várhatóan jövő tavasszal tartanak előrehozott parlamenti választásokat Olaszországban, a kampány kezdetével pedig Giorgia Meloni miniszterelnök látványosan feladja az elmúlt években kialakított mérsékelt imázsát, és visszatér radikális jobboldali gyökereihez. A Politico beszámolója szerint az olasz kormányfő a migráció és a közbiztonság kérdésében is jelentősen megkeményítette a retorikáját, aminek elsődleges oka egy új, tőle is jobbra álló politikai rivális, a korábbi tábornokból lett európai parlamenti képviselő Roberto Vannacci felemelkedése. A belső politikai küzdelem már komoly nemzetközi és diplomáciai konfliktusokat is eredményezett. Miután július végén a marokkói határon fekvő spanyol Ceuta enklávéba egyetlen nap alatt több 10 000 illegális bevándorló tölt be, Az olasz kormány azonnal éles kritikával illette a madridi szocialista vezetést a határok megvédésének elmulasztása miatt. A spanyol kormánnyal való látványos konfrontáció mögött egyértelmű belpolitikai számítás áll, írta a lap. Roberto Vannacci újonnan alapított Nemzeti Jövő, Nazionale Futuro nevű pártja a felmérések szerint már 7% feletti támogatottsággal bír, amivel megelőzte Meloni kormánykoalíciós partnerét, a Ligát, és megközelítette a Forza Itáliát is. Lorenzo Preiasco, a U-Trend közvéleménykutató intézet elemzője rámutatott, a jobb-közép koalíció számára ez a 7%-os tömeg kulcsfontosságú. Angliában Nigel Farage, a bevándorlás ellenes Reform UK párt vezetője úgy vélte, hogy győzött a Clactoni részleges parlamenti választáson, amelyet maga kezdeményezett, és amelyet a hagyományos pártok bojkottáltak, miközben a szavazatok számlálása még folyamatban van. Az ítélet megszületett, és ez egy meggyőző, elsöprő győzelem. Jóval több szavazatot kaptunk, mint a 2024-es parlamenti választásokon, nyilatkozta a dél-kelet-angliai Essexben szervezett rendezvényen Farage, amelyről az X fiókján is közvetített. Farage-t ugyanebben a választókerületben választották jelentős előnnyel képviselővé 2024-ben. Azonban több parlamenti vizsgálat is folyik ellene. Farage úgy fogalmazott, a sajtóban megjelent beszámolók miatt ő szenvedi el a legtöbb fizikai és verbális támadást a mindenkori brit politika történetben, és családját is folyamatosan fenyegetik. Bejelentette, hogy ebben a helyzetben visszaadja a képviselői mandátumát, de a helyére kiírandó időközi választáson indulni kíván. A brit parlamenti szabályozás szerint, fűzi hozzá forrásunk, ha újra választják, az ellene indított parlamenti vizsgálatok is kötelezően újra kezdődnének. Farage pártja a legtöbb közvéleménykutatás szerint vezet a brit politikai pártok támogatottsági versengésében. Amennyiben Farage az időközi választás hivatalos eredményének ismertetését követően mégis vesztene, és nem kerülne vissza az alsóházba, akkor nem tölthetné be pártja miniszterelnök jelölti tisztségét sem, mivel a törvényerejű brit politikai szokásjog szerint kormányzati posztra csak parlamenti tagok pályázhatnak. Végül arról szólnék, hogy törölte a TikTok, a román országos audiovizuális tanács, az úgynevezett CNA kérésére platformjáról azokat a, idézem, fekete mentőautó rémhírét terjesztő tartalmakat, amelynek a hatására a közelmúltban egy erdélyi településen megtámadtak egy mentőautót. A közösségi platformról 90 olyan tartalmat töröltek, amely a gyermekeket elrabló fekete mentőautó rémhírét terjesztette. Ezek között videós tartalmak és egyszerű bejegyzések is voltak. A bejegyzésben arra figyelmeztetik a közösségi oldalak felhasználóit, hogy ellenőrizzék az egyes tartalmak valóságtartalmát, és akik megosztanák ezeket, azok is csak hiteles forrásból tájékozódjanak. A CNA azután döntött az illegális tartalmak eltávolításáról, hogy augusztus 8-án este az erdélyi Réce keresztúron feldühödött helybéliek kövekkel, botokkal és fejszékkel támadtak egy mentőautóra, megsebesítve annak vezetőjét.
0: A nemzetközi lapszemlét és Kövér Tamást hallották.

Kedves hallgatóink, mai zenés napköszöntünk végén a The Corrs felvételével búcsúzunk. Köszönjük figyelmüket a zenei szerkesztő Varga Ramona, valamint a technikai munkatárs Csák Éva nevében is a műsorvezető Fülöp Tamás. Minden kedves hallgatónknak további szép napot és kellemes rádiózást kívánunk!

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
0: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
3: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
1: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
5: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
6: 9 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Egy csaknem 230 éves feliratot rejtő, befalazott falfülke tanúskodik a Veszprémi Várnegyed kis szemináriumának gazdag múltjáról. Az elmúlt években megújított későbarokk épület hamarosan a Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár új otthona lesz, ahol díszes kódexek, középkori oklevelek, ősnyomtatványok és felbecsülhetetlen értékű kötetek kapnak helyet. A kis szemináriumban látványkönyvtárat, kutató és előadótermet, zenei kutatótermet, a nyomtatványok és dokumentumok állagmegőrzését szolgáló klimatizált raktárakat, kiállítótermet, valamint iskolai csoportok fogadására alkalmas helyiségeket is kialakítanak. Az olvasókat és a kutatókat a költözést követően várhatóan október közepétől várják a Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár új épületében. Nagyszámú zarándok jelenlétében augusztus 15-én és 16-án tartották a Mária Pócs Nemzeti Kegyhelyen Nagy Boldogasszony búcsúját. Vasárnap a Szent Liturgia főcelebránsa Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita volt, koncelebrált Szocska Ábel nyíregyházi, illetve Orosz Atanáz miskolci megyés püspök. Az ünnep főszónoka Székely János szombathelyi püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt. Székely János homíliáját teljes terjedelmében a Magyar Kurír cikkében olvashatják. A Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete augusztus 12-én ünnepélyes keretek között mutatta be a történeti pincerendszer átfogó korszerűsítésének eredményét. Az esemény az egyházi és a tudományos világ évszázados összefonódása előtt is tisztelgett. Az ünnepségen köszöntőt mondott Fábián Adrián, a Pécsi Tudományegyetem rektora, akinek felkérésére Felföldi László pécsi megyés püspök áldotta meg a felújított pincét és a 2026-os évi szüreti munkákat, valamint bemutatták az új püspökségi palackos borokat is. Az ünnepi eseményen Felföldi László püspök a Jóisten áldását kérte a megújuló termésre, a szőlőmunkásokra, valamint az előttünk álló betakarítási és borkészítési munkákra. Hagyományos koreai épületfestészettel, gyöngyházberakásos lakművességgel és kaligráfiával is megismerkedhetnek az érdeklődők az idei mesterségek ünnepén augusztus 20-a és 23-a között a Budai Várban. A Népművészeti Egyesületek Szövetsége által 40. alkalommal megszervezett eseményhez a Koreai Kulturális Központ együttműködésével koreai kézműves programok is kapcsolódnak. A koreai standok a Szentháromság tér közelében lesznek megtalálhatók. A koreai programokról szóló közlemény szerint a rendezvényen három dél-koreai mester mutatja be élőben az ország több száz éves kézműves hagyományait. A látogatók nem csak a mesterségek történetével és technikáival ismerkedhetnek meg, hanem egyes munkafolyamatokat maguk is kipróbálhatnak. Végül a várható időjárásról. Hideg front éri el hazánkat, erőteljes gomoly felhőképződés várható, késő délutántól mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 37 fok között alakul. Kedves hallgatóink! Hírekkel legközelebb 10 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Kilenc óra négy perc. Messzelátó, hazai turisztikai magazin.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is. Szentirmai Ágnes vagyok. A miskolci avas oldalát borospincék, séta és turistautak, kiránduló ösvények, kilátópontok, erdei szabadidőparkok és számos történelmi épített örökség teszi változatossá. Minden évszakban vonzó, az alattunk elterülő vármegye székhely szűkebb és tágabb környezete pedig mindig tartogat látnivalót. Múlt hét pénteki messzelátónkban a délkeleti lejtőn kapaszkodtunk fel a dombra. Most a város felől közelítjük meg. A református temetőn keresztül áthaladva a tévétorony felé vesszük az irányt, majd onnan a horvát tető érintésével ereszkedünk ismét a belvárosba. Kísérőim Balog Attila, a Miskolci Északkeleti Átjáró Civil Egyesület tagja és Tóth Bodnár Krisztina idegenvezető lesznek. Tartsanak velünk!
1: Itt vagyunk ebben a történelmi temetőben, amiről nálam hozzáértőbb emberek mindig szokták mondani, hogy kb. A házsongárdi temetőhöz lehet hasonlítani, azzal összevetni történelmi, irodalmi hivatkozás. Kétségkívül valószínűleg hasonló hangulat van, tehát itt az ember nem tud attól elszakadni, hogy 200-300 éves sírkövek között sétálunk most is, és akkor ösztönösen nézzük, hogy micsoda évszámok vannak rajta, 1826, rengeteg 1800-as évek elejé évszám van rajta, úgyhogy kicsibe itt benne van a miskolci történelem, meg rengeteg családnak a története, históriája. De hát ez az avas domnak vagy hegynek csak az egyik oldala, mert bár alacsony, de Miskolcnak mégis csak ez a középpontja, meg a saját hegye, és ugye a belváros közepén van, tehát tulajdonképpen a Borsodi megye székhelyi körbeveszi, mindenhonnan elérhető. Ezt a részt, ami a belváros felé esik, ezt nevezzük történelmi avasnak. De ugye ez az, ahol több száz éve pincesorok vannak, borházak, ha nem is szőlőtermelés igazán, de borkészítés, borkultúra volt, és az ehhez kapcsolódó kulturális élet, irodalmi élet, történelmi események, szakrális helyek, vallási dolgok. A legfontosabb természetesen ez a körülbelül 1000 pince, amiről el tudom hinni, hogy talán a világon sincs másik olyan nagyváros, aminek a kellős közepén lenne egy hegy 1000 borpincével.
2: Egy kicsit így kakukktojás az avas, mert ugye a Bükk az mészkőhegység, ezt talán sokan tudják, hiszen rengeteg karszképződmény és barlang található benne. Az avasnak a fő kőzetalkotója az a tufa, andezit tufa, tehát ez egy vulkáni működésnek a nyoma, ahol most lépkedünk. Természetesen van más kőzet is, márga a homokkő, de ez a tufa kőzet, ugye ezt tudjuk, hogy könnyen faragható, tehát valószínűleg ezért is készült itt ennyi pince, mert hogy könnyen lehetett ezt a több 10 méteres, mert a pincék nagy része azért az 30-40-50 méteres, vagy még nagyobbat is találunk, úgyhogy ennek a tufának köszönhető.
0: Szőlőtermesztésre alkalmas területek voltak itt Miskolc környékén?
1: Én úgy emlékszem, a történész kollégáktól, barátoktól azt hallottam, hogy inkább kőtermelés révén keletkeztek valamikor annak idején a pincék, vagy legalábbis ez volt az első számú ok, ami a létrejöttükhöz hozzájárult. És ugye itt nem volt

0: időkben?
1: Igazából inkább kereskedtek itt a borral, nem annyira a bor készítés volt jellemző, de azért találhatunk olyanokat a régi feljegyzésekben, hogy itt is készítettek például aszút, és hogy annak a minősége vetekedett a Tokaj-hegy alján készült aszukkal, tehát azért itt is volt például furmint szőlőfajtát, itt is telepítettek, meg nagyon sok régi magyar fajtát, és mai napig egyébként, ugye most is borvidéken vagyunk, ezt is hogy mondjuk el a rádió hallgatóiknak, hogy a Bükki borvidékhez tartozik Miskolc. A magyarországi 22 borvidékből vélelmezem, hogy nem tartozik a legismertebbek közé, de ennek ellenére kiváló borok készülnek itt, és nagyon jók a termőhelyi adottságok egyébként, és ennek még az avasnak egy külön, ez is egy oldala vagy arca, hogy egyre több borfesztivál kapcsolódik az avashoz. Végén volt a 20. alkalommal megrendezett Miskolci Fröccs Fesztivál májusban, amiről talán a legnevezetesebb az avasi borangolás, a legnagyobb volumenű borgasztronómiai programunk. Ez idén már 4 napos volt, pünköskor került megrendezésre, és amellett még vannak egyébként kisebb rendezvények is, nagyon hangulatos nevük van, például a avasi kvaterkának, ami ilyen egynapos rendezvény. És hát azt próbálják megidézni, azt a szellemet, azt a kort. Múlt században volt ez inkább divatos, ugye a kvaterka az azt jelenti, kvaterkázás, hogy egy kedélyes beszélgetés egy pohár vagy üvegbor mellett, és egyre több miskolci is, hál' Istennek, mint hogy régen volt egy ilyen mondás, hogy nem is igazi miskolci, akinek nincs pincéje az avason. Ez mostanában is, hál' Istennek, egyre inkább divatossá vált, és ahogy sétálunk, majd fogjuk látni, hogy milyen gyönyörűen megújultak ezek a borházak, és egyre többen valóban eljönnek itt baráti, rokoni társaságokkal, és ráérősen, kedélyesen beszélgetnek, lenéznek, gyönyörű panorámat árul többször fel a hegy oldaláról, és ez a szép szokás, ez megmaradt, úgy tűnik a 21. századra is.
2: Ez az egyesület csak az avassal foglalkozik, vagy úgy általában Miskolcnak minden helytörténeti szálát próbálja életben tartani, mozgatni, felkutatni?
0: Az Északkeleti Átira Egyesület nem helytörténettel foglalkozik, hanem a miskolci identitás próbálja feltárni és erősíteni, és ezen belül az eszköz az, hogy nem is a távoli történelmi múlt, hanem kifejezetten a félmúlt, mi így szoktuk mondani, elsősorban a 20. század, tehát a mai élő emberek által belátható múlt, ami a szüleink, nagyszüleink, esetleg dédszüleink, tehát nagyjából a 20. század, ennek az értékeit igyekszünk kutatni és felmutatni, tehát azt gondoljuk, hogy ahhoz, hogy jövő miskolcisága megfogalmazódjon és megerősödjön, ahhoz látni kell, hogy a jelenből és a közelmúltból mik azok a fontos dolgok, amit észre kell vennünk és meg kell őriznünk.
2: Vannak témák, kiemelt témák, amelyekkel foglalkoznak?
0: Igen, ezek jobbára személyes érdeklődésből vagy kötődésből származnak. Ugye egy civil egyesület azt csinálja, amit a tagok gondolnak, tehát amikor valaki belép, lehet, hogy hoz egy új témát. Így kiemelt terület ez az avas, történelmi avas, annak a kutatása értékei, ilyen a diósgyőri acéliparnak az emlékei, tehát hogy mit tudunk még ma profitálni belőle, milyen erősségek maradtak meg belőle, a perecesi bánya, bányászkultúra, bizonyos sportok, bizonyos kulturális, zenés, irodalmi rendezvények és termékek, de sokszor kifejezetten épületek. Az egyesület tagjai között relatíve sok az építész, úgyhogy kifejezetten furcsa, elfeledett, különleges értéket képviselő épületekre is koncentrálunk. Hát így jött például az avasi tévétorony.
2: A hegyre hangulatos macskaköves, szélesebb, keskenyebb utak vezetnek fel. A meredekebb szakaszokon lépcső segíti a haladást, de a kanyargó pincesorokat autóval is meg lehet közelíteni. A hegy csúcsán található kilátó, az ikonikus tévétorony erdei utakon is elérhető.
1: Maga a kilátó a lakótelep felől is megközelíthető, abszolút autóval, illetve van egy vágyáma a városnak nagyon régóta, több mint 100 éve, hogy sikló vagy libegő vezessen fel a hegy tetejére, úgyhogy ezt még nem adtuk fel, ezt az álmunkat.
0: Sőt,
1: vannak rá ígérvények, lehet, hogy Attila többet tud.
0: Már 100 évvel ezelőtt, tehát múlt század elején talált képeslapon ez olvasható, hogy majd

0: egyszer. Majd egyszer igen. Biztos lesz ilyen libegő vagy sikló. És a jelenlegi városi főépítésznek ez az egyik fő kezdeményezése és szívügye, hogy egy ilyen kötélpályát meg tudjon valósítani. Tehát az önkormányzatnak van egy ilyen törekvése, nyilván ehhez pályázat kell, állami támogatás, stb., de nagyjából meg van tervezve, ki van találva.
1: Néhány perc muzsika után folytatjuk sétánkat az Avasi TV torony felé.

0: Épp egy olyan területen haladunk, ami nem emelkedik az Avas oldalában, és innen rálátunk a belváros egy részére. Van egy információs tábla, kiülőpadok. Ez új építésű? Valami kezdeményezésnek az eredménye?
1: Ugye, amikor egy dombról vagy hegyről beszélünk, az ember képzeletében valami kópszerű dolog jelenik meg, de ugye itt is valójában egy dombsorról vagy hegysorról van szó, ami több kilométer hosszan húzódik. Maga az avas is megkülönböztetjük legalább két vagy három részét. Van kisavas nevű rész, van nagyavas nevű rész. A nagyavas az kifejezetten több kilométer hosszan húzódik el. Van, ahol öt sorban vannak egymás fölött az utcák, vagyis a sorok, ugye a pincesorok. Első, második, harmadik, negyedik, ötödik sor van, ahol meg három alsó, középső és felső sor. És akkor ugye ezeken a sorokon, ezeken a kis utcákon, amik a pincék és borházak előtt futnak a vízszintesen a domboldalon, néhány helyen az elmúlt nagyjából 10 évben kialakultak kilátó pontok, ahol kicsit ritkásabb a növényzet, vagy valahogy úgy fordulnak a viszonyok, hogy ott kívánja magát, hogy megálljon az ember. Ott elkezdtek például maguk a civilek, tehát a környékbeli pincésgazdák kialakítani ilyen kis ülőhelyeket, valami utcabútort, egyebet. És van, ahol például most is állunk, ott meg kifejezetten egy projekt keretében kiépült egy kilátópont. Ez egy kis teresedés, itt kis szélesedik ez az utcácska, és akkor itt számos pad van, lépcsők, ismertető tábla, korlát is le lehet látni a városnak a megfelelő részére.
0: Igen, ilyen árnyékoló vitorlák alatt üldögélhetnek az emberek, tehát akár napos, akár hűvösebb időben ez egy kifejezetten jó pihenőpont, mielőtt tovább indulna a kilátó felé, úgy, ahogy most mi is tesszük. És itt mellettünk már a borospincékből láthatunk néhányat. Kőből, fából, téglából, betonból is alkalmaztak sok mindent. Elég vegyes a kép, nincs egy egységes stílusa. Van építészetileg az avasi borospincéknek valamilyen besorolható stílusa?
1: Igen, jogos a kérdés. Hát ugye itt kilométereken át húzódó sorokon körülbelül 1000 pince, amelyek évszázadokon át készültek, meg évszázadok alatt ugye változtak a tulajdonviszonyok és minden egyéb. Tehát természetesen rettentő vegyes a tulajdonlás is, az állag is, a kihasználtság is, és maguk az épületeknek is, hát ha lehet így mondani, az építészeti stílusa is rettentő vegyes. Kicsit olyan, mint egy vikkentelkes övezet, tehát hogy minden kulipintyú más, ami erre éppen építette vagy alakította a mindenkori gazdája, de ettől függetlenül azért nagyon sok értékes, komoly építészeti értékkel bíró borházacska van, és a leggyakoribb stílus az az úgynevezett svájci stílus, ami azt hiszem, hogy egy 100-150 évvel ezelőtt alakult ki és terjedt el az akkori monarchiában. Hát nagyjából, ahogy az ember a filmekből elképzeli a svájci világot, hogy ilyen kis léckorlátos, faragott, kis mintás dolgok, hegyes tetők, és ennek a jellemzőit lehet itt felfedezni, ezért a svájci stílusnak szokás nevezni.
0: Jöttünk fölfelé, ugye ez mozgatja az embert, meg lesz a 10 000 lépés, ez biztos. Lehet-e az avas a sportokba bevonni, a helyi sportkezdeményezésekbe, akár avasi gyalogló, vagy bármilyen címmel helyszínt biztosít az aktív kikapcsolódásnak például?
1: A rövid válasz az, hogy igen. Személyes emlékezetemből tudom mondani, az elmúlt 10-20 évben biztos, hogy itt futóversenyek, bicikli versenyek, ugye ilyen downhill és hasonló, amiket kifejezetten ilyen meredekebb hegyi környezetben lehet megcsinálni. Sok ilyen volt, de szerintem lépcsőfutóverseny, akár a kilátóval együtt, sok ilyesmi történt, illetve ugye 2 évvel ezelőtt itt fenn az avas tetőn, egy olyan területen, ami a szüleim idejében, tehát a gyerekkoromban, vagy azt megelőzően egy park volt, sétányok, padok, az most egy kibúvített funkcióban felújított terület lett, tehát mondom 2 évvel ezelőtt. Van a Kama nevű játék, ezt Miskolc sportjának nevezzük, vagy Miskolci erszény labdának. Ez egy speciális labdás csapatjáték, amiről úgy tudjuk, hogy kizárólag a Morsodi megye székhelyen ismert, vagy legfeljebb innen terjedt valamennyire szét. Zárójel, bízunk benne, hogy egyszer országos hírű, sőt világhírű lesz. Tehát például a Kama bajnokságokat is az avas tetőn az elmúlt években azért szerveztünk, hogy egy ilyen különleges, ahogy tetszik, szakrális helyen játsszuk ezt a különleges játékot.
0: szeretném.
2: Igen, én azzal egészíteném még ki, hogy ugye volt már szó itt a rendezvényekről, konkrétan az avasi borangolásról is, és ez próbál ez a rendezvény, ez is egyre több oldalú, több arcúvá válni, úgyhogy már második éve volt egy olyan elem a rendezvényben, hogy avas ember kupa, verseny, aminek abszolút sport, ilyen játékos, illetve fizikai, ahogy Attila is említette, ilyen lépcsőfelfutó része is volt, több elemből állt, illetve hogy ne csak ez a felnőtteknek szólt, ugye ez is egy kicsit ez a szójáték, hogy a avast azt lehet bontani, és kicsiknek is megrendezésre került, ők pedig a kis avas ember kupára pályázhattak, és hát nyilván ez még most gyerekcipőbe jár, de az a cél, hogy ez is szép hagyomány legyen, és legyen ennek egy rangja, aki ezt majd megnyeri, úgyhogy szerintem ebben nagy perspektíva van, és kihasználhatjuk itt a domborzati adottságait a hegynek, és az említett szabadidőparkot majd, amit ezután fogunk megnézni, a játékos elemeket egyébként ott rendezték meg, és ahol most megyünk még itt a lépcsőkön felfele, itt pedig a felfutó versenyt. De van az avasnak egy még másik arca, vagy oldala, a nyugati oldaláról még nem beszéltünk, illetve a tetejéről, ott évtizedek óta van egy szabadidőpark, és az például nemrég különböző sportpályákkal, futókörrel, pingpongasztalokkal, és ott a hetek ezelőtt bővült egy úgynevezett pumpa pályával, ami a kerékpárosoknak szól, akik egy kicsit ugye merészebben űzik ezt a műfajt, és igen, és ezt is pár hete adták át.
3: Tóth Bodnár Krisztinával és Balog Attillával a zene után folytatjuk beszélgetésünket.

0: A tévétorony kilátója szabadon látogatható. Panoráma terasza a nap 24 órájában nyitva van. Érdemes távcsővel érkezni. Láthatjuk az alattunk elterülő nagyvárost, az azt körbeölelő Bükk vonulatát, s tiszta időben a Tátra sziluettje is felfedezhető. Balog Attillát hallják.
1: Nem is földrajzilag mennék, mert hadd mondjam először a Miskolc legjobb, és talán egyúttal a világ legjobb lakótelepét, és így városrészét, a Győri kapu lakótelepet, benne a Győri kapui panel lakótelepet, tehát a Győri kapu városrésszel. De ettől nyugatabbra ugye látjuk a Bükknek a keleti végét, ugye a Lilafüred felől, ahogy érkezünk Miskolcra. Utána látszik jóformán egész Diósgyőr, ugye ez valamikor egy önálló város volt, a történelmi időkben akár még nagyobb vagy jelentősebb is volt, mint az akkori Miskolc. Utána Kiliánó városrész, Bulgárföld városrész, ezeknek még megvan a maguk kis sztoria. Aztán ugye a Vasgyár nevű városrésznek egy részét látjuk. Ugye a Vasgyár az az egykori diósgyőri kohászat, illetve gépgyár körül a 19. század végétől kialakult lakóvárosrész. Aztán következik itt előttünk, ugye északi irányba nézve a belváros, kicsit jobbra a történelmi belváros, Széchenyi utca, amit egyszerűen főutcának nevezünk. Közben északra szembe velünk még ugye dombsorok vannak, Miskolc, ahogy beszéltünk róla, meg sokan tudják, egy völgybe van tulajdonképpen beszorulva több 10 kilométer hosszúságba, ez egy különleges adottság, ami sok szempontból korlátozó is, de talán hozzájárul, hogy ilyen különös város lett. Hát itt Bodótető, Bábonyi Bérc, Tetemvár és ilyen elnevezésű dombok vannak különféle ott kialakuló városrészekkel, ilyen családi házas övezetekkel. Miskolc megint csak valószínűleg ez a beszorított volta miatt, ugye ez évszázadok óta meghatározza a mindenkori fejlődését, hogy nagyon szűk helyeken lehet a völgybe beérni Miskolcra, és ezért nagyon régóta kialakultak ezek a kapu elnevezések, amik valaha középkori időkben szó szerint kapukat jelentettek, vámolást jelentett, őrséget, és ugye ahogy érkeztek Diósgyőr felől Győri kapu, keresztül találta meg az ember Miskolcot, Sajó-Szentpéter felől északról Szentpéteri kapu, alsó és felső Zolca felől Zsolcai kapu, délről Helyő Csaba felől Csabai kapu. Ezen kívül még volt, illetve van egy Sötét kapu nevű hely, ami ténylegesen egy nagy kapu, ami elég sötét, mert alá nem süt be a fény. Ez egy ilyen nagy dufartos belvárosi ház, ami a egykori Mincent nevű település felől érkező utat jelentette. De azt hiszem, hogy van még Fábián kapu is. És akkor az ottani városrészek is ezt a nevet vették fel.
0: Most, ha egy picikét hátrébb lépünk, akkor itt látunk ezen a teraszperemen különböző külföldi városneveket és egy kilométert. Például Ostrava 267 kilométer, Katowice, és mutatja az irányt is 273, és a peremen miskolci építményeket, házakat, épületeket. Én úgy látom, hogy ugyanarra van tájolva, amerre az eredeti épülete is ez található. Ez például itt a palotaszálló Lillafüreden, ez talán az Ómassai őskohó, ez a Vasgyár talán.
2: Diósgyőri vár.
0: Ez nem volt itt pár évvel ezelőtt, tehát ez már a felújítás egy része.
2: Ugye ezek egy ilyen úgynevezett kis mini szobrok, és ezek olyan divatosak is a elmúlt években, és Ország Gábor iparművész alkotásai láthatók, jellegzetes miskolci épületek, és a kis táblák pedig a városnevek, valóban azok pedig a Miskolcnak elég sok testvérvárosa van, és azokat a megfelelő égtáj irányába mutatja, mióta áll ez a testvérvárosi kapcsolat, és hány kilométerre van ez a település.
0: Igen, és látom, hogy ide úgy célszerű feljönni, ahogy ön is hozta a messzelátóját. Egész a Tokaji, illetve a Zempléni hegyvonulatot is lehet, közelebbre lehet hozni, lehet látni így a toronyból, sőt, az talán a Tátra vonulata? A
2: szlovákiai rész, igen, valóban, de még nem a Tátra, hanem alacsonyabb részei, de egyébként nagyon-nagyon tiszta időben, ez főleg szerintem ilyen tél végén, tavasz elején lehet látni, a magas Tátra vonulatait is lehet látni.
1: Hát ugye, amikor ezt a tévétornyot kitalálták valamikor az 1950-es évek végén, akkor két apropó volt, amiért elkezdték tervezgetni. Az egyik, hogy, mint már beszéltünk róla, a maga a hegy, illetve az avas tető az egy szakrális pontnak tekinthető évszázadok óta, középkor óta. Tehát itt nagyon jellegzetesen, a nem nagy magasság ellenére jellegzetesen kiemelkedik a tájból, itt az Alföld szélén, északi végén, és itt az észak-magyarországi régióban nagyon messzire el lehet innen látni sok irányba. Summa-summarum a 20. század elején fogalmazódott meg, hogy kellene ide valami kilátó, ténylegesen valami építmény, és 1906-ban egy ideiglenes fa kilátót építettek, ami talán csak néhány hónapig állt, aztán a 30-as években már egy komolyabb szerkezetű, hagyományos, bástya-szerű faborítású kilátót, ezt nevezzük szeghalmi kilátónak, ez 1956-ig állt, amikor leégett, és hogyha a következő években, tehát az 50-es évek végén ez akkor témává vált Miskolcon, korábbi tanács ezzel foglalkozott, hogy hát pótolni kellene az eltűnt kilátót, nem lehet, hogy itt ne legyen, de hogy akkor annak már valamilyen modern, akkor színvonalának, műszaki adottságainak megfelelő épületnek kellene lennie, másrészt nem csak kilátónak, hanem televíziós adótoronynak, ugye, tehát amire az antennákat lehet tenni. 1957-ben indult el a televíziózás, tehát a következő években szerte az országban szükség volt ilyen átjátszó állomásokra. És akkor az 50-es évek végén erre kiírt a képítészeti pályázatot, végül is egy Hoffer Miklós nevű, nagyon fiatal, 30-as éve elején járó budapesti építész terve lett a nyertes, és ő tervezhette meg Vörös György statikussal együtt ezt az építményt. Egyrészt az ő zseniális ötlete volt ez a különleges alak, másrészt azt is tudjuk, hogy a helyi szakemberek, tehát a bíráló bizottság kifejezetten biztatta, hogy ilyen nagyon különleges a 60-as évek stílusának, merészségének, kreativitásának megfelelő tervet készítsen. De végül egy olyan dolog született meg 63-ban kilátó és tévétorony címen, amiről úgy tudjuk, hogy a nemzetközi építészeti szakirodalomba is bekerült, nagy hangsúlyt kapott, nemzetközi szakfolyóiratok címlapján szerepelt szakkönyvekben, és hát, hogy az országban meg abszolút ismert lett és híres, tehát a 60-as években elkezdték azt hiszem, hogy mindenhol Miskolcot gyakorlatilag azonosítani ezzel, és a miskolciak is megszerették akkoriban minden rendezvény, vállalat, eseménynek a logójába gyakorlatilag ez a tévétoronynak a könnyen felismerhető formája volt benne.
0: Fölöttünk mi van?
1: Igen, tehát ugye a legtöbb ember ide azért jön, mert ez egy kilátó, egy turisztikai értekesség, de elfelejteni nem érdemes, hogy ez legalább annyira egy tévétorony, tehát egy műszaki létesítmény, és a jövőben is ez a funkciója nagyon fontos. Ennek az épületnek van egy alaksora, amit a legtöbben nem látnak, annak van a legnagyobb terjedelme és alapterülete. Ott olyan helységek vannak, amit cég bérel, és a tetőn, tehát ez a 72 méter magas beton tű tornyon levő antennákat onnan működtetik. Ugye ezek az országos hírközlési hálózatnak, meg egy csomó mindennek a részei, meg mobiltelefon, meg televíziós, meg nem tudom milyen egyéb jeleket innen sugároznak. Tehát ennek komoly stratégiai, akár hatósági jelentősége van. És ez a középső beton tűben lehet egy nagyon-nagyon szűk vas csigalépcsőn felmenni a toronyba. Nyilván nem a legesleg tetejéig a 72 méterig, hanem itt a presszó szint fölött ki lehet jönni, és akkor az egésznek a lapos beton tetején ott volt már szerencsém mászkálni. Érdekes volt egy filmforgatás kedvéért.
0: A közelmúltban zajló felújításnak része volt az esti közvilágítás korszerűsítése, így nem csak nappal, de sötétedés után is egyedi látványt nyújt a város fölé magasodó torony. Tóth Bodnár Krisztinát hallják.
2: Igen, korábban is a felújítás előtt is volt már megvilágítása a toronynak, de én úgy gondolom, hogy még szebbé vált, ahogy látották. Maga eleve a kilátó ugye kapott egy ilyen fehér szint, és ez esténként sötétedés után, ahogy ki van világítva, ez fantasztikus az a kontraszt, az a szép, főleg, hogyha ilyen szép tiszta este van, vagy éjszaka van, gyönyörű látvány, meg unhatatlan látvány legalábbis számomra a belvárosból, vagy akárhány pontjáról oldalról, ahonnan láthatjuk a kilátót, de nem csak fehér színbe tud tündökölni a kilátó, hanem gyakorlatilag vannak ugye nevezetes napok, amikor kék, rózsaszín, valamire emlékezünk, valami nemes célra, autizmus napja, merrák elleni küzdelem napja, tehát azokra is általában ilyen világítást kap a kilátó, vagy éppen piros-fehér-zöld színben úszik, karácsonykor is egy gyönyörű látvány, úgyhogy mindenképpen ezzel a látványelemmel szerintem érdemes is kell foglalkozni, és ez is egy karakterisztikát tud adni a kilátónak, a fénnyel való játék.

0: A tévétorony alatti részen hamarosan zárul a területrendezés. Megnyitás előtt áll a vendéglátókomplexum és a torony kávézója. A korszerű játszótér, sétányok, parkok már most kiegészítik a hegytető élmény kínálatát.
1: A tévétorony, ugye itt ezen az Avastető nevű pontján áll a hegynek. Ez egy viszonylag kiterjedtebb lapos rész, ugye vezet ide egy autóút, a másik oldalon sétányok és egyebek voltak, de tulajdonképpen közvetlenül a kilátó és tévétorony alatt, mellett soha nem volt semmi az idők folyamán. Egy aszfaltos parkoló, ahol vagy 20 autó meg tudott állni, akik jöttek turisták vagy nézelődők, és ennyi. Az önkormányzat, amikor az elmúlt években tervezte ezt, hogy magát a kilátót alaposan felújítani gyökeresen, akkor hozzátette azt az ötletet, hogy akkor itt meg ki lehetne használni ezt a helyet. Tehát, hogy aki ide feljön a kilátó miatt, az kapjon valami egyebet, illetve megfordítva, hogy legyenek egyéb okok, amiért feljönnek az emberek egy hegytetőre. És akkor az lett az ötlet, hogy itt egy komoly vendéglátó komplexum kell, tehát étterem is, büfé is, WC-k, nem tudom én, ajándékbolt, stb. Ugye itt mellettünk ez a korszerűsített játszótér és park, sétányok, egyebek. Tehát, hogy itt legyen valami komolyabb vendéglátó komplexum. De ott jött ez a kérdés, hogy rendben van, de hát itt ez egy hegytető, egy természeti környezet, nem szabad ezt elcsúfítani mindenféle épületekkel. És akkor az lett a döntés, és a kiírt építészeti pályázat elbírálásakor is ez számított, hogy úgynevezett landart típusú épület valósuljon meg. Tehát olyan, ami ugye belesüllyed, belesimul a tájba, fentről a kilátó felől, illetve hogy ide érkezik az ember erre a hegytetőre, majdnem, hogy semmit nem lát belőle, ugye füves terület, ami alatt vannak ezek a vendéglátó helységek. És ez is a tavalyi év folyamán, majdhogy nem teljesen párhuzamosan a kilátó felújítással épült. Papíron már most kész is van, hogy az épületrész, a helységek azok kész vannak, de közvetlen környezet, ilyen járdák, sétányok, nem tudom én, füvesítés, azokat még most is itt csinálja valamilyen kivitelező. És ennek is ugyanúgy a kiadása a vendéglátós vállalkozó részére, ez folyamatban van. És akkor itt ki fog alakulni egy ilyen komplexum, hogy van egy turisztikai látványosság, és mellette van egy olyan szolgáltató infrastruktúra, ami esetleg majd minden igényt kielégít.
0: Kicsit visszatérve, ugye ebből a perspektívából látjuk a kilátótornyot, a tévétornyot. Érdekes az alakja is, említette ezt a hat szögletű kialakítást, és ami nem is szimmetrikus hat szögletű, hanem ilyen kicsit elcsúsztatott. És a két felvezető lépcső pedig olyan, mintha tartaná lábként a tornyot.
1: Sőt, ugye abba is statikai különlegesség van, tehát a két lépcsőnek a két-két korlátja, az mint vasbeton gerenda van neki támasztva a kilátó vasbeton tornyának, magvának, és a lépcsők úgy lógnak ezekről a korlátokról.
0: Magyarországon épült valami hasonló torony?
1: Mivel én szeretem ezt az épületet, és sokan foglalkozom vele, ezért legszívesebben azt válaszolom erre a kérdés, hogy a világon sem épült hasonló. Tehát azt gondoljuk, hogy ez unikális. Sok beszélgetést, fórumot rendeztünk az elmúlt 10 évben az épületről, és annak a miskolci identitásban betöltött szerepéről. Ez nagyon sokszor megfogalmazódott, hogy Párizsban ott van egy Eiffel-torony, Sydneyben ott van egy operaház, amiket mindenki ismerhet a világon, olyan különleges építmények. Mi azt gondoljuk, hogy ha kicsiben is, de ez így van az avasi kilátóval és Miskolccal.
0: Balogh Attilát, a Miskolci Észak-Keleti Átjáró Civil Egyesület tagját hallották.

0: És akkor innen most már haladunk visszafelé. Egy másik útvonalon izgalmas játékok rejlenek.
1: Hivatalos neve Horváth Lajos Szabadidőpark. Szerintem menjünk is be egy kicsit a közepébe, lássuk, hogy már nagyon látványos. Horváth Tető Szabadidőpark, bocsánat, a hivatalos neve. Horváth Lajos ilyen reformkorban élt, itt Miskolc mellett született, jogász volt, és Szemere Bertalannak, aki ugye a szabadságharc idején először, aki belügyminisztere vagy miniszterelnöke volt a kormánynak, neki volt a titkára, és visszatért Miskolcra. Nem volt családja örököse, már életében is egy jelentős összeget hagyott egyébként a városnak, az avasra kifejezetten, hogy turisztikai céllal hasznosítsák az avast, és aztán a végrendeletében is egy jelentős összeget hagyott, például a református templom állagának a megóvására, vagy a Herman Otto múzeum elődjének, a Borsod-Miskolc múzeumnak a karbantartására, úgyhogy a miskolciak így ezt a teraszos részt, ugye most egy ilyen teraszos részen vagyunk, Horváth Tetőnek nevezik, és innen kapta a nevét a Szabadidőpark is. Nagyon népszerű lett rögtön a miskolciak körébe, mert ezek a teraszok lehetővé teszik, hogy a eltérő fiatalok, gyerekeknek az igényeit kiszolgálják, tehát legközelebb a kilátóhoz a legkisebb gyerekeknek megfelelő játszótéri elemek találhatók, és ahogy jövünk, itt vannak idősebbeknek, van egy úgynevezett ilyen retróterasz is, jövünk itt lejjebb már a kiskamaszoknak, van ugye itt mászófaltól kezdve csúszda, trambulin, olyan anyaggal van fedve ezzel a rekordtán anyaggal, ami azért biztonságosabb, és ahogy megyünk lejjebb, az egyre nagyobbak igényeit elégítik ki a játékelemek, mert már itt egyre inkább adrenalin függőknek, gördeszkázóknak vannak kialakítva pályák, és legalul pedig a legalsó teraszon, ott pedig a kutyásokra is gondolnak, ott egy ilyen kutya ügyességi pálya van kialakítva, illetve a legaljában egy kis komfortpont épület is található. Én még a gyerekkoromban jártam ide sokat, és akkor még nagyon üresek voltak a teraszok, szinte csak pihenőpadok léteztek, semmi más, és most pedig abszolút élettel van megtöltve. Hál' Istennek nem tudunk olyan időszakba idejönni, hogy ne legyenek sportolni vágyó felnőttek vagy fiatalok. Ugye vannak ilyen, itt vagyunk ugye a Gordeszka pályán, ez is látványos, meg van világítva, nem utolsó sorba, tehát itt sötétedés.
2: De komoly, ez nagyon komoly kialakítás.
1: Tudnak jönni a fiatalok, és ahogy említettem, ez be van vonva, ez a avas ember verseny sorozatba, ez a terület, és ez remélem, hogy nagyon szépen következő években ki növi magát, akár a város határain túl is lehet, hogy presztízs lesz arra nevezni, és akár megnyerni. Úgyhogy nagyon sok potenciál van még mindig az avasba, bár már egyre többet kihasznál jelenleg is a város. Beneveztük egy nemzetközi megmérettetésre, Green Destination volt a verseny neve. Az volt a pályázatnak a címe, hogy a történelmi avas, a város szívének az újjáélesztése, és gyakorlatilag azt foglaltuk össze ebbe a pályázatba, hogy sok évtized alatt, hiszen azért ez nem is éveket, hanem inkább évtizedeket ölelt fel, hogy mind a civilek, mind az önkormányzat, mind a itt pincével rendelkező helyieknek ez egy egyre tudatosabb és összehangolt tevékenysége, hogy jelenleg ennyiféle arca és ennyi látnivalója van az avasnak. Nyilván meg kellett tenni, hogy infrastruktúrát korszerűsíteni, a csapadékvíz elvezetést kiépíteni, korszerű táblarendszert kihelyezni, közvilágítást megújítani, arról nem is beszéltünk, hogy nagyon korszerű ledesvilágítás van. A közbiztonság fontos, ugye kamerák vannak kihelyezve, hiszen oda mennek szívesen az emberek, ahol a biztonságban érzik magukat, és aztán erre az alapokra építkezve jöttek egyre jobban a különböző programok, elsősorban a bor gasztronómiai események, hiszen mégiscsak itt ez a közel 1000 pince ez erre hivatott, úgyhogy bekerültünk egy úgynevezett top 100 legjobb gyakorlat közé ezzel a pályázattal, ugye európai szintű pályázat volt, úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk.
3: Tóth Bodnár Krisztina idegenvezetővel az Avashegy élménypontjairól és a terület lehetőségeiről beszélgettünk. Messzelátunk mai adása ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is köszönöm a figyelmüket. Szent Irmai Ágnest hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 10 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Egy csaknem 230 éves feliratot rejtő, befalazott falfülke tanúskodik a Veszprémi Várnegyed kis szemináriumának gazdag múltjáról. Az elmúlt években megújított későbarokk épület hamarosan a Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár új otthona lesz, ahol díszes kódexek, középkori oklevelek, ősnyomtatványok és felbecsülhetetlen értékű kötetek kapnak helyet. A kis szemináriumban látványkönyvtárat, kutató és előadó termet, zenei kutatótermet, a nyomtatványok és dokumentumok állagmegőrzését szolgáló klimatizált raktárakat, kiállító termet, valamint iskolai csoportok fogadására alkalmas helyiségeket is kialakítanak. Az olvasókat és a kutatókat a költözést követően várhatóan október közepétől várják a Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár új épületében. A Pécsi Tudomány Egyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete augusztus 12-én ünnepelte ünnepélyes keretek között a történeti pincerendszer átfogó korszerűsítésének eredményét. Az esemény az egyházi és a tudományos világ évszázados összefonódása előtt is tisztelgett. Az ünnepségen köszöntőt mondott Fábián Adrián, a Pécsi Tudomány Egyetem rektora, akinek felkérésére Felföldi László pécsi megyés püspök áldotta meg a felújított pincét és a 2026-os évi születi munkákat, valamint bemutatták az új püspökségi palackos borokat is. Az ünnepi eseményen Felföldi László püspök a Jóisten áldását kérte a megújuló termésre, a szőlőmunkásokra, valamint az előttük álló betakarítási és borkészítési munkákra. Ádám Gyula a csíkszeredai fotóművész alkotásaiból nyílt kiállítás vasárnap Kolozsváron. A 4 évtized fényképeit tartalmazó tárlat Kallós Zoltán Kossuth Díjas néprajzkutató, felcsíki, gyimesi és moldvai csángó adatközlőit láttatja. A belvárosi Ars Sacra Claudio Politana galériába megnyílt Énekeltem én, Kallós Zoltán kedves adatközlői, felcsík, gyimes és modva 1983-2026 tárlatot a Kallós 100 emlékév keretében nyitották meg a 17. Kolozsvári Magyar Napok előrendezvényeként. László Attila, a kolozsdobokai római katolikus főesperes köszöntő beszédében a láttató emberek fontosságát hangsúlyozta, és Ádám Gyulát is közéjük sorolta. Az ilyen emberek felemelik a lelket, munkáik által kézen fognak és közelebb visznek Istenhez, mondta. A tárlat tiszteletadás a 100 éve született Kallós Zoltán emléke előtt. Augusztus 20-án ismét a Szentendrei Skanzen ad otthont a Kenyér Lelke Fesztiválnak, amelyen a pékségek, malmok és gazdálkodók bemutatkozása mellett vásárral is várják a látogatókat. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum MTI-hez eljuttatott közleménye szerint az egész tapos fesztiválon mintegy 70 kiállító, köztük 25 kézműves pékség, 6 malom, valamint mintegy 70 kiállító gazdálkodók, kistermelők és szakmai szervezetek várják a látogatókat. Végül a várható időjárásról. Hideg front éri el hazánkat, erőteljes gomolyfelhő képződés várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 37 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 11 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!

0: A Swing a la Django, Toldi Victoria és a Cheek zenekar zenélt. 10 óra 8 perc. Következik a heti zene, Magyar Kornél rovata.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! Talán sok zenerajongó számára közismert az orvostudomány és a zeneművészet sok évszázados kapcsolata. Egy nagyszerű magyar muzsikus doktorra emlékezve futottam végig gondolatban az elmúlt negyed évezred zenetörténetén, és jutott eszembe mások között például az orosz ötök egyik tagja. Az idén 193 esztendeje született Alekszandr Borodin hivatásos orvos és egyetemi tanár volt. De nem kell ilyen messzire visszanyúlnunk, hiszen a múlt század első felében működött német Albert Schweitzer már teológiai és filozófiai diplomával kezdett orvosi tanulmányokba, és ismert orgonaművész Bach kutatóként költözött Közép-Afrikába, hogy megalapítsa világhírűvé lett kórházát Lambarénében. Korunk magyar orvos doktorai között is számos amatőr zenész tölti rendszeres muzsikálással szabad idejét, akár a pódiumon is megállva helyét,

4 évesen egy zongoraverseny megnyerése után felvételi nélkül került. Zenei tanulmányait a középiskolával párhuzamosan fejezte be. Civil foglalkozását, mint fogorvos, sohasem adta fel, nyugállományba vonulásáig évtizedeken át a Központi Stomatológiai Intézetben működött, nevéhez fűződik a fémallergia kiszűrésére alkalmas orvosi műszer, a DMA találmánya, illetve szabadalma. Noha klasszikus zenei képzést kapott a Zeneakadémián Véner Tibor növedékeként, szabadságvágya egyre inkább a jazz felé sodorta. A 60-as évek elején Pesten a legendás Dália Espresso-ban játszott, később gyakori fellépéseinek helyszíne a Városmajori Mezzo étterem volt. Másfél évtizedig tanította a konzervatórium jazz tanszakán zeneszerzést és hangszerelést, egy idő után már csak a komponálással foglalkozott, és a kreatív zene egyik legnagyobb hatású képviselője lett. 1985-ben megalapította a Creative Art Ensemble-t, melynek egy személyben volt karmestere, művészeti vezetője és zeneszerzője, és amelyből később több formáció is kinőtt. Ezek egyikével készítette az első Crossover CD-t, amelyen Chopin átiratok szerepeltek. Nagy közönség sikert arattak Szakcsi Lakatos Bélával előadott két zongorás koncertjei is. Több mint egy évtizedig dolgozott Horgas Eszter fuvola művésszel, akivel számos különleges produkciót is megvalósítottak CD-ken rögzítve. Elkészítette Puccini Bohém életének Crossover opera átiratát Jazz Big Bandre és három szólistára, Mimi szólamát fuvola szólaltatta meg. Számomra a muzsikus elsősorban az, aki a saját gondolatait játsza, mondta Vukán György egy 70. születésnapja alkalmából készült interjúban. Persze a közvélekedés szerint az is zenész, aki közben elbújik Beethoven mögé, de szerintem a kreativitás mindennél fontosabb. Az improvizáció nem 20. századi találmány, Bach, Mozart, Chopin vagy Liszt épp úgy a rögtönzés híve volt. Itt nem a jazzről van szó, hanem általában a zenélésről. Amikor zenélünk, azon gondolatainkat, érzéseinket játsszuk el az embereknek, amikre már nincs szó. Elsősorban a sajátjainkat, még akkor is, ha mások műveit adjuk elő. Vukán György zeneszerző életműve tartalmaz operát, misét, balettzenéket, fél tucat versenyművet, dalokat, zongoraműveket. Leggazdagabb működési területe a kísérőzene, színművekhez, filmekhez. Első felkérését Bacsó Pétertől kapta a Tanú című filmjének zenéjére, azt követte élete végéig közel 150 ilyen műfajú szerzeménye, méltán érdemelte ki velük 1978-ban a Balázs Béla díjat, emellett művészetét 1990-ben Erkel díjjal, 1998-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjével, 2012-ben Kossuth díjjal ismerték el. 70. születésnapjára sok interjú mellett készül vele egy hosszú életmű portrékötet, amelyet néhány szavas baráti dedikálással meg is kaptam tőle. Ebben az egyik utolsó kérdésre, miért is vagyunk a világban, így foglalta össze hosszú pályája tanulságait. Bármit is tettem vagy éltem meg, mindig az érdekelt, hogy vajon mi a végső tanulság. Alapvetően moralizáló alkat vagyok, talán ez zenémből is kihallatszik. A tehetséget az ember Istentől kapta, neki magának semmi érdeme nincs benne. Az ő feladata az, hogy kitartson, türelemmel végezze munkáját, hogy nap mint nap leüljön és nem lankadó optimizmussal tegye azt, ami számára elrendeltetett. Az ember csupán ennyit tehet. Ennyit és nem többet. Vukán György 2013. augusztus 12-én 13 esztendeje lépett át a mennyei koncertpódiumra. Még nem töltötte be 72. életévét. Szerzeményeiből a Dallamív ma délutáni adásában 16:30-től hallhatnak.

Chopin Ádúr prelüdjének Vukán György féle átiratával és előadásával véget ért a heti zene, Magyar Kornél rovata.

0: Aldi Meola felvétele szólt. 10:22. Több tízezer fiatal a világ minden tájáról érkező zarándok, közös imádság, szentmisék, tanúságtételek és felejthetetlen találkozások augusztus első hetében. Így telt az idei 37. Mladi Fest Medjugorjéban. A 17:30-kor kezdődő tükörképben személyes tapasztalatairól beszél Simon Dávid atya, a zarándokok lelki vezetője.
1: A szűzanya azt mondta, hogy van 5 kő, ugye amikor kiment Dávid megküzdeni Góliáttal, 5 követ rakott a tarisznyájába, és azt mondta a szűzanya, ez az 5 kő, a havi szentgyónás, napi rózsafüzér, napi szentírásolvasás, szerda pénteken kenyéren vizen való böjtölés, és a minél gyakoribb szentmise körülbelül. Ugye ez az 5 dolog, az imádság, szentgyónás, eukarisztia, böjtölés, szentírásolvasás. Szűzanya receptet adott, már csak az a kérdés, hogy ezt a receptet megfogadjuk-e, és elkezdjük-e élni, mert aki ezt követi, az egyesül kétségkívül az Istennel, magyarán fog lélekbe gyógyulni, növekedni, és apránként elnyeri Krisztus békéjét.
0: Az idei 37. Mladi Festről mondja el személyes tapasztalatait Simon Dávid atya a 17:30-kor kezdődő tükörképben.

0: Antonio Vivaldi Nyár című művének első tételét Alice Harnoncourt és a Concertus Musicus Wien adta elő.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
4: Szent Anna tava.

Mint egy nagy tál fenekén a víz, pihen Szent Anna tava, égben nyúló hegyek aljában. Körös körül fenyvesek koszorúzta hegyek. Járjatok be minden földet, s szebb képet ennél nem találtok. Ugyan ki gondolná, hogy ennek a gyönyörűséges tónak a helyén egykor, réges-régen, szörnyű magas hegy volt, s hogy tetején büszke vár, amely kevélyen nézett le a csíki, meg a háromszéki falukra. De nem egymaga kevékedette vár csík és háromszék felett, átellenben egy órányira a ként lehelő, folytós szagú, büdös barlang felett is vár állott. Jaj, de rég lehetett. Nyoma sincs már e várnak. Na de az emléke, szomorú emléke megmaradt mind a két várnak. Két testvér lakott a két várban. Mind a kettő kevély, gőgös, szertelen. Szívükben nem lakozott szeretet senki iránt. A föld népét sanyargatták, fosztogatták, s egymást sem szerették. Mindig vetélkedtek, dicsekedtek. Kinek van többje? Mind a két vár pincéjében, kádakban, élére verve állt a tenger arany, ezüst. Egyszer aztán, honnét nem, messze földről, egy nagy úr jött látogatóba a büdösi várurához. Hat lovas hintón jött. Na, ilyen hintót, ilyen hat lovat még nem látott. Színarany volt annak a hintónak kereke, tengelye, rúdja, arannyal, ezüsttel, gyémánttal volt kiverve a lovak szerszáma. S haj, a lovak tüzesebbek voltak a sárkánynál. Hiszen nem is volt többet nyugodalma a büdösi várurának, amint meglátta ezt a hintót, ezt a hat lovat. Mindjárt rászegődött a vendégére, nem hagyta békében. Adja el neki a hat lovat, hintóstul, szerszámostul. Adok érette hat kád aranyat. Nem eladó, mondott a vendég. Ráadásul a torjai uradalmat. Nem eladó. Megállj, gondolta magában. Azért mégis az enyém lesz. Nagy vendégséget csapott, folyt a bor, akár az oltvize, s mikor a vendég virágos kedvre derült, a büdösi várura elővette a kockajátékot. Arra számított, hogy majd kockán elnyeri a lovakat hintóstul, szerszámostul. Hát jól számított, mert vele járt a szerencse. Elnyerte a vendégének mind a pénzét, s tetejébe a hat szép lovat, mindenestül. Ahogy aztán elbúcsúzott a vendég, első dolga volt, hogy meglátogassa a testvérét. Csak úgy repesett a szíve az örömtől, amikor elé állott a hat lovasintó. De megirigli majd ezt a testvére. Lehet aranya, ezüstje több, mint ő neki, de ilyen hat lovas hintaja nincsen. A testvére éppen ott ült a vár pitvarában, mikor bevágtatott a hat lovas hintón. Szeme, szája elállt a csodálkozástól. Na, öcsém, van-e ilyen hat lovad? Kiáltott diadalmasan. Ilyen nincs, mondta az öcs. De lesz különb. De már azt szeretném látni. Hát még 24 óra sem telik belé, s meglátod. Nagyot kacagott a büdösi várura. Ennél különb. Én meg azt mondom,
Legyen tiéd a váram, s minden uradalmam, ha ennél különb hatlóval jössz hozzám. Nem is hattal, 12-vel. A büdösi várura föl sem ment az öccséhez, csak meg akarta mutatni a lovait, hadd lepje el a sárga epe az öccsét. Megfordult, s hazavágtatott, mint a sebes szél. Még annál is sebesebben. Egész nap tűnődött az öccs. Honnét szerezzen különb 12 lovat? Hiába tűnődött, hiába törte a fejét, nem tudta elgondolni, hogy hol találna nagy hirtelen olyan 6 lovat, nem olyat, különbet, s nem is 6-ot, 12-t. Keservesen megbánta a hirtelenkedését. Hanem egyszerre csak mi jutott eszébe? Az jutott eszébe, hogy várába hozatja a vidék legszebb 12 leányát. Azokat hintóba fogatja, s úgy megy a bátyjához. Összeparancsolta a jobbágyait, s küldte őket mindenfelé, ki, hol a legszebb leány tudja, hozza ide. Egy fél nap sem telt belé, jöttek a jobbágyok, s velük a leányok. Voltak 100-an is, egyik szebb a másiknál. De a legszebb köztük egy Anna nevű volt. Ezt választotta először a várura. Aztán még 11-et melléje. S mikor ott állottak külön, szép sorjában, a szín alól előhúzatta aranyos hintaját, s elébe fogadta a 12 leányt. Szegény leányok, reszketve állottak a hintó előtt. Szemükből szakadt a könny, mint a záporeső. Feltekintettek az égre, onnét sóhajtottak segedelmet. Aztán az úr felugrott a bakra, kieresztette bakos ostorát, nagyot rittyentett, hogy csak úgy zengett, zúgott belé az erdő. Gyí! Előre! Gyí! A leányok támolyogva léptek előre, de meg sem tudták mozdítani a nehéz hintót. Hely! Szörnyű haragra gerjedt a hatalmas úr. Elővágott a részcsapós ostorral, éppen Annára, aki legelől állott. Patyolat fehér húsából kiserkedt a vér, s jajszava felhatott a magas egekig. Gyí, Anna! Gyí! Ordított az úr, s másodszor is rávágott. Verjem meg az egek ura! Jajdult föl Anna. Süllyedj a föld alá! Ártatlanok megölő gyilkosa! Ím, abban a pillanatban elfeketedett az ég, villámlott, dörgött, ég föld megindult, recsegtek, ropogtak a fák, a vártornya ingadozni, hajladozni kezdett, aztán hirtelen összeomlott, utána az egész vár, s a föld süllyedt mind alább-alább, míg nem egyszerre víz alá borult. És halljatok csodát, mikor lecsendesült az ég haragja, a vár helyén egy gyönyörűséges tó pihent, s a tóban 12 hattyú úszkált. Távol tőlük egy sárkány vergődött a tó forgatagában, erőlködött, hogy megfogja a 12 hattyút, de nem tudott kikerülni a forgatagból. A 12 hattyú meg csak úszott, úszott, szép csöndesen. Kiszállottak a tópartjára, ott megrázkódtak, s leányjá váltak ismét. Siettek haza mind a falujokba, csak Anna maradt ott. Kápolnát építetett a tópartján, s ebben a kápolnában töltötte az életét,
csendes imádkozással. És jöttek, zarándokoltak a népek mindenfelől a kiskápolnához. Együtt imádkoztak a szent életű leánnyal, kit még életében szentnek nevezének. Halála után pedig róla nevezték el a tavat. Szent Anna tavának.

Désnek a határán egy hegynek Rózsahegy a neve. Hajdanában vár volt ennek a tetején. Ma e várnak csak romladéka van meg, s a romladékon egy kicsi kápolna. Egy hatalmas, gazdag úr lakott e várban, sok száz esztendővel ennek előtte. Fia nem volt, csak egyetlen egy leánya, Rózsa. De ez olyan szép volt, hogy nem akadott párja messze földön. Jártak is a várba seregestül dali szép vitézek, s mind a Rózsa kezéért esengedtek. De Rózsa a sok vitéz közül a legszegényebbnek, Jenő vitéznek adta a szívét. Hanem a büszke gőgös úr észre sem akarta venni Jenőt. S mikor megtudta, hogy a leánya Jenőt szereti, szörnyű haragra lobbant. Nem is kérdezte a leányát. Oda ígérte a kezét egy vitéznek, akinek valamennyi közt a legtöbb vára volt. Hiába sírt, hiába könyörgött Rózsa. Az apja kitűzte a lakodalom napját. Jöttek a vendégek messze földről. Zengett a muzsika, volt nagy helyehúja, dínom-dánom. Táncra perdültek a dali ifjak, leányok, táncolt Rózsa is a mátkájával. De egyszerre csak egy tánc után, hogy-hogy nem, eltűnt a szobából. Jenő jött érette, hófehér paripáján, s mire a várbeliek észrevették, elvágtatott Rózsával. Jól tudta a vőlegény, hogy senki más Jenő rabolhatta el az ő mennyasszonyát. Fölkapott lovára, s utána a szökevényeknek, mint a sebes szélvész. S hát csak ugyan nem csalódott. A sötét éjszakában megvillant Jenő paripájának hófehér szőre. Még egy iramodás, s utolérte őket. Jenő egyik kezével Rózsát fogta, másik kezével kirántotta kardját. Szemben állott a két vitéz, halálos viaskodásra készen. Összevágtak, hogy szikráztak a kardok, csengett a vidék, amint a kardok újra meg újra összecsaptak. Egyszerre csak Jenő holtan fordult le lováról. A szívét szúrta keresztül a vőlegény. Azzal átkapta menyasszonyát a maga lovára, s vágtatott vissza a vár felé. Mondta Rózsa. Hiába viszel vissza. Úgysem leszek a tied. Gyűlöllek, mert megölted Jenőt. És amint vágtattak szamos vize partján, összeszedte a leány minden erejét, kifejlett vőlegények karjaiból, s belevetette magát a szamosba. A rózsahegyi várban a nagy vígság egyszeriben fekete gyásszá változott. A vár elpusztult azóta, de a hegyet, melyen a vár volt, ma is Rózsa nevéről nevezik.

Benedek Elek gyűjtéséből a Szent Anna tava és a Rózsahegy című monda hangzott el. Felolvasta Pápa Jerika, hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendezte E. Román Kata. A varázsdobozt hallották.

0: Az elmúlt percekben a Kiskalász zenekar, a Magyar Vista Social Club és a Hevia felvételei szóltak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Ünnepi Szent Mise a Szent Mihály Főszékes Egyházban, különleges zenei élmények, Szent István túra és interaktív múzeumi foglalkozások Gizella nyomában, kiállítások. Így várja a látogatókat az államalapítás ünnepén és az azt követő hétvégén, augusztus 20-a és 23-a között a Veszprémi Főegyházmegye és a Várnegyed. Az ünnepi Szent Mise, melyet Takács István érseki általános helynök mutat be, augusztus 20-án 10 óra 30-kor kezdődik a Szent Mihály Főszékes Egyházban. Egyedülálló élmény várja az érdeklődőket a Szent György kápolnában is, ahol a legenda szerint Szent Imre herceg tisztasági fogadalmat tett. A különleges hangulatú helyszínen az ünnepi hétvége teljes ideje alatt Szent István király fiának, a trónörökös Szent Imrének címzett intelmeit lehet majd meghallgatni. A Pécsi Tudomány Egyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete augusztus 12-én ünnepélyes keretek között mutatta be a történeti pincerendszer átfogó korszerűsítésének eredményét. Az esemény az egyházi és a tudományos világ évszázados összefonódása előtt is tisztelgett. Az ünnepségen köszöntőt mondott Fábián Adrián, a Pécsi Tudomány Egyetem rektora, akinek felkérésére Felföldi László pécsi megyés püspök áldotta meg a felújított pincét és a 2026-os évi szüreti munkákat, valamint bemutatták az új püspökségi palackos borokat is. Az ünnepi eseményen Felföldi László püspök a Jóisten áldását kérte a megújuló termésre, a szőlőmunkásokra, valamint az előttük álló betakarítási és borkészítési munkákra. Ádám Gyula a csíkszeredai fotóművész alkotásaiból nyílt kiállítás vasárnap Kolozsváron. A 4 évtized fényképeit tartalmazó tárlat Kallós Zoltán, Kossuth Díjas néprajzkutató, Felcsíki, Gyimesi és Moldvai Csángó adatközlőit láttatja. A belvárosi Ars Sacra Claudiopolitana galériában megnyílt Énekeltem én, Kallós Zoltán kedves adatközlői, Felcsík, Gyimes és Moldva 1983-2026 tárlatot a Kallós 100 emlékév keretében nyitották meg a 17. Kolozsvári Magyar Napok előrendezvényeként. László Attila, a kolozsdobokai római katolikus főesperes köszöntő beszédében aláttató emberek fontosságát hangsúlyozta, és Ádám Gyulát is közéjük sorolta. Az ilyen emberek felemelik a lelket, munkáik által kézen fognak és közelebb visznek Istenhez, fogalmazott. A tárlat tiszteletadás a 100 éve született Kallós Zoltán emléke előtt. Ingyenesen előzetes regisztrációval látogatható augusztus 20-án az államalapítás ünnepén a Szent István terem és a hozzátartozó kiállítás a Budavári Palota negyedben, valamint a Szabadság bástyája című kiállítás a Citadellán. A várkapitányság MTIS hétfőn eljutatott közleménye szerint az esti tűzijáték mindkét helyszín több pontjáról látható lesz, ugyanakkor a várható nagy érdeklődés és a forgalom korlátozások miatt számítani kell lezárásokra és létszámkorlátozásokra. Végül a várható időjárásról. Hideg front éri el hazánkat, erőteljes gomoly felhőképződés várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 37 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb a déli imádság után 12 óra 3 perckor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! 11 óra 4 perc. Kedves hallgatóink, a következő egy órában a Szociális Testvérek podcast sorozatát hallgathatják meg.
3: Nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit, én Króli Tamás vagyok, feleségemmel Zsófival, mi vagyunk a Lélekszava podcastnak a házigazdái. Ez a Szociális Testvérek társaságának a podcast sorozata. Mai vendégünk pedig egy szociális testvér, Vízvárdi Rita. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagy velünk, Rita. És te, ahogy megbeszéltétek, katekéta vagy hitoktató, ugye, középiskolai és valamint egyetemi oktató is vagy, ugye a Fázmányon is, meg a Szapiencián is oktatsz, méghozzá kateketikát, ha jól tudom, igen, tehát a hitükről oktatsz papoknak, szerzeteseknek. ez egy nagyon menő, hogy meg a civileknek is természetesen. Szóval, hogy egy kicsit legyen olyan fogalmi tisztázással kezdjük, mert szerintem sokan nem tudják, hogy hogyan viszonyul egymáshoz mondjuk hittan és kateketika, vagy hitoktatás, vagy mondjuk evangelizáció és kateketika.
4: Ó, nagyon jó kérdések.
3: Hogy ez mi?
4: Szoktam gondolni, hogy ahhoz, hogy megértsük, hogy mi az, hogy katekézis, ahhoz vissza kell menni Ádám Éváig, de igazából nem, mert még egy kicsit korábbra. Mert hogy a dolog az nem ott kezdődik, hogy mi bemegyünk egy ittanterembe, vagy és csinálunk valamit, hanem a Jóistentől kezdődik a dolog. Tehát, hogy onnan kezdődik, hogy megteremtette szeretetből a világot, és életre hívta az embert, és meghívta a magával való életközösségre. Tehát a történet az innen indul. És ugye az, hogy neki terve van az emberrel, és hogy ő azt akarja, hogy vele életközösségben éljen, ugye ezt kinyilvánította nagyon sokféle módon. Már a teremtett világ az Istenről beszél, meg az ő szeretetének a jele. De ez az Isten, aki megteremtett minket és a világot, meg is szólalt. És ezt nevezzük kinyilatkoztatásnak, hogy ő nem csak felismerhető a műveiből, hanem ő megszólalt. Szerintem ez egy olyan dolog, amivel egyébként nem lehet betelni, tehát hogy az Isten megszólal. És így hát olyasmit is tudhatunk róla, amit egyébként nem tudhatnánk. Ezt nevezik kinyilatkoztatásnak, és azt, hogy az Isten hogyan nyilatkoztatta ki az ő tervét az emberrel, meg az ő szeretetét, ugye ezt többféle módon tette, egyrészt a tetteivel, másrészt a szavaival. Tehát az, hogy kicsoda az Isten, azt Izrael nem könyvből tudta meg, hanem hogy az az Isten, aki őket kivezette a szolgaságból. Tehát a szavak magyarázzák az Isten tetteit, és a tettek segítenek megérteni a szavakat. És ez azért is fontos, mert hogy amikor az egyház továbbadja a tanítást, ugyanúgy szavakkal és tettekkel adja tovább. Tehát a kinyilatkoztatásnak a teljessége, hogy az Jézusnak az eljövetele, amiről Jézusnak az élete, halála és feltámadása, ő a kinyilatkoztatásnak a teljessége. Tehát, hogy vele lezárult ez a kinyilatkoztatás. Ő viszont azután, hogy fölment a mennybe, vagy azzal, hogy fölment a mennybe, megbízta a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot az egész világon. És az egyház ugye ezt a küldetést folytatja mind a mai napig. És ugyanúgy, ahogy az Úristen tette, szavakkal és tettekkel adja tovább az evangéliumot. Na, ezt nevezzük evangelizációnak. Tehát legtágabb értelemben az evangelizáció azonos az egyház küldetésével. Tehát az egyház, hogy 6. Pál fogalmazott, azért van, hogy evangelizáljon. Tehát a jó hírt eljuttassa minden emberhez, minden korosztályhoz, minden fajta, okoshoz, butához, fehérhez, feketéhez, mindenkihez, de nem csak mint információt, hanem hogy ez az örömhír belülről alakítsa át az embert és rajta keresztül a világot. Na ez az evangelizáció. A szűkebb értelemben is használjuk ezt a szót, az egy más történet, de hogy legtágabb értelmében ezt nevezzük evangelizációnak. És ezen belül vannak olyan, az evangélium hirdetésének olyan módjai, amikor szavakat használunk elsősorban. Homilia, missziós igehirdetés, katekézis, na itt jövünk mi, katekézis, iskolai vallásoktatás, hittanoktatás, és így tovább. Tehát ezeknek a szóbeli igehirdetéseknek, vagy szóbeli továbbadásnak az a neve, hogy az ige szolgálata, és ezen belül az egyik a katekézis, ami egy sajátos műfaj, ahogy az egyház továbbadja a hitét. Tehát ez azért is jó így tisztázni, mert hogy amikor a szentségeket szolgáltatja ki az egyház, amikor a szeretetnek a cselekedeteit végzi, egy édesanyja megkérdezi a kisfiától, hogy mi volt az iskolában, vagy a beteget ápolja a bárki, akkor az is az evangélium továbbadása. Tehát szavakkal és tettekkel. És akkor a szóbeli továbbadásnak az egyik sajátos formája a katekézis, amit az jellemez, hogy az egyház a katekézisben rendszerezett formában adja tovább a hitét, tehát ebben más például, mint egy utcai evangelizáció, vagy egy tanúságtétel, rendszerezett formában adja tovább a hitet, azzal a céllal, hogy ugyanúgy, ahogy az evangelizációnál mondtuk, hogy ez a jó hír, ez belülről alakítsa át az embert, és hogy keresztény hívő keresztény életet éljen. Tehát, hogy nem, a katekézis nem egy tanfolyam, amit elvégzünk és kipipáljuk, hanem ott a célja az, hogy életté váljon bennünk mindaz, amit az egyház tanít. Ugye, ahogy az Úr Jézus, ahogy tanított, hát annak sem az volt a célja, hogy szép történeteket halljunk, vagy nem tudom, okosságokat, hanem hogy hát az üdvösség, tehát hogy az életünk eszerint tudjuk élni, és hogy ez a jó hír ez belülről formáljon át.
2: És akkor mit nevezünk első katekézisnek? Hol van ennek a legelső ered? Mert az, hogy az evangelizáció az még Ádám és Éva előtt kezdődik, hogy az, hogy az ige az már

0: vele. Ez olyan, mint egy párkapcsolatban, az egy különbség, hogy találkoztunk, vagy közösségben élünk. Na, a katekézis célja, hogy közösségben éljünk. Tehát az egy életen át kísér minket. És ugye az, hogy ki mennyire él közösségben a Jóistennel, azt ugye, hogy mi van benne, azt ugye mi nem láthatjuk, azt a Jóisten tudja meg ő. Amit mi látunk, az a hívő keresztény élet. És ez a másik megfogalmazás, hogy a katekézis célja az elkötelezett keresztény életnek a segítése és a kialakítása. Tehát az, ami belül az embert mozgatja, az kívülről látható.
1: Igen.
0: Kell, hogy legyen.
1: Aha. Tehát, hogy akkor ez feltételezi, maga a katekézis feltételezi mind a két részről, a tanítás mind a két oldalon álló részéről a hitet, ugye?
0: Tehát így van, nagyon fontos. Így van, tehát a katekézis alapvetően hívőknek szól. Aha. A nem hívőknek, akik még nem hallottak az evangéliumról, vagy nem fogadták be, nekik a missziós ige hirdetés, vagy az úgynevezett első evangelizáció, ez az evangelizációnak egy szűk értelme, szól. Tehát amikor meghirdeti valaki az örömhírt, amikor meghív rá, ez olyan, mint egy kapcsolatban. Először találkozunk, és valami megfog a másikból. De amikor rendszeresen kezdünk találkozni, mert megtetszettünk egymásnak, na az a katekézis. Az eleje, amikor összetalálkozunk, az első evangelizáció, hogy megszólítani az embert az örömhírrel, hogy eléri a szívét. És hogyha ez tetszik, és igent mondasz rá, gyere és ismerd meg jobban, na ez a katekézis.
2: És mennyire feltétele a keresztség, mert az első üzenet az, hogy kereszteljétek meg őket, és hogyha már bennem kell lennie a Szentléleknek ahhoz, hogy én képes legyek a katekézis befogadni.
0: Hű, ez egy jó kis
1: teológiai,
0: dogmatikai kérdés. Klasszikus esetben, tehát amikor az egyház indult, ugye akkor egy nem keresztény társadalomban hirdették az evangéliumot, tehát az apostolok, ugye úgy mentek el a világba, hogy ők voltak a Krisztus hívők. És ott a felnőttek, akiknek meghirdették az evangéliumot, ugye alapból nem voltak megkeresztelve, már most hallottak először Krisztusról, a Szentlélek nagyon sokféle úton és módon jelen van az emberben, és segíti az evangéliumnak a befogadását. Tehát a Jóisten ott dolgozik az emberben, már akkor, amikor még nincsen megkeresztelve. A keresztséggel kifejezetten lakást vesz bennünk a Szent Háromság egy egészen különleges módon. Tehát az, hogy mi befogadjuk az evangéliumot, már az is a Jóisten ajándéka. Beszélgettünk nem annyira régen Nemesedőnről, ő ugye misszióban volt kint, és ő mondta nagyon sokszor, hogy ne higgyük, hogy mi visszük oda a Jóistent, a Jóisten már ott van. És hogy ez így van, és a Szentlélek az, aki segít felismerni az embernek, hogy amit hall, az igaz. Tehát amikor belülről érti meg az ember, hogy tényleg, hogy valami, tehát hogy amikor szíven találja őt az ember, az az Úristen műve, és hogy az embert erre igent mond, az meg az emberi együttműködésnek a válasza. Na ez a hit. Az isteni kezdeményezés és az emberi válasz. És hogy ebben segít a katekézis gyakorlatilag, hogy tápanyagot, táplálékot kapjon ez a kezdeti fellobbanó érdeklődés, hogy engem valami szíven talált. És hogy akkor ismerkedjünk meg jobban, tehát akkor halld, hogy mi is ez. Tehát táplálni amiről felismertem, hogy igaz, többet megtudni róla. Ez a katekézis, kibontani azt, amit az evangélium első hirdetésekor ilyen pontszerűen, vagy egy alkalommal, vagy több alkalommal, de még ilyen meghívásos jelleggel meghall az ember.
1: És gondolom, azért találkozol te is olyan, bár nem olyan helyeken tanítasz, de hogy van, aki azt mondja, már említetted ezt, hogy Isten igen, de egyház nem. Hogy nekik mit lehet mondani? Tehát ilyenkor, hogy segít így ebbe? El tudják-e fogadni például azt, hogy az egyház ezt tanítja?
0: Nagyon sok oka lehet annak, aha, hogy valaki ezt mondja. És hogy azt gondolom, hogy...
1: Egyébként szoktál ezzel találkozni? Tehát, hogy...
0: Igen. Ezzel is, meg sok nagyon sok olyan emberrel, aki azt mondja magára, hogy ő nem hívő, vagy hogy hívő, de templomban nem jár, vagy... Tehát, hogy nagyon
1: széles.
0: Igen. És hogy nagyon sokféle okból, háttérből van ez. Tehát, hogy az egy út, mire az ember felismeri, hogy mi az egyház, és mi az a az a misztikus közösség, tehát ami az egyház. Tehát, hogy ezt nem lehet így. Oka van annak, hogy valaki ezt mondja, és hogy erre kell ránézni, vagy ez

0: folyamat, én azt mondanám, hogy ez egy folyamat, és én meghallgatnám azt az embert, aki ezt mondja, mielőtt bármiről elkezdeném meggyőzni. Tehát, hogy hallgassuk őt meg.
1: Ez nagyon érdekes, és szerinted kinek kéne meghallgatni, a pszichológusnak, vagy teológusnak? De most komolyan kérdezem, tehát mert lehet, hogy olyan trauma érte, amit lehet, hogy egy pszichológus tud feloldani. Tehát,
0: hát a Jóisten sokféle csatornán működik. Tehát, hogy nyilván, hogy egy pszichológus is nagyon-nagyon sokat tud segíteni az embernek, és Isten áldja pszichológusokat, rengeteget tudnak segíteni az embernek. És én nagyon szeretem, sok pszichológus ismerősöm van, hogy nagyon szépen tiszteletben tartják a tudomány határait. Tehát, hogy máshol vagyunk illetékesek. Tehát, hogy ha én hallgatok meg valakit, mint keresztény, vagy mint lelkivezető, vagy mint szerzetes, ugye én elsősorban az Isten kapcsolat oldaláról hallgatom, és hogy nyilván vannak átfedések, de nem pont ugyanaz. Tehát, hogy kihallgassa meg. Én nagyon szeretem azt, ha már evangelizáció volt az első kérdés, hogy ahogy az Úr Jézus az Emmauszi tanítványokhoz csatlakozik. Na, ők azért bele voltak bonyolódva a saját élethelyzetükbe, az Emmauszi tanítványok, el voltak keseredve, és járták az élet útját. És Jézus, amikor csatlakozott hozzájuk, akkor nagyon érdekes, hogy mit tesz, és mit nem tesz. Az egyik nem azzal kezdő, hogy én vagyok Jézus, figyeljetek, hanem megkérdezi, hogy miről beszélgettek az úton. Mi van veletek? Mi foglalkoztat titeket? És hogy az egyház ezt kell, hogy meg ezt is csinálja, meg ezt tanítja, hogy ezt így kell csinálni. Szóval hallgassuk meg, hogy mi van benne, mielőtt még. És Jézus meghallgatja őket, és valószínűleg úgy hallgatta meg őket, hogy ezek az emberek elkezdtek beszélni. És ha megnézzük az evangéliumi történetet, a történet leírásának a fele az az, hogy a tanítványok mesélnek.
1: Ezt most hallom először így, de fantasztikus.
0: Érdemes igen, megnézni. Igen. És akkor miután kialakult köztük egy bizalom, akkor ott van egy pont, ahol Jézus tovább vezeti őket. Tehát nem marad meg a mentálhigiénés szinten, mert azt is lehetne, hogy jó, kibeszéltük magunkat, tehát akkor ti jobbra, én balra, biztos már kicsit könnyebb. Hanem az, ad nekik egy kihívást, kicsit vicces. Ó, ti balgák, mondja. Hát nem ezeket kellett elszenvedni a Messiásnak. És mondjuk itt fontos, hogy ezek hívő emberek voltak. Tehát is azt mondja ezzel, hogy nem azt mondja, hogy a fájdalmatok nem érthető, hanem azt mondja, hogy lássátok Isten szemével, metanoia, a gondolkodásmódotokat változtassátok meg, nézzetek új szemmel arra, ami történt. Hát nem ezeket kellett elszenvedni a Messiásnak. Na és katekézis, mi történik ezután? Az Ószövetségen keresztül elkezdi magyarázni mindazt, amit róla írtak. Na ez a katekézis. Az előző volt az evangelizáció, a pre-evangelizáció, evangelizáció. Itt már, mert nyitottak voltak, itt már elkezdheti őket tanítani. Hát gondoljuk el, hogyha az út elején kezdi ezt, hogy az Ószövetség mit ír, hát hogy néznének rá, meg ebbe se tudnák fogadni. De itt már kialakult az a nyitottság, hogy itt már fontos volt, hogy el tudja neki kezdeni, hogy hát nem ezeket kellett, hogy megértsék. És olyan szép, hogy tanítja őket, beesteredik, akkor Jézusom úgy tesz, mintha tovább akarna menni, megkérik, maradjon velük, és mi történik? A kenyértörésben felismerik. A tanítás el kell, hogy vezessen a szentségekig. Tanítás nem független a szentségektől. Na, itt látszik, hogy az egyház közösségén belül történik minden. És a tanítványok mit csinálnak? Felismerik Jézus, ugye eltűnik a szemük elől, visszamennek Jeruzsálembe, az egyház közösségébe, hogy megoszták azt, hogy találkoztak Jézussal, ahol ugye a tanítványok azzal a hírrel fogadják őket, hogy találkoztak Jézussal. Kölcsönösen megerősítik az egyháztagjai egymást a hitben, és ez a jeruzsálemi közösség lesz az, ahonnan az evangélium hirdetés elindul a világra. Azok az emberek, akik találkoztak a feltámadt Jézussal, na ők lesznek azok, akik csatlakoznak másokhoz az úton, és meghallgatják őket, hogy mi van veletek, mi foglalkoztat titeket, ti vagytok a föld sója. És ez a történet, és ebbe kapcsolódunk bele mi. Tehát itt a 21. században, akik a katekézis szolgálatát végzik, és az elmúlt századokban, akik az evangéliumot továbbadják, ebbe a történetbe csatlakoznak bele. Tehát itt jövünk mi.
2: És mi akadályozza meg azt, hogy én megrekedjek azon, hogy hát de én kapcsolatban vagyok ezzel az emberrel, hát én hiszek a magam módján, meg a magam szintjén, és hogy én bennem legyen a vágy, hogy én ebből tovább akarok lépni, hogy én meg is akarom hallani azt, amit az egyház akar nekem mondani. Érted? Tehát, hogy olyan sokszor úgy leragadok, hogy hát én tulajdonképpen jó ember vagyok, és hogy úgy hiszek is a magam módján, és hogy van is egy kapcsolatom az Istennel a magam módján, és hogy mi az, ami ebből tovább tud engem lendíteni.
0: Mm-hmm. Hát,
2: a kíváncsiság, hol indul el a kíváncsiság? Hol indul el az, hogy én többet akarok?
0: Mindenki maga tudja, hogy kit mi az, ami kimozdít, vagy ami előre visz a hit útján. Most a felnőtt katekumen csoportunk jut eszembe. Ugye, ahol olyan felnőttek gyűlnek össze, akik szeretnének megkeresztelkedni, és akik nem hitben nőttek fel. És hogy nagyon sokszor valami fontos életesemény. Meghalt valaki, akit szerettem. Az élet nagy kérdései. Azok, amik, vagy sokan volt, hogy mennyasszony vőlegény is, mivel szerettem a másikat, fontos nekem az is, amiben ő hisz. De vagy olyanoknak az életét látták, volt, aki azt mondta, hogy a keresztény kollégáim olyan mások. Tehát, hogy ilyesmi lehet az, ami, meg én nekem az a benyomásom, de egészítsétek ki, meg mindenki gondolja tovább, hogy vannak az életnek olyan alapvető kérdései, amivel találkozva az ember elkezd gondolkodni, hogy akkor merre van előre. Tehát, hogy olyan szép volt, nem tudom, hogy egy óvónő ismerősöm volt, nem hívő, mondta, hogy ő úgy nőtt fel, hogy nincs Isten, tehát kifejezetten vallásellenes családban nőtt fel. Azt mondja, amióta megszületett a kislányom, nem vagyok benne biztos, hogy nincs Isten. Hát gyönyörű.
1: Igen.
0: Tehát, hogy olyan egzisztenciális életesemények, amik tovább vagy valahol túlmutatnak azon a közegen, amiben úgy egyébként vagyunk.
1: Egyébként az egy nemrég fogalmazott így egy harvardi professzor, hogy azok az igazán értékes kérdések, és azokat kell föltenni, amire a ChatGPT nem tud felelni. Tehát, hogy mi az élet értelme?
0: Hát
1: honnan jövök?
0: Igen.
1: Tehát, hogy ezek a lényeges kérdések, amikről tulajdonképpen mindenki keresi a választ, és erre.
0: Igen.
1: És ezeket, ha nem teszem föl, akkor valami nagyon ember, és a leglényegesebb dolgot nem teszem meg az életemmel.
0: Hát és vannak olyan helyzetek, amikor ezek előjönnek, ahogy az élet hozna. Tehát, hogy
1: megnyílik egy ajtó, nem? Tehát, hogy valaki elkezd vágyni a hitre.
0: Igen, vagy legalábbis keresi a választ. Hogy aztán hol találja meg, de hogy ez egy ajtó valóban, ahogy mondtad.
1: De mennyire klassz, hogy mondtad, hogy ott is, tehát volt egy bizonyos, tehát át kellett lépni egy küszöböt, ugye, az emboszi tanítványokban is. Egyébként milyen érdekes, ez csak most vettem észre, lehet, hogy nincs jelentősége, de hogy abban a pillanatban, mi most felismerik Jézus eltűnik. Tehát, hogy kicsit, mint hogyha cserbe hagyná őket, tehát akkor jobb, addig velem a Jézus, amíg nem ismerem fel, aztán amikor felismerem, akkor eltűnik. Lehet, hogy ennek nincs jelentősége.
0: Biztos, hogy van, mert különben nem tűnt volna el, hogyha fontos lett volna, hogy ott legyen. De a tanítványok nem azt mondták el, hogy eltűnt Jézus, hanem azt, hogy találkoztunk vele. Ez érdekes. Na, ezt tovább lehet gondolni.
2: Igen, de ez olyan szép, hogy te is megfogalmaztad, hogy ahogy ez a szentségig vezet el, tehát hogy akkor abba segít, hogy itt van Jézus, és akkor is itt van, hogyha nem látom, igen. Ez annyira szép, ahogy így.
1: Na, bocsánat, de befejezném a kérdést, hogy az emuszi tanítványokhoz arra vonatkozik, hogy nekik is megvolt a maguk akadályoztatottsága, amit Jézus átlépett. És te, aki találkozol ezek az emberekbe, feltámadta a hit, felnőtt. Ugye most beszélünk a felnőttekről, tudod, és akkor hitre akarnak ők jutni, és meg akarnak ismerkedni az egyháza, hogy mi az, amit olyan tipikus nehézségnek látsz, hogy ezek az emberek birkóznak a hittel. Tehát amikor oda mész, és beszélgetsz velük, hogy mi az, ami nekik nehézséget tud okozni, hogy mindent elhiszek, de ezt nem tudom. Csak hadd mondjak egy példát, hogy van egy olyan barátunk, aki tényleg elhisz, hogy az Isten mindenható, és mindent meg tud csinálni, de a szűzenfogantatást azt nem tudja elhinni. De minden mást elhisz, de azt nem.
0: Hogy vannak olyan hittitkok, tehát az Isten meghaladja az embert, tehát hogy nyilván, hogy egy természetes észfényénél nem csodálom, hogy beleakad. Olyan nincs, hogy az ember mindent tökéletesen ért, ami a hitéhez tartozik, és mindent átlát. És ez lány örökké valóság, hogy az Isten titkát szemléljük.
1: Ez egy illúziója, tehát,
0: és nem attól jutunk előrébb egyébként a hitben, hogy mindent, tehát tudom, hogy lehetséges ez, vagy hogy lehet, hogy Isten egy és három, hanem hogy amit megértettem belőle, azt elkezdem élni. Tehát ez fog tovább vinni. Tehát, tehát a jó Istennel, tehát az Isten személy, és a hit, az a személyes Isten meghívására adott válasz. Tehát, hogy én gondolkozhatok, amin akarok, tehát az intellektuális becsületesség nagyon messzire elvisz. És sokan elérkeznek odáig, hogy felismerik az Isten, de alapvetően egy személlyel való kapcsolatról beszélünk. És az meg nem megy anélkül, hogy kapcsolatban lennénk. Tehát, hogy a hit, az, hogy valamiket nem értünk, én azt nem, most ez lehet, hogy furcsán az ide, én azt nem gondolom feltétlenül a hit akadályának. Mert hány dolog van, amit a másik emberben nem értünk, és közben kapcsolatban vagyunk vele. És egymást se ismerjük ki tökéletesen, de attól még kapcsolatban vagyunk vele. Hát az Istent hogyan érthetnénk mindenestül? Ha azt a keveset, amit megértettünk, elkezdjük élni, az nagyon messzire vezet.
2: És hogy mindig azt mondja, hogy a hit az kegyelem, és hogy akkor, hogy lehet azt oktatni a kegyelmet, hogy ez a kettő
0: nagyon jó kérdés, nagyon jó kérdés. A hit az az isteni kezdeményezésre adott szabad emberi válasz. Tehát az, hogy a hit kegyelem, az a hitnek az egyik, az az Istenről az oldal. Ő az, aki kezdeményez, ő az, aki keresi az embert, és megszólítja. Tehát ez egy kegyelmi indítás, de akkor lesz ez hit, hogyha én ha elért ez a kegyelmindítás, és én erre válaszolok. Tehát ebből is látszik, hogy az Isten kapcsolatra vágyik. Tehát, hogy személyek közötti kapcsolatról van szó, amikor hitről beszélünk. És a katekétának nagyon szép az a megfogalmazás, egy régebbi dokumentumban van bent, hogy a katekétának az a feladata, hogy megteremtse a körülményeket ahhoz, hogy az Isten szavát meghallják, és arra válaszolni tudjanak. Ebben áll, de ebben kiismerül a katekéta feladata. Tehát az én feladatom katekétaként az, hogy segítsem, hogy az embert elérje az Isten szava, és olyan körülményeket teremtsek, hogy meghallja, és arra szabadon tudjon válaszolni. A lényeg, ami az Isten és az ember között van, az nem rajtam áll. Tehát nekem az a feladatom, hogy környezetet teremtsek hozzá, átadjam a tanítást. Van egy gyönyörű Fra Angelico festmény az angyali üdvözletről. Egy pszichológus ismerősöm hívta rá figyelmemet fel, egy hívő pszichológus ismerős. Itt a szűzanya, trónszéken ül, tehát názáreti otthon, de gyönyörűen kifejezi a festmény, hogy az Isten anyai méltóság. Középen egy oszlop. Az angyal itt van. Jó Isten ott fölül figyeli az eseményeket. És ő egyébként a saját feladatára értette ezt, de én a katekétára is tudom érteni, hogy a mi feladatunk olyan, mint az angyali. Kívülállunk az oszlopon, át kell, hogy adjuk az üzenetet, nem a saját üzenetünket adjuk át, hanem azt, amit a Jóisten mond az embernek. De a lényeg az oszlopon belül történik. Ott van a Jóisten, és ott van az illető. Tehát az angyal feladata az volt, hogy átadja az üzenetet, de a választ azt Mária adta meg. Jó? Tehát a katekétának a feladata az olyan, mint Gábor angyali, átadja az üzenetet, az egyház tanítását, hogy azt meghallják. Gábor angyal nem kényszerített ki választ, átadta, és a szűzanya szívében megszületett. Na most ez zajlik le minden emberi szívben, aki meghallja a Jóistennek a kopogtatását, az életeseményeken, a szentíráson, a baráttal való beszélgetésen, a tata bármiféle úton, módon, és válaszol rá. Na, ez zajlik. És ennek a szolgái gyakorlatilag a kateképták is.
1: Igen, igen, igen, és nagyon érdekes, mert ahogy mondod, hogy ez egy nagyon színes, nagyon széles spektrum dolog szintén, tehát, hogy nem pusztán az ember a szavaival, hanem az élet tanúságaival, cselekedeteivel, egész lényével közvetíti az Istennek az üzenetét, és hogy én azt hiszem, hogy csak egyetlen egy emberről tudok, aki simán kognitív módon meg lehetett győzni, biztos van több is, de egyről tudok, jól tudom, hogy volt a C.S. Lewis levezett Oxfordban még is fiatal hallgató korában a Tolkiennel. Oh. És a végén úgy fejeződött be a levelezés, hogy uram, önnek igaza van, Isten létezik, tehát hogy ateistaként ment oda, leálltak, leveztek, és aki kognitív módon még eljutott arra a beletes, hogy valóban, igen, ez igaz lehet. Általában nem így van, hanem az ember lát egy példát, vagy történik vele valamilyen életesemény, amelyik felkelti benne az erre való vágyat, de hogy az értelmi befogadás az csak egy része ennek. Igen.
0: És egy nagyon fontos része. Tehát, hogy nem tudom persze, hogy ki hogy van vele, tehát, hogy az Isten, akinek el tudom fogadni a létezését, hogy én azt el tudom fogadni, hogy ő az én személyes üdvözítőm és megváltom, és az én boldogságomnak és életemnek a forrása, azért az szerintem két különböző dolog. Lehet, hogy az egyikből fog következni a másik, ezt nem tudom, nálam ugye nem ez az út volt. Katekézisnek nagyon fontos része az értem, tehát hogy tanítunk.
1: Igen, igen.
0: Tehát, hogy amikor kézműves foglalkozást tartunk, és örömmel vagyunk egymással, az egy nagyon értékes dolog, de az nem katekézis. Tehát, hogy viszont az is fontos, hogy a tanítás az arról szóljon, hogy tehát, hogy összekapcsolódjon az életünkkel. Tehát az sem katekézis, hogy nyomjuk a tudnivalókat, levizsgázunk belőle. Tehát ez se katekézis. A katekézis ennek a kettőnek az egysége, a tanításnak és az életnek szakszavakkal, ezt úgy tanítja az egyház, hogy a hitnek van két oldala. Az egyik, amit hiszünk, a tartalmi oldala, a másik pedig a kapcsolat, akiben hiszünk, a személyes odaadás, és a katekézisnek mind a kettőt elő kell mozdítania. Tehát amikor én tanítok, akkor végig kell gondolnom, hogy az, amit én mondok, az hogyan szolgálja az ő életét. És ebben is olyan jó Isten a példánk, mert hogy ő semmi olyat nem mondott, aminek nincs köze az életünkhöz. Na most a katekézist is úgy kell, tehát hogyha én úgy tanítok valamit, hogy annak nincs köze az életünkhöz, akkor az valami ott nem stimmel. Mert a Jóisten semmi olyat nem mondott, aminek nincs köze hozzá. Ha én az ő tanítását szeretném továbbadni, akkor annak is kell, hogy köze legyen hozzá. Tehát a katekézis az ettől sajátos műfaj, hogy a tanítást az életünkhöz kell kötnie ahhoz, hogy ez tényleg az legyen, ami.
1: Hogyan válhat akkor egy iskolai, általános iskolai hittanóra katekézissé?
0: Hát ez nagyon sok mindentől függ. Ugye a katekézis az alapvetően a keresztény életbe való bevezetést célozza. És ugye ez nagyon sok mindent feltételez. Ez feltételezi az egyházi közösséget, feltételez egy hívő hátteret. Tehát ugye a katekézis műfaja az akkor alakult ki, amikor egyértelmű volt, hogy belenövekszik a keresztény közösségen keresztül valaki a hitbe. Tehát nem csak a katekézis alkalmain vette őt körül a keresztény közösség, hanem a közösségben élt. Látta, hogy mit jelent keresztényként élni. Ez mind a mai napig ezért a katekézis elválaszthatatlan az egyház közösségétől. Mert ez egy dolog, hogy beszélgetünk a katekézisen erről, arról, amarról, de én a keresztény közösségből fogom látni, hogy ez mit is jelent, és a szentségeken keresztül fogja a Jóisten táplálni bennem azt, amit egyébként a katekézisen keresztül is táplált, csak másféle módon. Na most az iskolai hittanoktatás, és ezt így is nevezi az egyház, hogy iskolai hittanoktatás, az ugye akkor alakult ki, amikor a társadalom keresztény volt. Hogy akkor tanuld meg az iskolában, hogy részletesen, alaposan, hogy mi is az, amit egyébként hiszel, hisz minden napot vagy a templom, vagy minden vasárnapot vagy a templomban, a családod keresztény, a társadalom legalább elveiben keresztény. Tehát az iskolai hittanoktatás akkor tudja betölteni a funkcióját teljes mértékben, hogyha a keresztény közösségnek a tanúságtétele körbeveszi, és elvezet a keresztény közösségbe. Tehát a plébánia nélkül önmagában az iskolai hittanoktatás nem teljes. Hiszen ha csak azt nézzük, hogy az iskola ez egy ideiglenes közösség. Volt egy ismerősöm, aki katolikus iskolában érettségizett, és azon leérettségizett, és azt mondom, gondolkodott, hogy most hogyan tovább? És ha nem annyira elkötelezett, hogy keres magának egy keresztény közösséget, akkor nem tudjuk, hogy mi van. Tehát, hogy a keresztény közösség az, és A plébánia közösség azért kitüntetett módja a keresztény közösség megnyilvánulásának, mert ugye ott 0-tól 100 éves korig a különféle társadalmi osztályok, tehát mindenféle, a társadalomnak minden rétege megjelenik, tehát hogy az biztosítja azt a közeget, ahol a hitünk növekedni is tud, és táplálkozni tud. Hát egymást erősítjük meg a hitben. Részesülünk katekézisben, ott vannak a szentségek, elmegyünk kirándulni, tehát a keresztény közösségnek az élete. Szólunk, hogyha valami baj van, és a másik jön segíteni. Na, tehát ugye a keresztény életnek a tanúságtétele, a családok közösségei, tehát hogy ezek pótolhatatlanok ahhoz, hogy, vagy hát na, biztos nem pótolhatatlanok, de hogy végtelenül lényegesek. Tehát közösség nélkül nincsen keresztény élet. Na.
2: Te példádból is, hogy a C.S. Lewisnak is egy hiteles személynek kellett lenni ahhoz, hogy a Tolkien egyáltalán szóba álljon vele, meg egyáltalán kíváncsi legyen a mondani valójára. És hogy ez egy ilyen nagyon fontos dolog, hogy hogyan válhat egy teljesen ismeretlen ember hitelessé a gyerekeknek, vagy a felnőtteknek, vagy akármi, hogy tudjuk azt, hogy csak olyan, aki tényleg Krisztus hordozó valahol, és akinek élő kapcsolata van az Istennel, akit neki be kell mutatnia azoknak, akiknek elvileg oktatja a hitet, hogy ezt hogy lehet?
0: A te legfontosabbat kimondtad, tehát hogy élő kapcsolatban legyen Krisztussal. Tehát, hogy mindannyian töredékesen éljük a hitünket, mert úton vagyunk. Tehát majd a tökéletesség, vagy a teljesség majd oda át lesz. Most mindannyian úton vagyunk, de ha élő kapcsolatban vagyunk vele. A katekizis az egyébként azért is gyönyörű, mert hogy az Isten és az embernek az együttműködése. Tehát az Isten olyan végtelen alázatos, hogy így rábízza magát az emberre, és a Szentlélek az, aki hatékonnyá teszi az emberi munkát a katekézisben. Tehát az egy dolog, hogy én készülök, tanultam teológiát, imádkozom, és mindent megteszek, meg a korosztályi sajátosságokat igyekszem megismerni. De a Szentlélek az, aki ezt a munkát azáltal is, hogy bennem él, és én kapcsolatban vagyok vele, és azáltal is, hogy a másikban ott él, ezt a munkát hatékonnyá teszi. És hogy ez a felelőssége egyébként minden keresztény embernek, de a katekézis szolgálatában, a katekétának, hogy minél nagyobb ez az egység közte is Krisztus között, vagy közte is a Szentlélek között, bárhogy is fogalmazzuk, hát nyilván, hogy annál nagyobb tere van a Szentléleknek arra, hogy használja őt ebben. De hogy ez a kettő egyszerre igaz, hogy töredékesen vagyunk a hitünkben, de hogy az Istennek az a kevés, amik vagyunk elég.
2: Tehát, igen, hogy az Isten elhiszi, de én nem hiszem el. Tehát, hogy én például van egy pedagógus diplomám, de soha nem állnék ki a gyerekek elé, mert úgy érzem, hogy én nekem nulla a tudásom, és nem tudom, nincs mit átadnom. És ugyanúgy, ahogy azt mondja Jézus, hogyha mustármagnyi hitünk lenne, akkor már mikre lennénk képesek, és akkor mondják, hogy hát igen, egyél mérget, menjél a skorpiófészekbe, hogyha van hited, akkor nem történik
0: vele semmi. Hát ezért ne írjuk vissza.
2: Csak ezt mondom, hogy érted, hogy ehhez kell egy iszonyatos nagy bátorság, és hogy jut el odáig az ember, hogy ezt a bátorságot, hogy ezt a lépést megtegye, hogy én...
0: Én a mai napig nem tudok betelni azzal, hogy az Isten meghívott arra, hogy én róla beszéljek. Tehát, hogy ilyen nincs. Tehát, hogy ez hogy lehet? Tehát, hogy én inkább itt az Isten alázatát mondanám, hogy mindannyiunknak hivatása, hogy az életével tanúságot tegyen Krisztusról. Tehát ez minden, neked, nekem, mindannyiunknak, minden megkeresztelt embernek. És akkor van egy speciális hívás, hogyha valakit a Jóisten arra meghív, hogy katekéta legyen. De most mondhatjuk azt is, hogy van egy speciális hívás arra, hogy a, nem tudom én, a szeretet cselekedeteit, de ápolónő legyen egy kórházba, vagy fizikát tanítson, vagy a közgazdaságtant végezze úgy, hogy az embereknek a javát szolgálja. Tehát, hogy mindegyik hivatásnak a forrásánál ott van az Isten. Tehát, hogy, vagy hogy mekkora méltóság a szülői hivatás. Tehát, hogy na, tehát, hogy és akkor az ember tanul hozzá, meg mit tudom én, próbálkozik, de hogy ott van mögötte a Jóisten, aki újra és újra megmutatja, hogy végtelenül alázatos.
1: Borzalmas érdekes, mert például amiket emlegettél, hogy mondjuk valaki ápolónő, és arra kapott elhívást, hogy emberekkel foglalkozom, vagy fizikatanár, vagy akármi, és mondjuk lelki szárazságon megy keresztül, akkor még tudja csinálni azt, hogy ő ápolónő, meg a fizika nem fog megváltozni. De ez, aki arra kapott meghívást, hogy az Istenről beszéljen, és lelki szárazságon megy keresztül, az hogy tudja csinálni?
0: Hát úgy, hogy a hit az nem, tehát hogy a hit az ugye az tudatos döntés. Hát ez olyan, mint egy házasságban. Biztos igen. Nem szárnyaltok mindig, a másikra ránézve, gondolom én, vagy na, tehát hogy én is közösségben élek, tehát hogy nem mindig. Ja. Na de hát attól még elköteleződtünk egymás, mert is tudom, hogy a másikra tettem rá az életemet, bizonyos, vagy hát a Jóistenre, vagy tehát hogy így. Tehát és ki az, aki nem ment keresztül kríziseken? Az Úr Jézus keresztül ment krízisen, és akkor ott van a döntés, hogy akkor én mégiscsak bizalmat szavazok.
1: Tehát, de ha nem is az ember azt, hogy hiteltelen, amit mondok. De most ne értsd félre, csak hogy mondom, de nem érzem.
0: Jó, nem mondjam a másiknak, hogy nem tudom. Vannak krízisek. Tehát most kicsit azon gondolkodom, hogy én hogy voltam ezzel.
1: Bocsánat, akkor csak hadd pontosítsam annyiba, hogy én többször érzem azt, hogy amikor így nagyon belelendülök abba, hogy én is elkezdek az Istenről beszélni, mert ugye én nem vagyok erre meghívva ugyan, de hát mi, bocsánat, hát mindannyian megvagyunk, de érzem azt a pontot, amikor átlépek egy határt, hogy most már inkább én beszélek.
0: Szerintem ez a
1: igen.
0: Itt a kulcs.
1: Aha.
0: Tehát, hogy amikor valahogy én kerülök oda a középpontba,
1: igen.
0: Hát ott valami nem stimmel. Ha igen. Az a lényeg, hogy én milyen okos vagyok, vagy én milyen... Van egyszer egy prédikációban hallottam ezt, hogy van olyan, hogy intellektuális gőg. Uh-huh. Tehát amikor abból tanítunk, az nem annyira jó. De szerintem lehet, hogy mással is, más tárgyal is meg lehet csinálni. Tehát amikor én vagyok az okos, és elmondom nektek, amit ti nem tudtok, én nekem ez nem tanítás. Aha. Tehát, hogy én ettől nagyon óckodom. Tehát amikor úgy tanítok, hogy én tudom, te nem, és akkor én most olyan rendes vagyok, hogy neked ezt elmondom, óvatosan. Tehát, hogy nem birtokoljuk az igazságot, hanem az a jó, hogyha hagyjuk, hogy az igazság birtokoljon minket.
1: Ez nagyon fontos, mert hogyan lehet kiszűrni azt, hogy a katekétikát oktató a saját speciális istenhitét, meg talán nem is tudom, elfogultságait belevigye. Ezt hogyan lehet megakadályozni, hogy én a saját istenemet mondjam el nektek, és ne azt, aki...
0: Bizonyos szempontból nem kell. Tehát, hogy én tehát az egyház hitét adom tovább, de úgy, ahogy az rajtam keresztül szűrődik. Hát máshogy nem tudom. Tehát, hogy én nem egy... Tehát, hogy élő kapcsolatban vagyok azzal, akiről beszélek, és hogy az egyház hite mindannyiunkban sajátos módon tükröződik, de attól az még ugyanaz a hit, de egy picit más fénytöréssel. Nem tudom, hogy ezt így...
1: Nem, értem.
0: Tehát, hogy nagyon fontos, tehát, hogy ne adjak más tovább, mint az egyház hitét, de azt úgy fogom tudni átadni, ahogy én azt magamon keresztül szűrtem, és hogy... Tehát ez az, hogy az életem tanúságtételének ott kell lennie mögötte. Tehát, hogy a házasságról, a keresztény tanítást ti azzal a tapasztalattal a hátatok mögött tudjátok továbbadni az egyház tanítását, ahogy ti azt megértétek.
2: Igen, de itt bejönnek a hamis istenképek, amikor én nekem tulajdonképpen Istent kell valahogy bemutatnom, nem az a dolgom, hogy valahogy Istent, hogy kicsoda ő, és hogy mit. És hogyha nekem ez egy teljesen torz istenképen van, akkor valami rosszat. Tehát, hogy itt egy csomószor megjönnek ezek amikor én szakítottam az egyházzal, mert valami büntető, szigorú, gonosz Istent ismertem meg, akire én nem vágyom.
0: És hogy hát azt ne adjam tovább, igen. Azt nehéz lesz vonzóan előadni.
1: De gondolom, ezt azért a képzés során ki lehet szűrni.
0: Nekem is ez volt az első gondolatom, hogy azért mi, amikor tehát a katekéta, ő az egyház nevében hivatalosan beszél. Tehát ő kap egy misszió kanonikát, egy kánoni küldést. Tehát az, hogy én tanúságot teszek, vagy beszélek a barátaimnak, hogy szerintem a Jóisten milyen, az egy szép dolog, vagy kevésbé szép dolog, az egy dolog, de más, amikor az egyház nevében beszélek. És azért ahhoz, hogy az ember kapjon egy ilyen megbizatást, azért ahhoz el kell telnie egy kis időnek, meg azért ránézzünk ugye tehát ránéz az ember a hitére, meg mások is ránéznek. Szóval, hogy így azért nem az utcáról lesz valaki katekéta, ez az egyik része a dolognak. Tehát, hogy azért egy út van mögöttünk. És az egyház ugye ezért is kéri, hogy tanuljunk teológiát, meg hogy legyen mögöttük az egyház közösségének a tanúságtétele, hogy mi tényleg alkalmasak vagyunk erre. Tehát, hogy ez nem úgy van, hogy én jelentkeztem. Egyszer valaki kérdezte tőlem, hogy akkor nekem van ilyen KFT-m, hogy akkor így tartani. Csak mondom, nem. Tehát, hogy nem így van. Nem így van. Igen, tehát, hogy az egyház, akkor nagyon erősen átjött. Egy nagy, teljes jó szándékkal kérdezték, hogy akkor most ez hogy van, hogy én így mit tanítok, hanem, hogy az egyház nevében beszélek. Tehát, hogy ennek van egy felelőssége, és a saját felelősségem meg az, hogy nyilván töredékes az Isten képem. Tehát ez, ahogy a hitem töredékes, ahogy nem, hogy ezen dolgozzak. És hogy hát nyilván, amit tanítok, az egyház hite. Tehát a szentírásból, a szent hagyományból, a szentek tanúságtételéből, az egyház történelmből, a liturgiából indulok ki a tanításban. Tehát, hogy alapvetően, és az kell, hogy formálja az enyémet is. Az kell, hogy igazítsa az enyémet is. Hát többé-kevésbé az évek során igazítja, és minél többet megértek, annál jobb. Tehát, hogy igen, de hát most 20 évesen, amikor az ember elkezd tanítani, nyilván nem rendelkezik egy 70 éves Istenben élő ember bölcsességével, de a Jóistennek ez nem akadály. A tanítványokat is meghívta, úgy, ahogy voltak, és rögtön feladatot bízott rájuk, nem várta meg, míg tökéletesek lesznek. De nekem ez nagyon tanúságos, amikor ezt valaki nekem mondta, hogy ott az elején már feladatot bízott rájuk, és Péter, amikor ott meghívta és először követte, mennyire más volt húsvét utáni Péter, és mind a kettő hiteles volt.
1: Rita, és melyik a katekétának a legfontosabb dokumentum, az a katolikus egyház katekizmusa? Tehát lehet ezt mondani?
0: Az egyik egyébként, igen. Igen. Most mondhatom, hogy a szakmai dokumentumra kérdezel rá, akkor az egyik az azért készült, hogy amit mondtál, a katolikus egyház katekizmus, hogy összefoglalja az egyház hitét, és a katekézisnek forrása. Tehát, hogy nagyon jó, nagyon jó. A másik, amit... ilyen szakmai dokumentum, létezik egy olyan műfaj a II. Vatikáni zsinat óta, hogy katekétikai direktórium. És akkor ebben foglalja össze az egyház, a világegyház is, és illetve vannak területi direktóriumok, tehát van magyar katekétikai direktórium is, ami az adott püspöki kar foglalja össze, hogy mit tart fontosnak a katekézis területén. Nyilván, amit a szentszék ad ki, az egész világegyházra érvényes alapelveket, például, hogy a hitnek mind a két oldalát fejlesztjük, vagy a katekézis mind a kettőt megcélozza, nem csak az értelmet, és nem csak csak az életet, tehát mind a kettőt kell, meg még egy csomó mindent. Erről szól a katekétika, hogy ezt adjuk tovább. Tehát ezek minden olyan megnyilatkozása a szentszéknek, vagy egy adott területi egyházi közösségnek, ami erről szól. Tehát a szentszéki, a katekézis direktóriuma, így nevezik, 2020-ban adott ki Róma utoljára egy ilyet, 22 óta magyarul is kiadásra került, illetve 2000-ben jelent meg a Magyar Katekétikai Direktórium, egyébként a nemzeti direktóriumok közül nagyon hamar kiadta a...
2: Ezek, de milyenek a lényege, bocsánat, hogy miről szól ez a direktórium?
0: A szentszéki direktórium tárgyalja azokat a legfontosabb irányelveket, amit... be kell tartani akkor, hogyha katekézist szeretnénk tartani. Tehát például, hogy milyen módszertani...
1: Ezek pedagógiai
0: elemek? Csak egy kis része. Igen, igen. Csak egy nagyon kis része. Hogy milyen a módszertanból is alapelveket mond. Akkor beszél arról, hogy mi az, hogy katekézis. Amit az evangelizációról és a katekézis viszonyáról elmondtam, ezt a katekézis direktóriuma írja le. hogy mi az iskolai vallásoktatás és a plébániai katekézis között a különbség. Mi a jellemző a különféle helyszínekre, a helyekre, közegekre, ahol katekézist végeznek. Plébánia egy katolikus lelkiségi mozgalom, vagy a, nem tudom én, a peremre szorultak katekézise. A különféle korosztályokra bontva mire kell figyelni, de ez még nem pedagógiai irányelvek, hanem kateketikai irányelvek.
2: Ezt például mondhatjuk azt, hogy a legtöbbször az a vád, hogy olyan kérdésekre válaszol, amit soha senki nem tett föl. Hogy megmutatja azt, hogy mik ennek a társaságnak, ennek a korosztálynak az igazi kérdései, vagy problémái, vagy mi ez az, ami már a válaszokat keres?
0: Tehát a katekézis általános direktóriuma, tehát a Szentszéki Kateketikai Direktórium azt mondja, hogy a katekézis válaszoljon az emberek kérdéseire. És az, hogy melyik korosztálynak mik lesznek a sajátosságai, arról egy keveset mond, hát gondoljunk arra, hogy Afrikától, Észak-Amerikáig és Európáig ez mindenhova érvényes, az óvodástól az idősig, tehát hogy ő nagyon általánosan tud megfogalmazni, az egyrészt a nemzeti direktóriumoknak, illetve a konkrét katekétának lesz a feladata, hogy azt a korosztályt megismerje, azokat, akik ott ülnek, megismerje, és rájuk tudja szabni azt a tanítást, amit az egyébként az egyház elénk tár. Tehát egy ovis, vagy egy kamasz, vagy egy idős ember kérdése nyilván, hogy mások lesznek, és hogy azokra kell válaszolni. Egyébként nagyon szépen fogalmaz a magyar, ez a magyar direktóriumban van. Azt mondja, hogy a katekézisnek azokból az életfeladatokból kell kiindulnia, amivel az ember az adott, egy adott élet szakaszban szembenéz. És a katekézisnek arra kell segítenie, hogy ezt keresztény módon tudja megoldani. Ez gyönyörű. Tehát egy óvis, aki ismerkedik a világgal, ehhez kapjon segítséget, hogy keresztény szemmel mit mondunk erről a világról, egy kamasz, aki keresi az élete értelmét, meg a célt, meg a nem tudom, céltudatosság jellemzi, vagy éppen keresi, hogy kicsoda ő, ebben kapjon segítséget. Egy fiatal felnőtt, egy idős, egy érett felnőtt ember a kérdéseire, tehát hogy azt keresztény módon hogyan tudja megélni, amiben van.
1: Igen. Egyébként ez elérhető mindenki számára, tehát abszolút. Én például le tudom tölteni.
0: Nagyon érdemes olvasni.
1: Azért gondolom ezt, hogy mindannyian meg vagyunk hívva arra, hogy beszéljünk a hitről, és mindannyian beszélnünk is kell, tehát kerülhetünk olyan helyzetbe, kerülünk is, ugye sokszor, hogy hát egész komoly teológiai kérdéseket vetnek fel a gyerekek, akár élethalál kapcsán, ugye azokat, amiket a ChatGPT-től nem lehet megkérdezni, azt megkérdezik tőlünk. Tehát ezek nagyon-nagyon komoly, sokszor nem is tudunk rá mit felelni. Vagy hát félek attól, hogy amit mondok,
0: az nem úgy van. Most erre, tehát egyrészt a katekétikai direktóriumokat, másrészt pedig erre van, amit mondtál, a katolikus egyház katekizmusa, többek
1: igen,
0: között.
1: Igen.
0: Tehát, hogyha azt szeretnénk, valaki kérdez valamit, és utána szeretnénk nézni, hogy akkor ez hogy is van, akkor a katolikus egyház katekizmusa az, ahol biztos azt olvassuk, amit az egyház tanít. És ugye ez egy összefoglalás, tehát teológiai irodalom annyi van, amennyit szeretnénk, tehát könyvtárnyi, de a katolikus egyház katekizmusa az egy összefoglalást ad, és nagyon szépen vannak benne szerintem lelkipásztori szempontok is, és arra az egyház rátette a pecsétjét, hogy ezt tanítja a katolikus egyház. Tehát nagyon sokan, én magam is, meg ismerősök is, akkor föllapozzuk a katekizmust, hogyha szeretnénk valamilyen témából készülni, és adja Isten, hogy minél többet lapozzuk föl, mert egyébként gyönyörű is, meg hát nagyon hiteles forrás, hát arra van, hogy forrása legyen a katekézisnek. Egyébként, és minden keresztény tanításnak.
1: Engem megdöbbentett, csak ilyen adalékként, hogy ugye 1992-ben jött ki, ha jól igen. tudom, Szent Második János Pál pápa által az új katekézis, és előtte 500 évvel korábban volt egy...
0: Ideje
1: hát
0: volt
1: körülbelül,
0: már.
1: Hát nagyon komoly
0: igen,
1: ideje volt.
0: Igen. És ugye nem arról van szó, hogy a hitünk más, mint 500 éve, hanem hogy a világ változott, és a mai ember számára összefoglalni, meg olyan kérdések, hát tényleg, tehát hogy az előző, tehát az elég régen volt, és hogy ami egyetemes érvényű katekizmus volt, hogy olyan kérdések felültek fel a 20. századra, amik korábban nem voltak kérdések, és hogy ezeket is bele tudja menni az egyház, vagy meg tudja válaszolni, ha már arról volt szó, hogy a kérdésekre adjon választ. Tehát a mai kor emberének fogalmazza meg az egyház ugyanazt a hitet, amit egyébként vall 2000 év óta.
2: És egy laikus hívőnek mi a könnyebb, a kompendiumot, vagy a eredeti katekizmust?
0: Hát a katekizmus az kifejtős. Tehát, hogy a kompendium az ilyen tűpontos, de hogy azt be tudjuk fogadni, szerintem nem rossz hozzá átolvasni a katolikus egyház katekizmusát, és a kompendiumot, ha olvassuk, mindig ott van az kérdés-válasz. És ott van mellette, hogy a katekizmusban mettől meddig tartanak azok a pontok, amik ezt a kérdést kifejtik. Tehát érdemes akár a kettőt együtt. Tehát ez egy ilyen megtanulható, vagy ilyen definíció szerinti tűpontos megfogalmazás a kompendium. Ilyen nagyon-nagyon tömör. A katolikus egyház katekizmusa az kifejtős is, és segít megérteni a dolgokat. És hogy ettől függetlenül lehet arról beszélgetni, amit olvasunk a katekizmusban. Tehát nem biztos, hogy valaki elolvassa a katolikus egyház katekizmusát, és mindent úgy fog érteni, hogy már több kérdése nincs. Tehát, hogy az egyház egy élő közösség, beszélgessünk.
1: Igen. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Nagyon, nagyon nagyszerű beszélgetés volt. Önöknek nektek pedig a figyelmet, ez volt a Lélekszó Podcast. Ezt az epizódot is, mint az összes többit meg lehet tekinteni a Szociális Testvérek Társaságának honlapján, valamint a közösségi média felületein. A hit hallásból fakad.
3: Elhangzott a Lélek szava. A Szociális Testvérek podcast sorozatában Vízvárdi Rita szociális testvérrel beszélgetett Krúdi Tamás és Krúdi Zsófia. Új műsorral legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.

Edvard Grieg lírai darabok című művének részletét a St. Martin in the Fields kamarazenekar játszotta. Kedves hallgatóink! Hamarosan déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozik. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

12 óra 3 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Országos véradónapot tart az Országos Vérellátó Szolgálat a Vércsepp a Vérellátásért Alapítvánnyal közösen augusztus 22-én azért, hogy a hosszú hétvégé alatt is megfelelő vérkészlet álljon rendelkezésre. Az MTI-hez hétfőn eljutatott közlemény szerint szombaton országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes véradókat, a legtöbb helyszínen 8 és 14 óra között lesz lehetőség a véradásra. Az Országos Vérellátó Szolgálat arra kéri a véradókat, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szálljon egy órát a véradásra. A helyszínekről, a pontos nyitvatartásról és az időpont foglalás lehetőségéről a www.ovs.hu/véradónap oldalon található részletes tájékoztatás. Ünnepi Szent Mise a Szent Mihály Főszékes Egyházban, különleges zenei élmények, Szent István túra és interaktív múzeumi foglalkozások Gizella nyomában, kiállítások. Így várja a látogatókat az államalapítás ünnepén és az azt követő hétvégén, augusztus 20-a és 23-a között a Veszprémi Főegyházmegye és a Várnegyed. Az ünnepi Szent Mise, melyet Takács István érseki általános helynök mutat be, augusztus 20-án 10 óra 30-kor kezdődik a Szent Mihály Főszékes Egyház. Egyedülálló élmény várja az érdeklődőket a Szent György kápolnában is, ahol a legenda szerint Szent Imre herceg tisztasági fogadalmat tett. A különleges hangulatú helyszínen az ünnepi hétvége teljes ideje alatt Szent István király fiának, a trónörökös Szent Imrének címzett intelmeit lehet majd meghallgatni. Jótékonysági piknik mozival hívja fel a figyelmet a rászoruló gyermekek iskolakezdési támogatására az Ökumenikus Segélyszervezet augusztus 27-én a budapesti Millenárison. A szervezet MTI-hez hétfőn eljuttatott közleménye szerint az ingyenes közösségi rendezvény középpontjában a Futni mentem című magyar film áll, amelynek szereplőivel, Tenki Rékával, Csányi Sándorral és Trill Beatrixszal is találkozhatnak a résztvevők. A rendezvény a segélyszervezet Iskolakezdés Együtt elnevezésű adománygyűjtéséhez kapcsolódik, amelynek célja, hogy a nehéz sorsú gyermekek egész tanéven át fejlesztő és felzárkóztató segítséget kapjanak. Az idei gyűjtés keretében 2000 fejlesztő óra támogatására várják az adományokat. Az Iskolakezdés Együtt adománygyűjtéshez a 1353-as adományvonalon és online is lehet csatlakozni a segélyszervezet honlapján. Augusztus 20-án ismét a Szentendre és Kanzen ad otthont a Kenyér Lelke Fesztiválnak, amelyen a pékségek, malmok és gazdálkodók bemutatkozása mellett vásárral is várják a látogatókat. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum MTI-hez eljuttatott közleménye szerint az egész napos fesztiválon mintegy 70 kiállító, köztük 25 kézműves pékség, 6 malom, valamint gazdálkodók, kistermelők és szakmai szervezetek várják a látogatókat. Az idei rendezvény egyik központi témája a biolisztek és a tiszta alapanyagok szerepe lesz. Mint írják, a Magyar Kézműves Kenyér Társaság által szervezett rendezvény gondolatisága szorosan kapcsolódik a Skanzen törekvéseihez. A múzeum kiemelten foglalkozik a fenntarthatósággal, a hagyományos tudás mai hasznosíthatóságával. Végül a várható időjárásról. Hideg front éri el hazánkat, késő délutántól mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet. A nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 13 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal Jézushoz járult egy gazdag ifjú, és megkérdezte: Mester, miót kell tennem, hogy eljussak az örök életre? Jézus így válaszolt neki: Miért kérdezel engem a jóról? Csak egyedül Isten a jó. Ha pedig el akarsz jutni az életre, tartsd meg a parancsokat. Az ifjú tovább kérdezte: Melyeket? Jézus felsorolta: Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, hamisan ne tanúskodj, atyádat és anyádat tiszteld, és szeresd fele barátodat, úgy, mint önmagadat. Az ifjú erre kijelentette: Ezt mind megtartottam. Mit kell még tennem? Jézus így felelt: Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el mindenedet, és árát oszd szét a szegények között, így kincsed lesz a mennyben, aztán jöjj és kövess engem. Ennek hallatára az ifjú szomorúan eltávozott, mert nagy vagyona volt. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 19. fejezetéből a 16-tól a 22. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témái. Rómában folytatják a hét magyar ferences vértanú boldog alvatási eljárásának ügyét. Interjú Kálmán Peregrin ferences atyával. Szent Berárd és mártír társai a ferences rend első vértanú.

0: hivatási dikasztériumban pozitív szavazatot kapott, és miután az általuk föltett kérdésekre is megadtuk a válaszokat, világossá tettünk néhány pontot, amit kértek, mert elkészült az úgynevezett piros pozíció, ami piros bőrkötéséről kapta a nevét, és ez azt jelenti, hogy az egyik legfontosabb sorompó az fölemelkedett, és az ügy a teológus, azután pedig majd a püspöki bizottság elé kerülhet, tehát elérkeztünk igazából a finiséhez a boldoggáoltási eljárásnak. Azért kell most imádkozni, azon kell most dolgozni, hogy mindegyik bizottságtól pozitív szavazatot kapjon, és akkor hamarosan a boldoggáoltás elé nézhetünk.
1: Mielőtt még az egyes személyekről, magukról, a mártírokról beszélnénk, azt kérdezném, mikor indult az ügy hivatalos része?
0: Az ügy elég régen indult, hogyha első hallásra azt mondom, hogy 2007 környékén. Ugyanakkor meg, hogyha azt mondom, hogy Szent Margit boldoggáoltása a múlt század közepén történt, ahhoz képest, hogy meghalt, igen, akkor pontosabban szentélyavatása, akkor azt tudom mondani, hogy tényleg ehhez az időszakhoz képest abszolút, de rövid idő alatt sikerült ezt az ügyet előre mozdítani. Az ügynek éppen ezért volt egy ilyen várakozó ideje, hiszen a mi rendünkben elég sok boldoggái szentélyavatási per van, és hát nyilván beállítottak minket is a sorba, és ezért így éveket kellett várnunk addig, amíg a tényleges munka megkezdődhetett a római szakasznak az egyes lépései, de most már, ahogy mondtam, ennek a vége felé vagyunk, úgyhogy inkább hála, mint hiány él a szívünkben.
1: Azt hiszem, hogy a legfontosabb mozzanata a Isten vértanúi ügyének az ő élő tiszteletük. Azt hiszem, ennek nincs hiány.
0: Igen, azt hiszem, hogy a tisztelet él Isten népének körében. Néhány napja Nagyatádon, ahol Hajnal Zénó atya plébános volt, és a híveivel tartott, és ennek a következménye lett az élet áldozata. Imádkoztunk együtt a boldoggáoltásért Varga László püspök úrral, és az ottani hívekkel került sor egy dombormű megáldására. Aztán egy egészen hihetetlen dolog, hogy egy tömegsírból most előkerült Krisztián Rafael atyának, előkerültek a maradványai. Nyilván itt nem arra kell gondolni, hogy 300 embernek a maradványa közül, hanem Susa Éva antropológusnak sikerült a kutatásai nyomán következtetni arra, hogy melyik sírban lehet, és négy személynek a közös sírjából találtuk meg Rafael atyának a maradványait, pontosabban a koponyáját és az áll kapcsát sikerült azonosítani. Nagyon érdekes az, hogy történik egy ilyen azonosítás, hogy hol tart a tudomány. Él az ő unokahuga, akitől nyált mintát lehetett venni, de nem is ez adta végül a DNS azonosításhoz a segítséget, hanem hogy az unokahuga őrzött egy képeslapot, amit a Rafael atyától kapott. És nyilván, ha az ember képeslapot ír, akkor saját maga nyálazza fel a bélyeget, és ennek a bélyegen lévő nyálmaradványokból sikerült az antropológusoknak DNS-t nyerniük, és ez alapján azonosították a csontmaradványokat.
1: Hát csoda számba megy ez tulajdonképpen, ami a természet síkja a magyarázatú, de még az is a pártját fogja ennek az ügynek. Megkérhetnének arra, kedves Peregrin atya, hogy röviden az egyes személyeket mutass be a rádió hallgatóinak. A különböző időszak, különböző helyek, nagyon mozgalmas a történetig ennek a hét atyának, hét ferences testvérnek.
0: Igen, 1944 és 1954 között haltak vértanú halált, és ez például a kongregációban is kérdés volt, hogy miért együtt és miért nem külön-külön avatjuk őket boldoggá, hiszen különböző, a kommunizmusnak különböző típusú diktatúrái üldözték őket, mi pedig erre azt válaszoltuk, hogy a ferencesenben mindig együtt volt az ő tiszteletük a rendtartományban, és hogy a kommunizmus kiépültének, az első nagy véres időszaknak, 56-ig tartó véres időszaknak az áldozatai ők, tehát ilyen értelemben összetartoznak, egybetartozik az ő ügyük. 1944. október 28-án végezték ki Köröztös Krizosztom atyát, aki a náci

0: és a kommunista diktatúrát, hogyha együtt nézzük, gyakorlatilag az első kivégzettje. Ő előtte nem volt olyan kivégzés, jelen ismereteink szerint, aki az életét adta volna az evangéliumért ezen diktatúrákban. Krizosztom atyától fönnmaradt egy levél 1944. szeptemberéből, amiben azt írja, hogy tudatosan maradunk itt a hívek mellett, és tudjuk jól, hogy mindenkit menekített Újvidékről, hogy jönnek a Tito partizánjai, meneküljenek az ország belső részébe, mert baj lesz, de ő azt mondta, hogy amíg egy hívő van, addig ő itt akar maradni, ennek lett az áldozata. Az ő társa volt Kovács Kristóf atya, aki pedig tudatosan azért kérte magát 1944 tavasszán Újvidékre, mert hogy ő életét akarja adni Krisztusért. Egy menetben hajtották őket, napközben ők éjszaka végig gyóntattak, november 2-án lőtték le Ingyia községnek a határában. A már említett Hajnal Zénó atya, aki egyébként befogadta a Leventeként bújdosó Paskai Lászlót és testvérét a nagyatádi kolostorba, ő is a hívekért adta az életét, mert Mindszenty Bíborosnak volt egy rendelkezése, hogy ha kitelepítés van, akkor a plébánosnak azok között kell lennie, akik a hívei között a nagyobb csoportot alkotják. És mivel Nagyatádról elmenekültek a hívek, ezért velük tartott 1944. decemberében, és kérte az egyik pap ismerőség Gyékényesen, Martin Csevis Pált, hogy fogadja be őket. Amikor húsvétkor onnan is kitelepítették őket, még beszéltem azzal a házvezetőnővel, aki szólt nekik, hogy ne viseljék a habitust, mert baj lesz, és ők azt mondták, hogy a reverendát meg a habitust viseljük, mert ha baj van, akkor a híveknek látniuk kell, hogy kihez fordulhatnak. És tudatosan leírják a tanúvallomások, hogy a bolgár katona, amikor jön, akkor látja a habitust és a reverendát, és ezt a két embert szólítja ki, és lövi le az árokparton. Kis Szaléz és Lukács Pelbárt atya ügye talán még jobban ismert a történelemből is. Kis Szaléz atyát azzal vádolják meg a hatóságok. Már a gyilkosság előtt föloldozta, és a gyilkosságra buzdított a gyónás keretében a gyöngyösi fiatalokat. Pelbárt atyát pedig azzal, amikor letartóztatták Szaléz atyát, hogy országos felkelést akart indítani az ő kiszabadítására, hadsereget szervezett. Ezzel akarták kiszélesíteni a problémát. Ennek két fontos következménye volt, az egyik a gyónás szentségének a hiteltelenítése, a másik pedig, hogy ezek után oszlatták föl egy országos sorozatot készítve, a katolikus egyesületeket szüntették meg. Ennek volt ez az előkészítése. Károlyi Bernát atyát, aki zsidómentésben jeleskedett, kommunistákat is mentett, majd pedig Barankovics Istvánt arra buzdította, amikor Rákosi meg akarta alapítatni vele a Nemzeti Egyházat, hogy meneküljön külföldre. 49-ben tartóztatják le, és a börtönben halt, a börtön körülmények miatt vértanú halált, róla is számos visszaemlékezés van, hogy gyóntatott zuhanyzás közben, hogy állt a rabok mellé, raptársai mellé, mondva, hogy a pokolba is ott van, ebbe az emberi életnek, ebben a poklában is jelen van az Úristen, és valóban fajta paradicsomot teremtett maga körül a börtönben. Amikor megkérdezték, hogy mi a foglalkozása, nem tagadta le, hogy ferences pap, hanem vállalta ezért, hogy meg fogják verni, és jól meg is verték a vallomások szerint. És végezetül Krisztián Raffael atya, aki 1950-ben azért került börtönbe, mert 60 városában felkelést szítottak a kommunista hatóságok, és ezt a felkelést elhírezte, hogy a ferenceseket elviszik, ezt a felkelést a Raffael atyának a számlájára írták, ezzel akarták megfélemlíteni az emberek meghurcolásával és a szerzetesek meghurcolásával a püspöki kart, hogy a tárgyalásukat kezdje meg, folytassa. És a Raffael atya a börtönben halt meg, ugyancsak embertelen körülmények között. Megmaradt az édesanyjának a levele, amiben kéri, hogy az egyvesével rendelkező fiának hadd küldjön pulóvert. Megmaradt az is, hogy téli hidegben félmeztelenül tartották, és az őr azt mondta neki, hogy te pucér Krisztus, hol hagytad az ingedet. Ez olyan, mint Pilátusnak a szava, hogy egyfajta hitvallás, hogy íme az ember.
1: A ferences rend kezdettől fogva a vértanúk rendje, hogyan illeszkedik a magyar hét ferences vértanúk a története a rendi vértanúság történetébe?
0: Ez egy nagyon érdekes és fontos kérdés, ezt nagyon hangsúlyozzuk a kongregációban is, hogy a rend 800 éve jelen van Magyarországon, de az első rendből még kanonizált vértanunk nincsen. És igazából ők lennének, ők heten az első kanonizált magyar ferencesek a rend történetében. Magyarországhoz kapcsolódó elsőrendiek vannak, Kapisztrán Szent János, Márkiai Szent Jakab, és még sorolhatnánk tovább, de akik magyarok voltak, és a magyar provinciából nőttek ki, azok ők az elsők, és ezért is olyan fontos számunkra az ügyük.
1: Igen. Lassanként feledésbe merül mind a náci diktatúra, mint pedig a különösképpen a szovjet típusú bolsevik diktatúra, kommunizmusnak a szörnyű szenvedés, amit okozott szerte Európán a keleti felén. Itt meg a Vatikánban is keveset szólnak róla, nem annyira korrekt politikailag, hogy erről beszéljünk. Te hogy látod ezt? Ez valóban az idő elmosa, vagy pedig nekünk kötelességünk emlékezni azokra, akik így tanúságot tettek az életük odaadásával is?
0: Amikor a szenvedéseikről beszélünk, akkor nem egy önüdvözítő, vagy egy ilyen áldozati szerepben tündöklő érzelmet vagy érzést kell fölélesztenünk, hanem azt hiszem, hogy sokkal inkább arra kell rácsodálkoznunk, hogy az Isten ereje az emberi gyengeségeken, az emberi kereteken keresztül hogyan lesz nyilvánvalóvá az ő életükben, a szenvedéseikről is, a történelmi igazságtalanságokról is. Azért beszélünk, és azért fontos beszélnünk, mert ennek a szóbahozásán keresztül szemlélhetjük azt, hogy az isteni dicsőség, az isteni irgalom, igazságosság és szeretet miként lett jelenvalóvá éppen ezen emberek által az emberi élet különböző poklába, mint egy új nagy szombatot éltek át, amikor a menny leereszkedett a föld a pokolba.
1: Legyen az utolsó szó az imádság, de bizonyára van a rendnek imája az ő boldog avatásukért.
0: Igen, és kérem is a hallgatókat, hogy akár keressenek utána, akár most is imádkozzák velem együtt ezt az imádságot, ami templomainkban oly sok helyen van, ahol naponta többször is elimádkozunk a boldog avatásért, és kérjék az ő közbenjárásukat nehéz ügyeikben. Erős és igaz Istenünk, te Bernát szolgád és társa életében csodálatosan kibontakoztattad a kereszt misztériumát, amikor áldozatvállalásuk által a diktatúrák sötétségében is felragyogtattad a hit világosságát. Kérünk, dicsőítsd meg szolgáidat szent egyházadban, hogy hitvalló életük és vértanúságuk példája ma is bátorító erőforrásunk legyen a szegény és alázatos Krisztus követésében, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.
1: Amen. Kedves Peregrin, nagyon hálásan köszönöm ezt a tanúságtevő beszámolódat. Én is kérem a kedves hallgatókat, hogy imádkozzanak az ügyért, pontosabban azért, hogy mi hamarabb élvezik az ő hathatós egyházától elismert közbenjárásukat. Isten áldja az érdekükben tett római fáradozásaidat.
0: Köszönöm szépen.
2: Laudato si, mi signore.
1: A Kálmán Peregrin ferences atyával, a hét magyar ferences vértanú boldogalvatási eljárásának viceposztulátorával készített interjúnkat hallották. Szent Berárd és mártír társai, a ferences rend első vértanúi. Ünnepét az Anyaszentegyház január 16-án tartja. A hat szent vértanú neve Berárd, Otto, Péter, Accursius, Vitalis és Adjutus testvérek a ferences rend első vértanúi. Szent Ferenc 1219-ben hat szent életű társát a hitetlenék közé küldte, hogy hirdessék Krisztus tanítását. Egyikük, Vitalis testvér azonban Spanyolországban megbetegedett, és nem tudta folytatni útját. Öten mentek tehát tovább, Berárd, Péter, Otto, Accursius és Adjutus. Közülük az első három pap volt. Coimbrában, a királyi városban néhány napot időztek, aztán a mohamedán megszállta Sevillában prédikáltak. Be akarta menni a mecsetbe is, de a mohamedánok kiabálva ütötték, verték őket. Így jutottak el az uralkodóhoz, ahol egyre bizonygatták, hogy az egyedül igaz vallás Krisztus vallása, Mohamed hamis próféta. A fejedelem halálra ítélte őket, de mégis úgy rendelte, hogyha elhagyják az országot, életben maradnak. Ők elhagyták Sevillát, de nem vissza, hanem Marokkó felé vették útjukat, és ott is hirdették a keresztény hitet. Börtönbe vetették őket. Az itt tartózkodó Dom Pedro infáns kieszközölte az emírnél, hogy a hithirdetők az ő foglyai legyenek. Berárdék azonban innen megszöktek, és a fővárosban, Marrakesben ismét prédikálni kezdtek. Újból elfogták, és börtönbe zárták őket. Az emír kegyetlenül megkínoztatta őket, és amikor látta, hogy a kínzáson nem megy semmire, nőket és pénzt ígért nekik, ha mohamedánok lesznek. A vértanúk ezt felelték. Asszonyaid és pénzed nem kell nekünk, mert mindezeket Krisztus szerelméért szemétnek tekintjük. Akkor az emír kegyetlen haragra lobbant, felkapta kardját, és egymás után fejükre mért ütésekkel, saját kezével végzett velük. Ez 1220. január 16-án történt. A szent rendalapító, amint meghallotta a vértanúság hírét, boldog elragadtatásra felkiáltott: most már van 5 igazi kisebb testvérem. A vértanúk földi maradványait hamarosan Coimbrába vitték, ahol Isten csodákkal megdicsőítette őket. Vértanúságuk sok hivatást támasztott. Az első között volt Ferdinánd ágostorrendi kanonok, a későbbi páduai Szent Antal. A Ferencrend első vértanúit 4. Sixtus pápa avatta szenté 1481-ben. Hithirdetésük teljesen eredménytelen volt. Egyetlen mohamedán sem térítettek meg, Isten azonban csodákkal megdicsőítette őket. Isten azt választotta ki, ami a világ szerint oktalan, hogy megszégyenítse a bölcseket. Imádkozzunk! Istenünk, te Szent Berárd és vértanú társainak dicsőséges diadalával megszentelted a kisebb testvérek engyének kezdetét. Engedd, hogy amint ők készek voltak érted meghalni, úgy mi is állhatatosan tanúságot tegyünk rólad életünkkel. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
2: Laudato si, mi Signore.
1: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
2: Laudato si, mi Signore, per sora luna e le stelle.
3: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
4: Magyar Katolikus Rádió.
5: Örömhír mindenkinek.
3: 12 óra 30 perc. Mai guzsolyosunkban a Kályiák felvételei szólnak.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: Tizenhárom óra, köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Civilek és szakemberek együtt küzdenek a Zagyva víz minőségének javításáért. A szakemberek több mint egy hete megfeszített erővel dolgoznak a Zagyva víz minőségének és ökológiai állapotának javításán, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság hétfőn a honlapján. Hozzátéve, a túlburjánzott békalencse visszaszorítását civilek által biztosított eszközökkel segítik a folyón. Azt írták, a munkába a Zagyva Mentik civil szakmai szövetség önkéntesei is bekapcsolódtak, a Jászberényi duzzasztónál közösen vesznek részt a kárelhárításban. A Zagyva közös értékünk, vizeink jó állapotának megőrzése és a felelős vízgazdálkodás mindannyiunk közös ügye, emelték ki. Országos véradónapot tart az Országos Vérellátó Szolgálat a Vércsepp a Vérellátásért Alapítvánnyal közösen augusztus 22-én, azért, hogy a hosszú hétvége alatt is megfelelő vérkészlet álljon rendelkezésre. Az MTI-hez hétfőn eljuttatott közlemény szerint szombaton országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes véradókat, a legtöbb helyszínen 8 és 14 óra között lesz lehetőség a véradásra. Az Országos Vérellátó Szolgálat arra kéri a véradókat, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szálljon egy órát a véradásra. A helyszínekről, a pontos nyitvatartásról és az időpont foglalás lehetőségéről a www.ovs.hu/véradónap oldalon található részletes tájékoztatás. Ingyenesen, előzetes regisztrációval látogatható augusztus 20-án az államalapítás ünnepén a Szent István terem és a hozzátartozó kiállítás a budavári Palota negyedben, valamint a Szabadság bástyája című kiállítás a Citadellán. A várkapitányság MTI-hez hétfőn eljuttatott közleménye szerint az esti tűzijáték mindkét helyszín több pontjáról látható lesz. Ugyanakkor a várható nagy érdeklődés és a forgalom korlátozások miatt számítani kell lezárásokra és létszám korlátozásokra. A Szent István teremre az előzetes online regisztráció már lezárult, de augusztus 20-án a helyszínen korlátozott számban még lehet jelentkezni a belépésre. A regisztráció az ugyancsak a budavári palotában található a Haussmann Story című kiállítás díjmentes megtekintésére is érvényes. Tájékoztattak a sajtóanyagban. Ünnepi Szent Mise a Szent Mihály Főszékes Egyházban, különleges zenei élmények, Szent István túra és interaktív múzeumi foglalkozások Gizella nyomában, kiállítások. Így várja a látogatókat az államalapítás ünnepén és az azt követő hétvégén, augusztus 20-a és 23-a között a Veszprémi Főegyházmegye és Várnegyed. Az ünnepi Szent Mise, melyet Takács István érseki általános helynök mutat be augusztus 20-án 10 óra 30-kor kezdődik a Szent Mihály Főszékes Egyházban. Egyedülálló élmény várja az érdeklődőket a Szent György kápolnában is, ahol a legenda szerint Szent Imre herceg tisztasági fogadalmat tett. A különleges hangulatú helyszínen az ünnepi hétvége teljes ideje alatt Szent István király fiának, a trónörökös Szent Imrének címzett intelmeit lehet majd meghallgatni. Végül a várható időjárásról. Hideg front éri el hazánkat, erőteljes gomoly felhőképződés várható, késő délutántól mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 14 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! 13 óra 4 perc. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsertessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai válogatásunkban hamarosan Mesterségem címere című portréműsoromat sugározzuk. Nyári időszakban vagyunk, ezért javaslom, hogy a mai adásunkban látogassunk el Debrecenbe, ahol Erdei Nóra turisztikai szakemberrel, idegenvezetővel beszélgetek szakmája szeretetéről. Érdemes lesz velünk tartani. Majd a folytatásban a mustármagadása következik. Lefőzlek néven idén is megrendezte a lekvárfőző versenyt a Gönci Egyházközség július 25-én. Műsorunkban erről az eseményről készítettünk riportokat. Végül válogatásunkat a napi májával zárjuk. Nos, ezekkel a műsorokkal várjuk tehát Önöket a most következő közel egy órában. Ha tehetik, maradjanak velünk. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek.
4: Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
3: Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Ha tehetik, maradjanak velünk! Erdei Nóra turisztikai szakemberrel, idegenvezetővel beszélgetek. Hogyan is lett önből idegenvezető? Véleményem szerint ez a szakma egy olyan szakma, amely egy varázslatos szakma, és szerintem sokakat érdekel.
5: Igen, nem mondanám, hogy rögtön ezt céloztam meg, hogy én majd idegenvezető szeretnék lenni, de a történet az onnan kezdődik, hogy én itt a Debreceni Egyetemen angol szakon tanultam, és már egyetemista koromban nyári munkát keresve belecsöppentem a turizmusba, ugyanis a helyi Turinform irodában dolgoztam ilyen nyári kisegítőként, majd miután megszereztem a diplomámat, volt olyan szerencsém, hogy ott főállásban is tudtak alkalmazni, és nekem annyira megtetszett ez a világ, hogy Debrecent ajánlhatom a városba érkező turistáknak. Úgy megtaláltak a különböző feladatok, hogy a turizmus maga, mint terület megtetszett, és az évek során nem csak én tanultam sok mindent a gyakorlatban, hanem mellett a kellő iskolákat is elvégeztem, mint turisztikai szakmenedzser, aztán később, mint idegenvezető, aminek az ötlete pedig onnan jött, hogy megtaláltak olyan feladatok is engem a munkám során, hogy különböző újságíróknak, tévéstáboknak, forgatócsoportoknak kellett megmutatni Debrecent, illetve kalauzolni őket, segíteni az ő munkájukat, hogy mit érdemes megmutatni, miről mit érdemes mesélni. Emellett egyébként megtaláltak a polgármesteri hivatalból is, hogy a városba érkező VIP vendégeknek tartsak egy kis városnéző sétát, amin akkor még nagyon így megizzadtam, de rájöttem, hogy én ezt nagyon szeretem csinálni, mert én mindig is szerettem egyébként emberekkel dolgozni, szeretek beszélgetni, meg is találom mindenkivel a közös hangot, és büszke debreceniként én nagyon szívesen mutatom meg nem csak VIP vendégeknek, hanem egyszerű turistáknak is a várost, úgyhogy így adódott a gondolat, hogy a kellő papírok birtokában egyébként erre egy nagyon klassz vállalkozást is lehet építeni, mert hogy nagyon kevés idegenvezető van Debrecenben, és akik vannak, azok is már az idősebb korosztályhoz tartoznak. Én pedig próbáltam a magam picit fiatalosabb lendületével, kreatívabb módján kiépíteni egy olyan sétasorozatot, vagy olyan tematikus sétákat megkérdetni, ami egy új korosztályt is esetleg megszólíthat.
3: De kell azért ehhez egyfajta erős lokálpatriotizmus is. Egy hazaszeretet, egy város szeretet.
5: Így van, én nem fogalmaztam meg sosem magamban, hogy én ennyire erősen lokálpatrióta lennék, ez szerintem adja magát. Én Debrecenben születtem, itt nőttem fel, kisebb kitérőket tekintve mondjuk egy egyéves szegedi tartózkodást, illetve egy 9 hónapos angliai tartózkodást leszámítva, én világéletemben itt éltem Debrecenben, és ahogy a turizmussal foglalkoztam, úgy kezdtem el kicsit a város iránt is kutatni, illetve ahogy az egyes témákat megtaláltam, amikre mondjuk sétákat lehet építeni, úgy kezdtem el utána nézni Debrecen történetének, az egyes nevezetességeknek, és így egyik hozta a másikat. Úgyhogy ez maga ez az idegen vezetői szakma, ez én úgy szoktam mondani, ez egy stand-up, tehát egy előadó művészet valahol, egy kommunikációs műfaj, nagyon nagy lokálpatriotizmust és emberszeretetet követel egyébként.
3: Beszéljünk akkor arról a bizonyos vállalkozásról, amelyet az évek során kiépített, mert ennek a vállalkozásnak vannak szolgáltatásai. Nos, ilyen szolgáltatásokkal is várja ön a Debrecenbe érkezőket. Kezdjük például az úti tippekkel?
5: Így van. Ugye én Turinform irodában dolgoztam nagyon sokáig, tehát nagyon nagy a tapasztalatom abban, hogy aki Debrecenbe érkezik, az elsősorban mit keres. De nagyon jól tudom azt is, hogy nagyon sok olyan információhoz nem jutnak el egyébként a turisták, amit érdemes lenne egyébként megmutatni. Ez nyilván abból is fakad, hogy az ország második városában vagyunk, tehát rengeteg a látnivaló, rengeteg az érdekesség. Nekem van egy olyan célom, hogy így a mainstream látnivalók mellett, amit úgy nagyjából mindenki tud, hogy itt van református nagy templom, templom, kollégium, egyetem, nagy erdő, meg van egy nagy fesztivál, aminek az a neve, hogy Debreceni Virágkarnevál, azért ezen túl is rengeteg érdekesség van a városban, elég mondjuk a Piac utcán, Debrecen főutcáján végig sétálni, és mindegyik épület mesélhetne, tehát annyi rengeteg érdekes történet van, úgyhogy én ezeket szeretem ilyen úti tippként a hozzám fordulóknak elmondani és megmutatni, meg nyilván erre épülő tematikus sétákra is invitálni mindenkit, aki arra nyitott.
3: Mert hogy városnéző sétákat is szervez.
5: Így van, és nagyon nagy boldogság számomra, hogy a városnéző sétákra nem csak Debrecenen kívüli érdeklődők vannak, hanem nagy arányban debreceniek egyébként, akiknek hál' Istennek sikerül felnyitni a szemüket arra, hogy járjanak nyitottabb szemmel, mert hogy azok között az épületek között, meg azokon az utcákon, tereken, ahol nap mint nap megfordulunk, ott rengeteg érdekesség van, elég mondjuk egy emléktáblára gondolni, egy érdekesebb épületre gondolni, de lehet ez akár mondjuk valamiféle növény, fa vagy bokor is, amihez valamilyen nagyon érdekes anekdota kapcsolódik.
3: Ha például arra gondolunk, hogy megbeszéli két ember, hogy találkozzunk például a fűvészkertnél, akkor találkoznak és tudják, hogy hol a fűvészkert, de lehet, hogy azt már kevesen tudják, hogy mitől fűvészkert a fűvészkert.
5: Így van, itt egy pici kis helyesbítést tennék, fűvészkert ma már nincsen, már Debreceni Egyetem botanikus kertjének hívunk, és teljesen máshol van, mint ahol annó hagyományosan egyébként ez a fűvészkert volt, de nem állunk messze az igazságtól, mert Fűvészkert utca a mai napig van, és nagyon kevesen tudják egyébként helyiek is, hogy ennek mi az apropója, ugyanis az a tér, ahol ma a város híres múzeuma, a Déri Múzeum található, az azelőtti téren Fazekas Mihály és Diószegi Sámuel hozott létre annó egy fűvészkertet, aminek az volt a célja, hogy a közelben található református kollégium diákjainak a természettudományos oktatását segítse. Ezt a fűvészkertet akkor számolták fel, vagy pontosabban költöztették el, amikor Déri Frigyes Debrecennek adományozta hatalmas

0: Beszéltünk már Debrecen nevezetességeiről, főbb látványosságairól. Részben említést tettünk neves debreceniekről, Fazekas Mihály, Szabó Magda, vagy éppen Térei János. Na de kik kapcsolódtak még a városhoz nevezetes és közismert emberekként?
1: Aki a város szülötte és híres, az muszáj róla megemlékeznünk, az Csokonai Vitéz Mihály, akinek egyébként egykori iskolájában, a református kollégiumban külön kis emlékszobát is kialakítottak, de hát Debrecenben tanult többek között a kollégiumban Móricz Zsigmond, Arany János, Ady Endre, Horthy Miklós, a Tisza családból többen, Szabó Lőrinc, Debrecenben élt egy ideig Tóth Árpád, az ő édesapja, Tóth András például egy nagyon híres szobrászművész volt, akinek az alkotásai több debreceni patinás épületet is díszítenek, de ez csak néhány a sorból, és akik ideiglenesen kötöttek Debrecenhez, de nem Debrecen szülöttei, hát nem kell messzire mennünk, Kossuth Lajos is itt él Debrecenben többek között a családjával, itt választották őt kormányzóvá, itt olvasta fel a függetlenségi nyilatkozatot, de jár Debrecenben többek között Széchenyi is, Deák Ferenc, Veselényi, Nagy Imre, Helmut Kohl, kancellár, Bartók Béla, Kodály Zoltán, és még sorolhatnám.
0: Valóban szép neves sor, mind-mind kötöttek így vagy úgy Debrecen városához.
1: Még egy dolgot itt megemlítenék, ha már Kossuth Lajos neve felmerült, és szó volt egyébként a botanikáról, és egy nagyon kedves történet vagy anekdota, amit én nagyon szeretek mesélni, szinte minden városnéző sétámon. Kossuth Lajos a Városháza épületében lakott egyébként a családjával, és annak ellenére, hogy egy nagyon elfoglalt ember volt, ugye nagyon lekötötték a közügyek, illetve a politika, azért állítólag minden nap szánt legalább egy órácskát arra, hogy megismerje a várost, úgyhogy minden nap egy órát elment sétálni a városban, és egy ilyen séta alkalmával említette meg, hogy nagyon nagy szomorúságára nem nagyon jut ki a nagy erdőre, pedig ő nagyon szereti a virágokat, nagyon szeretik a növényeket, és amikor ezt meghallották az ő debreceni kísérői, egy házigazdái, barátai, akkor elmondták neki, hogy egyébként ott a Városházához közel, vagy nem olyan messze található egy fűvészkert. Úgyhogy Kossuth Lajost elvitték a fűvészkertbe, aminek nagyon örült, és amikor kérdezték, hogy milyen virágot szeret, akkor mondta, hogy hát ő szereti a rózsát, az ibolyát, de gyakorlatilag minden évszaknak a saját virágait, és innentől kezdve a fűvészkerti látogatása után a fűvészkertnek a vezetője minden nap 2 csokor virágot küldetett neki, egyet a Kossuth Lajos íróasztalára, a másikat pedig a család otthonában. Úgyhogy egy ilyen kedves kis anekdota is kapcsolódik Kossuth Lajoshoz, aki egyébként nagyon szerette Debrecent, és nagyon jól is érezte itt magát. Nem véletlenül jegyezték fel egyébként itt Debrecenben róla, hogy a magyarok Mózese.
0: Köszönöm szépen önnek, hogy még ilyen kis anekdotával is tudtuk színesíteni a mai beszélgetésünket. Debrecen közvetlen környezetében található Hortobágy. Ez az országrész is,

0: véleményem szerint egy legendákkal, hagyományokkal teli látványosság.
1: Így van, én szerelmes vagyok a Hortobágyba. Hozzátartozik az igazsághoz, hogy én 100%-ig belvárosi lány vagyok, tehát egy belvárosi gangos bérházban nőttem fel is, gyakorlatilag éltem világéletemben, és ma már minden alkalmat megragadok, hogy amikor ki tudok jutni Hortobágyra, részben szabadidős célra, részben úgy, hogy vendégeket viszek ki, mert nagyon nem szeretem, amikor azt mondják, hogy Hortobágyon nincsen semmi, tehát egy hatalmas sík terület, és nagyon sokan nem értik, hogy mit lehet ott nézni. Most is volt például a múlt héten két vendégem, akiknek segítettem leszervezni egy hortobágyi kirándulást, és utána vissza is jöttek hozzám, nagyon szépen megköszönték, és ők is csodálkoztak rajta, tatabányiak voltak egyébként, hogy nem tudták, hogy mit lehet ott nézni ezen a Hortobágyon, de hogy hát folyamatosan kattintgatták a fényképezőgépet, mert a békésen legelésző szürke marhagúja, a ménesnek a gyönyörű nóniusz lovai, elevez az elterülő, végtelenbe nyúló hortobágyi puszta, amin a szél úgy mozgatja a füvet, mint hogyha tengeren lennénk, vagy ez a csillagos égbolt park, amit mondjuk este lehet csodálni, aminek a segítségével egyébként a hortobágyi pásztorok ugyanúgy tájékozottak, mint a tengeren a matrózok mondjuk. Ez mind-mind csak néhány abból a kultúrából, ami ennyire különlegessé teszi szerintem a Hortobágyot, úgyhogy azok az évezredes pásztorhagyományok, ez az ökoszisztéma, hogy minden mindennel összefügg, az ember az állattal, a természettel. Ez egy olyan dolog, amit az ember csak akkor ért meg, amikor ott van, amikor kimegy a természetbe, és pár óra múlva érzi azt a lecsendesedést, azt a megnyugvást, amit szerintem csak ott lehet, és amire szerintem én úgy gondolom egyre nagyobb szüksége lesz az embereknek.
0: Láthatunk még gémes kutakat is a Hortobágyon?
1: Természetesen, ahogy egyébként a 33-as úton, mikor közelítjük meg Hortobágyot, hogyha azon haladunk, akkor ahogy már belépünk erre a tájegységre, már egy gémes kút köszönt bennünket, hogy beléptünk a Hortobágyi Nemzeti Park területére, és természetesen ezeket a gémes kutakat a mai napig használják itatásra. Úgyhogy van olyan program lehetőség egyébként Hortobágyon, amikor az ember kint alszik a pusztában, egy félig nyitott hodályban, és ébresztő óra helyett a ménes érkezése ébreszti, akik mennek a gémes kúthoz, ahol a csikós segít nekik az itatásban, úgyhogy fantasztikus. Egyébként régen ezekkel a gémes kutakkal még kommunikáltak is egymással, ezt ilyen pusztai telegráfnak hívták, mert hogy attól függően, hogy a gém, ez a hatalmas bot, ez éppen hogy állt, az bizonyos dolgokat vagy üzeneteket jelentett, úgyhogy így lehetett például a nagy messzi távolba üzenni azt, hogy elkészült a vacsora, vagy elkészült az ebéd, vagy éppen pandúr van a környéken. Úgyhogy ez szintén egy nagyon izgalmas része ennek a hortobágyi kultúrának.
0: De jó önt hallgatni, és az a csodálatos az egészben, hogy mindezt egy olyan hölgy mondja nekünk, aki egy gangos udvarban, a belváros kellős közepén, a belváros szívében nőtt fel, de olyan lelkesedéssel beszél ezekről a tájegységekről, hogy valóban azt érzi az ember, nekem ezt meg kell néznem, nekem ezt látnom és tapasztalnom kell.
1: Így van, én mindenkit szeretettel várok, de az én, mondhatni azt így kicsit ilyen nagy zolva, misszióm az, hogy akár Debrecenben vagyunk, akár nem, mindenki járjon egy picit nyitottabb szemmel a saját otthonában is, tehát turistáskodjunk otthon. Ez lehet, hogy most még időszerű, de szerintem méltánytalanul keveset tudnak az emberek a lakóhelyükről, pedig amikor valahova elutaznak, akkor utána olvasnak, rengeteget fényképeznek, akár olyan dolgokat is, ami a saját lakókörnyezetükben is megtalálható, úgyhogy lehet, hogy elég csak kinézni mondjuk az ablakon, és egy picit rácsodálkozni arra az épületre vagy utcára, ami bennünket körülvesz. Én nagyon szeretem a Hortobágyot, szeretem Debrecent is ilyen turista szemmel felfedezni, de elég csak kinézni azon az ablakon, ahol én rengeteget megfordulok, és már csodálatos épületekre látok rá. Így fedeztem fel többek között például a Sajó Istvánnak a munkásságát is, aki a magyarországi Art Deco-nak megkerülhetetlen alakja, és az az utca, ahol én lakok, ott lakott ő is, és én mindig is tudtam, hogy ott van egy Sajó István által tervezett épület, de amikor ezt rajtam kívül kezdték mások is nálam jó a komolyabb szakemberek, művészet, történészek, építészek felfedezni, akkor csodálkoztam, hogy úristen, én ilyen környezetben nőttem fel, és akkor eszméltem fel, hogy ja, igen, az én közvetlen lakókörnyezetem is mennyire sokat nyomott alatban, hogy az én szememet is felnyissa a város szépségei, meg úgy egyáltalán a világ szépségei iránt, amit egyébként így ugyanúgy csodálok, mint hogy elutaznék a világ másik tájára. Sokkal jobban segített egyébként az én világlátásomban az, hogy utazok. abban segített, hogy én még jobban ráeszmélyek azokra a csodákra, amik engem körülvesznek.
0: Még női túrái is vannak? Olyan úti tippek, olyan városnéző séták, amelyek női szemmel mutatják be a női szempontból érdekes látványosságokat a városban?
1: Igen, nagyon jól rátapintott a lényegre. Az én egyik kis szerelem gyerekem, ez a női városnéző séta, amit én még először 2019-ben csináltam meg. Nőnapra valahogy így kipattant a fejemből, hogy kellene egy olyan sétát csinálni, ami a Debrecenhez kötődő nőket mutatja be, mert ugye, ha Debrecenre gondolunk, Szabó Magdától eltekintve általában csak olyan hírességek jutnak eszünkbe, akik férfiak. De ugye van ez a mondás, hogy minden sikeres férfi mögött áll egy nő. Úgyhogy amikor például Kossuth Lajosra gondolunk, vagy Petőfi Sándorra gondolunk, akkor egy kicsit utána járunk, olyan női alakokra bukkanhatunk, és nem csak a költő vagy politikus feleségekre gondolva, akik nagyon-nagyon izgalmas témával szolgáltatnak egy ilyen városnéző sétához, és természetesen ezeknek a nőknek a sora is évről évre bővül, de az én városnéző, női városnéző sétámon előtérbe kerül Szendrei Júlia, többek között a Petőfi Sándornak a felesége, illetve az özvegye, aki itt él Debrecenben, itt szülte meg a Zoltán fiát, akit egyébként itt kereszt teltek meg Debrecenben. Kossuth Lajosnak a felesége, a Meszlényi Terézia szintén itt élt Debrecenben a három gyermekükkel. Kossuth Lajosnak a nagyon szeretett kishuga, Kossuth Zsuzsanna szintén Debrecenben élt. De vannak még olyan kevésbé ismert női alakok, mint például a Svetics Mátyásné, aki nagyon szép házasságban élt a férjével, de három gyermeküket veszítették el nagyon fiatalon, és a hagyatékukból az ő végrendeletüknek megfelelően egy katolikus leánynevelő intézetet hoztak létre. De Debrecenhez kötődik például a Fahidi Éva, holokauszt túlélő, holokauszt aktivista, akit nagyon sokan még mindig nem ismernek, de ő Debrecenben született, és Debrecenből deportálták az egész családjával együtt, és egy fantasztikus nő, vagy például a Gályarabok emlékoszlopát, ami a Debrecenből elhurcolt protestáns lelkipásztorok emlékére épült, ezt szintén egy debreceni asszony, egy özvegyasszony, Hegyi Mihályné emelte, és ez csak néhány azok közül, akikről érdemes egyébként megemlékezni egy ilyen városnéző séten, és akkor még a Debrecenhez kötődő költőnőkről nem is beszéltünk.
0: Mi az elérhetősége az ön honlapjának? Milyen elérhetőségeken tudhatnak meg többet azok, akikben így riportunk kapcsán felkeltettük az érdeklődést Debrecen városa iránt?
1: Én annó, amikor ezt az egész idegenvezetői vállalkozást elindítottam, szerettem volna valami jól megfogható brandet létrehozni, mert az, hogy Erdei Nóra idegenvezető, ez annyira nem hangzik trendin. Úgyhogy én elkezdtem azon gondolkodni, hogy mi az én vállalkozásomnak a célja, és gyakorlatilag azt fogalmaztam meg, hogy én szeretek mindenkit egy jó barátként vagy házigazdaként kézen fogni, és helyiként megmutatni neki a várost, úgyhogy mivel én szerettem volna a nemzetközi porondra is kilépni, azaz nem csak magyar, hanem külföldi turistákat is megcélozni, Explore Debrecen with a local by your side, azaz fedezd fel Debrecent egy helyi segítségével, fantázia nevet adtam ennek a vállalkozásnak, ami aztán rövidült idővel arra, hogy Explore Debrecen, fedezd fel Debrecent, úgyhogy ezen a néven lehet rám találni, de én úgy gondolom, hogy aki városnéző sétákra rákeres, városnézés, idegenvezetés Debrecen, előbb-utóbb valószínűleg majd így belebotlik az én nevembe.
0: És ha már a nevet említjük, akkor beszélgetésünk végén megfogalmazta azt már önmagának, hogy mit szeret ebben a szakmában, amiről olyan lelkesedéssel beszél, amit egész egyszerűen csak így fogalmazunk meg, hogy turisztikai szakember, idegenvezető, de önnek személyesen mi jelenti a szépségét ennek a szakmának?
1: Az, hogy emberekkel dolgozhatok. Maga a kommunikáció, nagyon sok emberrel ismerkedek meg, nagyon sok embert ismerek meg, vannak nagyon emlékezetes találkozásaim, például amikor nagyon messziről, mondjuk Amerikából vagy Ausztráliából azzal keres meg valaki, hogy segítsek megtalálni a régen látott rokonait, vagy esetleg egy olyan helyszínt, ahol az ő szeretett nagypapájuk élt valamikor. Ezek annyira maradandó emlékek, és annyira hatalmas élmények számomra, amikből én táplálkozok. Tehát ezekből az emberi találkozásokból, ezek ilyen oda-vissza találkozások, tehát nem csak én próbálok adni tudást, élményt, város szeretetet, lokál patriotizmust, hanem én is nagyon sokat kapok vissza. Ahogy említettem, ez egyébként ez picit olyan, mint egy stand-up, vagy egy színészet. Én meg tudom érteni azokat a színészeket, akik mindig mondják, hogy izgulnak színpadra lépés előtt. Én legalább olyan lámpalázzal szoktam néha egyébként vendégekhez menni, és amikor ott vagyok, akkor mint akin benyomnak egy gombot, így elkezdem mondani, és megszűnik tér és idő, és csak arra koncentrálok, hogy felkeltsem a város iránt a lelkesedést, és hogy megmutassam azt, hogy miért jó itt élni, miért jó ide látogatni.
0: Hát ez sikerült, véleményem szerint. Így fejezzük be akkor a mai beszélgetésünket, és köszönöm meg Erdei Nóra, turisztikai szakembernek, idegenvezetőnek a beszélgetést. És további munkájához, életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Nagyon szépen köszönöm, és természetesen mindenkit szeretettel várok Debrecenben, magánemberként is, idegenvezetőként egyaránt.
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is velünk, hiszen összeállításunkat hamarosan a Mustár magadásával folytatjuk.
2: Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
0: Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Lefőzlek néven idén is megrendezte a legfárfőző versenyt a Gönci Egyházközség július 25-én. Műsorunkban erről az eseményről hallanak riportokat. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: A lefőzlek Gönci Baraclekvár főző versenyről Szabó László, Gönci plébániai kormányzót kérdezzük.
1: Lefőzlek néven indítottak és rendeztek ma lekvárfőző versenyt, barack lekvárfőző verseny természetesen itt Göncön. Milyen céllal és mikor indítottátok el ezt a versenyt itt az egyházközség területén?
2: 2013-ban volt az első ilyen lefőzlek verseny. Ez nem elsősorban egymásnak a lefőzése, nem egymásnak a leküzdése, hanem inkább a baracknak a lefőzésére vonatkozik. De nyilván egy egészséges verseny is kialakult az egyes csapatok között. Az egyházközségben ez egy ilyen közösségépítő alkalom is, amikor a környező filiális egyházközségekből is eljönnek többnyire, és csatlakoznak ehhez a versenyhez. Szombaton szokták itt a plébánia udvaron a lekvárt megfőzni, ez az egyik kitétel. A lekvároknak a zsűrizése pedig vasárnap a hálaadó szentmise után történik a templom előtt, ilyen kis kifli karikákon kínálják az egyes csapatok a lekvárt, de nyilván nem tudják, hogy kiét, teljesen ismeretlenül kell kínálniuk, és a kínálás végén mindenki kap egy kis szavazó cetlit, amin leadja a szavazatát, hogy szerintem melyik számú lekvár volt a legízletesebb számára.
1: A barackot azt a csapatok hozzák, vagy az kapják?
2: Akinek van saját barackja, természetesen az hozhatja, akinek nincs, azok részére az egyházközség biztosítja. Sokszor vannak nagylelkű felajánlások, amikor egyesek felajánlják, ilyen vállalkozók, de ha szükséges, akkor megvásároljuk, és természetesen mindegyik csapat kap körülbelül egy olyan 10 kilónyi barackot, és ebből kell nekik a lekvárt megfőzni.
1: Errefelé egyébként úgy mondják, hogy lefőzik a lekvárt, tehát azért is lett ez a neve.
2: Nem kifejezetten ez a kifejezés erről, hogy lefőzlek. Itt nyilván ebben egy ilyen szójáték is volt, amikor jött az ötlet, és kicsit így is lehet értelmezni, meg úgy is, hogy a másikat is, de nyilván itt nem egy ilyen nagy versengésről van szó, hanem egy ilyen egészséges rivalizálásról, illetve amit én észrevettem, hogy nagyon sokszor a csapatok tagjai is egymástól tanulnak különböző praktikákat, fortélyokat, döbbenetes látni azt, hogy mennyi féleképpen lehet elkészíteni a lekvárt. Tehát erre az egyes csapattagok bizonyára már elmesélték, hogy ki hogyan főzi, milyen praktikát alkalmaz.
1: Igen, valaki mondta, hogy darabolja, valaki ledarálja a barackot, és ki mennyi cukrot tesz hozzá, azt is igen, itt elmondták. Az idei versenyre hány csapat nevezett, mely filiákból, egyházközségekből neveztek?
2: Az idén 6 csapat indult a versenyen, 4 a helyi közösségből, és 2 pedig a filiákból, Kéked, illetve Zsújta egyházközségekből.
1: És az is nagyon fontos, már itt megkérdeztem a fánknak a receptjét is az egyik asszonytól, aki sütötte a fánkot, hogy itt a plébánia területén, konyhájában pedig olyan ételeket sütnek, amivel a frissen kifőzött baraclekvárt lehet kóstolni.
2: Hát így van, ez is hozzá tartozik az ebédhez, amit általában mindig valamilyen ebéd követ, mikor vége befejezik a főzést, a lekvárnak a megfőzését általában valamilyen tartalmasabb ebéddel készülünk, és hát ehhez egy ilyen kis desszertnek sütötték mostan a fánkot.
0: Idén 6 csapat nevezett be a barack lekvár főzőversenyre. 4 a Gönci egyházközségből, 1 pedig a kékedi és a zsújtai filiákból. Szarkáné Novák Csillát, a Gönci egyházközség tagját kérdezzük.
1: Milyen múltra tekint itt vissza ez a lekvárfőző verseny, és önöknek mit jelent, mint egyházközségi tagoknak, hogy van ilyen rendezvény?
3: Hát évről évre várjuk már a lekvárfőzést, amikor atya kihirdeti a misén, hogy következő héten lekvárfőzés, akkor már mi készülünk erre, készítjük a barackot, előző nap ledaráljuk, becukrozzuk, hogy következő nap itt fent a parókián megfőzhessük. Díjnyertes lekvárt.
1: És önök most hány kilóból főzték?
3: 5 kilóból főztünk ezen az éven lekvárt.
1: És kifejezetten csak a gönci barack fajtát főzik?
3: Kifejezetten csak azt főztük most. Azt a fajtát szedtük le, mert szerintünk abból készül a legfinomabb barack lekvár.
1: Az ízvilágra tudom, hogy nehéz elmondani, de mégis az milyen ízvilágú barack?
3: Hát az ízvilágát meghatározza az Zempléni hegységnek a barnás földanyaga, és ilyen savanykás, édes ízvilága van, és szerintem az nagyon közre játszik, hogy itt a lankánkon nevelkednek ezek a fák, és érnek be a barackok, meg az embereknek a gondoskodása adja meg a barasznak az ízét.
1: Igen, most nem nagyon volt eső ebben az évben. Ilyenkor itt locsolják egyébként a barackosokat, mert mifelénk ugye elég kicsik voltak a barackok.
3: Igen, a gazdák igyekeznek locsolni ilyenkor, hogy azért szép legyen a barack. El és tudják adni.
1: És hogyha ez a gönci barack édeskésebb, akkor kevesebb cukor kell a lekvárhoz is?
3: Van benne azért zamat is, van benne egy kis savanyú íz is, és én kifejezetten éveken keresztül 1 kiló barackhoz 1/2 kiló cukrot szoktam rakni.
1: Az egyházközség életében, mint közösségi rendezvény, közösségépítő rendezvény, önöknek mit jelent ez a rendezvény?
3: Hát már megszokott helyünk van, ahol szoktuk főzni a lekvárt, mindenki oda telepedik le, és várjuk már, hogy együtt legyünk, beszélgessünk, mert ritkán adatik meg ilyen alkalom, hogy összejöjjenek az egyházközségben élők, és együtt legyenek, és persze várjuk az atyának a finom ebédjét is.
1: És az eredményhirdetés az milyen módon, a zsűrizés milyen módon történik?
3: A zsűrizés az vasárnapra, Szentmise után kezdődik el, megterített asztalokon, felkarikázott kiflikre kínáljuk a barasztlekvárt. Mindenkinek külön elkészített üvege van, aki indul a versenyen, de nem biztos, hogy a mi lekvárunkat kínáljuk ezen az alkalmon. Megkóstolják a egyházközség tagjai, és szavaznak, hogy hány a számú lekvár ízlet a legjobban, és kapnak egy nagy fakanalat ezért, amire éveken keresztül szalagokat raknak, és megörökítik, hogy melyik évben kinyerte a lekvárfőzést.
1: Akkor ezt a fakanalat adják is tovább évről évre?
3: Igen, igen, igen. Évről évre adjuk át. Az atya szokta átadni a nyertes csapatnak, és ők készítették el rá a szallagot.
1: És a gyerekek is játszanak itt a plébánia udvarán, ők is szoktak zsűrizni, szeretik a lekvárt?
3: Persze, már alig várják, legfőképpen ők alig várják, hogy vége legyen a szentmisének, és megkóstolhassák a lekvárokat.
1: Ön milyen lekváros süteményeket szokott sütni?
3: Én baraszt lekvárosat szoktam sütni, sokat, de a kedvencem, amit Kocsisné Ágitól kaptam receptet, 5 tojásból készül, 25 deka rámával, 25 deka cukorral, 25 deka liszttel. Ezt egy kevert tészta, és ennek a tetejére hámozott barackot, sárga barackot teszünk, megsütjük, és kiváló.

0: A kékedifélia egyháztanács tagjai 20 kiló sárga barackból főztek lekvárt, mondta el Gyulászyné Patrik Katalin.
1: Minden évben szokott lenni ez a lekvárfőző verseny, és akkor mindig itt vagyunk.
2: Igen, és barackból főzik természetesen itt a lekvárt egy nagy üstben. Milyen fajta barackból, és hány kiló fér egy ilyen üstbe?
1: Mostan 20 kiló barackot mostunk meg, és magoztunk ki, meg pucoltuk meg, de gönci barackot kapunk itten. Gönci barackból főzzük a lekvárt. Megmossuk a barackot, kimagozzuk, megpucoljuk, ha rosszat, rossz részét kivágjuk, és vagy kidobjuk, hogyha rossz, hibás, és utána meg húsdarálón ledaráljuk a barackot, és úgy tesszük oda főni, hogy már nem, ne kelljen olyan sokáig, mire szétfőzzük.
2: És akkor az 20 kiló barack az belefér egyből az üstbe?
1: Igen, 20 kiló, ebben még több is belefér. Ne.
2: És mennyire keményre főzik, meddig főzik?
1: Hát ezt most olyan jól lefőzzük, amíg az a habja el nem tűnik, és akkor beletesszük a cukrot, és még azzal is kb. Egy órát főzzük. Szoktunk kitenni tányérra próbát, és akkor úgy.
2: És körülbelül a 20 kiló barackhoz mennyi cukor illik?
1: Hát a 20 kilóhoz 4 kilót szántunk, hogy annyi elég lesz.
2: És ezt a nagy fakanálnak nevezett eszközt,
1: ez a szilvalekváró főző inkább, de mi ezzel szoktuk főzni, de van nagy fakanálunk is, hoztuk, mert nem tudtuk, hogy mit vagy hogy.
2: Ide jöhetünk egy kicsit közelebb. Körülbelül mennyi ideig kell ezt így főzni, gondolom van már azért?
1: Három órát kell biztosan.
2: És akkor inkább egy ilyen keményebb, vagy hígabb lekvár lesz ebből?
1: Hát, ahogy hűl ki, úgy sűrűsödik be jobban.
2: És van valami speciális sütemény, amit az önök környékén ilyen lekvárral készítenek?
1: Hát én szoktam egy ilyen zsíros lapokat sütök, hármat, és baracklekvárral megtöltöm, és ilyen citromos mászt teszek a tetejére.
0: Varga Tamás a zsújtai filia képviseletében főzte gönci barackból a lekvárt.
3: Mi 10 kiló barackból főzünk jelen pillanatban a lekvárt. Ugye a kollégina elmondta, mi sem hámozzuk vagy héjazzuk meg a barackot, az egy különleges plusz ízt ad neki. Először főzzük a barackot, és akkor később rakjuk hozzá cukrot, amivel összefőzzük, besűrítjük.
2: De önök is ledarálják, vagy csak feldarabolják?
3: Mi is ledaráljuk. Egy kicsit apróbra kerül így a héja, és akkor nem annyira gátolja meg az étkezésben, úgymond, vagy okoz problémát az étkezés során a héj.
2: És honnan látja, hogy már jó, és majd lehet szedni az üvegbe?
3: Ilyen nagyobb fakanállal kavargatjuk, és akkor így felemelve, függőlegesre fordítva látjuk, hogy hirtelen lefolyik, illetve már amikor elkezd sűrűsödni, akkor úgy bevonja a fakanalat, kevésbé híg, és amikor már nehezebben vonódik le a kanáról, akkor már tudjuk, hogy jó, és lehet üvegezni.
2: Akkor ezt még azért kell kavargatni, ahogy én látom.
3: Még igen, kicsit később is érkeztünk, így kell egy kis idő még hozzá.
2: És az önök környékén van valamilyen speciális sütemény, amihez ezt a lekvárt használják?
3: Mostanság ugye a túros béleshez is szoktunk baraszlekvárt használni, és akkor jobban kiemeli a túrónak az ízét, és egy kicsit jellegzetesebbé teszi.
2: És kifejezetten a gönci barackból főzik, vagy más fajtából is szokták önök főzni, akár otthon is, családi körben?
3: Igen, mi ragaszkodunk a göncihez, a hagyományhoz, hogy mi is a gönciből főzzük, a gönci barackból.
0: A baracklekvárok kóstolója és zsűrizése vasárnap a Szent Mise után volt Göncön. A vak bírálat alapján a hívekből álló zsűri a legfinomabbnak a Koncsol Mihalik Zsuzsanna és a Koncsol Zsuzsa Gönci páros lekvárját találta. A lekvárfőzés után ebéddel és lekvárral fogyasztható finomságokkal látták vendégül az egyházközség tagjait. A fánkot Koncsol Mihalik Zsuzsanna sütötte.
2: Itt beszélgetünk Göncön a plébánia épületében, kint készül a frissen szedett barackból az új baracklekvár, és itt pedig az egyházközség tagjai bent a plébánia konyháján szorgoskodnak, ahogy különböző desszerteket készítsenek, amihez természetesen a baracklekvár illik. Már nagyon-nagyon sok minifánkot itt kisütöttek. Mi ennek a minifánknak a receptje?
4: A minifánkot úgy készítjük, hogy 140 deka lisztet használtunk fel hozzá, 6 deciliter tejet, 6 deka gram élesztőt, 10 húpozott tevőkanál porcukrot tettünk bele, felolvasztottunk hozzá 16 dekagram margarint, tettünk bele 2 tojást, amit egészben használtunk fel, továbbá 6 olyan tojást, aminek csak a sárgáját tettük bele a tésztába. Egy kevés rumaromával és vaníliaromával is ízesítettük, illetve egy pici sóval, hogy kiemeljük az édes ízeket. Ezután ezt napraforgó olajban sütöttük ki.
2: Mennyi ideig pihentették a tésztát, kelesztették?
4: A tésztát körülbelül egy olyan fél órát kelesztettük először, utána körülbelül 2-2,5 cm vastagságúra kinyújtottuk, kiszaggattuk, majd ezután még egy olyan 10-15 percet hagytuk pihenni, ezután bő olajba kisütöttük.
2: És ahogy figyeltem itt a sütési folyamatot, nem fedő alatt sütötték, milyen módon sütik?
4: Nem fedő alatt sütöttük. Nekünk az a technikánk erre, hogy a kicsit megbőrösödött tetejével lefelé tesszük bele az olajba, és megvárjuk, amíg átfordul magától, ettől lesz egy kicsit szalagos a fánk.
2: És ugye ezek kicsike kis fánkok, akkor ezt pogácsa szaggatóval szaggatják?
4: Igen, ez most azzal volt szaggatva, direkt arra törekedtünk, hogy kis falatnyi fánkok legyenek.
2: Igen, itt előbb számoltam, mennyi lett ennyi lisztből.
4: Körülbelül 140 darab lett.
2: Igen, és ahogy megkóstoltuk, egyébként nagyon-nagyon könnyű a tésztája.
4: Igen, nagyon szeretjük ezt a receptet, mert tényleg nagyon jó állagú kis fánkokat lehet vele elérni.
2: Milyen desszert fog még itt készülni a frissen főzött gönci barack lekvárhoz?
4: Úgy döntöttünk, hogy még egy adag palacsintát is kisütünk. Szerintünk a fánk, illetve a palacsinta az, ami a legjobban élik egy lekvárhoz, amivel meg tudja koronázni igazán ezt az egész rendezvényt.
2: Igen, ugye ennek a rendezvénynek lefőzlek, gönci barack lekvárfőző verseny a neve, itt a plébános atya évek óta szervezi. Önnek, mint az egyház község tagjának, hogy mi a véleménye erről a rendezvényről, várják már gondolom azért évről évre?
4: Igen, várjuk évről évre. Szerintem nagyon jó kis közösségépítő program ez. Tudunk beszélgetni, ismerkedni esetleg olyan tagokkal, akik nemrég csatlakoztak az egyház közösséghez, illetve azok, akik már régebb óta tagjai, közöttük is fenntartja a kapcsolatot.
2: És ha jól tudom, hát persze nem csak desszert készül, hanem lesz valami főétel is. Itt még rotyog valami a gáztűzhelyen.
4: Sertéspörkölt és burgonya lesz még hozzá, igen, hogy ne csak az édes ízek domináljanak.
2: És akkor akik reggel elkezdték a lekvárt főzni, akkor ők is gondolom így ebédidőtájára akkor elkészülnek, és közös étkezés lesz?
4: Így van, reméljük, hogy mindenkinek sikerül befejezni addigra a lekvárfőzést. Ez általában úgy szokott lenni, hogy egy adag kóstoló lekvár is kerül kiszedésre. Majd ezután ezeket külön fogjuk címkézni, hogy titkos szavazásra fogjuk majd későbbiekben bocsájtani.

0: Kedves hallgatóink, a Lefőzlek lekvárfőző versenyről hallottak összeállítást, amelyet a Gönczi Egyházközség szervezett július 25-én. Ezzel mai adásunk végéhez értünk. Köszönjük figyelmüket!
1: A nap imája.

Aquinói Szent Tamás imája. Adj nekem, Uram, értelmet, hogy megismerjelek, szeretetet, hogy keresselek, bölcsességet, hogy megtaláljalak, beszédet, ami neked tetsző, kitartást, ami bizalommal várakozik rád, és reményt, ami végül átölel téged. Amen.

0: Kedves hallgatóink, mai válogatásunk ezzel véget ért. Munkatársaim Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Túri Sarolta és Tompos Péter nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek. A viszont hallásra!
1: Elhangzott a vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: A Téka együttes muzsikált.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!

0: 14 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Vegyük észre a világban már működő isteni kegyelmet. Hangsúlyozta a 14. Leó pápa vasárnap, írja a Magyar Kurír. Augusztus 16-án a Szent Atya Castel Gandolfói Piazza della Libertà téren imádkozta el az úrangyalát az apostoli palota előtt összegyűlt hívőkkel és zarándokokkal. Beszédében a kánoáni asszony példáján keresztül arra hívta fel a figyelmet, hogy Isten kegyelme titokzatos módon már a találkozásainkat megelőzően is működik a szívekben. Kiemelte az egyháznak Krisztus békéjét, a már meghúzott határokon túlra is el kell vinnie. Országos véradónapot tartanak a hosszú hétvégén, írja az MTI. Az Országos Vérellátó Szolgálat a Vércsepp a Vérellátásért alapítványa közösen szervez véradást augusztus 22-én azért, hogy a hosszú hétvége alatt is megfelelő vérkészlet álljon rendelkezésre. Szombaton országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes véradókat. A legtöbb helyszínen 8 és 14 óra között lesz lehetőség véradásra. Az OVS arra kéri a véradókat, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szálljon egy órát a véradásra. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a rendőrség az M3-as autópályán balesetet szenvedett buszsofőri ellen. A Borsodabaúj Zemplén vármegyei rendőrség sajtóreferense az MTI-vel közölte, a vezetőt őrizetbe vették. A lengyel zarándokokat szállító busz vasárnap hajnalban szenvedett balesetet, amelyben 12 ember meghalt, többen súlyosan megsérültek. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt. 165 év után először restaurálták teljes körűen a vajdasági doroszlói Szentkút Mária szobrát, írta a Magyar Kurír. A gyermek Jézus tartó Szűz Mária kőszobrát augusztus 13-án helyezték vissza eredeti helyére. A szakemberek az eredeti színezést és aranyozást is feltárták, valamint kijavították a korábbi sérüléseket. Az 1861-ben felállított kegyszobor ünnepélyes megáldását szeptember 8-án tartják a doroszlói Szentkútnál. Több mint egy hete dolgoznak az Agyva vízminőségének és ökológiai állapotának javításán a vízügyi szakemberek, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság honlapján. A folyón túlburjánzott békalencse visszaszorítását civilek eszközökkel is segítik. A munkába önkéntesek is bekapcsolódtak, akik a jászberényi duzzasztónál a szakemberekkel közösen vesznek részt a kár elhárításban. Az igazgatóság szerint vizeink jó állapotának megőrzése és a felelős vízgazdálkodás mindannyiunk közös ügye. Ismét korlátozásokat vezettek be Catania repülőterén az Etna kitörése miatt, közölte a légi kikötő üzemeltetője hétfőn. Hazánk időjárásáról: felhős idő várható, késő délutánig helyenként alakulhat ki esőzápor, a szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. A következő híradás 15 órakor lesz.
1: Következik a Hangárium. Szerkesztő műsorvezető Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és kiváló művész barátomat, Halper Lacit is természetesen, aki itt van velünk a Hangáriumban. Isten hozott, szia!
1: Szia, köszi a meghívást!
0: Az, hogy milyen egyedülálló és unikális jazz és progresszív rock, blues, folk, etno, fúziós gitáros, hogy azt tudjuk, bemutattuk már anyagaidat, és fogjuk is folytatni. De most ugye azt, mit kevesebben tudnak, hogy kiváló műsorvezető is vagy, illetve szakíró, publicista, interjúkötetek megjelenítője. Úgyhogy most folytatjuk azt a sorozatot, ahol zenész legendákkal beszélgettél, sok nagy jazzistával is, és aztán a harmadik kötetedben pedig a nagy generációs, amikor a beat művészetté vált, és bejött a progresszív rock, a hard rock, a jazz rock, ugye hát 68-tól, ami elkezdődött, az valami csoda volt világszerte, kár, hogy csak 74-5-ig tartott, de az mindent hozott, és abból örökké tudunk táplálkozni. És hát egy ilyen kiváló művészbarátunkkal, Boldogult Somló Tomival is jó kapcsolatot ápoltál, könyved egyik izgalmas fejezete az övé, úgyhogy a sok jó dal mellett, ami most belefért, ha annyi mindent nem szerettem még, de jön majd a beszélgetésünk után is egy jó pár Tomitól, de közben izgalmas a sztória, hogy vele barátkoztál és beszélgettél. Erről egy picit mesélj.
1: Igen, ugye a Rádió C-ben annak idején, amit imádtam ott dolgozni és ott lenni, volt vasárnap esténként a Soul to Soul című műsor, ami egy kétórás műsor volt, és egy vendéget hívtam mindig, hogy jó nagyot tudjunk beszélgetni, meg zenét hallgatni. Persze a zenékkel időnként meg volt szakítva a beszélgetés. Sorszácki Jacky barátom, hál' Isten mondhatom így, mert nagyon, nagyon jó barátságot ápoltunk, annak ellenére, hogy ő Sydneyben élt, én Magyarországon, de tehettük, hogy én is voltam Sydneyben, nővérem által, és ott is játszottunk együtt Magyarországon is. Tehát együtt voltunk valahol, és egyszer csak megláttam Somló Tomit, akit én imádtam, én nagyon nagy LGT rajongó voltam, vagyok és leszek, és kértem a Jackit, hogy mutass már be Somló Tominak, hát az ember nem megy oda egy ekkora muzsikushoz csak úgy. És mondta, persze, gyere, és akkor bemutatkoztunk, ő mondta, hogy ki vagyok, és hát hihetetlen kedves ember volt a Somló Tamás. Tehát, hogy pláne, hogy hát azért legyünk őszinték, hát az LGT az megasztár volt Magyarországon. Én azt mondom, egyszer Tátrai Tibivel beszélgettünk, hát aki egy csoda, egy zseni. És még ő is azt mondta, hogy beszélgettünk valahogy miről, és azt mondta, hogy valahogy az LGT szóba, és azt mondta, hogy hát a legnagyobb banda volt Magyarországon.
0: Meg az egész orosz gyarmaton.
1: Igen.
0: És ha a diktatúra nem olyan sűrű sötét, akkor már világsztárok lették. Teljes
1: mondta.
0: Joggal, mert lekörözték így a progresszív hard rockjukkal, főleg ott a Lauxos Bartás. Na mindegy.
1: Úgyhogy, hát tényleg, tehát egy ilyen zenekarban volt ő, tökben frontember, mert abban az időben nem volt divat olyan énekes, aki nem játszik. Ugye a Beatles által indul volt egy olyan, hogy mindenki azért valami hangszeren is játszon ezekbe a kombókba. Ami nem volt egy hülyeség, mert ugye annyival több hangszer is volt. Tehát, hogy ezt a luxus nem nagyon engedték meg maguknak, hogy szóló énekes legyen abban az időben. Divat volt, hogy na most a Somló Tomi ugye bekerült az LGT-be úgy, hogy a Frenners Károly ott hagyta a zenekart. Azért, hogy én úgy látom, hogy azóta is a legnagyobb barátságban van mindenkivel, de úgy alakult a zenekari dolog. És ugye a Tomit azért vették be, mert hogy borzasztóan jól énekelt. És erre a karakteres, Magyarország egyik legjobb, legkarakteresebb hangja volt.
0: Jack is tónussal.
1: Így van, és hát ugye ő tanult nagyszerűen játszott hangszereken, például szaxofonon, mert ugye ő az artista képzőt végezte.
0: Abszolút,
1: el. Tehát
0: igen.
1: Ő egy végzett artista volt.
0: Igen.
1: És dolgozott is így, hogy cirkusszal. Non-stop együttesben játszott egyébként ebben az időben. És hát meg kellett tanulni a basszusgitározni, mert olyan ember kellett a Loksiba, aki basszgitározik.
0: Úgymond a Frenreis helyére, hát, ugye szaxi, basszus, remek énekhang, hát ugye a Karesz még jó zeneszerző is
1: így
0: volt.
1: Van, és a Somló Tomi is, mert most amit hallunk számokat, mindet ő írta a Loksiba. Na szóval, hogy így bekerült oda, és hát egy hatalmas karrier lett az övé, és ezzel együtt a világ legkedvesebb, legaranyosabb emberét ismertem meg személyében, úgyhogy nem csalódtam, meg is hozzáteszem, hogy tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy én senkibe, hál' Isten, nem kellett, hogy csalódjak, amikor interjúkat készítettem. Csupa intelligens, aranyos emberrel készítettem interjút, és hát ezekből az nagyon nagy szerencsém volt, hogy ebből jó barátságok is lettek, például Somló Tomi, és hagyd dicsekedjek el, hogy mi jóba lettünk utána, és többször találkoztunk, beszélgettünk, nagyon-nagyon megkedveltem őt. És hát amit az előbb ugye említettem, hogy mint zeneszerző is ő nagyon jól működött, nagyon jó nótákat írt, nagyszerű ember volt ő, és hát a színpadon is ugye hát alig vártuk, amikor egy olyan LGT-n óta jött, hogy ő is egy kicsit táncolt is a színpadon, és olyan jó mozgása is volt, olyan nagyszerű színpadi ember is volt mindezekhez, még plusz amit eddig elmondtunk róla. Úgyhogy nagy élmény volt vele akár beszélgetni, együtt lenni. Hát például az ő stílusa jellemző, hogy valamit mesélt, hogy megszorította őt valaki az utcán, hogy elnézést, magas omlottam, és akkor azt válaszoltam, mert azt mondja, hát sajnos én vagyok. Tehát egy nagyon nagy szerénység, egy nagyon nagy kedvesség volt benne.
0: Hát igen, és ugye aztán különböző produkciókban is szerepelt, tehát népszerű maradt, hát mondjuk ezzel a hanggal nem csoda, attól, hogy a Lokomotív GT, illetve hát akkor már inkább Loksinak LGT-nek hívjuk, mert nálam a Lokomotív GT az ugye ismersz, milyen vagyok, ugye az első felállás, igen, az első két nagy lemez, aztán ugye Lokomotív LGT, Loksi, teljesen mindegy, lényeg az, hogy színvonalas maradt mindig, de utána, hogy ugye úgy kicsit abba hagyogatták, meg úgy néha-néha még volt valami, az ezért ugye ő nagyon klasszul, természetes, hogy ezzel a hanggal és stílussal vették-vitték többfelé filmekhez is, meg különböző klippek készültek, meg egyáltalán úgy, hogy szerencsére, hogy végig élvezhettük a szereplését és a hangját. Hát jöjjön is most akkor igazából, ugye a Nem adom föl, a Bugi a zongorán, olyan szépek voltunk, ezt megengedted, hogy én választam, mert ez nagyon szép, szerelmes szép ballada. Bizony. Úgyhogy Somló Tamásra akkor emlékezünk, az örök művészetére, és Isten éltesse örök lelkét. Halper Laci, kiváló gitáros barátom, neked pedig köszönöm, hogy megírtad, és megcsináltad ezeket a klassz könyveket, amelyből még szemezgetünk a jövőben is. Köszi szépen.
1: Köszönöm én is.

0: Hát a Tomi vagyok.
1: Elhangzott a Hangárium. A szerkesztő Balogh Tibor volt.
2: A Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
1: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
4: Iván Olbracht. Az Úr csodát tesz. Zádor András fordítása. Első rész.

0: Ha az ember vásárol, szeretne minél többet kapni a pénzért. Az adásvétel egyúttal keftelés is, és ha nem így volna, akkor polenán bizony kutyául állna a szórakozás dolga. Az üzletkötés az eladó számára is szórakozás, de ha nem lenne az, legfeljebb pénzkeresésről beszélhetnénk, nem üzletről. Így hát a falusi boltban, amelyet az ország keleti részének, ezen kívül az ecetnek, petróleumnak és festett vásznaknak szaga tölti be, Fuchs Szure beszélget Mitrom Mazuhával, a ruszin gazdával, aki másfél óra alatt megvizsgált és átkopogtatott minden kaszát, amely a boltban fellelhető volt, és most a kiválasztott három legjobbat mustrálja, hüvelykujját keresztben jártatva az élükön. Aztán megfogja a három legjobb közül a legjobbikat, és dühösen kopogtatja mutató ujja bütykével, mintha azt az utolsó 50 fillért akarná kikopogni belőle, amit Szure, úgy látszik, már nem fog leengedni az árából. Szure apja, Fuchs Salamon, egy ruszin lánnyal beszélget, aki kendőt vásárol, meg azzal a három asszonnyal, akik a lánnyal jöttek, hogy segítségére legyenek. Salamon piros, zöld, sárga mintás és sima kendőket vesz le a polcról, kiteregeti, meglobogtatja őket, és a fénnyel szemben mutatja, hány színben játszanak. A pult közönség felőli oldaláról Zisovics Bajnics segít neki dicsérni a kendők minőségét és olcsó árát, de mivel Fuchs Salamon a sárga rózsás, ezüst pikkelyekkel telehintett piros kendőért 25 koronát kért, az asszonyok pedig 10-et ígértek, és mivel ő még csak 22 korona 50 fillérnél járt, Zisovics Bajnics látja, hogy az alkú még jó ideig elhúzódik, és hosszabb beszélgetésre Salamonnal nem kerül sor. Ezért átmegy Szuréhoz. Szure, miért élne nekem 4 kiló lisztet? Adja fel a rendelést. De fizetni Bajnics, mondja Szure. Sziszeg sértődöttem Bajnics, és megcsóválja a fejét, mert ilyen piszkos gyanúsításra nem is lehet szavakkal felelni. Szure tehát papírzacskót tesz a mérlegre, és egy bögrével kukoricalisztet mér bele a ládából. Hát azt az 50 fillért leengedi? Mondja Mitrom Mazuha olyan hangon, mintha ezt az engedményt már réges-régen szerződéssel rögzítették volna. Rázza a fejét mosolyogva Szure. Hát legalább egy tanyiszli cukorkát adjon a gyerekeknek. Az egy koronába kerül. Akkor legalább egy szem kocka cukrot. Morog mérgesen a gazda. Dehogy is. Zisovics Bajnics kukorica lisztje ki van mérve. Be van csomagolva, és Bajnics el akarja venni, de Szure tartja a csomagot. Mindkettejük keze rajta van. Ide a pénzt, nevet Szure, mert mivé válna az ember, ha mindig csak bosszankodna. Azt hiszed, nem adom meg? No, ide vele. Hát soha se vettem még én itt 4 kiló lisztet, kérdi Bajnics kissé ingerülten. Azt a szem cukrot a gyerekeknek, követelőzik emelt hangon Mitrom Mazuha, és öntudatosan leszámolja a pénzt a pultra. Szure megragadja a kukoricalisztes zacskót, és a hátsó polcra teszi. Nem törődve azzal, hogy Zisovics Bajnics alaposan áthajol a pulton, és a szoknyáját ráncigálva kiabál. Ne, várj egy kicsit! Szure Mazuhához megy, megállapítja, hogy 20 fillér hiányzik, de a gazdát erről sokáig nem sikerül meggyőznie. Azután Mazuha újból rátér a stanyiszli cukorkára, majd azt bizonygatja, hogy a kasza drága. De Szure mozdulatlanul áll előtte, elnéz a gazda feje fölött, és amikor Mazuha a városi Schönfeldé kasza áráról beszél, meg arról, milyen szégyen volna, ha Szure még azt az egy szem kockacukrot se adná rá adásul, Szure szemrebbenés nélkül unottan megszólal. 20 fillér hiányzik. Na hát, majd holnap behozom, jelenti ki végre Mazuha. Jól van, mondja barátságosan Szure. Összeszedi a pénzt, elveszi a kaszát, és hátra teszi a polcra. Félreteszem magának holnapig. Mazuha váltig erősítgeti, hogy a kasza ma kell neki. Szídja Szurét, aki ez alatt ecetet ad egy gyereknek. Ide figyelj, Szure! Szól energikusan Bajnics, mialatt Mitrom Mazuha dühösen a pultra dobja a hiányzó 20 fillérest. Rázza a fejét Szule. Szulem! Kiabál Bajni is mérgesen az öreg Fuchsra, aki a kendő árával már 21 koronánál az asszonyokkal és a kendővel pedig az ajtónál tart, mivel hogy az ajtóhoz és onnan vissza a pulthoz szaladni a játék szabályaihoz tartozik. Rázza a fejét Salamon. Zisovics Bajni is tehát a pultnak támaszkodik. Gesztenyeszín szakállát vakargatja, és mi alatt Szure marhasót mér egy asszonynak, elgondolkozik. Hát nincs. Na! Vérszopók, uzsorások. Jöjjön rátok a fekete esztendő. Disznófejűek, ha volna, a lábatokhoz dobnám azt az 5 koronást, de hát nincs, na! De Zisovics Bajni is ezt nem úgy gondolja, ahogy az ember mindenféle határozatlan dolgokat szokott a fejében forgatni, hanem egész pontosan megfogalmazott szavakkal, sőt, azt a nincset nagyon hangosan és mint egy nagy betűkkel képzeli maga elé. Nincs! Nincs! Nincs! De mit csináljak? Az asszony otthon vár a lisztre. Oda megy tehát az ajtóhoz, ahol Salamon áll a három asszonnyal, és zsidóul mondja. Szulem, hát maga nem hitelez nekem 4 kiló lisztet? Nem. Tudja, hogy 8 gyerekem van? Én nem tehetek róla, mondja hűvösen Fuchs Salamon, és újból szétteríti az asszonyok előtt a sárga rózsás piros kendőt. Azt tudom, de maga tudja-e, hogy tegnap óta nem ettek? Hiába, Bajni is. 2 éve tartozol nekem 80 koronával. Hát nem dolgozok magának a lóval? De igen, a lóval dolgozol nekem, csak hogy ledolgozol 20 koronát, és 25-ért vásárolsz. Persze, mintha adna nekem valaki. És az adóság mindig ugyanannyi. Kár erről tovább beszélni, Bajni is. És Fuchs Salamon már megint az asszonyokhoz fordul. Hát a jó barátság kedvéért. És visszavezeti őket a pulthoz. 20-ért. Bajni is ismét a pultnak támaszkodik, és gondolkodik magában. Tegyük fel, mert ilyesmit mindig elképzelhet az ember, tegyük fel, hogy például volna a zsebemben 100-as. Vajon felváltaná-e emiatt a rühös miatt? Mert ha az ember felvált egy ilyen zöld 100 koronást, és nem teszi el egészben, az olyan, mintha már nem is volna 100 korona. Mert az asszonyok megvadulnak, ha pénzt látnak, kukorica kell, krumpli kell, sábeszre fehér bárhez kell, és Hanelének már ingecske sincs a rongyos ruhácskája alatt. És honnan lesz télire cipő? És mit tudom én még mi minden? Bajni is felsóhajt. Oj-oj-oj. Lehet, hogy mégiscsak felváltanám. Biztosan felváltanám. És tovább hajtogatja magában. Hát nincs. Jaj, annyi pénz, 100-as. Honnan keríthetne ma elő ennyit egy szegény fuvaros? Az asszonyokkal még sokáig eltart a húzavona. Megint el akarnak szaladni, ők még csak 13 koronánál tartanak, Fuchs pedig 19.50-nél. Így hát Zisovics Bajni is még egyszer oda merészkedik Fuchs Salamonhoz. Hallja, Szulem, a dolog ezúttal komoly. A gyerekek igazán nem ettek, hiszen csak 5 koronáról van szó, és én ledolgozom. Nem. Könyörüljön a családomon, Szulem. De ez túl erős szó, és az ilyen beszédet Fuchs Salamon nem bírja. Ordítani kezd, hogy már éppen elege van, mert ez hetenként 2-szer megismétlődik, és ezen kívül mindig, amikor Bajnisnak le kell dolgoznia valamit. És hogy ő sem lop, és vége, és elég, és különben is többé egy fillért se, még ha a feje tetejére állsz is. Bajnis a lelke mélyéig meg van sértve. Eláldogál még egy ideig a pultnál, magában epéskedik egy kicsit, és amikor a boltban összegyűlik néhány ember, és senki se törődik vele, feltűnés nélkül az üres söntésbe megy, onnan pedig a konyhába. Ott Eszter asszony metéltnek való tésztát nyújt, és föltűrt ruhaújja a könyöke fölött belevágódik kövér karjába. Bosszusan fordul Bajnis felé. Félelmetes tekintete nem egyszerre döfi keresztül Bajnist, hanem csak szulkálja tetőtől talpig. Git Morgan, ide hallgasson Eszter, mondja gyorsan, és mint egy magától értetődően Bajnis. Nem volna egy darab kenyere? Csak egy harapásnyi, ma még nem is volt időm. Csssz, rántja meg Eszter dühösen a fejét. Miért nem veszel magadnak a boltban? Hiszen mondom, hogy csak egy harapásnyi kell. Zsiszovics Bajnis leül a zsámolyra a tűzhely mellé, jelezvén, hogy hajlandó várni, s nyomban elkezdi szórakoztatni Esztert Davidovics Chave és Rosenthal Mendel pribui lakadalmának részleteivel. Hogy milyen volt a mennyasszony, hogy a fiatal Reiser fekete kabátjában, magas, kemény gallérjában és fehér cérnakesztyűjében úgy festett, mint a cseh segédtanító úr halotti ruhában, és hogy a kövér Hergot Málke az amerikai nővérétől valami régi sárga báli ruhát kapott, gyapjú szállal himzett piros rózsával, és hogy olyan volt benne, mintha kitömték volna. Majd, hogy megrepett, és a rózsa éppen a mellére került, a szára meg a lágyék tájára. Hihi, sikított fel Eszter asszony. Bajnis elnevette magát, Eszter pedig kövér hasához törölte lisztes kezét, és egy karéj búzakenyeret szelt Bajnisnak. Mi jót főz ebédre? Szaglászik Bajnis. Mit főzök? Főzök! Mit törőzte azzal, hogy én mit főzök? Robbant ki Eszter asszony. Ez tehát hiba volt, és így Bajnis folytatta a beszámolót a lakodalomról. A Vilkovics kisasszony Bábel tornyához hasonló frizurájáról, a Herskovics icig csónak nagyságú sárga cipőjéről és az öreg Rosenthal csöpögő orráról. Bajnis a kenyérből kis darabokat tördel le, eszeget, és amikor Eszter nem néz föl a metéltről, a kenyér nagyobbik részét a zsebébe dugja. Eszter néhány magas hível ismét tanújelét adja érdeklődésének. Bajnis pedig menni készül. Feláll, az ajtónál befejezi mondókáját, és mint egy mellékesen megjegyzi. Hallja, Eszter, az üzletben nem akarnak nekem 4 kiló kukoricalisztet adni hitelbe. Mondja csak meg Szürelének, de darás fészekbe nyúlt. Eszter asszony a nyújtófával rávág a gyúródeszkára, és elkezd kiabálni, és csípőre teszi a kezét. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, visszakozik sietve Bajnis. De Eszter asszony már neki lendült. Hát azt hiszik róluk, hogy ők lopnak? Egész héten egy krajcárt se látnak, mindig csak adni, adni, adni és várni. Szulem azt se tudja, hol áll a feje. Fizetni kell az adót, és mindenki az ő számlájukra eszik és öltözködik. Ő maga nem sokára mezitlá fog járni, Szurelének minden rongyot ki kell sírni magának. Bajnis már megy is, de nem a söntésen és az üzleten, hanem az udvaron keresztül. A rühesek, gondolja magában. Az udvaron bozontos kutya fekszik az ól előtt. A nyitott kapunát libák masíroznak be az utcáról. A kutya mozdulatlanul figyeli őket. Az ördög tudja, miféle élet járja ezeknél a gazdagoknál. Lám csak, ez a kutya. A fukszék libáit meg se látja. Belegázolhatnak a falnivalójába, de ha idegen liba keveredik közéjük, már is kikergeti. A liba menekül, gágog, csapkod a szárnyával, és a kutya tépdesi fartollait. Ha bestia! És még csak nem is tanította rá senki. No, várjatok csak, disznófejűek, gondolja magában Bajnis. Az Úristen majd megfizet nektek. A gyerekeiteken a fiatokból gazember lesz. Hű, de nagy volt a dicsőség, de nagy volt a büszkeség, amikor megszületett. Fuxné egész nap ott ült az üzlet előtt a padon. Egyik kezével a gyereket tartotta hatalmas mesztelen melléhez, mellette egy bögre meleg libazsír, amelybe másik kezével fehér kenyeret mártogatott, és a zsír lecsurgott az állán. Hogy mindenki lássa azt a dicsőséget, azt a jólétet. Ti! És a fiúból csavargó lesz. Otthon lop, a boltból cukorkát osztogat a fiúknak, a testvéreire a cipőt dobálja. És a báderék rivájával ők a falu két legnagyobb csirkefogója. Kassáról pedig nem tud egyebet írni, mint azt, hogy küldjenek neki pénzt. Zsiszovics Bajnis végig ballag a falun. A Szure kezében tartott nagy tömör zacskó, és az otthon lisztre váró asszony képe új gondokkal tölti el. Megmegálló viskó kerítései között, és verdesi a combját.
1: Hát nincs, na!
0: Homlokába ráncok mélyülnek, szájának, szemének bal sarka, orrának bal cimpája fájdalmas, s egyszer s mind gondolkodó fintorban kissé fölhúzódik.
1: Nincs egy koronám, nincs 50 fillérem, nincs semmim.
0: Nachamkes Szurulhoz megy a kovács műhelybe. Git morgen, köszönti a kovácsot az ajtóból. Nachamkes Szurul, akit szurokszín szakálla, pajesze, keze, szeme és fekete bőrköténye egészen feketévé varázsol, a fekete műhelyben három ócskavas darabból éppen egy új patkót készít. Egyik kezében harapófogót tart, és az izzó vas darabokat forgatja vele a tűzben. A másik kezével a fújtató láncát rángatja egy spárga darabbal. Te, Szrúl, tudsz nekem két koronát kölcsön adni? Szrúl, akinek mindkét keze foglalt, haragosan fordul hátra.
2: Éppen olyan idők járnak most, hogy két koronát tudjon kölcsön adni az ember.
0: Tudom én, hanem hát nem, mondja Bajnis, szája bal sarkával, bal szemével és bal vállával. De egy kosárka krumpit csak adsz.
2: Nachamkes Szrúl haragudni készül.
0: Hát akkor nem kell, no, előzi meg Bajnis. Akkor adj egy kis dohányt. Szrúl egy bádok skatuját vesz elő, és Bajnis cigarettát sodor magának. Azután a spárga darabbal ellátott lánchoz megy, és rángatja a fújtatót a kovács helyett.
2: Te, Szrúl, ha már olyan bölcs vagy, tudod-e, hogy miért köszönnek a golyok jó napot, és miért köszönünk mi jó holnapot?
3: Nem tudom.
2: Tudod, a git morgen az nem jó reggelt, mert morgen nem reggelt jelent, hanem holnapot. És a goly olyan, mint a ló. Csak a mára gondol, a mostanra, a mindjártra. De mi előbbre gondolunk, legalábbis a holnapra. Legalábbis.
0: Honnan tudod ezt?
2: A Melamed mondta a héderben a gyerekeknek.
0: Az én lányaim sohasem hoznak haza ilyesmit a héderből. Azok csak enni tudnak.
2: Te, ez jó. Ez nagyon jó, Szrúl. A holnap. A holnap a fő dolog, Szrúl. Mert a ma már nem sokat határoz. A mát már megértük valahogy, a jóisten megengedi, hogy végigéljük. Nincs lisztem? Hát nincs. Nincs két koronám? Hát nincs. Nincs egy kosárka krumplim? Estélig már nem halok meg. De holnap. Az a fő dolog, Szrúl. A jó holnap, és az új holnap után mindig új holnap.
0: Nachamkes Szrúl harapófogóval két fehéren izzó vasdarabot húz ki a tűzből. Az üllőre teszi, és mind a két férfi dolgozni kezd. Szrúl a nagyobbik kalapáccsal, Bajnis a kisebbikkel. Az üllő zeng, a vas lassan vörösödik, és szikrák pattognak belőle. És amikor az összekovácsolt vasdarab megint a tűzben van, Nachamkes a parazsat kaparva megkérdi.
2: Miért készte kölcsön két koronát, Bajnis? Hisz több mint egy hétig pribújban voltál a lóval követ fuvarozni az országútra.
1: Én? Pribújban? Követ fuvarozni az országútra? Több mint egy hétig?
2: Hát persze. Davidovics Burech látott.
1: Davidovics Burech látott.
2: Hát miért ne látott volna engem Davidovics Burech? Több mint egy hétig.
3: Egy napot fuvaroztam követ 15 koronáért. Mennyi kukoricát kapsz 15 koronáért? És nekem 8 gyerekem van. A sógoromnál voltam egy hétig. Segítettem neki a házat építeni, ha már készen kell lenni télig.
2: Mondok még neked valamit, Szrúl. Tudod-e, hogy kerültek Amerikába emberek?
3: Ugyan már, hogy kerültek volna, áthajóztak.
0: Na ja, áthajóztak. Az biztos, hogy Ádám és Éva teremtése óta valahogy oda kellett kerülniük. De mikor hajóztak át? Na mikor?
3: Salamon király szállította át őket. Annak már voltak olyan nagy hajói.
0: Mitől vörösödtek meg?
3: A naptól.
0: Ezt is a Melamed mondta?
3: Igen, Káimkának.
0: Bölcsember az, de Káimkából is bölcsember lesz.
4: Aztán, amikor az üllőn a három ócska vasdarabnak patkóformát igyekeztek adni, és Thrúl tartja a vasat, és üti, és Bajnis szintén üti, megszólal Bajnis.
5: Hallod-e, Thrúl? Én szörnyen éhes vagyok. Életemben még nem voltam ilyen éhes. Az egész testem izzad az éhségtől. Nem vacsoráztam, és nem reggeliztem. Nincs valami ennivalód?
1: Menj, kérdezd meg Lájétól.

Iván Albrecht az Úr csodát tesz. Az első rész hangzott el. Felolvasta Trill Zsolt, hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendezte E. Román Kata, szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Dvorzsák Ezdur vonós ötösének negyedik tételét a Keller vonós négyes és Anna Déva adta elő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
1: Tizenöt óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! 18 lengyel sérült már hazaszállítható az M3-as autópályán vasárnap történt buszbaleset után. Közölte hétfőn a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház az MTI-vel. A Nyíregyházán ápoltak többsége könnyebb sérüléseket, köztük töréseket és zúzódásokat szenvedett. Két beteg állapota stabil, de egyelőre csak fekvőhelyzetben szállíthatók. Hazatérésük módjáról és időpontjáról magyar és lengyel szakemberek egyeztetnek, írták. A kormánynak be kell avatkoznia és ösztönöznie kell a bérlakás építést, amit a Vekerle Sándor lakásépítési program szolgál, írta a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán vasárnap. Vitézi Dávid szerint a program az adó és építési szabályok módosításán keresztül is hozzájárul ahhoz, hogy több, könnyebben elérhető lakás legyen. Az Európai Uniós helyreállítási alapból új megfizethető áru bérlakásokat és kollégiumokat lehet építeni, az átfogó programokat év végéig kell összeállítani, írta a miniszter. Folyamatos az átvilágítás a megújuló közmédiában. Több dolgozót már mentesítettek a munkavégzés alól, közölte hétfőn a Duna Média Szolgáltató az MTI-vel. A teljes körű vizsgálat gazdasági és jogi kérdésekre, valamint a korábbi működésben aktív szerepet vállalókra is kiterjed. A közlemény szerint már döntöttek az MTI vezetőiről, továbbá a rádió és a televízió egyes munkavállalóiról is. A társaság szerint az intézkedések nem akadályozzák a napi feladatok ellátását. Dokumentumfilm készül Orbán Viktor volt miniszterelnökről, a bemutatót 2027 első felére tervezik, írta a film.hu. A Pignicki Réka rendezésében készülő Orbán és én című alkotást vasárnap mutatták be a Szarajevói Filmfesztivál szakmai fórumán. A személyes hangvételű film Orbán Viktor politikai átalakulását vizsgálja, és azt, hogyan változott demokratikus reformerből egyre inkább megközelíthetetlen vezetővé. A dokumentumfilm a magyarországi politikai megosztottsággal is foglalkozik. Megfékezték a négy napja pusztító erdőtüzet délnyugat Franciaországban, jelentette be hétfőn a helyi prefektúra. A lángok mintegy 1700 hektárnyi területet pusztítottak el a Landes térségében fekvő fenyőerdőben. A hatóságok szerint a tűz már nem terjed, így az egyik érintett település 250 kitelepített lakója hazatérhet. A prefektúra ugyanakkor továbbra is óvatosságra inti a lakókat. Nem jelent meg az orosz külügyminisztériumba bekéretett moszkvai japán nagykövet Szergej Lavrov hétfői sajtótájékoztatóján. Az orosz külügyminiszter szerint a diplomata sem pénteken, sem hétfőn nem tudott eleget tenni a bekéretésnek, ennek okát pedig nem tartják egyértelműnek. Lavrov szerint Moszkva azért kérette be a nagykövetet, mert kifogásolja japán nyilatkozatait Vlagyimir Putyin orosz elnök Iturup szigetén tett látogatásáról. Hazánk időjárásáról. Felhős idő várható. Késő délutánig helyenként alakulhat ki esőzápor. A szél helyenként megélénkül. A Dunántúlon nő a csapadékhajlam. A hőmérséklet 31 és 37 fok között van jelenleg. Híreket legközelebb 16 órakor mondunk. Tizenöt óra 4 perc van.

Kedves hallgatóink, kulturális palettánk az akvarell következik. A zenéket válogató Varga Ramóna, valamint a hangtechnikus Fülöp Csaba és a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is köszönti Önöket a műsorvezető Fülöp Tamás. A mai adásban elkezdünk hangolódni az új tanévre Horváth Ria pedagógus és tréner tanulást segítő könyvével, illetve még a nyár utolsó hetére ajánlunk egy rendhagyó filmfesztivált, amely Veszprémben és Balatonfüreden várja a színes programkínálattal az érdeklődőket. Mindenek előtt azonban bővebben hallhatnak arról az izgalmas kiállításról, amely Jankovics Marcell Biblia című befejezetlen filmjébe ad betekintést. Tartsanak velünk!

0: Jankovics Marcell páratlan életműve a magyar kultúra és a keresztény szellemiség maradandó értéke. A Pannónia Filmstúdióban még májusban nyílt meg a Biblia című befejezetlen filmjéhez kapcsolódó kiállítás, amely különleges módon kapcsolódik a 2025-ös Szent Év a remény zarándokai mottójához. A tárlat nem csak a Kossuth Díjas alkotó művészi örökségét idézi meg, hanem a hit, a remény és az emberi méltóság üzenetét is közvetíti. Erről beszélgetett Kovács Éva Rebeka Jankovics Marcell özvegyével, Rubovszky Évával, aki elsőként arra a kérdésre válaszolt, miért volt különösen fontos, hogy Jankovics Marcell életműve éppen a 2025-ös Szent Év jegyében mutatkozhasson be.
1: Amikor ezt kitaláltam, Tóth Norberttel beszélgettünk Marci életművének a bemutatása kapcsán kiállításokról. És akkor 4 kiállítás készült Európa Nobis címen, Varsó, Prága, Pozsony, Bécs, és ez Marci 50 tusrajzát állítottuk ki. És akkor Norberttel beszélünk, és mondtam, hogy mi lenne, hogyha a Bibliáról csinálhatnánk kiállítást, hiszen Marci ezt nem tudta befejezni. Elkészült az első 26 perc, a teremtés, és ez ott van dobozban, mert nem lehet forgalmazni, ez a világ számára nem történt meg. És akkor gondolkoztam, hogy miért nem lehetne erről kiállítást csinálni. És akkor még hozzátettem azt is, hogy miután a Tóth Norberttel, a Nemzeti Stratégiai Kutatóintézet csinált kiállítást Boldogasszony címen Rómában, a Kancellária palotában, mi lenne, ha ott csinálnánk? És azt mondta a Norbert, hogy próbáljuk meg. Akkor én elővettem mindazt az anyagot, ami eredeti rajzok, figuratervek, stb., ami a filmhez készültek, ami Marci munkái, és összeállítottam neki, és ő csinált egy zseniális kiállítást, egy nagyon szép installációval, és megmondom őszintén, hogy így utólag csoda, Érszegi Márk Aurél volt a tanácsadónk, akinek köszönhetjük azt hiszem, hogy a Szent Éva hivatalos programjába beválasztotta, de ez mindig így jött, mint lépcsőről lépcsőre, ahogy a gondviselés keze vezeti az embert, ezek úgy történtek. Most visszafelé azt mondjuk, hogy persze Jankó és Marcell Biblia kiállítása, persze, hát hol, ha nem a kancell, hol, ha nem Róma legszebb palotájába, hol, ha nem a Szent Év nyitó eseménye. De mire ez ide eljutott, ennek ez az előzménye. Tehát az, hogy ennek olyan nagyon nagy sikere volt, és nagyon sok egyházi ember volt ott, a Habsburg Lotaringiai Eduard volt a Szent Céki nagykövet. Jól beszél magyarul. És nagyon érdekes volt, mert mondta, hogy nagyon örül a Marcell kiállítás, mert ő tudja, hogy ki a Jankovics Marcell. Ugye ő nem Magyarországon született, nem Magyarországon él, de ő tudta. A Kancellária palota igazgatója, egy elegáns, 50-es olasz professzor, mondta, hogy nagyon örül a Jankovics Marcell kiállításnak, mert ő a Gusztáv filmeken nőtt föl. Tehát Rómában megérkeztünk úgy, hogy mindenki tudta, ki a Jankovics Marcell. Magyarországon nem tudják, mert ugye Magyarországon nem a magyar kultúra része a Jankovics Marcell. Na most, hogy ennek a kiállításnak sorozata lett, ez is ugye a Nemzeti Stratégiai Kutatóintézetnek köszönhető, és Csák Jánosnak, aki akkor miniszter volt, és ennek a finanszírozását biztosította a Moholy Nagy Egyetemmel együtt. Tehát ez is hozzátartozik, hogy ez így történhetett, hogy megállta a helyét a kiállítás, az tényleg látszik. Nagyon nehéz mozgóképről álló kiállítást csinálni. De fontos az álló kiállítás, mert a filmkockák rögzülnek. És akkor másképp nézi már a filmet is, hogyha egyes kockát látott állóképben. És sokkal befogadóbbá válik, tehát ez a filmekről való kiállítások rendezésének egyik feladata, hogy rögzüljön a kép. És akkor ezután Székesfehérvár jelentkezett, és Székelyudvarhely. És ami most aktuális témánk, pedig a Biblia kiállításnak a apropója, hogy a Pannónia Filmstúdióba állíthattuk föl. Ez volt az az épület, ahol Marci 1960-ban belépett fázisrajzoló gyakornoknak. És akkor abban az épületben most 2026-ban ott van a Jankovics Marcell kiállítás. Ez azt hiszem, hogy valóban a gondviselés.
2: Mit érzett a megnyitón, amikor a Vatikánban egyszerre csak találkozott a magyar kultúra és a keresztény egyetemes kultúra?
1: Magyarország, azért valljuk be, hogy egy keresztény ország volt. Tudjuk, Szent István óta mi oda tartozunk, és ők mindig is úgy tekintettek ránk, csak aztán kapott a történelemtől egy pofont, de visszatért Európába. Marci Pannonhalmán érettségizett. Ugye Pannonhalmán kapta meg a kereszténységnek azt a középkori világát, ami aztán az egész életét meghatározta. Itt kapta meg spirituálisan a kereszténység élményét. Tehát neki a Biblia mindig is a legfontosabb. barátja volt, és nagyon sokat foglalkozott vele. Könyve jelent meg, ugye, mert a film nem készülhetett el, de ennek az munkálatairól szóló és a forgatókönyvek lapjairól az Akadémia kiadó kiadta ennek a el nem készült filmnek a történetét.
2: Többen azt mondták, hogy Jankovics Marcell képei hidat képeznek a hit és a művészet között. A Vatikán részéről is volt egy ilyen mondat, hogy az alkotásai a szépségen keresztül vezetnek a transzcendencia és a remény felé. Ön szerint tudatosan építette ezt a hidat, vagy ilyen volt a gondolkodása?
1: Alapvetően egy tudatos ember, de hát ugye azt szoktuk mondani, hogy a világ megismerésének kétféle módja van, az intuíció és az értelem. Na most az intuíció az valóban a művészeteknek a tárháza, mert a művészeteken keresztül, de ez mindig, mióta a világ áll, a művészetek fejezik ki a belső világot. Tehát ez azt hiszem, hogy nem vagy, hanem természetes következménye. De aztán, hogy ő képileg, ez egy hatalmas műveltséggel rendelkező emberről beszélünk, tehát tényleg nagyon hűségesen törekedett is arra, hogy a korábbi évszázadok, évezredek felgyülemlett kulturális örökségét beépítse. Tehát itt nincs egy újbóli kitaláció, hogy nem törődünk azzal, mi volt az elődeinkkel. Ő ezt nagyon tudatosan építette föl. Ugye azt mondják, hogy megkérdeznek egy fát, hogy mitől olyan szép a koronád, a rombod, és azt mondja, hogy a gyökerektől. Marci ezt így tartotta, hogy valóban a gyökereink a legfontosabbak.
2: Milyen embernek látta a férjét, Jankovics Marcellt akkor, amikor a Biblián dolgozott? Más volt, mint akkor, amikor mondjuk a Magyar Népmeséken vagy a Toldin beszéltek otthon a Biblia filmről?
1: Az előbb ugye elhangzott a hit szó. A Marci nagyon hit magában. Ő úgy gondolta, és ezt nagyon komolyan is tartotta, hogy egy hatalmas tehetséget kapott. És ezt valamiért kapta, ennek célja van, és ezt neki teljesíteni kell. A hit volt az egész életének az alap. De azt hiszem, hogy minden művésznek. Nem tudok elképzelni olyan művészt, akiben nincs meg a hit önmagában, illetve abban, amit szándékozik elérni. Tehát ő neki nagyon mély hite volt, Isten hite, nagyon mély volt, azáltal, hogy az Isten nekem adott valamit, tehát ő mindenhez, amihez hozzányúlt, ezzel a hittel vitte végig, hogy én megkaptam ezt, hogy végig tudom vinni.
2: Van valami szimbolikus abban, hogy ezt a kiállítást most ott, ahol Jankovics Marcell elkezdte a pályáját, és befejezte az utolsó filmjét, ott készítették el.
1: Igen, a Toldit.
2: Ha Jankovics Marcell most végig sétálna ezen a kiállításon, mit mondana?
1: Biztos, hogy elég tétellel töltené el, hiszen minden nap ezen a folyosón ment át. És ez egy nagyon fontos hely volt, ez a Pannonia Filmstúdió. Ez egy kivételes hely volt. Egy szellemi közösség volt. Nem állítom, hogy minden ember, mindegyik Isten hívő lett volna, de úgy éltek és úgy viselkedtek. Ők nem konkurenciát láttak egymásban, hanem egymás mellett dolgoztak. A Marci, amikor a János Vitéz filmet csinálta, akkor a Nep József, aki már híres nagy rendező volt, beállt neki animátor. Ternoszki Béla, Rófusz Ferenc, ott dolgoztak vele. Rihli Zsolt, aki már nagy név volt. És mégis, amikor együtt csinálunk egy nagy dolgot, azt együtt csináljuk. Tehát a szellem keresztényi volt. Nem úgy hívták, mert nem volt mindenki keresztény.
2: Ön ma már ennek az életvűnek az egyik legfontosabb gondozója. 2024-ben azt nyilatkozta, hogy a közös otthonunkban múzeumot szeretnék berendezni a férjem emlékére. Hol tart ez a terv most?
1: Az akkori politikának a Jankó és Marcell nem fért bele a magyar kultúrába. Ilyen egyszerű. Nem valósulhatott meg, mert nem kaptunk rá pénzt, mert nem volt fontos. Nagyon szomorú, hogy így van, bárhová megyünk a világban. Annecyban volt most a nagy animációs filmfesztivál. És ott egy négyszeres Oscar-díjas Alfonso Cuarón nevű mexikói filmrendező vezette föl a Fehér Lófiát. A mexikói filmrendező tudja, Magyarországon nem fér be a magyar kultúrába a Jankovics Marcell. Nem baj, megcsináltam azért, mert hogy a támogatást nem kaptam ennek a háznak a megvalósulásához, a Sisyphus alapítványt, és megcsináltam a hagyatéknak a felmérését, 5140 leltári számom van.
2: De akkor ez azt jelenti, hogy nem mondott le.
1: Nem mondtam le, de most ezt a fél archívumnak adtam át, vagy adom át, és viszik, és ők fogják megőrizni. azt hittem, hogy én ott a házban megőrizhetem, nem. Nem baj, mert a Pannonia stúdió is, és a filmarchívum is mellém áll, és segít megőrizni ezeket a dolgokat. Ansziban csináltam egy Méri Gábor könyvkiadóval közösen Jankovics Marcell díjat. Anszi Filmfesztivál két nap múlva jelentkezett, hogy 2027-től ott átadhatom a Jankovics Marcell díjat. Ez persze Rádúj Györgynek is köszönhető, az ő segítsége nélkül ez nem sikerült volna, de akkor is ez is egy érdekes dolog, ugye, hogy Anszinak azonnal kell, Magyarországnak nem kell.
2: Egy interjújában is említette már, hogy önnek fontos a fiatal animációs filmeseknek a felfedezése. Ebben hogyan tudna bekapcsolódni, és vannak erre tervei?
1: Ansziban, a filmfesztiválon a Sisyphus Jankovics Marcell díj, ezt a perspektívák szekcióban fogják kiválasztani nemzetközi zsűri, hogy kinek adja át. Mert ugye az volt a kérés, hogy fiatal kapja, aki előtt még az élet. Tehát ők is megérezték azt, hogy a Jankovics Marcell, hogyha a nevét át akarjuk örökíteni, akkor azt egy ilyen díj és a fiataloknak kell adni. Mert Marci azt mondta, hogy 30 alatt még bármi lehet az emberből, 30 fölött már nem.
2: Ha egy fiatal most találkozna először Jankovics Marcellnek a nevével, mit mondana neki, miért menjen el a Pannonia filmstúdióba megnézni ezt a kiállítást?
1: 1974-ben csinálta Marci a Sisyphus című filmjét, ami ugye a Sisyphus legenda, hogy föl kell tolni a követ. És ez egy 2,5 perces film. Bárkányi Péter csinálta a Jankovics Marcell díjat, és azt mondta most, fél évvel ezelőtt, hogy azért örül ennek a megbízásnak, mert 1974-ben ő fiatal szobrászként úgy gondolta, hogy a Marci őróla csinálta ezt a filmet. És hogy az ő élete akkor elhatározta, hogy ő így akar élni. És a Marci a Sisyphus filmet nagyon fontosnak is tartja. És amikor már idősebb volt, mert ugye 33 éves volt, amikor a

0: Régi új névvel, új időpontban és új programkoncepcióval várja az érdeklődőket a Veszprém Balaton filmpiknik augusztus 27-e és 29-e között. A szervezők célja, hogy a gyökerekhez visszatérve egy nyitott, közvetlen eseménnyel gazdagítsák a térség kulturális életét, miközben házigazdaként hangulatos környezetben nyújtanak lehetőséget a megújuló filmes szakma és a közönség nyári találkozójára. A gazdag filmkínálatról és az ezeket kísérő izgalmas programokról Kolozsi László, a fesztivál művészeti vezetője beszélt bővebben, akit Szent Imrei Kristóf kérdezett elsőként arról, milyen út vezetett az idei megújuláshoz.
1: A Filmpiknik néven indult fesztivál az a Balaton-Veszprém régió próbálta egyébként így belehelyezni a filmes középpontba. Ez a Covid idején, tehát 2020-ban indult el, és akkor egy ilyen filmes találkozó hely volt maga a fesztivál, tehát az azt jelentette, hogy nagyon sok vendég volt, nagyon sok fellépő, és lehetett találkozni a nézőknek, a filmesekkel ezen a helyszínen. És akkor ez 3 évig ilyen filmpikniként működött. Utána 2023-ban ugye volt az Európa Kulturális Fővárosa Veszprém, és ennek a fesztiválnak is a szervezője az EKF, tehát hogy ez az Európa Kulturális Fővárosa cég volt, és olyan rendezvényeket, amiben filmek szerepeltek, ezeket az NFI, tehát a Nemzeti Filmintézet megkerülése nélkül nem lehetett szervezni. Itt belépett a Nemzeti Filmintézet, aminek akkori vezetősége egy nagyon sokat vitatott, díjkiosztó ünnepséggel terhelte meg ezt a filmpikniket. Ez volt az egészben az a balanszt, ami miatt egyébként a beszélgetések is elmaradoztak, vagy illetve sokkal kevesebb ilyen alkozókkal történő párbeszéd, meg kísérő program lett, hanem itt a fő fókusz egy olyan fajta díjkiosztón volt, ami egy nem jó érzést keltett mondjuk így a filmszakmában. Tehát eleve nagyon sokan úgy érezték, hogy kiszorultak a pálya szélére, nem is csinálhatnak filmeket, stb. És akkor ezért egy ilyen szakadás volt a szakmán belül, és ennek a szakadásnak az egyik szimbolikus eseménye ez a díjkiosztó ünnepség volt. És akkor, amikor most újra szerveztük ezt a fesztivált, akkor az első dolog volt az, hogy ezt a díjkiosztást, ezt levesszük róla, és visszaállítjuk azt a fajta filmpiknikes rendszert, ami egyébként tényleg a filmekre, meg az alkotókra, meg a beszélgetésekre fókuszál.
2: Igen, ha jól tudom, ön idén lett a Veszprém Balaton Filmpiknik művészeti vezetője, és ahogy ön is már utalt rá, hogy ennek keretében új alapokra kívánják helyezni a fesztivált, ez mi mindenben nyilvánul meg még azon kívül, hogy erre a bizonyos díjkiosztóra már nem kerül sor?
1: A kísérő rendezvények, illetve az, hogy tényleg nem filmszámlaszerű, premierekre fókuszáló esemény, hanem egy olyan esemény, ami a beszélgetéseket jelenti, a találkozásokat az alkotókkal, tehát hogy Veszprém meg a Balaton régió nagyon alkalmas arra, hogy egy olyan helyszín legyen, hogy mennek az emberek az utcán és találkozhatnak kedvenc színészeikkel, kedvenc rendezőikkel, beülhetnek egy vetítésre, ott meghallgathatnak vagy beszélgetéseket, láthatnak olyan rövid filmeket, meg animációs filmeket, amit egyébként nem nagyon lehet máshol látni. Próbáltunk így széles merítést csinálni, tehát amikor az animációs és kisjáték filmekről beszélünk, akkor nagyon sok olyan film van, ami itt ezen az eseményen látható, és máshol nem is nagyon kapott helyet. És akkor a kísérő rendezvényeknél van

0: Nagyon sokféle olyan program, ami egy szélesebb rétegnek is érdekes lehet, például a filmzenéről folytatott beszélgetés, vagy az arról folytatott beszélgetés, hogy milyen elutasított filmterveik voltak azoknak az alkotóknak, akik egyébként kimaradtak így az NFI-nek a működése során. És akkor arról is beszélgetünk, hogy mit lehet majd beadni, milyen filmterveket lehet majd előszedni. És akkor lesz szó még a határhúzásról filmben, tehát hogy hogyan kell képviselni a saját érdekeiket színészeknek, alkotóknak, egy olyan erőteljes személyiséggel szemben, mint mondjuk egy rendező, akinek mondjuk eléggé nem jó híre van a szakmában, ahol a szempontból, hogy azt terjed el róla, hogy nem éppen konfliktus kerül.
1: Hogyan látja egyébként, hogy milyen helyzetben van jelenleg a magyar filmgyártás, milyen fő kihívásokkal szembesül, illetve milyen trendek figyelhetők meg a hazai filmiparban?
0: Hát most újraindul, tehát most majd, ha lesz új NFI vezetés, a Nemzeti Filmintézetnek új igazgatója lesznek döntőbizottságok, és elfogadhatnak filmterveket ismét, akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz egyáltalán trend, lesz egy ilyen magyar filmes arculat, mert most jelen pillanatban egyébként talán pont az az érdekes, hogy az jelenti a magyar filmet, hogy nincs egy olyan egységes arculat, mint mondjuk a dán, vagy mondjuk a román filmnek. Tehát ha a Csendes barátot, mondjuk az olasz Renato filmje, minden csillag mellé tesszük, vagy oda tesszük akár a szenvedélyes nőket, akkor így nagyon különböző színjátszást, nagyon különböző formátumot, nagyon sok különbséget lehetünk észre. És ha még az Árvát is hozzátesszük, hogy mondjuk még egy ilyen filmet, ugye ebből a nagyjátékfilmes programból, akkor látszik, hogy nem egy ilyen egységes kép alakul ki az emberben ezekről a filmekről, vagy a filmeknek nincs egy ilyen egységes arculata, mint mondjuk a román filmnek, hanem azt lehet látni, hogy ilyen nagyon önállóan alkotó, tehetséges alkotók vannak. De ugyanakkor, mivel szerintem a következő időszakban inkább a kisebb projekteket fogják eleinte átengedni, vagy azokat fogják támogatni, tehát nem több milliárdos projekteket, hanem mondjuk 3-tól 800 millió forintig terjedő összegből megcsinálható filmeket, ezért elképzelhető az, hogy lesz mégiscsak egy olyanfajta átalakulás, amit egyébként bizonyos értelemben én ezt remélem is, hogy lesz, ami egy picit a román filmhez közelíti a magyar filmet, tehát hogy a mi életünkről, a mi problémáinkról, hétköznapi helyzetekről szóló filmek készül. És ezek egy kicsit olyanok, mint mondjuk a Mungiu nevű román filmesnek a mostanában sikeres alkotásai. Tehát, hogy nagyon szívszorítóak is tudnak lenni, viccesek is tudnak lenni, de hogy így felismeri magát a szereplőkben a néző.
1: Ha visszatérünk az idei filmpiknikre, mintegy 60 játék és dokumentumfilmmel, valamint ugyancsak bőséges kisjáték és animációs filmes válogatással készülnek, Veszprémben és Balatonfüreden egyaránt, illetve amit szintén mindenképp meg kell említenünk, hogy több kiemelt jelentőségű évfordulóról is megemlékezik az idei filmpiknik.
0: Igen, tehát a filmpikniken mindig fontos az, hogy megemlékezünk azokról, akik az elmúlt évben eltávoztak a filmesek közül, tehát mondjuk lesz Tar Bélának a Kárhozat című filmje, illetve Scherer Péterről is megemlékezünk, valamint Herman Iréről, aki Dargai Attilának volt az alkotótársa. A programba ugye belekerült a Latinovics Zoltán miatt, akire megemlékezünk, az 5. Pecsét című film, tehát hogy lesznek ilyen régebbi filmek is, vagy nagyobb klasszikusok is, amik valamilyen személyhez, vagy valamilyen eseményhez kötődnek. És akkor ezek is olyan jó vetítőhelyeket kapnak itt a városban, mint a Hangvilla vagy a Fotón, amik egyébként ilyen nagyon jó kis fesztivál légkört teremteni képes helyszínek.
1: Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy miért gondolja ideális helyszínnek akár Veszprémet, és ugye alapvetően a balatoni régiót egy filmpiknik megtartásához, és úgy alapvetően a film méltó megünnepléséhez.
0: Azért, mert a Veszprém-Balaton régió az így könnyen megközelíthető, tehát Budapestről sincs messze. Ugye augusztus utolsó hétvégéről beszélünk, még a nyaralók is lehet, hogy itt vannak, még nem kezdődik el az iskola, és itt vannak a borvidékek, tehát hogy a Balaton közelsége egy ilyen ideális helyszínét teszi, mert hogy nem csak a filmekkel lehet mondjuk este eltölteni az időt, hanem vannak más lehetőségek is. Veszprém ebből a szempontból egyébként egy ilyen kulturálisan elég gazdag város, és vannak nagyon jó helyszínek, tehát egy Balatonfüreden és a mozi, ez egy nagyon jó minőségű vetítésekre alkalmas, és egyébként Veszprémben is ezek a különböző kiemelt helyszínek, meg a beszélgetésekre kitalált nyárkert, ami ott a színház kertjében van, azok ilyen nagyon jó hangulatú helyszínek és helyek.
1: Igen, ha már a kerekasztal beszélgetéseket még említette, hogy ugye azt még nem említettük, hogy a miénk itt a film, a mostani fesztivál mottója. Ennek jegyében pedig már korábban is volt arról szó azokról az aktuális és nagyon is fontos szakmai témákról, amelyeknek szintén fórumává válik az idei esemény, de esetleg talán még picit érdemes róluk bővebben beszélni, hogy mi mindenről lesz szó ezeken a beszélgetéseken.
0: Hát igen, amit említettem, tehát, hogy lesz ez a határátlépés, vagy határhúzás, akkor lesz a filmzenéről szó, akkor lesz ugye az elutasítottak, tehát, hogy miért utasítottak el filmterveket, erről egyébként izgalmas beszélgetéseket lehet folytatni, nem csak így a színpadon, vagy nem csak ilyen nyilvánosan. Grünvacki Ferenc könyvének a bemutatója is lesz, tehát a Grünvacki Ferenc, mint alkotó és nagy tanár egyébként fontos személyisége volt a magyar filmnek, mint Jancsó Miklós operatőre és alkotótársa is, és róla két kötet is megjelent a kiárat kiadó gondozásában, és akkor ezeket a könyveket is majd ott bemutatjuk ezen a helyszínen, és beszélgetünk a Grünvanszkinak a tanítványaival, tehát Gigor Attilával, illetve Cserhami Sárával, hogy milyen tanár volt, amikor az összefin tanított, mit lehetett tőle tanulni, milyen mesterségbeli fogásokat. Úgyhogy vannak ilyen izgalmas beszélgetések, például az egyik egyébként a filmes újságírásról szól, annak a helyzetéről, hogy mennyiben változtatja meg a filmkritikát, a filmes szaksajtót, a mondjuk így influencer kultúra, tehát hogy mi lesz a magyar filmkritika sorsa, hogyha egyébként a különböző ilyen háromoldalas nagyobb tanulmányok helyett a 50 másodperces kis videók uralják majd el a filmkritikát.
1: Augusztus 27-e és 29-e között várja tehát a magyar filmek szerelmeseit az idei Veszprém Balaton filmpiknik, ahol több közönség találkozó, koncert és gyerekprogram is várja az érdeklődőket. Ezekről is akkor beszéljünk egy kicsit bővebben szerintem.
0: Itt a koncerteket úgy próbáltuk megszervezni, hogy kicsit a mi ízlésünket is tükrözze, tehát az együtteseknek többsége picit így a jazz és a pop határán vannak, és még nem annyira ismertek. Például a Brumiko nevű együttes, ami nekem ilyen személyes kedvencem volt, jön el, hogy játszon az új lemezükről, és ezek a tulajdonképpen ilyen kisebb formációk, vagy kvartettek, ezek nagyon így a jazz felé hajlanak, tehát hogy van valami nyáresti, őszelei hangulata ezeknek a zenéknek, meg zenészeknek, akiket erre a programra meghívtunk. És a gyerekprogram ugye az a szokásos NFI-s gyerekprogram, tehát hogy a Nemzeti Filmintézet mindig figyelt erre, hogy legyenek a gyerekeket beavató programjaik, amik egyébként ilyen játékokat, játékos filmkészítést és egyéb ilyen foglalkozásokat is jelentenek, tehát hogy ők így vesznek majd részt ezen, és próbálják a gyerekeket ugye a filmvilágába beavatni.
1: Így zárásként, egyfajta ajánlásként mit mondana, mi az, ami a különlegességét adja a Veszprém Balaton filmpikniknek, ami lehet mondani, hogy megkülönbözteti őt más hazai filmes fesztiváloktól?
0: Azért is jó helyszín, és ezt azért érdemes hangsúlyozni, mert ugye a világ nagy fesztiváljai, ilyen nemzeti fesztiválok, tehát a lengyelországi ugye a Gdíniában van, a cseh az Karlovy Variban, az osztrák az Grazban, ilyen kisebb helyeken vannak, és hogy a film az, ami egyébként ilyen nyüzsgést hoz a városba ilyenkor, és Veszprém pont ez a város, hogy pont akkor a város egyébként, mint az említett városok, tehát hogy így ebből a szempontból egy ilyen fesztivál hangulat, tehát a film teszi fesztivál hangulatúvá a várost, és reméljük, hogy tényleg egy ilyen nagy nyüzsgés és egy nagy ünnep lesz ebből, és ennek az ünnepnek a középpontjában az idei magyar filmek állnak.
2: Kolozsi Lászlóval, a Veszprém Balaton filmpiknik művészeti vezetőjével Szent Imrei Kristóf beszélgetett. Az augusztus 27-e és 29-e között Veszprémben és Balatonfüreden megrendezendő fesztivál programjairól bővebben tájékozódhatnak a webfilmpiknik.hu oldalon.

0: Horváth Ria több mint 25 éve dolgozik pedagógusként és trénerként, miközben számtalan diáknak segített abban, hogy rátaláljon a tanulás örömére. Az Ötöst érő tanulási ötletek című könyve immár bővített és frissített tartalommal várja az olvasókat, valamint Balázs Andrea humoros illusztrációival. A szerzővel Szent Imrei Kristóf beszélget.
1: Már korábban beszélgettünk itt az Akvarell című műsorban az Ötöst érő tanulási ötletek című könyvedről, amely immár kibővített és frissített tartalommal elérhető diákok, szülők és természetesen a pedagógusok számára is. De mielőtt rátérnénk a könyvre és annak újdonságaira, először arról mesélj egy kicsit, hogy mi indított el azon az úton, hogy a tanulást nem csak feladatként, hanem élményként tálald a diákok számára.
2: Ezt mindenki saját tapasztalatból tudja, hogy azt szeretne inkább megtanulni, ami érdekli. Hát én ebből merítkezem, hogy szeressék azt, amit meg kell tanulni, úgyhogy én fordítva szoktam gondolkozni, hogy ne kötelező legyen, hanem valami élményt kapjanak a gyerekek egy játékkal, egy közös bevezetővel, egy közös gondolkodással. Én 19 éves korom óta tanítok, és úgy alakult, hogy akkor már lett egy harmadik osztályom, és hát bizony 9-10 év volt köztünk. Úgyhogy én akkor még tanultam, és úgy gondoltam, hogy azoknak a gyerekeknek, akik rám vannak bízva, mint tanítónénire, ne legyen olyan rossz élményük, mint annó nekem volt több tanárral kapcsolatban, hogy egyszerűen elvesztettem a fonalat, és nem volt kedvem tanulni például angolból, mert annyian voltunk egy csoportban, aki már tanult angolal, azokkal foglalkozott Judit néni, mi meg ott ültünk, és néztünk ki a fejünkből, hogy mi is történik. Úgyhogy én azt gondolom, hogyha élmény és mindenki egy kicsit játékosan tanít, akkor a gyerekek is jobban megszeretik ezt a fajta kötelezettséget tulajdonképpen, de ha már szeretjük, akkor már nem is annyira kötelezettség lesz.
1: Úgy is mondhatjuk, hogy az Ötöst érő tanulási ötletek nem tankönyvnek, hanem inkább egyfajta élménykönyvnek tekinthető. Mit értsünk pontosan ez alatt, illetve röviden mondd el, hogy hogyan épül fel ez a könyv?
2: Tanulási tréningeket tartottam hosszú éveken keresztül, ez tulajdonképpen annak az anyaga, és itt is abból merítkeztem, hogy egy olyan élményt kapjanak, akik ezzel foglalkoznak, és olvassák, és velem együtt tanulják a tanulást, hogy szívesen foglalkozzanak vele majd otthon is. Különböző történeteket beleszőttem a saját életünkből, a gyerekeim életéből, kollégáim életéből, és mindig egy-egy témánál felhozom azt az aktuális kis történetet, amihez lehet kapcsolódni, ami már nem csak az a tanár beszélésén hallgatom, hanem egy közös élményé válik, hiszen mindenki tanult már, mindenkinek van valamilyen élménye ezekről a dolgokról. Mondanék például egy történetet a könyvből, Brigi nevű barátnő mesélte, hogy neki mindig azt mondta az anyukája, mikor alsós volt, hogy Brigikém, menj, ülj le tanulni. És mindig ellenőrizte is, hogy ott ül Brigi az asztalnál és tanul, de Brigi nem tudott ülve tanulni, mint kiderült, már gimnazista volt, mikor arra rájött, hogy ő neki a mozgás, a kinesztetikus módszer a tanulási stílusa, és mikor elkezdett járkálva tanulni, akkor érdekes módon bizony jöttek már a négyes ötösök, és nem csak a rossz jegyek.
1: Az új frissített kiadásra térve, mi mindent ad hozzá a korábbi tippekhez, ötletekhez?
2: Rengeteg új kis illusztráció készült ehhez a könyvhöz is. Nagyon jól belesimította az eredeti könyvben az új dolgokat Balázs Andi, akinek nagyon hálás vagyok, hiszen minden könyvben együtt dolgoztunk. Például tanulási tesztet nagyon színesen jól megoldotta, hogy az valóban élmény legyen kitölteni. Aztán ugye az online tanuláshoz, a mesterséges intelligenciával való tanuláshoz is nagyon jó kis aranyos kis képeket készített, és hát az új történeteket is ezzel színezte.
1: Maradva a mesterséges intelligenciánál, mert ez mostanában egy eléggé közkedvelt témakörnek mondható, szerinted a digitális világ az megkönnyíti, vagy éppen megnehezíti a tanulást a diákok számára?
2: És most már egyre több gimnazista napi szinten használja a mesterséges intelligenciát, ami addig nem is baj, amíg az igazat hozza föl a mesterséges intelligencia, mert hogy az interneten minden megtalálható, nem minden információ, amit ott olvasunk, az igaz, úgyhogy szűrni kell, és ezt kell megtanítani a diákjainknak, hogy ne úgy fogadjanak el mindent, amit olvasnak vagy hallanak, hogy az igaz, hanem nézzék meg, hogy milyen forrásból merített éppen az AI, és hogy nézzenek utána dolgoknak. Én például részt vettem egy képzésen, amin az volt az egyik feladata a ChatGPT-nek, hogy készítsen nekünk egy olyan órát Petőfi Sándor életéhez, ami érdekes, egy kicsit interaktív. Nagyon érdekes volt maga a feladat, amit készített 15-16 éves diákok részére, hogy Nagykörösön ül Petőfi a kocsma asztalnál, és éppen 1846-ban milyen verset írhat. De aztán jöttek a képek. Azon egyáltalán nem Petőfi szerepelt, és a kor sem volt jó, hiszen egy 50-es férfi korabeli ruhában ült a kocsmában. Úgyhogy ha valakinek nem égett már a retinájába bele Petőfi Sándor képe, akkor az talán azt hihette, hogy az Petőfi Sándor. De hát ugye magyarok azok nem így vagyunk vele, mert hogy tudjuk, hogy milyen volt Petőfi. Tehát ezekre kell vigyázni, hogy vannak nagyon jó információk, de van bizony, ami hamis.
1: De azt lehet mondani abszolút, hogy nem csak a diákok, hanem gyakorlatilag bármilyen korosztály számára érdekes és hasznos lehet ez a könyv. Például, ha jól tudom, egy 74 éves olvasótól is érkezett visszajelzés.
2: Úgy van, mikor elolvasta a könyvet Marianna, akkor azt gondolta, hogy hú, hát neki most nagyon kedve lenne tanulni, és ezért beiratkozott egy számítástechnikai tanfolyamra, és el is végezte. És azóta rendszeresen ír is e-maileket, és használja a közösségi médiát is.
1: És alapvetően a felnőtteknek miért lehet igazán hasznos ez a könyv? Tehát mondjuk számítógépes ismereteket bővítheti, de mi mindenre lehet még jó ez a kötet?
2: Ugyanúgy mindenkinek jó, aki tanul, nem csak az alsós és felsős diákoknak, hanem akármit tanul az ember. Benne van most már ebben a könyvben az online tanulás is, úgyhogy akár főiskolásoknak, egyetemistáknak is jó, meg rengeteg trükk, nem tudom, hogy te például ismered a Pomodoro módszert, hallottál-e már róla?
1: Még nem hallottam róla.
2: És nagyon szokták szeretni, azt szoktam megtanítani szinte az elsők között. Ez egy nagyon egyszerű módszer, Francesco Cirillo, egy olasz ember kísérletezte ezt ki. Csak annyi az egész, hogy 25 perc aktív tanulás, és utána 5 perc kütyümentes pihenés, és aztán megint 25 perc tanulás, mert hogy 25 percet tud az agy egy dologra odafigyelni, és sokkal jobb, hogyha írott dolgokból tanulunk, és én mindenkinek ajánlom, hogy igaz, hogy online van nagyon sok minden, de érdemes röviden mindent kijegyzetelni, hiszen az agyunk, amit leírunk, sokkal jobban megjegyzi.
1: És akkor ennek kapcsán szerintem megemlíthetjük azt is, hogy ugye van egy másik könyved, ami, ha jól tudom, díjat is nyert, az Uralom a mobilom című könyvedről van szó.
2: Ezt coachként írtam, és abban szeretnék segíteni mindenkinek, hogy egy kicsit tényleg be tudja osztani az idejét, és tudjon a mobilozás helyett mit csinálni, mert tartok tréningeket kamaszoknak is, és mindig az volt a kérdés, hogy de mit csináljunk a mobilozás helyett? Nagyon-nagyon nagy gyűjtemény van ebben a könyvben, hogy mi mindent lehet csinálni, és olyan jó volt, amikor Viki például átküldött egy olyan kis horgolt figurát, amit ő készített, a könyv inspirálta, megtanult a nagymamájától horgolni.
1: Ehhez a könyvhöz úgynevezett beszélgető kártyák is kapcsolódnak, ezekről is szerintem mesélj egy kicsit a hallgatóknak.
2: Igen, ezt is Balázs Andival együtt készítettük el a grafikusommal, és kérdések vannak, és feladatok minden egyes kártyán, úgyhogy akár önállóan is egyedül is el lehet gondolkozni a saját média és telefon használatán az embernek, de ugyanúgy játszható párban, közösségben, osztályban, baráti társasággal is, és bizony nagyon jól végig lehet nézni, hogy milyen szokásaink vannak, amikre már nem is gondolunk szokásként, hiszen annyira az életünk része, hogy olyan tevékenység, amit tulajdonképpen már felülmúlta önmagát, és belefáradtunk, de mégis, mivel állandóan ezt csináljuk, egyszerűen nem találunk kiutat, és erre szeretnénk kiutat mutatni ezzel a kártyával is, hogy igen, ott az élet, és a valódi életet kell megélni.
1: tényleg itt most nagyon sok mindent ajánlottunk, de akkor elsődlegesen padajáljuk bármilyen korosztály figyelmébe, hogy vegye a kezébe az Ötöstérő tanulási ötletek című könyvet immáron kibővített, frissített kiadásban Horváth Riától, akinek ezúton köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és itt beszélgethettünk a Katolikus Rádió stúdiójában.
2: Én is köszönöm, és mindenkinek élményben gazdag jó tanulást kívánok a tanévre.
0: Horváth Ria pedagógussal és trénerrel Szent Imrei Kristóf beszélgetett az Ötöstérő tanulási ötletek című könyvéről, amely tehát immár bővített és frissített kiadásban olvasható gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt, hogy a tanulás valóban élmény és szórakozás lehessen.

Kedves hallgatóink, az Akvarell kulturális paletta ezzel a végéhez ért. Technikai munkatársunk Fülöp Csaba, a zenei szerkesztő Varga Ramóna, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is megköszöni figyelmüket a műsorvezető Fülöp Tamás.

0: Több tízezer fiatal a világ minden tájáról érkező zarándok, közös imádság, szentmiség, tanúságtételek és felejthetetlen találkozások augusztus első hetében. Így telt az idei 37. Mladi Fest Medjugorjében. A fél hatkor kezdődő tükörképben személyes tapasztalatairól beszél Simon Dávid atya, a zarándokok lelki vezetője.
1: A szűzanya azt mondta, hogy van öt kő, ugye amikor kiment Dávid megküzdeni Góliáttal, öt követ rakott a tarisznyájába, és azt mondta a szűzanya, ez az öt kő, a havi szentgyónás, napi rózsafüzér, napi szentírásolvasás, szerda pénteken, kenyéren, vizen való böjtölés, és a minél gyakoribb szentmise körülbelül, ugye ez az öt dolog, az imádság, szentgyónás, eukarisztia, böjtölés, szentírásolvasás. Szűzanya receptet adott, már csak az a kérdés, hogy ezt a receptet megfogadjuk-e, és elkezdjük-e élni, mert aki ezt követi, az egyesül kétségkívül az Istennel, magyarán fog lélekbe gyógyulni, növekedni, és apránként elnyeri Krisztus békéjét.
0: A teljes beszélgetést a fél hatkor kezdődő tükörképben hallgathatják meg.

0: Johann Sebastian Bach G-dur viola da gamba szonátáját hallották, valamint a Goldberg variációkból egy részletet. Közreműködött Leonard Rose, Glenn Gould és Daniel Barenboim. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Tizenhat óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! 18 lengyel sérült már hazaszállítható az M3-as autópályán vasárnap történt buszbaleset után. Közölte hétfőn a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház az MT-vel. A Nyíregyházán ápoltak többsége könnyebb sérüléseket szenvedett, köztük töréseket, zúzódásokat. Két beteg állapota stabil, de egyelőre csak fekvőhelyzetben szállíthatók. Hazatérésük módjáról és időpontjáról magyar és lengyel szakemberek egyeztetnek. Új államtitkárt neveztek ki a Vidék és Településfejlesztési Minisztériumban. Bencsik András lett a közigazgatásért felelős államtitkár augusztus 15-től. Jelentette be Lőrinc Viktória tárcavezető a közösségi oldalára feltöltött videójában hétfőn. Bencsik András feladata a kormányhivatalok és a járási hivatalok munkájának felügyelete, ismertette a videójában a miniszter. Folyamatos az átvilágítás a megújuló közmédiában, több dolgozót már mentesítettek a munkavégzés alól. Közölte hétfőn a Duna Média Szolgáltató az MT-vel. A teljes körű vizsgálat gazdasági és jogi kérdésekre, valamint a korábbi működésben aktív szerepet vállalókra is kiterjed. A közlemény szerint már döntöttek az MT vezetőiről, továbbá a rádió és a televízió egyes munkavállalóiról is. A társaság szerint az intézkedések nem akadályozzák a napi feladatok ellátását. Dokumentumfilm készül Orbán Viktor volt miniszterelnökről, a bemutatót 2027 első felére tervezik, írta a film.hu. A Pignicki Réka rendezésében készülő Orbán és én című alkotást vasárnap mutatták be a Szarajevói Filmfesztivál szakmai fórumán. A személyes hangvételű film Orbán Viktor politikai átalakulását vizsgálja, és azt, hogyan változott demokratikus reformerből egyre inkább megközelíthetetlen vezetővé. A dokumentumfilm a magyarországi politikai megosztottsággal is foglalkozik. Eloltották Veszprém vármegyében a Sóly és Őskű közötti tüzet, amely múlt héten szerdán ütött ki, és mintegy 300 hektárt érintett, közölte a Katasztrófa Védelem a honlapján hétfőn. Azt írták, egy bokros területen az aljnövényzet gyulladt ki, amely később lábon álló gabonára és egy fenyvesre is átterjedt a 8-as főút mentén. A lángokat 17 település hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltói fékeztek meg a Katasztrófa Védelmi Műveleti Szolgálat irányítása mellett. Az oltásban két honvédségi helikopter és a civil lakosság is részt vett. 1500 ideiglenes befogadóhelyet létesít a spanyol kormány az illegális bevándorlók ellátására a Ceutában, jelentette be hétfőn a migrációért felelős miniszter. El Massais közölte, 4 helyszínt jelöltek ki, miután július utolsó hetében több tízezre jutottak át a szomszédos Marokkóból a spanyol exklávé területére. A kormány emellett 6,5 millió eurót biztosít a spanyol Vöröskeresztnek a Ceutában végzett szociális és egészségügyi feladatokra. Fővárosi közlekedési hírekkel folytatjuk.
2: Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton a Kerepesi út felé a Hősök terénél a buszsávban. Lassú haladás a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton mindkét irányban a Blahalújza térnél és az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban, a Nagykörúton a Rákóczi tér és a Margit híd között szakaszonként, a Margit hídon Budára, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, az Alkotás utcában befelé a Déli pályaudvarnál és tovább a Krisztina körúton a Vérmező útig. Kovács Botond, BKK Info.
0: Hazánk időjárásáról. Közepesen felhős idő várható, sok napsütés csak a déli délkeleti megyékben lesz. Késő délutánig helyenként alakulhat ki eső, zápor. A Dunántúlon nő a csapadék hajlama, szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet jelenleg 31 és 37 fok között van. Híreket legközelebb 17 órakor mondunk. Dogma vagy axióma? Katolikus tudósok tanúságtétele. Kedves hallgatóink, ezúttal sorozatunk első műsorát hallgathatják meg újra.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Tóth János András vagyok. Mától új periódikával jelentkezünk 4 hetente, melyben a Szent István Tudományos Akadémia tagjait mutatjuk be. Olyan nemzetközileg is jelentős tudományos munkát végző kutatókat, akik elfogadják a katolikus egyház értékrendjét, alapvető tanításait, és feladatuknak tekintik, hogy szélesebb körben is bemutassák az általuk művelt tudományterület és a hit viszonyát. Sorozatunk első részében, először is néhány percben magáról az akadémiáról, annak történetéről és működéséről adunk egy vázlatos képet. Lázár Csabát hallják.
0: A Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, későbbi ismertebb nevén Szent István Társulat, 1848. május 1-én kezdte meg nyilvános működését. Ez az alapvetően könyvkiadói profilú intézmény ma Magyarország legrégibb könyvkiadója. A társulat kebelén belül Ipoly Arnold alelnök kezdeményezésére 1885-ben jött létre a Tudományos és Irodalmi Osztály, azzal a szándékkal, hogy ez a magyar katolikus tudósok hatékony szellemi műhelye legyen. 30 év elteltével ez a testület olyan jelentős tudományos tevékenységet tudott maga mögött, hogy 1915-ben Csernok János hercegprímás a hatékonyabb munka összefogására javasolta a Tudományos és Irodalmi Osztály alakuljon át Szent István Akadémia néven önálló intézményé, melynek alapszabálya szerint fővédője a mindenkori esztergom budapesti érsek Magyarország prímása. Az 1915-ben létrejött, a Szent István Társulattal változatlanul szoros kapcsolatban maradó tudós testület a két világháború közötti időszakban a magyar tudományos közélet egyik meghatározó tényezője lett, kitűnő együttműködésben a Magyar Tudományos Akadémiával és egyéb tudományos társaságokkal. A kommunista rezsim alatt 1952-től az akadémiát betiltották, és csak 1998-ban újíthatta meg működését. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem akkori rektora Erdő Péter rendezte az újjászervezést kánonjogilag is, és készítette el az új alapszabályt. Jelenleg 6 osztályban fejti ki tevékenységét. Hittudományi és filozófiai, történet és néprajztudományi, nyelv, irodalom és művészettörténeti, jog és társadalomtudományi, élettudományi, valamint természettudományi területeken. Egy-egy osztályának rendes, tiszteleti és külső tagjai vannak. Osztályonként 3 tiszteleti és 50 rendes tagban korlátozva a létszámot. A külső tagok létszáma nincs korlátozva. Az akadémia rendes tagjává csak az választható, akit az akadémiának legalább 2 tagja ajánl, tiszteleti vagy külső taggá pedig tudományos vagy irodalmi érdemek alapján az választható, akit valamelyik osztály ajánl. A Szent István Tudományos Akadémia ma egyházmegyei tudományos társulásként működik azzal a céllal, hogy tanúságot tegyen a keresztény értékrend szellemében művelt tudományosságról.

0: sorozatunk első beszélgető társa, Kuminec Géza professzor úr, a Szent István Tudományos Akadémia tagja, korábbi másodelnöke, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora. Főtisztelendő Kuminec Géza atya, köszönöm, hogy időt szakított erre a beszélgetésre.
1: Köszönöm én is a lehetőséget, szívesen állok rendelkezésre.
0: Műsorunk alcíme, hogy a Szent István Tudományos Akadémia tagjainak, illetve pontosabban így hangzott, hogy katolikus tudósoknak a tanúságtétele. Géza atyát szeretném az akadémiáról, az ahhoz és annak történetiségéhez való személyes kapcsolódásáról is kérdezni, a jelenről is persze, és biztos kitérünk majd a pályájára, a korábbi kánonjogi oktatói tevékenységre, a kutatási területeire, talán néhány kötetére, és természetesen a rektori egyetemi munkára, tulajdonképpen mindarra, amivel a keresztény világlátást, a keresztény társadalom építését szolgálja. De mindezek előtt az indulásról és az indítatásról szeretném kérdezni Géza atyát. Ha mondhatom így, Somogyország szülöttje, hogyan nőtt fel, és hogyan jött a papi hivatás?
1: Hát falusi gyermek vagyok igazából, és katolikus családból származom. Napi minisztráns voltam 8. általános végéig, de utána kollégiumba kerültem, vidékre, gimnáziumba, hát ott bizony én gyorsan szcientista lettem, és hát hátat fordítottam a vallásnak, és 20 éves voltam, amikor ráébredtem, hogy nem jó helyen vagyok, és akkor egy beszélgetés folyamán ötlött fel bennem, hogy hát nekem mégiscsak talán papnak kéne lennem. És akkor hát 2 évbe telt, míg küzdöttem magammal, amire fölbátorodtam, hogy hát visszakopogjam magamat, úgymond a katolikus egyházba. És hát így mondhatnám, hogy azok az atyák, akikkel találkoztam, megkönnyörültek rajtam, így fogalmaznám, és elfogadtak. A püspök atya is rögtön felvett a növendékei közé, szóval valami különleges élmény volt, ezt lehet élménynek mondani.
0: Azt gondolom, akkoriban még Somogy megye a veszprémi egyházmegyéhez tartozott, Géza atya valószínűleg akkor Veszprémbe került.
1: Igen, a veszprémi egyházmegyében, és akkor Paskai László volt a főpásztor, aki felvett a növendékei közé, csak aztán utána nekem rögtön menni kellett katonának.
0: És akkor a katonai évek azok megszakították a szemináriumi éveket, majd felszentelése után hogyan alakult a papi szolgálat?
1: A szentelésem után még 3 évig engem tanítottak. Tehát vissza kellett jönnöm ide a doktori évre, utána 2 év Róma, kánonjogi tanulmányok. Tehát ebben az akkori főpásztorom Szendi József és a jogász professzorom Erdő Péter volt a nagy támogatóm.
0: Akkor rögtön tudományos papi pályára lépett, ha mondhatom így.
1: Hát igen, mert hogy hazajöttem Rómából, akkor alapította újra Szendi püspök úr a veszprémi érseki hittudományi főiskolát, és engem oda rögtön a tanárok közé beválogatott, és hát nagyon sokféle feladatom volt ott a püspöki aulában is. Tehát voltam a püspök atyának sofőrje, titkára, szertartója, egyetemi lelkész. Ez 3 évig tartott, utána létre tudta hozni a szemináriumot Veszprémben. De egy 2 szeminárium volt egyszerre, volt egy propedeutikus, és volt egy fölsőbb évesek, külön épületben, külön napirenddel volt ez a 2 csapat. Tehát ez körülbelül 80-85 ember volt, és külön kellett a 2 csapatot kezelni, és akkor én ott spirituális is lettem a korábbi tanári munkáim mellett, úgyhogy ennyi embernek voltam 2 éven át a spirituálisa ottan.
0: Bár csak napjainkban fele ennyi papnövendék lenne.
1: Azért akkor ugye néhány egyházmegye nem küldte el az első éveseit, de a többiek mind elküldték. Tehát azért az egy csupa elsős csapat volt. Az első évfolyam 63-4 ember volt akkor.
0: Folytatva a tudományos pályát, a Szent István Tudományos Akadémiát, a Szent István Társulat 1879-ben megalapított tudományos és irodalmi osztályából hívta létre Csernoch János herceg prímás 1915-ben. Az akadémia fővédője a mindenkori esztergom budapesti érsek, tehát napjainkban Erdő Péter bíboros úr, aki az elnöki tisztséget is betölti. Géza atya hogyan, mikor kapcsolódott be az akadémia munkájába, és mi az, amit az akadémia múltjából fontosnak tart kiemelni?
1: Én nagyon meglepetésszerűen kaptam a felkérést, hogy ide jöjjek, még Bolberis Pál professzor úr volt akkor az akadémia elnöke, és mondta azt, hogy hát valakik jelöltek engem, és addig nem is tudtam erről az akadémiáról, és hogy készítsek el egy székfoglaló előadást, és akkor meghatározták, hogy mikor lesz, és akkor tartani kellett egy ilyen előadást. Én akkor kapcsolódtam, mert talán 2008 táján lehetett ez. És a témám talán a lelki ismeret, a keresztény etika tükrébe, vagy valami efféle témát találtam akkor székfoglaló előadás témájául.
0: A saját munkássága is sokrétű, számos tankönyvet írt, és publikációival is szolgálja az akadémia célját.

0: 2023-ban kiadott a Vezetés művészete Krisztus iskolájában címűre. Mi az, amit ezekből nekünk, laikusoknak kiemelne?
1: Hogy milyen témákat választottam, az többnyire az döntött el, hogy mi volt az a legfontosabb hivatal, amit az elöljáróim rám bíztak. Tehát volt idő, amikor papnevelő voltam, akkor olyan típusú munkákkal jelentkeztem. Most viszont hát az egyetem dolgait kell valamelyest hát igazgatnom. Hát itt kínálkozik a téma, hogy mitől katolikus egy egyetem. Hogyan kell egy katolikus egyetemen tevékenykedni? Milyen tudományeszmény szolgálatában állnak a katolikus emberek? És hogy ez a tudományeszmény miért is marad mindig korszerű? Talán ezek voltak, és hát láthatjuk azt, hogy azért a magyar közéletben, a tudományos közéletben is nem mindig van igazi dialógus. Tehát azért azt szeretném elmondani, hogy mi tartozik a mi identitásunkhoz, mi hogyan látjuk és láttatjuk a világot, és hogy a katolikus tudományeszmény az egy, nem egy ideológikus, egy lehatároló, hanem a valódi valóságra igazán nyitott, egy holisztikus dolog. Mi mindenkivel, aki képes és alkalmas rá, valódi igazi párbeszédet akarunk folytatni. Tehát nem azt keressük más ember beszédében, hogy mi az, ami nem igaz, vagy mivel tudnánk fölbosszantani, hanem hát az igazság magvát, amit ő mond, azt próbáljuk megkeresni. Másik szempontunk az, hogy mi általában elolvassuk a nem katolikus tudósoknak, akár vallásos, akár nem vallásos, elolvassuk az írásait, és mindig az vezet bennünket, hogy mi az igazságnak a magva benne. Viszont azt is sajnálattal látjuk, hogy a mi írásainkat a nem katolikusok sokkal ritkábban szokták elolvasni. Márpedig igazi tudományos tárgyilagosságra csak akkor jutunk el, hogyha megismerjük azt a vizsgálandó valóságot. Mit állítanak arról mások, és nem azt keressük, hogy hát ez ostobaság, hanem hogy mi az igazságnak a magva benne.
0: Egy lelkipásztori szemlélet jellemzi rektor úrnak a publikációit, illetve az előadásait. Volt is egy előadása, aminek emlékszem, az volt a címe, hogy lehetséges-e hit és tudomány párbeszéde. Nyilván erre pozitív választ adott akkor is.
1: Hát minden tudományban van hit, és minden hitben van tudomány, hiszen ezek egymást, hogy mondjam, kölcsönösen jó esetben erősítő valóságok. Minden tudósnak megvan a maga világnézete, megvan a maga világképe, ami természetesen fejlődésképes, és fejlődnie is kell. És egy nagy feladata a tudósnak, hogy a szaktudományát egyre inkább úgy művelje, hogy meglássa, hogy más szaktudományokkal az milyen kapcsolatban van, és hogy milyen nagy egésznek a sziluettjét adja ez valamiképpen ki, milyen irányban érdemes a valóságot vizsgálni, milyen titkok vannak, ugye a valóság azért titokzatos, és illúzió azt gondolni, hogy az ember egyszerre minden tudó lesz, soha nem lesz. Ezt ma a pszichológusok is mondják igazából.
0: A laikus hallgatóknak mit tudnánk elmondani arról a tudományeszményről, amit Géza atya is vall, illetve a Szent István Tudományos Akadémia fényében is, milyen üzenetet domborítana ki a Magyar Katolikus Rádió hallgatóinak a tudomány és a hit szerves kapcsolatáról?
1: Jó esetben a hit és a tudomány egymást erősíti, de mind a kettőhez fel kell nőni. Miként az embernek is sokféle identitása van, amely megharcolandó feladat is. Tehát alapvetően férfinak, nőnek teremtettünk, megvan a szakmai identitásunk, kompetenciánk, és meg kell lenni nemzeti identitásunknak, meg kell lennie a vallási identitásunknak. Ezek nem automatikusan adatnak az embernek, hanem ehhez segítségre szorulunk, ugye nevelnek bennünket, szocializálnak bennünket, nyilván jó szocializáció, jó nevelés eredménye az a személyiség, aki majd aztán valóban birtokba veszi ezeket az

0: identitásokat. Az igazi tudomány valóban segít bennünket, hogy emberebb emberek legyünk, miként az igaz hit is ebben segít bennünket, és ezek egymást támogatva teszik teljesebbé az életünket.
1: Ha jól emlékszem, a egyik nyilvános beszélgetésen azt mondta, hogy tudom, hogy hiszek, és hiszem, hogy tudok.
0: Szerintem nincs olyan tudás, amiben ne lenne hit, és nincs olyan hit, amiben ne lenne tudás. Ez a kettő kikerülhetetlenül ott van az ember életében, ugyanakkor mind a kettőnek örökös tisztulásra van valamiképpen szüksége.

0: Kedves hallgatóink! Kuminec Géza professzorral, a Szent István Tudományos Akadémia tagjával, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektorával beszélgettünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a zenéket válogató Varga Ramona nevében is a szerkesztő Tóth János András.
1: Dogma vagy axióma? A Szent István Tudományos Akadémia tagjaival folytatott beszélgetés sorozatunkkal legközelebb 4 hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra 30 perc van, önök a Dallamívet hallgatják. Vukán Györgyre, a Kossuth és Erkel Díaz zongoraművész zeneszerzőre emlékezünk. 85. születési évfordulója alkalmából. Az elsősorban jazz kompozícióiról és interpretációiról ismert nagyszerű muzsikus kevésbé ismert oldalát, klasszikus szerzeményeit mutatjuk be néhány tételben. Hallgassák először a győri Bolero fúvós együttesnek ajánlott és általuk 2007-ben lemezre rögzített három táncot, szatirikus dal, császárkeringő, szalonzene.

Vogán György három tánca a Bolero fúvós együttes felvétele után. Hallgassák meg a zeneszerző 2000-ben komponált és Magyar Imre Lisztdíjas kürt művésznek ajánlott versenyművét. Közreműködik az Új Magyar Kamarazenekar Kovács János vezényletével.

0: Vokán György Kürt versenyével véget ért a dallamív. Szerzője 85. születési évfordulója alkalmából válogattunk klasszikus kompozícióiból. Szerkesztette Magyar Kornél.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bár.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Tizenhét óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, bemondó Lázár Csaba, jó napot kívánok! Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök mutatott be szentmisét a Bodajki Mindenkor Segítő Szűz Mária Bazilikában, Nagy Boldogasszony ünnepén, augusztus 15-én, írja a Magyar Kurír. Ezen az alkalmon köszöntötték az egyházközség hívei, lelkipásztori kisegítői, munkatársai, valamint Bodajk város vezetői a pappá szentelésének 50. évfordulóját idén ünneplő főpásztort. A hívek és a képviselőtestület nevében Kovács János elnök köszönte meg a főpásztor támogatását, amellyel a Bodajki Kegyhely lelki központtá kiemelt zarándok helyé válhatott. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a rendőrség az M3-as autópályán balesetet szenvedett buszsofőrje ellen. A Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrség sajtóreferense az MT-vel közölte, a vezetőt őrizetbe vették, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság. A lengyel zarándokokat szállító busz vasárnap hajnalban szenvedett balesetet, amelyben 12 ember meghalt, többen súlyosan megsérültek. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt. Eloltották Veszprém vármegyében a Sói és Őskő közötti tüzet, amely múlt héten szerdán ütött ki, és mintegy 300 hektárt érintett, közölte a Katasztrófa Védelem a honlapján hétfőn. Azt írták, egy bokros területen az ajnövényzet gyulladt ki, amely később lábon álló gabonára és egy fenyvesre is átterjedt a 8-as főút mentén. A francia miniszterelnök több mint 100 millió eurós újjáépítési programot jelentett be az erdőtüzek által sújtott megyéknek, írja az MTI. Gironde megyében július végén egy óriási tűz több mint 40 ezer hektárt égetett fel. Ez volt a legnagyobb kiterjedésű erdőtűz Franciaországban 1949 óta. Ugyanebben az erdőtűzben 3700 hektár égett le a szomszédos Land megyében, ahol az elmúlt hétvégén egy újabb tűz 1700 hektárt pusztított el. Csaknem 450 ház, épület és vállalat vált a lángok martalékává ezekben a tűzvészekben. 1500 ideiglenes befogadó helyet létesít a spanyol kormány az illegális bevándorlók ellátására Ceutában, jelentette be hétfőn a migrációért felelős miniszter. Elmas Saiz közölte, 4 helyszínt jelöltek ki, miután július utolsó hetében több tízezren jutottak át a szomszédos Marokkóból a spanyol exklávé területére. A kormány emellett 6,5 millió eurót biztosít a spanyol Vöröskeresztnek a Ceutában végzett szociális és egészségügyi feladatokra. Ismét korlátozásokat vezettek be Catania repülőterén az Etna kitörése miatt, közölte a légi kikötő üzemeltetője hétfőn. A szicíliai vulkánból felszálló hamufelhő miatt lezárták a catániai repülőtér 2 szektorát. Óránként csak 10 repülőgépet fogadnak. Arra kérték az utasokat, hogy a légitársaságok felületein ellenőrizzék járatok tényleges állapotát. Az Útinform hírei. Baleset miatt áll a forgalom a 4-esen, Debrecen és az M35-ös közötti szakaszon, Ebes felé lehet kerülni. Egy személyautó és egy tehergépkocsi ütközött a 46-os főúton, a Törökszent Miklós és a Mezőtúr közötti szakaszon. A 18-as kilométernél a forgalmat megállították. Kerülni Túrkeve vagy 2 Pó felé lehetséges. Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon terelés kiépítés miatt zárják a külső sávot a Kecskemét elkerülő szakaszon. A 84-es és a 73-as kilométer közötti szakaszon lassabb haladásra, 6-8 kilométer hosszú torlódásra kell készülni, tudtuk meg az Útinformtól. Hazánk időjárásáról: közepesen felhős, derült idő várható késő délutánig. Csak helyenként alakul ki esőzápor, a szél megnövekedhet. A hőmérséklet késő este 19 és 25 fok között alakul. Híreket legközelebb 18 órakor mondunk. Magvetés, hitéletünk krónikája.
2: A hit adja az örömöt. Ha Isten nincs jelen, sivár lesz a világ. minden unalmassá és kevéssé válik. Ma nagyon jól látható, hogy egy Isten nélküli világ mennyire elhasználja önmagát, mennyire örömtelenné válik. A nagy öröm abból fakad, hogy létezik a nagy szeretet, és ez a hit lényeges kijelentése. Rendíthetetlenül szeretett lény vagy. Ez a magyarázata annak, hogy a kereszténység kezdetekkor elsősorban a gyöngék és a szenvedők között terjedt. És hát ezért lehetünk gyengék és szenvedők is, de örömteliek. Írja Ratzinger bíboros, a későbbi 16. Benedek pápa. Köszöntöm Önöket, Kékes Jenikő vagyok. A nagyszülők és idősek világnapja alkalmából szervezett látogatást Szombathelyre az immár 2 éve Győrben működő örömidős generációkat összekötő 60 év felettiekre fókuszáló katolikus lelki közösség. Műsorunkban a Győri faluban működő örömidős közösség vezetőjével, Bakonyiné pohárnok Eszterrel, férjével Jánossal, valamint a frissen alakult új csoport önkéntes vezetőjével, László Ernőné Katival beszélgetünk, aki családjai és férje biztatására vállalta el a rábízottak összetartását.

0: én már 3 éve nyugdíjas vagyok. Egészségügyben dolgoztam, mint gyógyszertári szakasszisztens. Azért örömmel tudom elmondani, hogy nagyon szerettek az idős emberek, és amikor nyugdíjba vonultam, akkor sírva búcsúztak tőlem. Hát azt gondolom, hogy kicsit evangelizációs hely volt, mert volt olyan, amikor valaki folyamatosan jött vissza azzal, hogy nem tud aludni, és megkérdeztem tőle, hogy tudja a rózsafüzért, katolikus? Igen. És mondtam, hát próbáljam. Legközelebb jött, és mondta, Katikám, használt.
1: János, nem csak hogy önkéntesként, hanem családtagként kapcsolódtál ehhez a programhoz.
2: Igen, Bakonyi János vagyok. Az ESTI nagyon-nagyon erős hatással van a családunkra a Jóistennel való kapcsolat fejlesztésében. Azt gondolom, hogy az egész családunk azért tart ma ott, ahol tart, mert ő ezt súlykolta belénk, és mindent megtett, hogy kövessük őt az úton, és ma együtt élünk hárman otthon a Jóistennel. 2 lányunk van, akik már félig meddig kirepülnek otthonról. És az ESTI érzett egy nagyon erős hívást arra, hogy a felszabaduló energiákat valamilyen jó irányba használja, és hát mit tud csinálni, szembe jött egy képzés, és ezt a képzést ő elvégezte, és nem adta föl az álmát, hogy valósággá is tegye, amit a képzésen tanult, és elindította az első csoportot. Hát az én szerepem az önkéntesek között egy még önkéntesebb, aki igazából a háttérbe próbál az ESTI-nek segítséget és támaszt nyújtani, meg időközönként azért részt tudok venni én is a csoport találkozóin, követem és kísérem őket.
1: Havi rendszerességgel találkozik ez a csoport. Ez nem csak abból áll, hogy szentmisén vesztek részt, hanem ennek egy lelki találkozás is.
3: Ennek a lényege az, hogy a Jóisten középpontba helyezve vagyunk együtt, és ott van velünk érezhetően. Hát ez arról szólnak ezek a havi találkozók, mindig imádsággal kezdünk. Minden alkalom elején ugye megbeszéljük azt, hogy ki hogy érkezett most ide, mit hozott a szívén, hogy ugye meg tudjunk érkezni egyáltalán erre az alkalomra, és utána szokott lenni egy tanítás, van pap lelki vezető, tehát ugye még Simon Dávid atyával indítottuk az első csoportot, és akkor ő Sopronba áthelyezésre került, és akkor Kovács Gergő atya jött ide Révfaluba a helyére, és akkor ő vállalta ennek a folytatását. Pap lelki vezető, én ezt nagyon fontosnak is tartom, nagyon-nagyon sokat tesz hozzá. Ünnepkörökhöz is szoktuk igazítani a tanítást, meg időközben mindig alkalmazkodtunk ugye a felmerülő témákra, vagy ami felszakadt ott egyes alkalmakon a tagokban, mert ezek így elindítanak mindannyiunkba egyébként egy csomó mindent, és nagyon mély, fájdalmas is, meg szép dolgok is jönnek elő, és akkor sokszor ehhez alkalmazkodunk, mindig szentírás központú. Keresünk a szentírásban egy olyan részt, egy olyan fejezetet, ami kapcsolódik, és arra fűzzük rá igazából az alkalmat. Utána vannak ezzel kapcsolatban ugye megosztások, van egy záróimádság, egy hálaadás, áldást kapunk az atyától, és akkor mindig van a végén egy kis szeretett vendégség, és úgy megyünk haza. Nekem az a szép ebbe az egészben, hogy akik most oda járnak, közösségi tagok, ők most már tényleg ők is keresik egymást, és hívják egymást bármilyen ilyen alkalomra, egy szentségimádásra, egy zarándoklatra, egy meghirdetett zarándoklatra. Tehát, hogy nagyon jó lett a csoportnak a dinamikája is, meg nagyon jó ilyen összetartó közösség lett.
1: Kati, az aktív munkás évek után nem lehet azt mondani, passzív nyugdíjas életet élsz?
0: Hát ezt nem mondhatnám. Nyugdíjas évem után ugye rögtön mentem a Szentlélek szemináriumra, és a Szentlélek szeminárium kapcsán már az örökimádás kápolna szinte, amikor elindult, azóta éjjel 3-tól csütörtökről péntekre virradó éjszaka megyek minden pénteken. A Kórát Lumen eseményei Margarita nővérnek a több lelki gyakorlaton is részt vettem, ami itt a Révfaluban is elindult, de igyekszem most is idősekkel is konkrétan tartani a kapcsolatot, meglátogatni akár hozzátartozót, de például Pestre a férjem nagynényéhez járok, aki makula degenerációval küzdi, szinte úgy néz ki, hogy a látását elveszti, és igyekszem havonta menni hozzá, segíteni. Hát ezen kívül nekem 7 csodálatos unokám van, és aktív nagymamaként működök, úgyhogy a rétesütéstől a palacsintasütésig, a krumplis pogácsáig nálunk minden van, a legnagyobb unokám 15 éves, és a legkisebb pedig 2,5 éves. És nagyon nagy szeretetben vagyunk a 2 fiammal, menyeimmel, vőmmel, lányommal és az unokákkal, férjemmel.
1: A Szombathelyi Egyházmegye idősügyi pasztorációval foglalkozó munkacsoportjánál voltatok most. Mi az, amit tapasztaltatok?
0: Hát először is szeretném Eszternek megköszönni azt a fantasztikus szervezést, ahogy tiszta lélekkel, szeretettel megszervezte és létrehozta ezt az alkalmat. Nagyon nagy örömmel beszéltek róla visszajelzésben a kedves örömidős testvérek. Másnap jöttem a Székesegyházba, és hát olyan visszajelzéseket hallottam, hogy repestek a társaink, és ez nagyon nagy örömmel töltötte el a szívemet, és ugye mások is kezdtek érdeklődni, hogy akkor ők is szeretnének jönni. De szeretnék arra is visszatérni, hogy az egyik örömidős társam azt mondta, hogy ő már csak azért is eljön, hogy egy gyölelést kapjon. A szombathelyi találkozás az fantasztikus volt. Annyira nagy szeretettel fogadtak bennünket, hogy azt elmondani szavakkal nem is tudom. Fiatalok is jöttek, akik kísérték az idősek útját. Programokkal készültek, sőt, vendégül láttak bennünket ebéddel. Szentségimádással zárult a program, ami nagyon szép lezárása volt, hogy nem csak a testet, a lelket, az elmét mozgatták meg, hanem tényleg a lelki megújulás, hogy szinte kivirultak az idős emberek, és mindenki mosolyogva ült föl a buszra, nem lehetett hallani, hogy ez fáj, az fáj, mi fáj, hanem mindenki telve volt azzal a sok-sok élménnyel, amit ott kaptunk. Haller László atya volt a lelki kísérőnk, de mellette három indiai nővér, Ágnes nővér, Szofi nővér és Zita nővér gyönyörű indiai táncot táncoltak nekünk. Aztán az intézményvezető is nagyon nagy szeretettel fogadott bennünket, az Eszternek a társa, akivel együtt végezték a melléjük szegődöm továbbképzést, ő volt a főszervező, és őnek is nagyon-nagyon nagy szeretettel köszönöm. Köszöntük meg, hogy részt vehettünk ezen a programon. Én azt gondolom, hogy amit 6 évvel ezelőtt Ferenc pápa elindított, az kezd beérni és hozza a gyümölcseit.
1: Mire gondolsz pontosan?
0: Hát az idősek világnapján történt ez. Most idén, július 26-án volt az idősek világnapja, és az Eszter különösen amiatt erre az időpontra szervezte ezt a lelki zarándoklatot. Hát ugye Ferenc pápa 6 évvel ezelőtt indított el, mindig a július 4. vasárnapjára kérte az idősek világnapját, meghirdette, és kérte az egyházmegyéket, hogy aktívan vegyenek részt benne. De hát ugye akkor, amikor tudjuk, hogy mekkora teher hárul a papjainkra, akkor azt is látjuk, hogy szükséges nekünk is lépni, mint laikus testvérek, és önkéntesként bekapcsolódni ebbe a szép munkába.
1: Egész életedben először a gyerekekkel, utána az unokák mellé is szegődtél. Most már abban a korban vagy, 65-öt betöltve, amikor már ebben a korosztályban lévő embereknek szól az idős mentor program, hogy melléjük szegődöm. Még mindig te szeretnél mások mellé szegődni?
0: Én úgy érzem, hogy a jó Istentől kaptam annyi energiát, erőt és olyan szerető családot, támogató családot, hogy egyenlőre még én tudok segíteni másoknak. Biztos eljön majd az az idő, amikor nekem lesz szükségem rá. Hát a keresztet azt megkapjuk, biztos vagyok benne az Úr Jézustól, és hordoznunk kell. De mivel örömidősök vagyunk, és örömmel tudjuk ezt elfogadni, akkor valószínű, hogy az időskort is egyre jobban örömmel tudjuk megélni, a ráncainkat is el tudjuk fogadni. Ha belenézünk a tükörbe, akkor is a mosolygó szemünket kell látni, azt, hogy az Úr Jézus visszamosolyog ránk.
1: János, azt mondtad, hogy a házasságotokban hárman vagytok, a feleséged, te és a Jóisten. Kezdetben még csak Esztert biztosította támogatásodról, hogy beszállsz ebbe a programba, most viszont már szinte teljes körű tagja vagy ennek a időskori mentor pasztorációnak. Időben elveszel, vagy inkább hozzátesz?
2: Megtisztelő, hogy majdnem teljes jogú tagjának tekintettem magamat, nyilván igyekszem ott lenni a háttérbe. Szerintem csodálatos látni, ahogy a lélek dolgozik. Azt valahol hallottam nem is olyan régen, hogy a jó történik, akkor ez a biztos a léleknek a műve. És szerintem ez itt is olyan szépen visszatükröződik. Csak a mostani példa, hogy buszfoglalás, hogy indulunk Szombathelyre, hogy mekkora buszt foglaljuk. Foglaljuk a nagyobbat, mert nem tudjuk, hogy mi lesz, legyen inkább több helyünk. És még a templomban is csatlakoztak hozzánk, akik előre nem jelentkeztek, hanem egyszerűen fogták magukat, és ott döntöttek úgy, hogy de jó, akkor elmegyünk veletek. Annyira jó látni azt, hogy ezek az emberek együtt imádkoznak a buszon, egy fél konfliktus soha nem történik köztük. Olyan szépen vannak egymással együtt, pedig hát vannak köztük idősebbek is, akik azért picit lehetnének akár házsártosabbak is, de nem azok, hanem együtt vannak, a lélek ott dolgozik bennük és közöttük, és mindent olyan szépé tett. Tehát ez a program is, ahogy részt vettem a gyakorlatokban, a játékokban, amit ott csináltunk, annyira jó volt látni az arcokat, hogy mindenki mosolygott, mindenki örült, mindenki boldog volt. Ez nekem is nagyon sokat ad, hogy az én lelkem is ebben azért mosolyogni és nevetni tud belül, hogy de jó itt köztük lenni.
1: Az öröm akkor kortalan.
0: Sőt, azt gondolom, hogy soha nem késő az Isten útján járni. Soha nem késő meghallani, hogy a Szentlélek hív. És hogyha erre az útra valaki rálép, és ezen az úton halad, akkor egyre jobban kitárul az öröm felé. Nem a mindennapi örömökre kell gondolni, az élvezetekre, hanem arra, amit a Szentlélektől kapunk, ahogy széttárad a lelkünkbe, és ahogy ezt sugározni tudjuk a környezetünkre. Én azt gondolom, hogy az az

0: Azt érzem, hogy közben mi sokkal nagyobb ajándékokat kapunk, meg a gyerekeink, meg az ő unokáik is ezáltal. Szerintem borzasztóan fontos, hogy így közösségben legyünk, és ott legyünk egymásnak, és egymást is erősítsük a nehezebb helyzetekben.
1: Mikor találkoztunk, egy könyvet szorongattál a kezedben. Mi ez a könyv?
2: Ez Ratzinger bíborosnak, Benedek pápánknak a könyve. Egyre több könyvet is olvasok ez alatt az idő alatt, amióta már az aktív munkát letettem, és akkora nagy lelki támaszt ad. Hát ugye most van a Fábri Kornél atyának a Biblia egy év alattja is, amin úgy gondolom, hogy nagyon sok idős testvérünk is becsatlakozott és részt vesz, és hát közben elkezdtem olvasni ezt a könyvet, és mivel ugye örömidős csoport vagyunk, és az örömről kérdezték a Benedek pápánkat, és ő ezt válaszolta, hogy a hit adja az örömöt. Ha Isten nincs jelen, sivár lesz a világ. Minden unalmassá és kevéssé válik. Ma nagyon jól látható, hogy egy Isten nélküli világ mennyire elhasználja önmagát, mennyire örömtelenné válik. A nagy öröm abból fakad, hogy létezik a nagy szeretet, és ez a hit lényeges kijelentése. Rendíthetetlenül szeretett lény vagy. Ez a magyarázata annak, hogy a kereszténység kezdetekkor elsősorban a gyöngék és a szenvedők között terjedt. És hát ezért lehetünk gyöngék és szenvedők is, de örömteliek.
1: János és Eszter, középkorúként látjátok az időseknek a hozzáállását. Említetted, Eszter, hogy szeretnétek ti adni, és mégis ti kaptok tőlük. Hogyan élitek meg ezeket a találkozásokat? Mi az, amit a ti életetekben hoznak ezek a találkozások?
3: Hát elsősorban azt hiszem, hogy a mi életünkben, hogyha ezt visszapróbáljuk fejteni, ami egy picit talán önzőség lesz, hogyha ezt vissza akarjuk fejteni, ezt a tőlük kapott örömet a mi életünkben, de legyen így, az azért egy csodálatos érzés, hogy közösségben lehetünk, és a mi kis közösségünk, ami ugye a család és aztán a templomban megjelenő második közösség, hogy az ember, amikor belép a templomba, és összetekintünk, és összeakad a szemünk egy-egy örömidős taggal, és a mise után egy ölelésben részesülünk, és nyugtázzuk, hogy mindenki ott van, és mindenki megvan, azért az egy csodálatos érzés, hogy azért töltjük a templomot együtt, és közösségben tudunk lenni. Ez egy fantasztikus dolog, és mi azért nagyon hálásak vagyunk, és sok örömöt hoz a mi életünkbe, azt hiszem.
1: Kati?
2: Mindig nagy izgalommal készülök. Előtte igyekszem, meg közben is, meg utána is megimádkozni ezeket az alkalmakat. Óriási feltöltődés a hétköznapokra, hogy együtt tudunk lenni, hogy át tudjuk egymásnak adni a gondjainkat, bánatunkat, örömünket. Elsősorban Istenre tudunk figyelni.
1: Akkor az összekötő kapocs az elsősorban, teljesen mindegy, hogy milyen évet számlál az embernek a kora, elsősorban az Isten, ami összeköt, hisz te lettél a két év alatt bővülő csoportnak most egy új vezetője. Mi az, amit fontosnak tartasz így vezetőként ebben a kis csoportban?
2: Hát először is kérem az Úristent, hogy oda tudjak mindenkire figyelni. Ne én legyek a fontos, hanem a társaim legyenek a fontosak. Hogy mindig meglássam azt, hogy kinek van nagyobb szüksége arra, hogy kísérjük, hogy vele legyünk, hogy megfogjuk, hogy megöleljük, és mellette álljunk.
1: Eszter?
0: Nekem az, hogy nem vagyunk egyedül, számíthatunk egymásra, és az, hogy környezetünkben bármi történik, de hogyha a fókusz megvan, és egymásnak ott vagyunk, akkor békét tapasztalunk, és ilyen egyensúlyt. Ugye nekünk az a közös, hogy mi Jézus tanítványai vagyunk. Tehát, hogy nekünk a fókusz, és mindig erre kértem őket is, amikor ilyen nehezebb időszakok voltak, hogy a fókuszt próbáljuk meg megtartani, és hogy fogadjuk el egymást, akkor is, ha nem ugyanaz a véleményünk dolgokról, és hogy ez nagyon jól megy. Többen kimondták azt is, hogy ez az egyetlen olyan közösség, aki elfogadja azt, hogy én most lehet, hogy más véleményem voltam, mint ti, de elfogadjátok, és mindig azt érzem, hogy szeretve vagyok, amikor ide jövök, és azért jövök ide még azóta is. Tehát ez számomra az, hogy nem vagyok egyedül, hogy együtt vagyunk, itt vagyunk, és hogy a fókusz egy, és hogy teljesen mindegy, hogy mi van körülöttünk, akkor is mi tudunk egymással együtt békében lenni, és tényleg az országot építeni, úgymond, és egy jó irányba megyünk. Ilyenkor érzem azt, hogy ennek van értelme, és hogy az üdvösségre segítjük talán egymást, tehát ez lenne a cél. Még azt is szerettem volna megemlíteni, hogy a fiatalokkal is ugye többször találkoztunk azóta, meg hát a templomi közösségben is ugye ott vannak együtt, egy csomószor imádkozunk együtt, rózsafüzért, meg ilyesmi, meg a réfalai közösségből is ismerik

0: egymást, és hogy azt gondolom, hogy a fiataloknak is egy nagyon jó példa, és már így érdeklődnek egymásról is, tehát ez meg a kvázi egy kicsit ilyen vesztőparipám is lett, de hogy tényleg nagyon fontos ez, hogy a generációkat így összehozzuk, és hogy szüksége van egymásra a generációknak szerintem, és ebben is érzek abszolút ilyen segítséget, meg előrelépést, hogy így tűnik el ez a szakadék a két generáció között, kezdi megérteni egymást a két generáció, hogy ők is, ha megnyílnak, és beszélnek, és elmondják, hogy mi a mai világban a problémájuk, akkor teljesen máshogy állnak hozzá az idősek. Lehet, hogy előtte haragudtak rá, hogy na miért viselkedik így ez a fiatal, megértik. Megértik, hogy ő mivel küzd, hogy ő ma mi megy keresztül. És a fiatalok pedig megértik az időst, mert az idősek is mesélnek, hogy ők mind mentek keresztül az életükbe, szóval nagyon, nagyon fontosak szerintem ezek a találkozások.
1: Mi az összekötő, hogy megtalálják egymással a hangot a generációk?
0: Voltak konkrétan ilyen találkozók, adventi készülés során kapcsolatban kötetlenebbül kezdenek el egymással beszélgetni, és akkor volt olyan találkozó is, amikor pedig ugye hát célzottan úgymond, megkértük őket, hogy mindenki tegyen mindegyik korosztályból egy-ketten tanúságot, és akkor utána olyan jó beszélgetések voltak. Akkor most hívtam fiatalokat, ugye az egyik lányom, hogy ők ugye néptáncolnak, és akkor megkértem őket, hogy jöjjenek el egy kalotaszegi táncoljanak így páran, és tök cukik voltak, eljöttek a néptánctársaikkal, hát mindenki kivirultott, és utána még alig lehetett abba hagyni a beszélgetést. Rögtön érdeklődtek az idősek is a táncról, és akkor a népviseletekről, mert gyönyörű népviseletek hoztak, meséltek, hogy nekik fiatalkorukban mi volt. Ezek azok a találkozások szerintem, amikor erre lehetőség nyílik, és hogy ezek teszik azt lehetővé, ha mondjuk az utcán találkoznak, vagy mondjuk egy mise után kimegyünk a templom elé, akkor már valószínűleg el fognak kezdeni beszélgetni, amire előtte nem biztos, hogy volt példa.
2: Ezek az alkalmak, amik szervezett alkalmak, nagyon jó katalizátorok arra, hogy elindítsák a folyamatot, és hogy merjenek egymáshoz szólni, mert tényleg én is azt látom, hogy most már mernek egymáshoz szólni, és nem lehajtott fejjel elsétálnak a másik mellett, úgyhogy szerintem ezek az alkalmak nem fontosak nekik.
1: A Győr Révfaluban működő örömidős közösség önkéntes tagjai Bakonyiné Pohárnok Eszter, férje Bakonyi János, valamint László Ernőné Kati volt a vendégünk. Megköszöni figyelmüket a technikai munkatárs Fülöp Csaba nevében is a szerkesztő műsorvezető Kékes Jenikő.
3: Elhangzott a magvetés, a zenei szerkesztő Bögös Henriett.

0: Tükörkép.
1: Több tízezer fiatal, a világ minden tájáról érkező zarándok, közös imádság, szentmiség, tanúságtételek és felejthetetlen találkozások augusztus első hetében. Így telt az idei 37. Mladi Fest Medjugorjeban. Köszöntöm Önöket, Kékes Jenikő vagyok. A fiatalok néhány nappal az ifjúsági találkozót megelőző, megrázó események után érkeztek a bosznia-hercegovinai kegyhelyre, mégis azt tapasztalhatták, hogy a hit és a közös imádság képes reményt adni a nehéz helyzetekben is. Milyen találkozások és lelki élmények maradnak meg, és vajon mi az, amit Medjugorjéból az ember valóban hazavihet? Az idei Mladi Festről és személyes tapasztalatairól beszél Simon Dávid atya, a zarándokok lelki kísérője, a soproni Szeplőtelen Fogantatás templom igazgatója. A riporter Tóth Kata.

0: Bár a Mladifestet megelőző napokban szomorú események történtek Medjugorjeban, mégis több tízezer fiatal érkezett a világ minden tájáról. Mit üzen ez ön szerint a hit erejéről és a ketyai lelkületéről? Ha kiemelhetnénk egy olyan gondolatot, hogy mit tanított ez a helyiek, valamint a zarándokok számára ezek a szomorú történtek?
1: Azt tanította, hogy nem kell megijedni, nem kell félni. Az életben történhetnek megrendítő dolgok, váratlan dolgok, esetleg atrocitások, de ettől függetlenül az Isten az velünk van, az Istenben bízhatunk, hogy átsegít minket minden nehézségen. Ugye az Isten az nem megóv a szenvedéstől, hanem megerősít a szenvedésben, és hogy nem szabad, hogy úrrá legyen rajtunk semmiféle félelem, mert a félelem az, és az aggodalmaskodás az nem Istentől jön, az Isten nekünk békét akar adni, nekünk nem kell félni, mert mi az Istennel vagyunk, az Isten mellettünk van, az Isten át fog segíteni minket minden nehézségen, minden rossz vagy bajos eseménye.
0: Nemrég tértek haza a medjugorjei Mladifestről. Milyen érzésekkel gondol vissza erre a hétre? Mi volt az első benyomása, amikor hazaérkezett?
1: Hát hála van bennem, ugye 3 busz sikerült Isten kegyelméből levinni, és ugye 2 buszon végighallgattam a megosztást, a tanúságtételeket a fiataloktól, mert mindenki kijött a mikrofonhoz, és hát megmondom őszintén, így bepárásodott a szemem a megtapasztalásoktól, arról, ahogy beszéltek a fiatalok az Istenről, és mi a drága mennyei édesanyánkról, és a átélt eseményekről. Tehát ilyenkor az embernek csordult egy hálával a szíve, hogy 140 valamennyi fiatal sikerült levinni a szűzanyának a kis birodalmába, hogy így mondjam, és hogy sokan megtapasztalták a Jóistennek a szeretetét. Tényleg a gyerekeknek kisimult a lelkük, és kisimult az arcuk, és hogy tele vannak lelkesedéssel, megújult az Istennel való kapcsolatuk, vagy éppen elkezdődött, vagy éppen elmélyült. Ennél nagyobb csoda nincs, hogy mennyi lelki kincsről számoltak be. Hát ez valami elképesztő volt.
0: Volt-e olyan pillanat, amely azóta is újra és újra eszébe jut?
1: Az a pillanat volt talán a zarándoklaton a legerősebb, és hát még ez eléggé elevenen él bennem, hogy az egyik fiatal arról számolt be a tanúságtételében, hogy egész életében pilóta szeretett volna lenni. Ez volt a gyerekkori álma, már egyedül is vezetett repülőgépet, és kiment egy katekézisre, és ott a ferences szerzetes azt mondta, hogy mindannyiatoknak vannak vágyai, de hogy gondolkodtatok már el azon, hogy az Istennek mi a ti életetekre vonatkozó álma. És azt mondta, hogy ebben a pillanatban egy olyat érzett, amit soha előtte, azt, hogy az Isten őt papnak hívja. És nyilván egy zokogva, megrendülve mondta a mikrofonba, azt mondta, hogy féltő, mondta, hogy ezt nem akarja, ne csinálja vele ezt az Isten egy órán keresztül. Jöttek a könnyei, majd elindult ilyen önkívületi állapotba a Krizsevácba, és azt mondta az Istennek, hogy most mondd meg, hogy igen vagy nem, és azt mondta sírva, hogy azt mondta, hogy igen. Hát ez megdöbbentő volt ott lenni lényegében egy hivatásnak a születésénél, vagy amikor valaki megkapta a papi hivatását, de ebben még nem volt vége, mert ennek következményei lettek, hogy átszálltam a másik buszra, ezt a felvételt, ezt lejátszottam, hogy ez történt a másik buszon, és ennek a hatására kijött egy srác, és elmondta zokogva, egy olyan srác, akinek ott volt a barátnője, hogy Medjugorjéba papi hivatást kapott, és hogy ő már nem akar semmi más, mert csak ezt akarja. És hát olyan megrendítő volt az egész, mert lényegében a barátnője ott hallotta ezt először, amikor mondta a srác a mikrofonba, és úgy az embernek úgy összefacsarodott a szíve, hogy most mit érezhet a barátnője. Azt mondta, amikor úgy megvettem így lefele a buszról, hogy egyik szeme sír, a másik nevet. De majd az Isten kiegyenesíti a dolgokat, de hogy ilyen paptermű föld ez a Medjugorje, vagy ilyen ott nagyon osztogatja a Jóisten a hivatásokat, ez biztos, most meg is néztem, hogy több mint 1000 hivatás született papi hivatás Medjugorjéba, és ami még reményre ad okot, ezért volt talán ilyen különleges ez a mostani zarándoklat, hogy ezt a két srácot, aki ott kapta meg most ezen a zarándoklaton a papi hivatását, őket leszámítva még négy fiatalember van, aki erősen gondolkodik a papi hivatáson, és egy lány, aki a szerzetes hivatáson. Tehát, hogy lényegében 140 valamennyi fiatalból úgy néz ki, vagy az is megtörténhet, hogy lesz 6 papunk és egy szerzetes nővérünk, vagy bízunk benne, lehet, hogy még több.
0: Mit él át ilyenkor?
1: Egyrészt azt élem meg, hogy hogy lehet az Isten olyan jó hozzám, hogy ugye én is késő hivatás vagyok, és eléggé, hogy úgy mondjam, istentelen életet éltem így a 20-as éveinkben, hogy lehet az Isten olyan jó hozzám, hogy szerethet ennyire, hogy ez megadta nekem, hogy én részese lehetek ennek, hogy én pap lehetek, hogy én papként kísérhetek fiatalokat. Hogy lehet, hogy egy ilyen szerencsétlen embert ennyire tud használni. Annál nagyobb öröm nincs, azt gondolom, mint hogyha az embernek az Isten kegyelemből részt ad abban, hogy az emberek megtérjenek. Tehát, hogy annál nagyobb öröm nincs, mert végül is az életben a jackpot a megtérés, és a legfontosabb dolog az üdvösség. Tehát, hogyha az ember azt tapasztalja meg, hogy valami kis szerepet osztott neki az Isten abban, hogy közreműködhet, hogy emberek az Istenre rátaláljanak, vagy elmélyüljön a vele való kapcsolatuk, hát ez valami hihetetlen jó dolog. Az ember ilyenkor azt érzi, hogy minden egyes alkalommal ez megerősíti a hitét, vagy nem is tudom, úgy emlékezteti arra az alapigazságra, hogy az Isten az működik, az Isten az tevékeny Isten, az Isten az egy velünk lévő Isten, az Isten az egy olyan valaki, aki akar minket, aki lépéseket tesz felénk, nem csak ölbetett kézzel ül, hogy azt éli meg az ember, hogy mennyire jó papnak lenni, és hogy is mondjam, tehát hogy direkt eredményét látja a papságának. És nyilvánvalóan minden egyes ilyen zarándoklat közelebb viszi az embert az Istenhez.
0: Ön már szinte hazajár Medjugorjeba. Mit jelent személyesen Szűzanyához menni?
1: Inkább arról tudnék beszélni, hogy miért Medjugorjeba járok leginkább, miért nem Fatimába vagy Lourdesba, mert én is sokkal erőteljesebben tapasztalom az Istennek a jelenlétét, ott is működését, meg ugye a zarándokok is. Az a tapasztalatom, hogy hát ott túlárad a kegyelem, ott harapni lehet a kegyelmet, ott tényleg olyan az egész település, mint egy nagy templom lenne, annyira lehet tapintani ott az Istennek a közelségét. Ezért van az, hogy Medjugorje nekem annyira a szívemnek a közepe, meg hogy olyan gyakran megyek oda. Azt érzem, hogy hát itt tényleg nagyon közel van a föld az éghez. Én sehol nem éreztem olyan közel a földet az éghez, mint Medjugorjeban. Még van egy-kettő kedvesebb zarándok helyem, de ennyire sehol nem érzem az Isten közelségét, az Istennek azt a átütő békéjét, sehol nem éreztem semmilyen más zarándok helyen, mint ott Bosznia-Hercegovinában, Medjugorjében.
0: Volt-e olyan alkalom, amikor különösen meghatározó lelki élményt élt át itt? Másként érkezik ide most, mint legelőször?
1: Hát nyilvánvaló, hogy másként érkezem, mert még szeminarista voltam, amikor leugrottunk, az volt az első medjugorjei, hát nem is tudom, hogy zarándoklatnak lehet-e nevezni, de mondjuk annak, 3 éjszakát vagy 2 éjszakát voltunk lenn, megnéztük. Tehát az olyan volt, hogy megnéztem, de nem mélyedtem el benne, nem voltam ott eleget, ugye nem is zarándok csoporttal voltunk, csak úgy körülnézni, 4-en, és úgy voltam vele, hogy hát oké, láttuk, voltunk Medjugorjéba is. A szentelésem után 2 hónappal lehívtak zarándokok, egy busznyi zarándok, hogy vezessem a zarándoklatot, és amit ott tapasztaltam, az volt az első Mladifestem 6 évvel ezelőtt. Hát az olyan erősen hatott rám, azok a nagyon mély szentgyónások, pont ilyen Covid közötti föloldás volt, 6-7-8 magyar pap lehetett lenn, 6-7 órákat gyóntattam, és hazafele a buszon, amit hallottam, meg egyszerűen amit éreztem, hogy többször bepárásodott a szemem, meg azt a hihetetlen atmoszférát, hogy akkor fogalmazódott meg bennem, hogy hát milyen jó lenne, hogyha minél többen lejutnának ide. És most azt hiszem áprilisban volt egy nagy megérintettségem, amikor Amikor fölmentünk éjjel a Jelenések hegyére, és még hárman mondták, hogy szeretnének gyónni, akkor ott elvonultunk, letették a terheiket, és akkor mindig egy órát szoktunk csöndbe csak ott ülni a szűzanya lábánál, az a Úr Jézus lábánál, és amikor visszamentem a szoborhoz, még 20 perc volt, odatérteltem, és elkezdtem zokogni, mert pedig, hogyha én sírok, azt az Isten csinálja, mert amúgy nem szoktam ilyet, és egyszerűen azt éreztem meg ilyen elementális erővel, hogy minden gyümölcs mögött, amit én így a papi életemben megterem, ugye azt mondja Jézus János 15-ben, aki bennem marad, és én ő benne, az bőtermést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Szóval elementális erővel megéreztem azt, hogy mindezek a gyümölcsök, az a valamennyi, ami van, az azért van, mert a szűzanya mögöttem áll. Ez a 31 éves koromban én felajánlottam az életemet neki, és ez volt életemnek az egyik legjobb döntése. Hát nagyon szorongatom a kezét a rózsafüzér imádságon keresztül, azt egyszerűen minimum napi egyet, azt mindenképpen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon érdemes imádkozni, mert az egyszerűen hihetetlen kegyelem közvetítő imádság. Hát ez volt a nagy élményem, hogy ott megéreztem azt, amit tudtam, hogy a szűzanya támogatásával történnek a dolgok az életemben, meg azt is megéreztem, hogy azért sikerült gond nélkül már jó pár embert lemenni, mert hát ő oltalmaz minket.
0: Meg tudja mondani szám szerint, hogy hányszor ment fel mezitláb, akár a Krizsevácra, akár a Jelenések hegyére?
1: Szerintem olyan 9-10-11 ilyesmi lehet. Hát többször volt úgy, hogy úgy mentem oda, hogy én biztos, hogy cipőbe megyek, aztán hirtelen eszembe jutott, hogy kiért kéne felajánlani, aztán így levetette az Isten a cipőmet. Most, amikor fölmentünk, ugye akkor az utolsó három stációnál olyan forrók voltak a kövek, hogy az valami kegyetlen volt. Hát ilyet még nem éreztem, meg egyszer volt, még október végén, amikor amíg nem jött fel a nap, akkor meg olyan volt, mint a jégtáblán mentünk volna. Hát a miért érdemes? Ez nagyon fontos, hogy igazából a Krizsevácra, ennek az egészségügyi állapota megengedi, mezitláb érdemes fölmenni legalább egy életbe egyszer. Azért, mert a hegy egy nagyon nagy tanár, hogy az ember ott áll mezitlába egy lábánál, és fölnéz, azt mondja, hogy nem lehet fölmenni. És lépésről lépésre elfogy. És ez egy nagy tanítás. Aztán az, hogy három lapos kő után három nehéz lépés, mint az életben. Jó idők, rossz idők. Aztán, hogy van úgy, hogy mindig az ember próbál jót lépni, de valamikor nincs jó lépés, csak kisebb, rossz lépés. Aztán az, hogy még ha valakit is követsz, akkor se ugyanúgy mész föl, mert nem tudsz ugyanúgy olyan lépésekkel fölmenni, hogy mindenkinek az élete más. És az, hogyha az ember ugye fájdalmak közepette megy, akkor az nagyon a jelenbe oda szögezi, mert annyira leköti azt, hogy a lépéseivel van elfoglalva, hogy ez a szétszórtság, ez egy olyan összeszedettséget okoz lelki értelemben, ami valami elképesztő. És arról nem is beszélve, hogy azt hiszem 860 méter járt le ugye a kereszte Jézus, az a Via Dolorosa, szétverve, megostorozva egy gerendával, és most ahhoz képest, de hogy az ember mégis, hogyha fájdalmak közepette jár egy keresztutat, mert ilyen szúrós kövek vannak nagy rész a lapos kövek mellett, akkor azért úgy jobban benne tud lenni egy keresztutba, hogy mi az, hogy az Isten emberré lett, és szenvedett az emberért, hogy minket megváltson, hogy nekünk üdvösségünk lehessen, és utunk az atyához, hogy ez teljesen más, mint egy templomba szőnyegen, zipőbe elmékedni a szenvedésen, úgy, hogy neked is fáj. És az a döbbenet, hogy nagyjából ezeket el szoktam mondani, és az emberek 90%-a leveszi a cipőt. Meghallják a hívást, és nem is az a döbbenetes, hogy fölmenni oda. De most is volt 20 fiatal, aki mezitláb jött le a forró köveken. De lejönni a hegyről, megmondom őszintén, én még soha nem jöttem le, tízszer nehezen, mert az ember fölfele tud finoman lépni. Lefele nem tudsz finoman lépni. Egyik fiatal, nem most volt talán 2 éve, a nagymamája gyógyulásáért ajánlotta föl, akiről lemondtak az orvosok, mondták neki, hogy már a kórházi ágyból nem fog fölkelni, nem fog kijönni a kórházból, és fölment mezitláb, a nagymama egy gyógyulásáért, és mikor leért fél órával rá, jött a SMS, hogy a mama fölállt a kórházba az ágyból, és egy-két nappal később hazament. Ugye a szeretet lényeg az áldozat, ha valaki lemond valamiről szeretetből, vagy valami nehézséget vállal, annak óriási, transzcendens értéke van, és itt hihetetlen sok kegyelmet lehet kieszközölni valakinek.
0: Miben más egy Mladifest, mint egy hagyományos zarándoklat? Mitől különleges ez az ifjúsági találkozó, és mi az, amit talán csak az tud megérteni, aki személyesen is részt vett már rajta?
1: Hát a Mladifestnek az az előnye, ami a hátránya. Tehát a Mladifestnek az az előnye, hogy ott van ez a valamennyi ember, mondanak mindenféle számokat, de sokan vannak. Maradjunk annyiban, hogy azért a 70 ezrest azt ideálisnak tartom én a magam részéről, de jó sokan vannak, egy valami biztos. És hát éppen ezért az ember megtapasztalja azt, hogy mennyire egyetemes az egyház, hogy mennyire élő az egyház, hogy mennyi embert összegyűjt a szűzanya Medjugorjéba, és ez egy nagy közösségi élmény, egy nagy egyház élmény, és azok a misék, ezek nagyon fergetegesek, avval az óriási kórussal, és ott az a 30-40-50 ezer ember egyszerűen, mintha leszállna a mennyország. És ugye pont ez a hátránya, hogy nehezebb elcsendesedni, hogy mindenhol sokan vannak, hogy nyüzsgő. Azt mondják, hogy a 1,5-2 millió ember zarándokol el évente Medjugorjéba. Ugye, hogyha ezt leosszuk, az azt jelenti, hogy nagyjából napi 4-5 ezer ember szokott ott lenni, persze nyilvánvaló, nem ugyanolyan elosztásuk évközben, akkor minden olyan nyugodt, minden olyan csöndes. Az alkalmasabb, az elmélyülésre alkalmasabb, az imádság, most is egy fiatal volt velem ősszel, szimpla zarándokutó, hogy neki már az jobban tetszik, mint ez a fiesztás, lármás, hangos, nyüzsgő fesztivál. Így is érdemes lemenni, úgy is érdemes lenni.
0: Hogyan látta a magyar fiatalokat a hét során? Milyen kérdésekkel, reményekkel és nehézségekkel érkeztek? Változást is érzett rajtuk a hétvégére, bármilyen jellegben?
1: A fiatalok küzdenek lelki dolgokkal, sokan különösen a lányok közül szoronganak, félnek, aggodalmaskodnak, aztán küzdhetnek fizikai dolgokkal. Például akár most úgy néz ki, hogy volt egy csodálatos gyógyulás, mert egy lány, akinek lényegében konstans hátfájása van, az kérte a Jelenések hegyén, hogy végre gyógyítsa meg az Isten, és onnantól kezdve nem fáj a háta. Úgyhogy hogy ez napi szintű. Tehát a fél óránál tovább ül, áll, megy, egyből jelentkezik a hátfájása, és már lényegében nem tudom, 6-7 napja nem fáj, bízunk benne, hogy tartós lesz ez a gyógyulás, vagy ez a javulás, és küzdenek az Isten kapcsolatukkal, mert ugye az a tapasztalat, hogy következetesen odaadni egy napi fél-egy órát az Istennek, és ebbe kitartani, ez nagyon kevesen tudják megcsinálni, ugye az embereknek a többsége, különösen a fiatalok többsége jojózik. Tehát egy-két hónapig neki buzdul, imádkozik, napi fél-egy órát, aztán utána egy-két hónapra elhagyja, aztán rájön, hogy mégiscsak nehéz volt imádkozni, de sokkal jobban érezte magát, akkor megint neki buzdul, megint elhagyja, és ez megy éveken keresztül, és hát sokan ilyenkor ott megint eldöntik, hogy most neki durálják magukat, hát adja az Isten, hogy jó sokan ki tudjanak tartani, de persze nyilván vannak olyanok, akik szeretnék, hogyha az Úr megszabadítani őket, meggyógyítani őket a szorongásból, félelemből, ami elveszi a lelki békéjüket. De ha most kiállt a Juli, oda jött hozzám, hát ez fantasztikus volt, hogy Pádre, azt mondja, ma van a 4 éves évfordulom. Ma van 4 éve, hogy én minden nap imádkozom a rózsafüzért, és most 18. De 4 éve a Mladifesten döntött el, hogy én minden nap imádkozni fogom a rózsafüzért. És utána, amikor mentük fel a Jelenések helyébe, ez eszembe jutott, mert arról beszéltem, hogy az egyik emlékezés volt, ki kell tartani az imában, mondom, gyere ide, Juli, mondd már el nekik, hogy mit tapasztaltál. Mondom, volt olyan nap, hogy 4 éve alatt nem imádkoztad egyik nap a rózsafüzért? Azt mondja, nem. Azt mondja, én úgy szorongtam, hogy nem tudtam kiállni emberek elé beszélni, és most ettől teljesen megszabadultam, megszabadított a rózsafüzér imádkozásán keresztül az Jóisten. És ezt mondta úgy, hogy ott állt 200 ember körülötte. Na hát ilyet tesz az Isten, hogyha ki tudunk tartani az imába.
0: Az ifjúsági fesztivál egyik legszebb sajátossága, hogy a világ szinte minden tájáról érkeznek fiatalok. Mit üzen ez az egyetemesség az egyházról?
1: Hát azt üzeni, hogy az Isten az mindenkin dolgozik, mindenkihez közelebb akar kerülni, és hogy a világ minden pontján vannak olyanok, akik tényleg rájönnek arra, vagy elfogadják, vagy belenőnek abba, hogy Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet.
0: Volt-e olyan találkozás vagy történet, amely különösen megérintette? Mit tanulhatunk más nemzetek fiataljainak hitéből?
1: Hát én nem tudom, hogy más nemzetek fiataljainak milyen a hite, de azt tudom, hogy milyen a hite jó párnak azok közül, akiket én ismerek innen Győrből, meg Sopronból. Olyan a hitük, meg olyan az Isten kapcsolatuk, hogy például lent volt most az Ati, 14 évesen imádkozt el először a Pompei rózsafüzért, 54 napig a napi 3 rózsafüzért. Lent van a Bálint, aki hát már 2 éve minden nap 1 órát ott van az örökimádó kápolnában Győrbe az oltári szentség előtt. És most 18 éves. Ezt elmondom még egyszer, tehát egy 14 éves, aki napi 3 rózsafüzért imádkozik, egy 18 éves, aki minden nap 1 órát ott van az oltári szentség előtt. Számosan vannak, akik megcsinálták az Exodust gimisként, a 90 napos nagyon nehéz lelki gyakorlatot. Rengetegen legalább napi 1/2 órát imádkoznak, elkötelezettek, buzgók, szomjasak az Istenre. Őrőlük tudok beszélni, de gondolom vannak ilyenek a lengyelek között is, meg a olaszok között is, meg a szlovákok között is. Én borzasztó büszke vagyok ezekre a fiatalokra. Olyan fegyelmezettek, síri csöndbe följönnek a hegyre. Az, hogy soha nem okoztak botrányt, az, hogy soha nem tettek tönkre semmit a szállásokon, hogy semmi olyat nem csináltak, amiért szégyenkeznünk kellene. Én nagyon büszke vagyok rájuk. Az, hogy lehet bízni bennük, hogy komolyak, fegyelmezettek, és oda teszik magukat, és nem bulizni jön a 95%, hanem azért, mert az Istennel akar találkozni. Én róluk tudok beszélni, és végtelen büszke vagyok, és örülök, és egy megtiszteltetés számomra, hogy ismerhetem őket. Mert ezek olyan fiatalok, hogy le a kalappal.
0: A Mladi Fest középpontjában a Szent Mise, a Szentségimádás, a Szentgyónás és a közös imádság áll. Melyik lelki programot élte meg a legintenzívebben?
1: Nagyon jó volt ott lenni, amikor a Szent Jónás szentségében sokan kibékültek az Istennel, és a fiataloknak a jelentős többsége az a Szent Jónást emelte ki, hogy az mennyit adott nekik. Hát ugye Medjugorjét úgy is hívják, mint a világ nyomtató széke, Jónás az egy hazatérés, mennyi egy a házába. Nagyon érdemes legalább havonta komoly szentgyónást végezni, és annyira jó, hogy szinte mindenki hallgatott arra a szóra, arra az ösztönzésre, ami biztos az Istentől is belülről is jött, meg mi is mondtuk a Babos Áron atyával, mert ő volt még velünk. Nagy köszönet és hála ezért az Istennek, hogy ezt lehetővé tette, hogy az Áron atya is ott legyen a csoporttal. Tehát hallgattak és letették a terheiket. Hát az eukarisztiában testestül, lelkestül, valóságosan jelen van Jézus Krisztus, hát annál nagyobb dolog nincs, ha valaki megáldozhat. Hát annál nagyobb dolog nincs, hogy valaki ott lehet egy szentmisén. Egek, ez tényleg a legnagyobb dolog. Hát a keresztség után nincs nagyobb dolog szerintem annál, hogy az ember magához vehet ilyen formán az eukarisztiában Jézus Krisztust. És a szentségimádásról az emberek megtapasztalják azt, hogy milyen jó csöndbe ott ülni, mint Mária Jézus lábánál. Azt gondolom, hogy ez az imádság csúcsa, egy szentségimádáson részt venni. Ugye azt mondja a kalkuttai Szent Teréz, hogy a Földön a leghasznosabban eltöltött idő az oltári szentség jelenlétében eltöltött idő.
0: Sokan úgy tartják, hogy Medjugorjéből senki sem tér haza ugyanúgy, ahogyan odaérkezett. Ön szerint mi ez a plusz, amit ez a kegyhely adhat az embereknek?
1: Hát túlárad a kegyelem. ha valakiben van egy minimális nyitottság, és nem csak kötekedni megy oda, de mondjuk voltál számos olyan is, aki azt kereste egész vég, hogy mi a kamu, azt mondta már minden nap imádkozza a rózsafűzért, meg volt egy ateista férfi, aki kész csoda volt, hogy lejött, és a buszon hazafele azt mondta, hogy amikor mentünk fel a Jelenések hegyére, azt érezte, hogy valaki rátette a vállára a kezét. Körülnézte, nem volt ott senki. Egy-két perccel később megint azt érzem, hogy egy kéz rá fekszik a vállamra. Körülnézte, nem volt ott senki. Lehet, hogy az Isten tudta, hogy én csak így fogom elinni, hogy ő létezik. A helyzet az az, hogy nagyon ritka az, akit érintetlenül hagy. Hát túlárad a kegyelem, hogy miért. Erre lehet elméleteket gyártani, hogy a Fábri Kornél püspökatyától hallottam, hogy mindenhol van levegő, de valahol jobb a minősége.
0: Mi az, amit nehéz szavakba önteni, de mégis minden zarándok megérez itt?
1: Hát ugye a leggyakoribb szó, amit mondanak, az a béke, hogy képesek ott kiülesedni, megnyugszik a szívük az Isten tenyerén, hogy olyan békét élnek meg, és olyan béke járja át az egész települést, amit korábban nem tapasztaltak. Hogyha igazak a Jelenések, ugye a Szűzanya is úgy mutatkozik, hogy ő a béke királynője, aki a béke fejedelmi, az Jézus Krisztushoz akar minket vezetni, és egyszerűen nagyon sokan az Isten békét tapasztalják meg Medjugorjében.
0: Ha egyetlen mondatban kellene megfogalmaznia, mit szeretne, hogy a fiatalok évekkel később is magukkal vigyenek ebből az arándoklatból?
1: Én nekem semmi más vágyam nincs, mint az, hogy a fiatalok, meg mindenki ne sajnálja az időt az Istentől, kapcsolódjon az Istenhez, ezzel is kifejezve azt, hogy Isten van az életében az első helyen. Mert az Isten az sóvárog az ember után, mint a szerelmes is csak a szerelmével akar lenni, az Isten is csak egyszerűen velünk akar lenni, és hogyha imádkozunk, akkor vagyunk mi ő vele, nem csak ő mi velünk. Akkor tudunk kapcsolódni. Tehát én arra vágyom, hogy ezek a zarándoklatok, ezek a ima életükben maradandó gyümölcsöt hozzanak, hogy minél többen imádságos, Istennel átitatott emberré tudjanak válni.
0: Mi az a lelki útra való, amely a hétköznapokban is elkísérheti őket ebből a zarándoklatból?
1: A Szűzanya azt mondta, hogy van 5 kő, ugye amikor kiment Dávid megküzdeni Góliáttal, 5 követ rakott a tarisznyájába, és azt mondta a Szűzanya, ez az 5 kő, a havi szentgyónás, napi rózsafűzér, napi szentírásolvasás, szerda pénteken, kenyéren, vizen való böjtölés, és a minél gyakoribb szentmisék körülbelül. Ugye ez az 5 dolog, az imádság, szentgyónás, eukarisztia, böjtölés, szentírásolvasás. Szűzanya receptet adott, már csak az a kérdés, hogy ezt a receptet megfogadjuk-e, és elkezdjük-e élni, mert aki ezt követi, az egyesül kétségkívül az Istennel, magyarán fog lélekbe gyógyulni, növekedni, és apránként elnyeri Krisztus békét.
0: Ön számára mi volt ennek az idei Mladi Festnek a legfontosabb üzenete?
1: Egyrészt ugye a motto, ad fontem, menjünk a forráshoz, Krisztushoz minden nap, minél többször, magyarán imádkozzunk. És a másik az, hogy nem kell félni. Ugye hányszor ismételi a Szentírás is, hogy ne félj, vagy ne féljetek. A Szent II. János Pál pápának is ez egy meghatározó üzenete volt. Isten azt akarja, hogy ne féljünk, mert aki bízik az Istenbe, az nem fél.

0: Egy hét, amelynek az a legfontosabb üzenete, hogy a hitet nem csak egyedül, hanem egymást erősítve közösségben is meg lehet élni. Egy találkozás, egy közös ima, egy mondat, vagy akár egy csendes pillanat hosszú időre velünk maradhat, és hivatás születhet belőle. Simon Dávid atya lelkivezetőként kísérte a magyar fiatalokat az idei Mladifestre. A riporter Tóth Kata, a technikai munkatárs Fülöp Csaba nevében is megköszöni figyelmüket a szerkesztő Kékes Jenikő.
1: Elhangzott a tükörkép. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt. Sorozatunkkal 4 hét múlva ugyanebben az időpontban jelentkezünk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Reklámot

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 18 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Visszautasította az Alkotmánybíróság az alaptörvény módosításai ellen benyújtott Fidesz-KDNP-s beadványokat hétfői ülésén, elsősorban hatáskör hiányára hivatkozva, írja az MTI. Az ellenzéki pártszövetség három rendelkezést támadott meg, kifogásolt a Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetését, a parlamenti képviselők választhatóságára bevezetett időkorlátot, valamint azt, hogy ismét 70 évben határozták meg az alkotmánybírók felső korhatárát. 18 lengyel sérült már hazaszállítható az M3-as autópályán vasárnap történt buszbaleset után, közölte hétfőn a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház az MTI-vel. A Nyíregyházán ápoltak többsége könnyebb sérüléseket, köztük töréseket és zúzódásokat szenvedett. Két beteg állapota stabil, de egyelőre csak fekvő helyzetben szállíthatók. Hazatérésük módjáról és időpontjáról magyar és lengyel szakemberek egyeztetnek. Jótékonysági programmal segíti a rászoruló gyerekek iskolakezdését az Ökumenikus Segélyszervezet augusztus 27-én a budapesti Millenárison, közölte hétfőn a szervezet az MTI-vel. Az ingyenes piknik mozin levetítik a Futni mentem című magyar filmet, és a szereplőkkel is találkozhat a közönség. A rendezvény az iskolakezdés együtt adománygyűjtéshez kapcsolódik, amelynek keretében idén 2000 fejlesztő óra támogatására várják az adományokat. Családi programokkal, koncertekkel és fényparkkal várják az érdeklődőket augusztus 20-án a Margit-szigeten, közölték a szervezők az MTI-vel. Délelőtt cirkuszi játszóház, ügyességi családi játékok, valamint kreatív foglalkozások lesznek. Délután 4 órától koncertek, mások mellett a Queen Bee színpadra lép, sötétedés után a Rózsakertben mintegy 15 magyar és külföldi művész fényinstallációiból nyílik fénykert. Az ünnepség sorozat részletes programja a www.augusztus20.hu oldalon érhető el. Megfékezték a 4 napja pusztító erdőtüzet délnyugat Franciaországban, jelentette a helyi prefektúra. A lángok mintegy 1700 hektárnyi területet pusztítottak el Land térségében fekvő fenyőerdőben. A hatóságok szerint a tűz már nem terjed, így az egyik érintett település mintegy 250 kitelepített lakója hazatérhet. A prefektúra ugyanakkor hangsúlyozta, a tüzet egyelőre csak megfékezték, még nem oltották el teljesen, ezért továbbra is fokozott óvatosságra van szükség. Nem jelent meg az orosz külügyminisztériumba bekéretett moszkvai japán nagykövet, közölte Szergej Lavrov hétfői sajtótájékoztatóján. Az orosz külügyminiszter szerint a diplomata sem pénteken, sem hétfőn nem tudott eleget tenni a bekéretésnek, ennek okát nem tartják egyértelműnek. Lavrov szerint Moszkva azért kérette be a nagykövetet, mert kifogásolja japán nyilatkozatait. Vlagyimir Putyin orosz elnök Iturup szigetén tett látogatásáról. Hazánk időjárásáról. Felhős, derült időjárató, helyenként alakulhat csak ki eső zápor. A Dunántúlon nő a csapadék hajlam. A szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet késő este 19 és 25 fok között alakul. Bővebb hír összefoglalóval fél hétkor az esti hírtükörben jelentkezünk. Tizennyolc óra 4 perc, teljességünk felé.

0: teljességünk felé beszélgetéseiben hétről hétre arra keressük a választ szakértőinkkel, hogy mi teheti teljesebbé életünket, önismeretünket, mindennapjaink működését. Köszönti Önöket a szerkesztő Zsoldos Szilvia. Mai adásunk vendége Keszthelyi Marian, 5 gyermekes édesanya, 2-szeres nagymama, német nyelvtanár, aki coachként, trénerként, elsősorban pedagógus társainak segít, de a tanításban is törekszik megtalálni a kulcsot tanítványaihoz. Vallja ugyanis, hogy a tanároknak felelőssége van abban, hogy a következő generáció milyen állapotban lesz. De hogyan töltődhetnek a pedagógusok, és hogyan segít ebben nekik?
1: Amikor a gyerekeink elkezdtek kirepülni, akkor jutottam arra, hogy milyen jó lenne, ha én is tanításon kívül még valami mást is tehetnék, és akkor ismerkedtem meg a coachinggal. Keresztény szemléletű coachingot végeztem, és ez nekem egy önismereti út is volt, és ekkor szembesültem avval, hogy milyen az, amikor a mindent megmondó tanárból egyszer csak a semmit sem tudó coach lesz. Kérdéseket tettem föl magamnak is, ügyfeleimnek is, és azt éreztem, hogy nagyon nagy szükség van erre. Kilépni abból a szerepből, ami egyébként már nem annyira jól működött. Én eredetileg még egy ilyen porosz mentalitású iskolából származom. Azt hittem, hogy minden fog így működni, és nem működik ennél a generációnál.
0: Mármint, hogy a tanításban a poroszos módszertant tanultad, és az ott eltelt 3 évtized körülbelül.
1: Nagyon megváltozott a világ. A kész sémák, klisék nem működnek. Szerintem fel kell fedeznünk azokat az értékeket, amik megvannak bennünk is, meg a környezetünkben is, és ehhez kérdéseken keresztül vezethet az utunk.
0: Mi az, ami mondjuk még a vizsgatanításkor működött, és ma már nem?
1: Ma már, inkább úgy fogalmazok, lehetőségeket kínálok a gyerekeknek a tanításban is, és a tréningeken is. Tehát kínálok, választhatnak, hogy mit szeretnének jobban, mi az, ami erősségeikhez jobban passzol. És nem pedig az, hogy gyerekek, itt van a tananyag, ezt nekünk el kell sajátítani, hanem sokkal kreatívabban, sokkal személyre szabottan próbálom nekik most már átadni mindazt, amit eddig azt hiszem, hogy inkább egy tekintélyel alapján tudtam megvalósítani.
0: Játékosabban kell tanítani? Tehát, hogy az nem működik, hogy leülök otthon és megtanulom a szavakat?
1: Szerintem nem csak a játékosság fontos, hanem az is nagyon fontos, hogy személyre szabott legyen. Én most kezdtem el megismerkedni egy módszerrel, ez a processzkommunikáció, amit még csak kezdek tanulni. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy személyre szabottan, típusoknak megfelelően tanítjuk a gyerekeket. Megnézzük, hogy milyen személyiségjegyeik vannak, milyen pszichológiai igényeik, és ehhez rendeljük hozzá azokat a motivációs eszközöket, amik lehetnek tanulási aktivitások, de stratégiák is. Tehát ez egy olyan módszer, amit szeretnék teljesen megtanulni, de már most tudom, hogy fantasztikusan működik.
0: És ezt szeretnéd tulajdonképpen továbbadni, akár a többi kollégának?
1: Nagyon jó módszer, nagyon jól működik, és ennek a generációnak, amikor megkapják azt, amit nem biztos, hogy bárhol máshol megkapnak, megkaphatják az iskolába a pedagógusoktól, de természetesen először magunknak kell megadni ezt. Tehát jó, ha először magammal vagyok tisztában, tudom, hogy én milyen típushoz tartozom, nekem mire van szükségem ahhoz, hogy jól működjek, és ne kerüljek stresszbe, és utána tudok fordulni mind a kollégákhoz, mind pedig a diákokhoz. Tehát van a gondolkodó típus, aki azt mondja, hogy tények, adatok számítanak, meg a logikus gondolkodás. Akkor van az elfűnek meg elvei vannak, és ragaszkodik azokhoz a véleményekhez. Aztán van az álmodozó, aki fejben lejátsza a dolgokat, és hát nem történik semmi sem. Ezek után még van a mozgató, akik állandóan valamilyen aktivitást végez. Van a lázadó. A lázadó az, aki játékosan, spontán módon közelít a társaihoz, és még van az, akivel a legkevesebb probléma van, na ő az empatikus. Ő az alkalmazkodó, akit gyakorlatilag észre se veszel, mert hogy meg akar felelni neked.
0: Ezek a diák típusok, mikor találkoznak egy tanár típussal, akkor hogyan lesz ebből hatékonyság?
1: Erre példát tudok mondani. Én alapvetően elfű vagyok és lázadó, de van egy olyan tanítványom, aki pedig álmodozó. Nem történik semmi egész órán vele. Ha nem megyek oda hozzá, és nem mondom meg neki lépésről lépésre, hogy mit tegyen, akkor semmit sem csinál. Most egy projektmunkán vettünk részt, számítógépes feladata volt, semmit nem csinált egész nap, és rájöttem, hogy na, ennek a gyereknek pont ez hiányzik. Egyrészt megkérdezni, hogy hogy van, mint van, miért nem akar dolgozni, másrészt pedig elmondtam neki, hogy figyelj, most ez a feladatod hogy. A gyerek megrázta magát, és elkezdett dolgozni. És tényleg, amikor befejeztük a napot, addigra készen volt minden feladatával. Tehát most csak annyi történt, hogy tudtam, hogy hogy kell őt megszólítani. Ő ezt megérezte, rácsatlakozott, és akkor megvolt az együttműködés.
0: Tehát akkor ez tanulható tanári oldalról.
1: Igen, és nagyon fontos. Ez a pedagógusoknak is fontos, hiszen együttműködésre vágyunk. Meg arra vágyunk, hogy motiváljuk a diákokat. Tehát, hogy ez nem csak a diákoknak, ez nekünk is fontos, szerintem. Tehát ez egy közös érdek.
0: Mintha ezen nem lenne olyan nagy hangsúly. Most voltak itt külföldi diákok az iskolánkban, és nem értették, hogy a magyar tizedikesek miért viselkednek úgy az órán, mint az óvodások. Nem érett félfelnőttként viselkednek, nem látják, hogy a saját érdekük, hogy odafigyeljenek.
1: Én azt hiszem, hogy ehhez viszont nagyon-nagyon jó a coaching szemlélet. Nyelvtanároknak is, meg különböző közösségeknek szoktam tartani erről műhelyi munkákat. Hogyan lehet coaching szemlélettel gyakorlatilag egy szerződést kötni az órán? Hogyan lehet megvalósítani azt, hogy a gyereknek is, és nekem is közös érdekünk legyen az, hogy együttműködjünk? És a felelősség akkor már nem nálam van, hanem rajta is van felelősség, még kicsit több is, mint rajtam, és én ezt sok-sok kérdéssel szoktam megtudni, hogy mi az, amire leginkább igényük lenne. És ez nyilván nem a tananyag megúszása, ez gyakorlatilag egy olyan földolgozási módszer, ami igazodik az ő elvárásaikhoz, vagy igazodik az ő motivációs készségekhez.
0: Ez a lényeg, hogy velük együtt határozzunk meg szabályokat.
1: Így van, és nagyon sok coaching eszköz van ahhoz, hogy ezt tényleg megbeszélésnek is nevezhessük, hiszen közös célokat állapítunk meg, amit egyrészt év elején, fél évkor, illetve év végén is tudunk beazonosítani, hogy hogy működött, ellenőrizni, és én szerintem avval, hogy partnernek tekintem őket, és ezt ne érts úgy, hogy egyenrangú felekként, de úgy, hogy nagyon is érzik azt, hogy fontos az ő véleményük, és az alapján tudjuk egy kicsit meghatározni az óra menetét, és én szerintem ehhez azért sok fifika is kell, mert nyilván nem csak nekik megfelelően kell ezt nekem végezni, de ugyanakkor pedig a szemlélettel, level a coaching szemlélettel rengeteg mindent el tudunk érni náluk.
0: Hogyan érzi magát a tanár akkor az órán, vagy mi változik az órákon?
1: Amit én mindenképpen beszoktam vinni minden diákomnak, hál' Istennek németül is ki van dolgozva, hogy milyen az, amikor valaki rögzült, és milyen, amikor valaki fejlődésorientált szemléletmódú. És hogyha megismerjük ezeket a szemléletmódokat, hogy hogyan tudok hibázásomból tanulni, hogyan tudok erőfeszítéseket tenni, hogyan tudok másoknak a visszajelzéseiből tanulni, akkor egy olyan mentalitás alakul ki, ami a diáknak is, és nekem is nagyon-nagyon jó, hiszen tudom, hogy bátran lehet hibázni neki is, nekem is, nem lesz ezért retorzió, és nagyon is tisztában vagyok avval, hogy ezt akkor nagyon jól össze tudjuk hangolni.
0: És ez biztonságot ad akkor, és csökken a stressz is?
1: Egyrészt van egy ilyen mentalitásbeli változás, másrészt pedig, amit már említettem, a PCM segítségével lehet őket kihozni jól abból a stressz állapotból, ami írásba adható, hogy bekövetkezik, hogyha nem kapják meg azokat a pszichológiai igényeket, amikre nekik szükségük van.
0: Stresszben a teljesítmény is csökken elvileg.
1: Hát nem csak a teljesítmény, motiváció, elindul a fegyelmezetlenség, tehát ezt mindenképpen szerintem érdemes megelőzni. Vagy ha felismerjük, akkor pedig tenni ellene.
0: Akkor például ez az, amiben segítesz más tanároknak?
1: Én elsősorban abban tudok segíteni a tanároknak, hogy mentálisan jól felkészülve tudjanak létezni. Másodszorban, hogyha nyelvtanárokról van szó, akkor ezeket az eszközöket meg szoktam velük osztani műhelyi munka során. Most volt a héten egy ilyen esetem, hogy jöttem biciklivel be az iskolába, és jött velem szembe egy kis csipet csapat, és a tanítónéni rám kiabált, hogy jó reggelt, teljesen stresszmentesek vagyunk. Kiderült, hogy az előző műhelyi munkámnak az egyik résztvevője volt, és aztán pedig írt egy levelet, amiben megköszönte, hogy kapott egy olyan adag valamit tőlem, ami miatt nem csak a kirándulást, de a háromnapos zánkai nyaralást is meg tudta úgy csinálni, hogy azt mondta, hogy élvezte a munkáját, föl volt töltődve, és tényleg stresszmentesen. És nyilván a kihívásoknak meg kellett felelni, de olyan szeretettel írt erről az egészről, ami évvégén egy pedagógustól szerintem nagyon nagy dolog.
0: Na igen, vége lett a tanévnek. Milyen állapotban vannak a pedagógusok ilyenkor?
1: El vannak fáradva, de már most elkezdték szervezni a jövő évet, tehát én nekem most már kezdtelni a naptáram, hogy megyek különböző iskolákba, hogy hogyan indítsuk jól az évet. Tehát erre föl lehet készülni, hogy mentálisan bírjuk, és fizikailag is bírjuk, és hogy örömmel végezhessük a munkánkat. Coaching formában is szoktam támogatni azokat a pedagógusokat, akik eljutnak odáig, hogy szeretnék megelőzni azt, hogy teljesen kiégjenek. Nekünk ezért tennünk kell aktívan közreműködni, tehát ezt nem tudjuk mástól elvárni, ezért mindenki saját maga felelős. És én azt mondom, hogy ez a kiégés, ez egyrészt egyébként a barátunk is, mert jelzi, hogy nem okés. Tehát ha bármilyen tünetet kezdünk magunkon tapasztalni, ez egy jó kis figyelmeztető jel.
0: Akkor mondjuk el a kiégésnek a jeleit. Mikor tudom meg, hogy na ez már a kiégés?
1: Ugye vannak ennek fizikai tünetei, amikor mondjuk már nem alszol jól, vagy amikor már mindened fáj, és úgy érzed, hogy nem vagy teljesen rendben. De vannak ugye pszichés és mentális tünetei is ezeknek, amikor nem nagyon vársz már újat attól a naptól. Tehát reménytelennek érzed az életedet, nem nagyon találod meg az értelmét azoknak a tevékenységeknek, amiket végzel, és nem is bízol abba, hogy ez jobb lesz. És amikor egyszer csak azt érzed, hogy a munkád tök fölösleges, és nem találod meg azt, hogy mi az a cél, amiért te bemész, és én szerintem nagyon-nagyon fontos az is, amikor egyszer csak az önbecsülésed kezd kicsúszni. Amikor azt érzed, hogy nem vagyok már a helyemen, és nem tudok pozitívan reagálni a dolgokra. Nekem volt egy kolléganőm, aki azt mondta, hogy azért jó, helyen van most, mert nem veszik észre, hogy ő már rég ki van égve, és semmi nem érdekli őt. És akkor szólalt meg bennem valami, hogy így nem lehet vegetálni, így nem lehet létezni, mert felelősek vagyunk azért, hogy következő generáció milyen állapotban lesz, és ezért elsősorban magunkon kell dolgozni.
0: Találtam egy idézetet egy pszichológustól. A kiégéssel küzdőknek elegük lesz a túlórából, az egyre növő elvárásokból, a hálátlanságból. Úgy érzik, nem értékelik a munkájukat. Ha valakiben megjelenik ez az igény, hogy otthagyja a biztos munkáját, mert belefásult, és olyasmit szeretne csinálni, amiben örömét leli, a környezete sokszor nem érti, miért kockáztat, hiszen mindene megvan. Ezért is óriási dolog, ha valaki vállalja, hogy kilép a megszokásból, és mer változtatni az életén. Hogyan merünk kilépni a megszokásból, mert azért ez nem olyan egyszerű. Hiába érezzük a kiégés tüneteit, mint a kolléganőd.
1: Szerintem nem biztos, hogy mindig ki kell lépnünk. Elég az, hogyha csak egy kicsit elfordítjuk a tekintetünket azokra a dolgokra, amik még működnek, vagy amik a múltban működtek, és amik működni fognak a jövőben, és pozitívak. Tehát egyrészt az erőforrásainkat össze kell szedni, meg az erősségeinket, és egy pozitív, tényleg értelemmel teli jövőre kell koncentrálnunk, mert azért tenni is fogunk. Ugye én megoldásfókuszú coach vagyok, tehát én hiszek ebben, hogy ez így működik. Van az a szint, amikor segítséget kell kérni, és én azt hiszem, hogy ezek a műhelyi munkák, meg ezek a tréningek, amiket én rendszeresen tartok, ehhez is segítséget nyújthat. Egyéni beszélgetésekben is tudom támogatni a hozzám fordulókat, és ha nagy a baj, akkor pedig tényleg pszichológushoz érdemes fordulni.
0: Mi az a pont, amikor már muszáj?
1: Van az az alvás mennyiség, ami alatt érdemes komolyan elgondolkozni azon, hogy valami nincs rendben. A krónikus fájdalmakra is gondolok. Van, akinek állandóan fáj a feje, vagy a válla, vagy a dereka. És aztán meg van az a szint, amikor egyszer csak azt érzed, hogy koncentrációs zavaraid vannak, mindentől ingerült leszel, stresszes leszel, nem nagyon találod meg az örömödet abban, amit végzel, és azokat a tevékenységeket, amik eddig örömet jelentettek neked, azokat nem végzed. És én szerintem ez egy nagyon-nagyon komoly figyelmeztető jel, amikor munkába ölöd magadat, és azt érzed, hogy tényleg már annyi a túlóra, meg annyi a munka, hogy neked már nincs arra időt, hogy feltöltődj. És onnantól kezdve, hogyha kiürültünk, akkor sajnos muszáj valamit tennünk. És ezt meg lehet előzni. Tehát érdemes karbantartani magunkat, érdemes időben feltankolni energiával. Szerintem az emberi kapcsolatok szintén nagyon-nagyon fontosak, család, vagy a minket körülvevő barátok, akikre muszáj, hogy időt szálljunk, hiszen töltődésre alkalmas ez is.
0: A pedagógusoknak milyen formát tudsz javasolni arra, hogy ez ne következzen be?
1: Nyáron amennyit csak lehet pihenjen, és minél több mozgásos tevékenységet végezzen, illetve olyat, amit élvez. Nekem nagyon bejött az, hogy személyes példával jöjjek, a mozgás, tehát én biciklivel közlekedem, én minden nap tornázom, járok úszni, nagyon sokat kirándulok, tehát nekem a mozgás nagyon sokat jelent, és az, hogy mindig újat tanulok. Most például ebben az évben improvizációt tanultam. Pedagógusoknak volt egy képzés, jelentkeztem, önismeretben is nagyon jó volt, és én mindent ki tudtam próbálni a tréningjeimen is, meg a gyerekeknél is. Nagyon fontos volt az, hogy elvégeztem egy trénerképzőt, azt az előző fél évben. A pedagógus kompetenciámat tudom most gyakorlatilag hasznosítani, és továbbadni azt, amit én megkaptam. És azt hiszem, hogy egy pedagógusnak, hogyha mindig képes újat tanulni, mozgásban tartja magát, ápolja a baráti kapcsolatait, akkor azt hiszem, hogy rendben lesz.
0: Tulajdonképpen nem szabad feláldozni minden egyebet a munka

0: és fárasztó volt számunkra, és egy Isten háta mögötti faluban eltöltöttünk másfél-két napot kollégák között, és rengeteg játékos feladattal önreflexíven tudtunk beszélgetni arról, hogy hogyan tudjuk a hétköznapjainkat mentálisan egészségesebbé tenni. Még egyébként volt jacuzzi, sauna, jó levegő, tehát hogy nem csak mentálisan, hanem a testünk is megkapta mindazt a jót, azt a feltöltődést, aminek a segítségével aztán újult erővel tudtunk indulni a következő napba. Budapesten is tartottam már tréninget, itt nem elvonulós volt, hanem esténként ugye hazamentünk, és az érdekessége ezeknek a tréningeknek, hogy valahogy közös cél, a közös mentalitás, és az, hogy nagyon jól megtaláljuk azokat a szálakat, amik közösek, és nagyon jól tudunk együtt dolgozni. Ajánlom másnak is ezt a feltöltődési formát, mert ezzel szintén a hétköznapok egyensúlyához tudunk hozzájárulni.
1: Mi történt Sümeg Csehiben? Miről tanultak?
0: Először is játékosan megismertük egymást, ami rengeteg nevetéssel járt. Tehát az első este az semmi másról nem szól, csak ismerkedésről. Hogyha ez az alap megvan, akkor a következő nap már fel lehet építeni azt, hogy mik azok az erőforrások, amik nekünk rendelkezésre állnak. Hogyan tudjuk ezeket minél inkább a hétköznapokba bevetni. Ugyanakkor pedig a kudarcainkból mit tanultunk? Hogyan jöttünk ki a régebbi kudarcainkból, a régebbi problémákból? Mivel tudtunk építkezni? Rengeteg pármunka volt, és mivel a pármunka az azt jelenti, hogy nem ugye a plénum előtt kellett megosztani, hanem csak személyesen, ezért sokkal bensőségesebbé vált az egész. Rengeteg megoldásfókuszú feladatot, tréning feladatot raktam még össze, és ami a legmeghatóbb volt, az az, amikor csináltunk egy úgynevezett pozitív plegykát, ami azt jelentette, hogy kiültettük a résztvevőt, és a háta mögött csupa pozitívat mondtunk. Van, aki fölvette telefonra, van, aki sírva fakadt, mert pedagógusként nagyon ritkán kapunk pozitív visszajelzést, és most olyan volt, mint egy erőforrás zuhany, és erre mindannyiunknak nagy szüksége van.
1: Egyébként ez nem általános kicsit a magyar társadalomban, hogy önmagában kevés a visszajelzést.
0: Hát nehéz a dicséret, ez így van. Valahogy, minthogyha még az én generációmban volt az, hogy nem dicsérjük szembe a gyereket, mert még a végén elbízza magát. Nem tudom, hogy ez a mentalitás mennyit változott, de hogyha okosan magáért a tevékenységért dicsérünk, akkor annak ott van a helye.
1: Hogyan lehet jól dicsérni?
0: Amikor nyelvvizsgára készítek elő, akkor a gyerekeknek általában nem azt szoktam mondani, hogy hú, de szépen tanultál, vagy hú, de jó ez vagy az, hanem tényleg azt az erőfeszítést, amit megtett egyik óráról a másikra, például meg tudta tanulni a szókincset, vagy tudott olyan hallásértésről beszélni nekem, amiben láttam, hogy volt munka, volt erőfeszítés, akkor azt így szépen tételesen meg tudom dicsérni. Az, ami tényleg az egyénre szabott, és tényleg az aktivitás, amit nyújtott.
1: És a tanárok milyen visszajelzésre vágynak?
0: Nekem most volt egy drámajáték bemutatóm az iskolában. A szülők is megnézték ezt a műsort. Egyébként Michael Ende Momóját adtuk elő. Németül, igen, a nyelvi előkészítős osztállyal, és egyesével jöttek oda a szülők, és mondták, hogy mennyire jó volt. Teljesítményemre kaptam végül is a dicséretet, és azt ismerték el, hogy sok türelemmel, sok kreativitással rá tudtam venni a gyerekeket arra, hogy érzelemmel teli egy igazi, nekik is, és a diákok számára is élvezhető programot csináltunk. Nekem ez nagyon-nagyon jól esett, például ez a visszajelzés.
1: És azok a tanárok, akik ott voltak Sümeg Csehiben, ők például mire vágytak volna? Kiderült?
0: Igen, van egy Facebookos oldalam, az Egyensúly Coaching csoport oldalam. Nekik például azok napi szinten segítenek. Egy-egy kérdés, egy-egy lyukas órába elgondolkoznak rajta, és akkor utána azt mondják, hogy kicsit jobban érzik magukat a bőrükbe. Tehát én itt tudtam meg Sümeg Csehibe, hogy te jó ég, erre szükség van, mert azt hittem, hogy magamnak írogatok. De kiderült, hogy nem. És ezek a tanárok azt is elmondták, hogy ott vannak, egyedül vannak, akár egy faluba, akár bárhol Magyarországon, de az, hogy pozitív visszajelzést kapjanak a munkájukra, az nagyon-nagyon ritka.
1: Milyen korosztályba tartoznak azok, akik segítségért fordulnak hozzád?
0: Alapvetően 50 pluszosok. Szerintem őket fenyegeti leginkább most a kiégés. És például azt éreztem, hogy akik eljöttek, azok tettek magukért. Az a visszajelzésekből kiderült. Én ilyenkor felszoktam ajánlani megoldásfókuszú coaching beszélgetéseket is, és azoknak a visszajelzései is azt bizonyítja, hogy erre nagyon

0: nagy szükségük van. Úgyhogy tudom javasolni, hogy valamilyen formába töltekezzenek. Nagyon sok mentális tréning, vagy olyan tréning létezik ma már, ami segít minket a kiégés megelőzésében. Úgyhogy ezt érdemes megkeresni. Nem kell megvárni, hogy baj legyen.
1: A teljességünk felé mai adásának vendége Keszthelyi Marian nyelvtanár, coach, tréner, az Egyensúly Coaching csoport létrehozója volt. Köszöni figyelmüket a szerkesztő, Zsoldos Szilvia.

0: Ellen Gogol felvétele szólt. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: Augusztus 17-e, 18 óra 30 perc van.
2: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
3: A mikrofonnál.
0: A bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a szerkesztő Szávó Mária. Köszöntjük Önöket, főpíreink röviden. Országos véradónapot tartanak a hosszú hétvégén. Eljárás indult az M3-ason balesetet szenvedett buszsofőri ellen. Ismét korlátozásokat vezettek be Catania repülőterén az Etna kitörése miatt. Országos véradónapot tartanak a hosszú hétvégén, írja az MTI. Az Országos Vérellátó Szolgálat a Vércsepp a Vérellátásért alapítvánnyal közösen szervez véradást. Augusztus 22-én azért, hogy a hosszú hétvége alatt is megfelelő vérkészlet álljon rendelkezésre. Szombaton országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes véradókat. A legtöbb helyszínen 8 és 14 óra között lesz lehetőség véradásra. A szolgálat arra kéri a véradókat, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szálljon egy órát a véradásra. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a rendőrség a vasárnap az M3-as autópályán történt balesetet szenvedett buszvezetője ellen. Közölte a Borsodabaúj Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A szerkesztőt hallják.
4: Őrizetbe vették az M3-as autópályán vasárnap hajnalban balesetet szenvedett lengyel zarándok busz sofőrjét. A rendőrség halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást ellene, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság. Az elsődleges adatok szerint a vezető feltehetően elaludt. A balesetben 12 ember meghalt. Az Országos Mentőszolgálat korábbi tájékoztatása szerint egy embert életveszélyes, 9-et súlyos, további 37 embert könnyebb sérülésekkel láttak el. A sérülteket Miskolcra, Debrecenbe, Nyíregyházára és Egerbe szállították. Miskolcon 9 sérültet láttak el, közülük 2-t súlyos, életveszélyes, de stabil állapotban kezelnek. Az MTI információi szerint mindkettőjüket meg kell műteni. Egy gerincsérültet megfigyelés alatt tartanak, állapota viszont lehetővé teszi a továbbszállítást. Egerbe 10 sérültet ápolnak, valamennyien stabil állapotban vannak. A Debrecenbe vitt 6 sérült közül a legidősebb a mentőben életét vesztette. Egy combcsonttörést szenvedett fiatalembert vasárnap megműtöttek, egy másik beteget gerinc csigolya törés miatt hétfőn operáltak. 2 könnyebb sérült hétfőn hazatérhetett Lengyelországba. Nyíregyházán 18 lengyel sérült állapota már lehetővé teszi a hazaszállítást. Többségük könnyebb sérüléseket, köztük töréseket és zúzódásokat szenvedett. Magyar és lengyel szakemberek közösen döntenek arról, kik utazhatnak haza és kiknek van még szükségük kórházi ellátásra. 2 varsói kórház és több dél-lengyelországi kórház már készen áll a buszbaleset sérültjeinek fogadására, közölték a lengyel hatóságok. A lengyel légimentőszolgálat is készenlétben áll, és ha erre lehetőség nyílik, hazaszállítja a súlyos sérülteket. Lengyelország köszönetet mondott Magyarországnak a segítségnyújtásért.
0: Szolidaritását fejezik ki és felajánlott a szakmai közreműködését a hatóságoknak az M3-ason történt buszbaleset után a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozói Partestülete. A szervezet hétfőn közölte szigorúbb ellenőrzéseket javasol a hasonló tragédiák megelőzésére. Kockázati tényezőként említette a sofőr fáradtságát, az útszakasz monotonitását, valamint az utasokkal teli turistabuszok borulékonyságát, ha elhagyják az úttestet. A szervezet javasolja a biztonságot növelő technológiák, köztük a vezetőfigyelő, valamint a vészhelyzeti sávtartó és megállító rendszerek bevezetését a régebbi típusú buszoknál is. Visszautasította az Alkotmánybíróság az alaptörvény módosításai ellen benyújtott Fidesz-KDNP-s beadványokat hétfői ülésén. Elsősorban hatáskör hiányára hivatkozva, írja az MTI. Az ellenzéki pártszövetség 3 rendelkezést támadott meg. kifogásolta a Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetését, a parlamenti képviselők választhatóságára bevezetett időkorlátot, valamint azt, hogy ismét 70 évben határozták meg az alkotmánybírók felső korhatárát. Eloltották Veszprém vármegyében a Sóly és Öskü közötti tüzet, amely múlt héten szerdán ütött ki, és mintegy 300 hektárt érintett, közölte a katasztrófavédelem honlapján. Azt írták, egy bokros területen az ajnövényzet gyulladt ki, amely később lábon álló gabonára és egy fenyvesre is átterjedt a 8-as főút mentén. A lángokat 17 település hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltói fékezték meg a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása alatt. Az oltásban két honvédségi helikopter és a civil lakosság is részt vett. Több mint egy hete megfeszített erővel dolgoznak az Agyva vízminőségének és ökológiai állapotának javításán a vízügyi szakemberek, közölte hétfőn honlapján a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. A folyón túlburjánzott békalencse visszaszorítását civilek eszközökkel is segítik. A munkába önkéntesek is bekapcsolódtak, akik a Jászberényi duzzasztónál a szakemberekkel közösen vesztek részt a kár elhárításban. Az igazgatóság szerint vizeink jó állapotának megőrzése és a felelős vízgazdálkodás mindannyiunk közös ügye. Jótékonysági programmal segíti a rászoruló gyerekek iskolakezdését az Ökumenikus Segélyszervezet augusztus 27-én a budapesti Millenárison. Közölte hétfőn a szervezet az MTI-vel. Az ingyenes piknik mozin levetítik a Futni mentem című magyar filmet, és a szereplőkkel is találkozhat a közönség. A rendezvény az iskolakezdés együtt adománygyűjtéshez kapcsolódik, amelynek keretében idén 2000 fejlesztő óra támogatására várják az adományokat. Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök mutatott be Szent Misét a Bodajki Mindenkor Segítő Szűz Mária Bazilikában Nagy Boldogasszony ünnepén, augusztus 15-én, írja a Magyar Kurír. Ezen az alkalmon köszöntötték az egyházközség hívei, lelkipásztori kisegítői, munkatársai, valamint Bodajk város vezetői a pappá szentelésének 50. évfordulóját idén ünneplő főpásztort. A hívek és a képviselőtestület nevében Kovács János elnök köszönte meg a főpásztor támogatását, amellyel a Bodajki kegyhely lelki központtá kiemelt zarándokhelyé válhatott. 165 év után először restaurálták teljes körűen a vajdasági doroszlói Szent Kút Mária szobrát, írta hétfőn a Magyar Kurír. A gyermek Jézust tartó Szűz Mária kőszobrát augusztus 13-án helyezték vissza eredeti helyére. A szakemberek az eredeti színezést és aranyozást is feltárták, valamint kijavították a korábbi sérüléseket. Az 1861-ben felállított kegyszobor ünnepies megáldását szeptember 8-án tartják a doroszlói Szent Kútnál. Ismét korlátozásokat vezettek be Catania repülőterén az Etna kitörése miatt, közölte a légi kikötő üzemeltetője hétfőn. A szicíliai vulkánból felszálló hamufelhő miatt lezárták a catániai repülőtér két szektorát. Óránként csak 10 repülőgépet fogadnak. Arra kérték az utasokat, hogy a légitársaságok felületein ellenőrizzék járatuk tényleges állapotát. Szicíliában 4 légi kikötő működik, de a nemzetközi forgalmat Catania és Palermo bonyolítja le. A vulkán augusztus 7-e óta ismét aktív. Újabb orosz drón támadás érte Ukrajnát, miközben az ukrán erők oroszországi katonai és hadipari célpontokat támadtak. Kijev szerint Moszkva már legalább 10 új drónbázist épített ki az ukrán és belarusz határ közelében. Nyíri Kata jelenti.
5: 128 támadó drónt indított Oroszország Ukrajna ellen hétfőre virradóra. Az ukrán légierő közlése szerint a légvédelem 106 drónt semmisített meg vagy hatástalanított, ugyanakkor 14 helyszínen becsapódásokat is regisztráltak. Herszonban 2 ember megsebesült, amikor az orosz erők a Korabelnyi kerületben egy mikrobuszt és egy menetrendszerinti kisbuszt támadtak. Kramatorszkban pedig 2 ember életét vesztette, 2 pedig megsebesültek az éjszakai orosz támadásban. Közben az ukrán vezér hírkar szerint az ukrán erők a megszállt Krimben egy orosz támadó drónraktárt és előkészítő indító helyet, valamint több drón irányító eszközt is eltaláltak. A közlés szerint a célpontok között az Orion drón irányító állomása is szerepelt. Az ukrán vezérkar egy másik közlése szerint az oroszországi Rosztovi területen található Kamenszki üzem két robbanóanyagokat és lőportgyártó műhelye megsemmisült, további négy pedig megrongálódott. A létesítmény az orosz hadipar számára rakétaüzemanyagokhoz és robbanóanyagokhoz kapcsolódó termékeket állít elő. Közben egy brit vizsgálat szerint Oroszország legalább 10 új vagy kibővített katonai bázist hozott létre Ukrajna és Belarusz határának közelében, ahonnan újabb sugárhajtású drónok tömeges indítására készülhet. A cél az ukrán légvédelem folyamatos túlterhelése lehet. Ukrajnában gazdasági és energetikai szempontból is komoly nyomás nehezedik az országra. A Naftogáz csoport létesítményeit az elmúlt egy hétben 13 alkalommal érte orosz támadás. 2026 eleje óta pedig már 293 támadást regisztráltak a vállalat objektumai ellen. Egy másik gazdasági ügyben a kárpátaljai hatóságok illegális andezit kitermelést számoltak fel. A nyomozás szerint mintegy 417 ezer köbméter ásványi anyagot termeltek ki szabálytalanul, az államot ért kár pedig csaknem 950 millió hrivnyára becsülik. Az ügyben egy megyei képviselő is további három személy is érintett.
0: A francia miniszterelnök több mint 100 millió eurós újjáépítési programot jelentett be az erdőtüzek által sújtott megyéknek. Írja az MTI. Gironde megyében július végén egy óriási tűz több mint 40 ezer hektárt égetett fel. Ez volt a legnagyobb kiterjedésű erdőtűz Franciaországban 1949 óta. Ugyanebben az erdőtűzben 3700 hektár égett le a szomszédos Landes megyében, ahol az elmúlt hétvégén egy újabb tűz 1700 hektárt pusztított el. Csaknem 450 ház, épület és vállalat vált a lángok martalékává ezekben a tűzvészekben. Több mint 10 éve épül, de év végére elkészülhet a radnóti hőerőmű, amelytől azt remélik, hogy termelése révén elindulhatnak azon az úton, amelyen fölöslegessé válik az áramimport. Gáspár Sándor tudósít.
6: A több mint 10 éve épülő radnóti hőerőmű befejezését prioritásként kell kezelni, jelentette ki Ilié Bolozsán, ügyvivő miniszterelnök hétfőn Nagyváradon. Ez az első fontos lépés, hogy Romániának ne kelljen áramot importálnia. Az Ágerpressz hírügynökség az ügyvivő kormányfőre hivatkozva közölte, miszerint a Romgáz, a romániai állami gázvállalat vezetése vállalta, hogy az év végére befejezik a több mint 90%-ban elkészült erőművet. Bolozsán több más erőmű befejezését is gyorsítani akarja, köztük az 1000 megawattnál nagyobb teljesítményű maros-németi gázerőművét. Az ügyvivő kormányfő hangsúlyozta, az új létesítmények üzembe helyezéséig Románia továbbra is import áramra szorul, de ezt követően ismét exportőrré válhat. Kitért az energiatároló kapacitások fejlesztésének fontosságára is, amelyek mérsékelhetik a szél- és napenergia termelés ingadozásának hálózati hatásait. Úgy véli, az új prosumerek hálózati csatlakoztatását akkumulátoros tárolók felszereléséhez kellene kötni. A nukleáris energia kapcsán leszögezte. Ez jelenleg Románia áramtermelésének mintegy 20%-át adja. Viszont a vízellátás biztosító beruházások is szükségesek. Az ügyvivő miniszterelnök úgy becsülte, hogy 2-3 éven belül enyhülhetnek az energiarendszer problémái, és csökkenhetnek az energiaárak is. Maros megyében a radnóti hőerőmű 1967-ben kezdett 800 megawatt kapacitással termelni. 2016-ban kezdték korszerűsíteni. A kívülálló számára furcsa, hogy csak 430 megawattra tervezik az új kapacitást. Ezzel különben gyakorlatilag már el is készültek az építők, szerelők. Az új, immár másodjára meghosszabbított határidőre történő üzembehelyezéstől függ további uniós eurómilliók sorsa a helyreállítások erőmű fejezetében.
0: A Az Egyesült Államok továbbra is megadást vár el Irántól, de zajlanak közvetlen egyeztetések is Teheránnal. Jelentette ki Donald Trump amerikai elnök hétfőn, a két ország közötti 60 napos tűzszüneti megállapodás leteltének napján. Az elnök a Fox News hírtelevízió közel-keleti tudósítójának adott telefoninterjúban arra figyelmeztette Ománt, hogy amerikai katonai csapással nézhet szembe, ha akadályozza az Egyesült Államok hormúzi szorossal kapcsolatos lépéseit. A fenyegetésen arra reagált, hogy Omán és Irán között a múlt héten közvetlen egyeztetések voltak a hormúzi szorosról.
7: Kárpát-medencei lapszemle. Jóváhagyták Székely udvarhelyen azt a tanulmányt, amely 6-12 méter hosszú elektromos busz, 8 töltőállomás és egy intelligens közlekedési rendszer beszerzését alapozza meg. A képviselők arról is döntöttek, hogy Kányádi Sándor nevét veszi fel a városi könyvtár. Olvasható a Székelyhon cikkében. A városi buszok kihasználtsága jelentősen eltér egyes nyomvonalakon. A 2-es és a 4-es számú járatoknál bizonyos időszakokban több mint 120%-os a terheltség. Egyebek mellett ez indokolja a fejlesztéseket. Kiderült, hogy a pályázati feltételek értelmében a városnak nagyobb esélye van nyerni, ha önállóan ad le támogatásigénylést. Amennyiben nyernek, az új buszokat kizárólag a város szolgálatába állíthatják, ám a jelenleg is használt buszok felszabadulnak, így azokból távolsági járatok lehetnek. Három kiállítás mutatja be magyar és román nyelven a 130 éve született Márton Áron püspök életművét, szellemi-lelki örökségét a kolozsvári magyar napok keretében, írta meg a Krónika. Erdély nagy püspökének boldoggá avatásáért szent misét mutattak be a Szent Mihály templomban. A továbbiakban több kolozsvári, erdélyi esemény is illeszkedik a romániai Márton Áron emlékévhez. Márton Áron életművét, hitét és szellemiségét kétnyelvű, magyar és román szöveggel és archív fotókkal ellátott pannók mutatják be az érdeklődőknek. Tulajdonképpen három tárlatról van szó, mindhárom a Szent Mihály templom vonzás körében várja a látogatókat. Ebben az istenházában szentelték püspökké 1939-ben Márton Áront. László Attila főesperes plébános felidézte Márton Áron püspök gondolatait, miszerint a hit az egész létet érintő döntés, amely nem adódik magától és nem is marad fenn magától. Hinni annyi, mint hűségesnek lenni Istenhez és önmagunkhoz, és bízni a jóságban akkor is, amikor az ellenkezőjét tapasztaljuk. A Kárpát-medencei lapszemlét Fülöp Tamástól hallották.
0: Hazánk időjárásáról. Hajnalban már csak az északkeleti megyékben és a keleti határ közelében lehet eső, zápor, zivatar. Később azonban a nyugat-észak-nyugat-Dunántúl fölé ismét érkezhetnek felhők. A szelet sokfelé kísérik élénk, helyenként erős lökések, de zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat a szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 19 fok között várható. Kedden nyugat felől további felhősödés várható. Északkeleten szakadozik a felhőtakaró. A szelet sokfelé élénk, erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében viharossá fokozódhat a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között várható. Főpirenk még egyszer, röviden. Országos véradó napot tartanak a hosszú hétvégén. Eljárás indult az M3-ason balesetet szenvedett busz sofőri ellen. Ismét korlátozásokat vezettek be Catania repülőterén az Etna kitörése miatt. Elhangzott a hírtükör, a szerkesztő Szávó Mária, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a bemondó Lázár Csaba volt. Köszönjük figyelmüket!
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Múlt idéző Szikora Józsefet hallják.
8: 2026. augusztus 17-e hétfő van. Isten éltesse névnapjuk alkalmából Jácint, Arika és Réka nevű hallgatóinkat. 1876. augusztus 17-én mutatták be Richard Wagner az Istenek alkonya című operáját, a Nibelungok gyűrűje tetralógia utolsó részét Bayreuthban. 1996. augusztus 17-én Gödöllőn megnyitották a 200 éves királyi kastély, a Grasalkovics kastély, 1,5 milliárd forintos költséggel felújított főszárnyát. Budapesten, a Lágymányosi Dunaparton 1996. augusztus 17-én felszentelték a Török Ferenc és Balázs Mihály tervei alapján épült Magyar Szentek templomát. 1846. augusztus 17-én született Feszti Adolf, építész. Első alkotása a fővárosban 1877-ben átadott Haris bazár volt, amely a Váci és Petőfi Sándor utcát köti össze. Később több bérházat és palotát tervezett az akkor tájt kiépülőben lévő Sugárúton, a mai Andrássy úton. 1851. augusztus 17-én született Evva Lajos, színigazgató, író, műfordító, a Népszínház igazgatója. 1901. augusztus 17-én született Takács István, festőművész. 1933-ban harmadmagával díszítette freskókkal a Mezőkövesdi templom gótikus kápolnáját. Ugyancsak ő festette a budapesti Rózsák terén lévő görög-katolikus templom falképeinek nagy részét. 1950-ben ő készítette az egri főszékes egyház mennyezet freskóit, amely egyik legnagyobb és legjelentősebb alkotása. Takács István hatalmas mennyiségű alkotást hagyott az utókorra, több mint 200 templom és székesegyház freskóját, oltárképét, stációit festette meg teljes egészében, illetve részleteiben. 95 éves lenne Ruha István, hegedűművész, kiváló művész. Az 50-es években a kolozsvári Magyar Opera hangversenymestere volt, illetve a kolozsvári Filharmónia zenekar első hegedűse, majd szólistája. 90 éves lenne Róna Viktor, Kossuth és Liszt díjas balettművész, kiváló művész. Kiváló technikájú klasszikus táncos volt, az operaházi repertoár minden főszerepét eltáncolta. Felejthetetlen alakítást nyújtott a Rómeó és Júlia, a Csipke Rózsika, a Giselle, a Baksiszerályi Szökőkút és a Spartacus című balettben. 1811. augusztus 17-én halt meg Katona István, történetíró, egyetemi tanár, jezsuita szerzetes. Főműve a magyarok története az őstörténettől a 19. század elejéig. 25 éve nincs köztünk Fazekas Péter, Ybl Miklós díjas építész. A 80-as-90-es években Vas megye főépítésze volt. Többek között közreműködött a kastélyok megmentésében, a nyugati határmenti kerékpárút kiépítésének megkezdésében és a falu felújító mozgalom elindításában. Ezzel párhuzamosan a Magyar Televízió Vas megyei tudósítójaként Árpád-kori műemléktemplomokról készített rövidfilmeket. 20 éve távozott e világból Horváth Adolf Olivér, Széchenyi díjas botanikus, muzeológus, ciszterci szerzetes, a mecsek növényvilágának kutatója. 5 éve halt meg Hankis Ágnes, József Attila díjas író, pszichológus, politikus, egyetemi oktató, több kulturális intézmény igazgatója, a Fidesz-KDNP színeiben európai parlamenti képviselő volt. A közmédia kuratóriumaiban vállalt szerepet követően a média tanácsnak is tagja volt Hankis Ágnes. 1487. augusztus 17-én Mátyás király bevonult Bécsújhelybe. 1543. augusztus 17-én Szulejmán szultán elfoglalta Tatavárát. 1849. augusztus 17-én Kossuth Lajos és kísérete elhagyta Magyarországot. 1867. augusztus 17-én az Új Magyar Újság közölte Kossuth Lajosnak a Jászladányi kerület választóihoz írott levelét, amelyben megindokolja, hogy miért nem tér vissza Magyarországra. 1884. augusztus 17-én átadták a forgalomnak a Keleti pályaudvart.
0: A mai Múltidéző Cikora József olvasta fel.

Kedves hallgatóink, az esti harangzót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádióban. Kérjük, imádkozzanak önünk és értünk. 19 óra.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen!
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Amen. Imádkozzunk a Szűz Anya szeplőtelen szíve szándékára. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit a Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit a Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A második tizedet imádkozzuk a testi, lelki bajban szenvedő testvéreinkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatvá méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatvá méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzunk hallgatóink ima szándékainak meghallgatásáért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,

0: te méhednek gyümölcse, Jézus, akit a Szent Szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit a Szent Szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit a Szent Szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit a Szent Szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit a Szent Szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit a Szent Szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit a Szent Szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit a Szent Szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit a Szent Szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az ötödik tizedben imádkozzunk egyházunk és hazánk megújulásáért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.

0: szolgáljon. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.

0: Rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádióban. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük, örömhír mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19:32 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, bemondó Lázár Csaba. Jó estét kívánok! Visszautasította az Alkotmánybíróság az alaptörvény módosításai ellen benyújtott Fidesz-KDNP-s beadványokat hétfői ülésén. Elsősorban hatáskör hiányára hivatkozva, írja az MTI. Az ellenzéki pártszövetség három rendelkezést támadott meg. Kifogásolta Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetését, a parlamenti képviselők választhatóságára bevezetett időkorlátot, valamint azt, hogy ismét 70 évben határozták meg az alkotmánybírók felső korhatárát. Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, közölte hétfő délután a Védelmi Igazgatási Hivatal részéről Hajdú Hajnalka vezető hivatali főtanácsos az MTI érdeklődésére. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap délután Facebook oldalán tájékoztatott arról, hogy emberfeletti munka folyik Paksnál az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartásáért, és a vízügyi szakemberek döntése nyomán hétfőn megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, amivel 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Dunaágba másodpercenként 2 centimétert nyerve így. Szolidaritását fejezte ki és felajánlotta szakmai közreműködését a hatóságoknak az M3-ason történt buszbaleset után a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete. A szervezet hétfőn közölte, szigorúbb ellenőrzéseket javasol a hasonló tragédiák megelőzésére. Kockázati tényezőként említette a sofőr fáradtságát, az útszakasz monotonitását, valamint az utasokkal teli turistabuszok borulékonyságát, ha elhagyják az úttestet. A szervezet javasolja a biztonságot növelő technológiák, köztük a vezetőfigyelő, valamint a vészhelyzeti sávtartó és megállító rendszerek bevezetését a régebbi típusú buszoknál is. Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök mutatott be Szent Misét a Bodajki Mindenkor Segítő Szűz Mária Bazilikában Nagyboldogasszony ünnepén augusztus 15-én, írja a Magyar Kurír. Ezen az alkalmon köszöntötték az egyházközség hívei, lelkipásztori kisegítői, munkatársai, valamint Bodajk város vezetői a pappá szentelésének 50. évfordulóját idén ünneplő főpásztort. A hívek és a képviselőtestület nevében Kovács János elnök köszönte meg a főpásztor támogatását, amellyel a Bodajki Kegyhely lelki központtá kiemelt zarándokhelyé válhatott. Augusztus 17-én hosszantartó türelemmel viselt betegség után életének 59. papságának 31. évében visszaadta lelkét teremtőjének Úr Zsolt Ipoly, a Váci Egyházmegye papja, korábbi ciszterci szerzetes, írja szintén a Magyar Kurír. Temetéséről később rendelkeznek. Úr Zsolt Ipoly 1968. március 24-én született Nyíregyházán. Nagyvenyimben volt novícius, tanult Rómában és Budapesten. 1995-ben tett a cisztercita rendben örökfogadalmat, 1996. június 8-án szentelték pappá. Hazánk időjárásáról. Hajnalban már csak az északkeleti megyékben és a keleti határ közelében lehet esőzápor, zivatar. A szél megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 19 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Varázsdoboz, mesés irodalom.
3: Szent Anna tava.

Mint egy nagy tál fenekén a víz, pihen Szent Anna tava, égben nyúló hegyek aljában. Körös körül fenyvesek koszorúzta hegyek. Járjatok be minden földet, s szebb képet ennél nem találtok. Ugyan ki gondolná, hogy ennek a gyönyörűséges tónak a helyén egykor, réges-régen, szörnyű magas hegy volt, s hogy tetején büszke vár, amely kevélyen nézett le a csíki, meg a háromszéki falukra. De nem egymaga kevékedette vár csík és háromszék felett, átellenben egy órányira a ként lehelő, folytós szagú, büdös barlang felett is várállott. Jaj, de rég lehetett. Nyoma sincs már e várnak. Na de az emléke, szomorú emléke megmaradt mind a két várnak. Két testvér lakott a két várban. Mind a kettő kevély, gőgös, szertelen. Szívükben nem lakozott szeretet senki iránt. A föld népét sanyargatták, fosztogatták, s egymást sem szerették. Mindig vetélkedtek, dicsekedtek. Kinek van többje? Mind a két vár pincéjében, kádakban, élére verve állt a tenger arany, ezüst. Egyszer aztán, honnét nem, messze földről, egy nagy úr jött látogatóba a büdösi várurához. Hat lovas hinton jött. Na, ilyen hintót, ilyen hat lovat még nem látott. Szín arany volt annak a hintónak kereke, tengelye, rúdja, arannyal, ezüsttel, gyémánttal volt kiverve a lovak szerszáma. S haj, a lovak tüzesebbek voltak a sárkánynál. Hiszen nem is volt többet nyugodalma a büdösi várurának, amint meglátta ezt a hintót, ezt a hat lovat. Mindjárt rászegődött a vendégére, nem hagyta békében. Adja el neki a hat lovat, hintóstul, szerszámostul. Adok érette hat kád aranyat. Nem eladó, mondotta a vendég. Ráadásul a torjai uradalmat. Nem eladó. Megállj, gondolta magában. Azért mégis az enyém lesz. Nagy vendégséget csapott, folyt a bor, akár az olt vize, s mikor a vendég virágos kedvre derült, a büdösi várura elővette a kockajátékot. Arra számított, hogy majd kockán elnyeri a lovakat hintóstul, szerszámostul. Hát jól számított, mert vele járt a szerencse. Elnyerte a vendégének mind a pénzét, s tetejébe a hat szép lovat, mindenestül. Ahogy aztán elbúcsúzott a vendég, első dolga volt, hogy meglátogassa a testvérét. Csak úgy repesett a szíve az örömtől, amikor elé állott a hat lovasintó. De megirigli majd ezt a testvére. Lehet aranya, ezüstje több, mint ő neki, de ilyen hat lovas hintaja nincsen. A testvére éppen ott ült a vár pitvarában, mikor bevágtatott a hat lovasintón. Szeme, szája elállt a csodálkozástól. Na, öcsém, van-e ilyen hat lovad? Kiáltott diadalmasan. Ilyen nincs, mondta az öcs. De lesz különb. De már azt szeretném látni. Hát még 24 óra sem telik belé, s meglátod. Nagyot kacagott a büdösi várura. Ennél különb. Én meg azt mondom,
Legyen tiéd a váram, s minden uradalmam, ha ennél külön hat lóval jössz hozzám. Nem is hattal, 12-vel. A büdösi várura föl sem ment az öccséhez, csak meg akarta mutatni a lovait, hadd lepje el a sárga epe az öccsét. Megfordult, s hazavágtatott, mint a sebes szél. Még annál is sebesebben. Egész nap tűnődött az öccs. Honnét szerezzen különb 12 lovat? Hiába tűnődött, hiába törte a fejét, nem tudta elgondolni, hogy hol találna nagy hirtelen olyan 6 lovat, nem olyat, különbet, s nem is 6-ot, 12-t. Keservesen megbánta a hirtelenkedését. Hanem egyszerre csak mi jutott eszébe? Az jutott eszébe, hogy várába hozatja a vidék legszebb 12 leányát, azokat hintóba fogatja, s úgy megy a bátyjához. Összeparancsolta a jobbágyait, s küldte őket mindenfelé, ki, hol a legszebb leány tudja, hozza ide. Egy fél nap sem telt belé, jöttek a jobbágyok, s velük a leányok. Voltak 100-an is, egyik szebb a másiknál. De a legszebb köztük egy Anna nevű volt. Ezt választotta először a várura. Aztán még 11-et melléje. S mikor ott állottak külön, szép sorjában, a szén alól előhúzatta aranyos hintaját, s elébe fogadta a 12 leányt. Szegény leányok. Reszketve állottak a hintó előtt. Szemükből szakadt a könny, mint a záporeső. Feltekintettek az égre, onnét sóhajtottak segedelmet. Aztán az úr felugrott a bakra, kieresztette bakos ostorát, nagyot rittyentett, hogy csak úgy zenget zúgott belé az erdő. Gyí! Előre! Gyí! A leányok támolyogva léptek előre, de meg sem tudták mozdítani a nehéz hintót. Hely, szörnyű haragra gerjedt a hatalmas úr. Elővágott a részcsapós ostorral, éppen Annára, aki legelől állott. Patyolat fehér húsából kiserkedt a vér, s jajszava felhatott a magas egekig. Gyí, Anna, gyí! Ordított az úr, s másodszor is rávágott. Verjen meg az egek ura! Jajdult föl Anna. Süllyedj a föld alá, ártatlanok megölő gyilkosa. S ím, abban a pillanatban elfeketedett az ég, villámlott, dörgött, ég föld megindult, recsegtek, ropogtak a fák, a vártornya ingadozni, hajladozni kezdett, aztán hirtelen összeomlott. Utána az egész vár, s a föld süllyedt mind alább-alább, míg nem egyszerre víz alá borult. És halljatok csodát, mikor lecsendesült az ég haragja, a vár helyén egy gyönyörűséges tó pihent, s a tóban 12 hattyú úszkált. Távol tőlük egy sárkány vergődött a tó forgatagában. Erőlködött, hogy megfogja a 12 hattyút, de nem tudott kikerülni a forgatagból. A 12 hattyú meg csak úszott, szép csöndesen. Kiszállottak a tó partjára. Ott megrázkódtak, s leánnyá váltak ismét. Siettek haza mind a falujokba, csak Anna maradt ott. Kápolnát építetett a tópartján, s ebben a kápolnában töltötte az életét
csendes imádkozással. És jöttek, zarándokoltak a népek mindenfelől a kiskápolnához. Együtt imádkoztak a szent életű leánnyal, kit még életében szentnek nevezének. Halála után pedig róla nevezték el a tavat. Szent Anna tavának.

Désnek a határán egy hegynek Rózsahegy a neve. Hajdanában vár volt ennek a tetején. Ma e várnak csak romladéka van meg, s a romladékon egy kicsi kápolna. Egy hatalmas, gazdag úr lakott e várban, sok száz esztendővel ennek előtte. Fia nem volt, csak egyetlen egy leánya, Rózsa. De ez olyan szép volt, hogy nem akadott párja messze földön. Jártak is a várba seregestül dali szép vitézek, s mind a Rózsa kezéért esengedtek. De Rózsa a sok vitéz közül a legszegényebbnek, Jenő vitéznek adta a szívét. Hanem a büszke gőgös úr észre sem akarta venni Jenőt. S mikor megtudta, hogy a leánya Jenőt szereti, szörnyű haragra lobbant. Nem is kérdezte a leányát. Odaígérte a kezét egy vitéznek, akinek valamennyi közt a legtöbb vára volt. Hiába sírt, hiába könyörgött Rózsa. Az apja kitűzte a lakodalom napját. Jöttek a vendégek messze földről. Zengett a muzsika, volt nagy helyehúja, dénomdánom. Táncra perdültek a dali ifjak, leányok, táncolt Rózsa is a mátkájával. De egyszerre csak egy tánc után, hogy-hogy nem, eltűnt a szobából. Jenő jött érette, hófehér paripáján, s mire a várbeliek észrevették, elvágtatott Rózsával. Jól tudta a vőlegény, hogy senki más Jenő rabolhatta el az ő mennyasszonyát. Fölkapott lovára, s utána a szökevényeknek, mint a sebes szélvész. S hát csak ugyan nem csalódott. A sötét éjszakában megvillant Jenő paripájának hófehér szőre. Még egy iramodás, s utolérte őket. Jenő egyik kezével Rózsát fogta, másik kezével kirántotta kardját. Szemben állott a két vitéz, halálos viaskodásra készen. Összevágtak, hogy szikráztak a kardok, csengett a vidék, amint a kardok újra meg újra összecsaptak. Egyszerre csak Jenő holtan fordult le lováról. A szívét szúrta keresztül a vőlegény. Azzal átkapta menyasszonyát a maga lovára, s vágtatott vissza a vár felé. Mondta Rózsa. Hiába viszel vissza. Úgysem leszek a tied. Gyűlöllek, mert megölted Jenőt. És amint vágtattak szamos vize partján, összeszedte a leány minden erejét, kifejlett vőlegénye karjaiból, s belevetette magát a szamosba. A rózsahegyi várban a nagy végság egyszeriben fekete gyásszá változott. A vár elpusztult azóta, de a hegyet, melyen a vár volt, ma is Rózsa nevéről nevezik.

0: Válogatott magyar mondák. Benedek Elek, Szent Anna tava. A Rózsahegy, elmondta Pápai Erika. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendezte E-Román Kata, szerkesztette Varga Andrea.
1: Én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem, de a tény nyitva, atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz kedves szüleimre és az én jó testvéreimre, mikor a nap újra felkel, csókolhassuk egymás reggel, amen.
0: Elhangzott a varázsdoboz. Jó éjszakát, gyerekek!

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, bemondó Lázár Csaba. Jó estét kívánok! Visszautasította az Alkotmánybíróság az alaptörvény módosításai ellen benyújtott Fidesz-KDNP-s beadványokat hétfői ülésén. Elsősorban hatáskör hiányára hivatkozva, írja az MTI. Az ellenzéki pártszövetség három rendelkezést támadott meg. Kifogásolta Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetését, a parlamenti képviselők választhatóságára bevezetett időkorlátot, valamint azt, hogy ismét 70 évben határozták meg az alkotmánybírók felső korhatárát. Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, közölte hétfő délután a Védelmi Igazgatási Hivatal részéről Hajdú Hajnalka vezető hivatali főtanácsos az MTI érdeklődésére. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap délután Facebook oldalán tájékoztatott arról, hogy emberfeletti munka folyik Paksnál az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartásáért, és a vízügyi szakemberek döntése nyomán hétfőn megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, amivel 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Dunaágba másodpercenként 2 centimétert nyerve így. Szolidaritását fejezte ki és felajánlotta szakmai közreműködését a hatóságoknak az M3-ason történt buszbaleset után a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete. A szervezet hétfőn közölte, szigorúbb ellenőrzéseket javasol a hasonló tragédiák megelőzésére. Kockázati tényezőként említette a sofőr fáradtságát, az útszakasz monotonitását, valamint az utasokkal teli turistabuszok borulékonyságát, ha elhagyják az úttestet. A szervezet javasolja a biztonságot növelő technológiák, köztük a vezetőfigyelő, valamint a vészhelyzeti sávtartó és megállító rendszerek bevezetését a régebbi típusú buszoknál is. Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök mutatott be Szentmisét a Bodajki Mindenkor Segítő Szűz Mária Bazilikában Nagyboldogasszony ünnepén augusztus 15-én, írja a Magyar Kurír. Ezen az alkalmon köszöntötték az egyházközség hívei, lelkipásztori kisegítői, munkatársai, valamint Bodajk város vezetői a pappá szentelésének 50. évfordulóját idén ünneplő főpásztort. A hívek és a képviselőtestület nevében Kovács János elnök köszönte meg a főpásztor támogatását, amellyel a Bodajki Kegyhely lelki központtá kiemelt zarándokhelyé válhatott. Augusztus 17-én hosszantartó türelemmel viselt betegség után életének 59. papságának 31. évében visszaadta lelkét teremtőjének. Úr Zsolt Ipoly, a Váci Egyházmegye papja, korábbi ciszterci szerzetes, írja szintén a Magyar Kurír. Temetéséről később rendelkeznek. Úr Zsolt Ipoly 1968. március 24-én született Nyíregyházán. Nagyvenyimben volt novícius, tanult Rómában és Budapesten. 1995-ben tett a cisztercita rendben örökfogadalmat, 1996. június 8-án szentelték pappá. Hazánk időjárásáról. Hajnalban már csak az északkeleti megyékben és a keleti határ közelében lehet esőzápor, zivatar. A szél megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 19 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. 20 óra 4 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Szabó András.
2: Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit innen a rádió Déli Báb utcai stúdiójából. Kedves hallgatóink, miért szeretem? Ez műsorunk címe. Szalatnai Rezső, a kiváló irodalomtörténész, Jókai 1849. augusztusi időszakáról szól egyik eszéjében. A haza sorsa ekkor már mindenki előtt majdnem egyértelmű. Az orosz-osztrák katonai invázió az utolsó reményeket is szerte foszlatta az ország függetlenedésével kapcsolatban. Azért mondtam, hogy majdnem mindenki számára, mert van, aki még hisz, illúziókat kerget. A megtorlás ideje következik ezután, kedves hallgatóink. Jókainak is menekülnie kell Budáról, ahol éppen tartózkodik. Az egész ezt követő eseménysor maga is olyan, mint egy jókai regény. Az utcán ácsorgó, tehetetlen, bénult fásultságban megdermett Jókait Kossuth személyi titkára, Rákóczi János ülteti kocsijába, aki maga is menekül. Menekül az üldözők elől. Gyere, ülj fel, Jókai, mondja neki, és a kocsi megindul Gyulára. Nappalokat, éjszakákat utaznak, a kocsis maga is áruhába öltözött, hiszen könnyen felismerhetik Kossuth személyi titkárát benne. Gyulára mennek, kedves hallgatóink, egyenesen a gyulai színtársulathoz, ahol ez időben Laborfalvi Róza, Jókai felesége is játszik. Aztán tovább indul Rákóczi János kocsija, ezúttal fel a Bügbe, egy eldugott mesés fekvésű kis faluba, Tardonára. Addig marad itt Jókai, amíg felesége magától hajnautól ki nem eszközli a menlevelet. Jókai nem tudja eldönteni, hogy a jogi pályát fogja választani hivatásának ezután, vagy az íróságot. És Laborfalvi Róza az, aki férjét határozottan rábírja, hogy írjon. És akkor már Pesten élnek. Prókátorból van elég, toppantott Róza. Író leszel, és punktum! Adja vissza Szalatnai Rezső a feleség és a férj között elhangzott beszélgetést. És Jókai, most már Szalatnai esszéjét olvasom, praktikák nélkül kezdett írni. Még nem a saját nevén, előbb Sajó álnéven, amelyek egyre nagyobb népszerűséget szereztek neki. Egy nap olyan értesítést kap, hogy írhatna akár regényt is. Folytatásokban fogják közölni vonal alatt. De vigyázat, a mai társadalom ne kerüljön szóba, mert kidobja a szedést az osztrák cenzor, börtönbe kerül az író meg a szerkesztő is. Ne írj másról, csak a múltról, bármely korszakról. De közben gondolj a jelenre, azt a cenzor nem veszi észre, mondta Jókainé. És Jókai mór megfogadta a tanácsot. Írni kezdett a múltról. Itt fejeződik be a színésznő szerepe. Jókait ekkor adta át a nemzetnek. Nagyon szép a mondat. Itt fejeződik be a színésznő szerepe. Jókait ekkor adta át a nemzetnek. A budai hegyek közt egy kis íróasztalnál varázslat történt, a fiatal író öreg mesélővé változott, és az öreg mesélő témája szerint cserélte alakját. Száz meg száz szerepet és gúnyát öltött, palotában s pusztán érezte magát, újjá élet, mint Dózsa György, s bujdosott Rákóczi kurucaként. Hazánk minden századát, minden korszakát megírta, elővarázsolta az ország földjét, a Balaton vize csobbanását, a Tisza árvizét, a pozsonyi várdomb hideg szelét, a kolozsvári Mátyás királyház meleg kapuaiját. Jókai tanított minket igazi történetadásra és békére, munkára és vigadásra, harcolt ellenségeink ellen, kibékített szomszédainkkal, s országépítésre késztette az olvasót. Régi századokról beszélt, s jelenvaló állapotainkra utalt. Minden sora varázslatosan átment az emberek agyába. Lila betűi megcsillantak a papíron, mint a szivárvány szálai a felhasadó égbolton. Kiegyenesedve, óriásként ült az asztalnál, és írt. Első múltba néző könyve ezt a címet kapta. Erdély aranykora. Ugye sokan olvastuk az Erdély aranykorát. 1851-es művéről van szó Jókainak. És hogy miért olvastam fel Szalatnai Rezső Jókairól szóló esszéjét? Mert ennek az okos, a férfit irányító, segítő feleségnek megtaláltam a párját ebben az 1851-ben írt első nagy sikerű Jókai regényben. Igen, Laborfalvi Róza alakja a mentő angyal szerepét is betöltő vállalás férje oldalán feltűnik a regényben is Apafi Mihály fejedelem felesége Bornemissza Anna portréjának megrajzolásában. Egy kicsit furcsa, kedves hallgatóink, a Jókai regény címe, Erdély aranykora. Mi történelmet, művelődés történetet ismerő emberek Erdély aranykorának sokkal inkább a Bethlen Gábori, első Rákóczi Györgyi időszakot értjük. Jókai azt a történelmi idejét ragadja meg Erdélynek, amikor Kemény János fejedelem nagyszülősi csatában elszenvedett veresége után Apafi Mihályt emeli a török a fejedelmi székbe. Néhány napig két fejedelme van Erdélynek. Kemény János, akinek nem jutott koporsó, hiszen holttestét a nagyszülősi csatamezőn nem találják meg, és az akkor már Erdély kormányzójának kikiáltott győztes Apafi Mihály. Nos, Apafit a történelem tudomány és a Jókai regény is meglehetősen befolyásolható, egyáltalán nem erőskezű uralkodóként mutatja be. Eszét, ezt Kucsuk Basa mondja ki a regényben, egyedül a feleségének, Bornemissza Annának köszönheti. Erős párhuzamot nem akarunk felállítani a Jókai Laborfalvi Róza és az Apafi Bornemissza Anna kapcsolat házasság között, de hogy Jókaiból Laborfalvi Róza ösztönzése, hite farag írót, megmentve Jókai életét is a börtöntől, mely rávárt volna, úgy az ingadozó fejedelmet, Apafi Mihályt, a felesége, Bornemissza Anna avatja Erdély fejedelmévé. Hogy igazamat alátámasszam, hadd hozzám fel példaként a Fejedelem nő című fejezetrészt a regényből. Apafi Mihály, mint aki jó, végezte dolgát, sorra meghallgatja a pártjára álló követeket fejedelmi beiktatásakor. Mindenkinek ígér mindent, alkalmatlannak bizonyul a csapdák észrevételére. És akkor egyszer csak megjelenik a gyűlés a meghallgatás kellős közepén Bornemissza Anna, és elmondja Apafinak, hogy mire, kikre kell vigyáznia, kiről mit kell tudnia. Azt kezdém gyanítani, mondja Anna, idézek a regényből, hogy a fejedelemnek több szüksége van rám, mint a férjének. És ezután, a nagyhatású bejelentés után elmondja az újdonsult fejedelem asszony, hogy bizony Csáky László, aki a fiát apródnak akarta beprotezsálni az udvarba, először Kemény Jánost kereste fel ugyanezzel a kéréssel, hogy a Naláci és Dacó uramék, ma úgy mondanánk, olcsó kis karrieristák, hogy a legtöbb kérelmező ugyanígy, ugyanezekkel a szavakkal ajánlotta be magát a volt fejedelem kegyeibe. Apafi először csodálkozik, azután gondolkodik, és végül aszerint intézkedik, ahogy a fejedelem asszony Bornemissza Anna tanácsára döntenie kellett. Helyesen dönt. Tehát élet és irodalom találkozását láttam, kedves hallgatóink, az Erdély aranykorában. Laborfalvi Róza az első történeti tárgyú Jókai mű inspirátora belép egy regény világába, ahol a regénybeli hős Apafi Mihály fejedelem oldalán foglalja el azt a helyet, Bornemissza Annaként, melyet az életben Jókai mellett fog majd betölteni. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy meghallgattak. Minden jót kívánok önöknek.
0: Szabó Andrást hallották.

0: A Simple Red felvételeiből válogatott a szerkesztő Varga Ramona. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csova. Megnyitották a ráckevei soroksári Dunoág zsilipjét, közölte hétfő délután a Védelmi Igazgatási Hivatal részéről Hajdú Hajnalka vezető hivatali főtanácsos az MTI érdeklődésére. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap délután Facebook oldalán tájékoztatott arról, hogy emberfeletti munka folyik Paksnál az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartásáért. És a vízügyi szakemberek döntése nyomán hétfőn megnyitják a ráckevei soroksári Dunoág zsilipjét, amivel 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Dunoágba másodpercenként 2 cm-t nyerve így. 18 lengyel sérült már hazaszállítható az M3-as autópályán vasárnap történt buszbaleset után, közölte hétfőn a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház az MTI-vel. A Nyíregyházán ápoltak többsége könnyebb sérüléseket, köztük töréseket és zúzódásokat szenvedett. Két beteg állapota stabil, de egyelőre csak fekvő helyzetben szállíthatók. Hazatérésük módjáról és időpontjáról magyar és lengyel szakemberek egyeztetnek. Jótékonysági programmal segíti a rászoruló gyerekek iskolakezdését az Ökumenikus Segélyszervezet augusztus 27-én a budapesti Millenárison, közölte hétfőn a szervezet az MTI-vel. Az ingyenes piknik mozin levetítik a Futni mentem című magyar filmet, és a szereplőkkel is találkozhat a közönség. A rendezvény az iskolakezdés együtt adománygyűjtéshez kapcsolódik, amelynek keretében idén 2000 fejlesztő óra támogatására várják az adományokat. Családi programokkal, koncertekkel és fényparkkal várják az érdeklődőket augusztus 20-án a Margit-szigeten. Közölték hétfőn a szervezők az MTI-vel. Délelőtt cirkuszi játszóház, ügyességi és családi játékok, valamint kreatív foglalkozások lesznek. Délután 4 órától koncertek kezdődnek, mások mellett a Quimby színpadra lép. Sötétedés után a Rózsakertben mintegy 15 magyar és külföldi művész fényinstallációiból nyílik fénykert. Az ünnepség sorozat részletes programja a www.augusztus20.hu oldalon érhető el. 165 év után először restaurálták teljes körűen a vajdasági doroszlói Szent Kút Mária szobrát, írta hétfőn a Magyar Kurír. A gyermek Jézus tartó Szűz Mária kőszobrát augusztus 13-án helyezték vissza eredeti helyére. A szakemberek az eredeti színezést és aranyozást is feltárták, valamint kijavították a korábbi sérüléseket. Az 1861-ben felállított kegyszobor ünnepélyes megáldását szeptember 8-án tartják a doroszlói Szentkútnál. Ismét korlátozásokat vezettek be Catania repülőterén az Etna kitörése miatt, közölte a légi kikötő üzemeltetője hétfőn. A szicíliai vulkánból felszálló hamufelhő miatt lezárták a catániai repülőtér két szektorát. Óránként csak 10 repülőgépet fogadnak. Arra kérték az utasokat, hogy a légitársaságok felületein ellenőrizzék járatuk tényleges állapotát. A vulkán augusztus 7-e óta ismét aktív. Hazánk időjárásáról. Kedden nyugat felől további felhősödés várható, miközben északkeleten szakadozik a felhőtakaró. Záporok leginkább a Dunántúlon lehetnek. A szelet sokfelé élénk, időnként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet 23 és 29 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal Jézushoz járult egy gazdag ifjú, és megkérdezte: Mester, miót kell tennem, hogy eljussak az örök életre? Jézus így válaszolt neki: Miért kérdezel engem a jóról? Csak egyedül Isten a jó. Ha pedig el akarsz jutni az életre, tartsd meg a parancsokat. Az ifjú tovább kérdezte: Melyeket? Jézus felsorolta: Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, hamisan ne tanúskodj, atyádat és anyádat tiszteld, és szeresd fele barátodat, úgy, mint önmagadat. Az ifjú erre kijelentette: Ezt mind megtartottam, mit kell még tennem? Jézus így felelt: Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el mindenedet, és árát oszd szét a szegények között, így kincsed lesz a mennyben, aztán jöjj és kövess engem. Ennek hallatára az ifjú szomorúan eltávozott, mert nagy vagyona volt. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 19. fejezetéből a 16-tól a 22. versig tartó igeszakaszt Varga László olvasta fel. 21 óra 7 perc, a Vatikáni rádióadása következik.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái. A Szent Atya úrangyala imája. Isten asztala mindenki számára meg van terítve. Leó pápa üzenetet küldött a 3. mexikói nemzeti ifjúsági napra. Az élet célja, hogy Jézussal legyünk. Leó pápa részvét távirata az indonéziai földrengés áldozataiért. A lengyelországi Konotopie közelében felszentelték Európa legmagasabb szizonya szobrát. A lengyelországi Jasznagórába tartó zarándoklat figyelemre méltó vonz ereje. A Szent Atya úrangyala imája. Isten asztala mindenki számára meg van terítve. Leó pápa augusztus 16-án a Castel Gandolfói apostoli palota kapujában imádkozta el a városka főterén összegyűlt hívekkel együtt a déli úrangyala imádságot, és beszédében a kánaánű asszony erős hitéről emlékezett, aki nem magának akart valamit, hanem gyötrődő lányának két békét, mert bízott Jézusban, aki felismerte Messiást, Dávid ivadékát. Hitjének köszönhetően megtanuljuk, hogy Isten asztala mindenki számára meg van terítve, és a morzsák nincsenek fenntartva senkinek, mert mindenkinek megvan a maga helye az Atyánál. Kedves füvéreim és nővéreim, boldog vasárnapot! Köszöntötte a híveket a Szent Atya. Tegnap Szűz Máriát szemléltük fiával való felbonthatatlan kapcsolatában. Még a halál sem szakíthatta meg a test és a lélek közösségét, ami az örök élet. Minden vasárnap arra emlékeztet minket, hogy ugyanez a teljesség azoknak is fenn van tartva, akik Jézus követik, hiszen feltámadása nem egy múltbéli esemény, hanem egy új élet, amely átölel minket. Ezt mutatja a mai liturgia evangéliumának főszereplője, a kánaáni asszony története. Bár nem tartozott Jézus népéhez, és idegen területen élt, kitartóan kereste a módját, hogy beszélhessen Jézussal, követve őt, mint egy már hozzá kötődő tanítvány. Bizonyára soha nem találkoztak, de titokzatos módon már felébredt benne a hit. Nem magának akart valamit, hanem gyötrődő lányának kért békét, és bízott Jézusban, akiben felismerte a Messiást, Dávid ivadékát. Az evangélista nem rejti véka alá azokat az akadályokat, amelyekkel ez az asszony szembesült. A tanítványok kellemetlenségnek tekintik, és maga Jézus is ellenáll a kéréseinek. Valóban a mester visszavonult arra a vidékre, és el tudjuk képzelni, hogy amint egyébként más alkalmakkor is egy félreeső helyet keresett, hogy imádkozzon és tanítványait oktathassa. Abban a pillanatban azonban valami váratlan dolog történik. Ezen elmélkedve megérthetjük Jézus engedelmességét, amint betölti a küldetését, engedve, hogy hassanak rá a látottak és a hallottak. Végül így szól hozzá: asszony, nagy a te hited, legyen neked, amint akarod. Az egyház ma is meglepődhet Isten munkáján, és közvetítheti Krisztus békéjét a már megállapított kereteken túl. Küldetését az isteni kegyelem előlegezi, amely lelkiismeretünk rejtekén működik. Így minden találkozásban, még azokban is, amelyek megzavarják terveinket, figyelmesen kell hallgatnunk, meg kell nyitnunk szemünket, és meg kell nyitnunk szívünket arra, amit Isten mondani akar nekünk. A kánaáni asszonytól tanuljunk alázatot és elszántságot, kérte a pápa. Hitének köszönhetően megtanuljuk, hogy Isten asztala mindenki számára meg van terítve, és a morsák nincsenek fenntartva senkinek sem, mert mindenkinek megvan a maga helye az Atyánál. Ennek a hitnek a fényében elfogadhatatlanná válnak az egyenlőtlenségek, a diszkrimináció és az akadályok, amelyek Isten oly sok fiának és lányának méltóságát tiporják lábbal. Kedves testvéreink, mi Jézus Krisztus egyháza vagyunk,
2: Siamo Chiesa di Gesù Cristo,
1: egy gyötrődő világban, egy olyan világban, amely békére vágyik. Kérjük Máriát, a mi édesanyánkat, hogy járjon közben értünk. Ajkánról fakad a valaha elhangzott legerőteljesebb és legmegújítóbb himnusz, a Magnificat, annak az éneke, aki immár Isten szemével keresztül látja a valóságot, és ezért nem veszíti el a reményt, és a szeretetben munkálkodik. Zárta az úrangyala ime előtt mondott beszédét Leó pápa.
2: Angelus Domini, nunciavit Mariae.
1: Kedves testvéreim és nővéreim, szólt ismét a Szent Atya az úrangyala imádság után.
2: Rinnovo il mio appello.
1: Megismétlen felhívásomat a palesztin polgári lakosság elleni újabb erőszakos cselekmények megszüntetésére Cisjordániában, és sürgősen kérem a nemzetközi közösséget, hogy biztosítsa a két állami megoldás az igazságos és tartós béke felé való előrelépést. Ezen a héten kezdődnek a mediterrán játékok Tarantóban. Több afrikai, ázsiai és európai ország vesz részt rajta, amelyek a földközi tenger térségéhez tartoznak. Remélem, hogy ez a sportesemény a béke és a testvériség proféciája lesz a régió és az egész világ népei között.
2: Tra i popoli di questa regione e del mondo intero.
1: És most köszöntök mindenkit, folytatta a pápa, akik összegyűltetek itt Castel Gandolfóban a vasárnapi úrangyala imádságra. Szeretettel üdvözlöm a különböző országokból érkező zarándokokat, a lengyelek üdvözlésével áldásomat küldöm a felső sziléziai Piekari Szlaskiek egyhelyére szervezett hagyományos zarándoklat számos részvevőjére.
3: Leó pápa üzenetet küldött a 3. mexikói nemzeti ifjúsági napra. Az élet célja, hogy Jézussal legyünk. 14. Leó a 3. mexikói nemzeti ifjúsági nap szervezőinek és résztvevőinek küldött üzenetében hangsúlyozta, hogy csak Krisztussal egyesülve tudjuk elérni, hogy a világ higgyen benne, még az erőszak, a közöny és az értelem hiánya okozta problémák közepette is. Mutassuk meg a világnak, mi az életünk célja. Egyé lenni vele, és így az ő életében való részvétel által elérni azt az életszentséget, amelyre hivatottak vagyunk. Ezzel a meghívással fordult 14. Leó pápa a mexikói fiatalokhoz, akik közel több mint 10 000-en gyűltek össze Monterreyben augusztus 15-én és 16-án a 3. nemzeti ifjúsági napra, ahol készültek a 2027. augusztusában Dél-Koreában, Szöulban megrendezésre kerülő ifjúsági világtalálkozóra. Az esemény szervezőihez és résztvevőihez intézett üzenetében, amelynek témája Jézus szavai, ti is tegyetek tanúságot, hiszen velem vagytok, a pápa a következőket kérte a fiataloktól. Öleljétek át ezeket a szavakat saját életetekkel, mert csak Krisztussal egyesülve tudjuk elérni, hogy a világ higgyen benne, még a magatok körül látható problémák közepette is, amelyeket az erőszak, a közöny és az értelem hiánya okoz. 14. Leó a Monterrey találkozót gyönyörű lehetőségnek nevezte mindannyiuk számára, hogy találkozzanak egymással, pásztoraikkal, ami a Krisztussal való szeretet közösségből fakad. Arra hívta a mexikói fiatalokat, hogy legyenek képesek megállni, és csendben időt tölteni, hogy felismerjék, mi az, ami valóban helyén való, és építő. Így a mesterrel egyesülve tanúi lehettek a remény jelei. Mielőtt megáldotta a fiatalokat, arra buzdította őket, hogy örömteli vidámsággal vegyenek részt ezen a napon, és a guadalupei szűzanya anyai oltalmába ajánlotta őket.
1: 14. Leó pápa részvétt távirata az indonéziai földrengés áldozataiért. Augusztus 15-én szombaton 7,7-es erősségű földrengés rázta meg a kelet-indonéziai Nusa Tenggara régiót, ahol a halálos áldozatok száma hétfőre 50 fölé emelkedett. Az egyik leginkább érintett régióban, Flores szigetén, mintegy 5000 ember kényszerült otthona elhagyására, miután több száz ház megrongálódott. Leó pápa Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásába küldött részvédtáviratot a térség érintett lakosainak. A Szentatya mély fájdalommal értesült a kelet-indonéziai Nusa Tenggara régióban történt földrengés okozta pusztításról, ezért lelki szolidaritásáról és közelségéről biztosítja a katasztrófa következményeitől szenvedőket, különösen a sérülteket és azokat, akik lakóhelyük elhagyására kényszerültek. A Szentatya az egyház és polgári hatóságokat a humanitárius segítségnyújtás folytatására buzdítja, és imádkozik a segélyakcióban résztvevő személyekért. Leó pápa mindenható Isten szerető irgalmára bíz az elhunytakat, és a vigasztalás és az erő isteni áldását kéri számukra. Pietro Parolin, bíboros államtitkár aláírása.
3: A lengyelországi Jasznagurába tartó zarándoklat figyelemre méltó vonzereje. Emberek ezrei, több száz kilométer és különböző nemzedékek, akik ugyanazon az úton járnak. Augusztus 15-én Jasznagurában érte el csúcspontját a gyalogos zarándoklatok szezonja, amely hagyomány máig a hit és a szeretet közösség élénk kifejeződése Lengyelországban. A zarándokok olyanok, mint egy család, mondja az Augustovi Gregors, aki 14 alkalommal gyalogolt Jasznagurába. Számára a zarándoklat mindenek előtt a közösség megtapasztalása. Az emberek segítik egymást, felemelik egymást, és amikor elfáradnak, együtt mennek tovább. Ez a közösség érzés messze túlmutat magán a zarándokok csoportján. Az útvonal mentén fekvő városokban és falvakban a lakosok ételt, vizet és szállást készítenek. Haladsz tovább, aztán valaki vár rád, pihenőhelyet, kedves szót és mosolyt ajánlva, mondja Gregors. Néhány zarándok évtizedek óta így találkozik ugyanazokkal a házigazdákkal. Az Orava régió beli Lipnica Vielkából származó Teréza még házassága előtt vett részt egy zarándoklaton. 23 év után visszatért, ezúttal 15 éves lányával. Már 3 éve együtt zarándokolnak. Ahogy Teresa mondja, a zarándoklat lehetőséget ad neki arra, hogy lelassuljon, más perspektívából tekintsen az életére, és újra felfedezze azokat a dolgokat, amelyek könnyen elveszhetnek a mindennapok rohanásában. A Poznány melletti Granovóból származó Krisztof először serdülő korában indult útnak. Ma 50 éves, 19 zarándoklatot teljesített, és most családjával vett részt rajta. Lánya 7 évesen indult útnak, és már 12 alkalommal tette meg a zarándoklatot. Egész évben erre várunk, mondja. Hasonló történetek ezreit mesélik el a résztvevők. A Pelplini Júlia elismeri, hogy a zarándoklat fájdalmat, izzadságot, kimerültséget jelent, és rossz időjárás is érheti az embert, és mégis újra és újra visszatér. Nincs jobb hely az emberi kedvesség és nagy lelkűség megtapasztalására, hangsúlyozza. Ennek a zarándoklatnak a hagyománya Lengyelországban a középkorig nyúlik vissza. Szervezett csoportok már a 15. században is ellátogattak Jasznagurába. Néhány zarándoklat történetét még mindig évszázadokra vissza lehet vezetni. Idén a Kálizból érkező zarándokok 389. alkalommal tették meg az utat. A varsói gyalogos zarándoklat 1711 óta minden évben megszakítás nélkül elindul, és ma már szerepel Lengyelország szellemi kulturális örökségének nemzeti listáján. A Pabianicei zarándoklat tekinthető a legrégebbi eredetűnek, idén 558. alkalommal indult el. A zarándok szezon augusztus közepén éri el a csúcspontját. Pusztán augusztus 13-án mintegy 21 ezer ember érkezett Jasznagurába, 11 nagy gyalogos zarándoklat és egy nemzetközi csoport keretében. A puszkovi zarándokoknak kellett a leghosszabb utat megtenniük, 650 kilométert gyalogoltak. Egy olyan világban, ahol az utazás várhatóan egyre gyorsabb lesz, olyan utat választanak, amely több napig tart. Augusztus 15-én megérkeztek úti céljukhoz, és sokan közülük már tudják, hogy jövőre ismét gyalog indulnak Jasnagurába.
1: A lengyelországi Konotopie közelében felszentelték Európa legmagasabb szizonyaszobrát. Az irgalmasság szizonyaszobra egy 40 méter magas monumentális alkotás a lengyelországi Konotopie falu közelében, amelyet augusztus 15-én Nagy Boldogasszony ünnepén áldott meg ünnepi szentmise keretében Krisztóf Vetkovszki püspök, a helyi Wrocławek egyházmegye főpásztora. Homíliájában hangsúlyozta, hogy a mai világban, ahol az emberek jobbadán csak a földi dolgokra koncentrálnak, a szizonya magas szobra arra hív minket, hogy tekintsünk Istenre és az ő irgalmára. A szizonya szobrának építését Román Kárkosik lengyel üzletember és felesége Grazsina kezdeményezte és finanszírozta teljes egészében. A házaspár közelben él, és ők a szobor föld területének a tulajdonosai is. A szobrot Ádám Jákub Matejkovszki szobrászművész tervezte, és a műalkotás helyét is ő választotta ki. Ihletője a szobornak a közeli Konotopia kegyhelyén található egészen kisméretű, mindössze 55 cm magas irgalmasság szizonya szobra, ami eredetileg a 19. századból származik. A szobrot olyan helyen emelték, ahol a közelben zarándokok imádkoznak. Ez a monumentális szobor ugyanis annak a kápolnának a közelében található, ahol évtizedek óta tisztelik a fájdalma szizanyát, akinek a szobra elé a környező falvakból érkező zarándokok térdelnek. Az irgalmasság szizanya szobrának üzenetéről szólt a Vetkovszki püspök ezentúl 14. Leó pápa homíliájára utalt, amelyet június 10-én a barcelonai Sagrada Familia Bazilika Krisztus tornyának felszentelésekor mondott. Jézus Krisztus tornyát csodálva föltekintünk őre, aki egyedül tárja fel előttünk Isten igazságát és önmagunk igazságát. Itt Konotopie új kegyhelyén most Máriára emeljük tekintetünket, aki Istenhez irányít minket. Igen, az irgalmasság szizonya Istenre emlékeztet bennünket. Ez a Mária szobor mindenkit üdvözöl, fölénk hajol és kitárt karokkal hív minket, hogy emeljük tekintetünket a mennybe. Ez a mai világban egy nagyon fontos üzenet, amelyben számos kortársunk csak a földre szigeti tekintetést és csak önmagát nézi. A szobornak neve, irgalmasság szűzanyja, különleges jelentést hordoz, tekintve, hogy az isteni irgalmasság apostola Szent Faustina Kowalska ugyanebben a Wrocławeki egyházmegyében, annak Świnice-Warckie falujában született 1905. augusztus 25-én. Itt keresztelték meg, itt jár szentmisére és hittarra, és itt lett első áldozó is. A szobor építtető jótevőkről a Vetkovszki püspök megjegyezte, hogy az új Mária emlékmű az ő személyes fogadalmi ajándékuk, amelyet hálából ajánlanak fel. A mi hálánk pedig nekik is szól, a Grazsina és Román Kárkosik házaspárnak, és velük együtt a szobrászművésznek, a tervezőknek és az építészeknek és a kivitelezőknek. Az új Mária szobor kapcsán sokan és sokat beszélnek annak a méretéről. Az új Mária szobor kapcsán sokan és sokat beszélnek annak méretéről. Tény, hogy a 15 méteres alapzaton nyugvó 40 méteres szizonya szobor a maga 55 méteres nagyságával jelenleg Európa legnagyobb Mária szobra, és mint ilyen, magasabb a híres korkovádói Krisztus szobránál Rio de Janeiroban. De a szizanya nagysága mindig az az ékesség, amellyel az Úristen kegyelemmel teljesítette őt. Ebben felülmúlhatatlan, és mi emberek talán azért versengünk, hogy minél inkább kimutassuk iránta szerető tiszteletünket. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
0: A Vatikáni rádióadását hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc, rádiós regénytár.
2: Iván Olbracht. Az Úr csodát tesz. Zádor András fordítása. Első rész.

Ha az ember vásárol, szeretne minél többet kapni a pénzért. Az adásvétel egyúttal keftelés is, és ha nem így volna, akkor polenán bizony kutyául állna a szórakozás dolga. Az üzletkötés az eladó számára is szórakozás, de ha nem lenne az, legfeljebb pénzkeresésről beszélhetnénk, nem üzletről. Így hát a falusi boltban, amelyet az ország keleti részének, ezen kívül

0: Úgy látszik, már nem fog leengedni az árából. Szure apja, Fuchs Salamon, egy ruszin lánnyal beszélget, aki kendőt vásárol, meg azzal a három asszonnyal, akik a lánnyal jöttek, hogy segítségére legyenek. Salamon piros, zöld, sárga mintás és sima kendőket vesz le a polcról, kiteregeti, meglobogtatja őket, és a fénnyel szemben mutatja, hány színben játszanak. A pult közönség felőli oldaláról Zisovics Bajnics segít neki dicsérni a kendők minőségét és olcsó árát, de mivel Fuchs Salamon a sárga rózsás, ezüst pikkelyekkel telehintett piros kendőért 25 koronát kért, az asszonyok pedig 10-et ígértek, és mivel ő még csak 22 korona 50 fillérnél járt, Zisovics Bajnics látja, hogy az alkú még jó ideig elhúzódik, és hosszabb beszélgetésre Salamonnal nem kerül sor. Ezért átmegy Szuréhoz. Szure, mérjél-e nekem 4 kiló lisztet? Adja fel a rendelést. De fizetni Bajnics, mondja Szure. Sziszeg sértődöttem Bajnics, és megcsóválja a fejét, mert ilyen piszkos gyanúsításra nem is lehet szavakkal felelni. Szure tehát papírzacskót tesz a mérlegre, és egy bögrével kukoricalisztet mér bele a ládából. Hát azt az 50 fillért leengedi? Mondja Mitrum Mazuha olyan hangon, mintha ezt az engedményt már réges-régen szerződéssel rögzítették volna. Rázza a fejét, mosolyogva Szure. Hát legalább egy tanyiszli cukorkát adjon a gyerekeknek. Az egy koronába kerül. Akkor legalább egy szem kocka cukrot. Morog mérgesen a gazda. Dehogy is. Zisovics Bajnics kukoricalisztje ki van mérve. Be van csomagolva, és Bajnics el akarja venni. De Szure tartja a csomagot. Mindkettejük keze rajta van. Ide a pénzt, nevet Szure, mert mivé válna az ember, ha mindig csak bosszankodna.
1: Azt hiszed, nem adom meg?
0: No, ide vele.
1: Hát soha se vettem még én itt 4 kiló lisztet, kérdi Bajnics kissé ingerülten.
0: Azt a szem cukrot a gyerekeknek, követelőzik emelt hangon Mitrum Mazuha, és öntudatosan leszámolja a pénzt a pultra. Szure megragadja a kukoricalisztes zacskót, és a hátsó polcra teszi, nem törődve azzal, hogy Zisovics Bajnics alaposan áthajol a pulton, és a szoknyáját ráncigálva kiabál.
1: Ne, várj egy kicsit!
0: Szure Mazuhához megy, megállapítja, hogy 20 fillér hiányzik, de a gazdát erről sokáig nem sikerül meggyőznie. Azután Mazuha újból rátér a stanyiszli cukorkára, majd azt bizonygatja, hogy a kasza drága. De Szure mozdulatlanul áll előtte, elnéz a gazda feje fölött, és amikor Mazuha a városi Schönfeldé kasza áráról beszél, meg arról, milyen szégyen volna, ha Szure még azt az egy szem kockacukrot se adná ráadásul, Szure szemrebbenés nélkül unottan megszólal. 20 fillér hiányzik.
1: Na hát, majd holnap behozom, jelenti ki végre Mazuha.
0: Jól van, mondja barátságosan Szure. Összeszedi a pénzt, elveszi a kaszát, és hátra teszi a polcra. Félreteszem magának holnapig. Mazuha váltig erősítgeti, hogy a kasza ma kell neki. Szígya Szurét, aki ez alatt ecetet ad egy gyereknek. Ide figyelj, Szure! Szól energikusan Bajnics, mialatt Mitrum Mazuha dühösen a pultra dobja a hiányzó 20 fillérest.
1: Rázza a fejét Szure.
0: Szulem! Kiabál Bajnics mérgesen az öreg Fuchsra, aki a kendő árával már 21 koronánál, az asszonyokkal és a kendővel pedig az ajtónál tart, mivel hogy az ajtóhoz és onnan vissza a pulthoz szaladni a játék szabályaihoz tartozik. Rázza a fejét Salamon. Zisovics Bajnics tehát a pultnak támaszkodik. Gesztenyeszín szakállát vakargatja, és mialatt Szure marhasót mér egy asszonynak, elgondolkozik.
1: Hát nincs. Na, vérszopók, uzsorások, jöjjön rátok a fekete esztendő, disznófejűek, ha volna, a lábatokhoz dobnám azt az 5 koronást, de hát nincs, na.
0: De Zisovics Bajnics ezt nem úgy gondolja, ahogy az ember mindenféle határozatlan dolgokat szokott a fejében forgatni, hanem egész pontosan megfogalmazott szavakkal, sőt,

0: Azt a nincset nagyon hangosan, és mint egy nagy betűkkel képzeli maga elé. Nincs, nincs, nincs. De mit csináljak? Az asszony otthon vár a lisztre. Oda megy tehát az ajtóhoz, ahol Salamon áll a három asszonnyal, és zsidóul mondja. Szulem, hát maga nem hitelez nekem 4 kiló lisztet? Nem. Tudja, hogy 8 gyerekem van? Én nem tehetek róla, mondja hűvösen Fuchs Salamon, és újból szétteríti az asszonyok előtt a sárga rózsás piros kendőt. Azt tudom, de maga tudja-e, hogy tegnap óta nem ettek? Hiába bajnis. 2 éve tartozol nekem 80 koronával. Hát nem dolgozok magának a lóval? De igen, a lóval dolgozol nekem, csak hogy ledolgozol 20 koronát, és 25-ért vásárolsz. Persze, mintha adna nekem valaki. És az adóság mindig ugyanannyi. Kár erről tovább beszélni, bajnis. És Fuchs Salamon már megint az asszonyokhoz fordul. Hát a jó barátság kedvéért. És visszavezeti őket a pulthoz. 20-ért. Bajnis ismét a pultnak támaszkodik, és gondolkodik magában. Tegyük fel, mert ilyesmit mindig elképzelhet az ember, tegyük fel, hogy például volna a zsebemben 100-as. Vajon felváltaná-e emiatt a rühös miatt? Mert ha az ember felvált egy ilyen zöld 100 koronást, és nem teszi el egészben, az olyan, mintha már nem is volna 100 korona. Mert az asszonyok megvadulnak, ha pénzt látnak, kukorica kell, krumpli kell, sábeszre fehér bárhez kell, és Hanelének már ingecske sincs a rongyos ruhácskája alatt, és honnan lesz télire cipő, és mit tudom én még mi minden. Bajnis felsóhajt. Oj-oj-oj. Lehet, hogy mégiscsak felváltanám. Biztosan felváltanám. És tovább hajtogatja magában. Hát nincs. Jaj, annyi pénz, 100-as. Honnan keríthetne ma elő ennyit egy szegény fuvaros? Az asszonyokkal még sokáig eltart a húzavona. Megint el akarnak szaladni, ők még csak 13 koronánál tartanak, Fuchs pedig 19.50-nél. Így hát Ziszovics bajnis még egyszer oda merészkedik Fuchs Salamonhoz. Hallja el, szulem, a dolog ezúttal komoly. A gyerekek igazán nem ettek, hiszen csak 5 koronáról van szó, és én ledolgozom. Nem. Könyörüljön a családomon, szulem. De ez túl erős szó, és az ilyen beszédet Fuchs Salamon nem bírja. Ordítani kezd, hogy már éppen elege van, mert ez hetenként 2-szer megismétlődik, és ezen kívül mindig, amikor bajnisnak le kell dolgoznia valamit. És hogy ő sem lop, és vége, és elég, és különben is többé egy fillért se, még ha a fejed tetejére állsz is. Bajnis a lelke mélyéig meg van sértve. Eláldogál még egy ideig a pultnál, magában epéskedik egy kicsit, és amikor a boltban összegyűlik néhány ember, és senki se törődik vele, feltűnés nélkül az üres söntésbe megy, onnan pedig a konyhába. Ott Eszter asszony metéltnek való tésztát nyújt, és föltűrt ruhaújja a könyöke fölött belevágódik kövér karjába. Bosszusan fordul Bajnis felé. Félelmetes tekintete nem egyszerre döfi keresztül Bajnist, hanem csak szulkálja tetőtől talpig. Git Morgan, ide hallgasson, Eszter, mondja gyorsan, és mint egy magától értetődően Bajnis. Nem volna egy darab kenyere? Csak egy harapásnyi, ma még nem is volt időm. Csss, rántja meg Eszter dühösen a fejét. Miért nem veszel magadnak a boltban? Hiszen mondom, hogy csak egy harapásnyi kell. Ziszovics bajnis leül a zsámolyra a tűzhely mellé, jelezvén, hogy hajlandó várni, s nyomban elkezdi szórakoztatni Esztert Davidovics Chave és Rosenthal Mendel pribui lakadalmának részleteivel. hogy milyen volt a menyasszony, hogy a fiatal Glazer fekete kabátjában, magas, kemény gallérjában és fehér cérnakesztyűjében úgy festett, mint a cseh segédtanító úr halotti ruhában, és hogy a kövér Hergot Málke az amerikai nővérétől valami régi sárga báli ruhát kapott, gyapjú szállal himzett piros rózsával, és hogy olyan volt benne, mintha kitömték volna. Majd, hogy megrepett, és a rózsa éppen a mellére került, a szára meg a lágyék tájára. Hihi, sikított fel Eszter asszony. Bajnis elnevette magát, Eszter pedig kövér hasához törölte lisztes kezét, és egy karéj búzakenyeret szelt Bajnisnak. Mi jót főz ebédre? Szaglászik Bajnis. Mit főzök? Főzök! Mit törőzte azzal, hogy én mit főzök? Robbant ki Eszter asszony. Ez tehát hiba volt, és így Bajnis folytatta a beszámolót a lakodalomról. A Vilkovics kisasszony Bábel tornyához hasonló frizurájáról, a Herskovics icig csónaknagyságú sárga cipőjéről és az öreg Rosenthal csöpögő orráról. Bajnis a kenyérből kis darabokat tördelle, eszeget, és amikor Eszter nem néz föl a metéltről, a kenyér nagyobbik részét a zsebébe dugja. Eszter néhány magas hível ismét tanújelét adja érdeklődésének. Bajnis pedig menni készül, feláll, az ajtónál befejezi mondókáját, és mintegy mellékesen megjegyzi. Hallja, Eszter, az üzletben nem akarnak nekem 4 kiló kukoricalisztet adni hitelbe. Mondja csak meg Szürelének, de darás fészekbe nyúlt. Eszter asszony a nyújtófával rávág a gyúródeszkára, és elkezd kiabálni, és csípőre teszi a kezét. Nem, visszakozik sietve Bajnis. De Eszter asszony már neki lendült. Hát azt hiszik róluk, hogy ők lopnak? Egész héten egy krajcát se látnak, mindig csak adni, adni, adni és várni. Szulem azt se tudja, hol áll a feje. Fizetni kell az adót, és mindenki az ő számlájukra eszik és öltözködik. Ő maga nem sokára mezitlá fog járni, Szurelének minden rongyot ki kell sírni magának. Bajnis már megy is, de nem a söntésen és az üzleten, hanem az udvaron keresztül. A rühesek, gondolja magában. Az udvaron bozontos kutya fekszik az ól előtt. A nyitott kapunát libák masíroznak be az utcáról. A kutya mozdulatlanul figyeli őket. Az ördög tudja, miféle élet járja ezeknél a gazdagoknál. Lám csak, ez a kutya. A fukszék libáit meg se látja. Belegázolhatnak a falnivalójába, de ha idegen liba keveredik közéjük, már is kikergeti. A liba menekül, gágog, csapkod a szárnyával, és a kutya tépdesi farktollait. Ha bestia! És még csak nem is tanította rá senki. No, várjatok csak, disznófejűek, gondolja magában Bajnis. Az Úristen majd megfizet nektek. A gyerekeiteken a fiatokból gazember lesz. Hű, de nagy volt a dicsőség, de nagy volt a büszkeség, amikor megszületett. Fuchsné egész nap ott ült az üzlet előtt a padon. Egyik kezével a gyereket tartotta hatalmas mesztelen melléhez, mellette egy bögre meleg libazsír, amelybe másik kezével fehér kenyeret mártogatott, és a zsír lecsurgott az állán. Hogy mindenki lássa azt a dicsőséget, azt a jólétet. Tí! És a fiúból csavargó lesz. Otthon lop, a boltból cukorkát osztogat a fiúknak, a testvéreire a cipőt dobálja. És a báderék rivályával ők a falu két legnagyobb csirkefogója. Kassáról pedig nem tud egyebet írni, mint azt, hogy küldjenek neki pénzt. Zisovics Bajnis végig ballag a falun. A Szure kezében tartott nagy tömör zacskó és az otthon lisztre váró asszony képe új gondokkal tölti el. Megmegálló viskó kerítései között, és verdesi a combját. Hát nincs, na! Homlokába ráncok mélyülnek, szájának, szemének bal sarka, orrának bal cimpája fájdalmas, s egyszer mind gondolkodó fintorban kisé fölhúzódik. Nincs egy koronám, nincs 50 fillérem, nincs semmim. Nachum Kess Szurulhoz megy a kovács műhelybe. Gitt morgen, köszönti a kovácsot az ajtóból. Nachum Kess Szurul, akit szurokszín szakálla Pályesze keze, szeme és fekete bőrkötvénye egészen feketévé varázsol, a fekete műhelyben három ócskavas darabból éppen egy új patkót készít. Egyik kezében harapófogót tart, és az izzó vas darabokat forgatja vele a tűzben. A másik kezével a fújtató láncát rángatja egy spárga darabbal. Te, Srúl, tudsz nekem két koronát kölcsön adni? Srúl, akinek mindkét keze foglalt, haragosan fordul hátra. Éppen olyan idők járnak most, hogy két koronát tudjon kölcsön adni az ember. Tudom én, ha nem, hát nem, mondja Bajnis, szája bal sarkával, bal szemével és bal vállával. De egy kosárka krumpit csak adsz. Nachám kesz Srúl haragudni készül. Hát akkor nem kell, no, előzi meg Bajnis. Akkor adj egy kis dohányt. Srúl egy bádok skatuját vesz elő, és Bajnis cigarettát sodor magának. Azután a spárga darabbal ellátott lánchoz megy, és rángatja a fújtatót a kovács helyett. Te, Srúl, ha már olyan bölcs vagy, tudod-e, hogy miért köszönnek a golyok jó napot, és miért köszönünk mi jó holnapot? Nem tudom. Tudod, a git morgen az nem jó reggelt, mert morgen nem reggelt jelent, hanem holnapot. És a goly olyan, mint a ló. Csak a mára gondol, a mostanra, a mindjártra. De mi előbbre gondolunk, legalábbis a holnapra. Legalábbis. Honnan tudod ezt? A Melamed mondta a héderben a gyerekeknek. Az én lányaim sohasem hoznak haza ilyesmit a héderből. Azok csak enni tudnak. Te, ez jó. Ez nagyon jó, Srúl. A holnap. A holnap a fő dolog, Srúl. Mert a ma már nem sokat határoz. A mát már megértük valahogy, a jóisten megengedi, hogy végigéljük. Nincs lisztem? Hát nincs. Nincs két koronám? Hát nincs. Nincs egy kosárka krumplim? Estélig már nem halok meg, de holnap. Az a fő dolog, Srúl, a jó holnap, és az új holnap után mindig új holnap. Nachamke Srúl harapófogóval két fehéren izzó vasdarabot húz ki a tűzből. Az üllőre teszi, és mind a két férfi dolgozni kezd. Srúl a nagyobbik kalapáccsal, Bajnis a kisebbikkel. Az üllő zeng, a vas lassan vörösödik, és szikrák pattognak belőle. És amikor az összekovácsolt vasdarab megint a tűzben van, Nachám kezd a parazsat kaparva megkérdi. Miért készte kölcsön két koronát, Bajnis? Hisz több mint egy hétig pribújban voltál a lóval követ fuvarozni az országútra. Én? Pribújban? Követ fuvarozni az országútra? Több mint egy hétig? Hát persze. Davidovics Burech látott. Davidovics Burech látott. Hát miért ne látott volna engem Davidovics Burech? Több mint egy hétig. Egy napot fuvaroztam követ 15 koronáért. Mennyi kukoricát kapsz 15 koronáért? És nekem 8 gyerekem van. A sógoromnál voltam egy hétig, segítettem neki a házat építeni, ha már készen kell lenni télig. Mondok még neked valamit, Srúl. Tudod-e, hogy kerültek Amerikába emberek? Ugyan már, hogy kerültek volna, áthajóztak. Na ja, áthajóztak. Az biztos, hogy Ádám és Éva teremtése óta valahogy oda kellett kerülniük. De mikor hajóztak át? Na mikor? Salamon király szállította át őket. Annak már voltak olyan nagy hajói. Mitől vörösödtek meg? A naptól. Ezt is a Melamed mondta? Igen. Káimkának. Bölcsember az, de Káimkából is bölcsember lesz. Aztán, amikor az üllőn a három ócskavas darabnak patkóformát igyekeztek adni, és Srúl tartja a vasat, és üti, és Bajnis szintén üti, megszólal Bajnis. Hallod-e, Srúl? Én szörnyen éhes vagyok. Életemben még nem voltam ilyen éhes. Az egész testem izzad az éhségtől. Nem vacsoráztam, és nem reggeliztem. Nincs valami ennivalód?
1: Menj, kérdezd meg Lájétól.

Ivan Obracht az Úr csodát tesz, az első rész hangzott el. Felolvasta Trill Zsolt. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendező Eromán Kata, szerkesztette Varga Andrea. Elhangzott a rádiós regénytár.

Antonin Dvorák Ezdur vonós ötösének negyedik Allegro Giusto tétele hangzott el. Előadta a Keller vonós négyes Anna Dejeva vezényletével.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 22 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csova. Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, közölte hétfő délután a Védelmi Igazgatási Hivatal részéről Hajdu Hajnalka vezető hivatali főtanácsos az MTI érdeklődésére. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap délután Facebook oldalán tájékoztatott arról, hogy emberfeletti munka folyik Paksnál az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartásáért. És a vízügyi szakemberek döntése nyomán hétfőn megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, amivel 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Dunaágba másodpercenként 2 cm-t nyerve így. 18 lengyel sérült már hazaszállítható az M3-as autópályán vasárnap történt buszbaleset után, közölte hétfőn a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház az MTI-vel. A Nyíregyházán ápoltak többsége könnyebb sérüléseket, köztük töréseket és zúzódásokat szenvedett. Két beteg állapota stabil, de egyelőre csak fekvő helyzetben szállíthatók. Hazatérésük módjáról és időpontjáról magyar és lengyel szakemberek egyeztetnek. Jótékonysági programmal segíti a rászoruló gyerekek iskolakezdését az Ökumenikus Segélyszervezet augusztus 27-én a budapesti Millenárison, közölte hétfőn a szervezet az MTI-vel. Az ingyenes piknik mozin levetítik a Futni mentem című magyar filmet, és a szereplőkkel is találkozhat a közönség. A rendezvény az iskolakezdés együtt adománygyűjtéshez kapcsolódik, amelynek keretében idén 2000 fejlesztő óra támogatására várják az adományokat. Családi programokkal, koncertekkel és fényparkkal várják az érdeklődőket augusztus 20-án a Margit-szigeten. Közölték hétfőn a szervezők az MTI-vel. Délelőtt cirkuszi játszóház, ügyességi és családi játékok, valamint kreatív foglalkozások lesznek. Délután 4 órától koncertek kezdődnek, mások mellett a Queen Bee színpadra lép. Sötétedés után a Rózsakertben mintegy 15 magyar és külföldi művész fényinstallációiból nyílik fénykert. Az ünnepség sorozat részletes programja a www.augusztus20.hu oldalon érhető el. 165 év után először restaurálták teljes körűen a vajdasági doroszlói Szent Kút Mária szobrát, írta hétfőn a Magyar Kurír. A gyermek Jézus tartó Szűz Mária kőszobrát augusztus 13-án helyezték vissza eredeti helyére. A szakemberek az eredeti színezést és aranyozást is feltárták, valamint kijavították a korábbi sérüléseket. Az 1861-ben felállított kegyszobor ünnepélyes megáldását szeptember 8-án tartják a doroszlói Szentkútnál. Ismét korlátozásokat vezettek be Catania repülőterén az Etna kitörése miatt, közölte a légi kikötő üzemeltetője hétfőn. A szicíliai vulkánból felszálló hamufelhő miatt lezárták a catániai repülőtér két szektorát. Óránként csak 10 repülőgépet fogadnak. Arra kérték az utasokat, hogy a légitársaságok felületein ellenőrizzék járatuk tényleges állapotát. A vulkán augusztus 7-e óta ismét aktív. Hazánk időjárásáról. Kedden nyugat felől további felhősödés várható, miközben északkeleten szakadozik a felhőtakaró. Záporok leginkább a Dunántúlon lehetnek. A szele sokfelé élénk, időnként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet 23 és 29 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket! Magvetés, hitéletünk krónikája.
3: A hit adja az örömöt. Ha Isten nincs jelen, sivár lesz a világ. Minden unalmassá és kevéssé válik. Ma nagyon jól látható, hogy egy Isten nélküli világ mennyire elhasználja önmagát, mennyire örömtelenné válik. A nagy öröm abból fakad, hogy létezik a nagy szeretet, és ez a hit lényeges kijelentése. Rendíthetetlenül szeretett lény vagy. Ez a magyarázata annak, hogy a kereszténység kezdetekkor elsősorban a gyöngék és a szenvedők között terjedt. És hát ezért lehetünk gyengék és szenvedők is, de örömteliek. Írja Ratzinger bíboros, a későbbi 16. Benedek pápa. Köszöntöm Önöket, Kékes Jenikő vagyok. A nagyszülők és idősek világnapja alkalmából szervezett látogatást Szombathelyre az immár 2 éve Győrben működő örömidős generációkat összekötő 60 év felettiekre fókuszáló katolikus lelki közösség. Műsorunkban a Győri faluban működő örömidős közösség vezetőjével, Bakonyiné Pohárnok Eszterrel, férjével Jánossal, valamint a frissen alakult új csoport önkéntes vezetőjével, László Ernőné Katival beszélgetünk, aki családjai és férje biztatására vállalta el a rábízottak összetartását.

0: Én már 3 éve nyugdíjas vagyok. Egészségügyben dolgoztam, mint gyógyszertári szakasszisztens. Azért örömmel tudom elmondani, hogy nagyon szerettek az idős emberek, és amikor nyugdíjba vonultam, akkor sírva búcsúztak tőlem. Hát azt gondolom, hogy kicsit evangelizációs hely volt, mert volt olyan, amikor valaki folyamatosan jött vissza azzal, hogy nem tud aludni, és megkérdeztem tőle, hogy tudja a rózsafüzért, katolikus? Igen. És mondtam, hát próbáljam. Legközelebb jött, és mondta, Katikám, használt.
1: János, nem csak hogy önkéntesként, hanem családtagként kapcsolódtál ehhez a programhoz.
2: Igen, Bakonyi János vagyok. Az ESTI nagyon-nagyon erős hatással van a családunkra a Jóistennel való kapcsolat fejlesztésében. Azt gondolom, hogy az egész családunk azért tart ma ott, ahol tart, mert ő ezt súlykolta belénk, és mindent megtett, hogy kövessük őt az úton, és ma együtt élünk hárman otthon a Jóistennel. 2 lányunk van, akik már félig meddig kirepülnek otthonról, és az ESTI érzett egy nagyon erős hívást arra, hogy a felszabaduló energiákat valamilyen jó irányba használja, és hát mit tud csinálni, szembe jött egy képzés, és ezt a képzést ő elvégezte, és nem adta föl az álmát, hogy valósággá is tegye, amit a képzésen tanult, és elindította az első csoportot. Hát az én szerepem az önkéntesek között egy még önkéntesebb, aki igazából a háttérbe próbál az ESTI-nek segítséget és támaszt nyújtani, meg időközönként azért részt tudok venni én is a csoport találkozóin, követem és kísérem őket.
1: Havi rendszerességgel találkozik ez a csoport. Ez nem csak abból áll, hogy szentmisén vesztek részt, hanem ennek egy lelki találkozás is.
3: Ennek a lényege az, hogy a Jóisten középpontba helyezve vagyunk együtt, és ott van velünk érezhetően. Hát ez arról szólnak ezek a havi találkozók, mindig imádsággal kezdünk. Minden alkalom elején ugye megbeszéljük azt, hogy ki hogy érkezett most ide, mit hozott a szívén, hogy ugye meg tudjunk érkezni egyáltalán erre az alkalomra, és utána szokott lenni egy tanítás, van pap lelki vezető, tehát ugye még Simon Dávid atyával indítottuk az első csoportot, és akkor ő Sopronba áthelyezésre került, és akkor Kovács Gergő atya jött ide Réffaluba a helyére, és akkor ő vállalta ennek a folytatását. Pap lelki vezető, én ezt nagyon fontosnak is tartom. Nagyon-nagyon sokat tesz hozzá. Ünnepkörökhöz is szoktuk igazítani a tanítást, meg időközben mindig alkalmazkodtunk ugye a felmerülő témákra, vagy ami felszakadt ott egyes alkalmakon a tagokban, mert ezek így elindítanak mindannyiunkba egyébként egy csomó mindent, és nagyon mély, fájdalmas is, meg szép dolgok is jönnek elő. És akkor sokszor ehhez alkalmazkodunk, mindig szentírás központú. Keresünk a szentírásban egy olyan részt, egy olyan fejezetet, ami kapcsolódik, és arra fűzzük rá igazából az alkalmat. Utána vannak ezzel kapcsolatban ugye megosztások, van egy záróimádság, egy hálaadás, áldást kapunk az atyától, és akkor mindig van a végén egy kis szeretett vendégség, és úgy megyünk haza. Nekem az a szép ebbe az egészben, hogy akik most oda járnak, közösségi tagok, ők most már tényleg ők is keresik egymást, és hívják egymást bármilyen ilyen alkalomra, egy szentségimádásra, egy zarándoklatra, egy meghirdetett zarándoklatra. Tehát, hogy nagyon jó lett a csoportnak a dinamikája is, meg nagyon jó ilyen összetartó közösség lett.
1: Kati, az aktív munkás évek után nem lehet azt mondani, passzív nyugdíjas életet élsz?
0: Hát ezt nem mondhatnám. Nyugdíjas évem után ugye rögtön mentem a Szentlélek szemináriumra, és a Szentlélek szeminárium kapcsán már az örökimádás kápolna szinte, amikor elindult, azóta éjjel 3-tól csütörtökről péntekre virradó éjszaka megyek minden pénteken. A Kórát Lumen eseményei Margarita nővérnek a több lelki gyakorlaton is részt vettem, ami itt a Réfaluban is elindult, de igyekszem most is idősekkel is konkrétan tartani a kapcsolatot, meglátogatni akár hozzátartozót, de például Pestre a férjem nagynényéhez járok, aki makula degenerációval küzd, szinte úgy néz ki, hogy a látását elveszi, és igyekszem havonta menni hozzá, segíteni. Hát ezen kívül nekem 7 csodálatos unokám van, és aktív nagymamaként működök, úgyhogy a rétesütéstől a palacsintasütésig, a krumplis pogácsáig nálunk minden van, a legnagyobb unokám 15 éves, és a legkisebb pedig 2,5 éves. És nagyon nagy szeretetben vagyunk a 2 fiammal, menyeimmel, vőmmel, lányommal és az unokákkal, férjemmel.
1: A Szombathelyi Egyházmegye idősegyi pasztorációval foglalkozó munkacsoportjánál voltatok most. Mi az, amit tapasztaltatok?
0: Hát először is szeretném Eszternek megköszönni azt a fantasztikus szervezést, ahogy tiszta lélekkel, szeretettel megszervezte és létrehozta ezt az alkalmat. Nagyon nagy örömmel beszéltek róla visszajelzésben a kedves örömidős testvérek. Másnap jöttem a Székesegyházba, és hát olyan visszajelzéseket hallottam, hogy repestek a társaink, és ez nagyon nagy örömmel töltötte el a szívemet, és ugye mások is kezdtek érdeklődni, hogy akkor ők is szeretnének jönni. De szeretnék arra is visszatérni, hogy az egyik örömidős társam azt mondta, hogy ő már csak azért is eljön, hogy egy ölelést kapjon. A szombathelyi találkozás az fantasztikus volt. Annyira nagy szeretettel fogadtak bennünket, hogy azt elmondani szavakkal nem is tudom. Fiatalok is jöttek, akik kísérték az idősek útját, programokkal készültek, sőt, vendégül láttak bennünket ebéddel. Szentségimádással zárult a program, ami nagyon szép lezárása volt, hogy nem csak a testet, a lelket, az elmét mozgatták meg, hanem tényleg a lelki megújulás, hogy szinte kivirultak az idős emberek, és mindenki mosolyogva ült föl a buszra, nem lehetett hallani, hogy ez fáj, az fáj, mi fáj, hanem mindenki telve volt azzal a sok-sok élménnyel, amit ott kaptunk. Haller László atya volt a lelki kísérőnk, de mellette három indiai nővér, Ágnes nővér, Szofi nővér és Zita nővér gyönyörű indiai táncot táncoltak nekünk. Aztán az intézményvezető is nagyon nagy szeretettel fogadott bennünket, az Eszternek a társa, akivel együtt végezték a melléjük szegődöm továbbképzést. Ő volt a főszervező, és őnek is nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntük meg, hogy részt vehettünk ezen a programon. Én azt gondolom, hogy amit 6 évvel ezelőtt Ferenc pápa elindított, az kezd beérni és hozza a gyümölcseit.
1: Mire gondolsz pontosan?
0: Hát az idősek világnapján történt ez. Most idén, július 26-án volt az idősek világnapja, és az Eszter különösen amiatt erre az időpontra szervezte ezt a lelki zarándoklatot. Hát ugye Ferenc pápa 6 évvel ezelőtt indított el, mindig a július 4. vasárnapjára kérte az idősek világnapját, meghirdette, és kérte az egyházmegyéket, hogy aktívan vegyenek részt benne. De hát ugye akkor, amikor tudjuk, hogy mekkora teher hárul a papjainkra, akkor azt is látjuk, hogy szükséges nekünk is lépni, mint laikus testvérek, és önkéntesként bekapcsolódni ebbe a szép munkába.
1: Egész életedben először a gyerekekkel, utána az unokák mellé is szegődtél. Most már abban a korban vagy, 65-öt betöltve, amikor már ebben a korosztályban lévő embereknek szól az idős mentor program, hogy melléjük szegődöm. Még mindig te szeretnél mások mellé szegődni?
0: Én úgy érzem, hogy a jó Istentől kaptam annyi energiát, erőt és olyan szerető családot, támogató családot, hogy egyelőre még én tudok segíteni másoknak. Biztos eljön majd az az idő, amikor nekem lesz szükségem rá. Hát a keresztet azt megkapjuk, biztos vagyok benne az Úr Jézustól, és hordoznunk kell. De mivel örömidősök vagyunk, és örömmel tudjuk ezt elfogadni, akkor valószínű, hogy az időskort is egyre jobban örömmel tudjuk megélni, a ráncainkat is el tudjuk fogadni. Ha belenézünk a tükörbe, akkor is a mosolygó szemünket kell látni, azt, hogy az Úr Jézus visszamosolyog ránk.
1: János, azt mondtad, hogy a házasságotokban hárman vagytok, a feleséged, te és a Jóisten. Kezdetben még csak Esztert biztosította a támogatásodról, hogy beszállsz ebbe a programba, most viszont már szinte teljes körű tagja vagy ennek a időskori mentor pasztorációnak. Időben elvesz-e, vagy inkább hozzátesz?
2: Megtisztelő, hogy majdnem teljes jogú tagjának tekintettem magamat, nyilván igyekszem ott lenni a háttérbe. Szerintem csodálatos látni, ahogy a lélek dolgozik Azt valahol hallottam nem is olyan régen, hogy a jó történik, akkor ez a biztos a léleknek a műve. És szerintem ez itt is olyan szépen visszatükröződik. Csak a mostani példa, hogy buszfoglalás, hogy indulunk Szombathelyre, hogy mekkora buszt foglaljuk. Foglaljuk a nagyobbat, mert nem tudjuk, hogy mi lesz, legyen inkább több helyünk. És még a templomban is csatlakoztak hozzánk, akik előre nem jelentkeztek, hanem egyszerűen fogták magukat, és ott döntöttek úgy, hogy de jó, akkor elmegyünk veletek. Annyira jó látni azt, hogy ezek az emberek együtt imádkoznak a buszon, egy fél konfliktus soha nem történik köztük. Olyan szépen vannak egymással együtt, pedig hát vannak köztük idősebbek is, akik azért picit lehetnének akár házsártosabbak is, de nem azok, hanem együtt vannak. A lélek ott dolgozik bennük és közöttük, és mindent olyan szépé tett. Tehát ez a program is, ahogy részt vettem a gyakorlatokban, a játékokban, amit ott csináltunk, annyira jó volt látni az arcokat, hogy mindenki mosolygott, mindenki örült, mindenki boldog volt. Ez nekem is nagyon sokat ad, hogy az én lelkem is ebben azért mosolyogni és nevetni tud belül, hogy de jó itt köztük lenni.
1: Az öröm akkor kortalan.
0: Sőt, azt gondolom, hogy soha nem késő az Isten útján járni. Soha nem késő meghallani, hogy a Szentlélek hív. És hogyha erre az útra valaki rálép, és ezen az úton halad, akkor egyre jobban kitárul az öröm felé. Nem a mindennapi örömökre kell gondolni, az élvezetekre, hanem arra, amit a Szentlélektől kapunk, ahogy széttárad a lelkünkbe, és ahogy ezt sugározni tudjuk a környezetünkre. Én azt gondolom, hogy az az imádság, amit az idős emberek elvállalnak, megtesznek, és nap mint nap, mert hallom tőlük, hogy komoly imahátterük van. A rózsafüzértől kezdve több imádságban részt vesznek, és napi programként élik meg. Az nem hiába történik, mert kell, hogy támogassuk ezt a felfordult, megbolondult világot. Az időseknek a ima háttere, mekkora nagy erő, azt megtapasztaljuk ott egymás között is.
3: A mostani ugye 70 éves korosztály azért elég sok mindent átélt így a történelemből kifolyólag is, és hogy óriási példa számunkra. Az, hogy annyira nagy erőt ad, ahogy ők hozzáállnak, ahogy ők kapaszkodnak a Jóistenbe, ahogy ők örülnek, amit a Kati is mond, tehát, hogy derűvel vannak mindig, pedig azért egy-két dolgon keresztül mentek. Azért hoztuk létre ezt a közösséget, hogy mi támogassuk őket, de közben meg azt érzem, hogy közben mi sokkal nagyobb ajándékokat kapunk, meg a gyerekeink, meg az ő unokáik is ezáltal. Szerintem borzasztóan fontos, hogy így közösségben legyünk, és ott legyünk egymásnak, és egymást is erősítsük a nehezebb helyzetekben.
1: Mikor találkoztunk, egy könyvet szorongattál a kezedben. Mi ez a könyv?
0: Ez Ratzinger Bíborosnak, Benedek pápánknak a könyve. Egyre több könyvet is olvasok ez alatt az idő alatt, amióta már az aktív munkát letettem, és akkora nagy lelki támaszt ad. Hát ugye most van a Fábri Kornél atyának a Biblia egy év alattja is, amin úgy gondolom, hogy nagyon sok idős testvérünk is becsatlakozott és részt vesz. És hát közben elkezdtem olvasni ezt a könyvet, és mivel ugye örömidős csoport vagyunk, és az örömről kérdezték a Benedek pápánkat, és ő ezt válaszolta, hogy a hit adja az örömöt. Ha Isten nincs jelen, sivár lesz a világ. Minden unalmassá és kevéssé válik. Ma nagyon jól látható, hogy egy Isten nélküli világ mennyire elhasználja önmagát, mennyire örömtelenné válik. A nagy öröm abból fakad, hogy létezik a nagy szeretet, és ez a hit lényeges kijelentése. Rendíthetetlenül szeretett lény vagy. Ez a magyarázata annak, hogy a kereszténység kezdetekkor elsősorban a gyöngék és a szenvedők között terjedt. És hát ezért lehetünk gyöngék és szenvedők is, de örömteliek.
1: János és Eszter, középkorúként látjátok az időseknek a hozzáállását. Említetted ezt el, hogy szeretnétek ti adni, és mégis ti kaptok tőlük. Hogyan élitek meg ezeket a találkozásokat? Mi az, amit a ti életetekben hoznak ezek a találkozások?
2: Hát elsősorban azt hiszem, hogy a mi életünkben, hogyha ezt visszapróbáljuk fejteni, ami egy picit talán önzőség lesz, hogyha ezt vissza akarjuk fejteni, ezt a tőlük kapott örömet a mi életünkben, de legyen így, az azért egy csodálatos érzés, hogy közösségben lehetünk, és a mi kis közösségünk, ami ugye a család és aztán a templomban megjelenő második közösség, hogy az ember, amikor belép a templomba, és összetekintünk, és összeakad a szemünk egy-egy örömidős taggal, és a mise után egy ölelésben részesülünk, és nyugtázzuk, hogy mindenki ott van, és mindenki megvan, azért az egy csodálatos érzés, hogy azért töltjük a templomot együtt, és közösségben tudunk lenni. Ez egy fantasztikus dolog, és mi ezért nagyon hálásak vagyunk, és sok örömöt hoz a mi életünkbe, azt hiszem.
1: Kati?
0: Mindig nagy izgalommal készülök. Előtte igyekszem, meg közben is, meg utána is megimádkozni ezeket az alkalmakat. Óriási feltöltődés a hétköznapokra, hogy együtt tudunk lenni, hogy át tudjuk egymásnak adni a gondjainkat, bánatunkat, örömünket. Elsősorban Istenre tudunk figyelni.
1: Akkor az összekötő kapocs az elsősorban, teljesen mindegy, hogy milyen évet számlál az embernek a kora, elsősorban az Isten, ami összeköt, hisz te lettél a 2 év alatt bővülő csoportnak most egy új vezetője. Mi az, amit fontosnak tartasz így vezetőként ebben a kis csoportban?
0: Hát először is kérem az Úristent, hogy oda tudjak mindenkire figyelni. Ne én legyek a fontos, hanem a társaim legyenek a fontosak. Hogy mindig meglássam azt, hogy kinek van nagyobb szüksége arra, hogy kísérjük, hogy vele legyünk, hogy megfogjuk, hogy megöleljük, és mellette álljunk.
1: Eszter?
3: Nekem az, hogy nem vagyunk egyedül, számíthatunk egymásra, és az, hogy környezetünkben bármi történik, de hogyha a fókusz megvan, és egymásnak ott vagyunk, akkor békét tapasztalunk, és ilyen egyensúlyt. Ugye nekünk az a közös, hogy mi Jézus tanítványai vagyunk. Tehát, hogy nekünk a fókusz, és mindig erre kértem őket is, amikor ilyen nehezebb időszakok voltak, hogy a fókuszt próbáljuk meg megtartani, és hogy fogadjuk el egymást, akkor is, ha nem ugyanaz a véleményünk dolgokról. És hogy ez nagyon jól megy. Többen kimondták azt is, hogy ez az egyetlen olyan közösség, aki elfogadja azt, hogy én most lehet, hogy más véleményem voltam, mint ti, de elfogadjátok, és mindig azt érzem, hogy szeretve vagyok, amikor ide jövök, és azért jövök ide még azóta is. Tehát ez számomra az, hogy nem vagyok egyedül, hogy együtt vagyunk, itt vagyunk, és hogy a fókusz egy, és hogy teljesen mindegy, hogy mi van körülöttünk, akkor is mi tudunk egymással együtt békében lenni, és tényleg az országot építeni úgymond, és egy jó irányba megyünk. Ilyenkor érzem azt, hogy ennek van értelme, és hogy az üdvösségre segítjük talán egymást, tehát ez lenne a cél. Még azt is szerettem volna megemlíteni, hogy a fiatalokkal is ugye többször találkoztunk azóta, meg hát a templomi közösségben is ugye ott vannak együtt, egy csomószor imádkozunk együtt, rózsafüzért, meg ilyesmi, meg a réfalai közösségből is ismerik egymást, és hogy azt gondolom, hogy a fiataloknak is egy nagyon jó példa, és már így érdeklődnek egymásról is, tehát ez meg a kvázi egy kicsit ilyen vesztőparipám is lett, de hogy tényleg nagyon fontos ez, hogy a generációkat így összehozzuk, és hogy szüksége van egymásra a generációknak szerintem, és ebben is érzek abszolút ilyen segítséget, meg előrelépést, hogy így tűnik el ez a szakadék a két generáció között, kezdi megérteni egymást a két generáció, hogy ők is, ha megnyílnak, és beszélnek, és elmondják, hogy mi a mai világban a problémájuk, akkor teljesen máshogy állnak hozzá az idősek. Lehet, hogy előtte haragudtak rá, hogy na miért viselkedik így ez a fiatal, megértik. Megértik, hogy ő mivel küzd, hogy ő ma mi megy keresztül. És a fiatalok pedig megértik az időst, mert az idősek is mesélnek, hogy ők mi mentek keresztül az életükbe, szóval nagyon, nagyon fontosak szerintem ezek a találkozások.
1: Mi az összekötő, hogy megtalálják egymással a hangot a generációk?
3: Voltak konkrétan ilyen találkozók, adventi készülés során kapcsolatban kötetlenebbül kezdenek el egymással beszélgetni, és akkor volt olyan találkozó is, amikor pedig ugye hát célzottan úgymond, megkértük őket, hogy mindenki tegyen mindegyik korosztályból egy-ketten tanúságot, és akkor utána olyan jó beszélgetések voltak. Akkor most hívtam fiatalokat, ugye az egyik lányom, hogy ők ugye néptáncolnak, és akkor megkértem őket, hogy jöjjenek el egy galataszegi, táncoljanak így páran, és tök cukik voltak, eljöttek a néptánctársaikkal, hát mindenki kivirultott, és utána még alig lehetett abba hagyni a beszélgetést. Rögtön érdeklődtek az idősek is a táncról, és akkor a népviseletekről, mert gyönyörű népviseletek hoztak, meséltek, hogy nekik fiatalkorukban mi volt. Ezek azok a találkozások szerintem, amikor erre lehetőség nyílik, és hogy ezek teszik azt lehetővé, ha mondjuk az utcán találkoznak, vagy mondjuk egy mise után kimegyünk a templom elé, akkor már valószínűleg el fognak kezdeni beszélgetni, amire előtte nem biztos, hogy volt példa.
2: Ezek az alkalmak, amik szervezett alkalmak, nagyon jó katalizátorok arra, hogy elindítsák a folyamatot, és hogy merjenek egymáshoz szólni, mert tényleg én is azt látom, hogy most már mernek egymáshoz szólni, és nem lehajtott fejjel elsétálnak a másik mellett, úgyhogy szerintem ezek az alkalmak nem fontosak nekik.

0: A Győr Révfaluban működő örömidős közösség önkéntes tagjai, Bakonyiné pohárnok Eszter, férje Bakonyi János, valamint László Ernőné Kati volt a vendégünk. Megköszöni figyelmüket a technikai munkatárs Fülöp Csaba nevében is a szerkesztő műsorvezető Kékes Jenikő.
1: Elhangzott a magvetés, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta.

0: Tükörkép.
1: Több tízezer fiatal, a világ minden tájáról érkező zarándok, közös imádság, szentmiség, tanúságtételek és felejthetetlen találkozások augusztus első hetében. Így telt az idei 37. Mladi Fest Medjugorjeban. Köszöntöm Önöket, Kékes Jenikő vagyok. A fiatalok néhány nappal az ifjúsági találkozót megelőző, megrázó események után érkeztek a bosznia-hercegovinai kegyhelyre, mégis azt tapasztalhatták, hogy a hit és a közös imádság képes reményt adni a nehéz helyzetekben is. Milyen találkozások és lelki élmények maradnak meg, és vajon mi az, amit Medjugorjéból az ember valóban hazavihet? Az idei Mladi Festről és személyes tapasztalatairól beszél Simon Dávid atya, a zarándokok lelki kísérője, a soproni Szeplőtelen Fogantatás templom igazgatója. A riporter Tóth Kata.

0: Bár a Mladifestet megelőző napokban szomorú események történtek Medjugorjeban, mégis több tízezer fiatal érkezett a világ minden tájáról. Mit üzen ez ön szerint a hit erejéről és a kettyei lelkületéről? Ha kiemelhetnénk egy olyan gondolatot, hogy mit tanított ez a helyiek, valamint az zarándokok számára ezek a szomorú történtek?
1: Azt tanította, hogy nem kell megijedni, nem kell félni. Az életben történhetnek megrendítő dolgok, váratlan dolgok, esetleg atrocitások, de ettől függetlenül az Isten az velünk van, az Istenben bízhatunk, hogy átsegít minket minden nehézségen. Ugye az Isten az nem megóv a szenvedéstől, hanem megerősít a szenvedésben, és hogy nem szabad, hogy úrrá legyen rajtunk semmiféle félelem, mert a félelem az, és az aggodalmaskodás az nem Istentől jön, az Isten nekünk békét akar adni, nekünk nem kell félni, mert mi az Istennel vagyunk, az Isten mellettünk van, az Isten át fog segíteni minket minden nehézségen, minden rossz vagy bajos eseményen.
0: Nemrég tértek haza a medjugorjei Mladifestről. Milyen érzésekkel gondol vissza erre a hétre? Mi volt az első benyomása, amikor hazaérkezett?
1: Hát hála van bennem, ugye 3 busz sikerült Isten kegyelméből levinni, és ugye 2 buszon végighallgattam a megosztást, a tanúságtételeket a fiataloktól, mert mindenki kijött a mikrofonhoz, és hát megmondom őszintén, így bepárásodott a szemem a megtapasztalásoktól, arról, ahogy beszéltek

0: Istennel való kapcsolatuk, vagy éppen elkezdődött, vagy éppen elmélyült. Ennél nagyobb csoda nincs, hogy mennyi lelki kincsről számoltak be. Hát ez valami elképesztő volt.
1: Volt-e olyan pillanat, amely azóta is újra és újra eszébe jut?
0: Az a pillanat volt talán a zarándoklaton a legerősebb, és hát még ez eléggé elevenen él bennem, hogy az egyik fiatal arról számolt be a tanúságtételébe, hogy egész életében pilóta szeretett volna lenni. Ez volt a gyerekkori álma, már egyedül is vezetett repülőgépet, és kiment egy katekézisre, és ott a Ferences szerzetes azt mondta, hogy mindannyiatoknak vannak vágyai, de hogy gondolkodtatok már el azon, hogy az Istennek mi a ti életetekre vonatkozó álma. És azt mondta, hogy ebben a pillanatban egy olyat érzett, amit soha előtte, azt az Isten őt papnak hívja. És nyilván egy zokogva, megrendülve mondta a mikrofonba, azt mondta, hogy félt, mondta, hogy ezt nem akarja, ne csinálja vele ezt az Isten egy órán keresztül. Jöttek a könnyei, majd elindult ilyen önkívületi állapotba, a Krizsevácba, és azt mondta az Istennek, hogy most mondd meg, hogy igen vagy nem, és azt mondta sírva, hogy azt mondta, hogy igen. Hát ez megdöbbentő volt ott lenni lényegében egy hivatásnak a születésénél, vagy amikor valaki megkapta a papi hivatását, de ezzel még nem volt vége, mert ennek következményei lettek, hogy átszálltam a másik buszra, ezt a felvételt, ezt lejátszottam, hogy ez történt a másik buszon, és ennek a hatására kijött egy srác, és elmondta zokogva, egy olyan srác, akinek ott volt a barátnője, hogy Medjugorjéba papi hivatást kapott, és hogy ő már nem akar semmi más, mert csak ezt akarja. És hát a megrendítő volt az egész, mert lényegében a barátnője ott hallotta ezt először, amikor mondta a srác a mikrofonba, és úgy az embernek úgy összefacsarodott a szíve, hogy most mit érezhet a barátnője. Azt mondta, amikor úgy megváltam így lefele a buszról, hogy egyik szeme sír, a másik nevet. De majd az Isten kiegyenesíti a dolgokat, de hogy ilyen paptermő föld ez a Medjugorje, vagy hogy ilyen ott nagyon osztogatja a Jóisten a hivatásokat, ez biztos, most meg is néztem, hogy több mint 1000 hivatás született papi hivatás Medjugorjéba, és ami még reményre ad okot, ezért volt talán ilyen különleges ez a mostani zarándoklat, hogy ezt a két srácot, aki ott kapta meg most ezen a zarándoklaton a papi hivatását, őket leszámítva még 4 fiatalember van, aki erősen gondolkodik a papi hivatáson, és 1 lány, aki a szerzetes hivatáson. Tehát, hogy lényegében 140 valamennyi fiatalból úgy néz ki, vagy az is megtörténhet, hogy lesz 6 papunk és egy szerzetes nővérünk, vagy bízunk benne, lehet, hogy még több.
1: Mit él át ilyenkor?
0: Egyrészt azt élem meg, hogy lehet az Isten olyan jó hozzám, hogy ugye én is késő hivatás vagyok, és eléggé, hogy úgy mondjam, istentelen életet éltem így a 20-as éveinkben, hogy lehet az Isten olyan jó hozzám, hogy szerethet ennyire, hogy ez megadta nekem, hogy én részese lehetek ennek, hogy én pap lehetek, hogy én papként kísérhetek fiatalokat, hogy lehet, hogy egy ilyen szerencsétlen embert ennyire tud használni. Annál nagyobb öröm nincs, azt gondolom, mint hogyha az embernek az Isten kegyelemből részt ad abban, hogy az emberek megtérjenek. Tehát, hogy annál nagyobb öröm nincs, mert végül is az életben a jackpot a megtérés, és a legfontosabb dolog az üdvösség. Tehát, hogyha az ember azt tapasztalja meg, hogy valami kis szerepet osztott neki az Isten abban, hogy közreműködhet, hogy emberek az Istenre rátaláljanak, vagy elmélyüljön a vele való kapcsolatuk, hát ez valami hihetetlen jó dolog. Az ember ilyenkor azt érzi, hogy minden egyes alkalommal ez megerősíti a hitét, vagy nem is tudom, úgy emlékezteti arra az alapigazságra, hogy az Isten az működik, az Isten az tevékeny Isten, az Isten az egy velünk lévő Isten, az Isten az egy olyan valaki, aki akar minket, aki lépéseket tesz felénk, nem csak ölbetett kézzel ül, hogy azt éli meg az ember, hogy mennyire jó papnak lenni, és hogy is mondjam, tehát hogy direkt eredményét látja a papságának. És nyilvánvalóan minden egyes ilyen zarándoklat közelebb viszi az embert az Istenhez.
1: Ön már szinte hazajár Medjugorjéba. Mit jelent személyesen szüzanyához menni?
0: Inkább arra

0: Arról tudnék beszélni, hogy miért Medjugorjéba járok leginkább, miért nem Fatimába vagy Lourdesba, mert én is sokkal erőteljesebben tapasztalom az Istennek a jelenlétét, ott is működését, meg ugye a zarándokok is. Az a tapasztalatom, hogy hát ott túlárad a kegyelem, ott harapni lehet a kegyelmet, ott tényleg olyan az egész település, mint egy nagy templom lenne, annyira lehet tapintani ott az Istennek a közelségét. Ezért van az, hogy Medjugorje nekem annyira a szívemnek a közepe, meg hogy olyan gyakran megyek oda. Azt érzem, hogy hát itt tényleg nagyon közel van a föld az éghez. Én sehol nem éreztem olyan közel a földet az éghez, mint Medjugorjéban. Még van egy-kettő kedvesebb zarándok helyem, de ennyire sehol nem érzem az Isten közelségét, az Istennek azt a átütő békéjét, sehol nem éreztem semmilyen más zarándok helyen, mint ott Bosznia-Hercegovinában, Medjugorjében.
1: Volt-e olyan alkalom, amikor különösen meghatározó lelki élményt élt át itt? Másként érkezik ide most, mint legelőször?
0: Hát nyilvánvaló, hogy másként érkezem, mert még szeminarista voltam, amikor leugrottunk, az volt az első medjugorjei, hát nem is tudom, hogy zarándoklatnak lehet-e nevezni, de mondjuk annak, 3 éjszakát vagy 2 éjszakát voltunk lenn, megnéztük. Tehát az olyan volt, hogy megnéztem, de nem mélyedtem el benne, nem voltam ott eleget, ugye nem is zarándok csoporttal voltunk, csak úgy körülnézni, 4-en, és úgy voltam vele, hogy hát oké, láttuk, voltunk Medjugorjéba is. A szentelésem után 2 hónappal lehívtak zarándokok, egy busznyi zarándok, hogy vezessem a zarándoklatot, és amit ott tapasztaltam, az volt az első Mladifestem 6 évvel ezelőtt. Hát az olyan erősen hatott rám, azok a nagyon mély szentgyónások, pont ilyen Covid közötti föloldás volt, 6-7-8 magyar pap lehetett lenn, 6-7 órákat gyóntattam, és hazafelé a buszon, amit hallottam, meg egyszerűen, amit éreztem, hogy többször bepárásodott a szemem, meg azt a hihetetlen atmoszférát, hogy akkor fogalmazódott meg bennem, hogy hát milyen jó lenne, hogyha minél többen lejutnának ide. És most azt hiszem áprilisban volt egy nagy megérintettségem, amikor fölmentünk éjjel a Jelenések hegyére, és még 3-an mondták, hogy szeretnének gyónni, akkor ott elvonultunk, letették a terheiket, és akkor mindig 1 órát szoktunk csöndbe csak ott ülni a szűzanya lábánál, az a Úr Jézus lábánál, és amikor visszamentem a szoborhoz, még 20 perc volt, odatérteltem, és elkezdtem zokogni, mert pedig, hogyha én sírok, azt az Isten csinálja, mert amúgy nem szoktam ilyet, és egyszerűen azt éreztem meg ilyen elementális erővel, hogy minden gyümölcs mögött, amit én így a papi életemben megterem, ugye azt mondja Jézus János 15-ben, aki bennem marad, és én ő benne, az bőtermést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Szóval elementális erővel megéreztem azt, hogy mindezek a gyümölcsök, az a valamennyi, ami van, az azért van, mert a szűzanya mögöttem áll. Ez a 31 éves koromban én felajánlottam az életemet neki, és ez volt életemnek az egyik legjobb döntése. Hát nagyon szorongatom a kezét a rózsafüzér imádságon keresztül, azt egyszerűen minimum napi 1-et, azt mindenképpen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon érdemes imádkozni, mert az egyszerűen hihetetlen kegyelem közvetítő imádság. Hát ez volt a nagy élményem, hogy ott megéreztem azt, amit tudtam, hogy a szűzanya támogatásával történnek a dolgok az életemben, meg azt is megéreztem, hogy azért sikerült gond nélkül már jó pár embert lemenni, mert hát ő oltalmaz minket.
1: Meg tudja mondani szám szerint, hogy hányszor ment fel Mezitláb, akár a Krizsevácra, akár a Jelenések hegyére?
0: Szerintem olyan 9-10-11, ilyesmi lehet. Hát többször volt úgy, hogy úgy mentem oda, hogy én biztos, hogy cipőbe megyek, aztán hirtelen eszembe jutott, hogy kiért kéne felajánlani, aztán így levetette az Isten a cipőmet. Most, amikor fölmentünk, ugye akkor az utolsó 3 stációnál olyan forrók voltak a kövek, hogy az valami kegyetlen volt. Hát ilyet még nem éreztem, meg egyszer volt, még október végén, amikor amíg nem jött fel a nap, akkor meg olyan volt, mint a jégtáblán mentünk volna. Hát a miért érdemes, ez nagyon fontos, hogy igazából a Krizsevácra, nek az egészségügyi állapota megengedi, mezítláb érdemes fölmenni legalább egy életbe egyszer. Azért, mert a hegy egy nagyon nagy tanár, hogy az ember ott áll mezítlába egy lábánál, és fölnéz, azt mondja, hogy nem lehet fölmenni. És lépésről lépésre elfogy. És ez egy nagy tanítás. Aztán az, hogy három lapocskő után három nehéz lépés, mint az életben. Jó idők, rossz idők. Aztán, hogy van úgy, hogy mindig az ember próbál jót lépni, de valamikor nincs jó lépés, csak kisebb, rossz lépés. Aztán az, hogy még ha valakit is követsz, akkor se ugyanúgy mész föl, mert nem tudsz ugyanúgy olyan lépésekkel fölmenni, hogy mindenkinek az élete más. És az, hogyha az ember ugye fájdalmak közepette megy, akkor az nagyon a jelenbe oda szögezi, mert annyira leköti azt, hogy a lépéseivel van elfoglalva, hogy ez a szétszórtság, ez egy olyan összeszedettséget okoz lelki értelembe, ami valami elképesztő. És arról nem is beszélve, hogy azt hiszem 860 méter járt le ugye a keresztel Jézus, az a Via Dolorosa, szétverve, megostorozva egy gerendával, és most ahhoz képest, de hogy az ember mégis, hogyha fájdalma közepette jár egy keresztutat, mert ilyen szúrós kövek vannak nagy rész a lapos kövek mellett, akkor azért úgy jobban benne tud lenni egy keresztutba, hogy mi az, hogy az Isten emberré lett, és szenvedett az emberért, hogy minket megváltson, hogy nekünk üdvösségünk lehessen, és utunk az atyához, hogy ez teljesen más, mint egy templomba szőnyegen, zipőbe elmékedni a szenvedésen, úgy, hogy neked is fáj. És az a döbbenet, hogy nagyjából ezeket el szoktam mondani, és az emberek 90%-a leveszi a cipőt. Meghallják a hívást, és nem is az a döbbenetes, hogy fölmenni oda. De most is volt 20 fiatal, aki mezitláb jött le a forró köveken. De lejönni a hegyről, megmondom őszintén, én még soha nem jöttem le, tízszer nehezen, mert az ember fölfele tud finoman lépni. Lefele nem tudsz finoman lépni. Egyik fiatal, nem most volt talán 2 éve, a nagymamája gyógyulásáért ajánlotta föl, akiről lemondtak az orvosok, mondták neki, hogy már a kórházi ágyból nem fog fölkelni, nem fog kijönni a kórházból, és fölment mezitláb a nagymamája gyógyulásáért, és mikor leért fél órával rá, jött a SMS-t, hogy a mama fölállt a kórházba az ágyból. És 1-2 nappal később hazament. Ugye a szeretet lényeg az áldozat. Ha valaki lemond valamiről szeretetből, vagy valami nehézséget vállal, annak óriási, transzcendens értéke van, és így hihetetlen sok kegyelmet lehet kieszközölni valakinek.
1: Miben más egy Mladifest, mint egy hagyományos zarándoklat? Mitől különleges ez az ifjúsági találkozó, és mi az, amit talán csak az tud megérteni, aki személyesen is részt vett már rajta?
0: Hát a Mladifestnek az az előnye, ami a hátránya. Tehát a Mladifestnek az az előnye, hogy ott van ez a valamennyi ember, mondanak mindenféle számokat, de sokan vannak. Maradjunk annyiba, hogy azért a 70 000-est azt ideálisnak tartom én a magam részéről, de jó sokan vannak, egy valami biztos. És hát éppen ezért az ember megtapasztalja azt, hogy mennyire egyetemes az egyház, hogy mennyire élő az egyház, hogy mennyi embert összegyűjt a szűzanya Medjugorjéba, és ez egy nagy közösségi élmény, egy nagy egyház élmény, és azok a misék, ezek nagyon fergetegesek, avval az óriási kórussal, és ott az a 30-40-50 000 ember egyszerűen, mintha leszállna a mennyország. És ugye pont ez a hátránya, hogy nehezebb elcsendesedni, hogy mindenhol sokan vannak, hogy nyüzsgő. Azt mondják, hogy a 1,5-2 millió ember zarándokol el évente Medjugorjéba. Ugye, hogyha ezt leosszuk, az azt jelenti, hogy nagyjából napi 4-5 000 ember szokott ott lenni, persze nyilvánvaló, nem ugyanolyan elosztásuk évközben, akkor minden olyan nyugodt, minden olyan csöndes. Az alkalmasabb, az elmélyülésre alkalmasabb, az imádság. Most is egy fiatal volt velem ősszel, szimpla zarándok utó, hogy neki már az jobban tetszik, mint ez a fiesztás, lármás, hangos, nyüzsgő fesztivál. Így is érdemes lemenni, úgy is érdemes lenni.
1: Hogyan látta a magyar fiatalokat a hét során? Milyen kérdésekkel, reményekkel és nehézségekkel érkeztek? Változást is érzett rajtuk a hétvégére, bármilyen jellegben?
0: A fiatalok küzdenek lelki dolgokkal, sokan különösen a lányok közül szoronganak, félnek, aggodalmaskodnak, aztán küzdhetnek fizikai dolgokkal. Például akár most úgy néz ki, hogy volt egy csodálatos gyógyulás, mert egy lány, akinek lényegében konstans hátfájása van, az kérte a jelenések hegyén, hogy végre gyógyítsa meg az Isten, és onnantól kezdve nem fáj a háta. Úgyhogy hogy ez napi szintű. Tehát a fél óránál tovább ül, áll, megy, egyből jelentkezik a hátfájása, és már lényegében nem tudom, 6-7 napja nem fáj, bízunk benne, hogy tartós lesz ez a gyógyulás, vagy ez a javulás, és küzdenek az Isten kapcsolatukkal, mert ugye az a tapasztalat, hogy következetesen odaadni egy napi fél-egy órát az Istennek, és ebbe kitartani, ez nagyon kevesen tudják megcsinálni, ugye az embereknek a többsége, különösen a fiatalok többsége jojózik. Tehát egy-két hónapig neki buzdul, imádkozik, napi fél-egy órát, aztán utána egy-két hónapra elhagyja, aztán rájön, hogy mégiscsak nehéz volt imádkozni, de sokkal jobban érezte magát, akkor megint neki buzdul, megint elhagyja, és ez megy éveken keresztül, és hát sokan ilyenkor ott megint eldöntik, hogy most neki durálják magukat, hát adja az Isten, hogy jó sokan ki tudjanak tartani. De persze nyilván vannak olyanok, akik szeretnék, hogyha az Úr megszabadítani őket, meggyógyítani őket a szorongásból, félelemből, ami elveszi a lelki békéjüket. De ha most kiállt a Juli, oda jött hozzám, hát ez fantasztikus volt, hogy Pádre, azt mondja, ma van a 4 éves évfordulom, ma van 4 éve, hogy én minden nap imádkozom a rózsafüzért, és most 18. De 4 éve a Mladifesten döntött el, hogy én minden nap imádkozni fogom a rózsafüzért. És utána, amikor mentünk fel a jelenések helyébe, ez eszembe jutott, mert arról beszéltem, hogy az egyik emlékezésből, hogy ki kell tartani az imába, mondom, gyere ide, Juli, mondd már el nekik, hogy mit tapasztaltál. Mondom, volt olyan nap, hogy 4 éve alatt nem imádkoztad egyik nap a rózsafüzért, azt mondja, nem. Azt mondja, én úgy szorongtam, hogy nem tudtam kiállni emberek elé beszélni, és most ettől teljesen megszabadultam, megszabadított a rózsafüzér imádkozásán keresztül az Jóisten. És ezt mondta úgy, hogy ott állt 200 ember körülötte. Na hát ilyet tesz az Isten, hogyha ki tudunk tartani az imába.
1: Az ifjúsági fesztivál egyik legszebb sajátossága, hogy a világ szinte minden tájáról érkeznek fiatalok. Mit üzen ez az egyetemesség az egyházról?
0: Hát azt üzeni, hogy az Isten az mindenkin dolgozik, mindenkihez közelebb akar kerülni, és hogy a világ minden pontján vannak olyanok, akik tényleg rájönnek arra, vagy elfogadják, vagy belenőnek abba, hogy Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet.
1: Volt-e olyan találkozás vagy történet, amely különösen megérintette? Mit tanulhatunk más nemzetek fiataljainak hitéből?
0: Hát én nem tudom, hogy más nemzetek fiataljainak milyen a hite, de azt tudom, hogy milyen a hite jó párnak azok közül, akiket én ismerek innen Győrből, meg Sopronból. Olyan a hitük, meg olyan az Isten kapcsolatuk, hogy például lent volt most az Ati, 14 évesen imádkoztál először a Pompei rózsafüzért, 54 napig a napi 3 rózsafüzért. Lent van a Bálint, aki hát már 2 éve, minden nap 1 órát ott van az örökimádó kápolnában Győrbe az oltári szentség előtt. És most 18 éves. Ezt elmondom még egyszer. Tehát egy 14 éves, aki napi 3 rózsafüzért imádkozik, egy 18 éves, aki minden nap 1 órát ott van az oltári szentség előtt. Számosan vannak, akik megcsinálták az Exodust gimisként, a 90 napos nagyon nehéz lelki gyakorlatot. Rengetegen legalább napi fél órát imádkoznak. Elkötelezettek, buzgók, szomjasak az Istenre. Őrőlük tudok beszélni, de gondolom vannak ilyenek a lengyelek között is, meg a olaszok között is, meg a szlovákok között is. Én borzasztó büszke vagyok ezekre a fiatalokra. Olyan fegyelmezettek, síri csöndbe följönnek a hegyre. Az, hogy soha nem okoztak botrányt, az, hogy soha nem tettek tönkre semmit a szállásokon, hogy semmi olyat nem csináltak, amiért szégyenkeznünk kellene. Én nagyon büszke vagyok rájuk. Az, hogy lehet bízni bennük, hogy komolyak, fegyelmezettek, és oda teszik magukat, és nem bulizni jön a 95%, hanem azért, mert az Istennel akar találkozni. Én róluk tudok beszélni. és végtelen büszke vagyok, és örülök, és egy megtiszteltetés számomra, hogy ismerhetem őket. Mert ezek olyan fiatalok, hogy le a kalappal.
1: A Mladi Fest középpontjában a Szent Mise, a Szentségimádás, a Szent Jónás és a közös imádság áll. Melyik lelki programot élte meg a legintenzívebben?
0: Nagyon jó volt ott lenni, amikor a Szent Jónás szentségében sokan kibékültek az Istennel, és a fiataloknak a jelentős többsége az a Szent Jónást emelte ki, hogy az mennyit adott nekik. Hát ugye Medjugorjét úgy is hívják, mint a világ nyomtatószéke, Jónás az egy hazatérés, a mennyi a házába. Nagyon érdemes legalább havonta komoly Szent Jónást végezni, és annyira jó, hogy szinte mindenki hallgatott arra a szóra, arra az ösztönzésre, ami biztos az Istentől is, belülről is jött, meg mi is mondtuk a Babos Áron atyával, mert ő volt még velünk. Nagy köszönet és hála ezért az Istennek, hogy ezt lehetővé tette, hogy az Áron atya is ott legyen a csoporttal. Tehát hallgattak és letették a terheiket. Hát az eukarisztiában testestül, lelkestül, valóságosan jelen van Jézus Krisztus, hát annál nagyobb dolog nincs, ha valaki megáldozhat. Hát annál nagyobb dolog nincs, hogy valaki ott lehet egy szentmisén. Egek, ez tényleg a legnagyobb dolog. Hát a keresztség után nincs nagyobb dolog szerintem annál, hogy az ember magához veheti ilyen formán az eukarisztiában Jézus Krisztust. És a szentségimádásról az emberek megtapasztalják azt, hogy milyen jó csöndbe ott ülni, mint Mária Jézus lábánál. Azt gondolom, hogy ez az imádság csúcsa, egy szentségimádáson részt venni. Ugye azt mondja a kalkuttai Szent Teréz, hogy a Földön a leghasznosabban eltöltött idő az oltári szentség jelenlétében eltöltött idő.
1: Sokan úgy tartják, hogy Medjugorjéből senki sem tér haza ugyanúgy, ahogyan odaérkezett. Ön szerint mi ez a plusz, amit ez a kegyhely adhat az embereknek?
0: Hát túlárad a kegyelem. Ha valakiben van egy minimális nyitottság, és nem csak kötekedni megy oda, de mondjuk voltál számos olyan is, aki azt kereste egész vég, hogy mi a kamu, azt mondta már minden nap imádkozza a rózsafűzért, meg volt egy ateista férfi, aki kész csoda volt, hogy lejött, és a buszon hazafele azt mondta, hogy amikor mentünk fel a Jelenések hegyére, azt érezte, hogy valaki rátette a vállára a kezét. Körülnézte, nem volt ott senki. Egy-két perccel később megint azt érzem, hogy egy kéz rá fekszik a vállamra. Körülnézte, nem volt ott senki. Lehet, hogy az Isten tudta, hogy én csak így fogom elinni, hogy ő létezik. A helyzet az, hogy nagyon ritka az, akit érintetlenül hagy. Hát túlárad a kegyelem, hogy miért. Erre lehet elméleteket gyártani, hogy a Fábri Kornél püspökatyától hallottam, hogy mindenhol van levegő, de valahol jobb a minősége.
1: Mi az, amit nehéz szavakba önteni, de mégis minden zarándok megérez itt?
0: Hát ugye a leggyakoribb szó, amit mondanak, az a béke, hogy képesek ott kiülesedni, megnyugszik a szívük az Isten tenyerén, hogy olyan békét élnek meg, és olyan béke járja át az egész települést, amit korábban nem tapasztaltak. Hogyha igazak a jelenések, ugye a szűzanya is úgy mutatkozik, hogy ő a béke királynője, aki a béke fejedelmi, az Jézus Krisztushoz akar minket vezetni, és egyszerűen nagyon sokan az Isten békét tapasztalják meg Medjugorjéban.
1: Ha egyetlen mondatban kellene megfogalmaznia, mit szeretne, hogy a fiatalok évekkel később is magukkal vigyenek ebből az arándoklatból?
0: Én nekem semmi más vágyam nincs, mint az, hogy a fiatalok, meg mindenki ne sajnálja az időt az Istentől, kapcsolódjon az Istenhez, ezzel is kifejezve azt, hogy Isten van az életében az első helyen. Mert az Isten az sóvárog az ember után, mint a szerelmes is csak a szerelmével akar lenni, az Isten is csak egyszerűen velünk akar lenni, és hogyha imádkozunk, akkor vagyunk mi ő vele, nem csak ő mi velünk. Akkor tudunk kapcsolódni. Tehát én arra vágyom, hogy ezek a zarándoklatok, ezek a ima életükben maradandó gyümölcsöt hozzanak, hogy minél többen imádságos, Istennel átitatott emberré tudjanak válni.
1: Mi az a lelki útra való, amely a hétköznapokban is elkísérheti őket ebből a zarándoklatból?
0: A szűzanya azt mondta, hogy van öt kő, ugye amikor kiment Dávid megküzdeni Góliáttal, öt követ rakott a tarisznyájába, és azt mondta a szűzanyja, ez az öt kő, a havi szentgyónás, napi rózsafüzér, napi szentírásolvasás, szerda pénteken, kenyéren, vizen való böjtölés, és a minél gyakoribb szentmise körülbelül. Ugye ez az öt dolog, az imádság, szentgyónás, eukarisztia, böjtölés, szentírásolvasás. Szűzanya receptet adott, már csak az a kérdés, hogy ezt a receptet megfogadjuk-e, és elkezdjük-e élni, mert aki ezt követi, az egyesül kétségkívül az Istennel, magyarán fog lélekbe gyógyulni, növekedni, és apránként elnyeri Krisztus békét.
1: Ön számára mi volt ennek az idei Mladi Festnek a legfontosabb üzenete?
0: Egyrészt ugye a motto, ad fontem, menjünk a forráshoz, Krisztushoz minden nap, minél többször, magyarán imádkozzunk. És a másik az, hogy nem kell félni. Ugye hányszor ismételi a szentírás is, hogy ne félj, vagy ne féljetek. A Szent II. János Pál pápának is ez egy meghatározó üzenete volt. Isten azt akarja, hogy ne féljünk, mert aki bízik az Istenbe, az nem fél.

0: Egy hét, amelynek az a legfontosabb üzenete, hogy a hitet nem csak egyedül, hanem egymást erősítve közösségben is meg lehet élni. Egy találkozás, egy közös ima, egy mondat, vagy akár egy csendes pillanat hosszú időre velünk maradhat, és hivatás születhet belőle. Simon Dávid atya lelkivezetőként kísérte a magyar fiatalokat az idei Mladifestre. A riporter Tóth Kata, a technikai munkatárs Fülöp Csaba nevében is megköszöni figyelmüket a szerkesztő Kékes Jenikő.
1: Elhangzott a tükörkép. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt. Sorozatunkkal 4 hét múlva ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
5: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra, megismételjük korábbi műsorunkat. Teljességünk felé.

0: Teljességünk felé beszélgetéseiben hétről hétre arra keressük a választ szakértőinkkel, hogy mi teheti teljesebbé életünket, önismeretünket, mindennapjaink működését. Köszönti Önöket a szerkesztő Zsoldos Szilvia. Mai adásunk vendége Keszthelyi Marian, 5 gyermekes édesanya, 2-szeres nagymama, német nyelvtanár, aki coachként, trénerként elsősorban pedagógus társainak segít, de a tanításban is törekszik megtalálni a kulcsot tanítványaihoz. Vallja ugyanis, hogy a tanároknak felelőssége van abban, hogy a következő generáció milyen állapotban lesz. De hogyan töltődhetnek a pedagógusok, és hogyan segít ebben nekik?
1: Amikor a gyerekeink elkezdtek kirepülni, akkor jutottam arra, hogy milyen jó lenne, ha én is tanításon kívül még valami mást is tehetnék, és akkor ismerkedtem meg a coachinggal. Keresztény szemléletű coachingot végeztem, és ez nekem egy önismereti út is volt, és ekkor szembesültem avval, hogy milyen az, amikor a mindent megmondó tanárból egyszer csak a semmit sem tudó coach lesz. Kérdéseket tettem föl magamnak is, ügyfeleimnek is, és azt éreztem, hogy nagyon nagy szükség van erre. Kilépni abból a szerepből, ami egyébként már nem annyira jól működött. Én eredetileg még egy ilyen porosz mentalitású iskolából származom. Azt hittem, hogy minden fog így működni, és nem működik ennél a generációnál.
0: Mármint, hogy a tanításban a poroszos módszertant tanultad, és az ott eltelt 3 évtized körülbelül.
1: Nagyon megváltozott a világ. A kész sémák, klisék nem működnek. Szerintem fel kell fedeznünk azokat az értékeket, amik megvannak bennünk is, meg a környezetünkben is, és ehhez kérdéseken keresztül vezethet az utunk.
0: Mi az, ami mondjuk még a vizsgatanításkor működött, és ma már nem?
1: Ma már, inkább úgy fogalmazok, lehetőségeket kínálok a gyerekeknek a tanításban is, és a tréningeken is. Tehát kínálok, választhatnak, hogy mit szeretnének jobban, mi az, ami erősségeikhez jobban passzol. És nem pedig az, hogy gyerekek, itt van a tananyag, ezt nekünk el kell sajátítani, hanem sokkal kreatívabban, sokkal személyre szabottan próbálom nekik most már átadni mindazt, amit eddig azt hiszem, hogy inkább egy tekintélyjel alapján tudtam megvalósítani.
0: Játékosabban kell tanítani? Tehát, hogy az nem működik, hogy leülök otthon és megtanulom a szavakat?
1: Szerintem nem csak a játékosság fontos, hanem az is nagyon fontos, hogy személyre szabott legyen. Én most kezdtem el megismerkedni egy módszerrel, ez a processzkommunikáció, amit még csak kezdek tanulni. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy személyre szabottan, típusoknak megfelelően tanítjuk a gyerekeket. Megnézzük, hogy milyen személyiségjegyeik vannak, milyen pszichológiai igényeik, és ehhez rendeljük hozzá azokat a motivációs eszközöket, amik lehetnek tanulási aktivitások, de stratégiák is. Tehát ez egy olyan módszer, amit szeretnék teljesen megtanulni, de már most tudom, hogy fantasztikusan működik.
0: És ezt szeretnéd tulajdonképpen továbbadni, akár a többi kollégának?
1: Nagyon jó módszer, nagyon jól működik, és ennek a generációnak, amikor megkapják azt, amit nem biztos, hogy bárhol máshol megkapnak, megkaphatják az iskolába, a pedagógusoktól, de természetesen először magunknak kell megadni ezt. Tehát jó, ha először magammal vagyok tisztában, tudom, hogy én milyen típushoz tartozom, nekem mire van szükségem ahhoz, hogy jól működjek, és ne kerüljek stresszbe, és utána tudok fordulni mind a kollégákhoz, mind pedig a diákokhoz. Tehát van a gondolkodó típus, aki azt mondja, hogy tények, adatok számítanak, meg a logikus gondolkodás. Akkor van az elfűnek meg elvei vannak, és ragaszkodik azokhoz a véleményekhez. Aztán van az álmodozó, aki fejben lejátsza a dolgokat, és hát nem történik semmi sem. Ezek után még van a mozgató, amelyik állandóan valamilyen aktivitást végez. Van a lázadó. A lázadó az, aki játékosan, spontán módon közelít a társaihoz, és még van az, akivel a legkevesebb probléma van, na ő az empatikus. Ő az alkalmazkodó, akit gyakorlatilag észre se veszel, mert hogy meg akar felelni neked.
0: Ezek a diáktípusok, mikor találkoznak egy tanártípussal, akkor hogyan lesz ebből hatékonyság?
1: Erre példát tudok mondani. Én alapvetően elfű vagyok és lázadó, de van egy olyan tanítványom, aki pedig álmodozó. Nem történik semmi egész órán vele. Ha nem megyek oda hozzá, és nem mondom meg neki lépésről lépésre, hogy mit tegyen, akkor semmit sem csinál. Most egy projektmunkán vettünk részt, számítógépes feladata volt, semmit nem csinált egész nap, és rájöttem, hogy na, ennek a gyereknek pont ez hiányzik. Egyrészt megkérdezni, hogy hogy van, mint van, miért nem akar dolgozni, másrészt pedig elmondtam neki, hogy figyelj, most ez a feladatod hogy. A gyerek megrázta magát, és elkezdett dolgozni. És tényleg, amikor befejeztük a napot, addigra készen volt minden feladatával. Tehát most csak annyi történt, hogy tudtam, hogy hogy kell őt megszólítani. Ő ezt megérezte, rácsatlakozott, és akkor megvolt az együttműködés.
0: Tehát akkor ez tanulható tanári oldalról.
1: Igen, és nagyon fontos. Ez a pedagógusoknak is fontos, hiszen együttműködésre vágyunk, meg arra vágyunk, hogy motiváljuk a diákokat. Tehát, hogy ez nem csak a diákoknak, ez nekünk is fontos, szerintem. Tehát ez egy közös érdek.
0: Mintha ezen nem lenne olyan nagy hangsúly. Most voltak itt külföldi diákok az iskolánkban, és nem értették, hogy a magyar tizedikesek miért viselkednek úgy az órán, mint az óvodások. Nem érett félfelnőttként viselkednek, nem látják, hogy a saját érdekük, hogy odafigyeljenek.
1: Én azt hiszem, hogy ehhez viszont nagyon-nagyon jó a coaching szemlélet. Nyelvtanároknak is, meg különböző közösségeknek szoktam tartani erről műhelyi munkákat. Hogyan lehet coaching szemlélettel gyakorlatilag egy szerződést kötni az órán? Hogyan lehet megvalósítani azt, hogy a gyereknek is, és nekem is közös érdekünk legyen az, hogy együttműködjünk? És a felelősség akkor már nem nálam van, hanem rajta is van felelősség, még kicsit több is, mint rajtam, és én ezt sok-sok kérdéssel szoktam megtudni, hogy mi az, amire leginkább igényük lenne. És ez nyilván nem a tananyag megúszása, ez gyakorlatilag egy olyan földolgozási módszer, ami igazodik az ő elvárásaikhoz, vagy igazodik az ő motivációs készségekhez.
0: Ez a lényeg, hogy velük együtt határozzunk meg szabályokat.
1: Így van, és nagyon sok coaching eszköz van ahhoz, hogy ezt tényleg megbeszélésnek is nevezhessük, hiszen közös célokat állapítunk meg, amit egyrészt év elején, fél évkor, illetve év végén is tudunk beazonosítani, hogy hogy működött, ellenőrizni, és én szerintem avval, hogy partnernek tekintem őket, és ezt ne érts úgy, hogy egyenrangú felekként, de úgy, hogy nagyon is érzik azt, hogy fontos az ő véleményük, és az alapján tudjuk egy kicsit meghatározni az óra menetét, és én szerintem ehhez azért sok fifika is kell, mert nyilván nem csak nekik megfelelően kell ezt nekem végezni, de ugyanakkor pedig a szemlélettel, level a coaching szemlélettel rengeteg mindent el tudunk érni náluk.
0: Hogyan érzi magát a tanár akkor az órán, vagy mi változik az órákon?
1: Amit én mindenképpen beszoktam vinni minden diákomnak, hál' Istennek németül is ki van dolgozva, hogy milyen az, amikor valaki rögzült, és milyen, amikor valaki fejlődésorientált szemléletmódú. És hogyha megismerjük ezeket a szemléletmódokat, hogy hogyan tudok hibázásomból tanulni, hogyan tudok erőfeszítéseket tenni, hogyan tudok másoknak a visszajelzéseiből tanulni, akkor egy olyan mentalitás alakul ki, ami a diáknak is, és nekem is nagyon-nagyon jó, hiszen tudom, hogy bátran lehet hibázni, neki is, nekem is. Nem lesz ezért retorzió, és nagyon is tisztában vagyok avval, hogy ezt akkor nagyon jól össze tudjuk hangolni.
0: És ez biztonságot ad akkor, és csökken a stressz is?
1: Egyrészt van egy ilyen mentalitásbeli változás, másrészt pedig, amit már említettem, a PCM segítségével lehet őket kihozni jól abból a stressz állapotból, ami írásba adható, hogy bekövetkezik, hogyha nem kapják meg azokat a pszichológiai igényeket, amikre nekik szükségük van.
0: Stresszben a teljesítmény is csökken elvileg.
1: Hát nem csak a teljesítmény, motiváció, elindul a fegyelmezetlenség, tehát ezt mindenképpen szerintem érdemes megelőzni. Vagy ha felismerjük, akkor pedig tenni ellene.
0: Akkor például ez az, amiben segítesz más tanároknak?
1: Én elsősorban abban tudok segíteni a tanároknak, hogy mentálisan jól felkészülve tudjanak létezni. Másodszorban, hogyha nyelvtanárokról van szó, akkor ezeket az eszközöket meg szoktam velük osztani műhelyi munka során. Most volt a héten egy ilyen esetem, hogy jöttem biciklivel be az iskolába, és jött velem szembe egy kis csipet csapat, és a tanítónéni rám kiabált, hogy jó reggelt, teljesen stresszmentesek vagyunk. Kiderült, hogy az előző műhelyi munkámnak az egyik résztvevője volt, és aztán pedig írt egy levelet, amiben megköszönte, hogy kapott egy olyan adag valamit tőlem, ami miatt nem csak a kirándulást, de a háromnapos zánkai nyaralást is meg tudta úgy csinálni, hogy azt mondta, hogy élvezte a munkáját, föl volt töltődve, és tényleg stresszmentesen. És nyilván a kihívásoknak meg kellett felelni, de olyan szeretettel írt erről az egészről, ami évvégén egy pedagógustól szerintem nagyon nagy dolog.
0: Na igen, vége lett a tanévnek. Milyen állapotban vannak a pedagógusok ilyenkor?
1: El vannak fáradva, de már most elkezdték szervezni a jövő évet, tehát én nekem most már kezd telni a naptáram, hogy megyek különböző iskolákba, hogy hogyan indítsuk jól az évet. Tehát erre föl lehet készülni, hogy mentálisan bírjuk, és fizikailag is bírjuk, és hogy örömmel végezhessük a munkánkat. Coaching formában is szoktam támogatni azokat a pedagógusokat, akik eljutnak odáig, hogy szeretnék megelőzni azt, hogy teljesen kiégjenek. Nekünk ezért tennünk kell aktívan közreműködni. Tehát ezt nem tudjuk mástól elvárni, ezért mindenki saját maga felelős. És én azt mondom, hogy ez a kiégés, ez egyrészt egyébként a barátunk is, mert jelzi, hogy nem okés. Tehát ha bármilyen tünetet kezdünk magunkon tapasztalni, ez egy jó kis figyelmeztető jel.
0: Akkor mondjuk el a kiégésnek a jeleit. Mikor tudom meg, hogy na ez már a kiégés?
1: Ugye vannak ennek fizikai tünetei, amikor mondjuk már nem alszol jól, vagy amikor már mindened fáj, és úgy érzed, hogy nem vagy teljesen rendben. De vannak ugye pszichés és mentális tünetei is ezeknek, amikor nem nagyon vársz már újat attól a naptól. Tehát reménytelennek érzed az életedet, nem nagyon találod meg az értelmét azoknak a tevékenységeknek, amiket végzel, és nem is bízol abba, hogy ez jobb lesz. És amikor egyszer csak azt érzed, hogy a munkád tök fölösleges, és nem találod meg azt, hogy mi az a cél, amiért te bemész. És én szerintem nagyon-nagyon fontos az is, amikor egyszer csak az önbecsülésed kezd kicsúszni. Amikor azt érzed, hogy nem vagyok már a helyemen, és nem tudok pozitívan reagálni a dolgokra. Nekem volt egy kolléganőm, aki azt mondta, hogy azért jó, helyen van most, mert nem veszik észre, hogy ő már rég ki van égve, és semmi nem érdekli őt. És akkor szólalt meg bennem valami, hogy így nem lehet vegetálni, így nem lehet létezni, mert felelősek vagyunk azért, hogy következő generáció milyen állapotban lesz, és ezért elsősorban magunkon kell dolgozni.
0: Találtam egy idézetet egy pszichológustól. A kiégéssel küzdőknek elegük lesz a túlórából, az egyre növő elvárásokból, a hálátlanságból. Úgy érzik, nem értékelik a munkájukat. Ha valakiben megjelenik ez az igény, hogy otthagyja a biztos munkáját, mert belefásult, és olyasmit szeretne csinálni, amiben örömét leli, a környezete sokszor nem érti, miért kockáztat, hiszen mindene megvan. Ezért is óriási dolog, ha valaki vállalja, hogy kilép a megszokásból, és mer változtatni az életén. Hogyan merünk kilépni a megszokásból, mert azért ez nem olyan egyszerű. Hiába érezzük a kiégés tüneteit, mint a kolléganőd.
1: Szerintem nem biztos, hogy mindig ki kell lépnünk. Elég az, hogyha csak egy kicsit elfordítjuk a tekintetünket azokra a dolgokra, amik még működnek, vagy amik a múltban működtek, és amik működni fognak a jövőben, és pozitívak. Tehát egyrészt az erőforrásainkat össze kell szedni, meg az erősségeinket, és egy pozitív, tényleg értelemmel teli jövőre kell koncentrálnunk, mert azért tenni is fogunk. Ugye én megoldásfókuszú coach vagyok, tehát én hiszek ebben, hogy ez így működik. Van az a szint, amikor segítséget kell kérni, és én azt hiszem, hogy ezek a műhelyi munkák, meg ezek a tréningek, amiket én rendszeresen tartok, ehhez is segítséget nyújthat. Egyéni beszélgetésekben is tudom támogatni a hozzám fordulókat, és ha nagy a baj, akkor pedig tényleg pszichológushoz érdemes fordulni.
0: Mi az a pont, amikor már muszáj?
1: Van az az alvás mennyiség, ami alatt érdemes komolyan elgondolkozni azon, hogy valami nincs rendben. A krónikus fájdalmakra is gondolok. Van, akinek állandóan fáj a feje, vagy a válla, vagy a dereka. És aztán meg van az a szint, amikor egyszer csak azt érzed, hogy koncentrációs zavaraid vannak, mindentől ingerült leszel, stresszes leszel, nem nagyon találod meg az örömödet abban, amit végzel, és azokat a tevékenységeket, amik eddig örömet jelentettek neked, azokat nem végzed. És én szerintem ez egy nagyon-nagyon komoly figyelmeztető jel, amikor munkába ölöd magadat, és azt érzed, hogy tényleg már annyi a túlóra, meg annyi a munka, hogy neked már nincs arra időt, hogy feltöltődj. És onnantól kezdve, hogyha kiürültünk, akkor sajnos muszáj valamit tennünk, és ezt meg lehet előzni. Tehát érdemes karbantartani magunkat, érdemes időben feltankolni energiával. Szerintem az emberi kapcsolatok szintén nagyon-nagyon fontosak, család, vagy a minket körülvevő barátok, akikre muszáj, hogy időt szálljunk, hiszen töltődésre alkalmas ez is.
0: De a pedagógusoknak milyen formát tudsz javasolni arra, hogy ez ne következzen be?
1: Nyáron amennyit csak lehet pihenjen, és minél több mozgásos tevékenységet végezzen, illetve olyat, amit élvez. Nekem nagyon bejött az, hogy személyes példával jöjjek, a mozgás, tehát én biciklivel közlekedem, én minden nap tornázom, járok úszni, nagyon sokat kirándulok, tehát nekem a mozgás nagyon sokat jelent, és az, hogy mindig újat tanulok. Most például ebben az évben improvizációt tanultam. Pedagógusoknak volt egy képzés, jelentkeztem, önismeretben is nagyon jó volt, és én mindent ki tudtam próbálni a tréningjeimen is, meg a gyerekeknél is. Nagyon fontos volt az, hogy elvégeztem egy trénerképzőt, azt az előző fél évben. A pedagógus kompetenciámat tudom most gyakorlatilag hasznosítani, és továbbadni azt, amit én megkaptam. És azt hiszem, hogy egy pedagógusnak, hogyha mindig képes újat tanulni, mozgásban tartja magát, ápolja a baráti kapcsolatait, akkor azt hiszem, hogy rendben lesz.
0: Tulajdonképpen nem szabad feláldozni minden egyebet a munka kedvéért.
1: Én számítok. Senki nem fogja azt az időt nekem visszaadni. Tehát ha magam rendben vagyok, akkor én sokkal többet tudok adni. Az, amikor ilyen nyögvenyelős, izzadságszagú valamit adok magamból, annak már másnak sincsen belőle haszna. Tehát érdemes magamat tényleg, mint egy növényt állandóan locsolgatni, öntözgetni és azt megadni, ami nekem szükséges és fontos.
0: A jól létünkhöz az is hozzátartozik, hogy jók legyenek a megküzdési stratégiáink. Erről is tartasz tréningeket?
1: Sümeg Csehibe tartottuk az első tanároknak, illetve emberekkel foglalkozó szakembereknek a tréningjét. Egyrészt elvonultunk, kijöttünk abból a megszokott környezetből, ami nyomasztó volt és fárasztó volt számunkra, és egy Isten háta mögötti faluban eltöltöttünk másfél-két napot kollégák között, és rengeteg játékos feladattal önreflexíven tudtunk beszélgetni arról, hogy hogyan tudjuk a hétköznapjainkat mentálisan egészségesebbé tenni. Még egyébként volt jacuzzi, sauna, jó levegő, tehát hogy nem csak mentálisan, hanem a testünk is megkapta mindazt a jót, azt a feltöltődést, aminek a segítségével aztán újult erővel tudtunk indulni a következő napba. Budapesten is tartottam már tréninget, itt nem elvonulós volt, hanem esténként ugye hazamentünk, és az érdekessége ezeknek a tréningeknek, hogy valahogy közös cél, a közös mentalitás, és az, hogy nagyon jól megtaláljuk azokat a szálakat, amik közösek, és nagyon jól tudunk együtt dolgozni. Ajánlom másnak is ezt a feltöltődési formát, mert ezzel szintén a hétköznapok egyensúlyához tudunk hozzájárulni.
0: Mi történt Sümeg Csehiben? Miről tanultak?
1: Először is játékosan megismertük egymást, ami rengeteg nevetéssel járt. Tehát az első este az semmi másról nem szól, csak ismerkedésről. Hogyha ez az alap megvan, akkor a következő nap már fel lehet építeni azt, hogy mik azok az erőforrások, amik nekünk rendelkezésre állnak. Hogyan tudjuk ezeket minél inkább a hétköznapokba bevetni. Ugyanakkor pedig a kudarcainkból mit tanultunk? Hogyan jöttünk ki a régebbi kudarcainkból, a régebbi problémákból? Mivel tudtunk építkezni? Rengeteg pármunka volt, és mivel a pármunka az azt jelenti, hogy nem ugye a plénum előtt kellett megosztani, hanem csak személyesen, ezért sokkal bensőségesebbé vált az egész. Rengeteg megoldásfókuszú feladatot, tréningfeladatot raktam még össze, és ami a legmeghatóbb volt, az az, amikor csináltunk egy úgynevezett pozitív plegykát, ami azt jelentette, hogy kiültettük a résztvevőt, és a háta mögött csupa pozitívat mondtunk. Van, aki fölvette telefonra, van, aki sírva fakadt, mert pedagógusként nagyon ritkán kapunk pozitív visszajelzést, és most olyan volt, mint egy erőforrás zuhany, és erre mindannyiunknak nagy szüksége van.
0: Egyébként ez nem általános kicsit a magyar társadalomban, hogy önmagában kevés a visszajelzést.
1: Hát nehéz a dicséret, ez így van. Valahogy, minthogyha még az én generációmban volt az, hogy nem dicsérjük szembe a gyereket, mert még a végén elbízza magát. Nem tudom, hogy ez a mentalitás mennyit változott, de hogyha okosan magáért a tevékenységért dicsérünk, akkor annak ott van a helye.
0: Hogyan lehet jól dicsérni?
1: Amikor nyelvvizsgára készítek elő, akkor a gyerekeknek általában nem azt szoktam mondani, hogy hú, de szépen tanultál, vagy hú, de jó ez vagy az, hanem tényleg azt az erőfeszítést, amit megtett egyik óráról a másikra, például meg tudta tanulni a szókincset, vagy tudott olyan hallásértésről beszélni nekem, amiben láttam, hogy volt munka, volt erőfeszítés, akkor azt így szépen tételesen meg tudom dicsérni. Az, ami tényleg az egyénre szabott, és tényleg az az aktivitás, amit nyújtott.
0: És a tanárok milyen visszajelzésre vágynak?
1: Nekem most volt egy drámajáték bemutatóm az iskolában. A szülők is megnézték ezt a műsort. Egyébként Michael Ende Momóját adtuk elő. Németül, igen, a nyelvi előkészítős osztállyal, és egyesével jöttek oda a szülők, és mondták, hogy mennyire jó volt. Teljesítményemre kaptam végül is a dicséretet, és azt ismerték el, hogy sok türelemmel, sok kreativitással rá tudtam venni a gyerekeket arra, hogy érzelemmel teli egy igazi, nekik is, és a diákok számára is élvezhető programot csináltunk. Nekem ez nagyon-nagyon jól esett például ez a visszajelzés.
0: És azok a tanárok, akik ott voltak Sümegcsehiben, ők például mire vágytak volna? Kiderült?
1: Igen, van egy Facebookos oldalam, az Egyensúly Coaching csoport oldalam. Nekik például azok napi szinten segítenek. Egy-egy kérdés, egy-egy lyukas órába elgondolkoznak rajta, és akkor utána azt mondják, hogy kicsit jobban érzik magukat a bőrükbe. Tehát én itt tudtam meg Sümegcseibe, hogy te jó ég, erre szükség van, mert azt hittem, hogy magamnak írogatok. De kiderült, hogy nem. És ezek a tanárok azt is elmondták, hogy ott vannak, egyedül vannak, akár egy faluba, akár bárhol Magyarországon, de az, hogy pozitív visszajelzést kapjanak a munkájukra, az nagyon-nagyon ritka.
0: Milyen korosztályba tartoznak azok, akik segítségért fordulnak hozzád?
1: Alapvetően 50 pluszosok. Szerintem őket fenyegeti leginkább most a kiégés. És például azt éreztem, hogy akik eljöttek, azok tettek magukért. Az a visszajelzésekből kiderült. Én ilyenkor föl szoktam ajánlani megoldásfókuszú coaching beszélgetéseket is, és azoknak a visszajelzései is azt bizonyítja, hogy erre nagyon nagy szükségük van. Úgyhogy tudom javasolni, hogy valamilyen formába töltekezzenek, nagyon sok mentális tréning, vagy olyan tréning létezik ma már, ami segít minket a kiégés megelőzésében. Úgyhogy ezt érdemes megkeresni. Nem kell megvárni, hogy baj legyen.
0: A teljességünk felé mai adásának vendége Keszthelyi Marian nyelvtanár, coach, tréner, az Egyensúly Coaching csoport létrehozója volt. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Zsoldos Szilvia.

0: Kövi Szabolcs muzsikált. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Hangoló. Hallgassák meg Carl Philipp Emanuel Bach C-moll csembaló versenyét. Előadja Spányi Miklós és a Concerto Armonico.

Elhangzott Carl Philipp Emanuel Bach C-moll csembaló versenye. Előadta Spány Miklós és a Concerto Armonico. Következik Carl Philipp Emanuel Bach B-dur fúvola versenyének második adagio tétele. Előadja Jean-Pierre Rampal és a Szárvidéki Rádió szimfonikus zenekara.

Kedves hallgatóink, elhangzott a hangoló Carl Philipp Emanuel Bach szerzeményeiből válogattunk. Mai műsorunk véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket Csák Éva, Fülöp Csaba technikai munkatárs, Bögös Herrietta, Varga Ramón a zenei szerkesztő, valamint Fülöp Tamás és Lázár Csaba bemondó. Az éjszaka folyamán velünk maradóknak kellemes rádiózást, a pihenni térőknek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfél van.

Köszöntöm éjszakai műsorunk minden kedves hallgatóját, a technikai munkatárs Fülöp Csaba nevében is. A mikrofonnál a bemondó Lázár Csaba.

A bécsi Johann Strauss zenekar felvétele szólt, vezényelt Willy Boszkowski. 6 óra 15 perc. Anselm Grün és Linda János Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvéből Kékes Jenikő olvas fel.

nő érzi, hogy a benne lévő királynő ébreszti rá az önmagáért való felelősségre. Ő dönt, hogy hagyja-e elgyengíteni magát, vagy sem. A királynő egyértelműen megvédi a határait a negatív hatásoktól. Igent mond mindarra, ami erőt ad neki, és nemet arra, ami elveszi az erejét. Királynő a maga birodalmában. Mások ellenséges viselkedésére úgy tekint, mint kihívásra, mely lehetővé teszi, hogy jobban megismerje önmagát. A királynő felteszi magának a kérdést, hogy mi az, ami belőle fakad. Ha saját kimondatlan vágyaira és félelmeire is rálát a kapcsolataiban, és tisztázza azokat, békét teremt. A hétköznapok során nehéz meglátni magunkban a királynőt. Egy beszélgetés során egy nő csodálkozva kérdezte, hogyan érezhetném magam királynőnek fürdőszoba takarítás közben? Valójában egészen más a kérdés. Miért teszem meg ezt vagy azt? Mások elvárásainak akarok megfelelni, hogy mondjuk jó háziasszonynak tartsanak, vagy én magam döntöm el, hogy az adott pillanatban számomra mi a megfelelő? Hisz amennyiben én szeretném, hogy tiszta legyen a fürdőszoba, akkor takarítás után tényleg királynőnek érezhetem magam. Érezhetem-e magam királynőnek, ha kifogásaim vannak a testemmel kapcsolatban, mert nem felel meg az aktuális szépségideálnak? Etéren gyakran érezzük, hogy nagyon távol vagyunk a királynőtől, hiszen azt az eszményt követjük, amelyet mások állítottak elénk, és megpróbáljuk belepréselni magunkat ebbe a fűzőbe, sőt, a többi nőt is úgy kezdjük el méricskélni, hogy belepasszolnak-e vagy sem. Az egyik legnagyobb sértés, ha valakit a kinézete miatt kritizálunk. Testünk a legmélyebb érzékenységünk, érzéseink, egész élettörténetünk kifejeződése, és éppen testté vált történeteink révén tudunk eljutni mélyebb rétegeinkhez is. Vagyis tisztelnünk kell minden ember egyedi testét és történetét. A bennünk lévő királynő megtiltja, hogy bárki is lekezelően viszonyuljon egyedülálló királynői mi voltunkhoz. Aki mégis ezt teszi, akár férfi az illető, akár nő, a saját királyi, királynői vonásait veszíti el. És miért inkább vele foglalkozunk? Miért nem a magunk különlegességeivel? A bennünk lévő királynő tudja, hogy szépségünk elsősorban lelkünk méltóságából és önmagunk tiszteletéből fakadóan sugárzik belőlünk. Egyedül ez minden báj és szépség forrása, függetlenül az aktuális szépségideáltól. A női szépséggel kapcsolatos társadalmi elvárások saját belső zsarnokunkat tükrözik vissza, aki meg akarja mondani, hogy milyennek kell lennünk. A királynő ellenben maga dönt arról, hogyan akarja megmutatni szépségét. Azok a nők, akik nem szeretik a testüket és meg akarják változtatni, már azonosultak azzal, hogy nem úgy néznek ki, ahogyan kellene. Ez elbizonytalanítja őket. Elkezdik hasonlítgatni magukat más nőkhöz, ami csak fokozza a kisebb rendőrségi érzésüket. Nem érzik, hogy igazán mi a sajátjuk. Amit a testünk által kifejezünk, az elvezethet bennünket legmélyebb vágyainkhoz és legfájóbb kényeinkhoz. És fordítva, amennyiben együttérzőek vagyunk önmagunkkal és arra figyelünk, hogy mire lenne szüksége a lelkünknek, ezzel egész valunkat megtiszteljük. Egy szeminárium résztvevői között afrikai nők is voltak, akik arról beszéltek, hogy a nyugati szépségideál számukra épp az ellenkezőjét jelenti. Ha mi mennénk hozzájuk, az lenne az első kérdés, hogy vajon nem kaptunk eleget enni. Mert az ő női létüknek sokkal több élvezet és öröm a része, ami nálunk a jelentősen jobb életkörülmények ellenére kevésbé tapasztalható. A királynő egyszerre nemes és egészen egyszerű. Ez teszi a királynőt mélyen emberivé. Nem kell senki fölé helyeznie magát. Éppen az adja a király méltóságát, hogy tiszteli az emberséget. A királynő tisztában van királyi méltóságával, és másoknak is méltóságot tulajdonít. Ám azt is tudja, ahogyan Eszter is, hogy egyszerű származású. Nem azonosul az előkelőséggel, az egyszerűt és az átlagost is elfogadja magában. Gyászruhát ölt, mint Eszter, ha nem lát más kiutat, és Istenhez fordul, amikor tehetetlennek és magányosnak érzi magát. A királynő házának oltalmazója, óvja és védi birodalmát.
Birodalma nem csak a családjának otthona, hanem saját belső életének háza is. A királynő nem hagyja, hogy külső erők, mint a féltékenység, az irítség vagy a félelem kiszorítsák belső házából. Betölti otthonát. Tudja, hogy királyi házában az Isten lakozik. A királynő olyanná alakítja lelkének otthonát, hogy szívesen lakjon benne. Gondoskodik magáról, és így válik képessé arra, hogy külsőleg is királynőivé alakítsa otthonát, a családját, munkahelyét, közösségét, hazáját. Az a nő, aki felismeri e királynői méltóságát, a legegyszerűbb házi munkát is királynőként tudja végezni, és nem panaszkodik, hogy neki csak a piszkos munka jut, miközben a férje a munkahelyén brillíroz. Mert a királynő számára a főzés és a ház rendben tartása egészen más jelentőséggel bír. Uralkodói feladatkörének része. Bármit is csinál, tisztában van királynői méltóságával. Ez a királyi ragyogás kifelé is sugárzik. Vannak házak, ahol vendégségben járva érződik, hogy ott egy királynő él. Szépen vannak elrendezve a dolgok, minden a maga helyén, nincs semmi hivalkodó, mégis minden részlet méltóságot és szépséget sugároz, mintha a királyi palotában járna az ember. Egy barátom mesélte, hogy 10 éves kislánya egyszer sírva fakadt, amikor egy hercegi esküvőt látott a tévében, mert ő is hercegnő szeretne lenni. A hercegnői lét úgy tűnik, a belső szépség és méltóság ígéretét hordozza, ami minden nőt megérint. Egyszer egy nő arról számolt be, hogy ha valaki azt találta mondani neki, a te életedben te vagy a hercegnő, arra utalva ezzel, hogy a saját kezében van az élete, azaz olyanná teheti, hogy hercegnői szépség ragyogjon fel benne. A királynő azonban több, mint a hercegnő. A hercegnő inkább kislány még. Királynővé kell válnia, olyan nővé, aki harmóniában van önmagával, kiegyensúlyozott, másoktól független, aki nem egy távoli hercegtől reméli boldogságát, hanem összhangban van önmagával, és ezért boldog.

0: Hansel Grün és Linda Járos Éld, ami vagy, a Nő útja önmagához című könyvéből Kékesi Enikő olvasott fel. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Nulla óra 15 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Szabó András.
4: Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit innen a rádió Déli Báb utcai stúdiójából. Kedves hallgatóink, miért szeretem? Ez műsorunk címe. Szalatnai Rezső a kiváló irodalomtörténész, Jókai 1849 augusztusi időszakáról szól egyik eszéjében. A haza sorsa ekkor már mindenki előtt majdnem egyértelmű. Az orosz-osztrák katonai invázió az utolsó reményeket is szerte foszlatta az ország függetlenedésével kapcsolatban. Azért mondtam, hogy majdnem mindenki számára, mert van, aki még hisz, illúziókat kerget. A megtorlás ideje következik ezután, kedves hallgatóink, Jókainak is menekülnie kell Budáról, ahol éppen tartózkodik. Az egész ezt követő eseménysor maga is olyan, mint egy jókai regény. Az utcán átsorgó, tehetetlen, bénult fásultságban megdermett Jókait Kossuth személyi titkára, Rákóczi János ülteti kocsijába, aki maga is menekül. Menekül az üldözők elől. Gyere, ülj fel, Jókai, mondja neki, és a kocsi megindul Gyulára. Nappalokat, éjszakákat utaznak, a kocsis maga is áruhába öltözött, hiszen könnyen felismerhetik Kossuth személyi titkárát benne. Gyulára mennek, kedves hallgatóink, egyenesen a gyulai színtársulathoz, ahol ez időben Laborfalvi Róza, Jókai felesége is játszik. Aztán tovább indul Rákóczi János kocsija, ezúttal fel a Bügbe, egy eldugott mesés fekvésű kis faluba, Tardonára. Addig marad itt Jókai, amíg felesége magától hajnaúttól ki nem eszközli a menlevelet. Jókai nem tudja eldönteni, hogy a jogi pályát fogja választani hivatásának ezután, vagy az íróságot. És Laborfalvi Róza az, aki férjét határozottan rábírja, hogy írjon. És akkor már Pesten élnek. Prókátorból van elég, toppantott Róza. Író leszel, és punktum! Adja vissza Szalatnai Rezső a feleség és a férj között elhangzott beszélgetést. És Jókai, most már Szalatnai eszéjét olvasom, praktikák nélkül kezdett írni. Még nem a saját nevén, előbb Sajó álnéven, amelyek egyre nagyobb népszerűséget szereztek neki. Egy nap olyan értesítést kap, hogy írhatna akár regényt is. Folytatásokban fogják közölni vonal alatt. De vigyázat, a mai társadalom ne kerüljön szóba, mert kidobja a szedést az osztrák cenzor. Börtönbe kerül az író meg a szerkesztő is. Ne írj másról, csak a múltról, bármely korszakról. De közben gondolj a jelenre, azt a cenzor nem veszi észre, mondta Jókainé. És Jókai mór megfogadta a tanácsot. Írni kezdett a múltról. Itt fejeződik be a színésznő szerepe. Jókait ekkor adta át a nemzetnek. Nagyon szép a mondat. Itt fejeződik be a színésznő szerepe. Jókait ekkor adta át a nemzetnek. A budai hegyek közt egy kis íróasztalnál varázslat történt, a fiatal író öreg mesélővé változott, és az öreg mesélő témája szerint cserélte alakját. Száz meg száz szerepet és gúnyát öltött, palotában s pusztán érezte magát, újjá élet, mint Dózsa György, s bujdosott Rákóczi kurucaként. hazánk minden századát, minden korszakát megírta, elővarázsolta az ország földjét, a Balaton vize csobbanását, a Tisza árvizét, a pozsonyi várdomb hideg szelét, a kolozsvári Mátyás királyház meleg kapuaiját. Jókai tanított minket igazi történetadásra és békére, munkára és vigadásra, harcolt ellenségeink ellen, kibékített szomszédainkkal, s országépítésre késztette az olvasót. Régi századokról beszélt, s jelenvaló állapotainkra utalt. Minden sora varázslatosan átment az emberek agyába. Lila betűi megcsillantak a papíron, mint a szivárvány szálai a felhasadó égbolton. Kiegyenesedve, óriásként ült az asztalnál, és írt. Első múltba néző könyve ezt a címet kapta. Erdély aranykora. Ugye sokan olvastuk az Erdély aranykorát. 1851-es művéről van szó Jókainak. És hogy miért olvastam fel Szalatnai Rezső Jókairól szóló esszéjét? Mert ennek az okos, a férfit irányító, segítő feleségnek megtaláltam a párját ebben az 1851-ben írt első nagy sikerű Jókai regényben. Igen, Laborfalvi Róza alakja, a mentő angyal szerepét is betöltő vállalás férje oldalán feltűnik a regényben is, Apafi Mihály fejedelem felesége Bornemissza Anna portréjának megrajzolásával. Egy kicsit furcsa, kedves hallgatóink, a Jókai regény címe, Erdély aranykora. Mi történelmet, művelődés történetet ismerő emberek Erdély aranykorának sokkal inkább a Bethlen Gábori, első Rákóczi Györgyi időszakot értjük. Jókai azt a történelmi idejét ragadja meg Erdélynek, amikor Kemény János fejedelem nagyszülősi csatában elszenvedett veresége után Apafi Mihályt emeli a török a fejedelmi székbe. Néhány napig két fejedelme van Erdélynek. Kemény János, akinek nem jutott koporsó, hiszen holttestét a nagyszülősi csatamezőn nem találják meg, és az akkor már Erdély kormányzójának kikiáltott győztes Apafi Mihály. Nos, Apafit a történelem tudomány és a Jókai regény is meglehetősen befolyásolható, egyáltalán nem erőskezű uralkodóként mutatja be. Eszét, ezt Kucsuk Basa mondja ki a regényben, egyedül a feleségének Bornemissza Annának köszönheti. Erős párhuzamot nem akarunk felállítani a Jókai Laborfalvi Róza és az Apafi Bornemissza Anna kapcsolat házasság között, de hogy Jókaiból Laborfalvi Róza ösztönzése, hite faragi írót, megmentve Jókai életét is a börtöntől, mely rávárt volna, úgy az ingadozó fejedelmet, Apafi Mihályt, a felesége, Bornemissza Anna avatja Erdély fejedelmévé. Hogy igazamat alátámasszam, hadd hozzám fel példaként a Fejedelem nő című fejezetrészt a regényből. Apafi Mihály, mint aki jó, végezte dolgát, sorra meghallgatja a pártjára álló követeket fejedelmi beiktatásakor. Mindenkinek ígér mindent, alkalmatlannak bizonyul a csapdák észrevételére. És akkor egyszer csak megjelenik a gyűlés, a meghallgatás kellős közepén Bornemissza Anna, és elmondja Apafinak, hogy mire, kikre kell vigyáznia, kiről mit kell tudnia. Azt kezdém gyanítani, mondja Anna, idézek a regényből, hogy a fejedelemnek több szüksége van rám, mint a férjének. És ezután, a nagy hatású bejelentés után elmondja az újdonsult fejedelem asszony, hogy bizony Csáky László, aki a fiát apródnak akarta beprotezsálni az udvarba, először Kemény Jánost kereste fel ugyanezzel a kéréssel, hogy a Naláci és Dacó uramék, ma úgy mondanánk, olcsó kis karrieristák, hogy a legtöbb kérelmező ugyanígy, ugyanezekkel a szavakkal ajánlotta be magát a volt fejedelem kegyeibe. Apafi először csodálkozik, azután gondolkodik, és végül aszerint intézkedik, ahogy a fejedelem asszony Bornemissza Anna tanácsára döntenie kellett. Helyesen dönt. Tehát élet és irodalom találkozását láttam, kedves hallgatóink, az Erdély aranykorában. Laborfalvi Róza az első történeti tárgyú Jókai mű inspirátora belép egy regény világába, ahol a regénybeli hős Apafi Mihály fejedelem oldalán foglalja el azt a helyet, Bornemissza Annaként, melyet az életben Jókai mellett fog majd betölteni. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy meghallgattak. Minden jót kívánok önöknek.
0: Szabó Andrást hallották.

0: Bartók Béla szerzeményét Kassai István szólaltatta meg. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 0:30, Hangárium. A szerkesztő Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és kiváló művész barátomat, Halper Lacit is természetesen, aki itt van velünk a hangáriumban. Isten hozott, szia!
1: Szia, köszi a meghívást!
0: Az, hogy milyen egyedülálló és unikális jazz és progresszív rock, blues, folk, etno, fúziós gitáros, hogy ezt tudjuk, bemutattuk már anyagaidat, és fogjuk is folytatni. De most ugye azt, mit kevesebben tudnak, hogy kiváló műsorvezető is vagy, illetve szakíró, publicista, interjúkötetek megjelenítője. Úgyhogy most folytatjuk azt a sorozatot, ahol zenész legendákkal beszélgettél, sok nagy jazzistával is, és aztán a harmadik kötetedben pedig a nagy generációs, amikor a beat művészetté vált, és bejött a progresszív rock, a hard rock, a jazz rock, ugye hát 68-tól, ami elkezdődött, az valami csoda volt világszerte, kár, hogy csak 74-5-ig tartott, de az mindent hozott, és abból örökké tudunk táplálkozni. És hát egy ilyen kiváló művészbarátunkkal, boldogult Somló Tomival is jó kapcsolatot ápoltál, könyved egyik izgalmas fejezete az övé, úgyhogy a sok jó dal mellett, ami most belefért, ha annyi mindent nem szerettem még, de jön majd a beszélgetésünk után is egy jó pár Tomitól, de közben izgalmas a sztória, hogy vele barátkoztál és beszélgettél. Erről egy picit mesélj.
1: Igen, ugye a Rádió C-ben annak idén, amit imádtam ott dolgozni és ott lenni, volt vasárnap esténként a Soul to Soul című műsor, ami egy kétórás műsor volt, és egy vendéget hívtam mindig, hogy jó nagyot tudjunk beszélgetni, meg zenét hallgatni. Persze a zenékkel időnként meg volt szakítva a beszélgetés. Sorszácki Jacky barátom, hál' Isten mondhatom így, mert nagyon, nagyon jó barátságot ápoltunk, annak ellenére, hogy ő Sydneyben élt, én Magyarországon, de tehettük, hogy én is voltam Sydneyben, nővérem által, és ott is játszottunk együtt Magyarországon is. Tehát együtt voltunk valahol, és egyszer csak megláttam Somló Tomit, akit én imádtam, én nagyon nagy LGT rajongó voltam, vagyok és leszek, és kértem a Jackyt, hogy mutass már be Somló Tominak, hát az ember nem megy oda egy ekkora muzsikushoz csak úgy. És mondta, persze, gyere, és akkor bemutatkoztunk, ő mondta, hogy ki vagyok, és hát hihetetlen kedves ember volt a Somló Tamás. Tehát, hogy pláne, hogy hát azért legyünk őszinték, hát az LGT az megasztár volt Magyarországon. Én azt mondom, egyszer Tátrai Tibivel beszélgetünk, hát aki egy csoda, egy zseni. És még ő is azt mondta, hogy beszélgettünk valahogy miről, és azt, hát valahogy az LGT szóba, és azt mondta, hogy hát a legnagyobb banda volt Magyarországon.
0: Meg az egész orosz gyarmaton.
1: Igen.
0: És ha a diktatúra nem olyan sűrű sötét, akkor már világsztárok lettek. Teljes mondta. Joggal, mert lekörözték így a van. Progresszív hard rockjukkal, főleg ott így a lauxos Bartás. Igen. Na mindegy.
1: Úgyhogy, hát tényleg, tehát egy ilyen zenekarban volt ő, tökben frontember, mert ugye abban az időben nem volt divat a

0: olyan énekes, aki nem játszik. Ugye a Beatles által indul volt egy olyan, hogy mindenki ezért valami hangszeren is játszon ezekbe a kombókba. Mi nem volt egy hülyeség, mert ugye annyival több hangszer is volt. Tehát, hogy ezt a luxus nem nagyon engedték meg maguknak, hogy szóló énekes legyen abban az időben. Divat volt, hogy na most a Somló Tomi ugye bekerült az LGT-be úgy, hogy a Frenners Károly ott hagyta a zenekart. Azért, hogy én úgy látom, hogy azóta is a legnagyobb barátságban van mindenkivel, de úgy alakult a zenekari dolog. És ugye a Tomit azért vették be, mert hogy borzasztóan jól énekelt. És ez erre a karakteres, Magyarország egyik legjobb, legkarakteresebb hangja volt.
1: Jack is tónussal.
0: Így van, és hát ugye ő tanult nagyszerűen játszott hangszereken, például szakszofonon, mert ugye ő az artista képzőt végezte.
1: Abszolút,
0: el, tehát
1: igen.
0: Ő egy végzett artista volt.
1: Igen.
0: És dolgozott is így, hogy cirkusszal. Non-stop együttesben játszott egyébként ebben az időben. És hát meg kellett tanulni a basszusgitározni, mert olyan ember kellett a Loksiba, aki bassgitározik.
1: Úgymond a Frenreis helyére, hát, ugye szaxi, basszus, remek énekhang, hát ugye a Karesz még jó zeneszerző is
0: így
1: volt.
0: Van, és a Somló Tomi is, mert most amit hallunk számokat, mindet ő írta a Loksiba. Na szóval, hogy így bekerült oda, és hát egy hatalmas karrier lett az övé, és ezzel együtt a világ legkedvesebb, legaranyosabb emberét ismertem meg személyében, úgyhogy nem csalódtam, meg is hozzáteszem, hogy tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy én senkibe, hál' Isten, nem kellett, hogy csalódjak, amikor interjúkat készítettem. Csupa intelligens, aranyos emberrel készítettem interjút, és hát ezekből az nagyon nagy szerencsém volt, hogy ebből jó barátságok is lettek, például Somló Tomi, és hagyd dicsek egyek el, hogy mi jóba lettünk utána, és többször találkoztunk, beszélgettünk, nagyon-nagyon megkedveltem őt, és hát amit az előbb ugye említettem, hogy mint zeneszerző is ő nagyon jól működött, nagyon jó nótákat írt, nagyszerű ember volt ő, és hát a színpadon is ugye hát alig vártuk, amikor egy olyan LGT-n óta jött, hogy ő is egy kicsit táncolt is a színpadon, és olyan jó mozgása is volt, olyan nagyszerű színpadi ember is volt mindezekhez, még plusz amit eddig elmondtunk róla. Úgyhogy nagy élmény volt vele akár beszélgetni, együtt lenni. Hát például az ő stílusa jellemző, hogy valamit mesélt, hogy megszorította őt valaki az utcán, hogy elnézést, magasomlottam, és akkor azt válaszoltam, mert azt mondja, hát sajnos én vagyok. Tehát egy nagyon nagy szerénység, egy nagyon nagy kedvesség volt benne.
1: Hát igen, és ugye aztán ő különböző produkciókban is szerepelt, tehát népszerű maradt, hát mondjuk ezzel a hanggal nem csoda, attól, hogy a Lokomotív GT, illetve hát akkor már inkább Loksinak LGT-nek hívjuk, mert nálam a Lokomotív GT az ugye ismersz, milyen vagyok, ugye az első felállás, az első két nagy lemez, aztán ugye LGT, Loksi, teljesen mindegy, lényeg az, hogy színvonalas maradt mindig, de utána, hogy ugye úgy kicsit abba hagyogatták, meg úgy néha-néha még volt valami, azért ugye ő nagyon klasszul, természetes, hogy ezzel a hanggal és stílussal vették többfelé filmekhez is, meg különböző klippek készültek, meg egyáltalán úgy, hogy szerencsére, hogy végig élvezhettük a szereplését és a hangját. Hát jöjjön is most akkor igazából, ugye a Nem adom föl, a Bugi a zongorán, olyan szépek voltunk, ezt megengedted, hogy én választam, mert ez nagyon szép, szerelmes szép ballada. Úgyhogy Somló Tamásra akkor emlékezünk, az örök művészetére, és Isten éltesse örök lelkét. Halper Laci, kiváló gitáros barátom, neked pedig köszönöm, hogy megírtad, és megcsináltad ezeket a klassz könyveket, amelyből még szemezgetünk a jövőben is. Köszi szépen!
0: Köszönöm én is!

0: hát a Tomi vagyok.
1: Elhangzott a Hangárium. A szerkesztő Balogh Tibor volt.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is. Szentirmai Ágnes vagyok. A miskolci avas oldalát borospincék, séta és turistautak, kiránduló ösvények, kilátópontok, erdei szabadidőparkok és számos történelmi épített örökség teszi változatossá. Minden évszakban vonzó, az alattunk elterülő vármegye székhely szűkebb és tágabb környezete pedig mindig tartogat látnivalót. Múlt hét pénteki messzelátónkban a délkeleti lejtőn kapaszkodtunk fel a dombra. Most a város felől közelítjük meg. A református temetőn keresztül áthaladva a tévétorony felé vesztük az irányt, majd onnan a horvát tető érintésével ereszkedünk ismét a belvárosba. Kísérőim Balog Attila, a Miskolci Északkeleti Átjáró Civil Egyesület tagja és Tóth Bodnár Krisztina idegenvezető lesznek. Tartsanak velünk!
1: Itt vagyunk ebben a történelmi temetőben, amiről nálam hozzáértőbb emberek mindig szokták mondani, hogy kb. A házsongárdi temetőhöz lehet hasonlítani, azzal összevetni, történelmi, irodalmi hivatkozás. Kétségkívül valószínűleg hasonló hangulat van, tehát itt az ember nem tud attól elszakadni, hogy 200-300 éves sírkövek között sétálunk most is, és akkor ösztönösen nézzük, hogy micsoda évszámok vannak rajta, 1826, rengeteg 1800-as évek elejé évszám van rajta, úgyhogy kicsibe itt benne van a miskolci történelem, meg rengeteg családnak a története, históriája. De hát ez az avas dombnak vagy hegynek csak az egyik oldala, mert bár alacsony, de Miskolcnak mégis csak ez a középpontja, meg a saját hegye, és ugye a belváros közepén van, tehát tulajdonképpen a Borsodi megye székhelyi körbeveszi, mindenhonnan elérhető. Ezt a részt, ami a belváros felé esik, ezt nevezzük történelmi avasnak. Ugye ez az, ahol több száz éve pincesorok vannak, borházak, ha nem is szőlőtermelés igazán, de borkészítés, borkultúra volt, és az ehhez kapcsolódó kulturális élet, irodalmi élet, történelmi események, szakrális helyek, vallási dolgok. A legfontosabb természetesen ez a körülbelül 1000 pince, amiről el tudom hinni, hogy talán a világon sincs másik olyan nagyváros, aminek a kellős közepén lenne egy hegy 1000 borpincével.
2: Egy kicsit így kakukktojás az avas, mert ugye a Bükk az mészkőhegység, ezt talán sokan tudják, hiszen rengeteg karszképződmény és barlang található benne. Az avasnak a fő kőzetalkotója az a tufa, andezit tufa, tehát ez egy vulkáni működésnek a nyoma, ahol most lépkedünk. Természetesen van más kőzet is, márga, homokkő, de ez a tufa kőzet, ugye ezt tudjuk, hogy könnyen faragható, tehát valószínűleg ezért is készült itt ennyi pince, mert hogy könnyen lehetett ezt a több 10 méteres, mert a pincék nagy része azért az 30-40-50 méteres, vagy még nagyobbat is találunk, úgyhogy ennek a tufának köszönhető.
0: Szőlőtermesztésre alkalmas területek voltak itt Miskolc környékén?
1: Én úgy emlékszem, a történész kollégáktól, barátoktól azt hallottam, hogy inkább kőtermelés révén keletkeztek valamikor annak idején a pincék, vagy legalábbis ez volt az első számú ok, ami a létrejöttükhöz hozzájárult. És ugye itt nem volt igazán szőlőtermelés, vagy csak nagyon kis részben. Itt az avas hegynek a velünk átellenes oldala az egyébként szőlőterületnek számít, de 50 éve már egy lakótelep van rajta. De maga itt ez a vidék igazán nem volt nagy kiterjedésű vagy jelentős szőlőtermelőhely. Inkább itt a pincék és egyéb adottságok miatt ez a borászkultúra indult be. Tehát, hogy Tokajból, vagy Egerből, vagy máshonnan ide került a bor.
2: Tárolták akkor.
1: Itt érlelték, itt készítették, és ugye mivel Miskolc itt az Alföld és a hegyek határán nagyon jó adottságú központi helyen van, ezért egy ilyen kereskedelmi elosztópontnak számított. Azt hiszem, hogy elsősorban Lengyelország felé ment innen a borkivitel a történelmi időkben.
2: Igazából inkább kereskedtek itt a borral, nem annyira a bor készítés volt jellemző, de azért találhatunk olyanokat a régi feljegyzésekben, hogy itt is készítettek például aszút, és hogy annak a minősége vetekedett a Tokaj-hegy alján készült aszukkal, tehát azért itt is volt például furmint szőlőfajtát, itt is telepítettek meg nagyon sok régi magyar fajtát, és mai napig egyébként, ugye most is borvidéken vagyunk, ezt is hogy mondjuk el a rádióhallgatóiknak, hogy a Bükki borvidékhez tartozik Miskolc. A magyarországi 22 borvidékből vélelmezem, hogy nem tartozik a legismertebbek közé, de ennek ellenére kiváló borok készülnek itt, és nagyon jók a termőhelyi adottságok egyébként, és ennek még az avasnak egy külön, ez is egy oldala vagy arca, hogy egyre több borfesztivál kapcsolódik az avashoz. Végén volt a 20. alkalommal megrendezett Miskolci Fröccsfesztivál májusban, amiről talán a legnevezetesebb az avasi borangolás, a legnagyobb volumenű borgasztronómiai programunk. Ez idén már 4 napos volt, pünköskor került megrendezésre, és amellett még vannak egyébként kisebb rendezvények is, nagyon hangulatos nevük van, például a avasi kvaterkának, ami ilyen egynapos rendezvény. És hát azt próbálják megidézni, azt a szellemet, azt a kort. Múlt században volt ez inkább divatos, ugye a kvaterka az azt jelenti, kvaterkázás, hogy egy kedélyes beszélgetés egy pohár vagy üvegbor mellett, és egyre több miskolci is, hál' Istennek, mint hogy régen volt egy ilyen mondás, hogy nem is igazi miskolci, akinek nincs pincéje az avason. Ez mostanában is, hál' Istennek, egyre inkább divatossá vált, és ahogy sétálunk, majd fogjuk látni, hogy milyen gyönyörűen megújultak ezek a borházak, és egyre többen valóban eljönnek itt baráti, rokoni társaságokkal, és ráérősen, kedélyesen beszélgetnek, lenéznek, gyönyörű panorámat árul többször fel a hegy oldaláról, és ez a szép szokás, ez megmaradt, úgy tűnik, a 21. századra is.
3: Ez az egyesület csak az avassal foglalkozik, vagy úgy általában Miskolcnak minden helytörténeti szálát próbálja életben tartani, mozgatni, felkutatni?
1: Az Északkeleti Átira Egyesület nem helytörténettel foglalkozik, hanem a miskolci identitás próbálja feltárni és erősíteni, és ezen belül az eszköz az, hogy nem is a távoli történelmi múlt, hanem kifejezetten a félmúlt, mi így szoktuk mondani, elsősorban a 20. század, tehát a mai élő emberek által belátható múlt, ami a szüleink, nagyszüleink, esetleg dédszüleink, tehát nagyjából a 20. század, ennek az értékeit igyekszünk kutatni és felmutatni, tehát azt gondoljuk, hogy ahhoz, hogy jövő miskolcisága megfogalmazódjon és megerősödjön, ahhoz látni kell, hogy a jelenből és a közelmúltból mik azok a fontos dolgok, amit észre kell vennünk és meg kell őriznünk.
3: Vannak témák, kiemelt témák, amelyekkel foglalkoznak?
1: Igen, ezek jobbára személyes érdeklődésből vagy kötődésből származnak. Ugye egy civil egyesület azt csinálja, amit a tagok gondolnak, tehát amikor valaki belép, lehet, hogy hoz egy új témát. Így kiemelt terület ez az avas, történelmi avas, annak a kutatása, értékei. Ilyen a diósgyőri acéliparnak az emlékei, tehát hogy mit tudunk még ma profitálni belőle, milyen erősségek maradtak meg belőle. A perecesi bánya, bányászkultúra, bizonyos sportok, bizonyos kulturális, zenés, irodalmi rendezvények és termékek, de sokszor kifejezetten épületek. Az egyesület tagjai között relatíve sok az építész, úgyhogy kifejezetten furcsa, elfeledett, különleges értéket képviselő épületekre is koncentrálunk. Hát így jött például az avasi tévétorony.
3: A hegyre hangulatos macskaköves, szélesebb, keskenyebb utak vezetnek fel. A meredekebb szakaszokon lépcső segíti a haladást, de a kanyargó pincesorokat autóval is meg lehet közelíteni. A hegy csúcsán található kilátó, az ikonikus tévétorony erdei utakon is elérhető.
2: Maga a kilátó a lakótelep felől is megközelíthető, abszolút autóval, illetve van egy vágyálma a városnak nagyon régóta, több mint 100 éve, hogy sikló vagy libegő vezessen fel a hegy tetejére, úgyhogy ezt még nem adtuk fel, ezt az álmunkat.
1: Sőt,
2: vannak rá ígérvények, lehet, hogy Attila többet tud.
1: Már 100 évvel ezelőtt, tehát múlt század elején talált képeslapon ez olvasható, hogy majd egyszer igen, biztos lesz ilyen libegő vagy sikló. És a jelenlegi városi főépítésznek ez az egyik fő kezdeményezése és szívügye, hogy egy ilyen kötélpályát meg tudjon valósítani. Tehát az önkormányzatnak van egy ilyen törekvése, nyilván ehhez pályázat kell, állami támogatás, stb., de nagyjából meg van tervezve, ki van találva.
3: Néhány perc muzsika után folytatjuk sétánkat az avasi tévétorony felé.

0: Épp egy olyan területen haladunk, ami nem emelkedik az Avas oldalában, és innen rálátunk a belváros egy részére. Van egy információs tábla, kiülőpadok. Ez új építésű? Valami kezdeményezésnek az eredménye?
1: Úgyhogy amikor egy dombról vagy hegyről beszélünk, az ember képzeletében valami kópszerű dolog jelenik meg. De ugye itt is valójában egy dombsorról vagy hegysorról van szó, ami több kilométer hosszan húzódik. Maga az avas is megkülönböztetjük legalább két vagy három részét. Van kisavas nevű rész, van nagyavas nevű rész. A nagyavas az kifejezetten több kilométer hosszan húzódik el. Van, ahol öt sorban vannak egymás fölött az utcák, vagyis a sorok, ugye a pincesorok. Első, második, harmadik, negyedik, ötödik sor van, ahol meg három alsó, középső és felső sor. És akkor ugye ezeken a sorokon, ezeken a kis utcákon, amik a pincék és borházak előtt futnak a vízszintesen a domboldalon, néhány helyen az elmúlt nagyjából 10 évben kialakultak kilátó pontok, ahol kicsit ritkásabb a növényzet, vagy valahogy úgy fordulnak a viszonyok, hogy ott kívánja magát, hogy megálljon az ember. Ott elkezdtek például maguk a civilek, tehát a környékbeli pincésgazdák kialakítani ilyen kis ülőhelyeket, valami utcabútort, egyebet. És van, ahol például most is állunk, ott meg kifejezetten egy projekt keretében kiépült egy kilátópont. Ez egy kis teresedés, itt kis szélesedik ez az utcácska, és akkor itt számos pad van, lépcsők, ismertető tábla, korlát is le lehet látni a városnak a megfelelő részére.
0: Igen, ilyen árnyékoló vitorlák alatt üldögélhetnek az emberek, tehát akár napos, akár hűvösebb időben ez egy kifejezetten jó pihenőpont, mielőtt tovább indulna a kilátó felé, úgy, ahogy most mi is tesszük. És itt mellettünk már a borospincékből láthatunk néhányat. Kőből, fából, téglából, betonból is alkalmaztak sok mindent. Elég vegyes a kép, nincs egy egységes stílusa. Van építészetileg az avasi borospincéknek valamilyen besorolható stílusa?
1: Igen, jogos a kérdés. Hát ugye itt kilométereken át húzódó sorokon körülbelül 1000 pince, amelyek évszázadokon át készültek, meg évszázadok alatt ugye változtak a tulajdonviszonyok és minden egyéb. Tehát természetesen rettentő vegyes a tulajdonlás is, az állag is, a kihasználtság is, és maguk az épületeknek is, hát ha lehet így mondani, az építészeti stílusa is rettentő vegyes. Kicsit olyan, mint egy vikkentelkes övezet, tehát hogy minden kulipintyú más, ami erre éppen építette vagy alakította a mindenkori gazdája, de ettől függetlenül azért nagyon sok értékes, komoly építészeti értékkel bíró borházacska van, és a leggyakoribb stílus az az úgynevezett svájci stílus, ami azt hiszem, hogy egy a 100-150 évvel ezelőtt alakult ki és terjedt el az akkori monarchiában. Hát nagyjából, ahogy az ember a filmekből elképzeli a svájci világot, hogy ilyen kis léckorlátos, faragott, kis mintás dolgok, hegyes tetők, és ennek a jellemzőit lehet itt felfedezni, ezért a svájci stílusnak szokás nevezni.
0: Jöttünk fölfelé, ugye ez mozgatja az embert, meg lesz a 10 000 lépés, ez biztos. Lehet-e az avast a sportokba bevonni, a helyi sportkezdeményezésekbe, akár avasi gyalogló, vagy bármilyen címmel helyszínt biztosít az aktív kikapcsolódásnak például?
1: A rövid válasz az, hogy igen. Személyes emlékezetemből tudom mondani, hogy az elmúlt 10-20 évben biztos, hogy itt futóversenyek, bicikli versenyek, ugye ilyen downhill és hasonló, amiket kifejezetten ilyen meredekebb hegyi környezetben lehet megcsinálni. Sok ilyen volt, de szerintem lépcsőfutóverseny, akár a kilátóval együtt sok ilyesmi történt, illetve ugye 2 évvel ezelőtt itt fenn az avastetőn, egy olyan területen, ami a szüleim idejében, tehát a gyerekkoromban vagy azt megelőzően egy park volt, sétányok, padok, az most egy kibújített funkcióban felújított terület lett, tehát mondom 2 évvel ezelőtt. Van a Kama nevű játék, ezt Miskolc sportjának nevezzük, vagy miskolci erszélylabdának. Ez egy speciális labdás csapatjáték, amiről úgy tudjuk, hogy kizárólag a Morsodi megyeszékhelyen ismert, vagy legfeljebb innen terjedt valamennyire szét. Zárójel, bízunk benne, hogy egyszer országos hírű, sőt világhírű lesz. Tehát például a Kama bajnokságokat is az avastetőn az elmúlt években azért szerveztünk, hogy egy ilyen különleges, ahogy tetszik, szakrális helyen játsszuk ezt a különleges játékot.
0: szeretném.
2: Igen, én azzal egészíteném még ki, hogy ugye volt már szó itt a rendezvényekről, konkrétan az avasin borangolásról is, és ez a rendezvény, ez is egyre több oldalú, több arcúvá válni, úgyhogy már második éve volt egy olyan elem a rendezvényben, hogy avas ember kupa, verseny, aminek abszolút sport, ilyen játékos, illetve fizikai, ahogy Attila is említette, ilyen lépcsőfelfutó része is volt, több elemből állt, illetve hogy ne csak ez a felnőtteknek szólt, ugye ez is egy kicsit ez a szójáték, hogy a avast azt lehet bontani, és kicsiknek is megrendezésre került, ők pedig a kis avas ember kupára pályázhattak, és hát nyilván ez még most gyerekcipőbe jár, de az a cél, hogy ez is szép hagyomány legyen, és legyen ennek egy rangja, aki ezt majd megnyeri, úgyhogy szerintem ebben nagy perspektíva van, és kihasználhatjuk itt a domborzati adottságait a hegynek, és az említett szabadidőparkot majd, amit ezután fogunk megnézni, a játékos elemeket egyébként ott rendezték meg, és ahol most megyünk még itt a lépcsőkön felfele, itt pedig a felfutó versenyt. De van az avasnak egy még másik arca, vagy oldala, a nyugati oldaláról még nem beszéltünk, illetve a tetejéről, ott évtizedek óta van egy szabadidőpark, és az például nemrég különböző sportpályákkal, futókörrel, pingpongasztalokkal, és ott a hetek ezelőtt bővült egy úgynevezett pumpa pályával, ami a kerékpárosoknak szól, akik egy kicsit ugye merészebben űzik ezt a műfajt, és igen, és ezt is pár hete adták át.
3: Tóth Bodnár Krisztinával és Balog Attillával a zene után folytatjuk beszélgetésünket.

0: A tévétorony kilátója szabadon látogatható. Panoráma terasza a nap 24 órájában nyitva van. Érdemes távcsővel érkezni. Láthatjuk az alattunk elterülő nagyvárost, az azt körbe ölelő Bükk vonulatát, s tiszta időben a Tátra sziluettje is felfedezhető. Balog Attillát hallják.
1: Nem is földrajzilag mennék, mert hadd mondjam először a Miskolc legjobb, és talán egyúttal a világ legjobb lakótelepét, és így városrészét, a Győri kapu lakótelepet, benne a Győri kapui panel lakótelepet, tehát a Győri kapu városrésszel. De ettől nyugatabbra, ugye látjuk a Bükknek a keleti végét, ugye a Lilafüred felől, ahogy érkezünk Miskolcra, utána látszik jóformán egész Diósgyőr, ugye ez valamikor egy önálló város volt, a történelmi időkben akár még nagyobb vagy jelentősebb is volt, mint az akkori Miskolc. Utána Kiliána városrész, Bulgárföld városrész, ezeknek még megvan a maguk kis sztoria. Aztán ugye a Vasgyár nevű városrésznek egy részét látjuk. Ugye a Vasgyár az az egykori diósgyőri kohászat, illetve gépgyár körül a 19. század végétől kialakult lakóvárosrész. Aztán következik itt előttünk, ugye északi irányba nézve a belváros, kicsit jobbra a történelmi belváros, Széchenyi utca, amit egyszerűen főutcának nevezünk. Közben északra szembe velünk még ugye dombsorok vannak, Miskolc, ahogy beszéltünk róla, meg sokan tudják, egy völgybe van tulajdonképpen beszorulva több 10 kilométer hosszúságba, ez egy különleges adottság, ami sok szempontból korlátozó is, de talán hozzájárul, hogy ilyen különös város lett. Hát itt Bodótető, Bábonyi Bérc, Tetemvár és ilyen elnevezésű dombok vannak különféle ott kialakuló városrészekkel, ilyen családi házas övezetekkel. Miskolc megint csak valószínűleg ez a beszorított volta miatt, ugye ez évszázadok óta meghatározza a mindenkori fejlődését, hogy nagyon szűk helyeken lehet a völgybe beérni Miskolcra, és ezért nagyon régóta kialakultak ezek a kapu elnevezések, amik valaha középkori időkben szó szerint kapukat jelentettek, vámolást jelentett, őrséget, és ugye ahogy érkeztek Diósgyőr felől Győri kapu keresztül találta meg az ember Miskolcot, Sajó-Szentpéter felől északról Szentpéteri kapu, alsó és felső Zolca felől Zsolcai kapu, délről Helyő Csaba felől Csabai kapu. Ezen kívül még volt, illetve van egy Sötét kapu nevű hely, ami ténylegesen egy nagy kapu, ami elég sötét, mert alá nem süt be a fény. Ez egy ilyen nagy dufartos belvárosi ház, ami a egykori Mincent nevű település felől érkező utat jelentette. De azt hiszem, hogy van még Fábián kapu is. És akkor az ottani városrészek is ezt a nevet vették fel.
0: Most, ha egy picikét hátrébb lépünk, akkor itt látunk ezen a teraszperemen különböző külföldi város neveket és egy kilométert. Például Ostrava 267 kilométer, Katowice, és mutatja az irányt is 273, és a peremen miskolci építményeket, házakat, épületeket én úgy látom, hogy ugyanarra van tájolva, amerre az eredeti épülete is, ez található, ez például itt a palotaszálló Lillafüreden, ez talán az Ómassai őskohó, ez a Vasgyár, talán
2: Diósgyőri
0: vár. Ez nem volt itt pár évvel ezelőtt, tehát ez már a felújítás egy része.
2: Ugye ezek egy ilyen úgynevezett kis mini szobrok, és ezek olyan divatosak is a elmúlt években, és Ország Gábor iparművész alkotásai láthatók, jellegzetes miskolci épületek, és a kis táblák pedig a városnevek, valóban azok pedig a Miskolcnak elég sok testvérvárosa van, és azokat a megfelelő égtáj irányába mutatja, mióta áll ez a testvérvárosi kapcsolat, és hány kilométerre van ez a település.
0: Igen, és látom, hogy ide úgy célszerű feljönni, ahogy ön is hozta a messzelátóját. Egész a Tokaji, illetve a Zempléni hegyvonulatot is lehet, közelebbre lehet hozni, lehet látni így a toronyból, sőt, az talán a Tátra vonulata? A
2: szlovákiai rész, igen, valóban, de még nem a Tátra, hanem alacsonyabb részei, de egyébként nagyon-nagyon tiszta időben, ez főleg szerintem ilyen tél végén, tavasz elején lehet látni, a magas Tátra vonulatait is lehet látni.
1: Hát ugye, amikor ezt a tévétornyot kitalálták valamikor az 1950-es évek végén, akkor két apropó volt, amiért elkezdték tervezgetni. Az egyik, hogy, mint már beszéltünk róla, a maga a hegy, illetve az avas tető az egy szakrális pontnak tekinthető évszázadok óta, középkor óta. Tehát itt nagyon jellegzetesen, a nem nagy magasság ellenére jellegzetesen kiemelkedik a tájból, itt az Alföld szélén, északi végén, és itt az észak-magyarországi régióban nagyon messzire el lehet innen látni sok irányba. Summa summarum a 20. század elején fogalmazódott meg, hogy kellene ide valami kilátó, ténylegesen valami építmény, és 1906-ban egy ideiglenes fa kilátót építettek, ami talán csak néhány hónapig állt, aztán a 30-as években már egy komolyabb szerkezetű, hagyományos, bástya-szerű faborítású kilátót, ezt nevezzük szeghalmi kilátónak, ez 1956-ig állt, amikor leégett, és hogyha a következő években, tehát az 50-es évek végén ez akkor témává vált Miskolcon, korábbi tanács ezzel foglalkozott, hogy hát pótolni kellene az eltűnt kilátót, nem lehet, hogy itt ne legyen, de hogy akkor annak már valamilyen modern, akkor színvonalának, műszaki adottságainak megfelelő épületnek kellene lennie. Másrészt nem csak kilátónak, hanem televíziós adótoronynak, ugye, tehát amire az antennákat lehet tenni. 1957-ben indult el a televíziózás, tehát a következő években szerte az országban szükség volt ilyen átjátszó állomásokra. És akkor az 50-es évek végén erre kiírtak építészeti pályázatot, végül is egy Hoffer Miklós nevű, nagyon fiatal, 30-as éve elején járó budapesti építész terve lett a nyertes, és ő tervezhette meg Vörös György statikussal együtt ezt az építményt. Egyrészt az ő zseniális ötlete volt ez a különleges alak, másrészt azt is tudjuk, hogy a helyi szakemberek, tehát a bíráló bizottság kifejezetten biztatta, hogy ilyen nagyon különleges a 60-as évek stílusának, merészségének, kreativitásának megfelelő tervet készítsen. De végül egy olyan dolog született meg 63-ban kilátó és tévétorony címen, amiről úgy tudjuk, hogy a nemzetközi építészeti szakirodalomba is bekerült, nagy hangsúlyt kapott, nemzetközi szakfolyóiratok címlapján szerepelt szakkönyvekben, és hát, hogy az országban meg abszolút ismert lett és híres, tehát a 60-as években elkezdték azt hiszem, hogy mindenhol Miskolcot gyakorlatilag azonosítani ezzel, és a miskolciak is megszerették akkoriban minden rendezvény, vállalat, eseménynek a logójába gyakorlatilag az a tévétoronynak a könnyen felismerhető formája volt benne.
0: Fölöttünk mi van?
1: Igen, tehát ugye a legtöbb ember ide azért jön, mert ez egy kilátó, egy turisztikai érdekesség, de elfelejteni nem érdemes, hogy ez legalább annyira egy tévétorony, tehát egy műszaki létesítmény, és a jövőben is ez a funkciója nagyon fontos. Ennek az épületnek van egy alaksora, amit a legtöbben nem látnak, annak van a legnagyobb terjedelme és alapterülete. Ott olyan helységek vannak, amit cég bérel, és a tetőn, tehát ez a 72 méter magas beton tű tornyon levő antennákat onnan működtetik. Ugye ez az országos hírközlési hálózatnak, meg egy csomó mindennek a részei, meg mobiltelefon, meg televíziós, meg nem tudom milyen egyéb jeleket innen sugároznak. Tehát ennek komoly stratégiai, akár hatósági jelentősége van. És ez a középső beton tűben lehet egy nagyon-nagyon szűk vas csiga lépcsőn felmenni a toronyba. Nyilván nem a legeslegtetéig a 72 méterig, hanem itt a presszó szint fölött ki lehet jönni, és akkor az egésznek a lapos beton tetején ott volt már szerencsém mászkálni. Érdekes volt egy filmforgatás kedvéért.
0: A közelmúltban zajló felújításnak része volt az esti közvilágítás korszerűsítése, így nem csak nappal, de sötétedés után is egyedi látványt nyújt a város fölé magasodó torony. Tóth Bodnár Krisztinát hallják.
2: Igen, korábban is a felújítás előtt is volt már megvilágítása a toronynak, de én úgy gondolom, hogy még szebbé vált, ahogy látották. Maga eleve a kilátó ugye kapott egy ilyen fehér szint, és ez esténként sötétedés után, ahogy ki van világítva, az fantasztikus az a kontraszt, az a szép, főleg, hogyha ilyen szép tiszta este van, vagy éjszaka van, gyönyörű látvány, megunhatatlan látvány legalábbis számomra a belvárosból, vagy akárhány pontjáról alól, ahonnan láthatjuk a kilátót, de nem csak fehér színbe tud tündökölni a kilátó, hanem gyakorlatilag vannak ugye nevezetes napok, amikor kék, rózsaszín, valamire emlékezünk, valami nemes célra, autizmus napja, merrák elleni küzdelem napja, tehát azokra is általában ilyen diszkvilágítást kap a kilátó, vagy éppen piros-fehér-zöld színben úszik, karácsonykor is egy gyönyörű látvány, úgyhogy mindenképpen ezzel a látványelemmel szerintem érdemes is kell foglalkozni, és ez is egy karakterisztikát tud adni a kilátónak, a fénnyel való játék.

0: játszótér, sétányok, parkok már most kiegészítik a hegytető élmény kínálatát.
1: A TV torony, ugye itt ezen az Avas tető nevű pontján áll a hegynek. Ez egy viszonylag kiterjedtebb lapos rész, ugye vezet ide egy autóút, a másik oldalon sétányok és egyebek voltak, de tulajdonképpen közvetlenül a kilátó és tévétorony alatt, mellett soha nem volt semmi az idők folyamán. Egy aszfaltos parkoló, ahol vagy 20 autó meg tudott állni, akik jöttek turisták vagy nézelődők, és ennyi. Az önkormányzat, amikor az elmúlt években tervezte ezt, hogy magát a kilátót alaposan felújítani gyökeresen, akkor hozzátette azt az ötletet, hogy akkor itt meg ki lehetne használni ezt a helyet. Tehát, hogy aki ide feljön a kilátó miatt, az kapjon valami egyebet, illetve megfordítva, hogy legyenek egyéb okok, amiért feljönnek az emberek egy hegytetőre. És akkor az lett az ötlet, hogy itt egy komoly vendéglátó komplexum kell, tehát étterem is, büfé is, WC-k, nem tudom én, ajándékbolt, stb. Ugye itt mellettünk ez a korszerűsített játszótér és park, sétányok, egyebek. Tehát, hogy itt legyen valami komolyabb vendéglátó komplexum. De ott jött ez a kérdés, hogy rendben van, de hát itt ez egy hegytető, egy természeti környezet, nem szabad ezt elcsúfítani mindenféle épületekkel. És akkor az lett a döntés, és a kiírt építészeti pályázat elbírálásakor is ez számított, hogy úgynevezett landart típusú épület valósulja meg. Tehát olyan, ami ugye belesüllyed, belesimul a tájba, fentről a kilátó felől, illetve hogy ide érkezik az ember erre a hegytetőre, majdnem, hogy semmit nem lát belőle, ugye füves terület, ami alatt vannak ezek a vendéglátó helységek. És ez is a tavalyi év folyamán, majdhogy nem teljesen párhuzamosan a kilátó felújítással épült. Papíron már most kész is van, hogy az épületrész, a helységek azok kész vannak, de közvetlen környezet, ilyen járdák, sétányok, nem tudom én, füvesítés, azokat még most is itt csinálja valamilyen kivitelező. És ennek is ugyanúgy a kiadása a vendéglátós vállalkozó részére, ez folyamatban van. És akkor itt ki fog alakulni egy ilyen komplexum, hogy van egy turisztikai látványosság, és mellette van egy olyan szolgáltató infrastruktúra, ami esetleg majd minden igényt kielégít.
0: Kicsit visszatérve, ugye ebből a perspektívából látjuk a kilátótornyot, a tévétornyot. Érdekes az alakja is, említette ezt a 6 szögletű kialakítást, és ami nem is szimmetrikus 6 szögletű, hanem ilyen kicsit elcsúsztatott. És a 2 felvezető lépcső pedig olyan, mintha tartaná lábként a tornyot.
1: Sőt, ugye abban is statikai különlegesség van, tehát a 2 lépcsőnek a 2-2 korlátja, az mint vasbeton gerenda van neki támasztva a kilátó vasbeton tornyának, magvának, és a lépcsők úgy lógnak ezekről a korlátokról.
0: Magyarországon épült valami hasonló torony?
1: Mivel én szeretem ezt az épületet, és sokan foglalkozom vele, ezért legszívesebben azt válaszolom erre a kérdésre, hogy a világon sem épült hasonló. Tehát azt gondoljuk, hogy ez unikális. Sok beszélgetést, fórumot rendeztünk az elmúlt 10 évben az épületről, és annak a miskolci identitásban betöltött szerepéről. Úgyhogy ezt nagyon sokszor megfogalmazódott, hogy Párizsban ott van egy Eiffel-torony, Sydneyben ott van egy operaház, amiket mindenki ismerhet a világon, olyan különleges építmények. Mi azt gondoljuk, hogy ha kicsiben is, de ez így van az avasi kilátóval és Miskolccal.
0: Balogh Attilát, a Miskolci Északkeleti átjáró civil egyesület tagját hallották.

0: És akkor innen most már haladunk visszafelé. Egy másik útvonalon izgalmas játékok rejlenek.
1: Hivatalos neve Horváth Lajos Szabadidő Park. Szerintem menjünk is be egy kicsit a közepébe, lássuk, hogy már nagyon látványos. Horváth Tető Szabadidő Park, bocsánat, a hivatalos neve. Horváth Lajos ilyen reformkorban élt, itt Miskolc mellett született, jogász volt, és Szemere Bertalannak, aki ugye a szabadságharc idején először, aki belügyminisztere vagy miniszterelnöke volt a kormánynak, neki volt a titkára, és visszatért Miskolcra. Nem volt családja örököse, már életében is egy jelentős összeget hagyott egyébként a városnak, az avasra kifejezetten, hogy turisztikai céllal hasznosítsák az avast, és aztán a végrendeletében is egy jelentős összeget hagyott, például a református templom állagának a megóvására, vagy a Herman Otto múzeum elődjének, a Borsod-Miskolc múzeumnak a karbantartására, úgyhogy a miskolciak így ezt a teraszos részt, ugye most egy ilyen teraszos részen vagyunk, Horváth Tetőnek nevezik, és innen kapta a nevét a Szabadidő Park is. Nagyon népszerű lett rögtön a miskolciak körébe, mert ezek a teraszok lehetővé teszik, hogy a eltérő fiatalok, gyerekeknek az igényeit kiszolgálják, tehát legközelebb a kilátóhoz a legkisebb gyerekeknek megfelelő játszótéri elemek találhatók, és ahogy jövünk, itt vannak idősebbeknek, van egy úgynevezett ilyen retro terasz is, jövünk itt lejjebb már a kiskamaszoknak, van ugye itt mászófaltól kezdve csúszda, trambulin, olyan anyaggal van fedve ezzel a rekordtán anyaggal, ami azért biztonságosabb, és ahogy megyünk lejjebb, az egyre nagyobbak igényeit elégítik ki a játékelemek, mert már itt egyre inkább adrenalin függőknek, gördeszkázóknak vannak kialakítva pályák, és legalul pedig a legalsó teraszon, ott pedig a kutyásokra is gondolnak, ott egy ilyen kutya ügyességi pálya van kialakítva, illetve a legaljában egy kis komfortpont épület is található. Én még a gyerekkoromban jártam ide sokat, és akkor még nagyon üresek voltak a teraszok, szinte csak pihenőpadok léteztek, semmi más, és most pedig abszolút élettel van megtöltve. Hál' Istennek nem tudunk olyan időszakba idejönni, hogy ne legyenek sportolni vágyó felnőttek vagy fiatalok. Ugye vannak ilyen, itt vagyunk ugye a Gordeszka pályán, ez is látványos, meg van világítva, nem utolsó sorban, tehát itt sötétedés után
2: ez nagyon komoly kialakítási.
1: Tudnak jönni a fiatalok, és ahogy említettem, ez be van vonva, ez a avas ember verseny sorozatba, ez a terület, és azt remélem, hogy nagyon szépen következő években ki növi magát, akár a város határain túl is lehet, hogy presztízs lesz arra nevezni és akár megnyerni. Úgyhogy nagyon sok potenciál van még mindig az avasba, bár már egyre többet kihasznál jelenleg is a város. Beneveztük egy nemzetközi megmérettetésre, Green Destination volt a verseny neve. Az volt a pályázatnak a címe, hogy a történelmi avas, a város szívének az újjáélesztése, és gyakorlatilag azt foglaltuk össze ebbe a pályázatba, hogy sok évtized alatt, hiszen azért ez nem is éveket, hanem inkább évtizedeket ölelt fel, hogy mind a civilek, mind az önkormányzat, mind a itt pincével rendelkező helyieknek ez egy egyre tudatosabb és összehangolt tevékenysége, hogy jelenleg ennyiféle arca és ennyi látnivalója van az avasnak. Nyilván meg kellett tenni, hogy infrastruktúrát korszerűsíteni, a csapadékvízelvezetést kiépíteni, korszerű táblarendszert kihelyezni, közvilágítást megújítani, arról nem is beszéltünk, hogy nagyon korszerű ledes világítás van. A közbiztonság fontos, ugye kamerák vannak kihelyezve, hiszen oda mennek szívesen az emberek, ahol a biztonságban érzik magukat, és aztán erre az alapokra építkezve jöttek egyre jobban a különböző programok, elsősorban a bor gasztronómiai események, hiszen mégiscsak itt ez a közel 1000 pince ez erre hivatott, úgyhogy bekerültünk egy úgynevezett top 100 legjobb gyakorlat közé ezzel a pályázattal, ugye európai szintű pályázat volt, úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk.
0: Tóth Bodnár Krisztina idegenvezetővel az Avashegy élménypontjairól és a terület lehetőségeiről beszélgettünk. Messzelátunk mai adása ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is köszönöm a figyelmüket. Szent Irmai Ágnest hallották.

0: a Cimbali Band muzsikált. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: Két óra. Megismételjük korábbi műsorunkat.

Kedves hallgatóink, kulturális palettánk az akvarell következik. A zenéket válogató Varga Ramóna, valamint a hangtechnikus Fülöp Csaba és a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is köszönti Önöket a műsorvezető Fülöp Tamás. A mai adásban elkezdünk hangolódni az új tanévre Horváth Ria pedagógus és tréner tanulást segítő könyvével, illetve még a nyár utolsó hetére ajánlunk egy rendhagyó filmfesztivált, amely Veszprémben és Balatonfüreden várja a színes programkínálattal az érdeklődőket. Mindenek előtt azonban bővebben hallhatnak arról az izgalmas kiállításról, amely Jankovics Marcell Biblia című befejezetlen filmjébe ad betekintést. Tartsanak velünk!

0: Jankovics Marcell páratlan életműve a magyar kultúra és a keresztény szellemiség maradandó értéke. A Pannónia Filmstúdióban még májusban nyílt meg a Biblia című befejezetlen filmjéhez kapcsolódó kiállítás, amely különleges módon kapcsolódik a 2025-ös Szent Év a remény zarándokai mottójához. A tárlat nem csak a Kossuth-díjas alkotó művészi örökségét idézi meg, hanem a hit, a remény és az emberi méltóság üzenetét is közvetíti. Erről beszélgetett Kovács Éva Rebeka Jankovics Marcell özvegyével, Rubovszky Évával, aki elsőként arra a kérdésre válaszolt, miért volt különösen fontos, hogy Jankovics Marcell életműve éppen a 2025-ös Szent Év jegyében mutatkozhasson be.
1: Amikor ezt kitaláltam, Tóth Norberttel beszélgettünk Marci életművének a bemutatása kapcsán kiállításokról. És akkor 4 kiállítás készült Európa Nobis címen, Varsó, Prága, Pozsony, Bécs, és ez Marci 50 tusrajzát állítottuk ki. És akkor Norberttel beszélünk, és mondtam, hogy mi lenne, hogyha a Bibliáról csinálhatnánk kiállítást, hiszen Marci ezt nem tudta befejezni. Elkészült az első 26 perc, a teremtés, és ez ott van dobozban, mert nem lehet forgalmazni, ez a világ számára nem történt meg. És akkor gondolkoztam, hogy miért nem lehetne erről kiállítást csinálni. És akkor még hozzátettem azt is, hogy miután a Tóth Norberttel a Nemzeti Stratégiai Kutatóintézet csinált kiállítást Boldogasszony címen Rómában, a Kancellária palotában, mi lenne, ha ott csinálnánk? És azt mondta a Norbert, hogy próbáljuk meg. Akkor én elővettem mindazt az anyagot, ami eredeti rajzok, figuratervek, stb., ami a filmhez készültek, ami Marci munkái, és összeállítottam neki, és ő csinált egy zseniális kiállítást. Egy nagyon szép installációval, és megmondom őszintén, hogy így utólag csoda, Érszegi Márk Aurél volt a tanácsadónk, akinek köszönhetjük azt hiszem, hogy a Szent Éva hivatalos programjába beválasztotta, de ez mindig így jött, mint lépcsőről lépcsőre, ahogy a gondviselés keze vezeti az embert. Ezek úgy történtek. Most visszafelé azt mondjuk, hogy persze Jankó és Marcell Biblia kiállítása, persze, hát hol, ha nem a kancell, hol, ha nem Róma legszebb